Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne angol nyelvű szövegeket, kabarit és spoken word-et. Az előforduló csúnya szavak miatt kiskorú hallgatók kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. És mindjárt folytatjuk Iceberg Slim Reflections című nagylemezét. További hallgatást!

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Kárt a Karót halljátok, és a holnap közelgő költészet napja alkalmából a nap másik szülötteire, az elsősorban író, de verseket is írt Márai Sándorral, és aznap van édesanyám születésnapja is. Neki is készül ez a műsor. Jó hallgatást!

0: A mikrofonnál Márai Sándor. Kedves hallgatóim, a Szabad Európa Rádió New Yorki szerkesztőségének meglepetését közvetíti. Beszélgetés Márai Sándorral.
1: A jelenleg New Yorkban élő magyar írót, Márai Sándor nehéz rávenni arra, hogy mikrofon interjút adjon. Az ünnepekre való tekintettel azonban ő is kivétel tett.
2: A regényben szó esik Kafka Margit Színek és évek című regényéről. Ezt így fordította, Szénen und Jahr, tehát nem Farben, ami a színes szín, hanem Szénen, ami játékszín jelenet. Ilyen hiba akadt bőségesen. Mégis a könyvből egyedül megtanult magyarul, és lefordította a regényt németre.
3: Megnyíltak kapuid, apokalipszis.
4: Apokalipszis.
2: Mi is az a katarzis? Talán a katarzis. Ez a katarzis. Ez a jó írás. Ez nagyon ritka. Miért kancsi rím, szociális értelemben is a cseléd és a család? Miféle dialektikus pesszimizmus, ami a magyart arra készteti, hogy a világot üresnek lássa, világ űrnek nevezze azt, amit az indogermán nyelvek a Raum, a Space, az Espace fogalmával jelölnek, tehát mint térfogatot említik. De a világ a magyar nyelv számára nem elhatárolható, fogalmilag megjelölhető térfogat, hanem üresség.
1: Hogyan látja a magyar irodalom fordítási lehetőségeit külföldön?
2: A magyar nyelv szelleme, filozófiája más, mint az indogermán nyelvek szelleme. És ez a hihetetlenül tömör magyar nyelv telítve van meglepetéssel, játékkal, ötlettel. Hihetetlenül tömör nyelv a magyar. Az indogermán nyelvekhez viszonyítva egy a háromhoz ez a tömörség a magyar nyelv javára. Én személy szerint magyarul vagyok, ez egy szó. Indogermán nyelven ez már két szó. Múlt időben, mint a jövőben, még mindig csak egy szó vagyok, magyarul, ellenben angolul, stb. Már három szó voltam, vagy leszek. Ez így megy végtelenül.
1: Melyik nyugati nyelv tudja legtalálóbban tolmácsolni a magyar irodalmat?
2: Talán a leglágyabb, a legzeneibb az olasz. Nem tudom miért. Nem tudom. Olyan mélyen, titokzatosan francia.
3: Zsidó, keresztény, európai.
2: Egy jó író, nem csak egy francia család magán életéről mesél, amikor regényt ír, hanem a francia nemzet magán életéről is. Igaz, hogy mindig csak Monsieur Durand, Mr. Brun, vagy Senor Ordaz beszél, vagy ír. De ugyanakkor mindig a francia, az angol, vagy a spanyol is ír, vagy beszél.
1: Mi a nagyíró kritériuma?
2: Azt hiszem, úgynevezett nagyírók nincsenek.
3: Vettem neki egy költőt, pardon, jámbor fajta szerény, de költő a javából. 20 aranyért vettem egy fríz kalóztól. Megérte, mert ritka manap egy jótól. Tud szépen írni latinul, görögül. Egy költőt? Reméltem ennek megörül. Költője még nem volt. Hogyan fogadta az ajándékot? Vállát vonogatta, de lásd, egy költő mindig jó a háznál. Egy Petrarkát vagy egy Dantét találtál? Szerényebb vagyok, ez a fajta ritka, de volt ki Franciskát írni tanítsa. Franciska ír ritkán, de a betűket ismeri már, ne várjunk. Remek művet egy kezdőtől, igen, ír. Megtanulta a költőtől a titkot, finom újabb betűket rajzol a hártyapapírra, akarod látni?
5: Szállsz a felhőkbe halkan, öröktől örökön, mint fiatal, vidám, test nélküli örök.
2: A magyar irodalom elsőrendűen lírai. Talán ez egyik oka, hogy keveset tud a magyarról a világ. A példáknak nincs elejük, sem végük. A példáknak nincs elejük, sem végük. Az irodalom más vonatkozásban is tért és időt vesztett a valósággal szemben, de a feladatát, értelmét nem veszítette el. A feladatát, értelmét nem veszítette el.

11. fejezet. Szával fűtött, láda alakú kávé daráló döcögött végig szabályos időközökben a főutcán, a város egyik nyaralótelepe a Csermely felé. Évtizeddel a villamos vasút előtt ez a különös, idomtalan közlekedési eszköz bonyolította le a városi forgalmat, de ezt is inkább csak nyáron használták a kirándulók. Az első hó betemette az utakat, a kisvasút hónapokra lomtárba került, és csak tavasszal víjogott fel újra a széles utcán ismerős füttye, égtelen, túlzott csöngetése. A hosszú főutca, tájékozott emberek pontosan 1 kilométerre becsülték hosszát, egyik oldalán sétáltak az urak, másik oldalán a cselédek, bakák és a társadalom szerényebb tagjai. Az úri korzó közönsége gondosan vigyázott, hogy csak végszükségben haladjon végig az utca proletár felén. Évtizedes kialakult gyakorlat választotta így ketté a sétáló közönséget, a cselédek maguk is ügyeltek, hogy át ne tévedjenek a túlsó úri oldalra, és csak ugyan, miért is vegyültek volna éppen az utcán, mikor az élet más területein egyéb alkalmakkor oly egyezhetetlenül váltak szét, mint a víz és olaj. A korzó délben 12-kor kezdődött az utca úri oldalán, és aztán este 6 óra felé verődött újra össze. A dóm sarkán az Orbán torony előtti Majom-szigeten ácsorogtak a jogászok és katonatisztek, a lengyelbundás, fehérkamásnis megyei uracsok, mert a város aranyi fiúságának öltözködésén érezni lehetett a közeli sáros divatját. A színház előtt, a dóm és az egyik főutcai grófi palota előtt vonult fel a korzó népe. Elegáns, városias tömeg sétált itt az esti órában, és a civil ruhák sötétjéből felvillant néha egy világos folt, a korzózó fehér papok krémszínű reverendája. Ezek a kitűnő nevelők mozgalmas, világias társadalmi életet éltek. Esténként feltűntek a színházban is, fekete szalonkabátban, fehér pikémellényben, és oly előkelően álltak a földszint első sorában, a zenekart a nézőtértől elválasztó párkánynak dőlve, összefont karokkal vagy fehér glaszékesztyűs kezükkel a színházi látcsövet emelgetve szemükhöz, s világfias természetességgel bólogatva a páholyok ismerősei felé, mint a Versailles színházban állonghattak a Lajosok elegáns udvari abbéi. A korzó állandóan népes volt-e kedves papoktól, a rendházi élet szigorából, mit sem árult el világi viselkedésük. S társadalmi és tudományos munkásságukat éppen úgy áthatotta ez a liberális szemlélet, ez a világias, emberséges magatartás, mint nevelési elveiket. A püspök úr is a főutcán lakott, finom emeletes barokkpalotában. De őt már ritkában látta a nép, zárkózottan élt. Társaságban nem járt soha, csak a külváros utcáin tűnt fel alkonyatkor törékeny, finom alakja, valamelyik kedves kanonokja vagy udvari papja kíséretében. Ez a püspök nagyúr volt. Főhercegeket nevelt, és az udvar nem feledkezett meg róla később sem, mikor elvonult a kisvárosba. Róma és Bécs meghallgatták véleményét, és respektálták tanácsait. Nagyúr volt és lelkes, szigorú aszkéta pap. Hosszú élete végéig elrejtőzött a tömeg elől, nagy ünnepeken látták csak hívei, és akkor rendkívüli egyházi pompával jelent meg. Máskülönben láthatatlanul élt, katonai vasárban aludt, mint a császár, vagy mint a szegény, szigorú rendtartásra nevelt szerzetesek. Különös szabású főpásztori fövekben indult délutáni sétáira, valamilyen nagyon fényes, bársonyszerű kemény filcből készített, alacsony, kemény kalapban, melynek karimájáról hátul kis aranybojt lógott le a püspök tarkójára. Télen-nyáron kesztyűt viselt, s a gyermekekkel találkozott, megállt és kesztyűs kezével megsimogatta arcukat. A szegények negyedeiben sétált, elhagyott utcákon, és egyszer sokáig követtem. Vonzott a törékeny, előkelő jelenség, különösen kalapja is az aranybojt csábította követésére, mert senki más nem viselt ilyen föveget a városban. Az egyik utcasarkon észrevett, megállt, magához intett, megkérdezte nevemet,
kézen fogott és hazakísért, mint egy elkalantozott bárányt. Ez a kitüntetés elmondhatatlan büszkeséggel töltött el. Sokáig lázasan meséltem mindenkinek, aki hallani akarta, hogy a püspök, egy igazi püspök kísért kézen fogva haza. Rajongásomban el is határoztam, hogy hálából, szíves viszonzásul pap leszek. És egyik pajtásommal, egy katonabáró véznacsontú fiával, ingekből és öreg szoknyákból egyházi ruhákat szabtunk. Miseruhát, palástot és tólát, és titokban sokáig játszottunk. Misét, bérmálást és keresztelőt. Én voltam a pap, és ő a minisztráns. És megtanultam jó részt a latin mise szöveget is. Különös játék volt ez. Az elhagyott fatartóban rendeztük be kápolnánkat, oltárt építettünk. Az egyik nagyapai boros poharat szenteltük fel mise serlegnek. Ambrózi bábostól ostját vásároltunk, és mikor minisztránsom késhegyjel csengetett egy pohár peremén, magasra emeltem a borral töltött serleget, és borzongva éreztem szájamban az ostját, mely az Úr testévé változott abban a pillanatban. Nem volt éppen egészséges játék, és a püspök úrnak, ha a hírét veszi, kevés örömetelt volna csak benne. A püspöki palota udvarában az udvari traktus egyik hátsó szobájában szerkesztették a klerikális újságot. 4 napilap jelent meg a városban. A püspök újságját még 2 munkapárti sajtóterméket magyar nyelven nyomtatták, a 4. egy Cipszerföldön is elterjedt régi napilapot németül. A lapok pártpénzekből tengették életüket, és a szerkesztők sűrűn változtak. A legtöbb vidéki szerkesztő romantikus lézengő ritter volt abban az időben, vándorbérmunkások, akik sűrűn változtatták a városokat, lapokat, és távozásukat a helyi kávéházak főpincére is iratták meg. A vidéki szerkesztő hivatásosan rajongott az irodalomért, és a kávéházban, amikor éppen nem kártyázott, a legmodernebb szerzők művei borították előtte a márványasztalt. Vándoroltak az országban, mint a primadonnák, munkájukat gyalázatos rosszul fizették, és a mellékjövedelemből tengették életüket, amit a kártyaasztal vagy a helyi klikkek sajtókampányai vetettek nekik. A sajtó tekintély volt még akkor, és hatalom. A betűje portyázó szegény legényei között hatalmasságnak számított a helyi szerkesztő, ez a félelmetes, benfentes, pufók és kövér ember, aki asztmatikus dohogással járt a naphosszat a várost, nyakkendőcsokra lazán lobogott szalonnás tokája alatt, minden közügy volt számára, időnként Pestre utazott, ahol a legmagasabb körökkel tárgyalt országos ügyekben, mint ezt bizalmasan megsúgta később. A polgárok féltek a sajtótól. A kereskedő, a bankigazgató, a városi hivatalnok kényszeredett, tüntető meghittséggel fitogtatta a nyilvánosság előtt, hogy jó viszonyban él a sajtóval. Ezek a sima, polgári életek átkozottul féltették sablonos titkaikat a nyilvánosság ellenőreitől. A szerkesztő úr mindig fennkölt lelkű ember volt, rajongott Adiért és a modern költőkért, de ugyanakkor gyakran látogatta a vidéki takarékok és szövetkezetek igazgatói szobáit, ahol valószínűleg más egyébről is vitatkoztak, mint irodalomról és költészetről. Ezért aztán féltek a sajtó embereitől, és általában megvetették őket. Mikor családom neszét vette később, hogy újságok körül forgolódom Pesten, sokáig elveszett embernek tartottak, mint a gyepmesternek vagy hóhérnak állottam volna be. Az újságíró ebben a korszakban még nem tartozott vidéken a polgári társadalomhoz. Előre köszöntek neki, de nem hívták meg ebédre. A társadalmi ranglétrán valamivel a helyi színtársulat hőszerelmese előtt következett. Társadalmi és gazdasági helyzete csak a legutóbbi időkben változott meg érdemesen és előnyösen. A szerkesztőség legtöbbször homályos szobácska volt a nyomda szomszédságában, és egyidejűleg itt rendezték be a raktárt, kiadóhivatalt és az elmaradhatatlan papírkereskedést is. A makulatúra savanyú, állott szaga elkeveredett a nyomdafesték és az ólompor nehéz, folytogató páráival, a főszerkesztő szivarozva jut a kiadóhivatali íróasztal mellett, és kormánypárti pausálékon vagy előnyös állami nyomdamunkák megszerzésén törte a fejét.
A szerkesztő a pesti telefont ragasztotta le a szomszéd asztalnál, és az üvegajtón áthallatszott a nyomtatógép zúgása és a hajtogató lányok éneke. Varázsos helyiség volt ez. Csak légkörét megismerte egyszer, elveszett. A szomszéd teremben magas a fedőlapon apró rekeszekre osztott szedőszekrényekben porosodott a betű. Diákkoromban elfogódottan lopakodtam be az ismerős helyi nyomdák szedőszobájába, néztem a kézi szedők munkáját, míg az öreg Banekovics, a helyi szedők doájenje és a legnagyobb helyi lap mettőrje egy napon reám szólt. Nincs vezércikkünk, fiatalú, írjon valamit. Átmentem a szerkesztőségi szobába, amely éppen üres volt, a szerkesztő kártyázott valahol, leültem az egyik asztalhoz, találtam néhány kutyanyelvet, rágni kezdtem a Tolszárhegyét, és írtam egy vezércikket a kártékony és önkényes városi gazdálkodás ellen. Banekovics elolvasta a cikket, megdicsért, rögtön kiszedte, saját kezűleg betördelte, és estére meg is jelent. Izgatottan jártam a városban egész nap. Úgy éreztem, valami jóvá tehetetlen történt velem. 14 éves voltam. A nyári hónapokban küntanyáztak a patrícius családok a Bankón vagy a Csermely nyári lakjaiban. A fával fűtött kávédaráló június 1-től kidöcögött minden nap a Csermely patak partján a Báránykához címzett kocsmáig. Ott kezdődött a meredek szerpentin út, mely gombaszagú, alig írtott erdőségen vezetett fel a hegy tetejére, a Bankó kezdetleges fürdőtelepére. Őserdő volt ez. Városi birtok, dús, félelmes szűz terület.

szepesi falvakat. Tiszta, színes, nyugodt tájkép volt ez. Más volt az éghajlata, íze, illata, mint mindennek, amit az országban később megismertem. A környék kisvárosainak életén, a házak homlokzatán és a boltíves apró szobák berendezésén évszázados, igazi városiasság nyomait lehetett felismerni. Igazi haza volt ez a néhány megye, melyet be lehetett látni az Ottíliáról és a Hradováról, talán igazibb, bensőségesebb, mint a másik, az ismeretlen, az akkor még óriás és hatalmas, melynek része volt. Fönn a hegycsúcson kezdődött a fenyves, végtelenül. Ezt a fenyvest, melynek zúgását és csendjét úgy idegzette be fülem, mint hogy tengerparton született ember örökre hallja nagyvárosban is a hullámcsapás zörejét, a háború első napján földig tarulta a szélvihar. A gyermekkor nagy erdejét úgy fújta el ez az őrült lehelet, mint minden egyebet, ami hozzátartozott s becses volt. Még dús, ősi díszében állott a Bankó és Hradova erdeje, mikor a városi családok egy csoportja nyári lakot épített itt, vagy szobát bérelt az egérszagú, nyiroggombával vastagon benőtt falu fogadóban. Az első díszes vadászlakszerű villa, melyet az erdei úton közeledő városi látogató a telepházai között megpillantott, egyik öreg nagynénim tulajdona volt. A néni, aki 30 éven át betegeskedett, nem kelt fel az ágyból, de nagy gonddal intézte a dunyhák közül is a házi ügyeket s vagyona kezelését. Ide vitette ki magát, minden nyár elején jó levegőt szívni. A nyárilag dolt szobáiból persze nem mozdult ki soha. Az ablakot organtinnal ragasztotta be, s ott fulladozott a levegőtlen szobában, rékliben s főkötőben hevert a párnákkal és dunyhákkal magasra tömött ágyban, kanáriai, ibrikiai, kulcsos kosarai és horgolásai között. És dicsérte a látogatóknak a jó levegő előnyeit. A vendég fulladozott a szobában a dótól, betegszaktól és levegőtlenségtől. Danéni ezt sosem vette észre, és az évente megismételt levegőváltoztatás csak ugyan jót is tett neki, mert sokáig élt. Fönn a telepen nyájas, békés fürdő élet zajlott, mert a polgárság akkor még nem utazott messzi fürdőkbe, csak ha beteg volt. Este Fiaker hozta a városból a férjeket s a másnapi élelmiszert. A fogadó éttermének asztalain szélvédő óvta a gyertyalángot, este cigány játszott, s valószínűtlen béke áradt a polgári idillen. Patricius nemzedékek egymásra utaltsága, életmódjuk bensősége szabta meg a családok érintkezésének hangnemét. Kivágyott el innen idegen fürdőkbe, bizonytalan világba. Szüleimmel egyszer mégis külföldi fürdőre utaztunk a keleti tenger mellé, és magunkkal vittük újszülött, pár hónapos öcsémet is. Anyám féltette a gyermeket az utazás rázásától, és ezért függőágyat feszített ki számára a vasúti fülkében az ajtós az ablak között. Ennek a találmánynak kellemes következménye volt, hogy az utasok elkerülték fülkénket, de kellemetlenebb, hogy öcsém a hintázó függőágyban városunktól Berlinig agyrázkódást kapott. És Berlinből aztán nem is láttunk egyebet, csak orvosokat és egy szállodaszobát. Ezért, vagy talán másokból is, nem utaztunk később külföldre nyaralni. Beértük mi is a Bankóval. Villát béreltünk az erdő aljában, és az élet talán legnyugalmasabb, felhőtlen szakaszait töltöttük itt. A napeseménye volt az esti órákban a helybeli vasgyáros érkezése, aki gépkocsit vásárolt abban az időben. A városban, s talán az egész ország részben ez volt az első, egyetlen gépkocsi. És a hupikékre lakkozott, lassan haladó, tüntetően sokat dudáló autó a nyaraló családok serdületlen gyermekeinek segítségével csiga lépésben érkezett fel a Bankó meredekére, ahol a nyaralók izgatott csoportja várta. A vasgyáros gépkocsija, amely állandóan ott állt a telepfogadójának bejárata előtt, valamilyen nagyvilági színt kölcsönzött a nyaralóhelynek. S mi, gyermekek, izzadva és meghatottan toltuk fel minden nap a hegyre ezt az újkori vívmányt. A hegy aljában vártuk, este hat felé. A vasgyáros elterpeszkedett az ülésen, rágyújtott, kegyesen intett, tülkölt néhány vidámat és diadalmasat, és a várakozó gyermekhadnak oda kiáltotta: toljátok hát a haladás szekerét! Félúton az ördögároknál találkoztunk

Hoztunk aztán az öreg ügyvéddel, a város egyik legöregebb emberével, aki gyűlölte az ügyvédi mesterséget. Irodájában íróasztala felett vörös pamuttal hímzett tábla lógott ezzel a szöveggel. Váltót nem zsirálok. S naphosszat az erdőt járta és lepkéket fogott. Az öreg úr, maga is gyermek már, segített tolni a haladás szekerét. Így értünk be napszálltakor a telepre, halálos fáradtan, de nagyon elégedetten. A magunk módján, ha kissé sajátságosan is, haladtunk a korral.

Márai Sándor, a szegények iskolája. Bevezetés. Kis művem hézagot óhajt pótolni. Mint gyakorló szegény, régen kutatok már olyan kézikönyv után, mely használati utasítást nyújtana a szegénységhez. Megmagyarázná, hogyan lehet ezt az állapotot méltósággal és idegösszeroppanás nélkül elviselni. S az élet válságos és kínos pillanataiban tanácsokkal látná el a mérsékelt jövedelmű embereket. Aféle fordított tánc és illemtal lebegett lelki szemeim előtt, mely egyszerű és gyakorlati módon megtanítja a szegényt, mint kell viselkednie a felsőbb rétegekkel szemben, ha meg akarja engesztelni a világot. Mint kell mosolyogni, felállni, leülni, hölgyet táncra kérni fel, krumplit hámozni, bemutatkozni vagy pöcegödröt tisztítani anélkül, hogy formahibát követne el, s kiingerelni a finomabb világi ítélőszékek bírálatát. Ha jól odanézünk, azt kell látnunk, hogy a szegények nem csak ügyetlenül élnek, hanem rosszul is viselkednek. Modoruk gyakran tűrhetetlen, életformáik alantasok, élvezeteikből hiányzik minden magasabb rendű mértéktartás, stb. Ebből a szempontból például Knigge, Umgang mit Menschenje kitűnő kézikönyv lehetne ma is, ha a népszerű szerző nem feledkezett volna meg műve alkotása közben arról a mellékes és másodrangú, de tagadhatatlanul figyelemre érdemes társadalmi jelenségről, hogy az embereknek általában nincsen pénzük. Ugyanezt a feltűnő hibát mutatják a hazai irodalomnak azok a kitűnő hasonnemű művei, melyek az emberekkel való érintkezésre tanítanak. Művem egyik mellékes célját abban látom, hogy olyan embereket, akiknek havi jövedelme nem üti meg a 340 pengőt, más szóval az emberiség 9/10 részét, gyöngéden, de határozottan figyelmeztessen a magasabb rangú társas élet elemi szabályaira és következményeire, mert elbírhatatlan látvány, mennyire elkanászodik a világ a szegénység következtében. Ez lenne kis művem egyik célja. Olyan együgyű és meddő elméletekkel, hogy ez a civilizáció dögrováson van-e. E kipróbált termelési rend beadja a kulcsot. Művem keretén belül nincs módon foglalkozni, mert művem csak nem olyan rövid, mint az élet, melyre figyelmünket szegezni óhajtjuk, s az elméleti kételyeket készséggel reábízhatjuk azokra a szomorú emberekre, akik az ilyesmit mesterségszerűen űzik, más szóval a közgazdászokra és kultúrfilozófusokra. Abból indulva ki, hogy a szegénység, mint valamilyen járvány, vagy mint egy középkori rögeszme elképzelhetetlenül elterjedt korunkban, s az általános, iparszerű és hatóságilag engedélyezett koldusság mellett újabb és újabb osztályokat is bűv körébe vonz, sürgős szükségét látom egy kézikönyvnek, amely a meglepett, orvul megtámadott, s a szegénység kazamatáiba hurcolt új szegényeket, akik változott helyzetükben, első elképedésükben éppen oly kevéssé tudnak értelmesen és ízlésesen viselkedni, mint például az új gazdagok, kitanítsa állapotuk igazi mivoltára, s az életöröm lehetőségeire, melyek, mondjuk, egy kazamatán belül rendelkezésükre állnak. Ez nem lesz könnyű. Az egyházatyák és az érzékenyebb szentek tanításait olvasgatva nem találtam tökéletes vigaszt és kielégülést, mert az egyház legkitűnőbb szerzői dicsérik és hirdetik a szegénységet, ellentétben velem, aki utálom a szegénységet, legalábbis a magam szegénységét, s legfőbb kifogásom ez állapottal szemben, hogy elmondhatatlanul unalmasnak találom. Az unalmat különben is minden formájában gyűlölöm, mert a halálra emlékeztet, amelyet megvetek, s leginkább akkor gyűlölöm, mikor a szegénység gyászos köntösében közelít meg, s reán fújtatja pállott leheletét. Nem tagadom, hogy a vallás rendkívüli vigasz és gyógyszer a szegénységgel szemben, különösen, ha állandóan a túlvilági kárpótlást tartjuk szem előtt, s nem törődünk mindazzal, ami itt a földön történik velünk. Magam is mélyen vallásos lélek vagyok, s ezért lep meg, hogy mégis unatkozom, születésem pillanata óta unatkozom itt a földön, mert születésem pillanata óta szegény vagyok. Ezt az állapotot, melynek változhatatlanságáról meg vagyok győződve,
időnként elviselhetetlennek találtam, s mint valamilyen szorongatott Zrínyi Miklós, 100 aranyat rejtettem zsebembe, s kirohantam a szegénység ostromlott várából, aminek természetes következménye volt, hogy mindig elestem. Ilyen kirohanások alkalmával, ha csak pillanatokra is, iparkodtam részt venni a gazdagok életmódjában, majmoltam szokásaikat, utaztam tájaikon és étkeztem vendéglőikben, feküdtem ágyaikban és szívtam cigarettáikat, oly szánalmas és ostoba erőködéssel, ahogy például egy rákbeteg viselkedhet, aki bárba megy táncolni vagy felsétál az Eiffel-toronyba, és azt hiszi, akkor jobban lesz. Bizonyos időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység nem körülöttem van, hanem bennem van, s nincs menekvés előle. Időbe tellett, amíg megtanultam, hogy a szegénység légköre olyasféle, mint a tordai büdös barlang, és a kénes levegőnek párájától, amelyet áraszt, elhalványodnak a környezet flórájának színei, s a növényzetből kifakul a klorofil, ha a szegény ránéz. A legdúsabb táj is szürke és unalmas hegy szegény nézi. Ezt már sokszor kipróbálták. Mikor ezt megtudtam, nem estem kétségbe, nem háborodtam fel, s főként nem léptem be semmilyen politikai pártba, mert ez méltatlan és együgyű lépés lett volna részemről. Mint olyan ember, akinek lényétől a módszeres filozófiai tűnődés nem egészen idegen, inkább gondolkozni kezdtem, mert ez volt a legolcsóbb, s gyönyörűségem is tellette műveletben. E tűnődések eredménye ez a mű. Jól tudom, kis művemnek számos hibája van. Fő célját sokan talán frivolnak is fogják majd tartani. Mit tegyek? Tűnődéseim alapvető kiindulási pontja az volt, hogy egy civilizációban, ahol a megélhetéstől senki nem ér már reá élni, szükséges lenne nyilvános, állami tanfolyamokon oktatni a szegénység technikáját, mielőtt még teljesen elhűl az emberiség a szegénységben, ami természetes folyamat ugyan, de elszomorító. Annál elszomorítóbb, mert emelkedettebb szempontból vizsgálva mindent meg lehet tanulni, így a szegénységet is. Szorgalommal, tehetséggel, iparkodással és odaadó figyelemmel enyhíteni lehet a szegénység gyötrelmeit, s ha nagyjából elviselhetetlen állapot marad is, van valamilyen módszere, melynek segítségével néha nem olyan bárgyúan unalmas. Olyan szamárságokat, hogy a föld terített asztal, persze eszemágában sincsen mondani, de feltételezve, hogy a szegény végre is a gazdagéval azonos érzékekkel rendelkezik, csak nem tud élni velük, iparkodtam kidolgozni egy ponyadalmasságában is használható módszert a szegények részére, valami hasonlót, mint a Mind System, apró életgyakorlatokat, amelyeket naponta felkeléskor vagy lefekvéskor végez fél órán át a beteg, s hamarosan észreveszi, hogy tagjainak bénultsága enyhül. Már kezd mozogni, ha lassan is. E tűnődések eredménye a szerény módszer, melynek latin címe így is hangozhatna. Ars vivendi pro pauperibus. Az eredeti címnél sokkal bájosabban hatna ez, mert általában minden szebben hat, ami latinul van, de kevesebben értenék meg, és ezért mellőzöm. De nem is fontos a cím. Művem célja fontos, melynek elérésére a legegyszerűbb eszközökkel törekedtem. Végül megragadom az alkalmat, hogy bevezetőmben köszönetet mondjak ezen a helyen mindazoknak, akik művem megírása közben tapasztalataikkal és tanácsaikkal segítségemre voltak. Az ilyen értekező művek bevezetésében illik ez, s a szerzők legtöbbször múzeum igazgatóknak mondanak ilyenkor köszönetet, akik végre is nem annyira a szegényekhez értenek, mint inkább a kitömött állatokhoz. Mennyivel kellemesebb helyzetben vagyok én, aki ezen a helyen olyan előkelő és nemes szerzőnek mondhatok szívem mélyéből köszönetet, mint Assisi Szent Ferencnek, aki Házasság szegénység úrnővel című művében felbecsülhetetlen útba igazításokat nyújtott nekem, s reál vezetett a szegénység igazi mi voltának megértésére. Hálával gondolok dr. S.T. barátomra, aki mint gyakorló szegény, e pillanatban előadó koldus a Philadelphiai Egyetemet övező mellékutcákban, s Z.L. szemináriumtársamra,
aki most szegény Rotterdamban. Az ő tanácsaiknak és útbaigazításaiknak is sokat köszönhetek. Bizonyosan tudom, hogy az elvont értelemben vett tudományos munkát kedvelő, szigorú szegények szemében művemet gyanússá teszi talán az a tagadhatatlan időszerűség, melyet a választott tárgy korunkbeli köznapisága ad neki. Iparkodtam is művemet az idő és kor divatos áramlataitól független, értékálló alapeszmékre felépíteni. Hogy ez mennyire sikerült, ám ítéljék meg bírálóim. Kis művemet a világ szegényeinek ajánlom. Márai Sándor.

Első fejezet. A szegénységről általában. A gazdagságról. A pénzről. Az állatok szegénységéről. Érintkezés a szegényekkel. A szegénységgel általában legcélszerűbb bizonyos távolságból, magas filozófiai szempontok szerint foglalkozni, annál is inkább, mert ha valaki gyakorlatibb hangnemben és nézőpontból foglalkozik a szegénységgel, nemzetközi megegyezés szerint a legtöbb civilizált államban előbb-utóbb becsukják. Előjáróban állapítsuk meg hát, hogy magasabb filozófiai szempontból nézve a szegénység az ember természetes állapota. Valóban, csak egészen jámbor vagy hivatásszerűen rosszhiszemű fecsegők állíthatnak olyasmit, mintha új gazdasági elmélet, politikai jelszó, máról holnapra, de akár valaha is kiemelhetné az emberiség nagy tömegét a szegénység állapotából. Egészen jámbor álmodozók vagy mindenre elszánt fanatikusok hirdethetnek csak olyan ostobaságot, hogy a földet benépesítő, nagy átlagában jóindulatú, teherbírásában végtelen türelmű, s tömegben egyáltalán nem tehetséges emberi fajta rögtön boldog lesz, és megszűnik szegénynek lenni, mihelyt valamilyen gyakorlati tan vagy jelszó, például az üdv hadseregének karénekei vagy Marx tanításai megfelelő eréllyel elterjednek a világon. Ezt igazán csak szociológusok vagy olyan emberek hihetik, akiket ezért külön megfizetnek. Értelmes ember, s főként olyan, aki rendelkezik még erkölcsi bátorsággal, ami magyarul egyértelmű azzal, hogy nem kap pénzt Moszkvából, se pedig a Ku Klux Klántól, nem hallgathat arcpirulás nélkül elméleteket, melyek a valóságra úgy illenek csak, mint a teve a tűfokába. Hogy a termelt javakat s a világ kincseit az emberek milyen kulcs szerint osztják el egymás között, s hogy az elosztási arányszám feljavítása érdekében milyen békés vagy erőszakos eszközökhöz folyamodnak, ennek a kétségtelenül időszerű problémának a szegénységhez, mint az ember természetes világi állapotához semmi köze nincsen. Az emberiség megszokta a szegénységet, s nem is tud másként. Erőteljes egyéniségek aztán időnként megmagyarázzák neki, hogy időszerűen milyen célból szegény, és ezt legtöbbször hálásan el is hiszi, de ez aztán minden. Bölcselmi szempontból teljesen közönös, hogy az emberek egy új termelési rend kialakításának reményében viselik a szegénység szenvedéseit, vagy egyszerűen azért, hogy egy bank vagy iparvállalat nagyobb osztalékot fizessen, vagy vallási parancsra, vagy valamilyen romantikus és ködös jelszó szolgálatában, mint szabadság, vagy gyarmatosítás, vagy gyufatröszt. Akárhogy forgatjuk is a jelszavakat, nehéz megkerülni a valóságot, mely röviden úgy szól, hogy az emberek szegények. A világ embermilliárdjainak igen kis töredéke gazdag csak, s ha a birtokos szerepét át is vállalja időnként a gazdagoktól az állam, az emberek tömegei változatlanul szegények maradnak, Kínában csak úgy, mint a Lapföldön, vagy a Nyizsnyij Novgorodi Szovjetben. Az indoklás, hogy miért, micsoda cél érdekében szegények itt vagy ott, lehet bármi tetszetős, nem változtat a szegénység intézményes, titokzatos állandóságán. Nincs hálásabb publikum a Majomszínházban sem, mint amilyenek az emberek egy népgyűlésen, hol megmagyarázzák nekik, miért voltak eddig szegények, s megcsillogtatják előttük azt a távoli célt, melynek elérése érdekében újabb nyomorúságot és szenvedést kell majd lelkesen elviselniük. Ilyenkor tombolnak, mert ürügyet látnak arra, hogy változatlanul, esetleg fokozottabban szegények maradjanak, s ezt az állapotot nyilván annyira megszokták már, hogy időnként valóságos forradalmakat és mészárlásokat csapnak a szegénység mentől általánosabb, intézményesebb, egyenlőbb és titkosabb biztosítására. Hogy az emberek tömegei éppen olyan szegények lesznek 100 év múlva is, mint voltak 100 év előtt, erről vitatkozhatnak egy agitátor iskolában vagy egy irodalmi szalomban, de értelmes embert, aki szembe mer nézni a valósággal, éppen olyan kevéssé érdekel, mintha a geológusok vitáját hallgatná arról,
hogy 1000 esztendő múlva 5 centimétert apadni vagy dagadni fog-e a csendes óceán. Az emberek óceánja mindenféle termelési renden belül kétségtelenül és örökké a szegénység vízszintjén marad. Erkölcsi szempontból bírálva nincs is ennél természetesen. Engem már 1928 májusában figyelmeztetett egy élénk szellemű, kitűnő megfigyelő képességgel rendelkező idősebb úr egyik budai kávéházban, hogy az állatok is szegények. Ez meglepett. Mint a nagy igazságok mindig, ez az egyszerű megállapítás is figyelmeztet rá, hogy a szegénység titkát ne a beszajkolt elméletek szótárában, hanem a valóságban kezdjük keresni. És egyszerűen el is képedünk, mennyire más igazi természete, mint ahogy mi szeretnők, hogy legyen. Ha meggondoljuk, hogy a hangyák, méhek és termeszek kivételével nem akad egyetlen élőlény sem az élők világában, amely a vagyonszerzést életfeladatának tekintené, vagy éppen ragaszkodna az akár munkával és szorgalommal, akár nyers erővel és csalárd fondorlattal megszerzett javakhoz, egyszerre félre nem érthetően látjuk, hogy a szegénység természetes állapota a teremtményeknek, és még a fent említett rovarok is inkább csak valamilyen unalmas és kényszerű társadalmi szerződés parancsszavára végzik el a vagyongyűjtés egyhangú munkáját. Nehéz elképzelni is, hogy például egy oroszlán, melynek föltétlenül van annyi ereje és energiája, vagy egy hiéna, mely tud olyan kétely nélküli lenni, vagy egy farkas, mely tud olyan vérszomjas lenni, mint mondjuk egy középtehetségű, 50 éves, cukorbajos, és a szakmában a fent említett tulajdonságok összességéért elismeréssel emlegetett bőrgyáros ne tudna vagyont gyűjteni, ha akarna. De éppen az, hogy nem akar, még a hiéna sem, mely a legrondább állat, és köztudomásúan dögöt eszik ugyan, de például álmában sem jut eszébe, hogy a dög zsíradékából szappant is lehet főzni, és a szappanból vagyont lehet szerezni. Éppen az a teljes közöny, melyet az állatvilág kimagasló egyéniségei és kuliai egyaránt kimutatnak a vagyonszerzéssel szemben, meggyőzhet minden gondolkodó embert arról, hogy a szegénység olyan természetes légköre minden élőlénynek, mint a levegő, amelyet beszív. Ki hallott már valaha is olyan király tigrisről, amely öngyilkosságot követett el, mert papírjai zuhanni kezdtek a frankfurti tőzsdén? Vagy olyan sakárról, amely bánatában felakasztotta magát, mert egy napon észrevette, hogy az általa gondos előrelátással elkapart antilop tetemet éjszaka kiásta és elsikkasztotta valaki? Az elefánt gyűjti ugyan a krajcárt, de rögtön aztán, hogy megszerezte, megvető mozdulattal oda is trombitálja az őr vagy az ápoló lábai elé. Az állatok, melyeknek éppen úgy megadatott a vagyonszerzés képessége, mint az embereknek, megvetik a tartalékolt javakat, és ez a tagadhatatlan és feltűnő jelenség óvatosságra int, mikor az emberi szegénység és gazdagság természetét elemezzük. Amikor felismerjük, hogy a szegénység az élőlények természetes, igazi és örök állapota, nem bizonygatunk persze egyidejűleg olyan csacsiságot, mintha a szegénység jó dolog, kellemes és boldogító állapot lenne. Már maga az élet sem jó dolog. A boldogság meg egyáltalán nem is tartozik a létezés céljai közé, mint ezt már Rilke is megírta egy levelében. Es ist wirklich nicht wichtig, glücklich zu sein. Valóban nem fontos, hogy boldogok legyünk. Rilkének Bodmanhoz írott leveléből. Annál kevésbé tartozhat a boldogság a létezés céljai közé, mert a létezésnek semmiféle célja nincsen. A szegénység is céltalan, önmagáért való állapot, mint az élet, melynek terméke. Egyszerű észjárású vagy vakbuzgóságtól elvakult emberek hirdethetik csak, hogy a szegénység egyszerű következménye annak a néha mohó, erőszakos és kétely nélküli viselkedésnek, amilyet a gazdagok általában a szegényekkel szemben tanúsítanak. A politikai rögeszmék felelőtlenül engedélyezett terjesztésének káros következménye,
hogy elterjedhettek olyan tévhitek, mintha az általános és örök szegénység valamilyen ádáz érdekszövetség, vérszomjas érdekcsoport rabló hadjáratának következménye lenne. Ennek a tévtan terjesztő aknamunkának köszönhetjük, hogy a szegény csak ugyan hajlandó néha úgy fogni fel a szegénység állapotát, melyben születése pillanatától haláláig leledzik, mintha valamilyen föld alatti szövetkezés kényszerítené erre, frakkos, szőrös és fogcsikorgató részvényesek alakulása, akik holding vagy trust formájában kizárólag abból a célból álltak össze, hogy a szegényt kifosszák. Egy pillanatig sem vonjuk kétségbe a gazdagoknak azt a természetes és egészséges jogát és hajlamát, mely ellenállhatatlanul és jókedvűen készteti őket, hogy gazdagságukat minden eszközzel növeljék, és a szegényekkel mindig csak akkor és annyira törődjenek, amennyire ez céljaik eléréséhez szükséges. A gazdagok szerencsére egészségesek és erősek. Különben nem maradhatnának gazdagok, ellentétben a szegényekkel, akik mérhetetlen tömegükben is gyámoltalanok és erőtlenek. A szegények oly sokan vannak, s a gazdagok oly kevesen, hogy már természetes számbeli fölényük erejével is számtalanszor elvehették volna a gazdagoktól mind az előnyöket és javakat, melyekhez ezek oly egészséges makacsággal ragaszkodtak, de ha tudomásul vesszük, hogy 2 milliárd ember közül, akik a földet benépesítik, legfeljebb 100 millió gazdag csak, s a többi szegény, kételj fog el, alkalmas-e bármilyen tetszetős elmélet és erőszakos gyakorlat ennek a tehetetlenségi állapotnak megváltoztatására. Az arányszámok kísérteties végleteinek vizsgálata közben valóságos kísértést érzünk, hogy szakítsunk a tévhittel, mintha a gazdagok csak különös fondorlatok és megegyezések jóvoltából forgathatták volna ki a szegényeket a világ javaiból. Meg kell vizsgálnunk a gazdagság és a szegénység természetét, oly elfogulatlanul, ahogy egy ausztráliai benszülött tanulmányozhatná mondjuk a francia társas élet elemeit, hogy felismerjük azokat a természet fölötti erőket és politikamentes összefüggéseket, melyeknek következménye a gazdagság és a szegénység. Elterjedt tévhit az is, hogy a szegényeket és a gazdagokat a pénz birtoklása választja el egymástól. Ezt az ostobaságot főként az angol és amerikai társadalom filozófusok hirdették és hirdetik. A franciák és általában a latin gondolkozók már csak föltételes tartózkodással nyilatkoztak a pénznek a társadalom kialakulására gyakorolt szerepéről és jelentőségéről. A tévhit oka, mintha a szegényeket és a gazdagokat a pénz birtoklása választaná el egymástól, az a felületesség, mellyel az emberek a pénzt minden időben egyszerű értékmérőnek tekintenék, és legtöbbször elfelejtették megvizsgálni, milyenek is hát azok az értékek, melyeket a pénzzel mérni lehet. Ha élesen odafigyelünk, azt látjuk, hogy pénzzel valóban meg lehet vásárolni a lyukenőcstől a maradék nélküli kéjérzeten át a föld alatti villamos vasút részvény többségéig mindent a világon, s lelkesen ismerjük el, hogy a pénz nyújtotta birtoklás és kielégülés lehetőségei nem kicsinyek. De nem lehet megvásárolni például azt, hogy egy buta ember akár pénz birtokában is rendelkezzék a gondolkodás képességével. És ismerjük el, hogy gondolkozni mégiscsak mulatságosabb dolog, mint valamely fényűző marseilli nyilvános házban nőkkel pesgőzni. Pénzzel nem lehet semlegesíteni a halálfélelmet, sőt, pénzzel amolyan egyszerű képességekre sem lehet szertenni, mint az énektehetség vagy a humorérzék. Az ember nem hinné, de így van. Nem becsüljük le a pénz értéktermelő lehetőségeit, sem értékszerző képességét, mikor ható erejének határt szabunk. A pénz alkalmas arra, hogy gyűlöletet szerelemmé, közönyt barátsággá változtasson. Én magam például gyakran észrevettem, hogy pénzért, s hozzá viszonylag kevés pénzért a legnemesebb érzésekre is képes vagyok. A szemforgató és tájékozatlan kontinentális szépirodalom bűne, hogy a pénzt mágikus varázserőnek tekintik sokan ma is, s a szellemi bőrzén, ahol a fogalmak változó értékeit jelzik, ma sem függesztették még ki teljes listáját az értékeknek, melyek megvásárolhatatlanok. A nagyközönség ma is abban a téves meggyőződésben él, hogy pénzért
méghozzá olyan silány és kevéssé értékálló jelképért, mint amilyen napjainkban a pénz, meg lehet vásárolni magát a világot, minden anyagával és erőforrásával. Igaz, pénzről nem is lehet elég óvatosan beszélni. A pénz varázsos erejének rosszhiszemű tagadása lenne, ha kétségbe vonná valaki, hogy pénzért lehet megvásárolni embereket is, tehát nem csak a sánta koldust a Lánchíd főnél, hanem megfelelő helyzetben és megfelelő összegért egy maharadzsát is. Az egyiket mankójával, a másikat minden birtokával és háremével, s mindkettőt szőröstül-bőröstül, mert semmit nem lehet olyan olcsón venni, mint egy embert. És elismerjük azt is, hogy pénzért valóban meg lehet vásárolni a részleges egészséget, szépséget, s nagyrészt mindent, amit egy nő nyújtani tud. De pénzért nem lehet például módját ejteni annak, hogy egy orrszarvú, önkéntelen nyájassággal pillantson az emberre, és már ez a körülmény elég ahhoz, hogy a pénz mindent megejtő és mindent varázs körébe kényszerítő mágnes erejének balhitét gyanakvással és fenntartással vizsgáljuk. A baj ott lesz, hogy az átlag gazdag számára a valóság legtöbbször elviselhetetlen, s így kénytelen a dolgok helyett általában beírni a dolgok jelképeivel, melyeket a pénz sejempapírba csomagolva szüntelenül szállít neki. A gazdagság végre is jelképes és korlátolt valami, s a szó bonyolultabb értelmében a gazdagok ugyancsak szerény emberek, mikor a valóság helyett, melytől úgy félek, mint a kutya a pecértől, beérik a valóság kivonatával és jelképeivel, melyeket az irodalom és az ennen képükre mintázott társadalom délibáb képei nyújtanak nekik. A gazdagok közül is csak a legfinomabbak, akik olyan tehetségesek, hogy már akár szegények is lehetnének, tudják, mennyire véges a pénz hatalma. És nem csak a pénz birtoka válaszjel a gazdagot a szegénytől. És végül tudják azt is, hogy pénzért meg lehet vásárolni ugyanaz erényt, csak nem érdemes, de nem lehet pénzzel elsajátítani azt a jókedvű állapotot, melyet az erkölcsi igazságok felismerése és gyakorlása nyújt a léleknek. Mert ellentétben az angol puritánokkal, akik erkölcs helyében valamilyen szomorú és savótlan maszlaggal szeretnék megetetni a világot, meggyőződésünk, hogy az igazi erkölcsiség szenvedélyes, érzéki és jókedvű állapot. A gazdag, aki kényszerűen mindig csak a pénz óvszerével közelít az élet örömeihez, mindent megvásárolhat, csak éppen az erkölcs érzéki öröméhez nem juthat el soha. Ezért olyan szomorúak általában a gazdagok. A gazdag ember elsőrendű ismertetőjele, mint tudjuk, az őszinte, egészséges és csillapíthatatlan szerzői ösztön. Az olyan gazdag, aki a szerzésben egy bizonyos határvonalon megtorpan, s nem csak nem tud, hanem már nem is akar tovább szerezni, nem számít igazi gazdagnak, s legtöbbször ki is közösítik a gazdagok világából, megbüntetik a jóra való rességéért, mert a gazdagok egymással szemben még sokkal kevésbé ismerik a kíméletet, mint a szegényekkel szemben. Rendes gazdag addig szerez, amíg él. Ha a szemre úgy tetszik is, hogy egy-egy gazdag már visszavonult, s rózsafák oltásával és az északnémet gótika szemléletével tölti napjait, titokban nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, amikor szerezhet valamit, ha egyebet nem, potyajegyet valamelyik színházba. Ha közelről figyeljük a gazdagok tulajdonságait, elképedünk az elemi szerzői ösztönnek azon a kényszerén, amely a gazdagok cselekedeteit áthatja. Mint a szenvedélyes gyűjtők, akik nem elégednek meg például azzal a 340 burnót szelencével, melyeket már sajátjuknak nevezhetnek, hanem az összes, e világon feltalálható burnót szelencét is szeretnék mellékesen megszerezni, úgy az igazi gazdag sem valamilyen korlátolt összegű pénzre vágyik, és nem is valamilyen meghatározott pénznemből való összegre, hanem minden pénzre vágyik, amely a földön feltalálható, s az összes pénznemekre, a legrégibb koroktól az újkorig, s a legtávolabbi vidékekről is gyűjti a pénzt mindenféle címletben és kivitelben. Erre több példa is van. Az egészséges, becsületes és derűs szerzői ösztön mellett másik legfeltűnőbb tulajdonsága a gazdagnak bizonyos halmozási kényszer. Ismertem olyan gazdagot, aki mikor moziba ment, nem csak nőt,
újságokat, cukorkát és különféle cigarettákat vitt magával, hanem kölni vizet és egy szarvasbőr zacskóban csiszolatlan drága köveket, melyeket időnként megcsörgetett. Ez a szerencsétlen ember, áthatva attól a jellegzetes halmozási kényszertől, mely a legtöbb gazdag életét kitölti, páholyában félszemmel figyelte csak a moziképet, közben zseblámpa segítségével amerikai és francia magazinokat is olvasott a páholy pereme mögött, cukorkát szopogatott és rágyújtott, félkezével a társaságát élvező hölgy kezeit szorongatta, majd kölni vizet szagolt, és közben arra gondolt, hogy drága köveket rejteget a zsebében. Ez a lelki állapot jellegzetes, azért említem. Vagy meg lehet-e másként érteni, hogy egy ember, aki tulajdonának nevezhet már egy szénbányát a belga szénvidéken, ugyanakkor fogcsikorgatva vágyakozzék egy dél-amerikai gumiültetvény után oly mohósággal és oly erőteljesen, mintha becsülete, egészsége és túlvilági boldogsága múlna ez ötletszerű vágykép megvalósításán. Meg lehet-e érteni, hogy valaki, aki dollárban milliókat mondhat sajátjának, mindenét felteszi egyetlen lapra, csak hogy még egyszer annyi svéd koronát szerezhessen? Az a szorongás, mely különös és veszedelmes vállalkozásokra készteti a gazdagot, aki mintha állandóan tartana tőle, hogy elmulaszt valamit, az az óvatos és mégis szertelen szerzői dű, melynek tragikus következményeit állandóan megfigyelhetjük a gazdagok világában, arra tanít, hogy a gazdag mindig az egészre tör. Szemléletének tárgya a világ birtoklása az összes folyókkal, hegyekkel, bányákkal, ipartelepekkel és pénznemekkel, nem pedig holmi piszlicsár részletre, melyet a bankban 4%-kal lehet kamatoztatni. A szerzői rögeszme gyakran termékeny is. Persze mindig csak a halmozás reményében az. Igazi, vérbeli gazdag, amilyen alapjában kevés van, mert a gazdagok között sajátos módon sokkal kevesebb az alkotó tehetség, mint ahogy tevékenységük eredményei után hinni lehetne, egyidejűleg tör a francia Kongó, a Sèvres porcelángyár, és a norvégiai heringhalászat kizárólagossági joga után, s mellesleg szívesen alkuszik, ha egy skatulya gyufát vesz. A szegények éppen olyan téves és zavaros, csak nem gyermekes elképzeléseket dédelgetnek a gazdagok felül, mint a primitív népek a szellemvilágról. Szegényes képzeletükben különös, baljós képességekkel ruházzák fel a gazdagság fantomjait, s azt hiszik, e természet fölötti lények szándékai és szenvedélyei hatnak ki életükre, nyomorítják meg cselekvési szabadságukat, és akadályozzák őket az élet zavartalan élvezetében. És mert a szegény állandóan oly keveset lát csak a világból, mint egy ló, amely ellenzőt visel szemei mellett, kénytelen, gyatra képzelő erejével alkotni meg a gazdagság mítoszát, s a gazdagok világa helyén valamilyen hivatalosan elismert és pártfogolt olimposzt képzel el, ahol félistenek járnak és kelnek gépkocsikon, s nektárt isznak az öt órai teákon. Valóban, a szegények számára a gazdagság aféle pogány isteni állapotnak tűnik, malasztnak és kegynek, mely kiválasztottakra száll csak le. A szegény nem tudja megérteni, hogy miért gazdag például egy korlátolt, kellemetlen külsejű és unalmas beszédű ember, nem érti és azt képzeli, hogy Isten kegyelméből gazdag, és ebbe a tévhitbe aztán bele is csökönyösödik. Érintkezni nem tud vele, s ha szavát hallja, legszívesebben szótár után nyúlna, hogy lefordítsa beszédét a szegények nyelvére. Bevallom, a ritka alkalommal, amikor egy-egy valódi gazdag megszólításával tüntetett ki, magam is éreztem hasonló zavart és elfogódottságot. Legszívesebben letérdeltem, vagy kezét csókolgattam volna, vagy valamilyen más módon, szapora főhajtással, vagy középkori ájtatos dalok éneklésével adtam volna kifejezést megrendülésemnek, melyet a kiválasztottság ténye váltott ki belőlem. Az az egyszerű, de tagadhatatlan tény, hogy ő gazdag, míg én szegény vagyok. Ilyen túlzásoktól csak önfegyelmem és filozófiai nevelésem tartottak vissza. Az az esetlegesség, hogy a történetesen utamba vetődött gazdag szellemi képességeit illetően talán egy kecske vagy összvér színvonalán mozog,
soha nem enyhítette az álhítatos megrendülést, melyet a gazdagság mítoszával szemben éreztem. Igazi gazdagok és igazi szegények tudják csak, milyen mafla kertelés és hazudozás osztályokról beszélni és rendi vagy kaszt elméleteket állítani fel, mikor a világon már ősidőktől csak kétféle emberiség él, a legtökéletesebb nemzetköziségben, szervesen egymás mellett, mint egy isteni törvény parancsára összekötözve, a szegények és a gazdagok. Ezen a két óriási tömbön épül fel az emberek társadalma, s osztályokról már csak a népgyűléseken mernek szónokolni, ott is csak kevés eredménnyel. Mint a föld és az ég, úgy érintkezik e két világ láthatára, természetes összetartozással és egyidejűleg külön térfogatokkal, s ha azonos nap világítja is be két világot, a fény és az árny játéka nem ugyanaz a bakonyi barlangban, mint a stratoszférában. Ami a szegényeknek a gazdagokkal való érintkezését illeti, ezt a nehéz kérdést, mint a fentiekből is kitűnik, a szegények a gyakorlatban régen megoldották már, mégpedig nagyon egyszerű. Bármilyen különösnek tűnik is, a szegények nem érintkeznek a gazdagokkal. Nehéz lenne elemezni azt a makacs gőgöt és dacot, mely visszatartja őket, hogy elfogadjanak meghívásokat a követségek estéjeire, részt vegyenek jótékonysági teákon vagy 200 terítékes rózsadombi házszettelőkön. A gazdagok oly kínosan tudják ezt, hogy már nem is hívják őket. Ugyan kiolvasta közülünk az újságok személyi hírei között, hogy a távozó svéd követ tiszteletére adott estebéden megjelent Büdösi István bélmosó is nejével, vagy azt, hogy valamelyik élemedett korú és az írás kényszeridegességével sújtott külföldi írónő megérkezése alkalmából részt vettek a kultuszkormány teáján Krumpli Imre vagonfékező és Bájos leánya is. A szegények sajnos nem érintkeznek a gazdagokkal, s nehéz elképzelni, hogy ezt az épp oly makacs, mint oktalan vadótságukat belátható időn belül le tudják majd küzdeni. Ami a gazdagoknak a szegényekkel való érintkezését illeti, az már sokkal bonyolultabb feladat, mert a gazdagok elkerülhetetlenül kénytelenek időnként érintkezni a szegényekkel, abból az egyszerű okból, mert szükségünk van rájuk, ellentétben a szegényekkel, akiknek nincsen közvetlen és sürgető, mindennapos szükségük a gazdagokra. A gazdagok szerencsés tapintattal s nagy társadalmi műveltségük jóvoltából mindig meg is találják a megfelelő hangot, s tapintatosan érintkeznek a szegényekkel. De kis művünk nem a gazdagokat, akik már amúgy is értik ezt, hanem a szegényeket óhajtja az érintkezés fogásaira tanítani. Ezért az alapvető fogalmak tisztázása után talán nyomban át is térhetünk e mű közvetlen célkitűzéseinek tárgyalására.

Az emberrel elragasztanak két vényekkel. Az egyik az, hogy polgár, és a másik az, hogy európai. Ezt úgy ráteszik, mint az emlékműre a táblát. De az emlékművetnek az a sportsuk, hogy először úgy megnézik az iskolák és a gyerekek is, és aztán jönnek a kutyák és lepisilik. Én azt hiszem, hogy le kell telni a purgatóriumi időnek, a tisztítótű időnek minden író halálát követően, amíg meg lehet mondani, hogy mi az, ami megvallott belőle. Mit akart tulajdonképpen? Én azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy mit akartam mondani, de megkíséreltem néha mondani, hogy van egy réteg, amit elkereszteltek polgárnak, de ami egy alkotó réteg volt, és néhány száz év alatt felépített egy műveltséget, amelynek a légköre neves volt, és jó volt. Hasa volt a burzsulynak, de a légköre az jó volt az egésznek, és ez a légkör elpusztult. És ezt az elpusztult légkört kitartottam rögzíteni abban, amit itt-ott néha megírtak. Mindenre, hogy hol mire felelt ez a légkör. Ez valóban elpusztult, és ez nem csak a kommunizmusban pusztult el. De van valami nosztalgia iránta, ha is határozottan van nosztalgia, nem a kuponvágó polgár után, hanem egy emberi magatartás iránt, amely nem örökli és nem is szerz, hanem csinálja azt a levegőt, amit elé alkot. Volt egy alkotó polgárság. Nálunk, különösen a felvidéken és Erdélyben, Budapesten is volt, hogy Budapesten a jó zsidó rétegnek igen nagy rétegek. Mert ebben az értelemben elismerem, hogy polgári jó vagyok. Aztán volt a grotesz része a polgári légkörnek, amit a korszeres. A polgár vallomásában indorkodtam hátulról bevezetni az olvasót a polgári légkörnek a hátsó szobájával, ahol a valóság van. Ibarkodtam meg ilyen. Ha szabad azt mondanom, egy hosszú élet után csak egyet mondtam le magatartást illetőleg. Megsértődni nem szabad. Káromkodni szabad. Vigasztatni szabad. Ha megüttek és muszáj visszavitni szabad. De megsértődni nem szabad. Mindenkinek ajánlom, hogy a megsértődik, akkor megbukik.

halotti beszéd. Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, összetudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib, darab, szilánk, avít, kacat, a halottnak szakella nőtt, a neved, szám, adat, nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a száj padlat alatt, a pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt, és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó, nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasott, és azt tereli, oké, a pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engemet. Az ohájói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan és lehull nevedről az ékezet. A tirreni tenger zúgni kezd, hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiálsz, az nem lehet, hogy oly szent akarat, de már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már, minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rá, zabos, törli pápa szemét, látnivaló untatja sok okmány és pecsét, havi ezret kap és kocsit, a Missis s a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene, arany szava, ripple színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív, maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket. Te hallgass és figyelj, tudjad, már él a kis sakel, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál, már sarjad a vad kaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed, élsz valahol, és ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz, nem rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvér, testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakat. Egy másik nyög, nehogy ki távol síre nemzeten. Még egy hörög, megútelni is kénytelen legyen. Hát így, keep smiling. És ne kérdjed senkitől, miért, vagy rosszabb voltam, mint ezek? Magyar voltál, ezért, és észt voltál, litván, román, most hallgass és fizes. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet, a rádióaktív hamu mindent betemet, tűrt, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen, tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten, tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség, mosolyog, mikor a tribék kitépi nyelvedet, köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet, őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, ne mukkanj, amikor a bassz megszámolja fogad, szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeid, egy hajfürtöt, fényképet,
költemény, mert ez marad. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk, látjátok feleim, szemtekkel, mik vagyunk, íme, par és hamu vagyunk.

Mami Janika, mielőtt visszaviszem ezt a tape recordet, amit tegnap kölcsön vettem, ez az utolsó előadásom, Dear Listener, valamit szeretnék mondani. Lehet, hogy együtt hallgatjátok ezt a hangszalagot, lehet, hogy csak az egyik vagy a másik hallgatja. Azt szeretném mondani, hogy ami elintézni való van, amennyire lehet, azt fölírtam, végrendelet, ez az ott van a széfben. Amit nem tudok még körülbelül sem elintézni, az a kérdés, hogy mi legyen a kézirataimban. Sokat gondolkoztam, és nem tudok idekün senkit, se intézményt, se magánszemét, akire ezeket a kéziratokat nyugodtan rá lehet bízni. Mert föltehető, hogy vagy elkallódik, nem törődnek vele, vagy törődnek vele, és az se lenne esetleg jó. A széfben, a végrendeletemben azt írtam, hogy van itt ez a Rutgers University, hogy ott kellene talán letétbe tenni, de közben gondolkoztam, ez nem lenne jó. Nem lehet ezt itt senkire se bízni. Én azt kérem tőled, Janika, hogyha úgy fordulna egyszer a dolog, hogy neked kell ebben a kérdésben dönteni, akkor ezeket a kéziratokat, amiket persze előkészítek, csomagold be jól, úgyhogy víz, por, az idő ne ártson nekik, viaszkos vászonba és a többi, és őrizd meg! Juhász Vilmos talán alkalmas arra, hogy átnézze, hogy mi az, amit ki lehet adni belőle, miért lehet egyáltalán csinálni, de hát ő is egy öreg ember, ki tudja, hogy mire úgy fordul a dolog, itt lesz-e ő még. Őrizd meg a kéziratokat, és ha egyszer Magyarországról elmentek az oroszok, titkos választásokat tartottak, helyreállt egy alkotmányos helyzet, akkor, de nem előbb, kapcsolatot kell keresni a Magyar Tudományos Akadémiával, és ott letétbe helyezni az összes kézirataimat azzal, hogy őrizzék meg, amíg te az örökös, természetesen elsősorban mami, mint örökös, valamilyen formában rendelkezni kívánnak vele. Ezt, Janikám, fogadd meg és csináld meg. Addig azonban, miután remélem, hogy ti ketten még sokáig együtt lesztek, azt ajánlom, hogy ezt az Ithaka dolgot lehet folytatni, és nem a régi dolgokat, de a kiadatlan magyar kéziratokból időnként egyet-egyet ilyen Ithaka alapon, ahogy ezt megszerveztük, megcsináltuk, ki lehet adni. Hát ezeket a kéziratokat persze külön előkészítem, és majd ráírom, hogy ez kiadható. A régi könyvekből újat kiadni, ezt nem ajánlom. Erre várni kell addig, amíg otthon rend lesz, és otthon aztán egy kiadó gyűjteményesen, 2-3 kötetbe, úgynevezett biblia papíron kiadja. Hát ez a könyvekről. Ami már most a többit illeti, hát az egyrészt nem sok, másrészt eligazodik, az magától, végrendelkeztem róla. Tulajdonképpen otthon van még két érték. Az egyik a Zárda utcai öröklakás, és a másik a Mikó utcai háznak két része, amit én mind vettem. Az enyém, az munkából van. Hát egyelőre persze ez nem ér semmit, de fordulhat úgy, hogy ér, és akkor mami vagy te rendelkezzetek vele. Hát, Dear Listener, csak ezt akartam mondani. Janika, köszönöm neked, hogy olyan vagy amilyen. Maradj becsületes ember, vigyázz mamira, küldjél néha pénzt a nagymamádnak, öreg asszony, megérdemli. És egyebekben hát többit tudjátok. Tehát szóval, halló, még azt akarom mondani, hogy ma 1967. február 21-e van. Mamikám, neked nem üzenek semmit, de úgyis tudod a többit.

0: Magas Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy nem, ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön legelőre?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgy, hogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy nem tudom, tavililiumot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
3: Bocsánat, hogy szülök, sziasztok, papu! Én is a
1: műsorban akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
3: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzemanyag, a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat, azoknak jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülük fajlagosan kinyerhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak, hogy a kőolaj származékok minden gonoszságukkal együtt óriási állami bevételeket jelentenek, és per pillanat a modern társadalmaknak a működtetése és föntartása nem csak energetikai szempontból, hanem a gazdasági oldalról is nagyon sokat köszönhet a kőolajnak. Ez most mind az ő kőolaj származékoknak és a felhasználásuknak, ez most mind persze a rengeteg káros hatások mellé
1: van. Akkor köszönheti ezt a társadalom, hogyha mi úgy érezzük, hogy egy tökéletes társadalomban élünk.
3: A mondat úgy teljesen, hogyha befejezem, hogy a bio üzemanyagokra való átállás, hogy a biomassa termelés, gázt kitermelés, az pedig pont állami szubvenciót jelentene, nem pedig bevételt. Tehát, hogyha ezeket így hoznánk azonos versenyhelyzetbe, hogy egyforma lejtésű pályán indulnának, akkor még annyira nem lenne versenyképes a bioüzemanyag. Természetesen nem kell lesöpörni, és megfelelő helyen, megfelelő mennyiségben, megfelelő gazdasági számításokkal és alátámasztott tényekkel bizonyítatva, hogyha ott megfelelő, akkor valamennyire kiválthat dolgokat, de hogy arra nem építhetünk, az biztos. Neked meg azt szeretném mondani, hogy sajnos soha nem fogunk hajtani sűrített levegővel autókat, ott is csak kisegítő üzem, a hibrid üzemmód egyik fele lehet. A sűrített levegőnek még a bioüzemanyagnál is sokkal, de sokkal kisebb az energia sűrűsége. Egész egyszerűen, amikor erről beszélgettünk veled ketten, akkor nem figyeltem, miután csináltunk egy egész műsort, amit kifejezetten ennek szenteltünk a sűrített levegős üzének, és szerettem volna jó híreket, de nincsenek jó hírek, mert lehet használni önindításra, útközben a fékező energiából sűrített levegőt termelni, és aztán rásegíteni.
1: Mit mondasz, hogy nem működik a sűrített levegős autó?
3: Nem. Tehát ideig óráig működik.
1: Én használtam.
3: Ja, nem úgy, hogy tudsz csinálni egy autót, ami sűrített levegővel működik, de a közlekedést erre gazdaságosan átállítani nem lehet.
1: Nem is azt mondtam, hogy gazdaságosan át lehet. Gazdaságosan ezt a közlekedést így fenntartani és átállítani, sehogy nem lehet. Tehát szerintem az lenne jó, hogyha az egészet megváltoztatnánk, de figyelj, itt van Gina, aki szerintem a legszebb közülünk a stúdióban, és ráadásul egy hatalmas nadrágot szabtunk ki most neki, úgyhogy légy szíves, Gina, varjál erre egy kis gombot.
2: Nagyon sok gondolat eszembe jutott. Gombot lehet, hogy nem fogok tudni varni, de az biztos, hogy én személy szerint is osztom azt a véleményt, amit a szervezet is azt gondolom, mondhatom, hogy képvisel, hogy ez egy zsákutca. A bioüzemanyagok felhasználása az egy zsákutca, és személy szerint azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta megoldás, amit előszeretettel láthatunk manapság a világban, vagy emberek a saját életükben is alkalmazzák, hogy egyfajta előre menekülés. Nem beszélve, hogy eddig itt a számításokról beszélgettünk, hogy mondtátok inkább ezeket, hogy nagyon okos közgazdászok így úgy bizonyítják, hogy ez mennyire klassz, vagy hogy pont ellenkezőleg, hogy mennyire sok terület lenne szükség, hogy kiváltható legyen a jelenlegi energiaigény. Azonban ennek nagyon súlyos emberi jogi oldalai vannak, vagy valóban környezeti következményei, hogy azért, hogy a úgymond köztudatban lévő, jobban élő nyugati civilizált társadalmak, akár itt az északi féltekén, ne kelljen a repülő fémdobozokból kiszállni, elég súlyos. Én azt gondolom, hogy már egy bűncselekmény kategóriába menő dolgokat követnek el, nagy cégek mögé bújva úgy, hogy felvásárolnak óriási területeket, erdős területeket a harmadik világban, akár gondoljunk Ázsiára, gondoljunk Dél-Amerikára, és ez egy nagyon szövetséges, korrupt dolog, és mindezt azért, hogy keverjék a meglévő fosszilis üzemanyagokhoz, tehát gyakorlatilag adtunk egy pofont ennek a nagyon rossz dolognak, és nem tudom, hogy a gombvarrás alatt mit értettél, nem vagyok túl optimista, tehát én is magam napjaimat biciklin töltöm az év nagyobb részében, és számomra az egyik legnagyobb megdöbbenés az, de ez tényleg ez így nap mint nap eszembe jut, hogy emlékszem rá, amikor idehaza volt egy időszak, amikor elkezdtek beszélgetni az üzemanyagár lélektani határáról, és én nagyon naivan azt gondoltam, hogy tényleg ki fognak ürülni az utcák, vagy szemmel láthatólag kevesebb jármű lesz. Ennek ellenére, ha ma kigördítem reggel a kerékpáromat, azt látom, hogy tele van a város.
3: Képzeld, Gina.
2: Attól függetlenül, hogy mennyire tankolnak.
3: Csak egy film, megszakítanak egy filmes percet, mikor a kollégáimmal azon ezt a tesztet lefuttattuk, és akkor nagyjából mindenki megérzett, hogy ha 20 forint lesz a benzinnek literje, akkor leteszik a kocsit örökre.
4: Ha 20 forint lesz.
3: 20 forint lesz. Tudni, akkor volt, hogy 7.30-ról fölemelték
1: 8.50-re. Ja, értem, ez nem mostanában volt papoda.
3: Mit tavaly?
2: Szóval én ezt gondolom, hogy nem megoldás, abszolút, mi ezt kommunikáljuk, de próbáljuk inkább szerintem ezek a számítások is józan észérvek helyett megbeszélni az emberekkel, vagy azt kommunikálni az emberek felé, hogy ennek számos káros hatása van, tehát megváltozik a felület borítottság, tehát semmiképpen nem egy jó
3: tulajdonképpen út. Ennek a bioüzemelőnek, vagy a biotermelés, ilyen energiatermelésnek bármelyik vetületét nézzük, ezen sebből vérzik. Akár csak az, hogy amilyen növényeket odaöntetnek, azok igaziból nagy hozadékból valószínűleg ilyen génmódosítottak lesznek, stb. Úgyhogy...
2: Igen, erre azért nem is térek ki, mert azt gondolom, hogy itt egy nagyon masszív blokk volt a génmódosításról szakavatott emberrel, aki tőlünk volt itt. Meg monokultúrás
3: lesz, meg se.
1: Közben visszajött Fidusz is, nem bírtad ki, ugye, hogy ne legyél benne.
4: Igazából a kollégáimmal kellett beszélnem, és ugye eredetileg úgy tudom, hogy egyik kollégám jött volna, csak nem tudott eljönni, és most megszavazták, hogy akkor én beugróként legyek.
1: Na, ez csodálatos, figyeljetek!
3: Ugyanakkor, szerintem le fogjuk erről a dologról szállni, de most a szakértőkkel körbe vagyunk ülve, akkor ezt megkérdezem. Van kérdésem is a bio üzemanyagtermelés, esetleg biogáz termés ügyében, hogy mindeddig nem nagyon használtuk ki az algákat. És az algákhoz ugye a termőterület sem kell, vízfelületünk azért viszonylag nagyobb szabad van, és bárki látott már, akár csak egy lavort ki kell tenni a napra, és különösebben be se kell oltani, 3 nap múlva zöld algával lesz tőle az egész. Hogy ezt a részt érdemes-e esetleg, vagy ezt a dolgot erőltetni, vagy maradjuk meg a kérdés szintén.
1: Nem bírom ki, mert infarktus fog kapni. Nem tartható fent ez a helyzet, amit most csináltunk, tehát azt várni, hogy erre egy olyan alternatíva, amivel ugyanígy tudjuk csinálni a kis közlekedésünket, és ugyanígy meg tudjuk oldani, hogy röpködünk ide-oda. Parancsolj, hallgató, tessék!
5: Sziasztok, ember Szevasz. Vagyok. Azért telefonáltam be, hogy ha már kiált kiáltva az autó mondjuk az egyik főbűnösnek, még soha nem hallottam, hogy bármilyen környezetvédelmi aktivista vagy szervezet mondjuk oda ment volna tüntetni az autógyárak elé, vagy az autókereskedések elé, hogy ne adjanak el több autót. Tehát azt kell mondani, nem adunk el több kocsit.
1: Nem is az kéne, hogy ők ne adjanak el több autót, ők a keresleti piacot töltik fel, hanem az kéne, hogy ne akarjanak az emberek autót maguknak.
5: Azt nem fogod soha elérni, tehát nem találkeztek arra,
1: de figyelj, én például nem akarok autót magamnak.
4: Az Egyesült Államokban nekem jogosítványom sincs.
5: Nem tudom a számokat elmondani, az Egyesült Államokban addig, amíg a cigarettát úgy tiltották, nem tiltották, hanem hogy megkérték az embereket, meg kampányok folytak, meg ja Isten, egészségtelen, senkit nem érdekelt. Abban a pillanatban, hogy elkezdték tiltani, hogy nem lehet, tehát nem lehet dohányan az itt, meg ott, meg amott, akkor csökkent a cigarettafogyasztás. Szerintem az autóban is, amíg te arra appellálsz, hogy valamikor majd valaki belátja, hogy neki nem kell autó, akkor arra te várhatsz szerintem 200 évig is nem fogja az emberiség belátni ezt.
1: Ha
5: nincs autó, akkor nem lesz, kész, ilyen egyszerű.
1: Én az egyének bölcsességében hiszek. Abban nem hiszek, hogy a tömeggondolkodást meg lehet változtatni. Abban hiszek, hogyha sokat beszélgetünk, akkor egy-egy ember meggondolja ezt a dolgot. Én például meggondoltam, nem szeretnék autót, eddig sem szerettem volna autót. Nagyon sok barátom gondolkozik így.
5: Van még egy példa, ami szintén nagyon fájdalmas nekem, ugye én vasútmániás vagyok. Azt áruljátok el nekem, hogy miért van a MÁV-nak például autóflottája. Mondja meg nekem valaki, miért vannak a MÁV-nál szolgálati autó, míg a vonattal mindenhova el lehet jutni nagyjából.
4: Hát mindenhova nem, sajnos.
5: Hát most nem. Azt mondom, el lehet jutni a MÁV-nál, ha valaki el akar menni Budapestről Debrecenbe, Debrecen mellé egy kis faluba, akkor neki ingyen van a vonat, felszáll a MÁV-osra mondjuk a vonatra, odáig, abban felszáll mondjuk majd tömegközlekedésre.
1: Majd, de tudod, hogy miért van, tudod, hogy miért van kocsijuk? Azért, hogy a keleti pályaudvarból el tudjanak jutni a Moszkva térre.
5: Mi nincsen bérlet? Miért? Ott a metró, nem
1: megy odáig a metró. Na, pont ezt szeretném behozni. Köszönöm szépen, hogy mondtál.
5: Vannak cégek, vannak vállalatok, akik autókat tartanak fönt tök fölöslegesen, holott meg tudják oda már kérdezni. Mondjuk azért mondtam pont a MÁV-ot, de mondhatnám a BKV-t is, mert pont a szakirányú tevékenység a tömegközlekedéssel foglalkozik. Mi nem jár demonstratíve minden MÁV dolgozó szolgálati útra vonattal például.
1: És kerékpárral. Oké, köszönjük szépen.
5: Na, csak ennyit akartam.
1: Szevasz.
3: Egyébként az autózással az csak az egyik gond, hogy mi letesszük az autót, hanem az fogjuk, hogy hogyan akadályozzuk meg, amikor 1 milliárd kínai autózni szeretne, mert például ők még nem autóznak.
2: Hűtőszekrényük sincs, de én már olvastam olyan cikkeket, hogy az is nagyon komoly problémákat vetne föl egy világszinten, ha minden kínai háztartást szeretne otthonra magának. Nem egy fagyasztó, csak egy sima frigidárt. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés.
3: Továbbá az autó mellett ne felejtsétek el, hogy ugye egészen mostanáig csak az elektromos áram szükséglet télen az brutálisan nagyobb volt, mint a nyári például a világítás, hosszabb világítás kapcsán, de egyébként is. Mostan a fejlődő klimatechnikának köszönhetően per pillanat már csak 1,8% a magyarországi különbség közte, vagy az Európa Uniós különbség a kettő között. És ez az olló ez most be fog csukódni, úgyhogy nem sokat a nyáron már még többet használunk. És jó, persze sajnos a időjárás is többnyire extrém, meg iszonyú forró nyaraink voltak az elmúlt időben, tehát ilyen szempontból érthető
4: ezt is
3: a
4: mi okoztuk.
3: Védekezés. Ez a vitatot, hogy mi okoztuk, de valamennyire biztos, hogy...
1: Várj, most már van olyan nemzetközi tanulmány, amelyik azt mondja, hogy igenis szerepünk volt ebben.
3: Hogy? Hát renget, sőt, hihetetlen komoly tanulmányok.
1: De el fogom felejteni Bogotát. Szerettem volna behozni Kolumbiát. Bogota, az megvan nektek, hogy miért különleges a közösségi közlekedés szempontjából?
4: Persze.
1: Hát akkor Fidusz, akkor
4: mondj ide, te vetetted fel a témát, nem akarom lelőni.
3: Méghozzá nagyon rövid idő alatt jutottak el ide.
1: Bizonyám, tehát hogy olyan módon alakították át a városi közlekedést, ami példamutató nagyjából az egész világ számára, nem csak azért, hogy hogyan alakították át az útrendszert, hogyan használták ki az utak szélességét. Engem mindig zavar az Budapesten, hogyha van mondjuk egy 30 méter széles út, akkor abból 28 métert használnak az autók, és akkor maradék 2 méteren osztoznak a babakocsit toló anyukák, a kerékpárosok, a gördeszkások, hanem foglalják el a parkolóautók, tehát alapvetően a várost úgy néz ki, hogy autóknak építettük, mi csak kiszolgálói vagyunk ezeknek az autóknak. Ehhez képest Bogotában elkezdtek közösségben gondolkozni, és például egy olyan buszrendszert építettek ki, ami ám bátor buszrendszer, de mivel ilyen nagyon hiper-szuper buszokat üzemeltek be, amiknek gyönyörű metálfényezése van, kb. Azt az üzenetet juttatták el az embereknek, hogy ha igazándiból űrutazásra vágytok, akkor utazzatok busszal. Mert az szuper menő. Tehát, hogyha az emberek fejében ezt a kis kapcsolót sikerül átállítani, hogy nem azt gondolják, hogy a BKV az egy büdös, ahol felszállnak és kiabálnak velük az ellenőrök, hanem menő lesz a BKV-n utazni, és menő lesz valamilyen módon részt venni ebben a közösségi közlekedésben. Én egyébként mondanék egy példát, hogy személy szerint nekem miért nagyon jó közösségi közlekedésben részt venni. Hogyha autóban ülök, akkor sosem találkozom annyi ismerőssel, mint hogyha mondjuk fölülök villamosra, vagy sétálok az utcán.
4: Nekem meg a másik főérvem, hogy amikor én metron villamoson utazom, akkor tudok olvasni. Ha vezetnem kéne, akkor nem tudnék közben olvasni. És így ki tudom hosszabbítani az információszerzéssel töltendő időt.
1: És hogy szerintem ez lehetne, ami kiválthatná. Tehát szerintem a városi autózás az egy nagyon nagy zsákutca. Az egy hatalmas tévedés. Az, hogy ennyire bebüdősítjük a városainkat, és az, hogy ilyen módon használjuk ki, ahelyett, hogy itt futkározó gyerekek lennének az utcákon, vagy játszadozó gyerekek lennének az utcákon, ahelyett autókkal töltjük meg, amik itt rohangálnak.
4: Nem töltjük meg, mert az autókban átlagosan kb. 1,2 ember.
1: De várj, autókkal töltjük meg, csak az autókat nem töltjük
4: igen,
1: meg.
4: Pontosan, igazad van. Igen.
1: Igen, tehát kb. kb.
4: Üres autókkal töltjük meg.
1: Voltak ilyen hírek, hogy az Egyesült Államokban egy pár városban bevezették azt, hogy a buszsávot használtak azok az autók, amiben legalább 3 személy utazik, és ugye ez Magyarországon biztosan nem fog működni, mert hogy ki fogja azt ellenőrizni, ugyanaz a korrupt személyzet, ami általában csinálja a világ irányítását, úgyhogy ezért nem működhet. Na mindegy, szóval Bogota. Mesélj még te is Bogotáról, biztos sokkal több érdekeset tudsz róla.
4: Nem, szerintem így kezdetnek elég, amit számomra az egészből az a lényeg, és itt a betelefonálóra adott válasz, hogy el kell határozni valamit, és megfelelő módon kell kitalálni, és ki kell találni, hogy hát akkor egy másfajta várost képzelünk el, és akkor meg lehet változtatni a városnak a közlekedését is, és az a lényeg.
3: Amikor ilyenekről beszél az ember, akkor gyönyörűséges idealista dolgokat mondasz, de az nem járható út, Szabi, amit te. A ha tetszik, ha nem, be kell látni.
4: A Bogota egy abszolút járható példa.
1: Ez egy konkrét példa, ami megtörtént egy várossal, ami 50 év alatt 10-szeresére
3: nőtt. Én se autózom azért, mert mit tudom én, nekem sincs jogosítványom. Ezek egyéni klassz példák, meg érdekesek. Igaziból tömegeket máshogy lehet szerintem megmozgatni. Ha tetszik, hanem a világ tök egyszerűen működik, azt mondja, megéri vagy nem megéri. Én most azért nem fél lábon is, hogy egyensúlyozok itt. Azért nem, sokkal kényelmesebb időn, és megéri így. Az ember azért veszi meg az olcsóbb és jobb cipőt, mert olcsóbb és jobb, és nem a drágább, rosszabbat. Tehát folyamatosan komparátorok működnek az élet minden pillanatában, és azért nem fejjel mész az ajtófélfelek és mellette, mert oda szeretnék menni, sokkal kedvesebb és üresebb az utad arra felé. Tehát valamiért érdekeltét kell tenni az embereket, mert egyéni példákat tudsz mondani bármilyen esetben, hogy lám csak ő mégis ilyen, meg olyan, meg amolyan, de nekünk milliárdoknak a mentalitását kell helyes irányba tenni, ezt meg csak úgy tudjuk, hogyha valamiért érdekeltét teszik őket, hogy jobban megéri, amit te mondtál Bogotáról, meg az űrhajó kinézetű klassz buszokról, az érdekeltét tette az embereket, vagy érdekeltét próbál tenni az embereket, hogy azt válasszák. Egészen addig, amíg autóval esetleg minden kínja, nyugi ellenére kényelmesebben ér, meg gyorsabban valahova, meg valamiért megéri, addig azt fogja választani. Neki azt az alternatívát kell nyújtani, papon, amiért ne érje meg azt választani.
1: Ne becsüld alá a tudat hatalmát. Tehát az, hogy
3: de te ezek tudatos választások.
1: Nem. Én azt mondom, hogy ő azt gondolja, hogy megéri ott ülni a dzsuvában, bent, egyedül az autóban, valami miatt. Tehát a fejekben, ez biztos, hogy ez nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra, tehát holnap reggelre meg lehet ezt változtatni. Mondjuk egy generációs váltásnál 20 év alatt talán meg lehet változtatni ezt a gondolkodást, de 100 évvel visszatekintünk, akkor teljesen más volt a városi élet, most is teljesen más a városi élet. Na mindegy, kétperces hozzászólásra jelentkezett Friedrich Robert.
4: Jó, tehát
1: megadom a szót.
4: Nekem nagyon tetszik nagyon tetszik a kérdés felvetés, és szerintem egy nagyon fontos aspektusra irányítja rá a figyelmet. Igen, megéri, de tehát, hogy mi az, ami vezérli az embereket? Mik a cselekedeteinek a tényleges hajtóerői. Tehát mi az MTVS-nél, amikor mondjuk a fenntartható fejlődés, meg egyéb ilyen kérdéseket boncolgatjuk, akkor mindig rendszer szemléleti megközelítésből nézzük, és az egyik fontos dolog az, hogy a hajtóerőket beazonosítsuk, a különféle struktúrákat, amelyek az egész életünket vezérlik. És ebből szemben tök igaza van a Szabinak, hogy hát 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt még nem így néztek ki a városaink. Azóta egy másfajta kultúra alakult ki, ez a modern autókra, kőolajra, stb. Alapozó kultúra, ami egyrészt olcsóvá teszi, látszólag olcsóvá teszi a különféle fenntarthatatlan fogyasztási és termelési mintázatokat, hogy ilyen fennkölten fogalmazzak. Ugyanakkor viszont de ez csak azért tud olcsó lenni, látszólag, mert ahogy egy kettő előzőtti műsorban is megfogalmazott, hogy a valódi, tényleges, externális költségeket nem számítjuk bele. Tehát ennek az a következménye, hogy a hasznokat, azokat a különféle cégek, vállalatok, stb. Teszik zsebre, miközben az egész tevékenységnek a kárait ráterheljük, a valós költségét ráterheljük
3: a
4: társadalomra, plusz még időben is elosztjuk. Tehát, hogyha az úgymond externális költséget is meg kellene fizetni, onnantól kezdve már nem ez lenne az olcsóbb.
3: Ez egy tökéletes.
4: Tehát mindenképpen abba az irányba kell elmozdulni, hogy fajta szerkezetváltás, tehát hogy egy másfajta szerkezetet, struktúrát alakítsunk ki, és ebből a szempontból nagyon jó példa a Bogota, mert ők egy másfajta város szerkezetet gondoltak ki, és egy másfajta szerkezet, egy másfajta tevékenységet, másfajta viselkedést is generál. Egy másfajta kultúra születik meg ilyen esetben. Tehát egyszerűen azt kell megnézni, hogy mik a hajtóerők, hogyan hajtnak egymásra, és ezen hogyan tudunk a legjobban változtatni.
1: Mondjad.
2: Egy kicsit más, még remélem, hogy a hallgató velünk van, mert akkor rögtön eszembe, ha betelefonálunk, akkor rögtön eszembe jutott, hogy volt korábban egy programunk az irodában, egy ideig foglalkoztunk, illetve talán még most is van ilyen, hogy autópályabővítés, közútbővítés, és akkor beléptünk ilyen peres ügyekbe is, hogy bementünk tárgyalásokra, jelen voltunk a bíróságon, vagy hogyha döntés született arról, hogy egy utat merre visznek, és nagyon élesen él bennem egy emlék, amikor kaptunk egy ilyen levelet, hogy rendben van, hogy a vasutat propagáljuk, de vasútállomásról is valahogyan el kell vinni azt a, nem tudom, konténernyi, akármi élelmiszert, bármit, amit szállítanak a közutakon, és nyilván ez a válaszunk az volt, hogy hát akkor azt kell megszervezni, hogy azokon a rövidebb útvonalakon ezt oldják meg, de erre az volt az illetőnek a válasza, én beszéltem vele aztán, hogy ez nem elég nagy biznisz, tehát nyilvánvalóan ez nem egy egész elég nagy üzlet, illetve a másik dolog, amit most eszembe jutott, hogy a Fiduszt hallgattam, mert maximálisan egyetértek vele, hogy a rendszert kell megváltoztatni, és kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondtok, hogy szerintem nekünk az is célcsoportunk, aki esetleg most bentül a dugóban, ezúton is őszinte részvétem, és ez a munkája miatt van, mert ő egy porszívó ügynök munkát végez, mert mindenhová B-kategóriás jogosítvány kell, tehát mi azon kevés kiváltságosak vagyunk, akik egy zöld szervezetnél vagy egy civil világban dolgozunk, beszélek itt magamról és Fiduszról, de nekem is vannak olyan barátaim, akár az irodán kívül, akik ilyen munkát tudnak vállalni, és van olyan, aki azért nem autózik, egy nagyon közeli barátom, mert azt mondja, hogy mert gyűlöli a vezetést, olyan szinte rutinszerűvé vált, tehát kiszáll a szolgálati kocsijából pénteken, másrészt pedig nem akar fenntartani a saját költségein egy személygépkocsit, viszont tudok olyat is, aki annyira megszokta, hogy alátették úgymond az autót, hogy már el se tudja képzelni, hogy őket hogyan szólítsuk meg. Tehát ez valami olyasmi, amiről te is beszéltél, hogy kényelmesebb telifenékkel ülni itt a rádióban ezen a széken, ahelyett, hogy fél lábon állnánk, és úgy beszélgetnénk. Tehát engem mindig az foglalkoztat, hogy ezeket az embereket hogyan győzzük meg arról, hogy lehet, hogy jobb. Saját példám, nevetni fognak, beszállok a tömegközlekedésbe, télen átszállok a biciklire tavasszal, és amikor visszamegyek ősszel, szinte már ilyen klausztrofóbiás érzésem van. De van, hogy biciklizni sincs kedvem, inkább gyalogolok. Tehát, hogy ezeket az embereket én is hiszek az egyéni tudatban, de hogy ez nagyobb tömegeket érjünk el, vagy hitessük el velük, ez érdekelne.
1: 35 perce beszélünk, úgyhogy Fidusz, mondhatsz valamit, de nagyon rövid legyen.
4: Jó, rövid leszek. Tehát nekem úgy gondolom, hogy a személyes példa mindenképpen fontos, és erről mindig a Gyula Iván utóbbi időben gyakran hangoztatott példája jut eszembe, aki Gandhit idézi, jött hozzá egy anyuka kisfiúval, hogy te Gandhi, beszéld már rá a gyerekemet, hogy ne egyen cukrot, mert az nem jó. Jó, rendben, de hozz vissza 2 hét múlva ezt a gyereket. 2 hét múlva visszahozza, azt mondja Gandhi a gyereknek, te gyerek, ne egyél cukrot. Erre fölháborodik az azt, hogy hát de miért kellett magának ehhez 2 hétet? Hát ezt meg tudtam volna mondani, 2 hétet. Nem, azt mondjam, 2 hete még én is ettem cukrot. Tehát szerintem a hitelesség az mindenképpen, a személyes példa az mindenképpen fontos. Tehát én nem tudok másokat úgy életmódváltásra bíztatni, hogyha a saját példámban nem tudom megmutatni.
1: Szuper, akkor hallgassunk meg egy szép dalt a madarakról, aztán pedig egy dalt, amiben Biafra nevű úriember megoldást kínál a világ problémáira.

0: No hát ez volt a szép dal a madárról. Gondoltam, hogy egy ilyen élhetőbb világban mindenképpen jó, ha madarak vannak. Papu jelentkezik szólásra, de közben bemutatnám azért a vendégeinket. Friedrich Róbert és Gál Georgina van itt a Magyar Természetvédők Szövetségétől, és beszélgetünk erről, arról. Parancsolj, Papu!
1: A előző véleményemet természetesen kiegészítve tökéletesen egyetértek, amit előbb mondtál, a megfelelő példának a felmutatása micsoda hatékony lehet. Én egész biztos vagyok például, hogy Boris Johnson azzal, hogy nem is akármilyen klasszbringával jár London utcán, és járt kezdeti politikusi kezdeti állapotától kezdve. Hú, de hát sokszor mondta ezt a kedve. Tehát sokan bringáznak miatt az a lényeg. Én tök el tudom képzelni, hogy nem tudom, akár a magyar kormány, vagy valaki megfizet olyan embereket, ha másképp nem megy, és rávesz arra, hogy járjanak bringával, és mutassanak jó példát, akik ugye ilyen celebek, vagy véleményformálók, vagy követésre méltók, vagy olyanok, akik utánéznek az emberek, hogy oda nézd, fú, és meg milyen klassz bringával megy.
0: Meg ne felejtsd el a cycle chick movementet, tehát az is, hogy szép lányok vannak kerékpáron, az olyan, hogy tehát akkor nekem is lehet szép barátnőm, ha kerékpárra ülök, hangulatot terem.
1: Igen, mert eloszlatja azokat a kételyeket, ugye, aki kerékpár ülő, az izzadt, kellemetlen, csatakos, rosszul öltözött toplák, és akkor húha, ilyen klasszul is lehet kinézni, ilyen divatosan, ilyen trend, ilyen, ez ha tetszik, ha nem, ez csak egy ilyen divat, utánzás divat, de akkor is jó irány, semmi baj nincs, hogyha ilyen téren próbáljuk egymást követni.
0: Szeretnék még egy példát fölhozni a világból, nem tudom, Bogotáról hallottatok-e, ott ugyanis azt találta ki a polgármester, hogy ne legyenek köztéri reklámok. Nincsenek óriás plakátok, nincsenek mini plakátok, nincsenek közepes plakátok, mi több, még az a boltok sem hirdetik a saját dolgaikat, tudjátok, így a bolt elé kirakva.
1: Így aztán már boltok sincsenek.
0: De boltok vannak, pont ezt kérdezte a filmes, hogy de akkor hogyan találják meg a boltot? Előbb jöjjön hallgató, parancsolj, kedves hallgató.
2: Sziasztok, jó napot kívánok mindenkinek. Én pont a példamutatásról szerettem volna én is egy pár szót mondani, hogy ez rendszer szinten miért nem megoldható, legalábbis belátható időn belül, hogy az emberek rájöjjenek arra, hogy ez számukra is mennyire produktív, és mennyire hasznos lenne, hogyha a környezetükkel minden nap foglalkoznának, beleértve a tömegközlekedés, illetve a közlekedés kérdését is. Az én munkám is sajnos arról szól, hogy nap mint nap embereknek kell elmagyaráznom produktivitással kapcsolatos dolgokat, és hiába érvelek nekik, nehéz meggyőzni az embereket arról, hogy változtassanak egy rosszul beidegződött szokásukon. Még hogyha jobb is lenne a másik megoldás.
0: Ez így van, ezért javasoltam, hogy tűzünk ilyen nagyobb célt, tehát mondjuk ilyen generáció szinten, tehát 20 év múlva talán valamit meg lehet változtatni az emberek gondolkodásán.
2: De őszintén kérdezem, szerintetek erre van 20 évünk? Szóval, hogy nem kellene egy konstruktívabb, egy gyorsabb, egy radikálisabb megoldás. Említhetném itt mondjuk Amsterdamot, ahol azt mondták, hogy jó rendben, bejöhetsz a városba autóval, ha kifizeted ezt és ezt az összeget. És még sorolhatnék a világban erre példákat, ahol a rendszernek ugye érdekében állt az, hogy védje a környezetét. Pont arra a mondatodra reflektálva, hogy egy közéleti személyiség vagy politikus is részt venne a tömegközlekedésben, az mennyire lenne példamutató. Hát nagyon példamutató lenne, mondjuk itt csak New York kormányzójára gondolok, aki metróval jár ugye dolgozni, holott ő biztos megtehetné azt, hogy üljön a dugóba, és ez ne jelentsen problémát akár a nevileg.
3: Hát igen, de addig, amíg nálunk mondjuk egy polgármester, parlamenti képviselő a főpolgármesternek Facebookon küld üzenetet, hogy őt zavarja az, hogy az autópályán, a fővárosba bevezető autópályán nem tud elég gyorsan menni, mert abból buszsávot csináltak, addig ez pont az ellenkező irányba megy sajnos.
2: Sajnos. Hát reméljük, hogy ez mi hamarabb változni fog az emberek fejében is, és fölmérik azt a problémát, ami jelenleg van ezzel kapcsolatban, és beismerik maguknak azt, hogy ezen változtatni kell. Ez nem opcionális, ezt muszáj megtenni mindenki érdekében.
3: Én egyébként úgy gondolom, hogy két lehetőség áll előttünk. Az egyik az, hogy felismerve azt, hogy az jelenlegi életmódunk fenntarthatatlan, látva az előttünk álló kihívásokat, saját ön elhatározásból, illetve esetleg úgy, hogy néhány döntéshozót meggyőzünk, hogy esetleg változtasson a rendszerünk, tehát vagy saját elhatározásból, vagy úgy, hogy meggyőzünk néhány döntéshozót, hogy változtasson a rendszeren, így megváltoztatjuk az életmódunkat, csökkentjük a ökológiai lábnyomunkat, stb. Vagy a másik az, hogy szépen a fejünkre nő ez a rendszer, mert nem lehet a végtelenségig terhelni az ökoszisztémát különféle üvegházhatású gázokkal, meg elfogy a kőolaj, meg egyebek, és akkor maga a minket körülvevő rendszer fog rákényszeríteni arra, hogy életmódot változtassunk. Én úgy gondolom, hogy az első az lenne a bölcsebb megoldás, de mondjuk tényleg az elmúlt néhány évben volt már rá példa, például az elmúlt néhány év pénzügyi válságának hatására például csökkent az energiafelhasználás például Magyarországon is, illetve a világ egyes részein. Lehet így az anyagi, meg egyéb okok fognak, vagy a környezeti hatások arra kényszeríteni minket, hogy változtassunk, de hát jobb lenne, hogyha nem kényszer hatására cselekednénk.
2: Igen, igen, hogyha nem a szükség minden rá minket, hanem az igény.
0: Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál! Köszönjük szépen! Nyilvánvalóan a több frontos küzdelem a normális, tehát egyrészt érdekelt és kell tenni az embereket, másrészt szerethetővé tenni az alternatív megoldásokat, másrészt meg, ahogy a hallgató is mondta, igenis olyan drágává kell tenni az autóközlekedést, hogy ne érje meg. Ez máshogy nem fog menni, ezt több fronton kell ezt lejátszani, ezeket a dolgokat. De mondok nektek egy érdekes tapasztalatot. Miközben az ember a világörökség része budai felső rakparton megy, mondjuk egy hétköznap délután 4000-ed magával kerékpáron és gyalog azon a 2 méter széles járdán. Mellettünk jobb oldalt 2 sávval dübörög az autóforgalom, mellettünk másik fölfelé 2 sávval villamos, utána megint 2 sávval autóforgalom dübörög, és onnan 50 méterre a főutcán megint 2 sávval autóforgalom dübörög. És az ember szinte nem akarja elhinni, hogy tényleg, és ez sok autót jelent, de viszonylag nagyon kevés embert, mert ugyanaz gyakorlatilag minden autóba egy ember ül, és hogy ezt tényleg nem lehetne máshogy csinálni, hogy mi ez az alárendelt, szinte kiszolgáltatott szerep nekünk a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, és mi ez a abszolút főúri előjókat biztosító autózást, ezt biztos, hogy nem jót csináljuk.
0: Én találkoztam a valakivel, aki másképp csinálta. Mentem a bicikli úton, és egyszer csak így keresztbe átjött előttem egy autó, úgyhogy centimétereken múlott, hogy nem csapott el. Ő például annyiban volt más, mert ő még mobiltelefonozott is közben. Tehát egyedül ült, mobiltelefonozott, és átment az úton. De szerintem itt arról szól, hogy annyira az individuumra épül a társadalmunk, hogy elfelejtjük egy a szűkebb közösséget, a nagyobb közösséget, meg egyetlen elfelejtjük, hogy vannak embertársaink, és ha bővebben értelmezem azt, hogy vannak élőlénytársaink a Földön.
4: Ami bennem nagyobb aggodalmat kelt, kicsit ez lehet, hogy így meg fognak rajta ütközni többen, akik hallják, hogy én azt szoktam mondani, hogy viszik a lábatlan gyerekeket az iskolába. Én nem emlékszem rá, hogy engem egyszer a szüleim autóval vittek volna az iskolába, nem azért, mert közel volt. Szerintem abszurd, hogy bármennyire közel van ma az iskola, óvoda, sokaknál ez teljesen egyértelmű, hogy menet közben kiteszi a gyereket, hogy számomra inkább ez kelt aggodalmat, hogy szinte már az anyatejjel kapják a gyerekek azt, hogy nagyon kényelmesek, a bezingőzt, és hogy nagyon kényelmesek, és hogy őket hozzák, viszik, és az innentől tény, fogva nem lesznek valóban tekintettel a többiekre,
1: akkor
4: vagy azokra,
1: iskolák, azok 3 háztan belül voltak, vagy legalábbis 5 perc csaroglás. Ma már teljesen természetes,
4: azért
1: hogy
4: is,
1: valaki
4: nem volt szabad választás, hogy
1: túlsó felén lakik, de Óbudára hordja a gyereket iskolába, és Angyalföldre, óvodába a másikat.
4: Így van, mert szabad választás van, ami egyfelől jó, de én azt gondolom, hogy mint mindennek, ennek is van árnyoldala, és lehet, hogy ebből jön ez, hogy inkább bedobják a 4 kerekű járműbe a gyerekeket, de én azt gondolom, hogy ez hosszú távon semmiképpen nem jó, vagy ez nem egy előremutató példa.
1: Csak én magyaráztam, hogy miért.
4: Persze, tehát, hogy igazából már ez is egy... Ez egy rossz.
0: És ugye az van, hogy egy kazal olyan trendet tudunk felmutatni, ami már a kezdeteknél nagyon rossz iránynak tűnt, és azóta meg folyamatosan rengeteg energiát fektetünk bele abba, hogy azt a kezdetekben is rossznak tűnő rendszert fenntartsuk.
1: És ami döbbenetes, hogy egyébként rendkívül humoros volt a mondása maga, nem, nem tudom, emlékeztek rá pár hónappal ezelőtt, nem, most már inkább pár évvel ezelőtt történt a magyar, nem, a budapesti közgyűlésen, amikor arról kellett éppen dönteni, szavazni, hogy a egyes villamos átmenjen-e végre azon a szerencsétlen Lágymányosi hídon, akkor az egyik pártnak a vezető, a frakció vezetője, ugye a vezető képviselője azt mondta, hogy és akkor mit fog csinálni a villamos? Átmegy, elmegy a Budafoki úton, ott megáll, körülnéz és visszamegy? Ami tényleg jó pofonmondás volt, jelezve az, hogy tökéletesen felesleges átmenni, mert miért kéne átmenni, de döbbenetes volt a humorossága mellett azt gondolni, hogy látni, hogy a Budapest életét eldöntő ember, vagy nagyon nagy szava van a Budapest életében, egy 4 éven keresztül legalábbis, biztosan, és fogalma nincs Budapest struktúrájáról, közlekedésről, emberek szokásáról, hogy hol élnek emberek, és mit csinálnak. Egy ilyen hülyeséget volt képes mondani nyilvános plenáris ülésen.
0: Parancsolj, hallgató!
5: Sziasztok! Én egy kicsit más aspektusáról a biciklis közlekedésnek, meg az autózásnak, hogy ugye szerintem az autózás rengeteg agressziót is szül, főleg amikor mondjuk dugóban állnak az emberek, és ráadásul el vannak zárva az összes többi embertől egy ilyen nagy dobozba, és igazából úgy magányosak, és magukban marad az agresszió, miközben meg, hogyha az ember mondjuk biciklivel jár dolgozni, vagy onnan haza, akkor ráadásul ki is biciklizjön magából ezeket a rossz érzéseket, szóval ha már nem is csak ilyen környezeti dolgokra gondolunk, de magára az emberre is jobb hatással van, ha már csak ennyit is mozog naponta, és nem a társaitól elzárva egy ilyen...
1: Tényleg, tökéletesen igazából ezt nem is nagyon szokták így mondani a bringázás előnyeinek a sorolásának, pedig egy óriási dolog az, hogy az ember nap mint nap kibringázza a stresszt magából egy kicsit, meg leveti az addigi problémákat.
0: Szeretném egy kicsit áthasonlítani ezt a kérdést. Az emberi test az mozgásra van kitalálva, mint egy 2 millió éves folyamat, aminek eredményeképpen most így ülünk itt, az nem azért fejlődött idáig, hogy autókat vezessünk, az pusztán az agynak egy bizonyos kapacitását használja ki az autó megteremtése és vezetése.
3: Igen, de hogyha biciklizel, meg mozogsz, akkor addig sem fogyasztod a reklámokat, meg nézed a tévét, szóval nem vagy jó tagja a társadalomnak.
0: Szia!
1: Szia, köszi!
0: Szóval igen, tehát szerintem a mozgás, hogyha nem mozgunk, akkor a sejtjeink folyamatosan sikítoznak. Azért senki nem szeretne, hogyha a környezetében lenne mondjuk 100 milliárd pici kis élőlény, aki folyamatosan sikoltozna, hogy neki szüksége van valamire. Márpedig ez történik akkor, amikor mozgáshiányos az életmód. Az a baj, hogy a mozgáshiányos életmód az nagyon hosszú idő után üt csak vissza. Azt biztosan tudjátok, hogy ez egy nagyon fontos rendszer, hogy mitől halunk meg leghamarabb azok közül, amik itt szükségesek az életünkben. Szerintetek mitől?
3: Mozgás hiány?
0: Az alvás hiánytól.
4: Uh-huh. Ez nem meglepő.
0: A folyadék csak a másik. Uh-huh. Tehát alvás hiány az nagyon-nagyon gyorsan ki tudja nyírni az embert. A folyadék az kicsit hosszabb idő alatt. Evés nélkül akár 40 napot is ki lehet bírni. Viszont mozgás nélkül évtizedeket. Ezért nem üt vissza közvetlenül a mozgás hiány, tehát nem érzékeli az ember a mozgás hiánynak az állandó hatását a testére. Míg mondjuk az alvásnál egy kialvatlan éjszaka után lehet érezni, hogy lassulnak a tudati folyamatok, és így tovább.
3: Mindenesetre az előbb felvetett gondolatok kapcsán nekem fölmerült, hogy mekkora nagy lépés lenne, hogyha mondjuk adrenalin márka nevű biciklit, meg futócipőt, meg ilyeneket dobnánk a piacra. Ezzel is tudnánk egy kicsit ezt az egész kérdést illusztrálni.
0: Hát ez megint a bogotai példa. Tehát, hogyha jól van címkézve maga a termék, akkor sokkal könnyebben fogyasztható, még akkor is, hogyha föl kell adni bizonyos fajta szabadságjogokat a városlakóknak.
1: Akkor a levegő után az alvás, ez is termesen szükséget tesz közé?
0: Ne, igazad van. A levegő az első, tehát az oxigén az első, és utána következik az alvás. És ugye a probléma az, hogy hát tudjátok, milyen kimenni a szabadba, mármint abba a szabadba, ahol mondjuk a zöldek termelik az oxigént. hogy teljesen más az embernek az észlelése, teljesen más a látás, teljesen mások a tudati folyamatok, teljesen más a mozgás.
4: A rezgés.
0: A rezgés, hát az meg aztán az meg nagyon más.
6: Hello, sziasztok!
0: Hello, szia! Úgy kell, hogy ilyenkor lehalkítod a rádiót, és csak a telefont hallgatod.
6: Remek, sziasztok, Rácsa vagyok. Adásban vagyok, igaz?
0: Uh-huh. Szervusz, igen.
6: És az előbb beszéltetek a autóról, meg a kerékpárról, meg az emberekről, akik a gyerekeket viszik a különböző helyekre autóval.
0: Így van. Így van. A Lánchíd Rádiót hívtad, ugye?
6: Nem, egyáltalán nem.
0: Parancsolj, Tilos Rádió, igen, ez itt az Élhető Világ
6: tematikus. Kicsit voltatok a rádióval azért.
0: Ez így van, tudod, az elektronok szaladgálnak
6: térben is időben. Azt mondom, ma reggel, teljesen függetlenül tőletek, hogy elvittem a gyereket az iskolába, és van itt egy ilyen hely, és láttam, hogy ebben az iskolában egy darab kerékpár van lezárva az iskola elé, tehát hogy ezt egyáltalán nem használják itt Pesten az emberek. És azért gondolok azt, hogy ennek meg mi lehet az oka, és arra jöttem rá, hogy ez egy ilyen játékelméleti probléma, tehát hogy ha mindenki biciklivel menne a gyerekekkel, akkor lehetne biciklivel menni, például itt a belvárosban egy-egy irányú utcába, de adott pillanatban, hogyha senki nem használja, akkor neked egyénileg rosszabb.
1: Ez a kritikus tömeg, innen van a kritikálasztat
0: és a rendelkezésünk. Hadd csinálják egy gyors környezet kutatást. A stúdióban ülők közül hányan jöttek ma biciklivel, vagy hányan bicikliztek már ma?
4: Én azzal vagyok.
0: Papó is azzal van.
3: Én közösségi közlekedéssel jöttem.
0: Fidusznak saját villamosa van. Tehát, hogy itt közülünk az itt jelenlévő emberek háromnegyede jár kerékpárral.
6: Hát igen, ez valószínű, hogy így van, de hogy reggel...
1: Na de hányan viszik a gyereküket közülünk kerékpárral?
3: Nincs lába a gyereknek?
6: Továbbösszem háromnegyed kerékpárossal találkoztam ma reggel szem. Ez a probléma.
4: És ennek mi az üzenete, tehát téged ez aggaszt, szomorúságot, tehát csak tényleg kíváncsi vagyok?
6: Hát sokat gondolkodtam, hogy mi lenne az üzenet. Én nagyon szeretném, hogyha nem csak én járhatnék kerékpárral, hanem a gyerekem is az iskolában, mert ez ugye az jobb lenne nekünk. Csak addig, amíg ez veszélyes, addig ezt nem tudom megrépni.
0: Nekem lenne egy javaslatom.
6: És hát ugye két dologért lehet várni arra, hogy kerékpáros legyünk, lehet lobbizni azért, hogy lehessen egy biztonságos útvonal, egy nagyon tömeges autós egyirányú után kell haladni. Ott az iskoláig, mondjuk negyed órát vitaljál.
3: Ugye ennek a kérdésnek is, mint általában minden ilyen probléma esetében, itt ugye a különféle strukturális problémák is, kérdések is felmerülnek. Tehát, hogy te az adott gyereket mondjuk Cseperről akarod Békásmegyerre vinni iskolába, vagy pedig nem, esetleg jó-e az, hogy egy környékbeli iskolába vagy viszed?
6: Így van. Gyalog messze vagyok, de kérdésre pont alkalmas lenne. Ha lenne útvonal.
0: Várjál, mondanám akkor a javaslatot. Tehát tisztelt Tarlós úr, akkor ezúttal szeretném elmondani önnek, hogy szerintem jobb és élhetőbb városunk lenne, hogyha Pest nagykörút által határolt belső részén megszűnne az autóforgalom. Ne lehessen bejönni oda egyszerűen autóval. Járhassanak a tömegközlekedési járművek, és a többi pedig legyen a futkározó gyerekeké, kerékpározó fiataloké, és az óvodába a kerékpárral hajtó kisgyermekes apukáké, anyukáké. Azt mondom, hogy az egész Gellért-hegyet lezárnám a Moszkva térig, és ott még nem tudom, annyira még Észak-Budát nem alakítottam ki, de hogy az a lényeg, hogyha a belváros és a Belbuda és Belpestnek a javarészét elzárnánk az autóközlekedéstől, akkor jelentősen megváltozna szerintem a kerékpározási kedv, jelentősen megváltozna a levegő összetétel, valamint a közhangulat is. Köszönöm szépen, tisztelt Tarlós úr, én beszéltem.
1: Egyébként a tendencia egyébként egyértelmű, hiszen néhány év alatt megsokszorozódott a Budapesten kerékpározók száma, és hát nyilván más városban is így van ez. És ma már elmondhatom, hogy néhány éve ezelőtt ugyan panaszkodtam, hogy hónapokon keresztül egyedül bringázok a budai felső rakparton, most már nem így van. Most már nagyon sokan vagyunk, egyre többen vagyunk, és azért rengeteg kerékpárút is van, és egész más az autósok hozzáállása is. Van néhányan, akik tovább is rázzák az öklüket, de a kritikált mászt azt nem véletlen mondtam, ugye Kínából származik ez a dolog. A tudományos világban ismert, főleg a nukleáris energia tekintetében mit is jelent a kritikus tömeg. A kerékpározás és a társadalom szempontjából ugye azt jelentett, hogy amíg egy kerékpáros megpróbált átmenni a kereszteződésen vagy az úton, addig reménytelen volt a hihetetlen nagy autóforgalom között. Amikor 4-5-en voltak, akkor még mind nem merték megpróbálni, amikor 30-an voltak, akkor nekiindultak, és leállt az egész forgalom, amíg át nem mentek, mert megvolt az a kritikus tömeg. Szerintem kerékpárban bőven megvan most már az a kritikus tömeg, és amit az előző hallgató mondott, az egy új téma lehet a kerékpáros klubnak, ugye eddig volt ez a kerékpároz munkába, vagy bringáz munkába, melyik a kettő közül? Bringáz munkába, azt hiszem, mozgalom, hogy bringáz iskolába. Úgyhogy legyen ez a következő.
0: Jó, hamarosan visszajövünk, mert nagyon sokat beszéltünk, most már tényleg lehetszem azt a szép számot, ami egy nagyon általános megoldást kínál a föld legtöbb problémájára. Biafra fogja énekelni nekünk azt, hogy öljétek meg a szegényeket.

0: Ez itt a harmadik szakács a Tilos Rádió Élhetőbb Világ tematikus napjában. Friedrich Róbert és Gál Georgina a vendégünk. Merre haladjunk tovább? Én nagyon szeretnék a Friend of the Earth-ről hallani egy kicsit, hiszen már csak fél óra van hátra a műsorból, illetve most ugye egy nagyon szubjektív világba rántottuk be a hallgatókat. Közben a Friend of the Earth az egy nagyon nagy nemzetközi hálózat, és mivel Gina, te elnökségi tag voltál itt Európában, szeretném, hogy egy kicsit fölvázolnád, hogy hogyan is néz ki egy ilyen nemzetközi szervezet, hogyan is működik egy ilyen nagyságú nemzetközi szervezet.
1: Tehát azt elmondtuk az elején, hogy a Magyar Természetvédők Szövetsége az tagja ennek a szervezetnek. Ezt a szervezetet 71-ben hozták létre, úgy kell elképzelni, hogy ez egy ernyő szervezet, minden országból egy tagja van, minden országból egy tagja lehet, jelenleg 74 csoport alkotja a hálózatot. Eredetileg 71-ben 4 csoport hozta ezt létre, azóta mondom, 74 szervezet van, mi 97 óta vagyunk a tagjai. Igazából a Nemzetközi Központ Amsterdamban található, ott van egy iroda, 5 tematikus vagy fő programja van a szervezetnek, de ez eltér régiónként, és mi szorosabb kapcsolatot ápolunk egyébként az európai hálózattal. Van egy európai régió a világszervezeten belül. Alapvetően elveiben radikális, azt mondhatom, itt közben kinézek Fidószra, én azt gondolom, hogy rendszer szinten próbálja megközelíteni a környezetvédelmi emberi jogi problémákat, és ezekre alternatívákat javasolni, vagy válaszokat adni. Egy demokratikus döntéshozás jellemzi, a tagok képezik az elnökséget, vagy a vezetést, és arról is, hogy milyen fókuszpontok vannak, vagy mik azok a programok, amivel foglalkozik a szervezet, az is demokratikusan dől el, illetve a tagok igényei szerint, hogy melyik régió mit tart leginkább fontosnak. Itt például Európában a közösségi energia és a éghajlatváltozás az egyik zászlós hajóprogram, de akár a élelmiszerrel rendelkezés mondhatnám, ami egy másik nagyon fontos kérdés itt, akár Nyugat, akár Nyugat-Európában, vagy itt a környező országokban, de erről ma már volt szó.
0: Mit is jelent az élelmiszer önrendelkezés? Nem vettél tanul?
2: Hát erről 12 óra és dél között beszélgettünk, de tulajdonképpen az élelmiszer önrendelkezés az egyfajta alternatívája a mostani fenntarthatatlan mezőgazdasági és élelmiszeripari rendszernek. Alapvetően egy ilyen kb. 5-6 főbb pillére van. Az egyik, hogy tápláló, egészséges, biztonságos és kulturálisan is megfelelő élelmiszerhez való jog. A másik az élelem előállítóinak értékelése, tehát mondjuk azok a gazdák, farmerek, akik megtermelik az élelmiszert, azok egyrészt megfelelő erkölcsi elismerést is kapjanak, és lehetőleg ne a nemzetek feletti cégek nyúlják le a hasznot, hanem inkább a gazdák is megélhetést kapjanak. Egy másik fő eleme a helyi élelmiszerrendszerek előtérbe helyezése, akkor szintén egy fontos eleme az élelmiszerrel rendelkezésnek az erőforrások közt, többek között a termőföld helyi ellenőrzése, tehát ne az, hogy a világ túlsó felén levő bankok és multicégek kezébe legyen a helyi vetőmagpiac, vagy mondjuk a helyi termőföld, illetve nagyon fontos a helyi tudás és a helyi képességek szerepe, tehát

0: hogy helyben termeljünk, és a helyi tudást is beépítsük, és hát az együttműködés a természettel. Tehát ezek az egyik ilyen fő elemei az élelmiszerről rendelkezésnek, tehát ebbe beletartozik az, hogy ilyen ökológiai gazdálkodás, vagy permakultúra módszereit, vagy agroökológiai módszereket használunk, beletartozik akár az is, hogy az élelmiszerráncot lerövidítjük, és mondjuk egy ilyen a termelőt és a fogyasztót közelebb hozzuk
1: egymáshoz. Ti most, vagy ez a dolog, ez pontosan szembe jön az autópályán.
0: Igen, abszolút.
2: Hadd mondjuk egy példát, Los Angeles, ott él egy barátom, és ő azt mondja, hogy ott ő leszerződött egy ilyen ernyőszervezettel, és hetente $20 fizet nekik, és ez azt jelenti, hogy cserébe napi szinten a házhoz szállítják neki a zöldséget, a friss idény zöldséget, a házi készítésű sajtot és gyümölcsöt. Télen, amikor nincsenek idény zöldségek, akkor lekvárt kap és szárított gyümölcsöt, de mindig annyit, amennyi ez a $20, ez két embernek meg egy gyereknek való mennyiség. Gondoljátok el, hogy ha itt két felnőtt egy gyerek zöldség-gyümölcs fogyasztását megoldaná valaki heti 5000 forintból úgy, hogy friss biogazdaságból házhoz szállítással történik meg, ki nem választaná ezt?
0: Hát az ilyen rendszerek már nálunk is kezdenek lassan elterjedni, ugye ez, amit angolul közösség által támogatott gazdálkodásnak vagy mezőgazdaságnak neveznek, itthon Magyarországon például zöld láda rendszerként is ismert ez az egész. Ez kicsit hasonló dolog, amit a fővárosban a Szatyor közösség is például csinál, de mondjuk mi is tavaly csatlakoztunk egy szövetkezethez, amelynek alapító tagjaként kb. 21 család 1,2 hektárnyi földet vett, és az elképzelés az, hogy hetente mi is így megkapjuk a megfelelő mennyiségű zöldséget. Picit döcög még a rendszer, de ilyen irányban kell mindenképpen elmozdulni.
2: Ez nem az, ami a Szentendrei-sziget déli csücskénél van?
0: Igen.
2: Igen, hallottam róla, sőt, még mi is nagyon gondolkoztunk, de végül is annyi zöldségünk meg gyümölcsünk termelődik, hogy felesleges lett volna beszállnunk majd egy kicsit később.
0: Hát igen, tehát a lényeg az, hogy ezek a gondolatok minél jobban terjedjenek, és tehát ugye a közösségi kertek is például beletartoznak a rendszerbe, tehát 12 óra és délután 2 között többek között ezekről a dolgokról is beszélgetünk. Tehát ugye ez a két egyik legfőbb, leghangsúlyosabb tevékenysége a Földbarátai Európa programjának, de ugyanúgy benne vannak a tevékenységek között, többek között az úgynevezett gazdasági hajtóerőkkel való foglalkozás, ami többek között azt is jelenti, hogy a különféle nagy nemzetközi pénzintézetek, Világbank, Valuta Alap, Európai Beruházási Bank, stb. Mire költi az adófizetőknek a pénzét, és nehogy, hogy lehetőleg ne környezetkárosító beruházásokra fordítsák, vagy többek között ugye a különféle ilyen nagy Európai Unió és Egyesült Államok közötti szabadkereskedelmi megállapodás, vagy más hasonló ilyen nemzetközi szerződések elleni fellépés és számos egyebek.
1: Meg tudnál mondani egy-két mondattal, hogy ez a készülő megállapodás, ez milyen veszélyekkel jár? Mi az, amiért tiltakoztok ellene?
0: Hát röviden azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen veszélybe sodorhat mindent, amit környezetvédelem, természetvédelem, szociális jogok, demokrácia terén az elmúlt évtizedekben elértünk. Ugye az egyik legfőbb veszély az, hogy tulajdonképpen egyfajta lefele irányuló spirált indítana be Európában, mondjuk a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági fegyanyagokkal kapcsolatos szabályokban, és mondjuk az egyik fő cél például a beruházás pártolói között, hogy az a termék, amit mondjuk egyszer az Egyesült Államokban engedélyeztek, az a gond nélkül bejuthasson Európába, legyen az génmódosított, vagy valamilyen vegyszer, anélkül, hogy itt Európában akár ezt ellenőrizni kellene. Illetve a másik, hogy ennek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési testület, ami lehetővé, vagy mechanizmus, ami lehetővé tenné, hogy bármilyen géntechnológia, vagy mondjuk aranybánya bizniszben utazó cég bepereljen egy országot azért, tehát magáncég, multinacionális cég pereljen be egy országot, amiatt, mert mondjuk az adott ország nem engedélyezi egy génmódosított fajtának a termesztését, vagy mondjuk Verespatak kiberuházást nem engedélyezi a román kormány, és akár több millió vagy milliárd dollárt kiperelhet az adott országból. Tehát tulajdonképpen demokratikusan meghozott döntéseket milyen meg tudnának kikerülni. Egy úgynevezett választott bíróság előtt, ami tulajdonképpen olyan ügyvédekből áll, akik sok esetben egyik pillanatban az adott multinacionális céget képvisel, a következő pillanatban egy másik ügyben pedig épp az adott ország ellen hoznak döntést. De nem akarom elvinni túlságosan a témát, mert előre egy órát beszélgettünk az előző adásban, de a lényeg az, hogy többek között egy ezzel ellen az úgynevezett trójai egyezmény ellen is fellépünk, a földbarátai Amerikával együttműködő, tehát mind európai, mind amerikai szervezetek együtt lépnek fel azért, hogy ezt a beruházást, hogy ezt a szabadkereskedelmi egyezményt ne lehessen tető alá hozni, és például ezért jön most Magyarországra ma este egy 8 méteres felfújható trójai falu, amely holnap Győrben, hol szerdán egy Budapesten a Kossuth téren, aztán később pénteken Szegeden, illetve Nyíregyházán és Miskolcon
1: hogy utazik,
0: egy akció
1: érkezik.
2: A felfújható falu?
0: Hát ez egy bérelt mikrobusszal sajnos, de még mindig jobb, mint hogyha mondjuk...
1: És eddig hány helyen volt?
0: Hát volt egy próba akció Brémában, Németországban augusztus végén, de hivatalosan a turné az talán másfél héttel ezelőtt kezdődött Dániában, tehát Koppenhágában volt néhány akció, majd a múlt héten Berlinben a Reichstag előtt, meg más berlini helyszíneken, és aztán most Magyarországon következő állomás.
1: És utána... ez egy klassz flashmob és mozgósító ereje, a felhívó ereje van, de Gina mondta ugye, hogy a tervébe célkitűzésében egy radikális környezetvédő mozgalomról van szó, hogy utána milyen egyéb érdekű érvényesítő képességetek van?
0: Jó, én ezt a radikálisat egy picit definiálnám. Tehát ugye tehát amikor én először részt vettem egy ilyen nemzetközi földbarátai éves vagy közgyűlésen, ha jól emlékszem, akkor éppen Salvadorból származó akkori elnök azt mondta, hogy hát mi radikálisak vagyunk, a szó eredeti értelmében, ugye, ami a radix, az a latin szó azt jelenti, hogy gyökér. Tehát, hogy a problémáknak a mélyére, a gyökerére akarunk hatolni, és alapvetően ezért akarunk egyfajta ilyen gyökeres változásokat elérni. Úgyhogy például az MTVS és a Magyar Természetvédők Szövetség is azt szokta mondani, hogy mi elvökben radikálisak vagyunk, de mondjuk eszközeinkben már sokkal inkább megfontoltak, mérsékeltek vagyunk. Tehát a radikalizmust inkább tényleg úgy értjük, hogy a problémák, a dolgok gyökeréig lényegi
2: változtatást szeretnétek, de mondanátok egy pár ilyen radikális dolgot?
0: Hát ugye az egyik ilyen radikális dolog a négy évvel ezelőtti klímatörvénytervezetünk volt például, amikor azt mondtuk, hogy egy olyan új klímatörvényre lenne szükség, amelynek az egyik fő célkitűzése az energiafelhasználás csökkentése, és hát ehhez megfelelő intézményi eszközök is kellenének, például egy úgynevezett energiakvóta bevezetése, plusz emellé még mindenféle egyéb dolgokat
2: bevezetni. Egy zöld piac. Személy egyéni energiakvótáról is beszélsz?
0: Igen.
2: Hát ez egy régi álmom. Hát akkor végre tartsunk egy futurológiai kongresszust itt. Igen, tehát nagyon szeretném, hogyha be lenne vezetve egy személyi kvóta, mert hát ugye, hogyha többen élünk együtt, akkor családi kis vagy nagy családi kvóta. Én ugyanis azt látom, hogy iszonyú pazarlás folyik a világban, energiapazarlás folyik a világban, és én meg hiába élek otthon gyakorlatilag egy gyertya fényénél, és csillagfénynél írom a leveleimet, semmit nem jelent ez a környezetem számára, és még példamutató sem tudok lenni akkor, hogyha valaki nem látogat el hozzánk.
3: Vagy ha igen, lehet csodabogárnak tartanak még így is.
2: Ja, te ismered a szüleimet, mi?
0: Na, hát igen, tehát körülbelül pont ez lett volna az rendszernek az egyik legfontosabb eleme, hogy évente folyamatosan csökkenő energiakvótát biztosítani az emberek számára, ami egy idő után ösztönözni az embereket arra, hogy környezetkímélő beruházásokra váltsanak, mert hogyha látják, hogyha csökken a rendelkezésre álló kvóta, és csak úgy tudja mondjuk biztosítani a rendszert, akkor vagy több energiakvótát kell vásárolni másoktól, vagy pedig csökkenni az energia felhasználását. Tehát egyfajta ilyen iránymutatást is ad az embereknek, de
2: nagyon
0: ez
2: jó,
0: csak egy konkrét
2: nagyon példa. Jó, a futurológiai kongresszus első topikja megvan, tehát hogy legyen energiakvóta. Még szeretnék ilyeneket hallani.
0: Hát a másik az például, hogy egy teljesen másfajta gazdasági rendszernek a felépítése. Tehát ugye jelen pillanatban az egyik problémáknak egyik fő oka, az a kamatozó, egyre több adósságot generáló pénzrendszer, ami tulajdonképpen az egész növekedésbe kényszeríti a gazdaságunkat. Mi ehelyett azt mondjuk, hogy be kellene vezetni egy úgynevezett természetes pénzgazdasági rendszert, ahol egy nem kamatozó, vagy még inkább egy negatív kamatú pénz lenne a rendszerben, alapvetően helyi pénzről lenne szó, meg egyébek, tehát pont ellentétben.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy a helyi pénzek azok
0: hasonlóan működnek. A Silvio Gezzel féle természetes gazdasági rendben felvázolt koncepciókhoz hasonló, vagy például az ilyen LEC rendszerek, karák a körökhöz hasonló helyi pénzek.
2: Illetve még az is lehet, hogy a bitcoin teljesen átalakítja a pénzügyi rendszerünket.
0: Hát a bitcoinnal nekem az a problémám, hogy ez egy globális pénzrendszer, és nem vagyok benne biztos, hogy ebből nem egy nagy lufi alakul ki.
2: Itt ugye az van, hogy a törvényhozás szintjén is át kell alakítani a gondolkozást, mert hogy a törvényhozás jelen pillanatban nem igazándiból támogatja azt, hogy mi cserekereskedelmet folytassunk, hiszen abból neki nincsen áfa tartalma.
0: Igen, abszolút. Igen. Tehát nem véletlenül az, hogy végül nem ment át a parlamenten ez a kezdeményezésünk.
3: Másik talán, amit mi kihagytunk a felsorolásból, de ez szorosan kapcsolódik, hogy a globális szó kapcsán is felmerült bennem, ami szerintem egyik abszolút emblematikus gondolatunk, ami minden cselekedünket átszövi, hála a tagszervezeteinknek is, az, hogy helyi szinten helyi döntéseket hozzunk, vagy hogy válasszuk a helyi dolgokat, vagy hogy védjük a helyi szinten értékes élőhelyeket, helyi szinten értékes természeti helyeket, ezeket mutassuk meg az embereknek, tájfajtákat, és hogy helyi, tehát nem csak az, hogy magyar élelmiszereket vásároljunk, hanem azon belül is helyét, mert attól, hogy be van nájlonozva, és rajta van egy magyar zászló, attól az nem biztos, hogy a legjobb választás.
0: Kapolcson Nyíregyházáról származó tejet venni, nem
2: én nagyon kóser. Szeretnék belvárosi almát enni most már.
3: Vagy
0: beszélj a közösségi kertet.
3: Dél-amerikai lencsét, de Magyarországon csomagolva, ez volt a legutóbbi nagy kedvenc, amit belefutottam, tehát ez azt gondolom, hogy talán ez is nagyon fontos, hogy próbáljuk azt propagálni, hogy ne egy globális vízfejbe döntsenek mások életéről.
2: Egy olasz barátom mondott egy nagyon érdekes példát, azt mondta, hogy náluk indult egy globális országszintű párbeszéd, akkor, amikor volt egy kamionos baleset. Egy Észak-Olaszországról paradicsomot Dél-Olaszországba szállító kamion ütközött egy Dél-Olaszországból paradicsomot Észak-Olaszországba szállító kamionnal.
0: Igen, hát, és ez még csak országon belül, tehát ugyanez van a világ másik részére. 10 évvel ezelőtt, mikor még ilyen VTO meg egyéb ilyen egyikkel foglalkoztunk, volt a kedvenc példám, hogy Japánból repülőgépen szállítják Indonéziában japán cég kivágatja az esőerdőket, hogy aztán gyufát állítsanak elő, amit eladnak az amerikai piacon. Amerikai óriás cég Dél-Amerikában kivágja az őserdőket, hogy aztán evőpálcikákat állítsanak elő, amit aztán eladnak a japánoknak. És hát ehhez hasonló számos példa van még a rendszer értelmetlenségére.
1: Az előbb nem feleltétek arra, vagy nem feleltél az a kérdésemre, hogy a klasszikus a trójai falu, meg ez a felsorolás, amiről volt szó, mind jelző, ti is nagyon ügyesen artikuláljátok a előttünk álló kihívásokat, a bajainkat, a megváltoztatandókat. De hogy a trójai falura azon kívül, hogy mi figyelünk a városba, hogy jól most megmosolják, hogy milyen klassz dolog sokan a környékben, mit fog változtatni azon a megkövendő egyezményen? Van-e valami ereje ennek a dolognak? Vagy ami még mellette van?
0: Hát már most eljutottunk oda, hogy számos tüntetés volt, meg sok civil szervezet tiltakozott a készült beruházás ellen, és a beruházás egyik eleméről ez a úgynevezett befektető államvita rendező testületről szóló tárgyalásokat januárban felfüggesztette az Egyesült Államokkal az EU, és egy társadalmi vitát indítottak, egy európai társadalmi vitát indítottak ebben a kérdésben, amelynek keretében március és július között több mint 150 ezer ember mondott véleményt. Túlnyom a többségük azt, hogy mi nem szeretnénk azt, hogy a multicégek beperelhessék például a mi országunkat. Tehát már most úgy tűnik, hogy kicsit sikerült lelassítani a tárgyalásokat, vagy bizonyos részüket, és az új európai bizottsági elnök, a Juncker például, amikor a zöldek meghallgatták az Európai Parlamentben, mielőtt ugye beiktatnák, meghallgatják a különféle frakciók, ő azt állította, hogy ő például nem támogatja azt, hogy ez a befektető államvita rendezési mechanizmus, ez része legyen például egy készülő megállapodásnak. Tehát lehet, hogy akár az egyik méregfogát ennek a készülő megállapodásnak ki tudjuk például iktatni, illetve a másik az, hogy az Európai Bizottság már arra kényszerült, hogy kidolgozzon egyfajta PR-t, kommunikációs stratégiát, és azt állítja a nyilvánosság előtt, hogy többek között az EU génmódosítással kapcsolatos szabályai nem fognak megváltozni ennek az egyezménynek a hatása. Az egy másik kérdés, hogy ezt elhisszük nekik vagy sem, de már legalább erre kényszerültek. Tehát még az is elképzelhető, hogy néhány nagyon fontos kritikus elemet ki tudunk ebből húzni, és lehet, hogy ez az egész megfeneklik. Tehát már 1998-ban egy hasonló egyezményt már le akartak nyomni a torkunkon, a multilaterális befektetési egyezményt, azt sikerült Európai Uniós szinten megakadályozni, akár csak másfél évvel ezelőtt az ACTA nevű egyezményt, amelyel ugye Magyarországon is, meg Európa szerte rengeteg tüntetés volt. Tehát azért nem lehetetlen.
2: Már csak 2 perc van hátra a műsorunkból, én még bedobnék valamit a futurológiai kongresszusba. Én azt szeretném, hogyha azok az országok, amelyek rendelkeznek búja növényzettel, azok nem vágnák ki ezeket az őserdőket, hanem a gazdag országokból oxigén kvótát fizetnénk nekik azért, hogy ők termelnek nekünk oxigént.
0: Ez egy nagyon jó ötlet.
2: Tehát, hogy ne abból legyen bevételük, hogy azt a területet bevetik a génkezelt szójával, hanem abból lenne bevételük, hogy fenntartják azt a területet, és nem nyúlnak hozzá.
0: Ehhez hasonló javaslatok jelenleg is vannak. Többek között ugye a most zajló klímatárgyalások kapcsán, többek között a Földbarátai egyik évek óta a napirenden levő javaslata, hogy az úgynevezett északi gazdag országok fizessék meg az úgynevezett ökológiai adósságukat, amellyel a déli országoknak tartoznak, ugye többek között az üvegházhatás társugázók kibocsátásán keresztül, tehát ez elég közel áll ahhoz, amit
2: ez
0: a földbarátaim mond.
2: Így fair. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Véget ért a műsorunk. Gál Georgina és Friedrich Róbert volt a vendégünk a Magyar Természetvédők Szövetségéből. Hallgassátok tovább a tematikus napot, hogy élhetőbb legyen egy kicsit a világ. Következik a Kontúr, a piszkos energia befektetésekről lesz szó. Fodor Márk lesz a vendég. Köszönöm szépen, Papó, hogy itt voltál. Ez volt a félig meddig harmadik szakács. Sziasztok!
0: Ezt még a Lőrinc hagyta itt.
2: Azt még a Lőrinc hagyta itt, így van.

Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

90.3 Tilos Rádió, sziasztok, a Kontónak az adását hallgatjátok, adástelefonunk 215-37-73, és ma egy nagyon izgalmas, tematikus napunk van, ugye élhető világról fogunk beszélgetni, és azért izgalmas a mi adásunk, mert hogy Fodor Márka vendégünk, aki az Európai Bankfigyelő Hálózatnak az igazgatója, és hát sok mindenről, legalábbis ilyen témáról azt hiszem, hogy mi még nem nagyon beszélgettünk, környezettudatos életmódról már igen, de hát ez egy egészen más területe most, amit két óráig fogunk boncolgatni, és azért vendégünk Márk, mert hogy nagyon sok esetről tud beszélni, amikor befektetési bankok helyi közösségek számára előnytelen helyzetet teremtenek különböző ilyen energiabefektetési projektekkel, és annyit kell megtudni Márkról, hogy az Európai Bankfigyelő Hálózat csapata az igazából járja a világot, és különböző kisfilmeket is készítenek helyi problémákról, megkeresik a döntéshozókat, a helyieket, a szakembereket, dokumentálják a sokszor szörnyű pusztítást, és hogy alternatív válaszokat is adnak arra, hogy hogyan lehetne igazából összeegyeztetni a különböző befektetéseket az energiát. It's a trip. It's got a funky beat, and I can bug out.

Tilos Rádió. Még mindig a keltakarót halljátok. Nem jött a következő műsor. Gil Scott Heronra emlékezünk, aki nemrég halt meg. És tavaly itt volt a Media V-ben, meg egyéb Bakelit felvételei pörögtek itt fél kettő óta. Még egy pár szem lesz, aztán lezárjuk. További jó hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

45-ben bevettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának becézett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy árva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. A bevezetőben Ottlik Géza hangját hallottátok, aki május 9-én lett volna 100 éves. Most pedig folytatjuk az örkényfeldolgozásokat. Nem sokára kezdődik a macskajáték.

0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Most a szünetben az alkotókat mutatjuk be önöknek, Örkény István írót és Székely Gábor rendezőt. Jelentős mű kezdte meg színpadi életét, írta 1971. januárjában Csik István a Filmszínház muzsikában az ősbemutató után. Majd a következő sorokkal fejezte be kritikáját. A Szolnoki Szigligeti Színház ezzel a bemutatóval, amelyet alig hanem még sok vidéki, fővárosi, külföldi bemutató követ majd, valószínűleg az évad, és nem csak az évad egyik legjelentősebb magyar drámáját segítette színpadra. Vállalkozása tett volt, tett a magyar dráma ügyének szolgálatában. És azóta, hogy csak néhányat említsünk, bemutatták Marosvásárhelyen, Újvidéken, Helsinkiben, Prágában, Londonban, Varsóban, Bécsben, Berlinben. Hogyan indult el a macskajáték világsikerű útján éppen Szolnokról?
1: Ez úgy történt, hogy volt egy előző darabom, aminek Tóté volt a címe, amit a pesti bemutató után Szolnokon Székely Gábor barátom rendezett. Mégpedig olyan jól rendezte, olyan annyira a maga elgondolását tudta keresztül vinni, annyira meg tudott szabadulni egy már előtte kitűnően kigondolt és végiggondolt előadástól, hogy én utána egy könnyelmű percemben, abban a biztos hitben, hogy én úgy soha életemben úgyse írok több darabot, azt mondtam neki, hogy ha én az életben még egyszer darabot írok, azt nekiadom. És ezt az ígéretemet ő bevasalta rajtam, mert én írtam egy darabot, és akkor persze odaadtam neki Szolnokra.
0: És hogyan került azután a Pesti Színházba?
2: Úgyhogy Várkonyi Zoltán tanár úr megnézte a bemutatót, tetszett neki, és nagyon nagy örömömre fölkért, hogy itt is rendezzem meg ugyanezt az előadást.
0: Miközben az előadást nézzük, úgy érezzük, hogy a szereplők közeli ismerőseink, mintha a hétköznapokból léptek volna át a színpadra. Milyen élményből született a macskajáték?
1: Hogy milyen élményből? Semmilyenből. Kitaláltam. A képzeletemből. Hát ez épp olyan valóságos dolog, mint ez a mikrofon. Nekem ez a mesterségem, ez a nyersanyagom, ez a szerszámom, kitaláltam. Semmiféle valóságos alapélményem nem volt hozzá.
0: Miközben mi nézzük az előadást, mi már a megöregedett Erzsivel és Gizával találkozunk, de a darab folyamán egész életük kitárul előttünk. Mit akart elmondani a Skalla lányok történetével, illetve hagy utaljak arra a bizonyos pillanatképre? Hová szalad a két Skalla lány?
1: Hát hová? Ahova mi mind. Ahogy mi elképzeljük mindenki másképpen fiatal korában az életet, és ahogyan aztán leéljük, ugyancsak megint egészen másképpen az életünket. Ez a két nővér, a darab két hősnője, ezek nagyon szeretik egymást, nagyon ragaszkodnak egymáshoz, és még nagyon hasonlítanak is. Azt mondanám, hogy úgy hasonlítanak, mint egy fénykép pozitívja a negatívjára. Egymásnak tehát pólusai, fordítottjai. Az egyik, az idősebbik, Giza, aki Münchenben él, az a fajta ember, aki tudott mit kezdeni az életével. Mindig józanul élt, mindig okosan élt, meg tudta óvni az erkölcsi méltóságát, meg tudta óvni a tisztaságát, a lelki egyensúlyát, és ha valaha arról álmodott, hogy gazdag lesz, akkor ez az álma teljesült. Ő már olyan gazdag, hogy bármit kívánhat magának, megkapja. És amikor ide eljutunk, akkor már nem tudunk kívánni semmit. Ez a jólét magánya, amiben Giza él. A húga, Orbánné, az, amit mondottam, pólusa, mindenben pólusa. Ő viszont az a fajta ember, akinek egy élet kevés. Ő az élet teljességét akarja magának kiharcolni, és nem válogat az eszközökben, komédiázik, hazudik, hadd dübeljön, odavág egy gorombaságot. Neki az élete egyetlen szakadatlan harc, rendetlenség, összevisszaság, kuszaság, mert neki az, hogy az igényét, amit az élettől követel, megkapja, mindennél fontosabb. Ezért gondolom, hogy ő hős, méghozzá tragikus hős, bár tejcsarnoki méretekben. De az én rokon szemem az övé, és úgy érzem, hogy az az élet, amit mi élünk itthon, itt most, az egy kicsit az Orbánné élete, a maga rendetlenségében, bizonytalanságában, és mégis örökös, soha örökös és soha el nem fáradó harcában.
0: És tulajdonképpen Orbáni élete tragikus. Úgy is lehet mondani, hogy tragikus, illetve ezt a történetet meg lehetett volna írni tragédiának is. Milyen írói meggondolás vezette, amikor tragikomédiának írta meg?
1: Hát azért lett tragikomédia, nézzük csak meg tulajdonképpen, mi ez a darab, miről szól. Ez a világ legbanálisabb története. Az ezerszer megírt szerelmi háromszög. Két ember szereti egymást, és akkor jön egy harmadik, és elkezdődik a baj. No mostan ez a darab csak abban különbözik a sok ezer elődjétől, hogy nem fiatalokról, hanem öregekről szól, és azáltal, hogy öregekről szól, minden, ami itt elhangzik, átszíneződik. Ezért lett, amiért ezt a szerelmet öregek élik, a tragédiából tragikomédia.
0: Ön bizonyára több külföldi előadását látta a Macskajátéknak. Hogyan értették, értelmezték ezt a nagyon is pesti történetet?
1: Hát, ezt nem mondom nagy örömmel, de őszintén, hogy sajnos, ahogy a körök tágulnak, ahogy a földrajzi távolságok nőnek, úgy, ami mondani valónknak a teljessége is elfátyolosodik. Azért minél messzebb néhány előadást láttam, távol mi tőlünk, és minél messzebbre mentem, annál kevesebb szűrődött át abból a tartalomból, amiért én tulajdonképpen az egészet írtam, ami engem izgatott, amiért az egészet megteremtettem, amit mi félszavakból értünk egymás beszédéből, annak egy része bizony idegen nyelvre áttéve, más égövek alatt nem hangzik olyan teljesen, mint idehaza.
0: Akkor most hadd kérdezzem meg Székely Gábort, aki itthon Magyarországon, Szolnokon is és Pesten is rendezte a Macskajátékot. Mint hogy beszéltünk róla, azt mondta, hogy amikor találkozott a Macskajátékkal regény formájában, nagyon tetszett neki. El tudta akkor képzelni, hogy ebből egyszer színpadon lesz színpadi mű?
2: Igen, de hogy milyen színpadi mű, erről fogalmam nem volt. A darab formájáról nem volt elképzelésem. Nagyon egy nagyszerű regény volt, kiváló regény volt, minden szava, minden mondata mögött olyan megszenvedett igazságok vannak, amelyeket úgy éreztem, hogy függetlenül kitalált vagy létrehozott formától, ha ezek élő, nagyszerű színészek szájából elhangzanak, akkor ezeknek valahol meg kell fogadniuk, ezeknek a mondatoknak, ezeknek a gondolatoknak. Így aztán a darabnak úgy van formája, hogy nincs. A levelek, a telefonok elhangzanak szembe a közönséggel, a közönség a hallgató, és a közönség a tulajdonképpen a dialógus másik partnere. Ő hallja, és ő közvetíti a dialógust, amit a színész elmond.
1: Persze a Gábor most nagyon szerény volt, és a közönséggel való dialógusról beszélt. Itt azért a döntő az volt, hogy ő ezt, amit elmondott, rettentő szuggesztíven tudta megcsinálni, úgyhogy nem arról van itt szó, hogy mi szépen megkérjük a közönséget, hogy játsszék velünk, hanem meg tudta ezt, úgy tudta színpadra vinni, hogy muszáj mi velünk együtt játszani. Itten olyan erős, olyan magabiztos, olyan kemények a rendezés szándékai, annyi erőt sugároz, Hát muszáj visszaadnom a bókot, bocsáss meg, te dicsérted a regényt, én dicsérem a rendezést. Hogy itt a közönséget belesodorja, beleviszi ebbe a közös játékba, ami csak ugyan...
2: Ha meg lehet ugyanezt ezt a formát próbálni sokkal nagyszerű rendezővel, más szöveggel, nem biztos, hogy sikere lesz, és nem biztos, hogy...
1: De az egy másik darab. Az egy másik darab. Most erről van szó.
0: Ezzel kapcsolatban hadd kérdezek még egyet. Valóban a színpadra fogalmazás tényleg nagyszerű volt, és volt egy különös erénye, hogy itt az idő és térbeli eltolódások, egymásba játszások elég bonyolultak, és ennek ellenére, miközben nézzük, minden jelenetnél pontosan tudjuk, hogy mikor, hol játszódik. Például Orbánné a lakásában jön, megy, tesz, vesz, közben beszél, majd felveszi a kabátját, leül a saját asztalához, a saját szobájának az asztalához, de akkor ez az asztal már egy presszó asztala.
2: Hát hadd mondjam meg, hogy ennek az a trükkje, hogy a darab először regény formában íródott, és ilyenkor az író az instrukció, a helyszín instrukcióit is valahol elrejti. Na most ez a sűrítésnek egy érdekes formája, tehát erre egyszerűen lehetett építeni. Minden monológban és minden dialógusban is megvolt a hely. Na most ezt úgy éreztem, hogy ez bőven elég, ezt nem kell külön megmagyarázni, nem kell a telefon, nem kell minden telefonbeszélgetésnek telefonnal történnie. Vannak olyan beszélgetések, ahol lényeges az, hogy telefonon beszélgetnek. Az Interurban a távolsági beszélgetés, ami München és Budapest között van, ott két ember vall önmagáról, ahol nem a telefon az érdekes, hanem azoknak az embereknek teljes testi valóságuk, idegállapotuk, mozgásuk, vérmérsékleti differenciájuk, helyzeti differenciájuk, hogy az egyik egy tolókocsiból beszél az életéről, a nyugalmáról, a látszólagos nyugalmáról, a másik pedig fölrobban a saját kis szobájában, és úgy próbálja elmondani, vagy úgy próbálja elhazudni azt, amit megpróbál magyarázni, vagy amit elpróbál magyarázni a testvérének.
0: Nagyon köszönöm az alkotóknak, és hagyj gratuláljak most még egyszer abból az alkalomból, hogy most, mikor felvesszük az előadást, 150-szer megy a macskajáték.

0: Ausztriához München környékére kivándorolt Giza területe. A többi Budapest, elsősorban Orbánné lakása. Egy divány, egy spanyol fal, egy telefon, egy fogas. Valamint egy asztal három székkel, egy komód telefonnal, melyek különböző helyszíneket jelenthetnek. A színpad hátterében hatalmasra kinagyított homályos fénykép jelenik meg.
1: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. Szolnok megyei létám. Kint a Holtiszánál, a cukorgyári lakótelep közelében, ahol lánykoromban laktunk. Fönt a gyár féderes kocsijának hátsó fele látszik. A lovak nem. Az ereszkedőm pedig két lány alak szalad lefelé. Azok mi vagyunk. Szolnok megye szépei, a Skalla lányok. Amint az első tülruhánkban szélfúrt a hajjal, kacagva, integetve szaladunk a víz felé. A képet már eredetileg túl exponálták. A két homályos leány alak azóta megsárgult, kifakult, arcunk is alig kivehető.
0: Begördül Giza tolószéke.
2: München ide csak nem 100 kilométer, de azért este 8-kor német pontossággal, csak nem libasorban befutottak az autók a parkon. 8:30-kor a lány, nem a sveszterem, a szobalány, kinyitott az ebédlőajtót, elsőnek engem gurított az asztalfőre, aztán én mutatta meg mindenkinek a helyét. Ilyen kisebb estélyen nincs név szerinti ültetés, így hát odaifadtam magamhoz Rauschenik professzort, aki nem csak orvosnak nagyszerű, hanem társalgónak is. Persze nem azért volt meghívva, mert az én kezelő orvosom, hanem a bátyja miatt, aki a Bajor Kereskedelmi Kamara alelnöke és Misinek fontos nexusa. Rauschenik rögtön, ahogy létem felül érdeklődött. Mondtam neki, ami nem lehet változtatni, amiatt nem érdemes panaszkodni. Gratulált, hogy milyen erős vagyok, és nagyon okos dolgokat mondott. Amikor elfáradok, kihagy a memóriám. A Schwester hozza az altatómat, majd holnap reggel folytatom.
0: Orbánné éppen hazaért, leveti kopott nagykabátját, a ruhája is kopott jellegtelen, a lábán fekete magas szárú cipő.
1: Rémes napom volt. Egy csomó hosszúságért és mindegyiken fölizgattam magam. Ismert drága Gizám, a sok bajomban fölgyűlik bennem a méreg, és mintha egy égő kanócot húznék magam után, minden átmenet nélkül fölrobbanok, mellesleg Vistót néha, tejcsarnokos nő, már régen a 12-re megy. Pont ahol a szeme előtt a csatárba utcai tejcsarnokban, képzelj el, drága Gizám, a bal karomon, a társbérlő macskája a jobb kezemben, egy joghurtos üveg, benne fél deci tej, a fél lábamon papucs, és a másikon magaszárú fűzős cipő, és a fejemen egy vadidegennő kalapja, ami véletlenül rajtam maradt. Én kiabálok, és nem nagyon válogatom meg a szavaimat. Vistótné szintén, a mögöttem álló négy öregasszony is kiabál, mert az egész környéken tejcsarnok ellenes a hangulat. És most képzelj el, drága Gizám, hogy ennek az űrzavakba tetőfokán nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Kérlek, Gizám, szőke haja volt, de olyan természetesen szőke, mint hogy egy pohár tiszta vizet se lehet festeni. Magyarószín Jersey angol kosztüm volt rajta, amire rá volt írva, hogy nem Budapest. Na de mindez nem érdekes, drága Gizám, hanem az, hogy meg sem szólalt, csak állt és nézett, és abban a szempillantásban csöndett. Mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Nem ismertem meg. Ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha nem tévedek, ugye Orbán Béláné. Nekem meg nem jött ki hang a torkomon, csak a tejcsarnokos nő kezdett magához térni, és folytatni próbálta a pofázást. De csak egy fél kukorékolás jött ki belőlem, akkor valóan ránézett, és azt kérdezte, mit óhajt, asszonyom, Mistótné, abban a pillanatban erkölcsi halott volt, és egy hang se jött ki a száján. Figyelés nélkül elszárodtam Paulához, és a nagy fölfordulásban még a pénzemet is ott volt előttem. Az a kísér, aztán utána kérdezett. Mondta, hogy az állapotod sajnos változatlan, pedig Gármis-Páci szépen a legjobb orvosok felügyelnek rád. Azt üzente, hogy csókoltat. Aztán aztán megjegyezte, hogy milyen remek kis kamerát.

0: fiatal vagyok, ennek tényleg igen, ajtól bevallottam volna, hogy ez egy vadidegen nők alapja, és véletlenül maradt a fejemen. Azt meséltem, hogy a belvárosban vettem 250 forintért. Aztán megbeszéltük, hogy kedden találkozunk a Narcisban, és kedd óta minden nap ott találkozunk. Furcsább, hogy tulajdonképpen semmi különöset nem mond, és mégis mindig a hatása alá kerülök. Azt hiszem, ő olyan hatással van rám, mint te. Gizám, drága Gizám, végre találtam valakit, aki figyel rám, aki törődik velem, érdeklődik, kérdez, mennyit kérdez, mindent tudni akar, és akármit mondok, érdekes. Én tőlem már senki nem kérdezett semmit. Amióta téged elvesztettelek, most érzem először, hogy fontos vagyok valakinek. Azóta vagyok magamnak is fontos. Most befejezem, mert rohanok a Narcisba, holnap megint írok, addig sok szeretettel csókol, hugod, Erzsi.
1: A Narcisz. Paula a leírásnak megfelelően elegáns.
2: És volt egy lovagod?
0: Erre rosszul emlékszel?
2: Pedig nem tévedek.
0: Szegény urammal voltam végig.
2: Épp ő emlegette.
0: Ő mikor?
2: A házmesterét az óvóhely legmelegebb zugában tanyázta. Karácsony este föltettek néhány lemet.
0: Rémlik valami.
2: Mind oda húzottunk, és akkor a férjed azt mondta, hallod, a lovagod.
0: Biztos, ez egész vélemmel se tudta, mi a fiatékmes.
2: Nevetve mondta.
0: Akkor lehet.
2: De nem nevettél.
0: Milyen jó fejed van.
2: És a lovagod? Én?
0: Én.
2: Szoktad még látni?
0: Szoktam, de nem gyakran.
2: Milyen gyakran?
0: Nálam vacsorázik minden csütörtökön.
2: De hiszed szép!
0: Szép, nagyszer csak látnád.
2: Miért ilyen?
0: Csupa has, mint a föl lenne fújva, mint a csak beszívna a levegőt, de nem lélekeznék ki.
2: Mi is a neve?
0: És a modorát, tudod, erre igazán nem vagyok kényes, de a rosszul lét környék ez, amikor udvarol.
2: Ebben is van valami megható.
0: Ebben csak a te gyengéd lényed talál valami megható.
2: Hogy is hívják?
0: Kizárólag tele szájjal beszél, igaz, nem is tud másképpen, a jóformán állandóan érzi.
2: De túlzol.
0: Még szépíten is, búcsú törtökön, megered. Egy levesbe főtt kappant, másfél kiló rántott karajt, és befejezésül egy tepsi rétes.
2: Nekem ez imponál.
0: Miközben az egyiket ette, be kellett hoznom a másikat, hogy lássa, mi vár rá.
2: Jó kopa lehet. Nem akarod megmondani a nevét?
0: Még nem mondtam.
2: Még nem? Ígyunk valamit. Szerint én hozzon két hubert.
0: Ne, köszönöm, én nem tudom.
2: Az én kedvem érte. Hozzá csak Szerint én. Mondta, hogy nem akartad megmondani a nevét.
0: Alig hiszem, hogy ismerlél.
2: Na jó, nem mondd, ha nem akarod.
0: Gyermlényi Viktornak hívják.
2: Gyermlényi Viktornak, persze. És őt ne ismerni.
0: De tudom, te nem vagy opera barát.
2: Hiszen őt mindenki ismeri. Világhírű.
0: Volt! Most a Pamuti parkban korrepetál szegény.
2: Kevés a nyugdíja.
0: Nem a pénz miatt csináljuk.
2: Ez is tetszik nekem. Mondd, és föllépni nem szokott.
0: Már csak esztrád műsorokban, már csak egy-két rövid dalra futja a lélegzete.
2: Miért?
0: Tüdőtágulása van.
2: Ez is szép.
0: Mi ezen a szép?
2: Hogy mégis énekelni akar.
0: De a hangja se a régi már.
2: Talán ez a legszebb az egész.
0: Ezt már nem értem.
2: Tetszik nekem, ha valaki dacolni akar a tüdőtágulásával. Kiáll egy külvárosi pódiumra, és énekel, amit ki nem fullad.
0: Erre nem gondoltam.
2: Szeretném megismerni.
0: Ó, nagy csalódás érne.
2: Miért?
0: Mert amit te Viktorba belemagyarázol, az csak benned van meg. Ő pontosan olyan, amilyenek én látom, hogy lármás, rendetlen, mocskos, kibírhatatlan alak.
2: Furcsa, hogy szegény férjedről csupa jót mondasz, őt pedig folyton pocskondiáról.
0: Miért furcsa?
2: Hát, mintha őt szeretted volna jobban.
0: Melyiket?
2: Mint a csend.
0: Na, ugyan, nem már ne nevetsz, kiválgass. Ha én neked ezt az én Viktoromat egyszer teljes életnagyságban megmutatnám, nem mondanál többet ilyen őrültségeket.
2: Hát mutasd be!
0: Még csak azt hiányzik, te már az első kézcsóknál rosszul lennél.
2: Miért?
0: mert mint egy vízlap összenyalná a kezedet.
1: Orbánné ismét otthon van, leveti magas szárú cipőjét, papucsba bújik. Közben telefonon beszél Gizával.
3: Halló! Halló! Halló! Hallasz engem?
4: Igen! Na. Hallok!
3: Ne kerülgesd a kását! Mit mondott a tejcsarnokos nő?
0: Nem köteles kiszolgálni fél deci tejet.
3: Ha miért nem vettél többet?
0: Mennyi elég a macskának?
3: Ezen vesztetek össze?
0: Még nem. Erre én a lehető legudorosabb megkérdeztem. Hol van ez kiírva magánál, angyalom?
3: Erre mit mondott?
0: Hogy ezt nem kell kiírni, mert ez természetes.
3: Erre mit mondtál?
0: Hogy mindent ki kell írni.
3: Erre mit mondott?
0: Hogy különben is a tejcsarnok vasárnapi nyitvatartása csak a csecsemők és gyermekek tejlátása szolgálja, nem pedig az állatok etetését. Ettől meg kezdett egy kicsit melegem lenni.
3: Ha miket mondtál neki?
0: Azt kérdeztem, hogy mindig udvariasan is. Ez hol van kiírva magánál, angyalom?
3: Erre mit mondott?
0: Hogy ezt sem kell kiírni, mert ez is természetes.
3: Erre mit mondtál?
0: Ha ki van írva, hogy a sütemények fogdosása tilos, akkor ezt is ki lehetett volna írni.
3: Erre mit válaszol?
0: Hogy nem lehet mindent kiírni.
3: Erre mit mondtál?
0: Hogy lehet.
3: Erre mit mondod?
0: Hogy nem lehet.
3: Erre mit mondtál?
0: Hogy lehet.
3: Kiabáltál vele?
0: Még nem.
3: Ő kezdett el kiabálni?
0: Én kezdtem el kiabálni. Mert felszólított, hogy azonnal hagyjam el a helyiséget. Kezdve milyen jogcímen? Azon jogcímen, hogy a tejcsarnok állatokat behozni tilos. Na és ez hol van ki a mangyarok? Azt mondta, pont a fejem fölött.
3: És tényleg ki volt írva?
0: Tényleg ki volt írva.
3: Hát akkor neki volt igaza.
0: Ettől lettem dühös.
3: Miket mondtál neki?
0: Micsoda?
3: Miket mondtál?
0: Ami már hónapok óta fölgyűl bennem.
3: Goromba voltál?
0: Akárok, vigyázok, ilyenkor valami kiszalad az álmom.
3: De mit mondtál neki?
0: Hogy dupla maga.
3: Mit jelent ez?
0: Semmi különöse.
3: Sértő szó?
0: Hallottál már tőled sírtő.
3: Még rád is kellett szólni.
0: És azért szeretted az erős kifejezéseket.
3: És ekkor lépett az üzletbe az a bizonyos Paula.
0: Miért mondod ezt ilyen gúnyosan?
3: Hol itt a gúny?
0: A hangfordozásod van valami.
3: Képzelőd.
0: Úgy látszik, Paula barátnőm valamiért nem tetszik neked.
3: Tévedsz. Nekem az nem tetszik, hogy te hiányos öltözékben szaladgálsz az utcán.
0: Nem volt időm felöltözni, mert megszökött a macska.
3: Egy macska nem szokott megszökni.
0: Nem is az én lakásomban szökött meg, hanem a szomszédnőd lakásából.
3: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd lakásából?
0: Hány perce beszélünk?
3: Nem törődj vele.
0: De mégis.
3: Nem számít. Talán beteg a szomszédnő?
0: A szomszédnő nem is volt otthon.
3: Hogy kerülsz te félig felöltözve a szomszédnőd üres lakásába?
0: Kizám, miért fontos ez?
3: Én tudni szeretnék.
0: De miért kell neked mindent a legapróbb részletig tudni?
3: Mert féltelek.
0: Engem nem kell félteni.
3: Lehet, hogy az egész nem más, csak a nálad szokásos felfordulás. De a leveledből úgy veszem ki, hogy több.
0: De miből veszed ki?
3: Inkább csak érzem.
0: De miből érzed?
3: A szavaidból is érzem.
0: Drága ki... Jó, jó. Én mindent elmagyarázok, Kizám, csak nyugodj meg. A szomszédnőm egy drága kis szerencsétlen teremtés, mindenki csak egérkének nevezi. Tudod, van egy játékunk, amikor hazajön a hivatalából, akkor átnyávog nekem. Én beeresztem az agyunktusék macskáját, az visszanyávog. Egérke felel a macskának, a macska felel egérkének. Nem is játék ez. Ez van szokás. Na szóval, nálam van a lakás a kulcsa, mert egész nap dolgozik, és a szabad idejében foglalkozik kalapokkal. Én öltözködtem, amikor az egyik bevője telefonált, hogy elkészült-e már a kalapja. Amikor átmentem nézni, akkor a macska itt a kalomon ült, de tetszenetettem, mert csupa kíváncsiságból fölpróbáltam annak a nőnek a kalapját. Hát abban a szempillantásban leszaladt a lépcsőn.
3: És te utána?
0: Persze!
3: Abban az öltözékben!
0: Így is csak a harmadik utcában értem utol.
3: Hogy tettél ilyet?
0: Te nem ezt tetted volna.
3: Nincs olyan macska a világon, amiért én hiányos öltözékbe szaladgálnék az utcán.
0: Tudod, jó, hogy a macska nem az enyém, hanem a társbérlőméké. Azt is megírtam neked, hogy mennyire ragaszkodik hozzám, és képzeld, mit szóltat volna az agyunktusék, ha megszökik az ő imádott macskájuk, amivel úgyis féltékenyek volt.
3: Ezt nem érted?
0: Mit nem írtam?
3: Te csak azt írtad, hogy az agyunktusék végtelenül finom és udvarias emberek. De azt nem írtad, hogy féltékenyek.
0: Nem érdekes.
3: Az érdekes, hogy miért féltékenyek?
0: Állítólag elcsábítom a macskájukat.
3: Mivel csábítod el a macskájukat?
5: Mennyibe kerül egy perc?
3: Mondtam már, hogy ne törődj vele.
5: De engem idegesítve nem tudom, hogy ez a beszélgetés mibe kerül.
3: Semmibe.
5: Az nem lehet.
3: A telefonszámla Misi vállalatának költségszámlájára.
5: Vállalat Misié?
3: De a telefon a rezsiter.
5: Akkor is ő fizeti.
3: Misi örül neki. Minél nagyobb a telefonszámla, annál kevesebb az adó.
5: Ezt már nem értem.
3: Mivel csábítod az adjunktuség macskáját?
5: Fél deci tejet szoktam neki adni.
3: Mást nem?
5: És egy kis húst.
3: Szerinted ez helyes?
5: Ők nagyon finom emberek, de túlérzékenyek.
3: Akkor én is túlérzékeny.
5: Te is megsértődnél.
3: Én is megsértődnék.
5: Akkor te is túlérzékeny vagy, drága Gizár.
3: Ezt most hallom először.
5: Na most vagy először megsértve.
3: De honnan veszed?
5: Ebből a telefonbeszélgetés.
3: És semmi jelét nem adtam annak, hogy megvolnék sértődni.
5: Mert nem vagy őszinte hozzá.
3: Tudod jól, én mindig őszinte
5: vagyok. Ne lehetjük, hogy érzem, hogy valami bánt.
3: Nem tudom, mire célzol.
5: Paulára célzol.
3: Megint képzelősz. Ha neked egy új barátnőd van, akivel jól érzed magad, annak én csak örülök.
5: Tudom, hogy örülsz, de valami mégis megzavarja az örömmel.
3: És semmi. Legfeljebb a levelednek egy passzusát érzem kicsit elhamarkodottnak.
5: Melyik passzusát?
3: Amelyben azt írod, hogy ez a bizonyos Paula pont olyan hatással van rád, mint én.
5: Nagyon csodálkozom, édes Gizám.
3: Miért csodálkozol?
5: Legnagyobb elismerésnek szántam, az ő finom lény a lelki nemessége emlékeztet rá.
3: Csak hogy a te Paulád mogyorószín Jerseybe jár, és szőkére festi a haját, de ebben is hasonlítunk.
5: Te nagyon szokatott az öltözködése, Gizá!
3: Ne reprezentálok a fiam házában, de hidd el, a legdrágább párizsi ruhám is mindig a koromhoz illőek. És az én hajam nem szőke, hanem ősz.
5: Mert neked abban is szerencséd van, hogy gyönyörűen őszültél. Na se bűn, ha valaki festi a haját.
3: Még véded is.
5: Paul nem szorul védelemre. Milliók és milliók járnak festett hajjal.
3: Mondd ezt még egyszer.
5: Mit mondjak még egyszer?
3: Amit most utoljára mondtál.
5: Azt mondtam, hogy milliók és milliók járnak festett hajjal.
3: Sejtettem.
5: Mit sejtettem?
3: Hogy ez a Paula milyen hatással lett?
5: Milyen hatással?
3: Te is szőke lettél.
5: Megáll az eszem.
3: Igen vagy nem?
5: Meg kell mondanom. Édes Gizám, kicsit furcsálom ezt a feltételezést.
3: Úgy nyugodjon békében, drága jó apám.
5: Nem szoktam ilyen futaságokra esküdteni.
3: Akkor mégis szőke vagy.
5: Nem.
3: Más szint ajánlott a drága Paula.
5: Arról beszélsz így, aki az ostromban a szegény férjemmel együtt megmentett bennünket az éjhaláltól?
3: Ki mentett meg az éjhaláltól? Ezt most hallom először.
5: Barátnőm, doktor Kaosz Istváni, a Paula, mi ugyanis együtt vészhetjük át az ostromot egy budai pincében. Szegény, drága jó Bélám, amilyen múlja volt, nem gondoskodott az ellátásunkról. A Paula nincs, ott fordultunk volna föl éhen mind a ketten.
3: Én most csak rólad beszélek.
5: De Paulára jut vissza?
3: Engem csak a te sorsod aggat.
5: De ne aggatszon az én sorsom!
3: Ötmert szólva szégyelni fogod ezt a veszekedést.
5: Soha életemben nem veszekedtem!
3: Egész életedben imádtál veszekedni.
5: Fejezzük ezt a beszélgetést,
3: drága. Igen, én is éppen ezt akartam
5: tudni. Misit üdvözlöm.
3: Átfogom a
5: Hildegárdot és a két unokádat is.
3: Köszönöm szépen.
5: Csókollak, Gizám.
3: Csak vigyázz magadra!
5: És mire vigyázzak?
3: Aludj jól.
5: Te is. Ja.
1: Szokásos szürke ruhájában belép Egérke, női kalapot tart a kezében.
6: Erzsike drága, nem szabad?
5: Nem.
6: Biztos, hogy nem?
5: Mondtam már, hogy nem.
6: Akkor inkább holnap jövök, látom, hogy zavar.
5: Hányszor mondja még, hogy nem zavarsz, mi kell?
6: A matusz még kalapik. Már kétszer alakítottam, és még mindig túl sportos
5: lett. Túl sportos, ott tegye meg a fene. Megmondtam neked, hogy majd én beszélek vele, de te minden hülye hiszterikának beadod a derekadat. Fogadni mernék, ha nekem nem mertek volna visszaadni ezt a kalapot.
6: Nem tetszik felpróbálni?
5: Minden?
6: Mert hát, ha neki van igaz.
5: Ahhoz nekem egy kalapot nem kell felpróbálni, hogy lássam, kinek van igaza. Azt fogod neki mondani. Asszonyom, Orbán Béláné üzeni, hogy ez a kalap nem túl sportos. És ha lenne még valami megjegyezni valója, akkor forduljon egyenesen ő hozzá.
6: Köszönöm szépen!
5: Szívesen!
1: Eltűnik a spanyol fal mögött.
5: És... most szeretnék egy kicsit egyedül maradni.
6: Erzsike drága! Csak nincs valami baj?
5: Nincs.
6: Hát akkor én... elmegyek.
1: Miau! Orbánné elegánsan, magyarószín jerseyben és körömcipőben jön elő.
5: Drága Gizám, nagyon szégyellem,
0: hogy olyan ingerült hangon beszéltem vele a telefonba, épp veled, aki legdrágább vagy nekem a világon. Néha, amikor te erkölcsi magaslatodról lenézel az emberre, akkor én elvesztem a fejem. Szép tület, hogy aggódsz, bár én ki nem állhatom, ha aggódnak értem. És tudd meg, Gizám, igenis barna a hajam, és egyáltalán nem érzem magam bűnösnek. Paula vitelező fodrászához, aki mindjárt eltalált ezt a meleg, de mégis diszkrét mahagóni szint, azt mondta, ez az én igazi egyéniségem, az őszhaj megmásította a lényemet. Aztán Paula nekem adta, valósággal rám erőszakolt azt a bizonyos magyaró szint jersey ruhát, aztán lekönyörött a lábamra a magasszárú fűzős cipőt, igaza lett, hogy milyen más érzés, el sem mondhatom, nem ismerné rám, elegáns nő lettem.
7: És bocsáss meg az őszinte szóért. Neked mindig hajlamod volt arra, hogy a látszatról itté Paulánál is csak a külsőségeket vetted észre, pedig többről van itt szó, mint egy kiszőkített haj. Én már azt se tudtam, hogy milyen ruha van rajtam. Az ember hozzákopik a körülményeihez, akit semmibe vesznek, semmivé válik. Hát ugyan mit vegyenek észre egy lompos, unalmas öregasszony?
3: Csendes a ház. Misék bánt-bántba vannak. Délutánunként felhozzák hozzám az unokákat, de a Schwester is és a Fräulein is bennmaradt. Úgyse tudnék velük egyedül mit kezdeni. Emlékszel még apánk esti mesét? Most nagyon vigyáznak, nehogy bármivel is megfélelmítsék a gyerekeket. A múltkor Hildegárd azt mondta, hogy az én mesémben túl sok a vasorú bába, ördög, lidérc, medve. Évezredek óta így nevelkednek az emberek, mondtam. És olyan jól sikerült ez a nevelés, kérdezte. Mit mondjak? Talán nekik van igazuk. Inkább nem mesélek. Különben mi a magyarázata annak, hogy te tőlem semmiféle ajándékcsomagot nem vagy hajlandó elfogadni, még ruhákat sem, ettől a Paulától meg igen. Hát csak furcsálom. Különben a mogyoró szín, föltéve, hogy elég sötét árnyalatú, nem okvetlenül túl fiatalos, és nyugodtan viselheted.
1: Orbánné vendég a leányáiknál, vasárnapi ebédben.
0: Ez az a ruha, amivel Giza nénétek úgy megalakadt. Kérek, kérek, meg döntsétek el.
6: Üljön le, mama, egybesúj diszkóra, a mama kedvence.
0: Most nem vagyok éhes.
8: Az nem lehet, a mamának enni kell.
0: Melesen fogalma sincs, hogy mi baja vele, mert egy szürke anyag az el, világos vagy sötét, egy mogyoró szín. Tudom, a magyarószín a fénykenek árnyalatai. Hát miért mondom, mert te szerinted ez a magyarószín világos?
6: Kívül a hús, mama, tessék hozzálátni. Magyaró. Az hazelnut. Ez hazelnut color jersey. Do you like this shade, man? Yes, I love it.
0: Józsi, nézd már ide. Szerinted is túl világos ez a ruha?
8: Igen, mama, a ruha túl világos.
0: Na jó, akkor mondd meg nekem, hol láttál már ennél sötétebb magyarószín jerseyt?
8: Nem tudom, mama. Vagyis tudom, én még egyáltalán nem láttam magyarországi jerseyt.
0: Hogyan nem láttam? Itt látod rajtam, ezt a magyarországi jerseyt ruhát.
8: Ja, igaz, akkor láttam.
0: Na és ezt te szerinted is túl fiatalos?
8: Azt én egy szóval sem mondtam. Tessék már leülni, egybesül disznóhús, mama, kérem.
6: Egybesül disznóhús. Porcsa! Rostit porcsa!
0: Te, drága Gizám, tévhitben élsz. Ülsz abban a kastélyban, ahol megszűrik neked még a levegőt is. Helikopterrel visznek rövid hullámú kezelésre Münchenbe. Írod a szebbnél szebb leveleidet, de 16 év alatt elfelejtetted, hogy nekem egy közönséges blomba fogamba fél délutáni várakozásomba kerül, miközben 15-től összeveztünk, hogy kijött hamarabb. Mit tudsz te erről, drága Gizám? Olyan élet, mint a tiéd, nagyon kevés akad, és olyan fiú, mint a te misid, még kevesebb. Mit tudsz te erről? Te ott nem csak családtag vagy, egyenrangú fél, asztalfőre ültetnek, reprezentálsz, de hogy élek én, mi van nekem? Ezek a vasárnapi ebédek a lányoméknál, nem panaszképpen mondom. Egyre rossz szavam sincs írósékra. De hát megvan a maguk élete. Józsinak minden a műtő, még a vasárnapi öltönyéből is csak úgy árad az altatók, édeskész szaga, illus sorra teszi le a nyelvvizsgákat, mert minden vizsga fizetés emelést jelent. Ha volna gyerekük, nem lenne semmi baj, de így mire kellenék én neki? Ketten dolgoznak, mindenük megvan. Se hozzátenni, se elvenni nem tudok semmit. Mi marad nekem?
6: Mama, kérem, nem ízlik? Tessék már megebédelni. És mi van a lábán? Hova tette a fűzős cipőjét a mama?
0: Új cipőm van! Ezt is Paulának köszönhetem. Biztos, hogy most is berzenkedik, mert neki minden gyanús, ami Paulától ered. Azt mondja, hogy meg fog dagadni a lába.
6: Ki az a Paula?
0: A barátnő.
8: És mitől van megdagadva a lába?
6: Nem neki, hanem az anyusnak van megdagadva a lába.
0: Jaj, drágáim! Bizony, amíg én magasztárú fűzős cipőt viseltem, bizony elég gyakran megdagadt a lábam, épp azt mondom, amit bizaménétek se akar elhinni, hogy amióta ezt a félcipőt hordom, véget, mint elfújtát volna.
6: A dagadt láb. Ez hol lent fogy?
8: Mert ha a Giza nénének ilyen panaszai vannak, küldjünk neki gumiharisnyát.
6: Nem érted? Nem neki, az anyusnak van megdagadva a lába, légy szíves némán unatkozni.
0: Kiknek beszélek én? Süketek vagytok? Tizedszer magyarázom, hogy amióta ezt a félcipőt adom, hogy nincs megdagadva a lábam. Ebben is Paulának lett igaza.
8: De hát ki az a Paula?
0: Paula az Paula, és a cipő az cipő, és a láb az láb. És az én lábamról van szó, és nem arról, hogy ez a láb meg van dagadva, épp fordítva, hogy nincs megdagadva, tessék, győződj meg róla. Ez a láb az anyád láb, aki téged a világra hozott. Követelem, hogy nyomd bele az ujjadat, és ha legkisebb benyomódás látszik, akkor belátom, hogy tévedtem, és megint fölveszem azt a rohadt fűzős cipőt, nyomd bele az ujjadat!
6: Nehogy nyomom! Tessék elhinni, én mindent elhiszek az anyusnak, de szerdán vizsgázom angolból, és majd kész megy a fejem.
8: Tessék megnyugodni, mama! Ha megdagad a lába, veszünk gumiharisnyát!
0: De nem dagad meg! Nem dagad meg! Csak hogy azt hittem, emberekkel beszélek! Én nem tudtam, hogy halakkal beszélek! De mióta Paula velem van, mindez semmivé vált. Összevesztem is írusékkal, egy perc alatt kimegy belőlem a gőz, reggel jókedvűen kelek fel, nem is emlékszem már az én sok-sok esztendős, nyomorúságos ébredéseimre. Ezt kaptam én Paulától is. Ezt irigylette tőlem.
3: Misi megbántódott. Nagyon szomorú vagyok. 16 évvel ezelőtt, mikor leszálltam a müncheni repülőtéren, Misi ezzel a mondattal fogadott. A mama nem tud olyat kívánni, amit én ne teljesítenék. Nekem csak egy kérésem van. Mióta itt élek Németországban, én az itteni magyarokkal nem érintkezem, az otthoniaknak nem válaszolok. Csak annyit mondtam, légy nyugodt, fiam. És tegnap, mikor a vártnál korábban érkezett vissza Baden-Badenból, én éppen egy magyar házaspárral teáztam a teraszon. Misi, mikor a magyar szót meghallotta, elkomorodott. Csak diskuráltunk egy kicsit, magyaráztam zavartan. És bólintott, de be nem mutatkozott. Érezze jól magát, mama mondta, és bement. Este nem mertem lemenni. A szobámba hozattam a vacsorát. Vártam, hogy följöjjön. De nem jött. Igaza van. Azóta itt ülök, önként vállalt, de megérdemelt szobafogságban. És abban is tévedsz, hogy itt Garmisch-Partenkirchenben én vagyok a társaság középpontja. Én egy öreg asszony vagyok. Az öregeknek abból a fajtájából, amely vállalni meri az öregséget. Egyébként ez az egyetlen magatartás, amelyet létezésünket megbocsátják a fiatalok. Hidd el, nehezebb elviselni az ifjúságot, mint az öregséget, amikor az embernek már úgy sincs más választása. De a legnehezebb elviselni azt az öregséget, amely ifjúsággal áltatja magát. Ezért féltelek én téged a te Paulától. Nem az irigység, az aggódás beszél belőlem.
0: Ne arra, ebben az esetben nem vagyok hajlandó elfogadni a te erkölcsi ítelmeidet. Mitől félsz? Én egyszerűen csak boldog vagyok. Tegnap este, amikor a nácitból hazajöttem, hosszú idő után először kinyitottam a rádiót, a Dankához közvetítették, és akkor én, aki esztendők óta zene nélkül értem, újra végig hallgattam egy operát. Előjött egy csomó emlék a múltból. Eszembe jutott az is, hogy volt valahol egy fénykép mi rólunk, kerestem is, de nincs meg. Talán te vitted magaddal. Létán készült egy nyári reggelen, a majális után, én először vettem fel az első tűlruhámat, Viktor valami egyetemi vizsga miatt csak a hajnali gyorsal indulhatott Pestről, reggel azonban megérkezett, az őrzete volt a csónakázás. Amikor megláttuk a Holtvissza közepén a csónakot, elkezdtünk futni lefelé a lejtőt, integettünk, kiabáltunk, megyünk már, Viktor, itt vagyunk!
3: Én is kerestem a faragott dobozomban, de nem találtam. Vagy nálad maradt, vagy elveszett. csak hogy te rosszul emlékszel. A kép valóban létán készült, de nem hajnalban, hanem délután, a majális előtt. Háború volt, és mi a papát vártuk, akit újra behívtak Szolnokra pótsorozásra. Végre megpillantottuk a féderes kocsit, amint porzott végig a Holtvisz a partján, és a papát, aki messziről integetett. Civilben volt, tehát újra fölmentették. Elkezdtünk futni lefelé, és kiabáltunk. Papa! Papa!
5: Az élet, drága műtám! Előbb is mi történt a Viktornak írt lemondó levelemet? Mert lemondtam a csütörtöki vacsorát, elegem lett a zabálásból, a fröcsögéseiből, a puszta gondolatát és elborzatta, hogy Paula ezzel az emberrel találkozik. Mi is Paulával, itt csütörtökre vettünk mozi jegyet, és úgy terveztük, hogy mozi után nálam iszunk meg egy csésze feketét. Leültem, írtam neki, a dagadt lábamra hivatkoztam. Azt írtam, hogy végtelen sajnálatomra kénytelen vagyok a csütörtöki vacsorát bizonytalan időre elhalasztani. Kértem, hogy telefonos jelentkezik, az ágytól a telefonig mennem is nehezemre esik. Utána nagyot lélegzettem. Etesse most már az a 120 éves mamája, Csermlényi Bruckner Adelaida, operázi örökös tag. De nem kapta meg a levelemet. Vagy címet nem írtam rá, vagy elfelejtettem bélyeget venni. Elég az hozzá, hogy csütörtökön, amikor egyedül hazamentem a moziba, mert szegény Paula fejgörcsöt kapott. Mondtam úgy, hogy csak kettesben leszünk, de szegényke inkább hazament. Most képzeld el, amikor felmegyek a lépcsőn, ott látom Viktort az ajtóm előtt. Hát maga hogy kerül ide?
9: Nem csütörtök van?
5: Nem kapta meg a levelemet.
9: 20 perce várom a lépcsőházban. Miféle levelet?
5: Most már mindegy.
9: Nem mindegy.
5: De mindegy. Ez mit bámul maga rajtam?
9: Milyen ruha ez magát? Esküszöm, hogy az utcán elismertem volna meg. Hogy?
5: Ilyen, mit vacakol a hajammal? Ilyen?
9: Na hát tudja, ez teli találat.
5: Teli találat, csak beszéljen nekem zöldeket.
9: Vannak emberek, akiknek megőszülni tilos, és aki erre rájön, az geni.
5: Na ugyan már. Menjünk benne áldogálunk.
9: Mindegy, hogy hol áldogálunk egyetlenet. Ez a haj, ez a ruha és ez az egész. Remek.
5: Csak az a baj, hogy nem tudok vacsorát.
9: Kell a fenének az a vacsora egyetlenek.
5: Illetve egy kolbászos rántott át a hősöt tudok.
9: Nem kell, egy falas sem menne le a torkomon. Nekem elég, hogyha hallgathatok és nézhetem magát.
5: Ne hozzon zavarba.
9: De igenis, a zavarba akarom hozni.
5: Izám, drága Izám, én ezt nem értem. Talán sohasem is fogom megérteni. Bementünk, leültünk, beszélgettünk, de nem az evésről, a zöldségről, a velős csontról. Gizám, mint a kicserélték volna. Ez nem is az én Viktorom volt, hanem olyan Viktor, amilyennek Paula lefestette őt is. Én, aki Paulát kinevettem, most majdnem sírtam, miközben a kolbászos rántottát ette, mert nagy nehezen mégiscsak megengedte, hogy fölüssen neki azt a 6 tojást. De én nem ettem. Én csak a könnyeimet nyeltem. Amikor kiderült, hogy az én drága kövér kis bolondom csak ugyan nem tud semmiről. Neki nincs tüdőtágulás, ez csak az irigyei meséli. Ő olyan egészséges, mint a makka hajahúgja, olyan, mint régen. Ő csak mellőzik, félrelökik, elnyomják, de ott nem kell félteni. Ő újra fel fog törni ezekről a külvárosi deszkadobogókról, egészen az operáig, a Skáláig, a Metropolitánig. Kapuzárás után ment haza, illetve csak készült hazamenni. Már 3-szor elbúcsúztunk, és még mindig ott álltunk a sötétben.
9: Na de most már igazán elmegyek.
5: Jó éjszakát, kedves Viktor.
9: Még egyszer, nagyon szépen köszönöm.
5: Ugyan már mit az, aki semmi rántottát?
9: Dehogy. Ezt a szép estét, hogy így elbeszélgettünk.
5: Ezt én köszönöm magának.
9: Hol a kalapom?
5: A kalapja a fején.
9: Mit csinál?
5: Kapcsolót keresem.
9: Na kérem, ne gyújtsa meg a villanyt.
1: Megfogja Orbánné kezét.
9: Ügyenek, hiszen már itt sem vagyok egyetlenek.
5: Én nem értem, hogy mi van velem. Én 27 éve lakom ebben a házban, és
2: Nem találom a kapcsolót.
9: Jobban nem ég a villany.
2: De miért jobban nem ég a villany?
9: Mert akkor legalább nem látom magam.
2: Ez úgy is háttalál a tükörben.
9: Az ember nem csak a tükörben láthatja magát.
2: És miért nem akarja magát meglátni?
9: Nem is tudom. Csak most nem szeretném, ha megláthatnám magam.
2: Pedig ettől nincs oka félni. Miért fogja a kezem a kezem?
9: Azért fogom a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
2: Kérem, engedjen el!
9: Nem engedem el.
2: De én inkább megígérem, hogy nem gyújtok villanyozni.
9: De én nem csak azért fogom le a kezét, hogy ne tudjon villanyozni.
2: Meddig akarja még a kezemet fogni?
9: Csak egy percig akarom még a kezét fogni. Hogy egy percig csöndben maradjunk. Egyetlen.
1: Orbánné vállára hajtja a fejét. Meggyullad a villany, belép Egérke.
2: Ez. Hát te hogy kerülsz ide?
6: Hát én csak hazajöttem. Bocsánatot kérek.
2: De miért kérsz bocsánatot? Ja úgy, maguk nem ismerik egymást.
9: Ja, hát én még nem volt szerencsém.
2: Ő az Egérke, akiről már meséltem. Ő pedig Csermlényi Viktor.
6: Igazad! A mester!
1: Viktor spontán mozdulattal megfogja Egérke orrát.
9: Várjon!
6: Jó éjszakát! Jó éjszakát! Megfogta az orrumat! Megfogta az
10: orrumat! Jó éjszakát, Erzsike!
2: Jó éjszakát!
6: Megfogta az orrumat!
2: És most nevetni fogsz, drága Gizem, mert az a feste mégiscsak nálam felejtett a kalapját, ez a vén bolond. Ez akkor derült ki, amikor jóval kapuzárás után hazaért, és felhívott telefonon, ez a szokása azóta állandósult. Néha késő éjszakákban nyúlnak ezek a beszélgetések, amelynek a testetlenség ad valami varást. Sokszor úgy érzem, a régi Viktort hallom lent létán, mert vakáció van, ég a spirituszlámpa, kint ülünk a kertben, abban a szaletliben, a szegény drága jó édesapánk a körorvossal sakkozni szok. Hát igen, én vagyok. Rá, nincs semmi különös. Micsoda? Mit csinál? Nincs jobb dolga. A csónakázás, elismerem, a maga ötlete volt, de aztán mi volt aztán? A csónakban maga? Véncsaló. Hát vegye tudomásul, maga úgy meg volt illetőzve attól, hogy ez kalalánya a csónakász, addig még rám nézni sem mer. Erről ne beszélünk. Emlékszem rá, de ne beszéljünk róla. Azt akkor ő lecsapjam a kagylót. Hát azért. Mi újság még? Egy meglepetés, akkor mondja. Igazán gratulálok. És mikor? Most szerdán vagy jövő szerdán? Hát persze, hogy ott leszek. Sőt, most nekem lenne egy kérésem. Most nem csak egy, hanem két jegyre volna szükségem. Nem Egérkéről van szó. Kiről azt most nem árulhatom el. Ne is találgassa. Most én tartogatok egy meglepetést. Egyelőre csak arra kérem, hogy holnap délután 5-kor nézzen be a Narcisba, és hozzá magával a jegyeket is. Jó éjszakát! Aludjon jól! Miért? Hát ti hogy kerültetek össze?
9: Véletlenül.
2: Egészen véletlenül.
9: Egyetlenem, olyan izgatott voltam, hogy egy fél órával hamarabb értem ide. Parancsoljon.
2: És én is. Én az örök későn jövő.
9: Hát persze nem volt egyetlen egy szabad asztal sem.
2: És akkor ti megismertétek egymást.
9: Hogy dehogy. Én csak idejöttem és megkérdeztem, hogy szabad ez a szék.
2: Én meg azt mondtam, tessék, üljön le, bár én várok valakit. És aztán maga bemutatkozott.
9: Na, dehogy mutatkoztam be, én ültem hülyén, mint az a hal.
2: Sült hal.
9: Mint a sült hal.
2: Aztán te megismerted itt. Én szó sincs róla. Én olyan gyanútlan voltam, mint egy falusi liba. Láttam, hogy elkezd nézelődni a szemes arkát.
9: Ja, igen, a Hubertus Tibot.
2: Hát, pedig én meséltem magának, amit mindig Hubertus szokott.
9: Hát, ebből fogtam gyanút, és természetesen én is rögtön rendeltem egy Hubertus.
2: Ebből meg nekem lett gyanús a dolog. Azt mondtam, akkor Nekem is hozza még egy üvert összeli. Akkor már tudtátok mind a ketten.
9: Hát nem egészen. Én minden esetre találtam, oda mentem, és azt mondtam, kérem, bocsásson meg, de nem ugyanarra a személyre várunk mind a ketten.
2: Én Orbán Bélánéra várok, és maga kire?
9: Én is Orbán Bélánéra várok, azt nagyon...
2: Aztán bemutatkoztatok egymásnak.
9: Na hát arra már nem volt idő, mert éppen elkezdtünk beszélgetni, amikor megérkezett maga egyetlen.
2: Szóval, mi még nem is ismerjük egymást hivatalosan.
3: Mégis csak én foglak benneteket egymásra bemutatni. Paulá, ez az én régi barátom, Cserny Viktor, ő pedig az én legkedvesebb barátnőm, dr. Gauss Istvánné.
9: A Paula?
3: A Paula!
10: A Paula!
3: Ma röviden írok, mert ágyban vagyok. Ne ijedj meg, csak elfáradtam. Elkészült a családi kripta, és délelőtt Misivel és Hildegárdal kint jártunk a temetőben. Itt most nagy divat a kripta építkezés. Van egy méregdrága parcella, ahol minden jobb családnak megvan a maga kriptája. A miénk olyan tágas, hogy Misi a karján levihetett. Kész a helye az öt koporsónak, de nagyobbításra is lehetőség van, ha majd az unokák, a dédunokák kerülnek sorra. Én nem félek a haláltól, de fázni kezdtem. Úgy látszik, Misi is észrevette a borzongásomat, mert azt kérdezte, nem baj, hogy kijöttünk ide, mama? Egy Victor Hugo versorral feleltem. Élet! Közsáné vimúri írdő zsönti! Ami magyarul azt jelenti, láttam én már meghalni fiatal lányokat is.
5: A szentedem a béke, azt a bizonyos fekete amsterdami csipkeruhádat, amelyről egyszer írtál, feltéve a újabban, vagyis kisestinek használható, eltűnhetnéd. Lehetne légi postán, hogy szerdán lesz a hangverseny, Pesterzsébeten a Viktor énekelni fog, és mi Paulával elmúgyunk.
3: Amsterdami csipkeját küldtem neked egy csukott nyakú fekete selyemruhát. Gondolatod, hogy nem sajnálnám tőle, de lásd be, túlzott föltűnést kelten az a kivágott lanven csipkeruha abban a pesterzsébeti kultúrhodályban. Egyébként a csomagban találsz még két őszi-tavaszi kosztümöt, három pulóvert, négy kardigánt, egytől egyik hozzánk illő szabásban és a lehető legtartózkodóbb színekben. Örülök, hogy végre abbahagytad azt a buta, büszke pózt.
5: A csomagot megkaptam. A benne lévő ruhákkal egérkét ajándékoztam meg, aki boldog, mert úgy sincsen milyen. Az én uram nem volt milliomos, csak első segéd a janicsári patikában. De mindig volt annyink, hogy a megjelenésem ellen ne lehessen kifogás.
3: Egyébként holnap lesz a hangverseny, utána egy kis közös vacsora, részvevő művészek tiszteletére, és mi is ott fogunk ülni. Viktor persze izgult, én még jobban izgulok, de látszik, Paula sem közömbös. Nincs zenei hallása, de nem szeretne szégyent vallani, valósággal ostromol a kérdéseivel. Bár kölcsön kérhetném a te műveltséget, a muzsikára különben is roppant nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felek például arra kérdésre, mit szeretsz voltaképp a zenén? Nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy azt a megfoghatatlan valamit, még a fülemmel, a hajammal, a bőrömmel is érzek butaságni. És miért pont a mesterdallokok a kedvenc operám? Azért mondtam, mert olyan a zenéje, mint egy kibékülés. Ha hallom, minden megszűnik fájni. Nem hiányzik az ifjúság, nem ijeszt a halál. Azt mondta szép, bár nem érzem, csak szépen hangzik, nem fejezi ki a lényeget. Fölött hallom, meg volt elégedve. Holnap lesz a nagy nap. Imádkozz értem, drága Gizma. Misék nyaralnak. Egyedül vagyok. Délutánonként a Mercedes-szel kivisznek egy közeli kastélyhoz, aztán a Schwester kigurít a tópartjára. Te, aki folyton jössz, mész, rohansz, el se tudod képzelni, hogy milyen szép és békés egy ilyen óra vízpartján fekete és fehér hattyúk között. Az egyik ismert. Egy kiflit szoktam vinni, felaprítom és megetetem, de nagyon lassan, hogy egy óráig kitartson. Leírhatatlan, hogy mennyi méltóság van ebben a kecses lényben. Schwäne. Schwäne. Wer kennt eure Liebe? Csak az bántott ebben a nagy békességben, hogy eszembe jutottál te és a neked küldött ruhát. Hát miért kellett azokat elajándékozni, még azt is, amit a hangversenyre szántam? Mindig mindentől féltelek. Vigyázz, Erzsi, Ne csinálj magadból maskarát!
1: Orbánné, Paula és Viktor lakásában egyaránt a készülődés izgalma érezhető. Orbánné fogason kis estéiket hoz be a szobába, nézegeti őket. Megjelenik Egérke is, kis csomagot dugdos a háta mögött.
5: Nem, Misendől jött, hogy ezt ennek az utálatos adjunktus nőnek a szekrényében találtam.
0: Nekem a zöld, sárfasz, nekem a kék, meg a bordó, az igazi színe.

0: drága.
1: Én kész, csak az utolsó simítások.
0: És szép vagy?
1: Azt nem árulom el, majd meglátod. 10 perc múlva várlak az autóbusz megállónál.
0: Jó, hol teszem?
1: Na nézd, hát nincsenek semmilyen. Ez a boldó jól állna, de ez már kiment a divatból. A türkiszki volt mindig a színen.
2: Bevonul a spanyol fal mögé a türkiszkék ruhával, a többit egérke viszi a helyére.
3: Hát ez csodálatos, ez még csodálatos.
1: Hát én is azt hiszem, hogy jó fogás volt. Na, köszönöm egérke. Hello, Pallander vagy?
0: Igen.
1: Csak azért telefonálok, mert már kész vagyok. Csak a hajamat kell még egy kicsit rendbe hozni. Te most is, hogy itt
0: vagy. Én örültem.
1: Te én is örültenek, mert reszket a térdem. Reszket a térdem.
0: De nekem is reszket, nekem is reszket.
1: Rólam, csak annyit még. Életem legszebb napja ez.
0: És nekem is, te hidd el, hát, halló.
1: Na, milyen? Vagy mégis a bordot próbáljam fel?
3: Csodálatos! Mindenki Erzsikét fogja bámulni!
2: Fekete selyem kalapot vesz elő a csomagjából.
3: Ez pedig én csináltam Erzsi néninek. Hálám jelén és a mai esetén.
4: Viktor, képzelje, csak kalapban leszek.
5: Kalap? Remek!
4: Jaj, persze, ez most magát nem érdekli. De nem is ezért telefonáltam, Viktor. Kinéztem az ablakon. Erősen mozognak a fák.
5: Mozognak a fák. Miért mozognak a
4: Miért fák? Mozognak? Mert szél fúj, Viktor. És arra tudom megkérni, legyen föl egy könnyű szálat. Most rólna!
5: Maga az egyetlen, mit felejtett felmondani?
0: Na, mi beszél? A Paula?
5: Oh.
0: Remélem, nincs lámpalázat.
5: Hát csak azért lesz lámpalázom, mert először fogok magának énekelni.
0: Ez jó lesz, hiszen tudja a zene a mindenem.
5: Nagyon kedves, köszönöm, és remélem, hogy ragyogóan fog kinézni.
0: Megpróbálom, de magának úgy se értettem. Vagy te meg!
1: Mással beszél, Hucipa, ilyenkor mással beszél. Na végre. Paulán, 500-szor hívta, nem tudom, kivel tudsz ilyenkor kisnurálni. Azért telefonálok, mert már is elkésztünk az autóbusszal, légy szíves, azonnal rendelj egy taxit.
0: Jó, már is rendelek. Mondd a te címedre, menj
1: el? Kérlek, megállom, te nálad, és együtt elmenjük Viktorért. Jó. Rohanok! Jó. Jó.
5: Ki van a telefon?
1: Hát ti lenne, a jó Isten van a telefonnál. Csak azért telefonálok, nehogy elkésünk, Paula most rendeli a taxit, percek múlva ott leszünk magunknak a kapuja, ne állkodjon, ne búcsúzkodjon, rohanok! Jó, hát jó, de köszönöm. Jó. Halló?
0: A taxi nem tud kocsit adni, most mi lesz velünk, csinálj valamit.
1: 5 perc múlva légy lesz a kapuban. Háló, itt Orbán Bélánért Csatárka utca, 20, kérek-e kocsit? Hogy nincs, balesethez kell. Nem tudom részletezni, a baleset súlyos. Nagyon szépen köszönöm. Na látod, ha én kérek, mindjárt van kocsi.

0: Orbán né most ért haza a hangversenyről. Boldog mosolyjal tűnik el a spanyol fal mögött. Orbán né már Pongyolában elszörnyedve nézi a türkiszkék kisestéjén ejtett vörös borfoltot.
1: Ilyen későn?
2: Hát előbb hazavittem a barátnőjét.
1: Maga egy vagyont eltaxizott.
2: Minden pénzemet szeretném magára
3: fordítani. Ne akarja megenni a kenyeremet, most kivételesen én szeretnék magának üdvörölni.
2: Nagyon rosszul élni.
3: Gyönyörű élményeket, úgy hallgattam, mint régen. Észre se vettem, hogy nem az operában vagyok.
2: A hangom már nem a régi.
3: Sőt, van a hangjában valami új. Valami melegség, természetesség, közelség. Egészen le voltam nyűgözve.
2: Igen, hát a ráadás után senki sem tapsolt.
3: Hogy mondhat ilyet? Felálltak, és örüljöntek az emberek.
2: Igen, az Albert Hallba 10 évvel ezelőtt. Ott el kellett oltani a villanyt.
3: Paula is egészen oda volt magáért.
2: A Paula véleménye nem érdekel.
3: Nem tetszett, pedig még szebb volt, mint máskor.
2: Nekem maga tetszett.
3: Vince Windler, elengedem a bókjait.
2: Ugye milyen ruha is volt ez?
1: Müncheni.
2: Oh. Jó gizánkból milyen nagyvilági dáma.
3: Mi nem tetszett, Paulám?
2: Nekem maga tetszett a kivágott ruhájában.
3: Ne hintáztasson, hanem a kérdésemre feleljen.
2: Igen, hát nem akarom szétrombolni az illúzióit, az érzékenységét.
3: Nem vagyok elfogult. Én tudom, hogy Paula egy kicsit meg van hízva, de az arca szép.
2: Ez magának szép angyalok? Ez püffet.
3: És a bokája?
2: Eddig még sosem néztem, de vastag.
3: Honnan tudja, hogy nem nézte?
2: Tudja, én azt tapasztaltam az életben, hogy minden vastag bokájú nőből kék harissa lesz. Mégpedig azért, mert aki a lábát nem mutogathatja, az legalább a lelkét teszi ki.
3: Csak hogy Paula sem a lábát, sem a lelkét nem mutogatja. Annál ő sokkal emelkedettebb jellem.
2: Igen, hát épp ezt az emelkedettségét sokkal.
3: Ezt már nem értem.
2: Nézze, angyalom. Nekem a zene elementáris jelenség, olyasmi, mint a tenger. Imádom nézni, de ha valaki odajön és elkezdi magyarázni nekem a tengert, akkor dübegurulok. Tudja, miért nem jártam én össze soha szakma beliekkel? Mert amikor a maga férje eladás után azt mondta nekem, nézd, Viktorkám, én nem sokat értek hozzá, de nekem tetszett az éneklésed. Hát akkor ez nekem többet ért egy egész oldalas kritikának.
3: Szegényként, pedig tényleg nem sokat értett hozzá.
2: De ha nekem ez kell, utálom az álszemérlet, a pontoskodást, a nagyképűséget.
3: Paulára célhoz?
2: Nézd, én nem akarom szétrombolni az illúzióit, de nem csak Paula a hibás, őt megfertőzte a környezet.
3: Miféle környezet?
2: Ja, neki nem patikus volt a férj.
3: Hanem fogoros.
2: Honnan beszél?
3: Ismertem.
2: Nem. Honnan veszi ezt?
3: Téve,
2: dehogy kérem, az ő férje a Rózsavölgyi Zenemű kiadónál dolgozott. Aztán Kanadában átállt zeneesztétikára, most képzeled, hogy miféle alak lehet.
3: Rosszul emlékszem, de a fogorvosi fúrószéket a saját szememmel láttam.
2: Igen, hol?
3: Az óvóhelyen, ahol a Kausz doktor lecipelte, mert jobban féltette, mint az életét, és most ütette be, ma is megvan az a fúrószék.
2: Hol?
3: Paulának, illetve annál a fogoros nőni, akinek kiadta albérletbe a rendelőt, saját szememmel láttam.
2: Fáradom is én, tehát nem mindegy, hogy mi volt a Paula férje.
3: Nem egészen.
2: Hogyan kérem? Hát ha nem a férjétől, akkor mástól vett a nézeteit.
3: Mit mondott Paula?
2: Wagnerről magyarázott a messzebb dalmokokról, ami szerint egy kibékítő, megnyugtató mű.
1: Érdekes.
2: Ugyan kérem. Ezek éppen olyan dolgok, amiknek az ellenkezője is igaz, mint például, hogy, hogy a zene az... Hogy is mondjam, csak a... A zene az... Anyagtalan. Vagy igen, anyagtalan.
3: Ezt is ő mondta?
2: Persze.
3: Ő mondta?
2: Ő.
3: És nem akar?
2: Hát annak, aki nem ért a zenéhöz. Ha valaki nem tud repülni, annak a levegő anyagtalan. De a madárnak a levegő anyag.
3: Mikor mondta ezt Paula?
2: Ma este.
3: Na de mikor? Vacsoránál nem? Esterzsébetől hazáig szintén nem.
2: A taxiban mi alatt hazavittem.
3: Az ide másfél perc?
2: Várattuk a taxit.
3: Meddig?
2: Ó, sokáig, a sofőr legalább többször hátra lépett.
3: Nem ismered rá. Nekem azt mondta, hogy nem ért a zenéhez.
2: Hát nem is.
3: De nem is mondott róla véleményt.
2: Hát magának nem.
3: Csak magának? Miért?
2: Nézd, én nem akarom a barátnőit maga előtt tönkretenni. Én...
3: Mi? Kikettet magával?
2: Velem nem lehet kikezdeni.
3: Csak próbált?
2: Nálam próbálni sem lehet.
3: Én haludjon jól.
2: Miért?
3: Mert elálmosodtam.
2: Jaj, pedig szeretnék valami nagyon...
3: Tudom, mit akar mondani, hogy másnőre rá se tudna nézni.
2: Nem, egyáltalán nem.
3: Halasszuk holnapra.
2: Miért?
3: Mert leragad a szemem.
2: Hát, aludjon jól. Egyetlen szeretném.

0: Nem aludtál?
1: Nem, nem fekszem. Nézek a sötétbe és töröm a fejem.
0: Min?
1: Hogy szóljak-e neked vagy sem?
0: Viktorról van szó.
1: Bántana, ha őszintén megmondanám a véleményemet?
0: Nem tetszett.
1: Nézd, mint énekes nem tudom megítélni. Mint ember, szörnyetek.
0: Mondtam, hogy lármás, agresszív, modortalan.
1: Ha csak lármázott volna.
0: Mit csinálsz még?
1: Hogy mit? Nem, el sem bírom mondani.
0: Mi olyan burzasztó?
1: Mondd, miféle ember ez, mit gondol magában? Régóta ismered?
0: Még lánykoromból.
1: Mondj el mindent, hol ismerkedtetek meg?
0: Kámfőves, én egy szakos voltam, ő pedig szigorú mérnök a műegyetemen.
1: Na, már ez is furcsa.
0: Mi ezen a furcsa?
1: Hogy aztán ő lett énekes, te pedig tétet mentél. Miért? Nem szeretted? Vagy a másikat szeretted jobban?
0: Szegény Bélámat a mama protezsálta. Az inkább egy patikus, aki patikus akar lenni, mint egy mérnök, aki énekes akar lenni.
1: De én téged nem olyannak képzellek, mint akinek a mamája parancsol.
0: Nem. Én is inkább Bélához hajlottam.
1: Miért?
0: Nem tudom már, talán féltem Viktortól.
1: Nem csodálom. De mitől félti?
0: De rég volt kit érdekel.
1: Nem akarsz róla beszélni?
0: Miről ne akarnék beszélni?
1: Hogy mitől féltél?
0: Attól, hogy a vad volt, nem is vad, mohó, meg tudott őrülni.
1: Mitől?
0: A mellemtől.
1: Olyan szép mellett volt?
0: Elég szép.
1: Akkor a nagy mell volt a divat.
0: Nem csak nagynak látszott, mert vékony volt a derekam.
1: Fűzőt viseltén.
0: Csak egyszer rögtön veszekedni kezdett. Én mellbolond vagyok, és ha még egyszer meglátom magán ezt a vacsakot, a nyílt utcán lesz éppen.
1: Mert ő, a szörnyetek, talán meg is tette volna.
0: Meg ő, a blúz alatt csak megmozdult a mellem, már vörös volt a feje, és ott volt a keze. Hát még, ha lépcsőn jártam, egyszer a Zene Akadémián nekem esett.
1: Hol?
0: A fő lépcsőn már van.
1: Járt arra valaki?
0: Szerencsére senki.
1: És mi csinált ilyenkor?
0: Tulajdonképpen semmi különösebb.
1: Szégyelled?
0: Nem.
1: Szégyelled?
0: Nem szégyellem. Oda dugta az arcát.
1: Hova?

0: amikor döbejöttem és rászkiszegtem, hogy miért zörgeti azt a büdös zacskót egyetlenem.
1: Direkt zörgette. És nem sejtett semmit?
0: Azt nem lehet tudni. Viktor tisztelt engem, szeretett, soha meg sem ukkant.
1: És te?
0: Én a férjemet szerettem.
1: Nem Viktor?
0: De minek erről beszéljünk?
1: Mert különben nem bírom elmondani.
0: Nem Viktort.
1: Se lánykorodba, se asszonykorodba.
0: Soha!
1: De nem írtál neki nemet mondani.
0: Csak aki kérdez, annak lehet nemet mondani. De neki nincsenek szavai, hogy vörös lesz is elkezd nyúlkálni. Mintha nem is két keze lenne, hanem mint egy polipnak nyolc.
1: Így van, jól mondod. Velem is ezt csináltad.
0: Mi csinált?
1: Még most is libabőrös lettek.
0: Mit?
1: Nem fogod elhinni. Fogdosod.
0: Mikor?
1: Taxiban.
0: Mitet?
1: Úgy, ahogy mondtad egyszer, nyolc kézzel mindenemet.
0: Szegényként. És te mit csináltál?
1: Én hallgattam, reszkedtem, a sarokba húzódtam, még így is folyton visszanézett a sok.
0: Nem mondtál te neki valamit a mesterdalnokokról?
1: Én ugyan még a nevemet sem írtam volna.
0: Mert ha zenéről beszélnek neki, akkor megvadul.
1: Nehogy akartam én őt vadítani.
0: Na, nyugodj meg, Paulám.
1: Úgy érzem magam, mint akit egy kutya mindenütt összealap.
0: Na, próbálj meg aludni.
1: Én félek, hogy rám tör, a szememet nem merem behújni.
0: Na, vegyél be altatót.
1: És ne is beszéljünk többet.
0: Ezt megígérem.
1: A nevét sem mond.
0: Nem mondom.
1: Úgy félek, hogy a fogsoromat sem merem kitenni.
0: Hát ne tedd
1: ki. Akkor meg nem tudok elaludni.
0: Altatóval sem.
1: Talán.
0: Gizám, te tévedsz. És nem elég, hogy tévedsz, még bizonyítani is próbálod a tévedéseidet, amitől a fejembe szaladt a vér. Kérlek, Gizám, mi azon bizonyos fényképen nem apánkra vártunk. Őt be se hívták kócsolozásra, mert már a háború elején alkalmatlannak nyilvánították az aszmája miatt. De tegyük fel, hogy én tévedek, és tegyük fel, hogy neked van igazad. Vagy tegyük fel, hogy mégis apánkra vártunk. Akkor viszont az a kép nem 1918-ban, hanem 1919-ben készült. Szóval jobb, ha nem gondolom. Szegény drágám, milyen szép lenni. Milyen csúnyán kellett meghalni. Eszembe jut az a nap, még most is.
2: Csönd van. Csak a szökőkút csobog. Elővettem a leveleidet. Az utolsó olyan dúlt és zaklatott, hogy inkább a régiekben lapoztak. Milyen egyek voltunk. Milyen egyformán éreztük. Olvasom, ami drága apánk haláláról írsz. Hát elfelejtetted, hogy kikölték meg, tudom, ez nem levéltéma, de azért bátran írhattad volna, hogy szépen élt és szépen is halt meg. Te voltál a Liebling. Neked nem szabad felejtened. Hiszek Istenben, az ő elrendelésében, abban, hogy születésünktől fogva magunkban hordozunk egy végzetet. De attól félek, te most nem a saját csillagod felé botladozol, hanem valami ismeretlen, kifürkészhetetlen sors felé. A rémeket látom, ne hallgass rám. Béna, bénasszony vagyok, ha ki már csak hattyúkkal társam. Néha el szoktam nekik dudolni, amire a papa tanított minket. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, mets-moi ta plume

0: Maraton a Dürer kertben.
1: A 20 éves Tilos Rádió egyhetes adománygyűjtő fesztiválja 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
0: Tilos Maraton.
1: Koncertek, nagytermi partik, független filmfesztivál, élő rádióműsorok, hétvégi családi gyermekprogram.

0: ambient zajes, stilos ajándékpult, mindennap sütés-főzés. Koncertek, műhelyest, iparkutya, ex-klubbera, El Buerdo, Fuello, Lajanda, Uzginüver, Grabanc, Puszi, Bringáses, Sexlightkor, Bardo, műhelyest, Cirkuszka, Santa Diver.
1: Tilos maraton!

főzés, Szőke András, Agora versus Chat, Tomboló 40-esek versus Tilos Lányok, Bádog Dob, Haladó, Esti Iskola, Vida Tóni, Laura és Szabi, Haza és Haladás, A Sas Leszállt, Az Írás Megmaradt, Csonka Magyarország. Nagyterem, Tilos Rádió Ásztász, Palotai, Cadik, Mangó, Superman, Tilos Regiment, Iron Mafia Sound System, Pazó, Levaliance, Rasta Műhely plusz MC, Tilos Funk Ásztász, Korai Öröm, Tilos Punkest, Tizedes és a többiek és AMD koncert. Extrák, Pingpong Bajnokság, Gyermeknap, Bringás Nap, Babilon Nyulai, Független Film és Videószemle.

0: eljössz és töltsél velünk egy hetet. Itt a Maratonon 2011. Az eredeti zene ízek veszed, nem hiszed-e? Nesze, én ezt szeretem, és jönnek majd a neszek. Minden egyes szeglete a világnak, meg kell ospirázzad, mert itt lesz minden, sütés, főzés, plusz a zene, DJ-zés, MC-zés, ami kell. Az időmet töltöm Teker Attilosra. 2011. június 8 és 15-e között. Szerdától szerdáig.
1: Piros Maraton a Tigrette.
0: Programajánlót hallottatok.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
3: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: mit hozzak?
1: Hát ezen fog repülni.
2: Nem, azon a jegyszerűn ottan. A lovas rendőr kölcsön adja neki a lovát, azon fog repülni. Vagy autóbuszon, vagy csak úgy, gyalog a karját, gyorsan mozgatja, és úgy felszáll. A két kisfia fújja hátulról, hogy gyorsabban menjen. Adjon békén, de ne beszéljen annyit.
1: Pistike! Ez az a Bauchler.
3: Ja, voltante. Egy meleget.
1: Ez az?
3: Várniszt, máma!
1: Most nézd! Most neki megy! Hújé, már a levegőben van!
2: Nem, a föld alá ment. Hát hol legyen? Én is a levegőben vagyok.
1: Óriási! Már lehet 200 méter, de legalább is 300.
4: Jaj, Istenem, Istenem, hogy nem fél.
1: Mondja, nem fél ez az ember.
2: De igen, mit csináljon? Hogy ne félne? Látja, hogy fél. Vacog a fokája. Ilyettében szaladt a levegőbe, mert magától fél. Megijedt a sok bácsitól, meg nénitől, most szeretne elbújni. Ne beszéljen annyit, hagyjon élni.
5: Drága egy ilyen repülőgép!
1: Most mit csinál?
4: Jézus Mária, felfordít!
1: Jaj, nem tudok oda nézni!
5: Mi? Ez a lópingló! Azt elhiszem! Bukfenc a levegőben, mi? Ez tud, barátom!
2: Ha nekem egy millióm volna, mint ennek a bárónak, hát nem forognék a levegőbe. Én ugyan nem csinálnám utána 1000 forintért.
1: Most megint bukfencezik?
2: Jaj! Ne tessék félni, nagysád! Amíg engem lát, ne féljen, nagysád! Én nem bukfenceznék, ha neki volnék, mondja, hogy én mondtam.
5: Meddig marad még olyan magasan?
6: Már jöhetne le a pénzünkért, nem látok semmit. Szép pilóta, jöjjön le!
1: Oda nézem, megint egy bukfenc!
6: Hol? Merre, ki?
2: Ott, még hányszor akarja csinálni, már a könyökömön nő ki ez a bukfenc. Mindig a hátán repül, ez egy kényelmes ember. Lefekszik a hátára és alszik, és ezért pénzt adnak az emberek.
6: Hagyja csak, nehéz dolog azért.
5: Ugyan menjen, ha akarna, se tudna leesni. Úgy van csinálva a gép, csalás!
2: Nekem a rokonom az egyik igazgatója az Aeroklubnak, az mondta, hogy nem tudna leesni, ha akarna se.
6: Hát maga ismeri a dárdos?
5: Nagysád is?
6: Unoka fivére.
5: Óriási, hallotta?
6: Nekem mondja, már 3 hónapja. Mindenki beszél róla.
5: És a nő nem szégyeli magát.
6: Csak azt nem értem, hogy egy ilyen okos, tehetséges fiatalember így behagyja fonni magát, azt mondják, egész pénzét rákölti.
5: Hihetetlen szédítő, az embernek megáll az esze. Egy ilyen nőre.
6: Egy ilyen nőre nem megy a fejembe, csodálatos ízbor.
5: Óriási, példátlan.
6: Nem találok szavakat. Hát mit szól hozzá? Hát mi?
5: Ilyen még nem volt.
6: Ezt még nem hallottam, erre még nem volt példa. Egy ilyen nőre, hiszen kancsa! Óriási!
5: Nagyszerű, hihetetlen!

ákombákon. Mit tudok annyit nézni a lomtalan fán, mikor a levelek már mind leszálltak? Hogy őszi rajznak titkos értelme van tán, amit írnak az össze-vissza ágak, hogy fejtsem meg, hogy értsem, mit csináljak? Mire való az eget is annyit nézni, figyelni felhők álomarcú népét? Soha se tudtam emlékembe bevésni egyetlen egy felhőnek hű arcképét. Kelnek, bomolnak, múlnak, és az ég kék. Mi van amott a hídon, micsoda szépség, mi bánat, mi köze hozzá szívemnek? Oszlopok, ívek, bicikli, kocsi, népség, híd alatt néma hajók jönnek, mennek, milyen egyszerű, és nyugtot nem enged. Mit érzek, ha ott ülök az Orfeumban, s a színpadon négerek énekelnek? E mély hangokban micsoda messzi bú van, sötét ujjaik a banjón mit vernek? Sötét megbánást, vérengző szerelmet? Repülés. Álmomban én repülni szoktam, vagy félálomban, mielőtt elalszom. Egyszer csak két karom kinyúlik, s mozdulat nélkül emelem magam. Össze van a két sarkom téve, szemem zárva van, ajkam nyílva, úgy szállok föl, föl, fölfelé. Csodálkozom, hogy nappal, ébren, miért nem szállok fel soha, mikor ez olyan egyszerű. Ajkam mosolyjal elhúzódik az élvezettől, mi édes repülni. Nézsút megyek, mint dróton vont művésznő, s oly könnyedén emelkedem, mint a pillantás, fölfelé, ha nézünk. Nem tudok semmit, csak hogy repülök, nem látok semmit, mert alszom szememmel, csak úgy van, mintha zöld felett suhannék hajnali kékbe, melynek színe sincsen, oly kék, oly tiszta, s oly könnyű vagy. Szél van tán, hogy oly könnyűt érezek, vagy szélnek érzem magamat? De oly könnyű vagy, oly mese könnyű, mintha kihullott volna szív belőlem. S vakon repülök, meddig nem tudom, csak fel mindig, halkan, mint a sóhaj. S két karom ki van nyílva két felé. Egy angyal várja tán, hogy átölel. Álmos vagyok. Álmos vagyok, nyűgös, szegény, kinek se szándoka, se terve. Istenem, hol lehetek én? Szép életem hol folyhat? Merre? Nehéz pilláim lecsukom, akár az elcsüggett hazátlan, ki végtelen országúton leül a néma havazásban, hópelyhek hullva hullanak, pedig halálos hermelinnel, míg messzi víg szánkó szalad, és mindig gyöngébben csilingel. Háztető a Montmartre-on. Mint szétszedett szirmai a megszáradt virágnak, olyanok a tetőn a barnult cserepek. S nekem, mert csendesen bámulni szeretek, elég a háztető is, hogy semmit se csináljak. Az ablakom szembe van az ócska háztetővel, fel se kell nézni, hogy láthassam az eget, s az ég alatt a karcsú kéménysereget. Ez itt Párizs fölött, mint fekete nádas nő fel. De nem jó, ugye nem jó menni a messzi égen, a felhők rajzain szenvedni oktalan, és nézni végtelen, némán, boldogtalan Párizst, a legszebb várost, ahol semmim sincs nékem. Füst, hogy szeretem én a füstöt, az ég virágját, ki a kéményből hajt rezegve felfelé. Halovány, lengeteg növény, a lelkemén, virág, fátyol vagy árnyék, szál, eltűnt, merre jár hát? Ostor pattint, lovacskák csengői felizennek, gitáros aggastyán kántál az udvaron, részpént zeng a kövön, kidobta le vajon? E fonnyat francia dal, miért fáj az én szívemnek? Egy ablak nyitva van, ott ül egy lány feketében, lehajtott fejjel vart, jobb karja felle jár. Zöld kalitkában csüng egy sárga kis madár. Hol láttam ezt a képet gyerekkoromban, régen? Felnéz a barátból,
ha most integetnék nélkül, szívemre tett kézzel szerelmet vallanék, mint ifjú víg bohém. Milyen jó volna még danolni, hancúrozni, futni, világot tépni. Este felé oda lenne a kapu alatt várnám. Súgdolóznánk, s annak csók lenne a fele. Ittas kis bisztróban vacsorálnék vele, reggel az ő fejétől lenne gödrös a párnám. Cserék, cserék, hány lehet egymás mellett egy sorba? Egy, kettő, három, négy. Milyen jó látni mind. Ócskák közt egy piros, nini, ott egy megint. Piros, fekete, rozsda, amott meg egy pár csorba. De messzi van az élet, de messzi van az élet. Ezer csudabódé, támolygó boldogok. Zászlóleng, hintaszál, tűzijáték lobog. Aranykocsik forognak, tükrös ládák zenélnek. Ha én azt tudnám, ki a legszebb, ha én azt tudnám, mi a legjobb, ha én azt tudnám, merre tartsak, ha én azt tudnám, mit évő legyek, ha én azt tudnám, min örüljek, ha én azt tudnám, miért sóhajtsak, ha én azt tudnám, minek élek, ha én azt tudnám, hogy mi lesz velem. Nincs egyéb örömöm. Nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen, nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen, nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen, nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen, nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen, nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Magányos éjszakai csavargás. A rendes kávéházból jöttem ki késő éjjel. Az ajtóban megálltam, mély lélegzetet vettem, felgyűrtem a kabátom gallérját, széjjel néztem. Jól esett a hűvösség, és jól esett szememnek az utcai lámpák hű intése, és felettem a csillagok ragyogtak, és ennek mindig örülök. Elfelejtettem, kik közt ültem, és mit beszéltünk. És milyen volt a sok nő a gőzölgő kávéházban, kiknek sorba megnéztem kezét, ruháját, arcát. Van úgy, hogy nem bírok már az emberekre nézni. Hangjuk sérti a fülem, a testszín fáj szememnek, s lelketlen szemgolyóik járása összeborzaszt. Elkezdtem menni. Kesztyűm felhúztam a kezemre, s néztem ujjaim táncát. Nem tudtam, hova menjek. Mentem, mert csöndes éj volt, és jól esett a járás. Mentem, mert vitt a járda a tág Andrássy úton. Lassan mellém húzódtak, s múltak a barna házak, nem is sétáltam. Mentem, de nem tehettem róla. Mentem, mint egy darab léc, itt a csendes folyó visz, mint a kék lénia, mely elszáll, mikor pipáznak, mint az egy húron húzott, hosszú, hal, hegedű hang. Egy ház előtt eszembe jutott, hogy laknak benne. Külön familiák, meg szobaurak, cselédek. Mind levetkőztek, szemök behunyták és alusznak. Ember meg asszony hál, két egymás mellé tolt ágyon. Jámbor szabály szerint, ó, mert azt cifrázni vétek, egymásban kék haláztak, s a falon járt az óra. Azután sóhajtottak, és kétfelé fordultak, maguk alá gyűrték félkarjuk, felhúzták lábuk, elaludtak. A fejök van legmesszebb egymástól. Reggel fölkelnek,
hűtés, zörgés és rendetlenség. Az ember járkál, áll és megnézi ráncos ágyuk, aztán az órát, sebbel lobbal elmegy hazulról. A hivatalba megy, vagy a törvényszékre megy fel, vagy a bőrzére fut, vagy elindítja a boltját, soha el nem meséli, mit álmodott az éjjel. Egy narancs, sáros héja került aztán utamba. Cipőim jobbra-balra futtatták, húzták, tolták, míg meguntam, s lerúgtam a járdáról örökre. A fejem fölemeltem, s a hűvös égbe néztem, de semmit sem gondoltam az égről, csak felnéztem, mint a legelő juh, ha a szik földet elunta. Néztem fel, görbén jártam, falaknak ütődtem, csuroltam egy lámpát is, nem vigyáztam azért sem, és szívemet meglepte az olvadás látsága. Megint elért az élet. Elmúlt napjaim jöttek, csepegtek, mint panaszos vízcseppek az ereszről, s magam elé gondoltam sorsomnak terítékét. Sóhajtva elfordultam, szemem félig behúntam, és elképzeltem pilláim gyászfátyolán keresztül szegény Rousseau-t, és sírva fakadt a kurtizánnál. Elhagytam volt a világ vasrácsait is végig, az ezredévi oszlop elébe állt sötéten, a tetejében Gábor arkangyal árnya lenge. Angyal, szép szárnyú angyal, ajkaim ezt mozogták, itt szobrászok meg festők annyit mesélnek nékem, zengő fehér angyalka, angyal, nagyszárnyú angyal. Mit szólanék, ha mézes hárfával, rózsafényben kinyílna most a mennybolt, akár az operában, s arany lépcsőn lejönne hozzám 12 angyal. A lépcsőn összekulcsolt kezekkel lejtenének, szemök lesütnék, szűzi zsoltárt húznának lágyan, de a földre érve elkezdenének kacagni. Mint a kislányok, huncut csengéssel szökelnének hozzám, elkapnák a két karom, megforgatnának, frissen repkedne szárnyok, mint a madárka szárnya. És egyszerre kezdenének beszélni, össze-vissza. Hogy vagy? Sokat búsultál? Mitől vagy olyan fáradt? Ugye csúnya volt minden? Örülsz most? Hitted volna? Én sírnék és nevetnék, és azt hinném, ez álom. Hópendelyök morzsolnám, szárnyukat tapogatnám. Egy angyal átölelne, mert látná, hogy szédülök. És vinnének tánclengéssel, tapsolva és dalolva, és egy angyal egy kis könyvet venne elő. Jaj, hadlám, megállanánk, és az angyal a kis könyvet kinyitná. Fel lenne írva abba, hogy hányat sóhajtottam, minden könycsepp, kit rittam, ott össze lenne adva, minden rossz szó, kit szóltak hozzám, be lenne írva. De már a hídon voltam, míg ezen spekuláltam, a ligeti tó hídján, s ott félig elfáradva a korlátnak borultam az éjjel vizet nézni. Elnéztem, és gondoltam, hogy a folyékony éj talán ez a vonagló tinta. A lámpák fénye reszket a vonaglás felett, mint a kéj fölött a lélek. Fölemelkedtem, mert nem akartam gondolkodni. Végigmentem a hídon, és megint éreztem Pestet. A Weingruber kioszkot kezdtem szemügyre venni. A teraszon nyüzsögtek a krémes, izzadt nyárban. Fehér hölgyek, vegyes szüzecskék, hosszú tisztek, pincérek ájuldoztak, katonabanda zúgott. A nyár elment, a terasz teli puszta asztallal, az asztalokon székek. Cipőim lassan visznek, tovább, előre, és fák jönnek két oldal, némán. Fák jöttek, leveletlen, füttyetlen és szellőtlen, mint rabok a rabsétán, jöttek sorba leverten, fák,
jobbról-balról fák, s nem hallottam semmi hangot. Menni, olyan jó menni. Meddig lehet így menni? Megyek, gondoltam, mennék így most túl Árpon Berken, elhagyni a ligetet, a várost és határát. Megszökni, mint hazulról egyszer gyerekkoromban, itt hagyni a lakásom, sok könyvem, sok nadrágom, barátot, nőket, múltam, nevem, minden emlékem. A fák közt menni, menni sokáig, jaj, soháig. Milyen hosszú fasok. Hol a vége? Még nem látom. Ha a tengerig vinni, a tengernek vizéig, a tengerig mennék, leülnék a tengerpartra, és nem csinálnék semmit. Ott ülnék este reggel, ott ülnék éjjel-nappal, ott ülnék, míg csak élek, és a tengerre néznék. Olyan messzire néznék, hol már a végtelen víz elvakul az egekkel, s a tiszta semmiségnek üres álmán merengnék. Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-fölkelni, járni, várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni, vágni, vágni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni, mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni, elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni, a könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni, tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az operenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni. Milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyem nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában. Falnak fordulok, bajtól, bútól. Egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom. A villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most? Az indiákon? Vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed. Add a kezed, mert beborult. Add a kezed, mert fú a szél. Add a kezed, mert este lesz. Add a kezed, mert reszketek. Add a kezed, mert szédülök. Add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok. Add a kezed, mert itt vagyok. Add a kezed, mert meghalok.

meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny suhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bukdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, és megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudod. Néha bizalmas kicsiny, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával. Ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk. Kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled? Ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

0: mindenkinek, hogy a hatalmas Óz, a varázslók varázslója méltóztatott befejezni az ő elmélkedését. Vége a csendrendeletnek, ébresztő!
1: Oroszlán, bádog ember, madárijesztő! Ébresztő, nem hallottátok? Ébredjetek! Mehetünk Ózhoz!
2: Engem a kutya se ébreszt.
1: Totó, ébresztő!
2: Mit kiabálsz? Nem is aludtam.
3: Jaj, ki támadott meg?
4: Mehetünk Ózhoz.
1: Megkérdezzük a kulcsát. Tessék mondani, most már Ósz színe elé mehetünk?
0: Nem, illetve magam sem tudom. Ne zavarjatok össze mindenféle kérdezősködéssel. Itt csak nekem van jogom kérdezni. Mindjárt meg is kérdezem. Halló, halló! Tiszteletre méltó Óz, hallasz engem? Itt minden kapusok kapusa Smaragdváros kulcsára beszél.
5: Hallak.
0: Mondd meg nekem, hogy ez a zűrzavaros társaság egy kazal szalma, 6 darab kályhacső, egy berezelt oroszlán, egy fekete gumó, meg egy kislány bemehetnek hozzád?
5: Engedd be őket.
0: Hát most az egyszer megengedem nektek, hogy a hatalmas Óz színe elé járuljatok, tessék. Itt vannak a szemüvegek, ezek nélkül senki nem léphet a városba. Tessék.
1: Oda nézzetek, minden zöld.
5: Hűha,
6: na hát.
7: Fúj, de randa.
1: Milyen gyönyörű zöld márványpalota.
6: Nézzétek, még a kő is zöld színű.
3: Oda nézzetek, ott egy zöld favágó.
8: Csak nehogy zöld tigrissel találkozzunk.
1: Mint egy szép álom, olyan az egész.
0: Siess, kislány, Óz a trónteremben vár.
3: És mi nem mehetünk?
0: Óz egyenként kíván fogadni benneteket.
8: De én félek egyedül bemenni.
0: Ha ellenkeztek a hatalmas Ózzal, nem kaptok sem ész, sem szívet, sem bátorságot. Bizonyám.
1: Jaj, nekem. Nincs mit tenni. Egyedül megyek.
6: Okos légy, Dorka.
3: Nehogy megharagítsd.
8: És főképpen ne félj.
1: Akkor mehetünk.
0: Tessék, itt a trónterem ajtaja. Lépj be.
9: Lépj közelebb!
1: Hol vagy?
9: Nem látod azt a hatalmas fejet? Ott a trón széken. Az vagyok én.
1: Nekem azt mondták, hogy majd...
9: Hallgass! Óz vagyok a hatalmas! Mindig más és más a legalább. Ki vagy? És miért járulsz elé?
1: Dorka vagyok, a kicsi. Segítséget kérnék tőle.
9: Hogyan került az a jel a homlokodra?
1: A jóságos észak-déli boszorkány csókolt meg, amiért a házam ráesett a gonosz nyugati boszorkány tyúk szemére, és ezzel felszabadítottam a mumpicokat.
9: De rég dolog volt a házad részéről. És mit kívánsz tőlem?
1: Segíts nekem, hogy hazajussak Kansasbe. Emilénihez és Harry bácsihoz. Már biztosan nagyon aggódnak értem. Én még sohasem mentem sehová se egyet.
9: Azt akarod, hogy segítsek rajtad, akkor segíts te is rajtam.
1: De hát, mit tudnék én a kicsi rajtad a hatalmas varázslón segíteni?
9: Pusztítsd el halálos ellenségemet, a gonosz boszorkányt. Akkor hazaküldenek a családodhoz.
1: Én... A gonosz boszorkányt. De hát én ezt nem tudom megtenni.
9: Egyszer már majdnem megölted. Ha jelented, hogy elpusztítottad, akkor hazamehetsz Kansasbe előbb. Nem?
1: De én még soha nem öltem meg senkit. És még ha akarnám, akkor se tudnám megölni. Ha te, aki nagy vagy és hatalmas, te sem bírsz vele. Hogyan bírnék el vele én?
9: Azt én sem tudom. De meg kell ölni. Elpusztul, akkor kipusztul a gonoszság és a hölgy. Most menj, és küldd be a madárijesztőt.
3: Nos, hazaküldött.
6: Beszélj.
1: Reménytelen a helyzetem. Ahhoz addig nem akar hazaküldeni, amíg meg nem ölöm a gonosz boszorkányt. Én pedig ezt úgysem vagyok képes megtenni. Téged hivat, madárjesztő.
6: Engem? Hogy néz ki? Megismerem majd?
1: Meg hát. Egy hatalmas fejet látsz a trónszéken. Az ő.
6: Jó, jó. Akkor megyek. Szorítsatok nekem. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mi az? Nincs itt senki? Hol az a fej? Nincsen. Nini! Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
7: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
6: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
7: Miért tegyem meg ezt neked?
6: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
7: Sosem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkány, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű ész, hogy te leszel a legbölcsebb madárjesztő.
6: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka öljen meg a gonosz boszorkány.
7: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem hal, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most ered, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
1: Mit mondott?
8: Miért lógatod az orrod?
6: Jaj, ne is kérdezz. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
1: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
6: Én nem láttam semmiféle fejet, csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádog favágónak.
3: Akkor bemegyek én.
8: Jaj.
3: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Aztán nincs se fej, se hölgy. Aha, ott ül egy hatalmas, hétfejű sárkány.
8: Én vagyok Óz, a hatalma félelmetes.
10: Ki vagy?
8: És miért járulsz elébe?
3: Favágó vagyok, és pedig talpi bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
8: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned.
3: Hogyan?
10: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt.
8: Aztán, ha meghalt, gyere vissza,
10: és akkor neked adom a leggyengédebb, a legszerűbb szívet, amely csak a birodalomban található.
6: Ez unta, bádog ember.
1: És milyen alakban?
3: Egy hatalmas, hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell ölnünk a gonosz boszorkányt.
8: Valami szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kifér a torkokon. És ezzel úgy ráéreztek, hogy minden kívánságunkat teljesíti. No, hol vagy te, szörnyi?
6: Jézusom, tízan, kigyulladt a trónszék. Segítség, anyukám!
11: Én a tűz magalat, az hatalmas Ki vagy? Miért jársz elé?
12: Én gyáva oroszlán vagyok. Mindentől és mindenkitől félek. Azért tettem, hogy megkérjenek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek, ha már egyszer ki nem lesz.
11: Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal, és abban a minutában bátorrá teszlek, de ameddig élsz a baszorkány, addig gyáva maradsz.
12: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most megtámadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy reszket, mint a nyárfa levél?
1: Ne is mondj semmit. Na, menjünk. Üljünk le a mezőn.
13: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljünk, hogy mi is tegyünk.
1: Hé, várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádog is. Mindenki megérti egymást. Csak a szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
11: Mi ez a rettenetes ugatás a trónteremben?
1: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
11: Dobj hát a ki ezt a csaló kutyát.
1: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már! Kidobtak. Pont a fejemre. Micsoda szégyen. Mi tévők legyünk, barátai?
12: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresnünk, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
1: És ha nem sikerül?
12: Akkor én sohasem leszek bátor.
14: Én pedig okos.
13: És én se jó szívű.
1: De én akkor sem tudok megölni senkit, ha sohasem látom Emilienit, Harry bácsit és a farmot.
12: Én is veled megyek. De tudtágok, hogy gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
14: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem tudom hasznomat látok, amilyen eszkálom.
13: Én nekem...

Volt egy falu, nem tudom hol, abba lakott, mondja még ki. Se bajusza, se szakálla, egy szőrszála sem volt néki. Onnál fogva helységében nem is hitták egyéb néven, kopasz szájú Szűcs György bátyja. Ez volt az ő titulája. No mert közben legyen mondva, azt az egyet meg kell adni, hogy a Szűcs György falujában könnyű volt eligazodni. Mivel ott a minden ember névhez jutott olcsószerrel, azon felül, mit az apja adott neki meg a papja. Nem tudom, ha más vidéken megvan-e szép szokás, nem tudom, de nagy kár lenne, ha divatból úgy kimenne, mint például, hogy többet ne mondjak a káromkodást. Egyéb iránt Szűcs György gazda semmit is el nem mulaszta, hogy bajuszát megnövelje, meglévén a puszta helye. Kente-fente ő az írral, kígyóhájjal, medvezsírral, ebkaporral, kutyatéjjel, meg is nőtt az minden éjjel, tudni illik, álmában. S ha felébredt, mennyi kéjjel tabogatta hiában. Ami pedig Szűcs György gazdát máskülönben illeti, nem bolond ember volt ám ő, ládájába pénz egy bögre, azon kívül juha ökre és szamara volt neki. Sőt, az is szent, hogy már régen ott ülne a bírószéke, hasa, hája, kéknadrágos, minden késze méltóságra. De mit ér, ha nincs bajusz? Íj anyám asszonyos képpel, sosem választál a népel, szavazott rá 10 vagy 20. Ó, ti, kiket a természet bajusz áldással tetézett, ti nem is gondolhatjátok a csupasszáj mély nagyátok. Ti midőn a szúró serte sima állatok kiverte, minden szentet sorra szedtek, s a beretvától sziszegtek. Ti, ha egyszer hébe korva beleér levesbe borba szegény ártatlan bajusz, vagy télen át rá jégcsap zúsz fagy, már az olyan nagy sor nektek, már ollót mit emlegettek, nem tudván-e szőr mély drága, becsesebb a drága gyöngynél. E hiányzott csak Szűcs Györgynél, s lám hiányzott boldogsága. Mi irigyen nézte másnak, a legutolsó kapásnak, hogy mohos a szája széle, bezzeg cserélt volna véle, de mi haszna, mint hiába. Nincs orvosság patikába, széles mezőn, drága kertben, vagy más helyen, ami néki szőrt neveljen. S már a bajszot úgy gyűlölte, hogy legott a méregölte, látva, hogy nő más embernek, vagy korommal fest a gyermek, sőt, csupán ezért a macskát sem tűrhette udvarában. S bajuszt kapván áldott nője, elkergette vénkorában. Történt, hogy olá cigányok, tudva levő nagy zsiványok, kóborlának a vidéken, s megszálltak a falu végen. Nosza mindjárt sátort ütnek, tüzet rakva főznek, sütnek, abból, amit valahonnan más faluból idehoztak, mint hogy onnan éhen szomjan búcsú nélkül eltávoztak. Meghívják a rokonságot, a helybeli cigányságot, és ezeket törül, hegyre kivallatják mindenképpen. Mi van, hogy van a helyiségben? S a hallottat szedik begyre, éppen mint a jó vezér, ha az ellenséghez ér. Minden bokrot és fatörzsöt, minden zegzugot kikémlel. Lassan mozdul seregével, küld vigyázót, előörsöt, puhatolja merre gyengébb, hol erősebb az ellenség. Nem siet, de csupa szemfül. S mikor aztán ütközetre megy a dolog, gyors a tetre, veri a vasat, míg meg nem hűl. Nem különben a bölcs vajda haditervet kohol mindjárt. Nincsen egy ház, nincs egy pajta, hogy ne tudná csinja binnyát, hol lakik dús özvegyasszony, kit jó móddal megkopasszon. Melyik háznál van eladó, sári panni zsuzsikató, ki legény után bolondul, mert az a jövendőlést megfizeti ám bolondul. Kinek esett holmi kára, s van szüksége prófétára, hogy nyomába ne jöhessen, sőt, ami több ráfizessen. Ki szeretne gazdagodni, könnyű módon pénzhez jutni, ásni onnan, hova nem tett, vagy ha tett is a letett kincs időközben elszellentett. Mindez a vén vajda gondja, ki nem adná egy vaklóért, hogy a magyar kéz bolondja. Nem kerülte ki figyelmét Szűcs György uram nyavajája, gondolván, hogy ő kigyelmét egy kissé megveretválja. Nem kell ahhoz neki szappan, anélkül is mester abban, szőrmentibe vagy visszára beretválni nincsen párja.
kivált most, hogy az idős alkalom oly kedvező. Ripeg-ropog a sarlófog, munkától ég a mező. Nincsen otthon csak az asszony, hogy megfőzzön, vagy dagasszon, vagy ha néhol egy beteg szalma ágyon fentereg, vagy a seprű házőrzőnek felállítva küszöbre, de ha Isten meg nem őrzi, ott lehet az örökre. Egyedül van Szűcs György gazda, egy lélek sincs udvarában. Hát ima furfangos vajda beköszön a pitvarában. Ejnye gazduram a kőbe, mi dolog az, hogy kigyelmed bajuszát levágja tőbe? Magyar emberé kigyelmed! Milyen szemmel nézett rája Szűcs György gazda képzeletni, a vasvillát sem lehetne mérgesebben odavetni, de a cigány győzte szóval, hízelgővel, úsztatóval, míg György el nem panaszolta, hogy áll a dolog, mi volta. Szent Pilátus, minő szégyen! Hát miért nem mondta régen, soha sem volt, nem is termed? Hát miért nem mondta kelmed, nagy bajusza volna régen, hisz ez az én mesterségem. Megörül-e György a szónak, hogy bajusza lesz ma holnap, s mintha nőne a szép sörte, már a helyét is pödörte, sonka, sódal, füstös oldal, liszt, szalonna, főzelék, van elég, ráadásul jó ozsannas, valamit a vajda kére, megalkudva, megígérve. Nos, ha tüzet rak legottan, lobog a lángbőg, a katlanszál, a szikra folyt a füst, fő a fürdő, forr az üst. Benne mindenféle gyimgyom, holmi gizgasz, holmi ringyrongy, ami úton útfélen elhányódik, vagy terem, e bűbájos fürdőlében nő meg a György bajsza szépen, s ha hibáznék egy kicsi, a babona ráviszi. Készim már a bornyomókád, Szűcs György jó remény fejébe nyakig ül a szennyes léve, Istennek ajánlva dolgát. A cigánysereg azonban beszivárog alattomban, mintha csak úgy történetből, szerencsére a vajdának épp

Ne irigyeld, szegénynek. Ez alatt a pénzes bögre búcsú járni ment örökre. Követi a füstös oldal, a szalonna meg a sódar, az ágynémű, fehérnémű, a vasféle meg a rézmű, szóval ami könnyen mozdult, lába kelvén mind elpusztult, mert a gazda tiktak, tiktak, nem hallá, hogy zárat nyitnak. Meddig ül a György a kádban lepedővel leszögezve? Nincs megírva krónikámban, csak annyi van följegyezve, hogy mihelyt abból kilépe, tükröt vévén a kezébe, hogy bajuszát felsodorja, nem tehette, mert nincsen mit. Mert bajusza nem nőtt semmit, de igen a füle s orra.

Jó estét kívánok! Amikor ezt mondom, én valóban szívből kívánom, hogy önöknek, akik ma eljöttek ide, jó estéjük legyen. De ez a kívánság rám is vonatkozik. Szeretném, ha nekem is jó estém lenne. Színész számára a jó estét sokáig a sikeres este jelenti. Később, ha a színész már művészé érik, akkor a sikeren túl már használni is kíván az őt hallgatóknak. Mikor pedig egy művész úgy érzi, hogy a legnagyobb hasznot hajtó művészi megnyilvánulása, önmaga kifejezése, akkor talán már nem is színész egészen, hanem egy kicsit talán már poéta is. És amikor ez a színész-poéta féle megvan róla győződve, hogy önmaga kifejezésével egyben az igazságot is kifejezi, és célja elsősorban a meggyőzés, akkor sok mindennek lehetne őt nevezni, én legszívesebben népnevelőnek hívnám. Hát ilyen népnevelő félévé alakultam én a 38 év alatt, amióta színésznő vagyok. Igen, hosszú ideje már, hogy leghasznosabb és egyben legsikeresebb művészi megnyilvánulásaimnak úgynevezett önálló estéimet érzem, amiket én írok, én szerkesztek és én játszom el, mert élmény anyagát én éltem meg. 1945 óta, ahol csak alkalom nyílott rá, magam építette hevenyészet várszínpadon, templomban, éjszakai lokálokban, később hangversenytermekben, rádióban, Pesten és vidéken, de Párizsban, Amerikában, Stockholmban és Kolozsvárott is. Elmondtam az életemet. Beleszőve, mint egy igazoló illusztrációként a legszélsőségesebb műfajú színészi ópuszokat. Ezeknek az önvallomásoknak nem hiú önmutogatása rugója, hanem a legtisztább, használó, segítő szándék. Én azt állítom, hogy az ösvény, amire az élet sűrűjében

Mint magános vándorrá találtam, helyes és jó. Mert abból a közös útból indul ki, és abba is torkolik bele, amin a haladó világ menetel a cél, a kommunális emberi boldogság felé. És az életemmel bizonyítom, hogy ez az ösvény járható, bár merede, de éppen ezért röviden, mert én már itt állok a cél előtt. Én már majdnem boldog ember vagyok, de művész vagyok, használni akarok, népnevelő vagyok, meggyőzni akarok. Meg kell hát osszam ezt a boldogságot embertársaimmal. Ezért hívom most önöket is, jöjjenek velem. Járjuk együtt végig, két órába sűrítve életutamat, ami jószagú réteken, szelid dombokon, mocsaras tájokon, félelmetes erdőkön keresztül, kopár sziklákba vájt, meredek lépcsőkön vezet a tiszta csúcsok felé. S én közben megmegállva verssel, dallal, muzsikával, kis történetekkel, saját vérrel színezett színészetemmel szórakoztatva megpróbálok önöket is felvezetni boldogság. Estén címe Életem története három tételben. Készülődés útközben a cél előtt. Segítőtársam a zongoránál Szentei Judit zongorista.

Hát, első tétel, készülődés. Hogy is kezdődött? Úgy, hogy valamikor régen, Kecskeméten, egy fekete, mongol szemű zsellérfiú elhatározta bármi áron, de tanulni fog. Az elemiben nyári pásztorkodásokkal, a gimnáziumban téglahordással, az egyetemen házi tanítóskodással szedte össze a tandíjakat, míg végül ügyvéd lett belőle. Egész életén át védte az ügyet, minden igaz ügyet, s meg is halt korán egy kopott kabátban. Élete egyetlen eredménye én vagyok, mert ő volt az apám. Az igazságot szerette, és az anyámat, egy szegény szabómester, szelíd tanítónő lányát, aki akkor halt meg, amikor boldog volt, mert én megszülettem. Nagy árat fizettek, ők ketten érettem, az egyik az életét, a másik a boldogságát. Jó lenne tudni, hogy ezt az úti költséget nem kaptam ilyen. Tehát Kecskeméten születtem, Szegeden nevelkedtem, és első eszmélésem óta színésznek készültem. Apám ellenezte, a színészetet hazugságnak tartotta. Nem hitte, hogy áruhában is lehet harcolni az igazságot. Mégis fölvitt érettségi előtt Pestre Hevesi Sándorhoz, a Nemzeti Színház nagy hírű igazgatójához, rábízva a döntést, hogy színésznőnek vagyok-e valóban való. Hevesi Sándor előtt Ady Endre Dalok a labdatérről című versével vizsgázta. Valamikor labdatéren, hét fiúk, ha összekaptunk sorshúzáson, ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszon? Engem dobott ki a sors. Mindig engem. Mindig engem. Kövér könnyel, sóvár vágyal, víg hat körül leskelődtem, tényferettem. Most is, víg hat körül, kik nem hatan, százan, ezren, labdát vernek víg felettem, csak úgy kusoltat a sors. Mindig engem, mindig engem. Mi most a labdatéren? Milyen gyorsak a fiúk, és még szebben kacagnak, miként a régi hatok. Milyen, milyen szent volna utódomat meglelni. A kitudott kis senkit, fölösleges nem játszót, és szólni hozzá vígan. Fiacskám, meglátod, majd lesz egy nagy labdajáték, s ott te leszel a vezér. Röpülsz, miként a labda, és rikolsz, mint egy víg rigó. S ha majd nagyon elfáradsz, keresed a hatokat, keresed, s nem találod. Így van ez jól, fiacskám. Régi hét fiúk közül ímé engem tartott meg a fő-fő labdaverő, s a többit szépen ifjan kiverte a játékból. Így szólnék utódomhoz, de bár bejártam százszor a régi labdaterem, nem lele, nem talán. Talán más most. Nincs játékból kitudott csenevét, sárga fél. Pedig nagy labdaverő, én titkos nagy Jehovám. Úgy szeretném az ilyet mindet összegyűjteni. És egy vígságos játékban, egy utolsó.

Nagyszerű szemű ember lehetett Hevesi Sándor valóban, mert nem nevette ki a választott versért a 65 kilós, pirosposgás fekete kislányt, aki vaskos kecskeméti lábán ott ágált előtt. Azt mondta, fölvesz az akadémiára, ha hajlandó vagyok őszig lefogyni 8-10 kilót. Fogyok, uram, 2 esztendeig. Két ősz múlott el, s vele egy szerelem. 3 fél év egyetemből és házasságból. Egy életveszélyes műtét, ami örökre elbúcsúztatott az anyaságtól, és egy válás. Amíg sovány sápadtam, végre nekiindulhattam választott pályámnak. Természetesen most már egyenesen a színpadra. A színészetiskoláját Miskolcon és Pécset jártam ki, mindent játszottam, hősnőt, primadonnát, naivát, szubrettet, komikát, és a legkevésbé sem lepett meg, hogy legnagyobb sikerem pontosan egy anya szerepben volt, pedig a lányom 15 évvel volt idősebb nálam. 3 évig vártam a csodát, hogy a pesti igazgatók majd leutaznak, értem, és fölfedeznek, aztán elvesztettem a türelmemet, fölutaztam én Pestre, betörtem a belvárosi színház igazgatói irodájába Bárdos Artúrhoz, akiről hallottam, hogy szenvedélyes színész felfedező, és felszólítottam, hogy igazgató, kérem, most meg azonnal tessék engem felfedezni. Hát Bárdos mosolygott, és egy kottát nyomott a kezembe, hogy énekeljem el. S mert a próbaéneklés után 3 évre szerződtetett, elénekeltem és eltáncoltam hang és táncodás nélkül az Esernyős király című zenés játékban Margot a francia chanson egy szerepét, ami mindössze egy kánkán kupléből és táncból állat és valahogy így kezdődött.

Ebből rengeteg strófa volt, minden strófa közben tánc, óriási sikerem volt. A lapok hosszúkat írtak rólam, és megszületett a franciás mezői Kecskemétről. Aki, ahogy írták, kizárólag könnyű kokottokat játszhat ugyan, de azt úgy látszik, hogy remekül. Na, és jöttek bizony a szerepek hosszú-hosszú sorban, a kokottok és a ledér asszonykák. Hosszú évekig az ő pisze papíros arcuk takarta az összes többi arcom. Igen, a karrierem, de az életem is lényegében hazugságra épült, mint a világ, ami a 30-as években körülvett bennünket. Az igazmondás vágya kényszerített rá, hogy megírjam első számadásszerű kis könyvecskémet, névjegy volt a címe. Ennek köszönhettem első emberibb szerepemet, számérzett Mom színház című darabjának főszerepét, Giuliát, a világ legnagyobb színésznőjét, most készül rá éppen a Vix Színház újból feleveníteni Rutka Évával a főszerep. No, én akkor 1941-ben éreztem először azt, hogy igen, én ezért lettem színésznő. Hogy végre értelme van a nappali evésnek és alvásnak és a sírásnak, mert mindez azért kell, hogy este, ha fölmegy a függöny, én elmondhassak valami lényegesen, valami fontosan embertársai. És most hallgassák meg, hogy hogyan van Giulia a színházban. Ó, ha tudnád, milyen nagy érzés, milyen óriási, egyedül lenni magamnak, és nem szorulni senkire. Ezer esztendős lettem. Vagy 16? Örök és egyforma, mint a művészet. Mert mérnök, orvos, autószerelő, bánket, királyi herceg vagy kirakat rendező, az mind-mind csak illúzió. Álom. Közönség. Lennül a nézőtéren, és azt se tudja, hogy él, hogy mit érez, hogy mit gondol. És akkor jövök én, a művészet, és formát adok mindennek, ami a lelkekben kavar. Szenvedek, és mindenkinek eszébe jut a bánat. Nevetek, és felszabadítom a nevetésüket. Megcsókolok valakit a színpadon, és egyszerre a nézőtéren két kéz összesimul. Talán két olyan kéz, ami én nélkülem nem is találkozott volna soha. Egy kicsit azt csinálom, amit a Jóisten. Az ígét testé alkotom, és igazsággal. Mert tudod, mi az igazság? Csak az, amiben hinni tud az ember. És én a Jóistenen kívül már csak egyetlen egy valamiben hiszek, és az a

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre.

0: Uy, Scenario S.
1: Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kijátszhatja. De eljött az idő, amikor a gyűlölet elborította az életet, és minden besötétedett. 1944. áprilisában, betegen az iszonyattól, ami körülöttem a világban dúl, vak ösztönömtől vezetve felhúzottam a Tátrába. S fenn a békés hegyek között 8 hónapig feküdtem egy ágyban, és már alig éltem, mert állandóan féltem. Az egész világgal együtt féltem. Már enni nem tudtam, aludni nem tudtam, járni nem tudtam, de mégis mindig vártam. Valamire vártam. A csodára vártam, ami meggyógyít és lábra állít, ami megvigasztal és erőt ad, ami világosságot gyújt a sötétségben, és célt mutat a jövendő életben, és én nem vártam hiába, én megkaptam a csodát, én hitet kaptam. Én a református, de ateista apám, hit nélkül felnőtt színésznő lánya, hívő lettem. Én hiszek a világ mindenségben, a csillagokban és a porszemben, tehát az emberben lakó szeretetben. Adi Endre vers. Szent elgondolás. Volt egy Jézus, ki Krisztus volt, és lehetett. És szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt Krisztus legigazabb. Az emberek úgy elrosszultak, hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csúfolok, pedig ma is élhet. Feltámad ki Krisztus, és nagyon nagy úr, de él másképpen és igazul. Járj közöttünk, drága Istenemmel, tavasz van, nőnek a gazok, s kevesek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak, egy kicsit véres a szíved, de én szívem egészen tél. A szeretet egy lengyelországi kis faluban várt rám, ahová a Tátrából 2 kofferruhámért az irigység és kapzsiság juttatott, és mint aféle Mata Harit, mint német kémet juttatott a felszabadítók katonai biztonsági szervek kezén. A szeretet ott állt a front mögötti falusi katonai fogda lépcsőjén, idegen egyenruhában, s csodálkozó hangon magyarul megszólalt, hogy kerül maga ide, Mezei Mária. Igen, a tolmács egy pesti zsidó fiú volt, aki felismert és ismert. Tudott rólam pár úgynevezett segítőtettet, amit otthon sorstársaival cselekedtem. Hálás volt, és igazolt, és megajándékozott az életemmel. Csoda! Mert ha véletlenül nem ő állott, akkor én ma nem állhatnék itt. Mert háborúban, idegenben az olyan váddal terhelteket, mint amivel engem a gyűlölet megvádolt, bizony nagyon röviden szokták elintézni. A szeretetnek sok arca van. Ahány csillag, virág, fa, hegy, víz, állat és igaz ember létezik. Ők az igazak, a hálásak, a testvériek, az áldozatvállalók, a másokért önmagukat felejteni tudók, ők adták az én hitemet. Ők mutatták meg az igazság ösvényét, és fogták kezemet első lépéseimnél az új élet felé, hazafelé, de ők fogták ceruzámat is a radványi kis erdészházban, hogy megírhassam a kis útmutatót, életem eredményét, a hoztam valamit a hegyekből. Az igaz élet alap elveit és szabályait fogalmaztam meg benne, azóta ezek szerint igyekszem élni, nem könnyen, de egyre boldogabban, hiszen az első és legfontosabb elv és szabály ennyi, a szeretet, mint a maga földben, benned alszik. De csak akkor éled, és akkor éltet, ha önzetlenül továbbadod másnak. És minél többet adsz belőle, annál több leszel te magad tőle. Naívul fogalmazva, de kimondja a kis írás, hogy a jók tiszták és szegények többen vannak, mint a rosszak, szennyesek és gazdagok. Hogy a szeretet erősebb a gyűlöletnél, és hogy az ember élet célja nem lehet más, mint magunk felejtő szeretettel telve dolgozni a másikért is, a közösségért, és tiszta fegyverekkel harcolni az igazságos, békés és boldog jövőjét. Ady Endre verse, Kerekes János zenéje, Jóság síró vágya.

Babona varázs. Nem szánom én az ostobát, kinek üres a mennyek boltja. Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában ordja. Az este a kertek alatt jártam, és elborult az élet. Az este varázspoharat borított a földre, hogy élet. Hirtelen árva éjszaka, szomorú, mégis szép varázs volt. És a fák alatt egymaga lassan feljött az óriás hold. Lám, mondtam, egy aranygyümölcs, égő gyümölcs az éberágon. Ó, melyik nap keleti bölcs varázsul ilyet Indiákon? Ó, nagy varázsló, titkos est, ki elborítod-e világot, kinek nedves etyetyefes zajtalan éjjel száz virágot, varázsköpönyeget terítkezed, és elnyomja a késő. Szüzeknek alvó testeit érni mintázza néma vésőt. Te mintáztad őt is, te bölcs, sok régi, lányos éjszakáján, hogy érve majd aranygyümölcs legyen életemében fáján, mert te vagy a nagy érlelő. Ekkor a hold feljött a fáról. Furcsán mozogva jött fel ő, regélve még Amerikáról. Felhők kapkodtak szerte szét, hideg sejtelmek szele támadt, s hallottam ideges nezét, a rángatózó, ilyet válok. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni. Oly szomorú, hogy oly nehéz megélni, és hogy a szépből csak az álma jut, és hogy a pénzből jó, ha mára fut, s minden erőmet érte kell cserélni. Oly szomorú, hogy akit szeretek, talpig nem öltöztethetem brokádba, nem híhatom lakni aranyszobákba, és hogy fillérért unva csükködök. Oly szomorú, hogy múzsám így kiáll árulni hulló kecseit miattam. Oly szomorú, hogy perceim eladtam, s időm bora idegen kádba száll. Oly szomorú, hogy nem fektethetem gyáros fejem egy csöndes ölbe tétlen hosszú napok során egy gyönget élben tűnődni a halál s élet. A nárgilét és ottománt kesergem, ládámban és szívemben nincs arany, lelkem körül a munka mocska van. Nemes tétlenség, nemesíts meg engem. Októberi áltatosság. A kórus padján onnan a rácson át látta a templom sok kicsi villanyát, mert az imád villany kísér, és új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egy maga mülökén, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Bárány, bárány vagy farkas? Szól a litánia, lelkem hallgas. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröm, világokat vegyítesz, sújtasz, s lelket a romharrögökben gyújtasz. Te, kit magasztal a zenit és nadír, a jármod édes, és a csapásod ír, jármodba fogj be, csapj meg engem. Miért nem örök diadalmat zengem? Miért zengem a csúf kór kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka egér csatát, a halni születőknek éltét, úndbajok újszerű visszatértét? Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy, pedig a soknál mennyire több az egy. Az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is, ég is,
Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú, lidérc nyomás, de legcsodásabb látomásunk te vagy, urunk, te vagy égi másunk, te a nagy álom, te vagy a fő lidérc. A tested lélek, hanem a lelked érc. Érc lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról, hal sűrű rácsonát küldöm te hozzád, Isten, ez új imád. Hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Zsoltár férfi hangra.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Emlékeztünk egy kicsit a repüléssel Charles Lindbergh-re, aki 27-ben kb. Ezen a napon repült át az Atlanti-óceánon. És hallhattátok a Birodalom visszavágot is, azt pedig 80-ban, május 21-én mutatták be. Persze jártunk mindenfelé. További jó tilosozást!

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum Rénával és Diszméjjel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító és az ELTE portugál nyelvi és irodalmi tanszékének a vezetője. Jól mondom, ugye?
2: Pontosan.
1: Sziasztok! José Saramagóról, portugál íróról fogunk beszélgetni, még pedig abból a szomorú alkalomból, hogy két hete, tehát nem olyan régen hunyt el, és ráadásul éppen arról volt szó, hogy az ELTE díszdoktorává kívánja avatni José Saramagót, és ebből az alkalomból megjelent a Nagyvilágnak is egy Saramagó száma, amit Pál Ferenc szerkesztett. Nézegettem én itt a kronológiát abból a szempontból, hogy ugye itt a cikkében azt írja, hogy a 70-es évek második felétől jelentkezik Saramagó a regényeivel, onnantól válik közismerté, 98-ban kapja a Nobel-díjat, és aztán belepillantottam egy pár magyar kiadású Saramagó regényben, hogy mikortól kezdik őt itt Magyarországon fordítani, és úgy látom, hogy legfeljebb a 90-es évek végétől. Tehát, hogy mennyire közismert, arra akarok kiukadni, hogy mennyire közismert itt Magyarországon nálunk Saramagó és az ő regényei.
2: Akkor kezdeném sorban a kérdésekre a válaszolást. Pénteken lesz két hete, hogy meghalt Saramagó. Ez igen sajnálatos. Május 8-10-e körül rosszabbodott az állapota. Ez, amit itt említett, hogy az ELTE díszdoktorává szeretné avatni Saramagót, ez egy ilyen másfél-két éve húzódó folyamat. Végig kellett menni egy csomó stáción a magának a kinevezésnek, és hát Saramagó elég sűrű programjához is alkalmazkodnunk kellett, mert két időpontot kitűztünk már korábban, és egyik sem volt jó különböző külföldi utazása miatt. Most Saramagó, ez kicsit paradoxnak, sőt, nagyon paradoxnak fog hangzani, a későn érő emberek kategóriájába tartozik. Későn érő azért, mert még két évvel ezelőtt is, két és fél évvel ezelőtt is a portugál könyvhéten képes volt arra, hogy körülbelül ilyen hőségben, vagy ennél nagyobb hőségben, 3 órán keresztül öltönyben és nyakkendőben dedikálja a könyveit, tehát 85 évesen képes volt erre, és tavaly előtt azért nem tudott eljönni hozzánk, mert különböző programjai voltak, és hát mi meg az egyetem ünnepeket szerettük volna valamilyen módon hozzáidomítani ennek a kitüntető diplomának, vagy elismerésnek az átadását.
1: Meglehetősen aktív életet élt.
2: Aktív életet élt.
1: Vagy tehát nem sokkal a halál előtt is.
2: Hát tavaly ősszel még aktív életet élt, aztán akkor kezdett el romlani az egészsége. Végülis Tolsztoj is a nagy futása, egyik nagy futásába halt bele 87 vagy 88 évesen, tehát sajnos ez a későkorú aktív emberekkel megtörténhet. Na most Saramagó megérdemelte a természettől, sorstól, azt nem merem mondani, hogy jó Istentől, erre majd remélem visszatérjünk még, hogy ilyen sokáig aktív maradhasson, mert nagyon későn kezdődött a pályája. 1922-ben született, hogy egy pár dátumot idézzek, 1947-48-ban megírt két regényt, az egyik az a Clara Boy, ez az a Tetőablak című regény, aminek az újra közléséhez nem járult hozzá, ez el is veszett, és csak a Nobel-díja idején került elő egy kiadónak a raktárából. A másik viszont, ami azt a hangzatos címet kapta 47-ben, hogy A bűn földjén, és egy özvegyasszonynak az új férjet találási kutatásairól írt, tehát a lovagregényeknek a kvétje, a keresése jelenik meg ebben a regényben, az megjelent és nem aratott túlságosan nagy sikert. Nem tudni, hogy Saramagó milyen negatív kritikákat kapott, de a tény az, hogy 47-től a 60-as évek közepéig hallgatott, tehát jóformán semmi irodalmi publikációja nem volt, dolgozott egy darabig gyárban, utána az egészségügyi dolgozók szakszervezetében dolgozott, és azután az Estúdius Kor nevű kiadóhoz került, ott először ilyen lótifuti munkát végzett, és szépen haladt fölfelé a ranglétrán, egészen addig, amíg a 70-es évek elején újságíróskodni nem kezdett, és 75-ben pedig a portugál 74-es úgynevezett szegfüggforradalma után a igen komoly szerepet játszott a portugál sajtóban. Kicsit szektás volt talán, tehát amikor ezek a kezdeti idők, ezek lecsengtek, nem tudom, hogy erre mennyire emlékszik a fiatalabb generáció, de annak idején némi iróniával és maliciózus mosolyjal a szájunk sarkában azt mesélték, hogy nem sokára piros útlevéllel megyünk majd Portugáliába. Mégis láttuk a képeket, hogy a Szovjetunió küldött egy traktort a portugáloknak, és hát ebből úgy gondoltuk, hogy így osztották el a világba, hogy Portugália milyen lesz, és valamit nyugat is kap. Most a milyenket azt kicsikét visszafogottan mondom. De amikor Portugália végülis az atlanti szerződésnek a tagja maradt bizonyos világpolitikai, meg világgazdasági okokból, mi meg megkaptuk cserébe Angolát és Mozambikot, akkor Saramagónak ez a túlzott baloldalisága, amit ő mindig vallott, de aktívan a 75-76-77-es év után nem nagyon gyakorolt. Tehát ő támogatta a portugál kommunista pártot például, de soha nem vett részt aktívan a pártnak a munkájában, tehát ilyen csendes szürke eminenciásként működött. Nota bene, ezért elég sok kritikát is kapott, mert nem tudom, hogy Megvilágosodás című regényére emlékeznek-e az olvasók, remélem. Igen, ott van egy jelenet, amikor tulajdonképpen a Jónás című Babits vers nyomár különböző tereken végig megy az ír, és bemutatja különböző pártoknak a nagy gyűlését, és ott a kommunista párt, mint egy kis esendő párt jelenik meg, és az egyik mondjuk az, hogy elvtársa, egy Urbano Tavares Rodriguez nevű író, az azt mondja, hogy hát hogy lehet, hogy a mi szép pártunkat ilyen módon ábrázolja Saramago. Summázva, Saramago végül is a nagy írókhoz és a klasszikusokhoz méltóan nem ment bele ezekbe a mindennapos csatározásokba, tehát jóval magasabb szempontokat szem előtt tartva alkotta meg a saját maga regényírói világát a 70-es évek második felétől kezdve. Eltöltött 2 vagy 3 évet, ez most pontosan nem tudom, fordításokat, tehát semmi más megjelenése nem volt, mint hogy franciából fordított a 76-77-78-as évben, és akkor kezdte kidolgozni a saját írói munkásságát, és akkor így születtek az első művei.
1: Francia irodalmat fordított.
2: Ezt nem tudnám felsorolni, mert ez nem tartozik a
1: csak azért kérdezem, mert hogy utána tette azt, hogy utána kezdett írni, és hogy hatásként mindig meg van említve a francia új regény. Tehát arra gondoltam, hogy esetleg ezeket a szerzőket fordíthatta, és így közben építette a saját írói világát.
2: Érdekes a kérdése, valószínűleg olvast, és mert mindenki ezeket olvasta. 75 után ugyanis egy óriási változás történt a portugál irodalomban. 30-as évek elejétől egészen 74-75-ig egy ilyen államilag támogatott irányzat, mint nálunk a különböző realista irányzatok, úgy Portugáliában a neorealizmus uralkodott. Ez tulajdonképpen olyan volt, hogyha vulgárisan akarok fogalmazni, mint egy hofisó, tehát ez levezette a különböző feszültségeket, mert lehetett arról, hogy milyen szegény embereknek a sorsa, milyen nyomorult az, és mennyire ilyes, aki nem tud enni, tehát ezekről lehetett én, és tulajdonképpen ezzel a rendszer problémái kibeszélésre kerültek. Csak egyik oldalról olyan volt, mint a nagymamák papucsa, tehát túlságosan kényelmes volt, és az ember bele tudott ülni, vagy bele tudott állni, és nem kívánkozott más cipő után, vagy más helyzet után, tehát megmaradtak az írók ebben nagyon sokáig, ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy annyira belefeledkeztek ebbe, hogy nem is tudtak utána változtatni. Tehát volt a Virgilio Ferreira-nak, a Agostinho Bessaluis-nak, ezek a előző nemzedékhez tartozó írók, Saramagóval nagyjából egykorúak, különböző kísérletei annak érdekében, hogy megújítsák ezt az irodalmat. Hát nem kellett, vagy nem tudták megújítani. Nota bene, még hogyha anekdotázhatok itt, nem tudom, hogy a műsor komosságába belefér ez. Saramago ezen vesztett rajta, mert Saramago, aki autodidaktaként nőtt föl, tehát középiskolait abbahagyt, és egy ilyen szakmunkásképző iskola
0: félébe járt.
2: Géplakatos volt, igen, szakmunkásképző iskolába járt. Nagyon érdekes egyébként, hogy nagyon jó irodalmi képzést kaptak. Tehát ellentétben bizonyos más országoknak a gyakorlatával a szakmunkások semmi irodalmat nem kaptak. Portugálok, mint a magyarok, az irodalomban élő nép nagyon jó irodalmi képzést adtak. Na most Saramago teleolvasta magát a 19. századi naturalista írókkal, Északi Queirozzal, Camillo Castillo Branco-val, egy másik Queirozzal, aki szintén naturalista író, talán Zolát is olvasott, és ennek az lett a következménye, hogy szegénykém eltévedt. 46-47-ben azt hitt, hogy így kell írni. Tehát ez a terra du pecado, hogy megpróbáltam ezzel a rövid összefoglalással érzéket, tehát ez nem arról szól, hogy szegény emberek nyomorultak, szegény emberek szenvednek, hanem arról szól, hogy egy özvegyasszony hogy próbálja meg, portugálok persze szerényebbek, tehát körülbelül olyanok, mint a magyar nép, de semmit nem neveznek a nevükön. Megpróbálja egy ilyen úriasszony, vagy középpolgári szinten lévő asszony a vágyait kiélni. Portugál szerénységről a legerotikusabb regényírójuk Északi Queiroz, akinél van egy olyan jelenet, aminél a férfi egyszer csak kiemelte vöröslő fejét az asszony két térde közül. Ezzel az összes portugál elcsámcsog azon, hogy ezzel a cunnilingusra utalt. Nem akarom most megmagyarázni, az interneten megvan, hogy mit jelent a cunnilingus, az olvasók vagy a hallgatók, akik most figyelnek bennünket, nézzék meg. Tehát ez is lehetett az egyik oka annak, hogy Saramago nem aratott sikert, és hogy ő maga is rájött arra, hogy nem tud így írni. Ez aztán később a regényeiben megjelenik, hogy most csapongjunk egy kicsit, és mindjárt lezárom, vagy mert nem feledkeztem, mert a zárójeleket most mindjárt becsukom. Tehát rájött arra, hogy nem tud úgy írni, hogy kell, és éppen ezért jelenik meg annyiszor a műveiben az, hogy hogy kell írni, milyen nehéz írni, talán a most újra megjelent Kőtutajban is olvashatni azt, hogy az írás a legnehezebb dolgok közül való, ott szerepel egy ilyen mondat, de a többi regényeiben is elproblémázik ezen. Nos, visszatérve akkor a kérdés, az utolsó kérdésre, hiszen annyi kérdéssel halmozott el engem, hogy mind a ketten elfelejtettük már.
1: Tehát igen, arról van szó, meg az összes kérdésemre válaszolt, amit föl szeretnék tenni.
0: Csak hogy... majdnem, azért mondjuk ki.
2: Úgyhogy mielőtt még egy másik utat találnak, azért azt elmondanám, hogy 77-ben megjelent egy kísérleti regénye, aminek nagyon érdekes a története, először kísérleti regény volt, utána a regény kísérlet volt, ez a Manual de Pintura y Caligrafia, azaz szép festészet és szépírási kézikönyv. Utána megjelent egy Viagenye Portugál, utazás Portugáliába, amiben ilyen irodalmi élményekből kiindulva írja Portugáliát, és aztán 1980-ban megjelent a Fölemelkedve a Földről című regénye, talán a Kolokió Létrásban jelent meg egy kritika róla, de kutya se figyelt rá. Azután megjelent a Kolostor regénye, ami 2-3 évig nem nagyon hívta fel senkinek a figyelmét, és itt jelenek meg én az egyik kollégámmal katalizátorként, mert 84-ben vagy 85-ben kint barangoltunk Portugáliában, és megkerestük Saramagót, és Saramago életen keresztül hálás volt ezért a isteni gondviselő.
0: Meg is lehetett keresni? Tehát csak úgy beállítottak hát hozzá?
2: Manapság, mit tudom én, a Darvasi Lászlót például, azt meg lehet találni.
0: Is.
2: Gondolom. Maraci Lászlóval is lehet itt találkozni. Mondjuk Eszterházi Péter, Nádas Péter, Imre Kertész, azok már kevésbé megközelíthetők, de hát most nem tudok ilyen fiatal írókat mondani, Karafiát Orsolyának mondjuk is megközelíthető, ugye, hogy na, szóval oda mentünk, Magyarországról vagyunk, egyetemről vagyunk, ismerjük, és akkor adott egy interjút, és az itt a rádióban megjelent 85-ben vagy 86-ban. Na most itt kezdődik, nem ettől kezdődik, de mondom azt, hogy katalizátor vagyok, hát az embernek legyen ennyi kis boldogság, amikor már lassan
0: Azért bocsánat, túl szerény, hiszen ön fordította a legtöbb művét Magyarországon.
2: És sokat fordítottam,
0: nem fordította volna, akkor nem is ismerné senki, nem?
2: Hát azért ismernék, mert az első műve a Székely Ervin fordításában jelent meg a Kőtutaj, ez 85-ös regény, 86-os, és 87-ben jelent meg a Magvető kiadónál, egy zöld borítója volt. Na most... Nem igazán kelt el. Annak idején nem tudtuk, hogy hány példányban kerül el. Arra gondolok csak, hogy nem volt igazán érzékeny a magyar közönség erre a regényre, mert a rendszerváltozásnak nevezett időszak után, amikor megjelentek ezek az utcai könyvvárosok, amikor kitettek egy asztalt és rá föltornyoztak egy könyvet, én egy helyen láttam, megszámoltam, nem voltam best, 850 példány szeranágú kőtutajt, amit akkor 50 forintért árusítottak. Tehát ez valahol megmaradt egy raktárban, és akkor kitették oda, és árusították, tehát nem volt érzékeny a magyar közönség erre. A következő regény, ami szerintem egy értelmiségének, a értelmiségi számára a legizgalmasabb regénye, a Ricardo Reis halálának az éve. Annyira izgalmas, hogy még a viszonylag száraz fordításon keresztül is átüt ez a zaftosság, ami ebben a regényben benne van. Nem abban az értelemben zaftos, hogy túlságosan sikamlosul, de az is van benne. Tehát nagyon jól eljátszik Saramago ezekkel a kérdésekkel, de tényleg egy intellektuális élmény, tehát Pessoa a figurájának Pessoa, igen, a belevegyítése. Ez a Cédrus kiadónak a utolsó sóhajtásaként, hattyúdalaként jelent meg egy pocsékborítóval, és szétesnek a lapjai, tehát így kell összefogni a könyvet, az ember kiveszi. 92-ben azután megjelent a, nem tudom, hogy mondhatok-e kiadó neveket, vagy hasonlókat, mert a reklámnak egy pénzt nem kapok érte. Annál a kiadónál, amelyik a földrészünknek a nevét hordozza, a Kolostor regénye. És ez aztán siker lett itt Magyarországon. Tehát 92-től 93-tól fogva létezik Saramago itt Magyarországon elfogadott íróként, és mondhatjuk azt, hogy sikeríróként. Erről a műről már írtak, ezt a művet már több helyen idézik is, mint egy posztmodern művet, vagy a mágikus realizmusnak az egyik alkotását, tehát ez így már benne van a köztudatban, és hát természetesen a parvenű snob attitűdöket ne hagyjuk soha ki a számításba, amikor Saramago megkapta a Nobel-díjat abban a pillanatban első számú íróvá lépett előtt,

0: rész az tematikus, a rematikus szím, ez mindjárt elmagyarázom, vagy egy paradigma, vagy egy diszkurzív paradigma
1: tartalmazó cím. Szavak.
0: Igen, na most ez azt jelenti, hogy az első regény a festészet és szépírási kézikönyv. Na most az ember meglátja azt, hogy manuál, az kézikönyv, nyelvkönyv, stb. Hát mire gondol? Hát arra, hogy ezt a könyvet megveszem, akkor utána fogok tudni szépen falat festeni, vagy tájképeket festeni, és szépen fogok tudni. Lényegében erről is szól a mű, tehát egy festőnek, egy balus sikerült festőnek a átváltása arra, hogy író legyen. Saramago megéri azt, hogy hogyan kell egy embernek íróvá lennie. Ez egy tipikusan kísérleti regény, mert a posztmodern kategóriát, mert az egész 20. századi regény problematika benne van, de ezt most hagyjuk. Most a tematikus-rematikus kérdésről beszélünk. Ez lényegében arról szól, hogy a címekben megvan egy műfaj elnevezés is. Tehát a kolostor regény ez egy szerencsétlen fordítás, mert az igazából emlékirat a kolostorról. Azután találhatunk ilyet, hogy Jézus Krisztus evangéliuma, azután találhatunk ilyet, hogy eszi a vakságról, ez a vakságnak felel meg, eszi a megvilágosodásról. Na most az ember egy ilyet odaad a szerkesztőnek, egy bornírtabb, nem mondom azt, mert megbántok embereket, tehát az ember odaad egy jó érzésű szerkesztőnek egy ilyet, azt mondja, hogy drága uram, hát ezzel nem fogják megvenni az emberek a szép irodalmat, mert hogy ez sután hangzik, meg rosszul hangzik, és így tovább. Na most lehet, hogy ebben van valami igazság, hogy a kolostor emlékirata, vagy emlékirata a kolostorról, azt nem veszik meg. Innen van azután, hogy a címeket, különösen a kolostor regényének a címét, ami emlékeztetek arra, emlékirata a kolostorról, azt megváltoztatták. Az egyik az, hogy tényleg lehet, hogy sután hangzik ez, tehát ez az emlékirat a kolostorról nekem se tetszene. No, a kolostor regény az más irányba vezet. Ezért aztán kiindultak abból, amiről majd szintén beszélhetünk, hogy mifajta más olvasásai vannak, vagy olvasási lehetőségei vannak a Saramago, vagy értelmezési lehetőségei vannak a Saramago regényeknek. Tehát voltak bizonyos helyek, ahol egyszerűen ezt a címet elfelejtették, és a két főhősnek, a félkarú katonának, és a emberek mélyében látó leánynak a nevével helyettesítették, Baltazar és Blimondának. Tehát a Baltazar Och Blimond, a Baltazar Ed Blimond, és így tovább címet adták. Volt, ahol egyszerűen a Baltazar, illetve a Blimonda címet adták. A horvátok azok 7 nap és 7 hold címet adtak neki, most nem akarom horvátul elmondani, szerintem ezt csinálják.
2: De ez is a regényből vett intézeti.
0: Persze, mert ott is 7 hold és 7 nap. Azt hiszem, hogy a dánok voltak a leg fantáziadúsabbak, ahol azt írták, hogy mint egy ilyen szép históriában Baltazárnak és Blimondának, valamint a földre zuhant madárgépnek a története.
1: Ez gyönyörű, ez abszolút középkorba élő.
0: Igen, ez egy ilyen szép históriára emlékeztető, úgyhogy ez is benne van az egészben, mert most nem jut eszembe, egy holland irodalom történész mondta azt, nem, Dove Fokké már mondta azt, hogy ez a világirodalom egyik legszebb szerelmes regénye. Még hogy ezt a részt lezárjuk, franciák húzták azután a legnagyobbat a címen, amikor Le Manchot-nak nevezték, ugyanis a regényben a félkarú istennek, mert hogy egy helyütt ez a Brazíliából érkezett pap arról beszél, hogy az istennek valószínűleg csak a jobb keze van meg, mert a másik kezére soha nem történik a Biblia megszentelt lapjain említés. Ez az kicsikét szakrilégius, és talán kicsikét ilyen bizarr címadás, de ezzel a regénye sok ilyen gondoltam. Most a többénél egyszerűbb a probléma, arra most nem is térnék rá, mert az már ilyen mélyen filológiai eszmefuttatás volna. Aztán az olyanok, mint a Ricardo Reis halálának az ége, bocsánat, Ricardo Reis halálának az éve, vagy halálszünet, ember más, ezek egyszerűbb címek, mert ezekben nincsen ilyen visszautalás a irodalmi műfajokra.
1: Szerintem itt beszélhetünk pontosan, ha már a címeknél tartottunk, arról, hogy miket is, milyen műfajban alkot Saramago. Tehát regényekről beszélünk, de ő maga nem tartja magát regényírónak, ugye? Ez egy nagyon fontos pontja szerintem a dolognak. Azt mondja, hogy olyan eszéíró, akinek regényeket kell írnia, mert eszét írni nem tud.
0: Igen, hát kóricálja magát.
1: Mit kell ez alatt értenünk?
0: Ez alatt azt kell érteni, hogy Saramagónak többször is többen azt mondták, hogy ő posztmodern író. A posztmodern regénynek a sajátosságét most nem

0: akadémikus magaslatról fogom elmondani, magának a regénynek a problematikus sátétele. Tehát az, hogy a regény, mint olyan, az a régi formában nem létezik. Paul Valéry mondta azt, hogy manapságban nem lehet úgy elkezdeni egy regényt, hogy a Márkénő 5-kor kikocsizott. Tehát ez a 20. századi regényben elképzelhetetlen. Proustról mondják azt a rossz nyelvek, hogy 3000 oldalon keresztül ír arról, hogy hogy kell megírni a regényt, és mire végre rájön, addigra befejezze az eltűnt időnyomában. Na most Saramago is szembe kell ezzel a problémával, hogy mi is a regény, mi is az új regény, és ott van benne ez az óriási bizonytalanság szerintem. Nem akarok ebben nagyon belemenni, mert ez ilyen pszichológizálás lenne, ilyen Freudi mély lélektani dolog, de szerintem aki 20-as évek koráig, a 20-as évekre nem tudott kialakítani egy modus vivendit, nem alakította ki a maga életformáját, szokásait, az bármennyire is bekerül egy bizonyos helyzetbe, és Saramago azért az elmúlt 40-30 évet az íróként érte le. Nem olyan bizonyos az író tudásában. Tehát egy 22 éves korában meghalt Petőfi, a sokkal biztosabb abban, hogy ő költő, mint a Nobel-díjat kapott Saramago. Gondolják még azt a példakedvér, hogyha az ember megtanul 12 éves korában egy nyelvet, vagy 12 éves korától, az sokkal biztosabban tudja, mint hogyha egy 50 éves korában kezd egy nyelvet tanulni. Tehát bizonyos korszakai vannak azért, hogy Saramagóban állandóan ott bujkál, hogy ő talán nem is regényíró. A műfajokkal furcsa módon ez az 50 éves ember verseket kezdett írni, tehát a 60-as évek közepétől vannak verses kötetei, azután van elbeszélés kötete, esszékötete és írt színdarabokat, és ezekkel kevésbé foglalkoztam, hogy ne kérdezzenek rá, hogy mi van a színdarabokban, mert nem tudok ilyen könnyedén és nagyvonalúan, mert itt gondolkodnom kell, és az a rádióban nehezen veszi ki magát, mert hát, hogy annyit kell gondolkodnom.
1: Most látom, hogy meg kéne hosszabbítani a műsoridőnket úgy pár órával. De...
0: Úgyhogy Saramago végül is, tehát ő azt mondja magáról, hogy nem posztmodern ér. Egy Maria Alzira Sensu nevű irodalomtörténész, Portugália egyik legjelentősebb irodalomtörténész, azt mondja Saramagóról, hogy ő nagyon erősen kötődik a neorealizmus hagyományaihoz. Na most egyik sem igaz. Igazából Saramago...
1: És a mágikus realizmus, nekem ez mindig egy olyan furcsa cím volt, furcsa.
2: Ja, Márquezhez való hasonlatra gondolsz.
0: Na most a mágikus realizmussal én bajban vagyok, mert én latin-amerikai irodalmat tanultam, és ott a mágikus realizmus, a Carpentier, Márquez, tehát a L'Oréal Maravilloso, a csodás való. Nem pedig az a mágikus realizmus, amit itt a Bényei Tamás, a debreceni, nem tudom a címét most idézni, de ő foglalkozik ezzel, itt a mágikus realista regényekről, ahol Saramagónak az már említett Kolostor regényétől Salman Rushdie-ig és más regényekig különböző regényeket felsorol. Nem tudom még, tehát tudom, de érzelmileg nem tudom átélni, hogy Saramago mágikus realista. Fantázia, mondjuk rá azt, hogy mágikus realista is, de ő lényegében tipródik ezzel, hogy is kell regényt írni. Na most megpróbálja ezeket a regényeket megírni, de állandóan közbeszól, beleszól, rektifikálja, tehát helyre teszi magát. Ennek következtében kialakul egy olyan regényforma, ahol a cselekményt tulajdonképpen elnyomják az írónak az egyéni reflexiói. Tehát sokkal nagyobb szerepet kap az író benne, mint amilyen szerepet kap a regény cselekménye. Ez részben rokonítható a Brecht-i elidegenítéssel is, hogy állandóan el akarja idegeníteni a cselekménytől, illetve a portugál történelemtől. Ez megint egy újabb kérdés, hogy valami mit is akart szerelni, meg ez is szerepelt a kérdéseik között valahol, hogy akar, vagy miképpen viszonyul a hazájának a történelméhez. Tehát állandóan elidegeníti az olvasót a Bártazár és Blimond a története. Most képzeljék el, hogy valaki öleli az asszonyát, vagy a férfit, akit szeret, és akkor megszólal a telefon víjogva, mintha valami nagy baj volna, és akkor ezt négyszer vagy ötször elkezdik. Hát ez olyan, mint a hideg víz. Tehát ezzel ér Saramago, és nem akarja, hogy a történelemmel, az portugál történelemmel egy pillanattal is azonosuljanak. Ez nagyon jól kitapintható cél Saramagónál, mert alapvetően pesszimista. Nem igazán elégedett a portugál történelemmel, illetve egy bizonyos időszaktól vagy időponttól kezdve nem elégedett a portugál történelemmel. Ezt is megmondom majd miért, hogyha van, ha hallgatók betelefonálnak, és meg szeretnék tudni, hogy...
1: Mondd be a számot!
2: 2.15.37.73, Tilos Rádió.
0: Tehát nem igazán elégedett a portugál történelemmel, éppen ezért nem is történelmi regényeket ír, irodalomtörténeti vagy irodalomelméleti szakkifejezés jön megint, hanem történetírási metafikciókat. Ez a Historiographical Metafiction, egy Linda Hutchen nevű, jól tudom, kanadai irodalom, de angolul író irodalomtörténésztől származik. Lényegében ezek nem történelmi regények, hanem Saramago elmélkedik bennük a történelemről. Van egy cselekmény, amit be akar mutatni, állandóan megszakítja magát, mint narrátort, egy másik narrátor, szétosztja a szerepeket, tehát több narrátor van. Plasztikus példaként szeretném idézni a Vakságot, ahol ugyanazt a történetet háromszor is halljuk. Tehát egyrészt a fő narrátor szavaiból, azután ez a szeménykötést viselő öregember is elmeséli, hogy történt a vakság terjedése, és ha a figyelmesebb olvasók emlékeznek rá, akkor van egy író is, akivel a regény második felében, az utolsó harmadában találkozik, aki szintén leírja ezt. Tehát Saramagónál mindent többször mondanak.
1: Nem véletlen akkor, hogy rokon szenvezett Pessoával, aki ugye szintén ilyen alszemélyiségekre bontotta magát.
0: Hát őket Saramagóval, minden írónak rokon szenveznie kell Portugáliában, Pessoával ez olyan figura. Olyan irodalmi plegyke, egy Tabucchi nevű Pessoa kutató azt mondta, hogy ő kitalált ezt az ötletet, hogy mi lesz a Ricardo Reggel, és a Saramago elorozta tőle ezt a történetet. Végül is, ha már Pessoa-nál tartunk, azt mindenki tudja, hogy volt 3,5 heteronímje. Az egyik az a Alberto Coelho, aki Pessoa szabályosan kivégzett a mor, megtette kötelességét a mor, mert 16-ban rájött, hogy tüdőbaja van, és rekkentette szegényt, hogy népés kifejezéssel éljek. Volt azután Ricardo Reis, akit 18-ban kiküldött Brazíliába, és volt a Álvaro de Campos. És volt egy Bernardo Soares, aki a kétségek könyvét írta, ő azért fél, mert persze azt mondta, hogy a fél heteronim, mert csak akkor jön elő, amikor nincsen ő persze a szellemi képességeinek a birtokában, álmos, vagy fáradt, vagy hasonló. Na most 90-ben voltam kint Portugáliában, és mint Pessoa kutatót is meghívtak egy banketre. A banketten ültünk ott 20 vagy 30-en, és az asztal főn egy üres hely volt. Ez volt Álvaro de Campusnak, a futurista Pessoa költőnek a helye. Ugyanis addigra már megszületett ez a Ricardo Reis halálának éve, tehát úgy vették, és fura módon mindenkinek a tudatában úgy van, mint a Pessoa megölte volna Ricardo Reis, pedig nem esik róla szó a Pessoa-jánál leszekben. Viszont Saramago elvégezte ezt a piszkos munkát, és eltüntette. Nem ölte meg, de ugye a Pessoa-val együtt eltüntette a semmibe. És kvázi azt mondják, hogy Pessoa nem gondoskodott Campusnak az eltűnéséről, és éppen ezért, amikor a 100. évfordulóját ünnepelték, akkor ott volt ez az asztal, a Pessoa kutató krémje ott volt, meg szerénységem, és akkor ott vacsoráztunk, és a főhelyre vártuk Campust. Másik műsornak egy jó témája az, hogy Pessoa körül milyen dolgok alakultak ki, tehát ez az is egy nagyon érdekes kérdés, de térjünk vissza az írónkhoz. Van még kérdés?
1: Most zenéljünk egyet, és utána folytatjuk.
0: Jó.

0: Tilos Rádió 90,3 FM, Tótum Faktum, Rénával és Diszméjjel.
1: A vendégünk pedig Pál Ferenc, irodalomtörténész, műfordító, és az ELTE portugál nyelv és irodalom tanszékének vezetője, és José Saramagóról beszélgetünk, illetve az ő regényeiről, életművéről. Nagyon nehéz tovább folytatni, mert már így is elkalandoztunk számtalan irányba, de a magyar fogadtatásról, recepcióról azt a kérdést sem merítettük ki. Ugye, mintha azt említette, hogy miután Nobel-díjat kapott, azután kezdték egyébként Portugáliában is szeretni, illetve felfigyelni rá, és itt Magyarországon nálunk is kiadni, mert ez a parvenű, a sznoboknak nagyon tetszett ez, és ez volt az indítatás, hogy olvassák.
2: Valóban, Saramagónak a Nobel-díjhoz hozzájárult ahhoz, hogy a regénye ilyen 4-5 ezres, tehát már bestsellernek számító, ennyi ma a bestsellernek a normális példányszáma, példányszámban kelljenek el Magyarországon. Ami az érdekes az, hogy Saramago most népszerű író, sokat írnak róla, blogba jegyzésekben szerepel, de ezzel együtt is csak a harmadik helyen van a portugál írók között. Talán emlékeznek a Bérci féle anyagin fordításra, a műveltebb és vágyfülőbb olvasók tudják azt, hogy Bérci úgy fordította az anyagint, ahogy abban a halódó gentri világban mindenki sajátjának érezte anyaginnak és a többieknek a problémáit. Na most, ami ezt illeti, ez a legjobb módja annak, hogy egy író népszerű legyen. Annak idején én nemzedékemnek a tagjai például úgy tudtak csak a 60-as évek közepén bekerülni egy jobb társaságba, hogyha oldalakat tudtak idézni, namiből Szelincsernek az Aphegyezőjéből. Káprázatosan odáig voltunk attól, mert a mi érzelmeinket fejezték ki azok a mondatok, hogy ott szabad csúnyát mondani?
0: Nyugodtan.
2: Tehát ott álltunk a hegyen, és majd befagyott a seggünk. Meg van egy másik is, amikor egy rossz lány bizonyos fatökűnek nevezi a Holden Caulfieldet. Nos, tehát kell, hogy valami abból a denotatív megismerésből egy konnotatív megismerést legyen, tehát érezzük azt, hogy ennek az embernek a problémái, ennek a műnek a problémái azonosak a mi problémáinkkal. Saramagónál nem, mert ő a portugál problémákról beszél, egyszerűen nagy író, és idézni lehet. Aki már közelebb van hozzánk, az Fernando Pessoa. Ajánlom a kedves hallgatóknak azt, hogy kattintsanak rá az interneten, a Google-ra mondjuk, és írják be azt, hogy Fernando Pessoa. Több ezer bejegyzést találnak. A legbizarrabb az egy csokoládé forgalmazó cégnek a bejegyzése volt, ami valahogy így szólt, hogy egyél fiam csokoládét, mert a csokoládé nagyon finom dolog. Ez szerepel is a Kétségek könyvében is valahol az újabb kiadásban, tehát nem az eredetiben, illetve a dohányboltban is szerepel ez a megjegyzés. Na most utána hozzáteszik, hogy minden nagy költő falta a csokoládét. Ez Pessoára nem volt igaz, de Pessoát az különösen a 90-es évek elején nagyon sok mindenre felhasználták, politikai utalásokra, mindenki hivatkozott rá. Viszont, ha most megengedhető az, hogy visszamenjünk az időbe, a legnagyobb sikert azt a portugálok eposzköltője, a 16. század második felében élt és alkotó Luís Vaz de Camões ért el. Több oka is volt ennek, és itt ha...
1: Akiről a portugál intézet is elnevezte magát, ugye?
2: Igen, a portugálok kulturális intézet és a Camões nevet viseli, hát körülbelül olyan a szerep a nemzeti eposzban, mint Zrínyinek nálunk a szigeti beszedelemmel. Megírta az eposzában azt, hogy hogyan utaztak el a portugálok Indiáig, illetve közben 2-3 ilyen részben elmesélték a portugál történelmet is. Tehát ez a nagy alapeposz a portugálok számára, és alfája és omegája a portugáloknak. Na most vannak bizonyos igen érdekes momentumok, amiért Camões mondhatnám azt, hogy az első helyet foglalja el a portugál irodalmi ismereteinkben, bár ez nem úgy tűnik ma. De ha súlyozunk, tehát az árérték arányt megnézzük, ha ezt irodalomra le tudjuk fordítani, akkor azt mondhatjuk, hogy Camões a 19. században a romantika idején egy romantikus hős volt. Egy olyan költő, aki képes volt a szerelmért szembeszállni a királlyal, eléggé zűrzavaros életet is élt, és ott volt az a nagy, az a történet, amit azután Arany János hozott be a köztudatba, hogy egy hajótörés alkalmával Camões a jobb kezével föltartotta azt a bőrisztágot, amiben a Lusiadák kézirata volt, és azután tempózott másik kezével, kínai szeretőjét odahagyta, a mű az fontos volt számára. Ezt még egy Csajó András nevű ember is, író is megemlít a Termefelüli regény című munkájában, azt írja, hogy csak így tudjuk elképzelni Camões-t. Most ez a 150 éven keresztül menő mítosz, ami körbelengi, vagy legend, ami körbelengi Camões-t, ez valamiről árulkodik. A romantikában, romantika idején Camões az a number one volt, hogyha használtok egy ilyen számba nem élő kifejezést. Kemény Zsigmond például az Élet és Ábránd című regényének a főhősről Camões-t tette meg. Több regény is, vers is született Camões-ról, Jókai Mór idézi, Kölcsey Ferenc idézi, Bacsányi idézi meg Camões-nak a nevét, mind azt mondják, hogy ilyen emberek kellenének ide Magyarországon, ezek ki tudnak az országnak a szekerét tolni a sárból. Ez az egyik vonal, tehát Camões-tól, mint költőtől, vagy Camões nevétől, mint költőnek a nevétől zengett az ország, tehát mondjuk azt, hogy annak idején 2-3 évenként jelent meg valami Camões nevével kapcsolatban, az olyan, mint hogyha ma naponta nyomnák az ember fejébe azt, hogy így áll vitakólát, mert az mindennél finomabb. Lehet, hogy nincs ilyen, de minden nem akartam.
1: És ez csak nálunk volt így, vagy
2: egész Európában. Egész Európában olvastam egy holland költőt, és egy bizonyos Slöjerhof nevű költőt. Ott van egy regénye, és meg egy szonettje is Camões-ról. Tehát ez egy romantikus hős volt, aki, mint Byron, csak más, kicsit más kategória. A másik, ami nagyon érdekes, tessék felütni a Camões Lusiadák kiadásának, vagy a 97-es, vagy a 84-es példányát, és ott a harmadik ének 25. és 28. verszakában utalás történik arra, hogy a portugál királyi család őse az egy magyar Árpádházi király volt. És ez egy nagy történelmi blöff, hogy azt mondjam, ugyanerről...
1: Szent Erzsébet, tehát nem Szent Erzsébetről van egy szintén portugál legenda is, valami?
2: Na most az estimesét végig fogjuk beszélni.
1: Eszembe jutott, hogy igen.
2: Van, igen, a Dénes királynak a felesége volt Erzsébet, aki a katalán ágról, tehát Jolantától származott, tehát második Ziglen magyar, tehát nem első Ziglen magyar, és vele kapcsolatban vagy ugyanaz a szent legenda, ami ritkaság a hagiográfiában, hogy ugyanazt a csodát két szentnek tulajdonítsák, mert ő is ugyanúgy a kötőjében, vagy a kötényében vitte ki a majdan rózsával változó kenyereket a szegényeknek.
1: Nem ugyanarról az Erzsébetről van szó,
2: nem ugyanarról az Erzsébetről, más, nem tudnám sajnos elmondani, mert nem vagyok történész, de mind a kettő magyar eredetű, tehát ez nagyon érdekes. Na most a történetírójuk volt, ez a 15. században van, aki a burgundi benyomástól tartva megjegyezte azt, hogy hát nem, feltételezhetjük azt is, hogy a mi királyi családunk az nem burgundi származék. Ezt ugye elpöttyintette. Na most ezzel elkezdődött egy a portugál történelemben egy magyar vonal, ahol Fernán Lópeztől kezdve egészen Camões-ig, egy Rezendén keresztül, Gil Vicentén keresztül, aki drámaíró volt, vagy színpadíró volt a 16. század elején, többen felvetették ezt a magyar eredetet. Camões az csak átvetette ezt, és óvatosan fogalmaz, úgy mondják, hogy jegyzi meg, bár háromszor szerepel a művében a magyar eredet. Na most... mondom, a francia iránytól akartak eltávozni, egyébként van egy ilyen bizonyítási lehetőség is, hogy az István királynak a Gizella lévén voltak burgundi kapcsolatai, tehát ha most ebbe belemegyünk, az túl bonyolult lenne, és ezt nem lehet ilyen meleg délután se elmondani, se megérteni, se fölfogni. Na most óriási esemény volt ez egyrészt Portugáliában, megkezdődött a propaganda hadjárat. Gil Vicente nevű drámaíró, aki mint egy Shakespeare vagy mint egy Calderón de la Barca írta a műveit, és megírja azt a Don Duardosban, hogy hát a leányom, beszél egy anya a leányával, vagy egy dada a leányával, leányom minden nemzetnek a kérői nagyon jó, de a magyar a legjobb. erre visszajut az, hogy hát a vásos helyütt azt mondja, hogy szépek a mindenfajta rózsák, de a magyar rózsák a legszebbek. Hát ez körülbelül olyan, mint hogyha az összes autó közül a, mit tudom én, a Bentley a legjobb márka, és így tovább, tehát ez az első. Volt a Manuel király utáni időszaknak egy portugál történetéről, és Joan de Baros, aki írt egy háromkötetes lovagregényt, csak úgy félseggel, félfenékkel ülve a széken a királynak a az öltözőszobájában, később aztán történész lett belőle, az egy komoly munka volt. Ez a Clarimondo császár históriája, ez Portugália történetét meséli el. Egy lovag, honnan? Na, találós kérdés, aki betelefonál és megmondja, hogy honnan indult ez a lovag.
1: Az kap egy tilosos bögrét.
2: Kap egy tilosos bögrét, akkor most elmondom, hogy honnan indult ez a lovag. Most akkor tessék a füleket betapasztani. Magyarországról indult el, elment Görögország fel, és ugye jutott Portugáliába, Szintra környékén megalapította a portugál királyságot. Na most annyira tetszett ez az egész, hogy elkezdődött a képi ábrázolás is a magyaroknak. Egy holland festővel a királycsalád megfestette egészen a bibliai ősökig visszamenőleg a királyoknak a képeit, és az egyik képen ott szerepel Gejza, Saraut, Emre és Vajk. Ezek egyértelműen magyarok, tehát így is bizonyították. Utána jött Rezende, azután jött Kamonzsa Luziádákjával 78-val, és még a század végéről egy anonim szerzőtől a Maximilianus császár históriai című lovagregényben megismétlődik ugyanaz, de már helyismerettel. Tudják, hogy Buda az a Duna partján van, tehát leírják az egészet, és innen indul a főhős a törököktől, meg egyebektől fenyegettetve, hogy aztán megalapítsa Portugáliát. Na most egy újabb érdekes motívum jött be a törököktől való fenyegetettség. Ugyanis portugálok azok már a 14. századtól fogva rokon szenveznek a magyarokkal. Volt egy Pedro nevű, vagy Péter nevű királyi herceg az Ávis dinasztiából, aki eljött ide Magyarországra, és ennek a hét világot bejárt Pedrónak a története az kis adatot portugálul, hát itt még mint a János Vitézben, hogy hatfejű emberek, meg törpék, meg hasonlók, de eljött Magyarországra. Nagy Lajos királytól földet is kapott ott valahol a mai horvát részeken. Tehát egy portugál herceg, vagy királyi herceg, az magyar vazallusként működött.
1: Le is telepedett?
2: Hát kapott velem, volt jelenleg ilyen interkontinentális transztacionális emberek voltak, hát voltak földjei, hát időnként.
1: Utazgat, de akkor az utazgatás igencsak mást jelentett.
2: Nem tudok ilyen intimitásokról, viszont tény, hogy ettől az időtől kezdve Magyarországnak egyre nagyobb a híre. Tehát a franciák még a 12.-13. században undorodva beszélnek a magyarokról. Ez a románok által szokott dolgokat, hogy ez egy tenyeres talpas Ázsiából idejött nép. Viszont Károly Róbert megalapítja az első laikus lovagrendet, a Szent György rendet, utána jön a sárkányrend, Zsigmondnál és Nagy Lajos királynál folytatódik ez. Tehát egy nagy lovagi kultúra volt, úgyhogy eljutunk odáig, hogy a 16. században már Franciaországban is elismeréssel beszélnek Magyarországról, portugálok persze azt csinálták, amit a franciák. Spanyolországban is egy Valeriánnak a történet, aki szintén magyar eredetű, megjelenik a piacon, és ez a Valeriánnak a története is elhangzik. Tehát Magyarország igen magasan volt, tehát nagyjából a Mátyás korának a végig igen nagy értéke volt. Portugálok persze lassabban kapták a híreket, ezért ott még a 16. században is értéke volt a magyaroknak. Na most ez persze úgy hatott, mint a egyfajta katalizátor a magyar tudósokról, ugye a 20-as években a magyar tudósoknak, egy bizonyos Y úrnak a kezdeményezésére kiindult, vagy megindult egy vita arra, hogy lehetette magyar ős a portugál királyi családnak. Fejér György, a egyetemi könyvtárnak az igazgatója végül is ezt a 27-től 28-ig tartó vitát lezárta azzal, hogy nem. Tehát burgundi eredetű volt, és nem magyar eredetű, de hát a mítosz az fennmaradt, és ennek következtében aztán egész 19. században egy Gregus Gyula nevű fordító lefordította a Luziádákat, és hát ő ebben a szellemben fordította le, tehát egy ilyen magyar, igen magyarosan hangzó eposzt csinált a Luziádákból. Ez 64-ben, illetve aztán 70 65-ben és 74-ben jelent meg kétszer is, tehát óriási sikere volt. Most éppen a vasárnapi újságnak a vasárnapi újságot lapozgattam, és a Lusiádákról rettenetesen sok információ van az 1860-as, 70-es évekről. Tehát ez meglódította a magyaroknak, a fantáziáját. Most ezek után még egyéb kapcsolatok is voltak, igen röviden csak. Ott van a Vigandudala portugálnak a története. Erről nem tudom, hogy hallottak-e. Ez most megint a utóbbi időben megint bekerült a köztudatba. Először, most visszafele, így is Gyula mondta, használta, vagy említette a naplójában azt mondom, 70-es években, Vigandudala portugál egy csacska dallam, és, vagy csacska rím, szeretnék erre valami jobb megoldást találni. Azután Kosztolányinak van a magyar nyelvről írott írásai, én még a régi, aztán betiltott címmel ismerem, az Erős várunk a nyelv, mert ez ott az eredeti címe, ott egy helyütt él a portugál nyelvről, és ezzel kezdődik, azt annyit tudok, hogy Vigandudala a portugál, és a portugál megtanulhatatlan nyelv, hogy hívti az igét, mert hogy spanyolul megtanult 2 percet, és aztán nyaralásnál vitt egy könyvet, nem nézett oda, hogy mit, egy tó mellett, és akkor nem tudott 3 hétig belemenni a portugál rejtelmeibe, erre is vissza jegyzi, hogy miért kell visszakérnünk. és utána mi is történt, előtte pedig Mixátnál találjuk azt, hogy Vigandudala portugál, ott egy helyzet kifejezés, ez a kártyázói mondják azt a vőfélyekben azt, hogy Vigandudala portugál, ez ott azt jelentette, hogy valakinek jó járása, tehát jó lapjárása van. Most egy Lekoknak egy operettjéből származik, de erről most nem szeretnék hosszabban beszélni, mert elvenni az időt. Nem létezik, tehát a magyaroknak nem volt egy ilyen képük a portugálokról. Mert ha megnézzük, akkor mi derül ki? Van ennek a fiatal írónak, aki portugálos volt, és a melegben nem jut eszembe, de kinyitjuk az ablakot, és bejön a dütz az aja, lehet, hogy eszembe Egressy Zolinak a Portugál című darabja, nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók. Ebben a végén az van, hogy ez egy ilyen távoli, szomorú nép, és oda el kell menni, mert ott minden nagyon jó és szép. Nagyjából ezekkel a szavakkal.
0: Hát mint egy Nakunk Szépán.
2: Igen, na most nagyon érdekes, hogy a portugál nem Vigandudál nálunk, hanem ha megnézzük Jókait, nálamig vannak portugál kalózok, de inkább hercegek és márkik vannak. Megnézzük Mixátot, nála generálisok vannak, tábornokok, meg királylányok. És a Délinek van egy elbeszélés kötete, na mi a címe? Portugál királylány. Érdekes, nagyon érdekes ez, hogy portugál és királylány. Tehát portugálokban mindig volt valami előkelő idegenség nálunk. Tehát ez a mi képünk a portugálokról. És azt kell, hogy mondjam, hogy a 19. században nagyon erős kapcsolatok voltak, kölcsönösen tudtunk egymásról. És igen, sokat, ez talán egy dióhéjban ki is derült, hogy voltak ismereteink egymásra, tehát összekapcsolódik a két ország, és hát portugál tudók is voltak most, hogy elhangzik a kérdés, hogy lehet itt Magyarországon megtanulni portugálul, vagy csak folytassam tovább inszolens módon.
0: Nem, hát azért Horthy is ugye Portugáliában élt az utolsó idejében.
2: Igen, de hát azért ott, mert Portugál az ilyen senki földje volt, tehát...
0: Igen, tehát ez a furcsa számomra igazából, tehát Portugáliában, Magyarországról azt hiszem, hogy ez a Minnelírbe volt ez a filmsorozat, amikor náci kémek és egyebek mászkáltak, ez a Thomas Lieben sorozat, körülbelül ez maradt meg az emberekből, meg hogy furcsa nyelv, amit úgy megpróbálnak kiejteni úgy, mint a spanyol, de...
1: Nem kell mindig kaviár.
0: Igen,
2: ez. Igen, lehet. Hát ez az egyik, hogy az egy olyan senki földje volt, ahová ugyanúgy, mint Isztambulban is volt egy hotel vagy szálloda, ahová mentem, tehát egy nemzetközi.
1: Hát vagy a Casablanca.
0: Igen, tehát nagyon messze van, és igen, ott Európának már vége van.
2: Igen, hát az a Herkulánum oszlopain túl van, mert mediterrán országnak néz ki a fehérségével, de Atlanti óceánra tekintő ország, bármennyire is furcsa, tehát túl van a Gibraltáron még az
0: Algarve. Végülis az antik világ megismerhető részein, ugye mondhatjuk azt.
1: Antik?
0: Igen.
2: Tehát a Herkulánum oszlopai azok azt jelentették, hogy idáig is nem tovább, vagy Herkules oszlopai, tehát a görögök nem ajánlották a tovább menetet, szárazföldön még el lehetett jutni Portugáliig, tehát Portugália Európa legnyugatibb pontja, bármennyire is furcsa.
1: Én ezt a kérdést, amit megajánlott nekünk, Inkább úgy fogalmaznám, hogy miért kezd valaki portugál nyelvvel és irodalommal foglalkozni.
0: Mi adott lökést,
1: hogy miért nem? Gondolom, ahogy hallom, minden mással is foglalkozott, de miért kötött ki a portugálnál?
2: Az igazat azt úgysem fogom most elmondani, de több
0: nem is kell a rádió műsor.
2: Lényegében itt arról volt szó, hogy aki spanyolul tanult, abban mindig megvolt ez az apró kis bizsergés, hogy hát most ez a egyet fizet, kettőt kap alapon. Tehát olyan kicsi a különbség a két nyelv között, hogy hát könnyen spanyolosként kezdtem egyébként, ezt hozzá kell tenni. Akkor kezdjük előről, hát ha majd megvágásra kerül a műsor, spanyolt tanultam az egyetemen. És úgy gondoltam, hogy igen, kevés erőfeszítéssel megtanulhatok még portugálul is, mert hogy a spanyoltól a portugál az igen kis távolságra van. Lehet, hogy nem olvastam még amit Kosztolányit, hogy portugálul nem lehet megtanulni. Lehet, hogy nem olvastam a Bernének a 15 éves kapitány, az biztos olvastam már, tehát ott volt egy, aztán talán a Pangos professzor, egy öreg professzor, aki megtanult az egyik nyelven, és nem tudott a másik nyelven megtanulni, mert aki az egyik nyelven tud, az a másikon nem tud megtanulni. Tehát voltak ilyen különböző mitoszok, mondtam, hogy én csak azért is. Na most ezután jött az a pillanat, amiért a kutya rohan jól lakottan, és a nyúl után aztán ott hagyja. Mert hogy 72-73-ban jutott ez eszembe, hogy meg kéne tanulni, vagy érdekes volna megtanulni portugál, és nem találtam egy nyelvkönyvet. Hónapokon keresztül jártam a könyvesboltokat, míg végül egy Langensejtféle nyelvkönyvre ráakadtam, illetve vele együtt a Kordás Ferencnek, aki a magyarországi portugál tanításnak az egyik neve volt. Rá is térhetünk, tehát róla is vannak anekdoták, meg egyebek. Na most végre találtam egy könyvet, és addigra már annyira beleszerelmesedtem, hogy meg kellett. Tehát mindenkinek hirdettem, hogy én fogok portugálról tanulni, de egy büdös szót nem tudtam portugálról, mert nem is tudtam, hogy hogyan kezdjek ebbe az egészbe bele. Megtaláltam a nyelvkönyveket, és akkor addigra már annyira belémivódott, hogy meg kell tanulnom portugálról, hogy elkezdtem portugálról tanulni. Volt egy szerencsés 8 hónapos kubai ösztöndíjam, ahol találkoztam egy angolai fiatalemberrel, aki politikai menekült volt, és a legtisztább lisszaboni kiejtéssel beszélt, tehát recsegtette így, hogy evangelis, gundus, kistu. Így tovább, talán olvashatnék most a felkérést egy pár sor portugálul, amúgy lisszaboniasan. De igen. Nem hiszem, hogy sokáig bírom. Szóval most azt mondom, hogy cantus prioris do rectangulo, hiszen kontra is kérdetek, hogy hol jár, representando astruvei. Na, ennyi elég lesz ebből, mert a portugálok másra hangzóval beszélnek, notabene úgy, mint az oroszok, mert annak idején, amikor még voltak itt szovjet baráti segítséget nyújtó csapattestek, meg magánemberek, és akkor mentünk a portugál lektorral az utcán, és rendszeresen odajöttek hozzánk, hogy tavárisi, gyerte a ulica, és így tovább. Tehát.
0: Akkor tényleg igaz ez a legenda, hogy a legtöbb ember számára először a szerbhez hasonlít?
2: Hát én azt mondtam, hogy az oroszhoz, mert tehát egy zártan beszélt szláv nyelvhez, mondjuk itt, tehát erősen szlávos a hangzása. Igen. Na most körülbelül így beszélt az, akitől tanultam, úgyhogy óriási szerencséje volt, most nem tudom, hogy nekem-e, vagy a Magyar Népköztársaságnak volt egy ilyen formáció a történelemben, ha emlékeznek még rá, hogy ezt a portugálságot tanultam meg, mert az előbb már említettem, tehát az a traktor, meg a nemzetközi kapcsolatok, meg egyebek, ha még az emlékezet kiterjed odáig, hogy 74-75 után volt egy baloldali fordulat Portugáliában, és egy új ország fölvettük vele a kapcsolatot, tehát Magyarország is, meg a többi szocialista ország is. Na most portugálok akkoriban még, ahogy a spanyoloktól féltek, ezt már kint elmondtam az előszobában, úgyhogy a stúdión kívül, úgyhogy most még egyszer nem mondom, mert nem szeretném mondani. Nem tehetnék untatni senkit. Tehát,
1: nem hiszem, hogy bárkit is untat.
0: De majd a hallgatók utána néznek akkor.
1: Tehát, akármilyen gyorsan beszél, az idővel nem futunk
2: a portugálok, mint minden kis nép, fél attól, hogy őt eltapossák. A spanyoloktól is félt. És a brazilokok telenovellával, vagy a tévéregénnyel ez a rabszolgasors, meg hasonló, ezzel betörtek a portugálokhoz. 78-ban például, mikor kimentem Portugáliába, mondták, hogy bizonyos szabályoknak eleget kell tenni, tehát ne hívjak reggel 11 előtt egy értelmiséget, mert úgyse kell fel, viszont hajnali 2-ig hívhatok. Azt nem mondták, hogy ment a Dancing Days színű brazil tévéregénye maga 180 sorozatával, este 8-tól 9-ig vagy 9:30-ig, hogy abban az időben sem szabad telefonálni, mert mindenki ezt nézte. Na most a portugálok oda voltak, hogy Jézus Mária, brazilok minket a nyelvükkel el fognak taposni. Semmik leszünk, mert a brazil ez egy nagy hatalom, ez a szokásos fóbia, tehát ez akit a kígyó megharap, az a darástól is fél. Tehát azt hitték, hogy a spanyolok után jön a brazil kulturális hegemónia. Akik nálunk tudtak portugálok, azok mind a brazil változatot beszélték, tehát a történelmi hagyományok, ez megint egy külön műsort megérne, hogy Brazíliával milyen jellegű kapcsolataink vannak. Mikor itt volt a János elnök, akkor megkaptak egy tolmácsot, aki János egy portugál elnök volt a 70-es évek végén. Kaptak egy tolmácsot, aki nagyon gyakorlott szakember volt, de a brazil változatot beszélte.
0: Megsértődött ezen?
2: Valószínűleg megsértődött. Úgy derült, hogy nem igazán vették jó néven, hogy engem egy este oda ültettek a Jánosné mellé, mint kettes számú tolmácsot, és mondta ott a Losonci pár, hogy pár évtás beszéljen a elnökasszonnyal, mert maga nagyon jól tud, és maga értelmes embernek látszik, és biztos tud vele beszélgetni, mert nincs semmi értelme, ezt a jó vacsorát megzavarjuk magának sem, meg minden. Beszélgettem az elnökasszonnyal, másnap reggel az elnökasszony azt mondta, hogy nem tudom, hogy milyen rejtegetik itt azokat, akik tudnak úgy portugálul, ahogy mi szeretjük, és miért ilyen brazilosokat adnak. Tehát nekem rettenetesen kínos volt ez egész szituáció, mert protokollárisan én nem voltam azon a szinten, hogy ezt meg lehessen engedni, tehát egy nálam magasabb rangban álló emberrel lettem így szembeelt, vagy nem a portugáloknak én kellek. Na most ez volt az a, mondjuk azt, hogy a sorsnak a szerencséje, vagy az isteni kegyelem, hogy tulajdonképpen megindultam, tehát portugálok útján, mert sikerélményt adott, kijártam 2-3 évenként Portugáliába, abban az időben megvásároltam azt a kötelező irodalmat, amit meg kellett vásárolni, és hát rájöttem arra, hogy hát azért annak ellenére, hogy ez egy elnyomott kis nép, azért vannak bizonyos irodalmi értékei. Na most abból a szempontból is szerencsém volt, hogy ez az időszak, tehát a 77-78-79-es év, mint az előbb mondtam, és most akkor itt a egyéni élményektől és a történelmből visszakanyarodunk az irodalomhoz. Ez az az időszak volt, amikor kezdett kibontakozni egy új portugál próza irodalom. Megjelent egy Lobo Antunes, és akit sajnos a magyar közönség nem nagyon hajlandó elfogadni.
1: Van lefordítva? Tehát olvasható?
2: Igen, az egyik az És visszatérnek a karabellák, a másik pedig az Inquisitor kézikönyve, Visszatérnek a karabellák 2 éve jelent, az Inquisitor kézikönyve meg azt hiszem, hogy 6 éve. Legalább olyan jó, ő volt Saramágónak a nagy vetélytársa. Őt is ugyanúgy a párizsi lobby őt jelölte ki Nobel-díjra, vagy őt szerette volna Nobel-díjra fölterjeszteni, nehezebb, mint Saramágó, tehát intellektuálisabb. Saramágó minden ilyen intellektuális szó ellenére, amivel itt nyakon öntöttem, azért egy jól olvasható író.
0: Fölrakjuk akkor majd a Facebook oldalra ezeket a szerzőket, mert ha elérhetőek magyar nyelven, kérdezik a cseten.
2: Jó.
0: Jó? És akkor mindenki meg tudja vásárolni, vagy el tudja olvasni. Elnézést.
2: Így legyen. Jó, akkor ez...
0: Tehát ő voltam egy ellenfele?
2: Hát nem, mégis ellenfele, tehát a
1: Nobel-díjban
2: nem kaptam meg. Hát az is nagy eredmény, hogy ilyen kis nemzetek, mint Magyarország, Portugália bírhatnak Nobel-díjas írókkal. Nem kaptam meg, hát szerintem 50 évre most, vagy legalább 30 évre portugál nyelvtelet, az ki van elégítve Nobel-díj tekintetében, mert ennek rotálnia kell. De mindegy, a nehezebb író a Lobo Antunes. Lobo Antunes 77-ben írta meg az első regényét, és ebben a portugál múltat kezdte el virálni, ugyanúgy, mint Saramago. Na most ez egy posztmodern attitűd, hogy a múltat, a régi értékeket, az sárba rántjuk, és lehetőleg jó nagyot taposunk rajta, hogy mint a félig telt Louvre-balon, akkor durranjon egyet. Ilyen volt aztán ugyancsak a Almeida Faria, aki jó, persze ez egy 12 évvel későbbi regénye, a Hódító című regénye, ahol erről a már kint említett Sebestyén királyról, aki portugáloknak egy
0: Szent Istvánnal lehet mondani azt körülbelül?
2: Nem, mert nem volt nemzet, Petőfivel hasonlítsuk össze. Mert hogy az Alcázar-kibéri csatában, ami logisztikai szempontból nagyon elrontott csata volt, ugyanis annyira eltávolodtak a parttól, hogy tengerparttól, hogy a arabok körbefogták őket. És, vagy mint a mi László királyunk, aki a Cselepatakban ott veszett, ez a Sebestyén király is ott veszett. Na most, hogy ott veszette vagy sem, azt nem tudni.
0: Eltűnt, ugye?
2: Eltűnt, egy Sarajva nevű portugál irodalom történész, akinek nem sokára megjelenik a történelem könyve, az részletesen elemzi azt, hogy eltűntnek kellett nyilvánítani, mert hogy van az, hogy azt mondja a csatából visszatérő X lovak, hogy hát én láttam, amit a törökök elhurcolták. Nem mentél utána a király után, nem hoztad vissza. Hogy van az, hogy a király az meghalt. Én láttam saját szememmel meghalni. Hogy van, hát nem haltál együtt a királyoddal? Tehát ezekkel kerülhettek szembe a történész szerint a portugál lovakok, akik visszatértek, tehát jobb volt az, hogy eltűnt. Tehát nagy mismásolást volt ezen a téren. Ennek következében Sebestyén király újra visszatért. Tehát volt egy olasz fagylaltáros, akit föl is akasztottak ezért, mint az Ál Petőfik, úgy jártak itt az Ál Sebestyén királyok a 16., 17., 18. században. Na most ez aztán azt jelentett, hogy mártír királyjá vált, de a szentséghez semmi köze. Olyan módon vált mártír királyjá, mint mondjuk mártír és visszatérő királyjá, mint mondjuk a mi Csaba királyfink, azzal a különbség, hogy Csaba királyfia pusztai népek szokása szerint a tej úton lovagolt el, ő pedig, tehát Sebestyén király pedig a tengeren jelent meg, úgy, mint Artúr király, az Excaliburre talán még emlékeznek, elviszik az Artúr királyra, vagy a Mallory-nek a könyvére nem ismerek utalni. Sir Thomas Mallory is megírta a kerekasztal lovagjának a legendáját, ahol Artúr királynak a testét elviszik a távoli napnyugati Avalon szigetére, és onnan jön majd vissza a népét felszabadítani. Tehát ilyesfajta figurává vált Pessoa, és megemlíti, egyszer egy értelmiségi hit volt, hogy majd a Sebestyén király visszajön, és akkor ezt a dolgot, ezt meg oldja, ami nekünk problémát jelent. Na most ez a minden sárba taposó
1: attitűdő. Sebestyénnek mi a portugál neve?
2: Csak így. Sebastián. Ez a Almeida Faria hódító című regényében kiindul abból, hogy Sebestyén királyról azt mondták, hogy valami problémája volt a nőkkel, ezért inkább vadászott, mint a nők társaságát kereste. Erre kitalál egy duci kis figurát, aki valóban úgy jön vissza, mint Sebestyén király, egy ködös hajdalon, egy kagylóból vagy egy tengerből kilép, megtalálja egy halászt, csak egy ilyen kis amorózó figura jelenik meg, aki olyan, mint egy ilyen félsziget nyugati partjáról származó Don Juan vagy Don Giovanni, végig, hogy mondjam ezt szépen, végig öleli a tanítőnéni, kezdve a szomszédlányig, tehát végig ölel mindenkit, és amiben Sebestyén király nem jeleskedett, azt ő megcsinálja. Na most közben vannak kicsit ilyen gyomorforgató részletek itt, mivel a vacsora közeledik, most erre nem térnék, de térnék ki, de ezt a könyvet is Almeida Faria, a hódító című regénye, itt-ott talán meg lehet találni, tehát mindenki elolvashatja kedvére. Tehát itt is a portugál történelmek a kritikája volt. Aztán még más írókat is említhetnék, de sajnos ezek nincsenek lefordítva magyarul, tehát hiába is említem őket. Agostinho Vessalist már mondtam, aki szintén átalakítja a történelem képet. Azután egy Carvalho nevű írót is. Mindegy, most nem akarok egy hosszú listát, és csak csöpögjön az olvasóknak a nyál, hogy mennyi minden is még magyarra lefordítva.
1: De ha egy listát készít, egyébként így van, valóban nagyon szívesen föltesszük a tilos honlapjára. Most viszont, mivel úgy látom, hogy 5 perc van hátra, térjünk még egy kis ideig vissza Saramagóhoz, amíg lehet.
0: Mit érdemes annak az embernek először elolvasni, aki még nem olvasott Saramagóhoz?
1: Igen, ez jó, csak most én akarok
0: közbevágni. Bocsánat, a Kolostor regényét.
1: A Kolostor regényét. Mert csak, hogy annyit beszéltünk itt Portugáliáról, a portugál, nem is tudom.
0: Életről.
1: Annyira, egyébként engem nagyon érdekelt volna még, hogy a portugálok hogyan határozzák meg önmagukat, tehát miből merítik az ő saját, nem tudom, identitásukat, és hogy miközben állandóan attól félnek, vagy tartanak, hogy most elnyomják őket, mint kicsiket, akár a brazilok, akár a spanyolok korábban. ennek ellenére a kőtutajban az ibériai félsziget, ami leszakad, az Dél-Amerika és Afrika között áll meg valahol. Tehát, mintha ott találhatná meg a Portugália újra az identitását. Miért ott? Vagy van-e?
2: Igen, ez érdekes. Elején elmondtam egy fél mondatot, hogy Saramago alapvetően pessimista író. Ez a utópiáinak a történetéből látható vakság, minden egyes név, barlang, halálszünet és így tovább. Viszont van két regény, amiben fölcsillan, hogy mégiscsak hisz a portugálokban. Tehát nem csak a portugálok, portugál történelmet látja lehetetlenségek sorozatának, nem csak az emberiség jövőjét látja egy elég kevéssé vonzó jövőnek, hanem képes arra, hogy lásson pozitív dolgokat. És az egyik ilyen pozitív momentum Saramago regényeiben az említett kőtutaj, ahol Saramago visszalévet abban az időszakban, amikor Portugália még nagy volt. Abban az időszakban, ami a 12. században kezdődik a Lisszabon ostromának históriájával, amikor a portugálok a könyvben szereplő kiadói lektor később bot csinálta regényírő hipotéziséből kiindulva, keresztesek segítsége nélkül szabadították fel a móroktól a Szent György erődítményt a Lisszabonban. Na most ez azt mutatja, hogy Saramago bízott, tehát egy születőben lévő nemzetről volt szó, és bízott abban, hogy a portugálok képesek nagy dolgokra. Fölfedezéseket azt nem nagyon írta meg, de a fölfedezések útját járatja végig. Egyrészt a portugál terjeszkedés útját, illetve a portugál történelem útját belül.
0: A Discovery.
2: Igen, ez ugyanaz, mint a

0: csatlakozunk, hanem az, hogy létrehozzuk a Portugália és a valamikori gyarmatai tengeren túli területeinek az egységét. Ez abból a hipotézisből indul ki, hogy Brazília már régóta szemet vetett Angolára. 1640-es években a hollandok elfoglalták Luandát, Angola fővárosát. Portugál koronának ez egy felemás gyarmatosítás volt. Nem volt annyi pénze, hogy küldjön csapatokat. A brazil kereskedők ennek következtében azt hiszem, hogy 6 hajót és 640 zsoldost elküldtek oda Angolába. Hát ez repülővel csak egy 8 óra, tehát nem volt olyan nagyon nagy távolság, mint elmenni az anyaországig, és kiverték a hollandokat. Most ettől fogva azt hiszem, hogy egy püspökséget akartak létrehozni, egy ilyen Bahia luandai püspökséget, egy ilyen nagyon furcsa dolog lett volna ez a tengeren keresztül, tehát Buda és Pest.
1: Észak-Brazíliában ez a Bahia.
0: Igen, az volt az első fővárosa Brazíliának, és attól fogva állandóan gondolkodnak ebben a angolai brazil federációban, mondom úgy, mintha Budát és Pestet 3000 vagy 5000 kilométer választaná el. Tehát Saramago meg oda betüremkedik a maga portugálságában, és ez a kiteljesedés. Tehát ez egy himnikus befejezés, hogy egy időben, tehát 9 hónapig tartott az út, és egy időben az Ibérfélsziget asszonyai gyereket hoznak világra. Tehát ennyiben Saramago fölül tudja múlni önmagát. Jó, ez még az első alkotó évtizedben, tehát a 60 éves Saramago esetében történt, azóta csak szürkul az embernek a kedélye, mint a recehártyája, vagy a szemének a üvegteste. De mondom, nem egyértelműen negatív Saramagónak a történelem kép a saját ország.
2: És mennyiben képes vajon fölülmúlni a saját ateizmusát? Erről is beszéltünk. Hát, nem annyira retett, mindegy, tehát a halál kapcsolat kapcsán jutottunk valahogy itt a szünetben az ateizmushoz.
0: El kell olvasni a halálszünetek az utolsó bekezdését, vagy utolsó néhány sorát, föl is tettem a Facebookra. A portugál tanszéknek van egy ilyen Facebook-szerűsége, hogy a hírek eljussanak. Végül is itt megjelenik az a Saramago regényekre jellemző 50 éves magányos férfi. A Ricardo Reis is olyan 50 év körül van, amikor visszajön. Nem annyi még, de közeledik az 50 évhez. Az összes többi regényében Saramagónak megjelenik egy ilyen elhagyatott 50-60-70 éves, a férfi kora a végén levő férfi, mint a Lisszabonos Romának is törjében, aki megtalálja a Sára asszonyt. A Vakságban ez a szeménkötést viselő öreg férfi megtalálja ezt a fiatal Colgert, akivel végül is összeköti az életét. Saramago egy csellistát választ ki ennek a regénynek, a regény második felének a főhősül, most a halálszünetről beszélünk. A halál, aki úgy gondolja, hogy levelet küld azoknak, akik a karmába kerülnek, vagy meghalnak, Anna visszakapja a cellistától a levelet. Ha emlékeznek azok, akik olvasták a regényt, személyesen megy el szép nő alakjában. És a végén mi történik? Ez egyrészt a saramagói narratív megoldás, tehát hogy összeköltözik ezzel tehát szerelmes lesz ebbe a férfibe, és együtt élnek attól a pillanattól fogva. Másik oldalról pedig a következetesen, magát következetesen ateistának mond ember, aki nem változt, annyian tudnak róla, hogy nem lehet az, hogy most holnaptól templomban járok, a félelme a haláltól. Ez már a korábbi regényeiben is egy pillanatra megjelenik a Vakságban, és meg a többiben is vannak ilyen erre utaló jelek, hogy fél nagyon az elmúlástól. Ebben mi történik? Saramago szublimálja a halálát, befekteti maga mellé, vagy ő kivetített hőse mellé ezt a nőt, és a nő a halál végül is, mint egy érző húsvérasszony elszenderedik mellette, mint ahogy korábban soha nem szenderedett el. Tehát ez a saramagói megoldás. Na most, hogy a túlvilágban mi van? A Saramagót mi válja a túlvilágban? Hát erre nem tudunk választ adni majd idővel.
2: Talán küld valami jelet.
0: Nem jellemző rá.
2: Igen, hát lejárt a műsoridőnk, de nagyon szerintem azt kimerítőnek, nem is kimerítő, de rendkívül érdekes képet sikerült festeni, ami sokakban érdeklődést kelthet. És nagyon köszönjük, hogy eljött Pál Ferenc.
0: Nagyon szívesen számomra megtiszteltetés az, hogy beszélhettem. Köszönöm szépen.
2: Talán még majd folytatjuk. Sziasztok!

0: Köszönöm, köszönöm, észtmese. Valamikor réges-régen élt egy nagyon zsugori molnár. Annyira fukar volt, hogy még éjjeli szállás sem adott senkinek. Sőt, még a kutyáját is ráuszította a szegény vándorokra. Egyszer este felé egy öreg anyó kopogtatott be a zsugori molnár házába, s kérte, engedjék meg, hogy ott töltse az éjszakát. A zsugori molnár rákiáltott az anyóra.
1: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de minél előbb!
0: Nem akart az anyó kimenni a molnár házából, de az kilökte őt az ajtón. Megharagudott az anyó, és elhatározta, hogy visszafizeti ezt még a molnárnak. Elindult, hogy máshol keressen szállást. Amint ment, mendegélt, egy legénnyel találkozott az úton.
2: Hová mész?
3: Abba a malomba megyek munkát keresni.
2: Abban a malomban még éjszakai szállást sem adnak neked, nemhogy munkát. A molnár a legfukarabb ember a világon. Nem engedte meg, hogy ott töltsem az éjszakát. Kidobott a házból. De elárulom neked, mit tégy, ha a malomba akarsz kerülni. Fogadd meg a tanácsomat, és hamarosan te leszel a gazda a malomban.
0: A legény talpra esett volt és bátor, és megígérte az anyónak, hogy megfogadja a tanácsait. Az anyó így szólt.
2: Útközben találsz egy patakocskát. Menj át rajta. A híd alatt csodatevő követ lelsz. Ezt vedd fel, dugd a zsebedbe, és aztán indulj a malomba. Amint odaérsz, kér éjszakai szállást. Ha megtagadják és elkergetnek, hajolj meg, és csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. De a malomból semmi pénzért ne gyere ki. Amikor vacsorához tálalnak, ülj asztalhoz, ne várd, hogy hívjanak, és egyél, amennyit csak beléd fér, és ha elkergetnek az asztaltól, csak annyit mondj. Köszönöm, köszönöm. Eljön a lefekvés ideje. Várd meg, amíg a gazdasszony megveti a molnárnak az ágyát. Aztán feküdj bele, és aludj el nyugodtan. Ha a molnár ki akar kergetni az ágyából, ismét mondd neki, köszönöm, köszönöm, de az ágyból ne kelj fel. Este, amikor befűtik a kemencéket, fogd a csodatevő követ, és rejtsd el a hamuban, és aztán várj türelemmel. Meglátod, végül mindent megkapsz a molnártól, amit csak akarsz.
0: A legény pedig azt gondolta magában.
3: Miért ne tenném meg mindezt, ha ilyen egyszerű az egész?
0: És sietve a malom felé indult. Odaért a patakocskához, lement a híd alá, hogy az anyu meghagyta neki, megkereste a csodatevő követ és zsebre vágta. Bekopogott a malomba, és éjszakai szállást kért. A fukar molnár azonban kikergett őt a malomból.
1: Nincs hely a házamban mindenféle jöttmen csavargó számára. Hordd el magad, de gyorsan!
0: A legény azonban nem ment el, hanem így szólt.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Hiába próbálta elkergetni a molnár, a legény csak nem mozdult. Végül így szólt a molnár a feleségéhez.
1: Hát, ha nem megy el, maradjon. De vacsorát semmiképp ne adj neki. És ne is ágyazz meg. Ha akar, aludjon a földön, ha meg nem, hordja el magát.
0: Ült a legény és várta, hogy a zsugori molnár felesége megterítsen. Amint az asztalra került a vacsora, a legény derekasan nekilátott, nem kérette magát. A fukar molnár majd megpukkadt mérgében, de a legény csak nem tudta elkergetni az asztaltól, mert egyre hajtogatta és ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Vacsora után a molnárné megvetette az urának a puha ágyat. A legény nyomban belefeküdt és mély álomba merült. A molnár kékült, zöldült a méregtől, megpróbálta kikergetni a legényt az ágyából, de az bizony nem mászott ki, hanem csak ismételgette.
3: Köszönöm, köszönöm.
0: Amikor már mindenki nyugovóra tért, a legény a hamuba dugta a csodatevő követ, pontosan úgy, ahogy az anyó meghagyta neki. Reggel, amikor a molnárné befűtött a kemencébe, csoda történt. A szoba minden sarka ugyanazt csinálta, amit a gazdaasszony. Élezgette a tüzet, a sarkok ugyanazt tették. Bármit mondott, a sarkok utána mondták. Nagyon megijedt a molnárné, és hívta a molnárt. De a molnárt is ugyanúgy utánozták a sarkok. Ekkor elszaladtak az erdőőrhöz. Eljött az erdőőr, de segíteni ő sem tudott. Beszélnek a sarkok. A legény meg csak fekszik a Molnár ágyában, mindent lát és hall, ami a konyhában történik, s majd megpukkad a nevetéstől. A Molnár és az erdőr azon tanakodtak, hogy mitől kezdhettek beszélni a sarkok. Ekkor így szólt a Molnár.
1: Kérdezzük meg a legényt, aki tegnap este kért szállást, és még most is az ágyamban fekszik. Ő talán elhallgattatja a sarkokat.
0: Felkeltették a legényt, s az így felelt.
3: Nagyon szívesen elhallgattatom őket, ha feleségül adott hozzám lányodat.
0: A Molnár hallani sem akart eleinte a dologról, de mivel senki más nem tudott segíteni rajta, beleegyezett. A legény észrevétlenül a kemencéhez ment, kikaparta a csodatévő követ, amelyet a hamuban rejtett el. Amint ismét a zsebében volt a kő, a sarkok elhallgattak. Így állt bosszút az anyó a Molnáron, aki olyan fukar volt, hogy senki emberfián nem segített. A legény boldogan élt a feleségével a malomban, s egy vándor kopogtatott éjszakai szállásért, soha nem tagadta meg tőle.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt hallgatóság! Mondta Sába, és távolról két-három lövés dördült. A mai előadásunkat a főszereplő váratlan megbetegedése következtében befejezzük, és a szomorú körülmény megakadályoz bennünket abban, hogy további közvetítéssel szolgálhassunk. És rohadt! Mire kiért a többiekhez, már valóságos párbaj folyt Gorcsev és a bivajerős Bengusz között. Mint később kiderült, amikor Gorcsev kiment a sétálgató Manuelt megkeresni, az utolsó pillanatban érkezett. Manuel meggondolatlanul, a gyűlölettől eltorzult arccal szitkozódva és várulóan Bengusz után vetette magát, és a török a bajonettjével súlyosan megsebesítette az öreget. De Gorcsevben emberére akadt a török óriás. A sziklák felé menekült, Gorcsev utána. Utolért a törököt. Megragadták egymást, és a földre zuhantak. Hemperegtek a keskeny, meredek lejtőn. A török ugrott talpra először, és szúrásra rendült kezében a bajonett. Gorcsev megsebesült, de akarat ereje nem hagyta el. Előre vetette magát fektében, és egyszerre elrántotta a török mindkét lábát. Senki sem fogja elfelejteni azt az idegbe markoló sikolyt, amelyen a török a mély szakadékba zuhant. Közben a kaszbában lefolytatott vizsgálat kiderítette, hogy hihetetlenül fontos volt éppen a 12. órában leszámolni Zaiddal és embereivel. Erre a kaszbára támaszkodott volna a rövidesen felkelő hegyvidék és környező oázisok támadó szárnya. Modern fegyver, muníció ládaszámra, telefon, távíró, rádióadó, összeküttetés valamennyi lázadó főnökkel és első rangú megfigyelések a közeli nagy gyakorlatokról. Pontos rajzok, adatok, kidolgozott tervek. És az első rangúan berendezett titkos lakrészeiben a kaszbának, amelyek messze benyúltak a hegy belsejébe, 8 lázadó törzsfőt találtak azok közül, akiket már régen kerestek. Ezek szabadon közlekedtek a kaszba oltalmát élvezve a hegyek és az oázisok lázadói között. Ha még egy percig tétováznak, fél éves hadjárat kezdődik mészárlással, vérveszteséggel és hihetetlen anyagi kárral, mondta az alezredes a vizsgálat végén. Most csak meglepetésszerűen üssenek rajta Zerzen oázison, mert itt már folyamatban van a lázadó csapatok összevonása. Nyomban érintkezésbe lépett a főhadiszállással, és megbeszélte Sábával, hogy azonnal útnak indítják a helyőrség egy részét a kaszbától Zerzen felé, másik részét a foglyokkal Kolomb és Árba küldik. Az ezredes a tisztekkel, így intézkedett Sába, tartson mindent a legnagyobb titokban. Ürítse ki a kaszbát, és anélkül, hogy útközben bárhol is jelentést tenne, jelentkezzék tisztjeivel egyenesen a párizsi hadügyben, ahonnan most jött értesítés, hogy a jelen volt tisztek és az alezredes sürgősen közöljenek minden személyesen. Gorcsev önkívületben feküdt a sebláztól. De Manuel sem bírta tovább. A vörös keresztes szekér két beteget szállított. Az öreg spanyol már csak csont és bőr volt. Fáradtan hunyódott a szeme, időnként átpillantott Gorcsevre, aki gyengéden ápolta idáig, és aki most félre beszélt. Észak felé haladtak. 50-en kísérték a beduinokat. Vagy 100-an teljes rendben a Zaid munícióját vitték pompás felszereléssel, kocsikkal, tevékkel, fényszórókkal, élelemmel, vízzel, utánpótlással. Szóval Zaid raktáraiból felfrissítve alakulatukat, igazán iridlésre méltó kis hadsereget alkottak. Most már rendszeres őrjáratokkal szedték össze a szökevényeket, és nyomban szabályszerű felszereléssel látták el valamennyit. A terv az volt. Zerzen környékén a nagy sós mocsáron túl letáboroznak. Nyugodtan tehették, mivel a 63-asok még mindig egy távoli oázisban várták a parancsukat, és ők a mozgó alakulat nevében szélhámoskodhattak, amíg az alezredes nem ér Párizsba. És ki nem tör a nagy botrány. Hihetőleg az öreg úr örül majd, hogy néhány napot a fővárosban tölthet rokonai és barátai körében. Hiába, Sábának van szíve. Ez kétségtelen. Hogy a fiatalabb korosztályú hadnagy és főhadnagy a derék ezredorvossal együtt valahogy csak elbegetálnak a csendes, kihalt Párizsban, a szahara szokott lármás élete helyett, ez is valószínűnek látszott. Addig leszállítják a kincstárnak ezeket a csirkefogókat. Sába szerez járművet, és megkísérli valahol biztonságba helyezni Gorcsevet és Manuelt. Remélhetőleg, mire kitör az általános gyalázat, és megvadult osztagok futkározzák majd össze-vissza a sivatagot, hogy élve vagy halva, szőröstül vagy bőrösül elfogják, felfalják, lelőjék ezt a mindenre képes szélhámos alakulatot, a foglyokat leadva folytatják útjukat, szabadalmaztatható módszerükkel, mely szerint ha egész erődöket, ütegeket és vonatosztagokat lopnak el, ez kisebb feltűnést okoz, mint ha valaki egymagában elcsen 25 deka jutórót egy oázisban, amely esetben menthetetlenül elkapják, de odáig el sem jut, mert ha megjelenik egy magányos legionista, nyomban igazoltatja a csendőr és minden arab. Viszont kinek jutna eszébe egy menetoszlopot megállítani, hogy legyen szíves és igazolja magát? Na és mondjuk, hogy eszébe jut, hogy ezt az őrültséget a fejébe veszi valaki, meg kérik, hogy verje ki belőle. És a lusta ehhez, kiverik a fejéből ők maguk. Szóval ez nem gond, ilyesmikbe idővel belejön az ember. Amikor hirtelen nekivágnak délkeletnek vagy délnyugatnak, persze üldözi őket egy egész gyarmati hadsereg, de az ilyesmit idővel úgy, ahogy megszokja az ember. Aztán majd valahol spanyol vagy angol területen megszállnak egy hajó, és kész. Schmidtnek volt valami buta terve, hogy átvágják magukat a Kongó vidékén. Kiverik arról a vidékről a portugálokat, és Sába lesz az autonóm katona szökevények gyarmat birodalmának részvénytársasági elnöke. Még forra terv, csak hagyják őt békén, majd kialakul rövidesen. A fő, hogy átvágnak a Csádtónál Francia Kongóba. Onnan vagy tovább jutnak az angolokon át, vagy kiverik az angolokat is. De esetleg nem is kell olyan messzi menni, mert ott a belga Kongó, ahonnan a belgákat verik ki, és ezek legfeljebb majd Egyiptomban meghúzzák magukat átmenetileg. Szóval még nem kialakult a terv, de már érik. Valakinek csak egy szavába került volna, és ezek megkísérlik, hogy valamiféle megszállási tervvel foglalkozzanak Brazíliát illetően, akiket esetleg kivernek megerősített állásaikból. Most a lényeg az, hogy oda csördítsenek annak a néhány száz csirkefogónak szerzentáján, mert itten arabok ne kezdjenek hetszet, hogy sok a legionárius. Hiszen ők csupa rendes fiú, és ne tudjanak tisztességesen aludni ebéd után, amikor a meleg évszakban ehhez joguk van, hanem öldököljék őket. Ez kis ügy. Persze a fere szeret ennyi csörömpölő vacakkal, fényszórókkal és tarackokkal és öntözőkocsikkal, ahogy a tankokat nevezték, verekedni. Az addig szép, amíg fel alá sétálnak játszadozva, és elől a Schmidt lovon, főhadnagyi uniformisban, de Caid aranyforgós tollas turbánjával, amit az Istennek sebet le, úgy tetszik neki. És ki látja itt? Hát véletlenül volt egy kínos eset. Egy sivatagi felderítőgép egész alacsonyan elszállt mellettük, úgyhogy látták a pilótát vagy a mechanikust látsövezni. A gép kis hián felbillent, amikor a pilóta megpillantotta a lovas tisztet arab turbánban. Ez a sok csörömpölő izé, ez jó, ha az ember sétálgat az oázisokban és csodálják. De szerzen előtt ott hagyták az egész kacatot. Már úgyis mindenki unta, nem tisztogatják, nem hurcolják a háromlábú messzelátókat, fényszórókat, gázosítókat és páncéltörővel ellátott gyors tüzelőket. Roham esetén az ember meghúzza a nadrág szíját, és nem hurcolkodik egész berendezési tárgyakkal cepekedve. Ezek mind új dolgok. És állítólag ezek nélkül is egész jól verekedtek itt már legionárisok, anélkül, hogy futtában falakat, páncélt és orr- és hüllvédőt, kilesült és rakétalövőt cipeltek volna magukkal. Az ember vagy rohamoz, vagy hurcolkodik. Ezért a pénzért egy könyvállványt vagy egy íróasztalt is vihetnének mindjárt. Marion mégiscsak ki akart osztani rohamsisakokat és a géppuskásoknak napszemüveget, de majdnem megverték. Mindenki egy rumoló gépet keresett, amiből roham előtt jót húz az ember. Na, aztán kiderült, hogy szerencsére az aknavető helyett volt annyi esze a nagy orrunak, hogy egy hordó robot hozott a ponyva alatt. Á, ez igen! Ezt nevezik ők harcászatnak. Jót húztak belőle, aztán egy csomó cigaretta, majd egy pár kézigránát, fel a szuronyt, és aminden segít neki, gyerünk odasózni egyet. Egy részük nagy éppen oldalt megkerülte az oázist.
1: azokat a zörgős vacakokat leszették a gyors tüzelőről. Senki sem kommandírozott, mindenki énekelt, és szép szabályosan négy állásból köpködtek a géppuskák az oázisra. Aztán egy ordítással hajrá, neki a kis helységnek. Röpködnek a kézigránátok. Lebukva, felemelkedve, tüzelve futnak a lövöldöző hordák felé. Oldalról már betörtek. Mi ránk se mondják, hogy nyaralunk itt, mondja Schmidt, és felemelkedik. Futnak. És a próféta büntetése nem maradt el a turbánért, mert az arabok felismerik a holmit, és szegény Schmidt sok golyót kap egyszerre a turbánba. Már 3-4 helyen ég az oázis. Alig van már ellenállás. A készülő lázadást csirájában elfojtották. Most már senki sem énekel, nem szeretik az ilyesmit. Az 50 katona Sábával és a szekérrel megérkezik Bumalembe. Sába átadja a foglyokat és jelenti, hogy az alezredes majd intézkedik elszállításukról. Korcsev és Manuel orvosi vizsgálatban részesülnek, Manuelen nem lehet segíteni. Korcsev sebe nagyon súlyos. Sürgősen Kolombezsárba kell juttatni őket. Itt nincs műszer, nincs műtő. A doktor ellátja őket kötéssel, injekciót ad. Éjszakára letáboroznak a helyőrség körül, Sába sokáig ül Manuel ágya szélén. Nézi a másik ágyon Korcsevet, aki félre beszél. Kártyáról. Mindig kártyáról. Súgja Manuel, és egy nevet említ. Nehéz nekem. Szegény Bradieu. És szegény Bojác. Te!
2: Ne erőltesd a beszédet.
1: Muszáj. Veled most muszáj beszélni. Téged küldött a sors.
3: Írd majd fel, amit mondok. Sok embernek fontos lehet.
2: Korcsev félhangosan suttogott, jobbra-balra dobta a fejét, lihegett, és Sába ott ült közöttük, ebben az afrikai erődben szomorúan. Ő is állandóan haldoklott, Balázs Anna miatt, de nem volt esélye rá, hogy valóban meghalljon.
1: Jegyezd fel, amit mondok.
2: Most megszólalt Korcsev, majdnem érthetően tisztán és nyitott szemmel, csak az üveges tekintet, amelyel a mennyezetre bámult, jelezte, hogy önkívületben van.
1: Az apámat is megölte az 5. flös.
2: Manuel felült.
1: Hát mégis az apja. Ó, Istenem! Én, Uram Istenem!
2: Sába döbbenten és tehetetlenül ült egy titokzatos, idegen, távoli tragédia közepén. De újra ez az 5. flös. Bengúz is erre halványodott el, és emberhalál lett.
1: Mi ez? Éjjel. Az ő apja. Akkor írd! Gyorsan írd, Sába!
2: Volt egy piros füzet nála, leltárszerű feljegyzések részére, amit zsebre tett a műszakiaknál, és feljegyzett mindent, ami eddig történt. Majd Almási megírja. Visszájára fordította a füzetet, és az utolsó lapnál kezdte jegyezni Manuel vallomását. Hajnalban a spanyol erősen megszorította a kezét, és ez a kéz lassan, érezhetően kihűlt. Egy óra múlva úton voltak, a műút felé meneteltek. A szekéren vitték Korcsevet. Már feltűnt a hosszú, fehér kígyó, amikor Sába megállította őket.
4: Ide hallgassatok, fiúk! Mondta. Észak felé úgy sem tudunk kijutni a körből.
2: Azt ajánlom tehát, hogy kanyarodjatok el, és a sós mocsár mögött a völgyben várjatok ránk. Megkísérlem kórházba juttatni a pojácot.
4: Majd mi segítünk, mondta a kövér Trobacek. Nevetséges! Miért mennél te egyedül a katonáktól hemzsegő veszélyes vidéken? Mert akkor van remény, hogy eljutok valahogy Kolombesárba, és talán szerzek egy autót is. Mert ez a rázás a szekére megöli. Viszont ehhez túl sokan vagyunk. Egy embernek sikerülhet valami csellel keresztül jutni a gyakorlatozó katonákon, de egy egész század szökevény nem masírozhat be Kolombezsárba.
2: Nehéz szívvel indultak el.
4: Az egész hetsz nem ér semmit, ha ezek ketten nincsenek itt.
2: Korcsef meg sába. Csoda pofák. Miket kitalálnak? És az ember úgy érzi, hogy ezekkel a pokolba is el lehet menni. Na, oda előbb-utóbb mindenképpen eljuthatunk. Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy három állványos távcső is háromszögeléshez. És az öszvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorgoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. Ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajdan lefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a Sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát sóhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre! Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő porttölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és csörömpölve, de mentek. És hajnalra elérték a sivatagot. Soha sem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják. Végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj. Magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bald kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenadták, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált. Megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondja Dietrichnek. A homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda Pullover próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja,
1: felelé kisé pislogva, hogy megadják magukat. Pullover végignéz a völgyön, elismeréssel és csodálattal, aztán ezt súgja maga elé bólogatva. Ez igen, ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket egyszer, kétszer, háromszor. Trovacsek megcsípte a karját, lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen, ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék, nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefolyatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. Rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt, bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd, ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a tábor szerdagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
3: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
1: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őr nagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül, és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson alezredes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őr nagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsás, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült?
3: Egy igen fontos...
1: Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hágebek Ervin művét őrzi.
2: Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a Vörös Kereszt...
4: Letartóztatom, mondta az őrnagy. A kardját.
2: Sába egy pillanatig döbbenten áll.
4: Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját.
2: Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel.
4: Mi van az aktatáskában?
2: Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem.
4: Lefoglalom.
2: Az őrnagy elvette a táskát.
4: Kicsoda a sebesült és kicsoda maga?
2: Szökött legionárisok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek.
4: Miért jöttek maguk ketten erre?
2: Annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborán meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak.
4: Az őrnagy nézte.
5: Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége?
4: Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr.
5: Igen.
2: Bólogatott, és előhúzta a cigaretta tárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga?
4: Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istáló és börtöntisztításba.
2: Szóval?
5: Igen, erről hallottam.
4: Tehát maguk?
2: Nem fejezte be. Gondolkozott. Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának.
5: Köszönöm, őrnagy úr.
4: Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt.
5: Köszönöm, őrnagy úr.
4: Mit tett ön Lármántyé ezredes úrral?
2: Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr.
4: A nevét most hallom először. Oktatóira jellemző. Lármántyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármántyé ezredesé?
2: Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti.
4: Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést.
2: Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt.
6: Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok.
2: Mi van? Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes.
6: Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen.
2: Odakint szaj, trombita, zörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és dermed csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen.
6: Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon mellőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam.
2: És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót.
6: A leszvenes úr, az ön áthelyezése a velőkához befejezetté, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges.
2: Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény, tódítja az egyik tábornok.
6: hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került. Lefolyattuk a gyakorlatot. Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátukba kerül. Ha most háború van, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről, és én is gratulálok. Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával. Érthetetlen. Érthetetlen. Hebegte.
5: Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sott túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik.
6: Az őrnagy úr könyvében ez előfordul?
1: Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy.
6: Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet.
1: Az őrnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, de egy tehetséges ember szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott Sábára.
2: Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron.
6: A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagy úr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják.
2: Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados.
6: Parancsolsz, kérlek!
2: Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta.
5: Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé.
2: És elsietett.
5: Sába délután elolvasta Poyác rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait.
2: Este érkezett meg.
5: Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat.
1: Óriási zaj támadt.
6: Megőrültél, ezért jöttünk idáig.
1: Igen, igen, hallgassatok meg.
5: A Poyác nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy.
6: Csendet kérek!
5: Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák, és együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom, a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmadi hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a Kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett.
6: Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyig derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni,
5: hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető.
2: Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt.
5: Hegebek Ervin, lépjen ki!
2: Az ezredorvos kis híján hanyatt esett, midőn igen feszesen és előírásszerűen kilépett eléje egy levélhordó.
5: Ön, kérem szépen,
2: mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat.
5: Ön, kérem, levélhordó?
2: Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt.
5: Ön orvos?
2: Igenis.
5: Hát kérem,
2: az ön munkáját a háborús sebészet vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni.
0: Pullover proféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pojác még sokáig feküdt élet-halál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gorcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok, író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a mennyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve mennyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktában. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál, egy fotóriporter, mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária, feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből, lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó Hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni.
5: A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt.
2: Hát hol lakik? Kérdem.
5: Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni.
2: Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám! Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balharf voltam.
7: Hello!
2: Kiáltom vidoran.
7: Szervusz!
2: Feleli részvéttel.
7: Van lakásod?
2: Mai nappal lezárólag, feleltem.
7: Hát te mit csinálsz?
2: Beszélgetek veled. Feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyéskedsz?
7: Vele jár néha a beszélgetéssel.
2: Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve.
7: Elkészültél?
2: Teljesen.
7: Egy vasam sincs.
2: Szép fiú a Bükk, csak nem illik a mi lelkes társaságunkban.
7: Sajna kissé cinikus.
2: Valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínnal borotválkozik más taponként.
5: Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna.
2: Nekem, mutatom az áramat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
7: Jó lesz, majd eszünk belőle.
2: Felel bólogatva.
7: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
2: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
7: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
2: És én jobb szélső voltam.
5: Mindez egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk.
2: És neked van lakásod? Kérdezem.
7: Én 8. rész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zamborival és társaikkal lakom, a Rue Roi Sicily 54 alatt.
2: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam.
5: És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem.
7: Közel harc kérdése az egész, de azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk.
2: Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla.
7: Írd meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
2: Nincs okod rá, bőgésre, mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
7: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok.
2: De ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe.
5: Micsoda karambol! Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom.
2: De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül.
7: Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes.
2: Jó barátja, egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta, Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén.

Vendég volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá-hó című kislágert. Sába. Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és Anna közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot. Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a Röppentyű. Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És Röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovaglia című operettet, ahol én, a második szubrett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrányt csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félre csapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni elsőrangú szerepkörre. Én zakogtam. Gondolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köll! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Itt meg neki, jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza. Itt meg neki. És úgy bőgött, mint a záporeső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbenve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre.
Bükk nyitott be az ajtón,

0: hogy aztán diadalmasan rám mutatva elordítsa magát.
1: Nézzétek, megjött Almási!
0: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát soványolt és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E-két intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bádlom, te azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét. Igazat írt, sajnos, szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt. Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelt a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikont kölcsön kérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kéksárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe. Na mindegy, legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak. Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaim között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerült emigrálni egy robancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve, elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik, biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampósbottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf festőművész volt, de ez egyelőre csak legszűkebb környezete és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő libacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát, szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, vitte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és istereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd, Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Almási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben, ha máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt.
1: Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az Almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, spassz!
0: Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek. Na, jobb is. Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt. Mindenki röhögött az Almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan ridegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt. Én ide tartozom. Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Boulevard Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amelyel statisztálhatunk, és így közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami. Úgy van, szükségünk van rá. Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja. Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságomnál csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és Csempefalu fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt. Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy Csempefalu fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, ha ráncot vett. Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer len. Így mégsem lettem fogtechnikus. Bocsánat, Régen ülünk itt. Ön kisé becsípett ma, és figyelmeztetem, hogy az alkoholos italok élvezete káros. Egy unoka fivérem elitta a földszintes házát. Ön is költekező volt, meg hívott vacsorára. Közben rosszul lettem, és így kerültünk ide. Lemutatott az erkéről a fákra. Kellemes táj, ha bár zavar kissé, hogy amikor autóba ültetett, önnek még szakálla volt és szemüvege, amitől időközben bizonyára az ellenségei megfosztották. Aha! Szóval valaki egymás mellé helyezett bennünket. Ez az illető rendelkezik lakállyal, perzsaszőnyegekkel és csempével. És ki ez a harmadik úr itt mellettünk? Kérdeztem. E talpazat főbérlője a szobor. Ugyanis talpazaton vagyunk jelenleg. Nem mászunk le? Tudunk. Minden esetre pihentünk még kissé. Utána sikerült lemásznunk, és megindultunk a hajnalban. Figyelmeztetem önt, közöltem, hogy ellenségeim szakállammal és szemüvegemmel együtt szobáimat, csempéimet és perzsáimat is eltávolították. Heted magammal lakom egy nyomortanyán. Mindegy, nem fognak zavarni. Nekem ugyanis muszáj önnél aludnom, nem vitás. 3 napja nem aludtam, és ma valahogyan ettem. Szóval önt nem Henri Bissonnak hívják? És miután megmondtam a nevemet, az előkelő hajléktalan úr átnyújtott egy kartonlapot. Elegáns kis kártya volt. Névjegy. Vanek B. Eduard. Magántitkár és házfelügyelő, leszerelt legionárius, a becsületrend tulajdonosa és nyugalmazott levelező. Boulevard Saint-Honoré 27, főlépcsőház bal. Cselédeknek és kihordóknak a melléklépcsőn. Jöjjön most előbb oda. Egy rácsos kapu elé értünk. Nagyon régi módi, finom barokk stílusban épített úriház látszott a dús park mögött. Vanek úr kulcsot húzott elő a zsebéből, és kizárta a rácsos kaput. Lesz szíves megvárni. Hozom a hálóingemet. Azt hittem, kedves Kvarek úr, Vanek vagyok, teleli kissé döjfösen. Kedves Vanek barátom, Vanek úr vagyok. Ha reggelig nem tanít meg, hogy kell beszélni magával, itt hagyom. Nem mondta, hogy a szállásért cserébe sérelmeket kell eltűrnöm. Nem is kell, teleltem, és amennyire lehet, visszafojtottam a nevetést, mivel új ismerősöm méltóság teljessége és polgári önérzete a komikum ellenállhatatlan erejével hatott. De nem értem, hogy ön most bemegy a hálóingért a házba, holott azt hittem, nincs lakása. Lakásom nincs, felelte előkelően, de hálóingem van. Borotva készletem és bizonyos fokig gardróbom is van. Egy úr nem csak a pokolban, hanem hajléktalanul is úr. Ne vegye rossz néven, szívesen látom önt a népgyűlésszerűen zsúfolt baráti társaságból álló albérletünkben, barátaim között, de miért nem tűrhetik meg ott, ahol a holmiai vannak? Lakik már valaki azon a helyen, amely amúgy is kényelmetlen. Tisztelt uram, figyelmeztettem kisé aggódva, mégis úgy látszik illúziói vannak albérletünk felől, ahová szerénységem meghívta. Annál kényelmetlenebb hely csak a fakíroknál létezik, és kizárólag mutatványai közben, midőn szögekkel kiver derékaljon állnak. Még mindig jobb. Hát várjon, fiatalember, vagy ahogy mondják, Juventus Ventus. Türelem rózsát terem. Egyedül maradtam a kapu előtt. A csendes ház egyik földszinti ablakán most kigyúlt egy másodpercre a villany. Aztán sötét lett. Majd egy másik szobában gyúlt ki a villany, mintha járkálna valaki a szobákon keresztül. Végül az emeleten lett világos egy másodpercre, majd ott is elsötétedett. Egy távoli kocsmából citera szó hallatszott, nagyon halkan, talán csak addig, amíg az ajtót kinyitotta valaki. Most léptek csikorogtak a kerti úton, és megjelent Vanek úr, akit végül szemtől szembe láthattam, az utcalámpa fényében. Igen zilált volt, de még így is meglátszott, hogy sokat ad a külsejére, és mostani állapota csupán a mulatozó nyárspolgár pillanatnyi hanyagsága, melyért másnap bizonyára megrója önmagát. Ezt bizonyította a karjára vetett esernyő, mely rendesen bele volt szorítva húzatjába. Jobb kezében most kis táska is volt. Ismét bezárta a kaput, és csatlakozott hozzám. Mehetünk, fiatal úr. Mire a néptelen Concordra értünk, már reggel volt. Mondja a Vanek úr, kérdeztem, csak épp hogy érdeklődjem, ki lakik abban a házban, ahová bement az imént? Senki. Két éve lakatlan. Egy szoba kivételével az összes szoba lezárva. A kulcsok nálam letétben vannak. Nem is tudom, miért hatott ez rám olyan kísértetiesen. Mi közöm ehhez a házhoz? Semmi. De az bizonyos, hogy nagyon furcsa egy lakatlan villában ez a szobáról szobára bolygó fény. Miért nem laknak most benne a tulajdonosok? A tulajdonos Afrikába utazott, de ő nem is lakott itt, csak az apja. Annak pedig jó oka van, hogy nem lakik itt. Meghalt. 4 év előtt főbelőtte magát. Nem kérdeztem többet semmit. Hideg émelygé szorította össze a torkomat. Szótlanul imbolyogtunk hazafelé. Nem kérdeztem kísérőmet a furcsa fényről. Tud róla és titkolja, vagy tájékozatlan. Később már én is tudtam, hogy Vanek úr semmit sem tud, és a világot egy ártalmatlan, kedélyes bolygónak képzeli. Így történt, hogy hajnalban megjelentem a lakásban, és mellettem bezuhant Vanek úr. Vanek úr, aki már éjjel némi rosszallással látta, hogy nincs gardrób szekrény a ruhájának, meglepődött, hogy itt nem pucolnak cipőt, és annyira ideges volt, hogy megevett egy fél palacsintát valahonnan, az asztalon nem akart aludni. Ezt a legerélyesebben kikérte magának. Szerencsére az egyik ágyban még volt hely, mivel itt csak 3-an aludtak. Tehát befeküdt Ribári mellé, aki felmordult. Na! Bocsánat, nevem Vanek B. Eduard. Örvendek, mondta dühösen, és Sír Lajost Bükk Ivánhoz sajtolva tovább aludt. Még ennyit hallottam Vanek úr éjszakai szerepléséből. Maguk nagyon ideges emberek. Ez a neurasztéliától lehet. Volt egy nagy bácsim, az abba halt meg, hogy zsábája lett. Sírba vitte a sok kiadás. Ja! Manapság villanyoztatni? Na, jó éjszakát! Ki ez a marha? Kérdezte egy bágyat hang, mire Vanek úr már hortyogásával válaszolt. Vanek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. És tiszteletet parancsolt a személye, amely metszően utasított vissza minden bizalmaskodást. Reggel derekára kötötte a hálóingét, és a roppant mosdásával valamilyen rejtélyes módon mindent lefröcskölt, még a szekrény tetején lévő holmikat is. Aztán olyan hangon gargalizált, hogy a szomszéd közlekedési alkalmazott mindig úgy említette, az az opera énekes úr. Mikor a mosdással elkészült, levetette és összegöngyölte hajlekötőjét, és teljes 2 percig bajuszkefejével időzött a tükör megmaradt szilánkjai előtt. Azután a lepedő alól elővette nadrágját, amely miatt hálótársaival sűrű nézeteltérése volt, mivel ezek illetményt követelnek, hogy álmukban is dolgoztatja őket a nadrágvasalás bajtán. Vanek úr mindenhez hozzászólt, igen megfontoltan, általában figyelmeztetően, mint aki előre látja, hogy elhamarkodjuk a dolgot. Ilyenkor felemelte kezét, hátrahúzta a vállához, és komor ráncok képződtek ortövében. Maguk még nagyon tapasztalatlanok. A művészet komoly dolog, de szerintem mellékfoglalkozás. Nem járja, hogy a színészek délig alszanak, és úgy hallottam egyes írókról, hogy többször is megnősülnek. Rossz szokás, és a maguk viselkedése ilyesmire enged következtetni. Az érdekes az volt, hogy Vanek urat, aki bizonyos fensőbbséggel élt közöttünk, mégis tisztelni kellett. Hogy miből öltözködik, rejtély volt. Sohasem beszélt magánügyeiről. Tudtuk róla, hogy házfelügyelő, és naponta felkeresi hivatalát. Láttuk is bemenni a Boulevard Saint-Honoré 27-es számú házába, mert ha lakását el is vesztette időközben, állása megmaradt. Erről azonban sohasem beszélt velünk. Ha nem volt pénzünk, napokig nem evett. De kétes tisztaságú vagy gyűrött ingben nem látta senki. Egyszer két napig betegen feküdt, mert elveszítette esernyőjének húzatát. Minden este menetrendszerű pontossággal zajlott Vanek úr lefekvés előtti szertartása. Elsősorban letette a kabátját, aztán háta mögé dobta a nadrágtartó szárait, leült az ágy szélére, ásított, meghúzta a cipőzsinórját, majd így szólt. Nézd csak, szinte elfelejtettem, és felhúzta az óráját. Utána a füléhez tette, onnan az ágyhoz készített székre, és bólintott. Az óra mellé elhelyezte zsebkendőjét, csavarironnyát és egyéb tárgyait. Most felállt és folytatta a vetkőzést. Levetett ruhadarabjaival is ugyanúgy tett nap, mint nap. Kabátját, mellényét a széktámlájára borította. Nadrágjának összeillesztette alsó felhajtását, álcsontjával mellkasára szorította, majd hat ujjal két oldalt összecsíptette középen a négy vasalást, aztán felemelte az állát, amitől a ruhadarab két rét zuhant. Azt is a támlára helyezte. Ekkor, szintén menetrendszerű pontossággal, kihullott Vanek úr egyik kézelőgombja, vetkőzésének első számú közellensége, és gúnyos gördüléssel az ágy alá távozott. Vanek úr búsan megfogta az üres gombjukakat, feje félkörben fel és alá cirkált a padló felett, majd ezt mondta. Na, most jól nézek ki. És körülbelül negyed órára elkallódott az ágyak alatt, amíg végre meglett a gomb. Most Vanek úr befeküdt a dunyha alá, jól elhelyezkedett, lehújta a szemét, aztán nyomban kiszállt az ágyból, és a következő megjegyzést tette. Ez a bajusz kötő a sírba visz. Feltette a bajusz kötőt, ami egyben fültágító is volt, mivel két oldalt a zsinórja Vanek úr fülét 45 fokos síkban feszítette a töve iránt merőlegesen. Most aztán lefeküdt végre, visszavonhatatlanul, karjaival megveregette a dunyhát, kétszer csámcsogott is, és mert nézete szerint minden tökéletes rendben volt végre, eszokkal fejezte be misztikus szertartását. Na, és most tegyük el magunkat holnapra. Egy este, azután váratlanul megjelent közöttünk egy rendkívül szép, fiatal hölgyel, aki kosztümöt hordott, lovaglócsizmát, diáksapkát és kutyakorbácsot. Karonfogva vezette Vanek úr, mint valami vőfély. Miután kiismertem magukat, és nagyjában tisztességes egyéneknek látszanak, mert az ember ne adjon manapság rögtön a látszatra, bemutatom önöknek a háznak, melyben felügyelő vagyok, egyetlen lakóját, Nedda Harloffot, ki orvos növendék és sajnos hisztérikus. Ez az éjszakai tanulástól jön. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet! Nem érdekel senkit, ezt Zombori Sálkardóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába, tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
2: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
0: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely, nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt. Leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta, Főhadi szállás nevű albérletünket. Kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát, éreztük, hogy férfi lett, hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb, hogy valamiben fölöttünk áll, tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, szahara, szökés. Nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a Rotonba és a Dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert. Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról. Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, tehát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Balondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utána szaladna a világ végére. Lehet, mondta vállat vonva. De ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra? Hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintéznivalón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utána. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte Bükk Iván, szintén kollégája, akárcsak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta is ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feri bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Mert átfigyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosolyvonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, ami...

0: Tilos Rádió 90,3.
1: És magas lesz az éterben újfent. Mint tudjátok, minden csütörtökön, ez most már csak két hetente csütörtökön 18 órától az FM 90.3-on, amit szintén mindenki tud, hiszen nem hallanák különben, amit mondunk. Be lehet telefonálni a műsorba, az a 2-15-37-73-as telefonszáma lehetséges, SMS-t is lehet küldeni, de per pillanat fölösleges, mert a számítógép képernyője az, hogy mondjam, per pillanat tükörként használható. Ezt egyébként a 0620-99-99-903-as számon tehetétek volna meg. És hát magas lesz műsor van, ami mondjuk annyiban igaz, hogy jó magam itt vagyok, de ugye egy erőteljes speedlight tuning van per pillanat a magas lesben. Mi több túlsúlyba, túlerőbe kerültek a srácok a speedlightból, ezért inkább azt hiszem valami speedless néven, ha futunk az milyen.
2: Magas light.
1: És hát, hogy mondjam, kapott mottónk, ugye, amit Dark Eye-tól vagyunk kénytelenek örökölni, ez a cyberpunk, és rögtön meg is kérdezzük a hát most per pillanat, mint vendég foglak megszólítani, jó? Aztán jó. Utána pillanat alatt leved lesz ebből a szerepkörből. Tudjátok-e, hogy honnan származik a kifejezés?
2: A cyberpunk, igen, a 70-es évek végén írt egy srác egy novellát, amiben a cyberpunkokról ír, konkrétan egy rövid novellából, ahol is a cyberpunkok ilyen romboló, tehát nem az a jelentés volt az eredeti, amit most értünk rajta, és a srácnak a nevére nem emlékszem, viszont azóta nem nagyon írt novellákat, tehát egyébként egy teljesen, azóta teljesen más életformát vett fel, és nem író most már.
1: Hanem punk.
2: Nem, olyan családapa lett belőle.
3: Igen. Bruce Bethke-re gondolsz?
2: Igen, Bethke, bizony.
3: 1982-ben jelent meg a könyve.
2: Igen, de 70-es évek végén írt,
1: csak nem jelent. Ezt a PDF-ból szedted elő?
3: Igen. Mint
1: korrekt.
2: A Bethke kifejezés, a cyberpunk, de egyébként a korai cyberpunk irodalmat tekintjük, akkor már a 70-es évek végén ugye a Shockwave Rider című könyv, az mondjuk mondható az első, John Brunnerton az első igazi cyberpunk könyvnek.
1: Igen, nekem valaki mindig a Tigris-Tigris című könyvet emlegeti, aminek a szerzőjével nem vagyok tisztában, ti nem hallottatok róla véletlenül?
2: Tigris-Tigris?
1: Aha, még jóval a 70-es éveket megelőzően, talán még a századforduló környékén kéne kotorászni. Nem, oké.
3: Okay. Ha lenne gépünk, utána lehetne nézni.
1: Akkor igen.
3: Nekem Rémlik. Is találko- maga
1: Rémlik?
0: Szerintem egy híres angol költő volt igazából.
1: Könnyen lehet.
0: De ha most a nevét, azt nem fogom tudni megmondani.
1: Akkor megvan az első betelefonálás.
3: Pedig, hogy rossz májú legyek, az angol kultúra olyan vékony könyvbe összefoglalható, ezen a szerzők, festők, írók, költők együtt.
1: Hogy el is teszed a PDA-dat.
2: Erre a Shakespeare nevű csávóra gondolsz, aki alig írt valamit?
3: Nem. Most hiába röhögsz.
0: Ezt azért szerintem vissza kéne szívni, mert jó. Mindjárt itt a British Council-től mennyi telefon fog jönni.
2: És mennyi könyv.
3: Nem gondolom, hogy akkora komoly és vaskos jelentősége lenne, de mindegy. Tegyük zárójelbe, ha jó, akarjátok, okay. Én visszaszívom.
0: Hát azért...
2: Nem gyakorlunk nyomást
3: hogy
2: a Max-re,
3: lehetne végezni.
2: Ez a Max-nek a véleménye.
3: Tessék festészet.
1: Hát azért
0: elég
2: keményen. Turner például festett sokat.
3: Hát igen, meg,
1: hogy
3: na jó,
1: vonjuk össze a kettőt, ugye a Blake például, ugye, aki mind irodalmár, mind festő, ilyen kiemelkedő emberesített. Sőt,
3: és annak az egész angol tájképfestészetnek mekkora jelentősége van úgy az egészben?
0: Max, bocsánat, megszakítalak. Azért mondanak egy olyan embert, aki szerintem nagyon kemény, Peter Greenaway például.
1: Jó, mondjunk angol embereket.
3: Térjünk vissza.
0: Sőt, akkor mondom, J.J. Ballard, ugye Skiffy műsorról van szó. Például, nem tudom, olvastátok a legutóbbi ésben a társadalom kritikáját, aki ugye mostanában, hogyha jól tudom, egy 85 éves úriember lehet.
1: Körülbelül. Te van, ott van, van.
2: Nem olvastuk a legutóbbi.
0: Na, viszont a Crash című regény, és egyéb, hogy is mondjam, kicsit olyan...
2: Igen, tehát Max-nek egy vicces felvetése ez, mert az egész műsorban konkrétan angol szájszirodalomról fogunk beszélgetni, mert ő cyberpunk az egy angol szájszirodalom.
1: Egyébként amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni.
2: Amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni konkrétan. De jó, oké, hát most akkor szkanderozzunk, hogy most a mennyiség számít el, meg hogy kihány kiló könyvet...
3: Mennyiségben azt gondolom, hogy nagyon komolyak, úgyhogy úgy összességében nem vagyok annyira meggyőződve róla, hogy amúgy.
0: És miért? Ja. A hallgatók biztos kíváncsiak rá. Hát figyelj!
2: Mert a műsorkészítők egyébként nem, tehát...
0: tehát védd meg az álláspontodat, Max, tényleg. Miért nem jók a brit szigeten lévő író skifiben nyomuló emberek?
3: Most mit mondjak erre? Mit vársz tőlem?
2: Javaslom a csak.
1: Egy könnyű csakkal skipeljük a problémát.
3: Skipeljük nyugodtan, mert az egész messze visz, és nincsen kedvem megint most hármatokkal háborúzni ebbe az egész ügyben.
1: Én átülök erre az oldalra.
3: Úgyhogy nem.
1: Csak gondoljatok bele, tényleg nagyon-nagyon egyszerűen megközelíti a problémát, hogy mekkora ország ez az Anglia.
2: Nagy.
0: Elég
3: nagy. És rengeteg ember beszéli ráadásul itt az angol
2: nyelvet. Lényegesen nagyobb, mint Magyarország.
1: De most egészében véve, tehát hogyha nézzük egy ilyen a történelem során veendő összteljesítményét ért ezeknek a területeknek, azért ott szegények eléggé magukra hagyatva elválasztva mindig az anyaföld.
2: Nem tudok még átállni rendesen erre.
3: Igen, átolósan vágják a szerencset is.
0: Kis csendet kérek, és beadjuk a hallgatót.
1: Halló.
4: Douglas Adams, azt hiszem angol volt.
0: Bizony.
3: Legjobban angol volt.
1: És egész nap Douglas Adams-et hallottunk amúgy is a rádióban, ugye?
4: Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt revidálni kell, ezt az angol szerzőmát, de lehet, hogy ez a cyberpunk vagy punk, ez igazából amerikai, nem?
2: Kanadai egyébként, és amerikai, észak-amerikai egyébként valóban.
4: Jó, sziasztok!
1: Hello,
0: köszönöm!
1: Na, akkor az időt és a földrajzi helyet belőttük, nem? Tehát igen, ez volt eredménye ennek az első egymásra tegaszkodásnak.
2: Abszolút volt. Mert hogy Brander az amerikai, Gibson a kanadai, a Betke is amerikai, tehát hogyha már itt a korai cyberpunkot tekintjük, akkor ez egy észak-amerikai műfaj konkrétan. De amúgy sem a mennyiség számít, tehát pattanjunk le erről a témához.
1: Ja. Hát sem a, hogy mondjuk ezt, nemzeti hovatartozás lévén aztán a cyberpunknak ez pont fontos összetevője, nem?
2: Hogy a globalizáció.
1: Ez a fajta, igen. Ezt majd vegyük sorra ezeket a dolgokat.
0: Na tehát, mikor kezdődött ez az egész mozgalom? Mert hogy én készültem ilyen zenével, csak nem érkezett meg Szegedről. A remek postával a Cassandra Complex Cyberpunk nevezetű lemeze, majd jövőjéten lejátszok a Speedlight-ban. Tehát, hogy ez a
1: hangsávot külön, majd egy cseréljük a zenesávot.
2: A Cassandra Complex-től.
0: Nem ismerted Rodney Orpheus? Még Szegeden is volt annak idején.
2: Ezt már kérdezted egyszer, szerintem nem ismertem.
0: Tehát, hogy ez a 80-as évek közepén jött el ugye Magyarországra ez az egész szám.
2: Magyarországra igen, valóban. A 80-as évek közepén, úgy én először a Cyberpunk könyvet a szegedi idegen nyelvű könyvesboltban, ami azóta egy mobiltelefon üzlet.
0: Sajnos.
2: Egyébként, ugye haladunk a kultúra felé. Ott láttam, kemény kötésű Mona Lisa overdrive-okat lehetett vásárolni.
3: De hogy gyönyörű... a Cyberpunkot miért mondott, hogy sajnos, akkor ez egy helyes vonal, hogy könyvről átálltunk itt.
2: Mobiltelefon.
0: Hát, hogy a bolt megszűnt. Hogy a... Mert tényleg értékes
3: volt. Cyberpunk ezt nem sajnálja.
2: Azt nem sajnálja Cyberpunk.
1: Van ilyen statement, hogy mi most cyberpunkok vagyunk?
3: Nem, illeszkedjünk akkor.
2: Attól félhetszik.
1: Mert nincs ilyen.
3: Isten ments. Én nem nincs szeretnék cyberpunk lenni.
1: Jó, rendben, oké. Okay. De csak, hogy mi szerint menjünk.
2: Ja, keménykötés, hogy gyönyörű ilyen, ráadásul olyan borító volt a keménykötésen rajta, ami még rá volt külön ragasztva egy ilyen arc, ami a Mona Lisa-nak az arca volt. Már a Mona Lisa Overdrive-ból a Monának az arca, hogy pontos legyek. És a 180 magyar forintra lehetett megvenni, ami beleírt ára, az 18 amerikai dollár volt, ami...
1: Amit tízesen felszoroztak,
2: és ilyen áron lehetett stózba kapni, kérlek szépen. Ez volt az első cyberpunk könyv, amit én megvásároltam kiskoromban, eredetibe, ugye angol nyelven.
0: Sejtem, hogy azóta egy Gibson aláírás is van rajta.
2: Nincsen, sajnos kölcsönadtam egy ismerősömnek, és azóta Washington DC-ben van a könyv, és nem kaptam vissza.
1: Hát ilyen olcsón nem vett amerikai még.
2: Főleg, hogy kölcsönbe kapta tőle, hogy ezt elmélyük. Ja, de hát ugye Magyarországra a 80-as évek közepén második felén jött.
1: De mi a hanyas egyébként a Mona Lisa Overdrive?
2: 84-es, ugye a Neuromancer, a Gibsonnak az első könyve ebből a ciklusból, az 82-es. 82-es kiadású. Amikor még Mike Oldfield a Five Miles Out című lemezt adta.
0: Hát én nem ezt mondanám, csak hogy, bocsánat, a Joy Division-ben Ian Curtis már meghalt, New Order kezdete, és ott a korai nagyon súlyos Cure és Frontline Assembly, amit nem sokára le fogunk játszani.
1: Meg a Jedi visszatér, értetted, hogy akkor legyünk már egy kicsit.
2: És a szárnyas fejvadász szintén
3: 84-hoz kötöd.
1: Szerintem kettő.
3: A Voivodnak volt,
2: Dimension Hatress,
3: aminek volt egy lemeze.
2: A Dimension Hatress, pontosan, ugye? A káosz elmélet nagyon durván belezizzent a death metalba.
3: És pont Gibsonnak az ihletés, tehát az egészet a Gibson könyv ihlette.
2: Úgy bizony.
0: Egyébként szerintem később beszélünk erről, hogy mennyire lett ez brand igazából, hanem vázolj fel a hallgatóknál, hogy igazából hogy kezdődött ez a dolog, és miért lett, ugye?
2: Na hát az egésznek az egész ez... műfaj kialakulása, ugye az a 60-70-es évek az atomkor sci-fi-nek a csődje után kezdette megvalósulni, mert hogy ugye állandóan születtek ezek a kimegyünk a csillagokba, meg ugye Star Trek, amit te nagyon szeretsz, meg a csillagok háborúja, ha már itt tartunk, és akkor majd a gyártjuk a fotontorpedóval a energiát, meg minden nyomaját csinálunk, belépesítjük az egész univerzumot, és a fénysebesség másfélszeresével fogunk repkedni.
1: De csak a hangszóró. Nekem mindig ez eszembe erről az időszakban.
2: Nagyon gyors csavarhúzókat.
1: A csavarhúzón senki nem gondolkodik, csak a sebességen.
3: Ez a második világháború utáni állapotnak volt egy hihetetlen optimizmus volt, amikor véget ért rá.
1: Ipari
3: optimizmus, és ez végighúzódott a 40-es, 50-es, 60-as éveken. Ezért építették meg például Brüsszelbe is az atomiumot, a világkiállításra, egy csodálatos építmény, és ott is egy olyan hihetetlen optimizmus volt, amivel belevetették magukat, és ugyanennek a terméke valahol a sci-fi, a korabeli képregények.
2: Tehát ugye ott arról szólt a történet,
3: hogy... És az egész fejlődés és az optimizmus, ez a 72-ben már a Marsra megyünk, 2000-ben meg már ott leszünk a szomszéd galaxisba, és mindent meghódítunk, mindent legyőzünk, és a technika az nincs is határ, olyan szinten
1: fejlődni.
2: Mint ahogy az Adams is írta, de azt is figyeljük meg, hogy nem csak a technológia fejlődésről van szó, hanem egy ilyen nagyon expanzív, kifelé irányuló világképről van szó. Tehát ugye a Föld az csak egy kis pont, és kifelé az ember az a még kisebb pont. A kirajzás történetéről beszél. És ez így, hogy is nem jött be. Tehát ugye semmelyik ígéret nem valósult meg. Jó, a Holdig eljutottak 69-ben, a szép művelet volt, de azóta sem történt igazából semmi komoly űrkutatás területén. Kész, ennyire.
3: Nem lett
2: fúziós reaktor.
1: De fontos. Nagy lépés.
2: Tehát, hogy így... ebből ennek eredményeképpen történt egy visszafordulás, ahelyett, hogy egy ilyen expanzív kirajzás, meghódítjuk a nagyvilágot, az ember erősebb lesz mindenkinél, stb. Helyett egy visszafordulás következett be, egy befelé fordulás, ami pont arról szólt, hogy az önmagad megismerés, az ember megismerés, kommunikáció, emberek közötti kapcsolatok, kommunikációval való foglalkozása, az érzékekkel való foglalkozás felé kezdett el fordulni, és ez lett a cyberpunk indítója igazából. Tehát egy előrevetített kommunikációs társadalmi kép jelentkezik már a sok Wave Riderben, Brandernél, és utána pedig ugye Gibson ezt nagyon erősen viszi végig, ezt a vonalat. Tehát konkrétan így kezdett ez a történni.
3: Végül is az egész science fictionnek ez egy, hát nem is tudom, tehát valamilyen alkategóriája, amit a technikai fejlődésre helyezte és helyezi a hangsúlyt a cyberpunk is.
2: Tehát nyilván nem a meditációra.
1: Hát nem.
3: Nem, azért itt sokféle irányzat volt, tehát a science fictionben nagyon sok olyan science fiction alkotás is keletkezett ott a 50-es években például, amelyben ilyen kivetítve modellezte a hidegháborús helyzetet. Tehát nagyon sok ilyet lehetett olvasni például a korai galaktikákba. Találkoztak emberiség, idegen civilizáció, háború, abszolút.
2: Jó, de hát ugye a Star Treknek az a sorozat, melyik volt a Star Treknek az a sorozat, amiben a Commander Data először szerepelt?
0: Ho, ho, ho. Next Generation.
2: A Next Generation az egy abszolút hidegháborús sorozat. Tehát ott már nem
3: az
2: a...
3: Mikor készült?
2: Az 80-as évek.
0: 80-as évek, és az a legnépszerűbb.
2: És az a legnépszerűbb sorozat, az abszolút már nem a felfedezés és a kirajzáshoz szól, hanem az egy olyan sorozat, ahol állandóan ilyen enszerűen megoldják, ilyen padhelyzetet teremtenek, és mindig...
0: Hát, van a kedvenc részem, ha elmondhatom most, ez meg a Commander Data, ugye, elmegy egy olyan bolygóra, amely ilyen középkori szituációban leledzik, és visz magával egy olyan bőröndöt, amiben egy radioaktív cuccos van, és lényeg az, hogy megfertőzi ott a bolygó lakóit, meg akar gyógyítani, ugye ő egy cyborg, mondhatjuk így, meghal, kvázi, de nem hal meg, hát nem és aztán felfedezik egy ilyen sírben, szerintem az a egyik leghúzósabb rész különben. Tehát, hogy nagyon, nagyon meg vannak csinálva, mondjuk lehet furcsán kételkedni ebbe bizonyos rajongóknak, viszont hagyd mondjam el az, hogy ez a ilyen skifibe például, nem tudom, ismeritek H.P. Lovecraftet például.
1: Igen.
0: Neki van
1: igen.
0: Néhány nagyon furcsa, olyan, mint hogy a 70-es években írhódott volna ilyen Stanislav Lem hatására lévő skifi novellája. Ugye, mert mindenki ilyen horror szerzőnek ismeri, azok teljesen döbbenetesek.
1: Mondjuk közben meg a Lem, na mindegy, tehát ez volt ma már egyébként?
0: Lát, volt bizony.
1: Sokszor? Mindig kikerültem valahogy, mindig akkor valószínűleg kiszálltam az autóból. Elkerültem a Lemet.
2: No, viszont tehát a cyberpunkra térünk vissza azért, mert hogy tudom, hogy nem hogy szeretitek a témát.
1: A berajzás
2: és, az önmag, és a belsőkkel való foglalkozás, ugye, tehát már odáig jutnak el az arcok, ugye, hogy ki tudnak szállni a fizikai testükből, és egy virtuális térben létezik a lelk, tehát léteznek majd maguk, tehát a valami, tehát már a korai sorozat valamelyikében már szerepel ez a motívum, hogy emberek...
3: A neurománc is körülbelül ez testesül meg.
2: A neuromán, igen, de ott, igen, ott is már van, de a későbbi részben pedig van olyan, akik ilyen
3: védelmi... Hasonlatosan a Matrixhoz, aki nem olvasta, tehát ott is ugyanolyan az Anna Sendai 7 számítógép, fölcsatlakoztatja az elek, ott ugye nincs hot dog sütő, amit bedug az agyába, hanem Vektor című alkotásból van, nem az én nagyszüleményem, az zseniális, rettenetesen szeretem. Fölteszi az elektródákat, és ott létezik, és megjelenik a tudatán
2: de ezt mondom, hogy ennél tovább megy, ugye azt mondja, hogy meg tud szabadulni a fizikai testét, a biológiai testétől, és át tudja tölteni a tudatát egy elektronikus rendszerben, vagy egy számítógép rendszerben.
3: Dixie Flatline, aki ugye meghalt, igen. És egy memóriakártya volt, bizony, és azon létezett.
2: És azon létezett, tehát idáig ilyen szinten mennek el a fizikai lét és a tudati lét szeparációjában ezekben a novellákban,
0: Megkérdezem, amit már nagyon régen szerette volna olyan cyberpunkkal, meg Gibsonnal kapcsolatban, hogy mennyi köze van ennek a buddhista filozófiához igazából? Meg ez a japán nagyon keményen megjelenő sintoista egyéb ilyen elrejtett cuccokhoz.
2: Hát a sintoizmus az nem buddhizmus.
0: Azt tudom, csak azért mondom, hogy ezek úgy keverednek benne, és úgy megjelennek, sőt a későbbi regényekben is azért mindig valahol Japánba történnek a fő.
2: Igen, Gibson ő személy szerint nagyon, nagyon japán mániás. Van is egy ilyen cikke, amit írt, hogy My Private Tokyo, amiben leírja ezt, hogy miért volt akkor a hatása a Japán a 80-as években, és hogy miért szerepel ez neki ilyen hangsúlyosan. Ő nagyon japánmániás, és ezért nagyon-nagyon oda is orientálja, főleg a technikai fejlődést és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ami nem meglepő, ha megfigyeljük a 80-as évek Japánját, akkor abban az évtizedben a legjobban fejlődő ország volt Japán. Ott történtek a legdurvább dolgok technológiai fejlődés szintjén, és a mai napig viszik ezt, ugye, hogy a belső piacon olyan termékeket szerepel,

0: mindenütt ezek a műszerek beépítése, ugye az egyik, az egy sziget, ugye?
1: Jó,
2: nem, több
1: sziget.
0: Azon a mesterséges szigeten történik, tovább kicserélik az összes dolgot.
1: Ami egyébként valósul meg, tehát ugye Tokióban van már olyan rész, amit a szemétből töltik fel a tengert, és arra építkeznek.
0: Tehát,
1: tehát ez a valóságban is történik. De erre majd, hogy már mi valósági, mert mi nem, majd később térünk vissza. Ami nagyon érdekes igazából, és ami közkeletű lett már, ugye az a rengeteg fogalom megalkotása, ami akkor történt. Maga a cyberspace fogalma Gibson, ugye a Matrix Gibson szintén, ugye úgy kell, hát egy bölcsőszemberről van szó, ezt ne felejtsük el, és írógépen írta az első két könyvet.
0: Köszönöm szépen.
1: És direkt így elment ilyen geek konferenciákra, hogy így lásson geekeket. Tehát, hogy így...
0: Na, ez a geeket azért fordítsuk le hallgatóknak.
1: Geek. Kommunikációs problémával küzdő, frusztrált számítógép őrült ember.
0: A TikTok,
1: igen.
0: Akik Dr. Csánoshoz mennek.
1: Nem mennek ők senkihez.
2: Ez már...
1: Maximum VI-ba nyúlnak bele, és ott
0: beszélnek. Tehát egy szubkultúra, mondjuk akkor
1: finoman. Tehát ugye ezt így vágtad, én nem nagyon vágtam ezt a történetet, de hogy miért is kezdtem el ezt mondani, mert szavamba vágtál és megzavartál.
3: Meddig tekerünk vissza? Tehát, hogy a fogalmakról volt szó.
1: Ja, hogy a fogalomalkotás, persze. Tehát ő például, mint bölcsész, nem nagyon furcsán vette azt, hogy mennyire leleményes és szabados az informatikai iparra, különösen ez a geek kultúrának a nyelvhasználata. Tehát az igékből, vagy főnevekből igeképzés, vagy fordítva, tehát az ilyen szófajok közötti átmenetek, meg ilyesmi, az ugye egy normális nyelvésznek valamiért ez egy bonyolult dolog.
3: Gátlásokat kell neküzdeni.
2: Pedig az angolban volt ilyen, úgyhogy Tubogár például, ami régebbi.
0: Hát, mint nyelvész azért, hogy is mondjam, ezt ilyen csökeménynek szokták közé nevezni. Tehát a nyelv, hogy is mondjam, hát hogy egyre kisebb szókincs is egyre...
1: Nem kisebb, tehát azt mondod, hogy az interface, tehát konkrétan
0: köztes
1: az egyik példa...
0: Köztes pofa lesz például, mint magyarul fordították annak idején.
1: Nem is fordították.
2: Kulturálisan poénkodtak ki.
1: Meg nem erről van szó, hanem arról, hogy az interface az egy főnév eredetileg, és az interfacing, mint igen, az nem egy hivatalos, volt egy hivatalos szava az angol szókészletnek a 90-es évekig. A 80-as években is még csak geekek használták, és egy rakás ilyen innováció jött be. A Gibson maga...
2: Egyszerűen föltaláltak olyan dolgokat, amelyekre nem volt szó.
1: Vagy
2: nem volt rá fogalom, hogy mi történik, és alkottak különböző analógiák alapján ide tartozó fogalmakat.
0: Kvázi ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen
2: nyelvi ezzel szegényedett.
0: Ilyen JOSZ nyelv, tehát egy speciális osztálynak a nyelve lett.
2: Egy szakmának
1: a nyelve, mint hogy az orvosok egy halott nyelven beszélnek, hogy a beteg már szokja ott újjárni.
0: Ti mondjátok.
2: Minden szakmának megvan a saját
0: szegje.
1: De hogy visszatérjek arra, amit eredetileg szerettem volna mondani, tehát hogy a Matrix, ugye, hogy a Matrix fogalom hogy keletkezett, ugye a Gibson tehát nem értette ez, és akkor úgy képzelte el a magát a cyberspace, mint olyan, mert látta, hogy jött a sok csávót, nyomogat, és hogy valamilyen azt levette, hogy valamilyen más térben mozognak, ugye abszolút, tehát hogy beszélsz hozzá, és nem reagál meg, szóval ilyesmi, ugye, ott ül a gép előtt, és így beszippantotta a monitor az arcát, a figurának. És így nem nagyon vágta, hogy most ez hogy van, és így elképzelte, hogy hát ők valamilyen más térben vannak, de nem nagyon tudta ezt vizualizálni, és akkor ilyen gótáblaszerű, ilyen négyzetráncsot gondolt el, ahol ugye a rácspontokon vannak a fontos dolgok, gondolta úgy ő, már csak azért is, mert hogy az IP címeket ő koordinátaként kezdte el értelmezgetni, hogy ez egy szám 4-es, ugye az IP 4 cím, és akkor így egy gyakorlatilag ilyen 2D kétdimenziós ilyen rácsot képzelt, és ezt nevezte a Matrixnak, mert hogy ugye a Matrix, mert hogy az egy Matrix. Tehát a maga a Matrix fogalom így keletkezett, ugye azóta már ez egy közkeletű fogalom lett, vagy hát ugye a Wachowski testvérek tették azt nem végképp hozzá. Ugye akkor a maga ugye a cyberspace, a Cyberjockey, Cyberdeck, tehát ugye ezeket hozta még őbe. Ugye a maga a cyberpunk az, ahogy mondott, Bruce Bethke-től jött, az nem őtől származik. És akkor ugye elkezdték ezt a gondolatkört így kiépíteni. Ugye a Gibson az első három könyvével a Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, ugye ez volt az első három alapkönyv, amit ő így megírt maga. Ugye akkoriban a laptopok még nem voltak, hanem úgynevezett portable computerok voltak, ami a bőrön nagyságú

0: de van volt a foggantyú, tehát arrébb lehet vinni. Viszont ugye kiadott az Apple az Apple 2 C-t, ami viszont egy hordozható, hát a laptopok, mai laptopokhoz valamelyest hasonlító gép volt, és ez 80-as évek eleje szintén. És amikor ezt meglátta Gibson, hogy gyakorlatilag egy hordozható írógép méretű számítógépről van szó.
1: De a 2C-nek önálló monitora volt.
0: LCD kijelzőt lehetett három.
2: Ja.
1: Tényleg, bizony. Hova? Volt mindenképpen.
0: Nem, a billentyűzetre lehetett rátenni, és rá lehetett hajtani a billentyűzetre az LCD.
1: Nekem kérdező. Van 2C-m, úgyhogy most itt...
2: Hoppá!
0: Hoppá!
1: Kérem szépen. Nincs monitorom.
2: Teszteljük nincs akkor, monitorom. Hogy igaz vagy nem.
1: Nincsen monitorom, de úgyhogy
0: a képeket, amiket láttam, azokon viszont mutatták egy LCD-vel is. Uh-huh. És erről, tehát ez alapján gondolta, hogy hú, hát akkor ez lehet olyan méretű gépet sem, amit el tudsz vinni magaddal, akkor majd biztos ezek az arcok majd viszik magukkal a saját gépüket, mert fontos. Nekik, és a maga a CyberDeck, ugye, amit ma a laptopnak hívunk, az ötlet az így jött be.
1: Na most itt
3: az vicceseiken, bocsánat, de a spanyolok is 2C-t árultak, mint saját laptopot, úgyhogy még egy házba betették a cuccot. És van itt a nem tudom, technológiai múzeum, nem tudom, hogy jelki Budapesten, pont egy haverom most volt egy nap előtt, és mondta, hogy szét is szedték, meg is nézték, és ott van benne a 2C szépen. Rendes Apple minden, és majd a felületet kapni.
1: Maga azért abban a korban nem ez volt az egyetlen kis gép a PC-hez képest, az úgynevezett portable PC, az tényleg ilyen volt, ahogy mesélted, ugye bele volt építve a katósugárcső, a billentyűzetet ráhajtottad az elejére, és az
0: hát
1: volt
0: mint a Jurocs hordozható tévé, úgy kell elképzelni.
1: Hát nem úgy kell elképzelni, annál sokkal nagyobb
2: tévé volt.
1: És inkább két ember számára volt portéből, mert azért úgy volt egy ilyen hosszú fül a tetején, amit fölhajtottál, és megemeltél egy ilyen 20 kiló fölötti doboz, nem volt egy annyira sunshine azt úgy hordozni, de két ember kényelmesen meg tudta fogni, és tudta vinni, úgyhogy mint egy ilyen nagyobb, kemény, merevebb bőröndöt kell elképzelni.
3: Jelentkezik a pult.
2: Szerintem kérdezzük meg egy-két hallgatók is, hogy tényleg ők láttak egy ilyen gépet.
1: Nekem volt.
2: Ja.
0: Én is láttam.
2: Helyzet előjében vagy.
0: És is rendesen.
3: Komoly helyzet előjében. Mindened van gyakorlatilag most, amely
1: összefelelődik. Ez túlzás. Nem.
3: Hát a monitor kivéve egyébként.
0: A 2C-hez.
1: És ugyanakkor meg viszont a többi gép, tehát a C64, VIC 20, a többi Apple gép, azok ilyen hasonló kicsike méretűek voltak. Csak a PC-k voltak ilyen...
0: Hát jó, de nem volt...
3: Hát még az első Apple is mennyire rendben volt, milyen kis kompakt cucc volt, hát van is a San Francisco-i...
1: Lényegében a portéból az asztali, nagy asztali klasszikus PC-től abban különbözött, hogy füle volt.
0: Igen. Ezt mondom.
1: Ja, hát volt ugyanaz a dimenzió.
0: Jó, csak de hát a 2C, ugye az LCD-vel rajta, az meg amit a teljes gépet tudtad viszonylag kényelke, ez a hordozható írógép méretben cipelgetni. És akkor ez így volt.
1: És ilyen magas volt, ez körülbelül mennyi olyan 8-10
0: centi. Mondhatjuk a hallgatóknak, hogy
1: maximum mondom, hogy 8-10 centi vastag lehetett a gép. A billentyűzet az úgy kell elképzelni, mint a klasszikus billentyűzeteken csak a betűsor, tehát nincsenek ott a numerikus padoldalak, nincsenek kurzor, szélessége nagyjából akkora, és hát a mélysége az olyan 30-35 centi lehet.
0: Ja, és ez az ocsmány fehérből volt csinálva.
1: Igen.
3: Csak még nem ebből egyébként, ha volt olyan szilárdabb verzió, vastagabb is volt, szerintem a bakelyetre jobban emlékeztem.
1: Nem. És egy picike kis zöld monitor, mármint a képernyője volt zöld, tehát az a klasszikus katócsugárcsöves monitor volt, olyan nagyjából olyan 10 szor átmérő képátló környéken lehetett. Úgyhogy ez egy nagyon szuper szerkezet volt.
2: Visszatérve itt a Gibsonra, hogy megkérdeztetem azt, hogy kvázi Gibsonval tisztelettünk egy olyan embert, mint egy modern kori Verne Gyula, aki ugye írt mindenféle ilyen szuper high-tech ezért cuccokról, csak ugye nem tapasztalta meg ezeket? Hát vagy mit szól ő hozzá?
0: Hát ő megtapasztalta, és szerintem mérővel el fogunk jutni azért is, hogy hogyan, meg merre. Inkább még vesézzük egy kicsit azt, hogy még az elején, tehát hogy milyen ötletek, meg ideológiák jöttek be itt a korai szakaszban is. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az ember a tudatát és a fizikai valóját, vagy biológiai valóját el tudja egymástól távolítani. Aztán olyan ideológiák merültek fel, mint... az érzékszerveket megkerülő stimuláció, vagy ugye hát Gibson ezt direct sensory linknek hívta, amit közvetlen szenzoriális, vagy érzékelési link, amikor is ugye nem a, mert hogy most mi, most hogy csapjuk be magunkat. Nem most, tehát meg a szemedet, meg a hallás, ami nem úgy csapod be, hogy, hogy hát tényleg hallasz valamit a füleden keresztül, csak az mondjuk egy fölvett hang, vagy egy mesterségesen generált képet látsz, és akkor így csapod be azt a látó részét az agyadnak, hanem konkrétan az érzékszervek kikerülése nélkül. Ugye az volt az ideológia, hogy lehetne csinálni egy ilyet, hogy hát közvetlenül ráhatni az embernek a tudatára. És hát egy ilyen fajta...
1: Ezt csinálta pont a gép, azon a szendály.
0: Igen, pontosan.
1: És lényegében az egész Matrix egy hallucináció volt, és az egész ilyen számítástechnikai
3: manőverzés.
1: Tehát ilyen tripként jelentett a felhasználó.
0: Tehát egy ilyen hosszabb értelemben lett hallucináció, mert tehát a csávó.
2: Halló.
4: Sziasztok. Én még egy tebbi dologhoz szeretnék hozzászólni, meg a mai előző magaslesben is, a napközbeni magaslesben is volt ez a téma, hogy ti nem voltatok? Na jó, mindegy. Volt már egy műsor, ott is említették ugyanezt, hogy fogalmaztak, hogy az industriális társadalom így lett a klasszikus sci-fi, hogyan ment át ebbe az inkább befelé fordulós dologba, és akkor ti is, meg ők is ilyen társadalmi változásokkal magyaráztátok ezt a dolgot, de egyikötök sem említette hát nem tudom, mit lehet erre mondani, a pszichedelikus forradalmat, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy a 60-as években a különböző pszichedelikus kábítószereknek a robbanásszerű elterjedését, és annak az író generációra való hatását.
0: Hát az igazság, hogy szerintem rossz helyen kapizsgálsz ilyen szempontból, mert hogy a Philip K. Dick ugye már talán az egy legpszichedelikusabb sci-fi író, akit ismerek, és ő korábban írt ennél.
4: Igen, de őt nem is annyira lehetne belesorolni ebbe a klasszikus science fiction áramba, amilyen mondjuk az Asimov, vagy a Lem, vagy...
0: Korai Dicket, tehát 74 előtti Dick, mielőtt ugye megtért, először megzakkant, aztán megtért a szentem, az előtti Dick az nagyon is klasszikus science fiction.
4: Igen, azokkal a témák, amik például az 50-es években íródott kizökkent idő, azt nekem sehogy se illeszkedik az akkori, mit tudom én, űrkutatással, meg ilyesmivel foglalkozó sci-fi kánonba. Tehát az egy olyan science fiction, például az azt mondom, az egyik legkorábbi könyve, ami abszolút a Földön játszódik, és abszolút az alternatív valóságokról szól.
0: Na jó, de hogyha megnézed ugye a Palmer Eldritch három stigmatája, az is ugye űrutazást foglal magában.
4: Igen, de azok csak ilyen kulisszák szerintem az egész történethez. Szóval most oly mindegy, hogy azok a drogok egy másik naprendszerből származnak, és mondja azt most marsi telepesek tolják, vagy pedig tehát azt az egész történetet úgy, ahogy van, azt a Földön is el lehetne.
0: Na jó, de most nem értem, hogy mi a kérdésed, tehát hiányolok.
4: Ja, nem kérdés, csak hogy szerintem és állítás, hogy szerintem igenis nagyon nagy hatással volt erre a váltásra az, hogy egy olyan írógeneráció jött, akik ezeken a drogokon nőttek fel.
0: Jó. Oké, köszönjük a...
4: Hello.
0: Köszönjük a kommentet.
3: Egyébként nem jogtalan.
0: Nem jogtalan, nyilván. Főleg, hogyha pont azt mondjuk, hogy az egész cyberspace élmény az egy trip, gyakorlatilag egy hallucináció, amin ugye átmegy a csávó. Amellett ugye korlátozott az élmény maga, úgy értem, hogy az egész cyberspace-t ugye nem érheted el, csak hogyha meghekkeled a rendszert, mert ugye hogy a megfelelő emberek ezt elzárják előled, és csak a biztonságos részt adják meg. Illetve hát ugye olyanok is vannak, hogy maga a film, ugye hát ez is már ilyen full hallucinációba megy át, nem csak vizuális és hangélmény, külső vizuális és hangélmény, és ezért ugye a film felvevés az úgy néz ki, hogy valakinek a tudatállapotát rögzíted végig, értelemszerűen filterekkel, hogy a fejfájását kivegye el meg ez a fajta dolgokkal.
1: De ezt olyan szívesen a filmet rögzíted.
0: Tehát, hogy ilyen szintig megy el úgymond a film rögzítés, hogy itt egy ilyen teljesen szubjektív élmény irányába. Sőt, ugye a kommunikáció szempontból is lehetőség van tehát nem beszéddel kommunikálni, hanem közvetlen, hogy is mondjam, média nélküli kommunikációra, vagy hogy fogom.
2: Ezt hívták ugye más kultúrában telepatikus kapcsolatnak?
3: Igen. De ugye itt végig arról van szó, hogy az összes motorikus eszközt, ami körbeveszi a az agyadat, azt hogyan lehet kikapcsolni.
0: Igen, tehát a tudattest elszeparálása.
3: De hogy ez nem megy, ugye? Erre elvileg sem megy, mutatnak rá a neurobiológusok mostanában.
0: Hát, vagy hogy érdekesen megy, vagy szóval.
3: Igen.
1: De pedig milyen jó jönne ez az embernek, aki számítástechnikával foglalkozik, mert olyan hihetetlen mennyiségű
3: tempóval kell programozni.
1: Nem, meg elolvasni, meg tudást elsajátítani, amikor kijön valami, ami témába vág, és ott vár téged mindjárt több ezer, vagy több tízezer oldalnyi dokumentáció.
3: Most meg mindenre vonatkozik.
1: És másfél év múlva el is évül az egész ezzel a lendülettel, ahogy jött. És ezt úgy becsatlakoznál, és így beszél. Hívnád magadba, ez még a praktikus.
2: Egyébként, hogyha nagyon lesarkítjuk azért, hogy nehezen tudnánk elképzelni Max barátunkat, mint egy memóriakártya, amit a Tilos Rádió műsorával becsatlakoztatunk a pultba, és akkor kommunikálunk vele.
1: Nagyon véges is a kapacitás.
2: Néha fél évente update-eljük memóriával egyéb dologról, hogy felüldjön, meg rácsatlakoztatjuk a világhálóra.
1: Igen, memóriák kapacitása növekszik, én meg úgy érzem, hogy én folyamatosan csökken.
3: Jó, azért kell venni mindig egy nagyobb és nagyobb kártyát.
0: Igen, hogy érez, hogy kevés a tiéd az egészhez képest. De milyen cikk lenne, hogy elhoztad a Max-et otthon.
2: De hát erre nem lehet szükség, mert a cyberspace-ről online bekapcsoljuk, és akkor bárhol elérjük.
3: Azonnal letöltjük. Na, de az internetről nem beszéltünk furcsa módon, pedig mintha azért lenne szerepe szintén, ugye?
0: Igen.
3: Tehát az áramlatok mögött ott van azért ez a hálózatos díj is.
0: A hálózatos díj nagyon erősen ott van, ugye hát maga az egész cyberspace szól arról, hogy ugye minden hálózatban van, hogy össze van kapcsolva, nem kell fizikailag oda menni sehova ahhoz, hogy az ember azokkal tudjon kommunikálni, akik a túloldalon vannak. De ez
3: ennek
0: egy ilyen alapvetése.
3: Ennek ellenére vicces, hogy egyfolytában a földrajzi a cyberspace, tehát a Gibsonnál ugye mindig van egy ilyen geográfiája. Igen. Mindig meg van mondva, igen, hogy ott látható az a három fénylő, vörösben fénylő piramis, az a izé, ott nem tudom miért. Tehát, hogy mindig van egy ilyen sajátságos kis több ilyen földrajzihoz kapcsolható térkép az ő fejében, illetve annak a fejében a képen.
1: Ez lehet, hogy amiatt van, amit Dárká is mondott, hogy koordinátának vette le ott a.
3: Hát de ez az egyszerű kis tévedés, ez olyan csodálatosan kinőtte magát és elborjánzott az összes, ugye nyilván a műfajt valamilyen módon vizualizálni próbáló mozi filmben is minden alkalommal a cyberspace az egy ilyen hihetetlen furcsa, általában ugye egy ilyen újabb és újabb 3D szoftverek tózódása, de általában egy ilyen épület csoport, vagy valamilyen fajta ilyen architektúra jelenik meg, amiben aztán az ember mindig csak halad valahol, hogy a Szabolcsra kedvenc ilyen példa az a Johnny Mnemonicba, amikor megy, keresi a faxot 10 percen keresztül. és megy ilyen dolgokon át, a titkosítási kódokat pörgeti át, mint ezeket a, hogy ezt a játékot, amit kivágsz külön néhány formációt, és mindenféle más formát össze lehet belőle rakni ilyen őségi domokból.
0: Igen, nem tudom.
3: Aha, tehát ugye a
1: Tangram,
3: igen. Ilyen tangram háromszöveket forgat a csávó, és utána vagy beengedi, vagy nem, akkor villámot szól, akkor az Axis Denied megjelenik. Na és az egész egy ilyen tévedés, ugye, ami elképesztő szintekre
1: búrja. Képzeld el, ugyanezt beülnek, és akkor nézel a moziba másfél órán keresztül mondjuk egy ilyen kis hallucinogén, ilyen kis örvénylő, kicsit ilyen Mandelbrotos képernyővédőt. Költséghatékony lenne nagyon, de nem hiszem, hogy úgy nagy, hogy egy ilyen igazi blockbuster
0: lenne. Van ilyen, hogy a Derek Jarmannak a Blue című filmje, az konkrétan semmi más, csak egy kék című, kék háttér hangon.
3: És az így plenyvágyak szólat, aki tudom hozzá ezt. Aki szabadalmaztatta a képet, igen.
2: Van egy másik megoldás a Star Trekből, ez a holoszoba, amiben ugye bárhova el tudnak menni, mégis ugye egy x négyzetméteres, ez egy kedves kis hely.
3: Ami szintén ugyanúgy ezek egyébként ezt a geográfiai konzekvenciát hozza magával.
2: Csak mondjuk ott egy kockába.
0: Viszont a holoszobában ugye nem hallucinációt él át, ugye, hanem ott a tehát az a nagy különbség, hogy a testén kívül marad az érzékelés.
2: Én mindig azon gondolkozom, mi van, ha neki pattanok például a falnak, akkor mi történik? Lehet, hogy ez egy gyanúper.
3: Azért, hogy ezen gondolkodsz mindig. sérülés.
0: Igen. Megállva. Nehogy neki patoljak.
3: De tényleg, tehát, hogy ezzel nem gondolkodtatok, mert nekem volt egy ilyen furcsa időszak az életemben, amikor valamilyen a Disneyhez hasonló megismeréstől hajtatva megnéztem az összes hát valami értelemben cyberpunknak nevezhető, vagy vele relációba hozható filmben azokat az interfészeket, meg ezeket a virtuális valóság vizualizációkat, hogy azok mennyire működnek, nem, mi van kitalálva belőle, mi nincs kitalálva belőle, és hihetetlenül, de még mondjuk a szerintem a legutolsó ilyen klasszikus értelemben vett ilyen immersive de display, de izé, az ugye a Minority Report-ban volt.
0: Igen, hihetetlen rossz.
3: Tökéletesen működésképtelen és elég fantáziátlan megoldás.
2: Viszont megcsinálták már sajnos az amerikai cserébe.
3: Hát csak az újakat.
2: Hát a kesztyűs.
0: De arról nem is beszélve, hogy abban a filmben, tehát ugye egy hihetetlen nagy IT infrastruktúra ott van, és konkrétan a fizikai adathordozót teszi át az egyik asztalra, a másik asztalra.
3: És azt kell bedugni. És be is kell dugni. Hát képzeljük el ezt a dolgot? Vagy ez korai kérdés? És azért, mert hogy mivel engem mondjuk, ugye ez meglehetősen érdekel, hogy ezen tényleg a PX pilóta kalandjaihoz hasonló módon fogunk szórakozni, mivel valami 10 év múlva, mint ahogy talán már most is, de tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot akkor?
0: Viszont... Hát a probléma szerintem pontosan az emberi interfészen van.
2: Hallgató?
3: Jó mondás.
2: Halló.
0: Halló.
2: Halló.
4: Viszont ott volt a Szerelmes Tomasz című film, arra nem tudom, hogy emlékeztek el pár évvel
3: ezelőtt. Ó, nem, mondj valami.
0: Mesélj.
4: Abba szerintem meg pont az volt a nagyszerű, hogy teljesen olyan formában mutatta be ezt a úgynevezett virtuális valóságot, vagy hát inkább ezt a hálózatot, ami összeköti egymással az embereket, ahogy az a valóságban is működik, tehát ahogy azt a mostani mindennapjainkban megéljük, hogy a számunkra a virtuális valóság az a, nem tudom, az IRC kliensnek az ablaka, vagy a levelező kliensnek az ablaka, vagy éppen a browseremnek az ablaka, tehát jelenleg ennyi a virtuális valóság. Az a film az egy olyan fickóról szól, akinek olyan fóbiás betegsége van, hogy nem bír kilépni a lakásából, és nem bír más emberekkel érintkezni konkrétan személyesen, és azért egy ilyen zsilippel elválasztott lakásban lakik, ahol van neki, mit tudom én, két hetente hordja valami cég a kaját, meg minden dolgot, amire szüksége van, és csak és kizárólag a számítógépén keresztül érintkezik mindenkivel. És akkor hát azért Szerelmes Tomasz a cím, mert keres magának partnert az interneten keresztül, de hát olyan partnere van szüksége, aki viszont hajlandó azt elnézni, hogy nem találkoznak személyesen.
3: Ez a valóságot.
4: És szerintem az a jó a filmben, hogy nagyon, nagyon következetesen végigviszi ezt az ötletet, és egy csomó apróságot belerakott. Az egy végig van gondolva, és nagyon jó ötleteket tesz bele. És ilyen tök ironikusan ez a cybersex is bele van téve, hogy akkor ő vesz ilyen kitet magát, amit így magára szerelhet, és akkor a kiszemelt is vesz, és akkor megpróbálnak úgy szexelni, és ebből mi sül ki, meg stb. Nagyon mindegy, hát akkor ezt így ajánlom neki.
3: Na, megnézem. Hello.
1: Hello. Csináltak egy ilyen teljesen fake kamuszájtot.
0: A networkölt, virtuális
1: szex. Igen, gyönyörű rajzokkal és teljesen kamuhadat lapokkal. Az jutott eszembe, hogy a kis karikatúra, amit ma reggel láttam, az egyik kutya gépelt, számítógépen ott volt a másik, és kövesett, hogy te figyelj, az interneten úgy se látják, hogy egy kutya vagy.
2: Ez nagyon klasszikus volt, viszont a hallgatók...
1: Igen, de nekem új.
2: A Tilos Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
0: A Magas Les külön kiadását.
2: Hát vagy ilyen Skifi nap, ugye?
3: Igen. És a telefonszámod azt szerintem simán elmondjuk 2-15-37-73. SMS számot nem mondunk, mert nincs.
0: És hogy lehet... Most zenét hallgatunk, és utána elképzeljük, hogy is képzeljük.
2: És hogy van ötletetek, hogy milyen lehet a cyber világ,
3: akkor lehet a kedveset országtoknak.

0: Tilos Rádió 90.3.
1: Magas lesz.
2: A Dárkány szájában milyen jól hangzik.
3: Magas lesz, igen. Meg a 2003.
1: Magas lesz. Speedlight. Speedless.
3: Speedlessen vagyunk. És azért, hogy ezt a hát alternatív cyberspace vizualizációt el is tudjuk képzelni, besötétítettünk a stúdióba.
1: Igen. Becsukjuk szemünket, és igen, ezt, kántálni fogunk, hogy...
3: Ezt javasoljuk, hogy a hallgatók is tegyenek így, így
1: semmi hangunk.
3: A fülüket ne fogják be egyedül.
4: És a számítógépünk is, hogy
3: valamit igen, csinál, igen, de az mondjuk...
4: Elkezdett önálló életet.
1: Úristen, élni. Oda mutatott.
3: Na, az milyen, hogy megjelent egy kurzor. A teljes sötét
1: és mondja, hogy nop, nop, nop. Follow the white rabbit.
3: Oké, tehát most már beengedünk mindenkit, arra volt a talányát is. Szóval, hogy elképzeljük ezt a dolgot, vagy ne fussunk ennek neki, mert
1: szóval az a probléma, hogy egy olyan térben kell itt, olyan térről van szó, ami nem az embernek a megszokott háromdimenziós tere, a fizikai tere. Viszont az ember ugye erre van ráhúzalazva, a háromdimenziós fizikai téren, és ezért küzdenek ezek a filmek is, amiket mondasz, ennek a könnyű vizualizáció, így is mondják ugye vizualizációjával, mert hogy azt próbálják meg elérni, hogy az egyszerű emberke, aki nézi a filmet, és aki nem olvasta ezt a szakirodalmat, és nem igazán vágja, hogy egyáltalán miről is van szó, az is megértse, hogy ott valami fajta más térben való mozgás történik. De a helyzet az az, hogy ez egy tényleg másmilyen tér, tehát amennyire ugye egyéb science fiction könyvekben, amikor az idegenekkel próbálnak találkozni, és akkor mindenfajta vad élőlények jönnek elő, ugye emlékezzünk a Solarisra akár. Ugye ott itt is arról van szó, hogy egy totál más tér, amit abszolút nem jellemző rá az a fajta távolságtartás, az a fajta sebesség vagy mozgási dinamika, ami az általunk megszokott fizikai térre jellemző. Ez így nehéz vizualizálni, vagy nehéz
3: analógiát. De még nem is beszélünk lényekről, amik előjönnek, érted? Tehát, hogy oké, hogy szifinak van. Ez teljesen oké, mindenki jelentkezik közben hevesen, de az oké.
4: Hadd kérdezzek vissza neked például, hogy te is nap mint nap ebbe élsz, használod, mint munkaeszközt, kommunikációs eszközt, bármi. Neked például van erről bármiféle kényszerképzeted, hogy ez milyen? Mert bennem semmi nincsen. Mert én pontosan tudom, hogy számítógépek vannak, össze vannak kötve, optikai kábel, műhold, bármilyenek. Tehát én ezt el akarom képzelni, akkor egy ilyen klausztrofóbiás metrószerelvényt képzelnék el maximum. Amiből így beszorulva kúszok.
3: Maravítás, hogy szinte mindig megállom egy forma távolságra.
4: Tehát nincsen távolságérzete. Minden ott van a képernyőn, minden helyben van. A gép meg valahol van, és nem is igazából érdekel, hogy hol van.
1: Nekem határozottan van távolságérzetem, például csak a távolság az az idő.
3: Tehát
1: a tér az az idő.
4: De az nekem annyi, hogy nem messze van, hanem attól, hogy már a fenegye meg már megint 100 000-en használják, be van dugulva, vegyenek nagyobb sávszélességet, vegyek én nagyobb sávszélességet. Tehát ez nekem nem távolságérzetként jelenik meg, hanem rossz technikai körülményként
1: nekem viszont jelenik igen. Meg. De nekem viszont igen. Nekem szóval az van messze, ami hosszú ideig tart odaérni. Ahogy szóval egyébként a tömegközlekedésben, a hagyományos közlekedésben is az van messze, amit hosszú ideig tart odaérni.
3: Hát ez megint csak a teljesen normál fizikai analógiából érkező tapasztalat.
1: Nem? Egyébként nem, mert ilyen értelemben ugyanolyan messze van Helsinki, mint Szeged. Meg 2 óra az út mind a kettő irányba.
3: Attól az még, hogy repülővel, igen, meg van attal. Tehát...
1: De hát ezt mondom. Tehát hogy milyen messze van az, hogy mennyire tart odaérni.
4: Ebben az értelemben pedig a tér egész más, mert ugye a fizikai kapcsolatot, tehát a fizikai összekötetés.
3: Mondunk minden URL-t, hogy Európa térképet
4: van mondjuk egy előfizetésed, az csatlakozik valahova, és könnyen előfordulhat, hogy mondjuk elindul valahova a vonal, és akkor elmegy föl Norvégia, Svédország, onnan visszafordul, és megérkezik mondjuk a szomszédos országba, vagy onnan jutsz át Olaszországba. Tehát a klasszikus, amerre te elindulnál a való életbe, úgyhogy repülőre ülsz, autóba, hajóra, bármire, ezt el kell felejteni. Tehát itt teljesen mások az irányok. És hogyha használjuk ezt a közel-távol analógiát, amit Darka is mondott, akkor nem szükségszerűen az van neked a hálózaton közel, ami térben közel.
1: Igen, hát ezt is mondom, tehát ezt mondom,
3: hogy, ez nem
1: hogy olyan messze van, amennyi ideig tart oda jutni.
4: Tehát igazából nem lehet elképzelni, eljobb biztos el lehet, egy nagyon sajátságos vetületű térkép lenne, hogyha...
1: Igen, de azt mondom, hogy a probléma az itt van.
4: És amire desül mindenki számára más lenne, mert hogyha más ponton vagy becsatlakozva, más szolgáltatónál vagy becsatlakoztatva, akkor egy egész mást láthatsz. Mindenki számára szubjektív lett, ha ezt így megpróbáljuk elképzelni.
1: Igen, de amit mondani akarok, az az, hogy a vizualizációk, amiket eddig láttunk, ugye ezek egy kényszeresség igazából ezt a fajta virtuális cyberspace-t, ugye egy analógiát próbálnak megfelépíteni az általunk ismert térre, amiben ugye mi fizikai testünkkel mozgunk. De ennek az analógiának tehát nagyon nagy korlátai vannak egy ilyen analógia építésre. Tehát igazából a vicces kérdés az tud lenni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg valamennyire bele lehet mászni valóban egy ilyen térben, hogy akkor ott, ugye, hogy te is mondtad, hogy hát ahogy így nézik most már a kognitív tudósok, meg a neurobiológusok, hogy is működik ez a mennyire van összedrótozva az embernek az agya a testével. Tehát nyilván ott akkor megszűnnek bizonyos végtagjaid, és mások keletkeznek, és ott teljesen más környezetben kell produkáljál, és mozogjál, és szerepeljél, és az a kérdés, hogy az egy milyen élmény lehet. De nyilván totál más élmény lehet, mint a mostani.
3: Hát ezt kell elsajátítani. Igen, ezt kell elsajátítani.
4: Közben lett számítógépünk, úgyhogy az SMS számú 0620999903, és az irc.lt.hu a Tilos Rádió IRC csatornán is megtalálhatók vagyunk.
0: Csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy nagyon egyszerű igazából ezek a megfeleltetések. Gondoljunk, az emberek szoktak álmodni egy ilyen álomvilágra. Miért van az, hogy a legtöbb ilyen skifibe például az idegenek azok mind úgy néznek ki, mint egy rendes kétlábú ember, csak ugye kicsit furcsa fejük van, tehát
3: tudja azt, hogy ezt hol kell beszélni.
0: Köszi.
3: Hello.
5: Szerintem ez, amit az Ákos mondott, vagy mondtál, ez az éles külön választás, hogy van egy ilyen határ, amikor keletkeznek új végtagjaink, úgymond, vagy új érzékszerveink. Ez nem ennyire éles distinkció, hanem ilyen értelemben a bicikli is egy ilyen kiterjesztésünk. És a között is van egy, tehát ott is az idegrendszerünk és a bicikli között végül is van egy ilyen közvetlen összeköttetés. Tehát felfoghatjuk úgy is, hogy én azt a kereket mozgatom, vagy a pedált mozgatom az agyammal. Más kérdés, hogy konkrétan az erő átvitel az úgy valósul meg, hogy közben ott van a lábam is, és annak hozzá kell érni a pedálhoz, de hát a lábamat is csak úgy tudom mozgatni, hogy ott van az izom, stb.
1: Igen, de viszont a minőségi különbség akkor történik meg, hogyha már nem az érzékszerveiden keresztül, vagy a végtagjaidon keresztül kontrollált mondjuk így a szerzett végtagodat, hanem tudati úton közvetlenül.
5: Én pont azt akarom mondani, hogy én ezt nem annyira érzem minőségi különbségnek, hanem én ezt részletkérdésnek gondolom.
1: Szerintem
5: hogy most,
1: pedig nagyon hogy nem részletkérdés.
5: Kihagyunk, mert amit te mondasz, az, hogy kihagyjuk a szemet mondjuk, mint érzékszervet, és közvetlenül mondjuk a látóközpontba kötjük az elektródát. De végül is mi a szem? Érted, a szem az csak egy ugyanannyira mechanikus gépezet, mint az a Sony műszem, amit rá fogok kötni.
1: Nagyon nem így van, és gondolj bele még súlyosabb visszajelzésekre. Például amikor ülsz egy autóban, az, hogy az autó megcsúszott-e vagy nem, azt nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy ezt érezd. Viszont, hogyha a terészed lenne az autó, illetve te megcsúsztál-e vagy nem, vagy te saját egyensúlyod az áll-e vagy nem, az sokkal könnyebben érzed. Miért? Azért, mert közvetlen kapcsolatban vagy az érzékszervel, ugye konkrétan a füledben levő kis járatokkal, amik ezt neked jelzik.
4: Ne úgy képzeld el a mesterséges szemet, hogy a látóközpontban van bekötve, hanem be van kötve máshova, és mondjuk egész más területe is stimulálja az agynak, és más képzeteket kelt.
1: Tehát itt igazából arra kell
5: gondolni. Ez világos nekem, csak én nem gondolom azt, hogy ez egy annyira nagy minőségi ugrás lenne, hogy most kihagyjuk az amúgy mechanikus érzékszerveinket, vagy amúgy mechanikus végtagjainkat, és közvetlenül a kortexre kötjük rá ezeket.
1: Gondold el Gregor Samsát, amikor szegényként átváltozott 2x4 lábú bogárra, annak idején még a 20. század elején történt ő vele ez, és onnantól elkezdett a plafonon mászkálni, mert ez mennyire kényelmesnek tűnt számára. Tehát ha belegondolod magad egy 2x4 lábú bogárnak a testébe, akkor rá fogsz jönni, hogy teljesen más, hogyan kell az egész külvilághoz hozzáálljál, már csak a saját testeden keresztül.
5: Na jó, de erre mondok neked egy másik példát viszont, vagy ellenpéldát, hogy gondolj vissza arra, amikor még nem tudtál biciklizni, mondjuk azt annál nehezebben tudod megtenni, minél korábban tanultál meg, de hogy akkor mennyire elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ott megy az az ember ezen a teljesen instabil kétkerekű dolgon.
1: De kicsit sem tűnt elképzelhetetlennek számomra, nem bizony.
5: Akkor te biztos nagyon korán tanultál meg biciklizni, nekem van egy barátom, aki pár éve tanult meg így a 20-as évei derekán, és számára ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog, és szerintem neki az, hogy ő megtanult biciklizni, tehát hogy megtanulta irányítani az agyával ezt az ő kiterjesztését, hogy ezzel a McLuhan-i fogalommal éljek, az kb. Akkora flash lehetett, mint amikor valakinek bekötik az agyába közvetlenül az elektródát. Én valahogy így képzelem.
1: Jó, én szerintem van itt egy minőségi ugrás azért, tehát értem, hogy szerinted nincsen. Ezt így véleménykülönbségnek.
3: Igen, megosztottam a stúdióval őket egyébként, én is veled értek egyet inkább.
5: Meg nekem az is beugrott, hogy én iszonyan rá vagyok kattanva egy ilyen lövöldözős játékra, ilyen online.
6: Melyik?
5: Kodra állandóan kodozok, a Call of Duty, és hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 2-3 óránál többet játszok vele egy nap, mondjuk, akkor így ezzel álmodom. És álmomban pedig nem azt látom, hogy egy monitor előtt ülök, és hogy
6: benne vagyok,
5: hanem benne vagyok konkrétan abban a térben.
3: Hát ugye a Krajcsik Attila pont erről beszélt, amikor itt ült a lelke helyén még, hogy nehezen fogom tudni visszaadni most egy hirtelen meg az időtávlatából, de azt mondta, hogy az agyműködésének egy nagyon váratlanul meghatározó része viselkedik teljesen azonosan a játékok művelése közben rutinos játékosoknál, mint hogyha a valóságban történne vele mindez. És nagyon-nagyon kevés olyan működésbeli különbséget sikerült kimutatni, ami azt mondatja a mérővel, hogy ha itt valami más történik, az illető az éppen nem rohangászik egy ilyen félhomályos folyosón.
5: Na és ezért mondom azt, hogy szerintem az interfész viszont ebből a szempontból akkor egy kicsit nem másodrangú, de hogy ez nem minőségi különbséget eredmény ez az interfész, hanem mennyiségét olyan értelem, hogy az élménynek a teljessége az.
3: Hát akkor én még adom a lovat egy kicsit, szerintem, amit a Dárkány mondott, itt az autó megcsúszik, én megcsúszok, ez egy ilyen sebszélesség problémának tűnik.
5: Na igen, egyébként igen.
3: De ő hívhatja a fejét egyébként, hogy nem, igen. De akkor most közvetítek úgy, hogy mert hátrányos helyzetbe kerüljél.
5: Hát pedig a sávszélesség probléma szerintem annyiban, illetve ahogy mondod, ez annyiban jól kifejezi azt, hogy talán egy kicsit korlátozottak a lehetőségei az érzékszerveinknek, mert nem olyan a felbontás.
3: Nyilván meg az ellenreakcióidra is eléggé korlátozottak a lehetőségek egy kormánytekerés.
1: Tehát olyan szinten van itt probléma például, hogy olasz kutatók például csinálnak műkezet, cyberhand.org meg lehet nézni, intelligens kézprotézis, amit tudsz vezérelni az ideg, tehát ideg szálaidra kötik rá, ugye ott a túloldalát a dolognak, és akkor úgy tudsz vele fogni, hogy megtanulsz vele fogni. Tehát kvázi egy új végtagot fogsz kapni, nyilván olyanoknak jó az, akiknek valamiért elveszett a kezük. És annyira fontos az, hogy mi hol van, hogy melyik része a vezérlésnek az hol van, hogy például azt a reflexet, hogy amikor elkezd csúszni valamilyen kezedben, akkor utána kell fogjál, ezt muszáj nekik a kézbe, a mesterséges kézbe belerakni, mert nem elég finom az átmenet.
3: Hát, attanek szofisztikált hozzá.
5: Igen, de erre meg megint azt tudom mondani, hogy nemrég tört el egy barátomnak a keze, és miután levették a gipszet, ő kb. Ilyen jellegű problémákkal szembesül most, tehát így egy csomó minden finom mozgást újra kell tanulnia. Tehát, hogy szerintem itt nem a műkézről van szó, hát most gondolom végig, hogy amikor a lábadat megszúrom egy tűvel, akkor az ingerület az ugyanúgy egy meghatározott, nem kevés idő alatt jut el az idegrendszeredbe, és ott még kerül feldolgozásra, mert nyilván ez a feldolgozása sokkal gyorsabb, de hogy a lábad is ebből a szempontból csak egy ugyanolyan periféria, mint az a műkéz.
1: Azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy el is...
3: Igen, de még nem értem, hogy miért mondod, hogy nem.
5: Na jó, én akkor kiszállok.
3: Oké, okay, ma képviselek itt egy kicsit még.
1: Én még egy hasonlatot mondanék még igazából, ami miért szerintem itt nem sávszélesség, hanem mondjuk így, hogy kifejező képességbeli probléma van. Egyszerűen a gondolataid és az emberi nyelv által kifejezhető gondolataid közötti valódi részhalmazi viszonyra szeretnél felhívni a figyelmet. Tehát, hogy
0: ezt lehetne egyszerűbben, hogy hallgatok és megértsék?
1: Ezt nagyon egyszerűen hát, fogalmaztam.
3: A transformáció, ami a fejedből
4: az az a probléma, amivel a gíkek küzdenek, igen. Egyfolytában tehát, nem tudják kifejezni magukat.
1: Igen, meg amivel a...
4: Mások kevésbé küzdenek vele.
1: Azért a versírók is szoktak vele küzdeni időnként.
3: Maga náluk sportszerűtlen korlátok vannak még extra, de nehezebb a dolog.
1: Tehát, hogy amikor eszed, van egy gondolat a fejedben, aminek az alapformája nem szavas, vagy nem emberi nyelvű, ugye, hanem az egy gondolat, mint olyan, amire ebből emberi nyelvi forma lesz ahhoz, hogy kommunikálni tud.
0: Várjál, itt van egy logikai, hogy is mondjam, bukfenc, ember vagy, tehát nem emberi nyelvű, tehát ez...
3: Nem emberi nyelv, nem nyelv alapú.
1: Nem nyelv alapú.
0: Jó, oké, na akkor így más.
3: Nem
1: nyelv alapú. A nem emberi nyelv az nem azt jelenti, hogy más nyelv.
0: Jó,
1: hanem, hogy nem.
0: Oké.
1: Nem nyelv alapú, hanem egy gondolat. És mire ebből nyelvi forma lesz, ami alkalmas arra, hogy általad kommunikáld, az mindenképpen egy hogy is mondom, adatvesztéses leképezés.
3: Veszélyes tevedítés. Adatvesztéses tevedítés, igen.
4: Hogy is?
0: Várjátok, akkor ezzel azt mondod ki, hogy amikor az ember saját magával kommunikál, akkor nem használ nyelv alapú valamiféle megfeleltetéseket?
1: Nem ezt mondom ki. Azt mondom
0: de ebből
1: ki,
0: ez derül ki?
1: Nem ez derül ki belőle.
3: Hát nem következik belőle minden esetben.
1: Nem következik belőle.
0: Sejthető.
3: Nem mond ellent neki, de nem következik belőle. Tehát, hogy az igazság, hogy én hosszan kísérleteztem ezzel a magammal való kommunikáció során, hogy megpróbáljam minden egyes lépését nyomon követni. Ugye a gyakorlat úgy kezdődik, hogy az ember egyfajtában visszagondol mindig egy-egy lépést vissza, és egy hány lépést tudsz visszafelé menni, ugye a gyakorlat első, vagy a legelső formája, és akkor ebből hova tudsz, mennyire tudsz megszabadulni attól a fajta ilyen nyelvi alapú visszaemlékezéstől arra, hogy mire gondoltál, mert az egyébként való igaz, hogy sokkal közelebb áll a nyelvi alapú leképzéshez az, amit a memóriádból szedsz elő szemben, abban, ami valós időben történik a fejedben. De szerintem ez egy reflex, ez pont ebből a társadalmi lénységünkből származó reflex, hogy mert eleve úgy tárolunk el a dolgokat a fejünkben, hogy az kommunikáció kész legyen egy másik ember számára.
1: Hát, nem tudom, én nekem rengeteg olyan élményem merül föl állandóan, ami nem nyelvi formája.
3: Igen, abban a pillanatban igen, de viszont amikor átadod és fölidézed, akkor minden esetben megjelennek benne már ezek a nyelvi elemek.
1: Hát ha akkor átadtam, hát, vagy igen, akkor megfogalmaztam nyelvi formájában.
0: Mondok egy kicsit megdöbbentő dolgot, hogy vannak ugye most ez a robotika az elég keményen fejlődik. Vannak ezek a egymással kommunikáló robotok, sok figyelték meg. Nem két laptopra, hanem tényleg ezek a különböző japán meg egyéb dolgok, de itt egy robotika intézetből figyelték meg azt, hogy különböző robotokat összeeresztettek, és elkezdtek kialakítani egy kvázi nyelvet, ami lehet, hogy egy robotnál, mit tudom én, másképp hangzott, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, viszont ugyanahhoz a ingerhez vagy egyébhez kötődött, és egy bizonyos idő után elkezdett ez fejlődni, és kialakult egy kvázi nyelv.
3: Hát mondjuk erről pedig a Plécsában mondta nagyon-nagyon édesen ezt a történetet, hogy talán Finnországban, ahol volt ahol a néma nagymama nevelte mindentől messzire elszakadva egyébként egy ilyen tanyán a két árva gyermeket, akik ebből kifolyólag egy teljesen saját nyelvet alakítottak ki egymás között, és nem tudom, ilyen 14 éves korunkban találtak rájuk, egy teljesen létező, és lehet nem a Play volt mondjuk, hanem valaki, aki szintén ilyen kognitív pszichológia környékén, meg nyelvészet környékén tevékenykedik. Őket nagyon-nagyon gyorsan megtanították finnül, mint reflexként ugye abban az időben még nem fordítottak elég figyelmet ezekre a jelenségekre, de hogy 14-4 éves korra már hosszú évek óta egy teljesen közös nyelvet beszéltek.
1: De ez egy rendben is van, tehát
3: kommunikáltatok.
1: Hát mert hogy beszélgetnünk kellett egymással, ha egyedül lett volna, nem alakult volna ki.
4: Nem. Te abból indulsz ki, hogy a nyelv kommunikációs eszköz.
0: Bizony.
1: Igen.
4: Nem. A nyelv absztrakciós eszköz, az egy látszat, hogy te kommunikációra használod.
3: De ez még tyúktalás probléma innen, nem?
0: Nem. Megszer értek egyet.
3: Na. Nem. Átülök.
4: Nem.
3: elsősorban abstrakciós eszköz, igen, egyébként pedig
4: igen, igen,
3: ez egy melléktermékként kommunikáció eszköznek.
0: Halló, parancsolj!
3: Halló.
7: Én is sokat gondolkoztam már azon, hogy magyarul forognak-e agyam kerekei mindig, de találtam egy igazolását, hogy egyáltalán nem mindig úgy van, mert például egyszer egy, már nagyon jó ideje egy színen dolgoztam, én azzal gondolkoztam, meg mindenféle eszembe jutott róla, és legalább 20 percig nem jutott eszembe a színnek a neve, amikor meg akartam nevezni. Tehát semmiképp sem mondhattam ki magamba, az agyam sem mondta ki, mert nem is tudta, hogy tehát el volt felejtve a neve neki. De attól még nagyszerűen megvoltak a gondolataim vele. És akkor innen rájöttem, hogy nem kell feltétlenül mindig, mert egy darabig én is azt hittem, hogy egész egyszerűen magyarul beszélgetek magamban.
1: És egyszerűen megnevezhető szín volt, vagy pedig egy RGB kód jött ki?
7: Nem, belőle. Mondjuk olyasmi, mint magenta, tehát egy ilyen különlegesebb valami. És nem tudom már, arra sem emlékszem, hogy mi volt akkor, de tudom, hogy utána, amikor gondolkoztam, hogy de hogy is hívják ezt a szint, amivel én, és ne, képtelen voltam egy jó darabig felidézni.
3: Béla, mondjad akkor magadban.
7: Oké, csak ennyi.
4: Köszi, szia.
1: Az a szín, ami ilyen érzéssel töltel, ugye, tehát ez volt ez a...
0: Na, akkor elmondom ezt már, azt hiszem többször mondtam a Speedlight-ban is, hogy igaz, amikor egy ember megtanul egy nyelvet, akkor tudja azt rendesen, amikor ezen a nyelven tud álmodni.
1: Igen,
3: jogos, ilyen könnyű interjút én is végeztem régóta külföldön élő egyébként magyar származású emberekkel, hogy hogy van, ők egyszerűen azt rászolták, hogy hát attól függ, hogy kivel álmodik. Tehát, hogyha egy helybélivel, akit még, ugye, akit már is itt ismert meg, akkor nyilván.
1: Sőt, hát a
3: franciául, de hogyha...
1: A memóriára visszatérsz, hogy nekem vannak olyan élményeim, kis 4 éves koromban külföldön éltem, és vannak olyan élményeim, hogy nyilván a külföldi nyelven láttam tévében, de magyarul emlékszem rá. Tehát, hogy lefordítva tárolódott el. Tehát, hogy így ez is vicces, ugye, hogy a lényeg maradt meg, és azt meg olyan igazán...
3: De azért engem tovább is érdekelne, hogy ezt kifejtenéd egy kicsit pontosabban, ez az abstrakciós eszköz és kommunikációs eszköz kérdéskör.
0: Hát ez messze vezet, ez szerintem, amire Max itt gondolt igazából.
4: De megpróbálom egyszerűen összefoglalni. Na. Tehát végül is az, hogy látod a környezetedet, és megpróbálsz erről gondolatokat alkotni, és erre használod a nyelvet, hogy tehát, hogy valamilyen képzetet fölépítsél a környezetedről, vagy megfogalmazzál valamit. Egyébként pont az, hogy te láthatnád, mert hogy programozol. Nincs különbség.
1: Igen, csak megszabad.
4: Nincs lényegi különbség. Tehát amikor programozol, az is egy abstrakció, egy problémának valamilyen abstrakciója, és ugyanúgy használod lényegében a nyelvet, hogy megfogalmazod.
1: Igen, de mindaddig, amíg nincs arra szükséged, hogy ezt kommunikáld, akár hang, akár írás formában, azért, mert nincs esetleg senki, akivel ezt hang vagy írás formában kommunikáld, addig nem lesz a fogalmaidnak hangalakja, vagy nem lesz neki írott alakja. És ez a mondás, ez amit az András is mond, hogy igen, fogalmaid kialakul, tehát a kognitív folyamat végrehajtódik, igen, egyfajta nyelvezet, akkor mondjuk így keletkezik a fejedben, de nem lesz hangalakja, nem fogsz hozzá hangalakot társítani, nem fogsz hozzá írott formát társítani.
3: Sokkal inkább azt gondolná az ember, hogy csak egy simán egy struktúra keletkezik a fejedben, amit nem kell elneve, aminek nincs neve.
1: Tehát, nincs olyan neve, amit kimondani most tudunk a mikrofonban. Nem lesz hozzá hangulat.
3: És mi van a festők?
0: Ők is cyberpunkok voltak igazából valójában.
3: Hát akkor az elteresének az tök blődli volt.
5: Halló. Bocsoda, erről is eszembe jutott.
3: Lesz itt egy telefonszámla, de mondjad.
1: Téges telefonszámla.
5: Kelvin, H. Kelvin nevű, azt hiszem, hogy neurológus, vagy minden kognitív tudományon foglalkozó űrge, akinek van egy ezt a területet népszerűsítő könyve, aki azt mondja, hogy az agynak van egy saját belső nyelve, ez teljesen független mindenféle beszélt nyelvtől, hanem azt mondja, hogy létezik egy ilyen. Kb. Az egésznek a lényege az, hogy az a beszéd központ, aminek semmi köze nincsen egy ilyen, mert ugye a nyelv az micsoda, a nyelv az belső reprezentációknak egy ilyen hierarchikus rendszere. De ez azt mondja, hogy ez még mindig csak egy abstrakció, valójában az idegrendszerünk az különböző ilyen neuronhálókból áll, amiknek semmi köze nincsen a hierarchikus rendszerekhez, mert abszolút nem ilyen hierarchiákra alapulnak. De van egy olyan hierarchikus rendszer az idegrendszerben, ez pedig a beszédközpont, ami a leginkább alkalmas arra, hogy olyan típusú absztrakt, nem tudom, entitásokat hozzon létre, amik a nyelvnek az elemei. De ez még mindig csak egy olyan absztrakt nyelv, ami az agynak az úgynevezett belső nyelve, ami a belső reprezentációk, a külvilág belső reprezentációinak a szintaktikáját meghatározza. És akkor ezen kívül, illetve e felett van egy beszélt nyelv, vagy emellett, és vannak a beszélt nyelv elemei és az agyi nyelv elemei között leképezések. És ugye nyilván annál hatékonyabb egy beszélt nyelv, minél intuitívabb módon képezi le a beszélt nyelv ezt a belső reprezentációs nyelvet.
3: Amiről senki nem állítja, hogy két embernél bármennyire is hasonló lenne egymáshoz. Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés.
1: Igen, ez egy nehéz kérdés. Ezért lenne vicces egy ilyen direct link, hogy akkor lássuk, hogy ez a gondolat az tényleg át tud-e menni például.
5: Igen, de hogy ő mindenképpen azt állítja, hogy van egy ilyen belső nyelv, és ebben csak az az érdekes, hogy ő azt mondja, hogy a beszédközpont, azt bár beszédközpontnak hívjuk, de az csak egy agyi struktúra, ami valószínűleg nagy részt a magját képezi az úgynevezett racionális gondolkodásnak, de hogy ez az agyi struktúra, ez nagyon sok minden másra is használva van, tehát nem csak akkor használjuk ezt, amikor éppen beszélünk, vagy gondolatokat fogalmazunk meg a beszélt nyelv elemei segítségével, hanem akár akkor is használjuk, vagy használta az ősember, amikor azt a bizonyos dárdát próbált úgy elhajítani, hogy eltalálja vele a mamutot. És még egy csomó minden másra is használjuk. Tehát, hogy ezek a különböző agyi struktúrák, ezek rengeteg funkciót látnak el. És ezeknek az agyi struktúráknak az ilyen absztrakt megfogalmazása, mint amilyen az a belső reprezentációs nyelv, ezzel le lehet írni nem csak a beszédet, meg a beszédszerű gondolkodás, hanem egy csomó minden mást is.
3: Halleluja. Tehát akkor a tágabb halmaz.
5: Igen. Tehát, hogy több egymásra rétegződő abstrakciós szint van, és ennek csak a legtetején van a beszélt nyelv, amiről az Ákos beszélt. És hogy egy között még vannak más abstrakciós szintek is. Hellóka!
4: Köszönöm! Hello.
3: Na, lehet, hogy most, hogy a magaslesben vagyunk egyébként, újra lehet idézni korábbi adásokban elhangzottakat, de ugye, hogy a vízimajom elmélet, mely szerint és kettős pont az hallgatót megvárjuk ezzel. Halló!
1: Halló!
8: Sziasztok! Nem visszhangzok?
0: De. Kicsit.
8: Akkor lehalkítom már.
0: Na,
8: jó. Hogy az előző hozzászólóhoz szeretnék csak annyit mondani, hogy ön, hogy beszédközpont, az önmagában nem egy homogén dolog, hanem kétfajta beszédközpont is létezik, ugyanis most itt, nem most itt, tehát vannak olyan betegségek, agyi betegségek, amelyek egy bizonyos, egy ilyen vér vagy ér probléma, ami csak egy bizonyos területen okoz zavart. És ekkor derült ki, hogy van olyan betegség, amelyben a betegnek a belső gondolkodása tökéletesen intakt, viszont nem képes rendesen beszélni. Tehát azok a hangok, amelyek kijönnek a torkán, azokat ő nem, még azt sem tudja felismerni, hogy ezek nem megfelelően kiejtett szavak, és azok, amiket kiejt, azoknak nincsen semmiféle, vagy igen, ha van, akkor csak véletlenszerűen hasonlít valamifajta való szóra. De a betegnek a belső gondolkodása az tökéletesen épp. És vannak olyan beszédközponti problémák is, ahol a beteg a belső gondolkodása is teljesen tönkre ment, tehát belülről sem tudja azt a gondolkodást, amit egyébként a beszéddel együtt jár, azt magában sem érzi.
3: Komolyabb hardware hiba.
8: Ez egy komoly, igen, egy ilyen system failure, egy komoly system failure.
1: Tehát így lehet a legegyszerűbben az agyi tevékenységet tesztelni, hogy valamelyik részt kivesszük, és nézzük, hogy a több egy mit csinál.
8: Van olyan is egyébként, hogy olyan az is mutatja több szintűséget, hogy vannak olyan jelenségek, hogy a betegnek mutat egy kulcsot, és ő nem tudja, hogy az kulcs. Azt megmondja, hogy ez egy olyan valami, amivel kinyitom az ajtót és használom, de azt a szót, hogy kulcs, ezt nem tudja kijelenteni. Ezt képtelen megfogalmazni.
3: Hát a száz év magányban, amikor fölírták. Lassan felejtötte.
1: Fogalmi alkotás probléma felismerésem.
8: Még egy kérdésem van, hogy beszéltetek a számokról? mert a számolás, tehát a beszélés, a számolás az két különböző dolog, és hogy a számolásnak a különböző nyelven való megvalósítása az, az a másik nyelvnek a megtanulásánál nagyságrendűbben fontos, de nehezebb probléma. Sokkal. Úgy hallottam, hogy ez igaz vagy nem igaz, hogy, hogy a második világháborúban a francia és a német, tehát a franciák a német kémeket így tudták kiszűrni rendesen, hogy ez a németeket számoltatták franciául, mert tudjátok, hogy a francia nyelvnek a 80 meg a 90 az úgy van, hogy 4-20-10, és ezeknek az összeadása, torzása, stb. Ez egy nem ott felnőtt, mert a kultuszkörben gondolkodó embernek nagyon-nagyon

0: Fogalom. Az, azért megkimondtad, de azért nem létezik fogalom.
1: Wikipédia. A Wikipédiát van.
0: Azért, mert más valaki is leírta a websájtra, ezért már létező fogalom.
1: Legjobb.
0: És bemondták a tévébe, tehát igaz.
1: Na, ilyet nekem nem mondjál, mert ugye nálad az internet a fő forrás, és ami onnan jön, azt te elfogadod.
0: Tehát nem neked, így van.
1: De.
2: Na, halljuk, mi ez a post-cyberpunk.
0: Nem tudom, mi a post-cyberpunk.
2: A hallgatóhegyek itt várják már, hogy él túl ez a...
0: Én csak azt akartam mondani, hogy mi lett belőle, de mondjál, Max, mi a post-cyberpunk.
1: Na, mondjad.
2: Mi lett belőle tényleg?
0: Mert az belőle, nagyon furcsa módon, ugye, hogy hát ez a legalábbis a Gibsoni vonal van, ugye 80-as években indult, hogy a Gibson a legutolsó könyvét ugye már múlt időben írja. 2003-ban jelent meg, és 2001-ben játszódik, és ugyanolyan a könyvnek a mind a, ugye, a dramaturgiája, mind az ötletek, körülbelül ugyanolyan ütős, mint a korai könyvek. Tehát ez benne a és ezért nem hiszem el a post-cyberpunk, mert a Gibson önmaga tudja, hogy már megszűnt a relevancia, megszűnt fictionnek lenni, amit ő ír. Leír egy olyan történetet a
1: patternnek. A szótári besorolás alapján Kömlő Differi lenne egy tipikus megtestesítője itt a post-pi, legalább az írásaimban. Besoroltak ebből a post-cyberpunkba itt a nanotechnológiától kezdve a mémekig mindent.
0: De te figyelj, tehát innentől javaslom, hogy akkor hívjunk meg szakértőnek homeless-eket is, ha már a Kömlődit említettük. És hát beteljesült, tehát megtörtént, ennyi lett belőle. Tehát a szemben azzal a science fiction vonalattal, ami nem történt meg, még nem jártunk az Alatocentaurin, meg még a Marson sem, meg mit tudom én, ez 20 év alatt megtörtént nagyjából.
2: Ez kömmen nem biztos, mert sokan állítják ezt, hogy jártak már ott.
0: Ja. Jó, oké.
3: Okay. Tehát ott is jártunk ugyan.
0: Tehát mindaddig, ameddig én nem vehetek egy jegyet a Marsra, és nem tapasztaltam meg, hogy viszonylag egyszerű a Marsra eljutni, addig nem hiszem el, hogy én jártam ott. De ezzel szemben ez a fiction rész, ez már megszűnt fictionnek lenni. Ez nekem
3: nagyon érdekes. Ez zárt kerek sztori, érted?
0: Ez zárt kerek sztori. Gibson a saját karrierjén végignézte, hogy az az álló, amit hát nem minden, mert hát direct censoring még nincsen, meg szóval egy-két dolgon még dolgozni kell, de úgy nagyjából. Tehát a kommunikációs robbanás megtörtént, össze vannak kötve a dolgok, az a globalizált világ, amit le van írva, a nemzetállam fokozatos megszűnt, és a nagyvállalat, globalizált vállalat, mint hatalmi struktúra, ami ezt átveszi, a tudásnak és ilyen értelemben a humán erőforrás kiemelt fontossága, stb. Tehát hogy ezek mind, amik ott szerepelnek, ezek mind megvannak. Tehát
2: és azért ne felejtsük el, hogy Ázsia is nagyon kemény.
0: Nincs Ázsia.
2: És még a cyberhatalom lett, finoman szólva.
0: Ugye, ha már nem...
1: És majdnem egészében elmondtad itt ezt az egész post-cyberpunk nevű szócikket. Alkottak rá egy fogalmat, kész.
0: Jó, oké, alkossanak. Tehát, úgyhogy... ezért kérdeztem, hogy azért, mert valaki kimondta ezt a szót, azért már van.
1: Igen.
3: A neurorendszerből miért nem lett kész az a film, amit annyi éve rangoznak be? Azt ki tudja?
0: Hát ez egy jó kérdés. A Gibson nagyon megutálta a hollywoodiakat a Johnny Mnemonic miatt.
2: Bizony.
0: Ő nagyon megsértődött.
3: De hír volt, konkrét hír volt.
0: Én sokáig volt, kecsegtettek azzal, hogy lesz.
3: Elkezdték a forgatást, konkrét hír volt 6 éve.
0: Igen, és sosem lesz belőle IMDb. Film.
1: Meg kell jó. Nézni az IMDb-be,
0: tehát ez van, a Johnny Mnemonickal az történt, hogy ezt ugyan, az egy nagyon jó film lehetett volna. Gibson írta magát a forgatókönyvet is, részt vett a forgatáson. Megnézed, a stáblista sem olyan rossz, kivéve a Keanu Reeves-t. És elrontották a vágóasztalon azt a filmet. Tehát a Gibson egy olyan nyilatkozott arról a filmről, hogy úgy kell elképzelni, mint hogyha a Lynchnek a Blue Velvetjéből egy ilyen szombat délután családi mozit forgattak volna, vagy vágtak volna a végén. Érted? És nagyon, emiatt aztán nagyon megutálta a hollywoodiakat, és szerintem nem fog belük dolgozni többet. Tehát, hogyha lesz Neuromancer film, akkor az nem hollywood lesz.
2: Hát, vagy Magyarországon rendezik.
3: Egyeken.
0: Egyeken. De nem hollywoodi pénzből akkor sem. Tehát, hogy érted a

0: Tehát egy ilyen értelemben. És furcsa, hogy nem pedig nagy rendezők voltak hozzá rendelve a Neuro Mansell filmhez is, ugye? Tehát a pletykák azok eléggé is olyan kecsegtetőek voltak, de...
1: Fölvetődik bennem az a probléma, hogy mi az, ami most a Cyberpunk után van mondjuk ilyen irányzat például. Van-e ilyen, ami ez a, hogy is mondjam, egy ilyen geek filozófiát tovább vinni, vagy nem? Mert ugye kicsit eltemettük itt a végén.
2: Javasan.
0: Nem tudom.
1: Tehát nincs kvázi egy ilyen nagy hype vagy irányzat mostanában?
0: Nem tudok róla, nem tudom. Biztos van, csak az én is olyan figyelmet elkerültem.
1: Next.
2: Hát ez
3: fogalmam nincs.
2: Mi egy fél műsorni van körülbelül, de úgy értem, hogy amit lehetne erről beszélni, hogy rátaláljunk. Nem tényleg?
1: Halló.
4: Hello. Bocs, még így a végén, de az Existence-nek a témája az, hogy ezt az egész biotechnológiát, ezt így beleoltották ebbe a cyberpunk tematikába. Ez szerintem egy újdonság, meg egy...
0: Egyáltalán nem, Gibsonnál már nagyon erősen össze van
4: a biotechnológia. Teljesen szerves és organikus alapra helyezte az egészet, tehát hogy nem elektromos ketyerék, meg mechanikus berendezések, hanem gyakorlatilag élő lények. A hálózat alapjai?
0: Nem, valóban, igazad van.
4: Mert hogy szerintem ez az érdekes, hogy ez lehet talán ilyen jövő, hogy a végén már csak egy ilyen nagy légyó lesz, amiben ilyen szerves molekulák így úszkálnak.
3: Az ősleves.
4: Az intelligens ősleves.
0: Miért kell ez ős? Mitől ős? Mert hogy még nincsen, tehát nem lehet ős.
4: Hát az intelligens leves.
0: Az intelligens leves.
2: Hello.
0: Tehát ez a betűlevesnek az új változata.
2: Tényleg jó napot, egy tányér intelligens leves legyen.
0: Szükségem van egy kis számoló kapacitás, ezért veszek egy kis levest.
3: De most kénytelen leszel helyette beérni mosóporral.
0: Ne. Jó.
2: És tényleg ott lesz a Wikipédián, figyeljetek, tényleg ott lesz. Igen, hát időt kérünk.
0: No, hát ennyi volt, azt hiszem a magas lesz.
2: Na, mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljött, meg hogy meghallgatta. Ezen kívül pedig reméljük, hogy lesz még olyan tematikus nap, amikor összevontan tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, és esetleg teljes legénységgel mindenkinek a legkellemesebb minden estét és lassú hétvégét majd.
0: Igen, én csak úgy tudom megfelelni a posztcyberpunkos felvetést, hogy felteszem azt a kérdést, hogy de ezen gondolkodjanak el a hallgatók, és a következő magas lesz a telefonájában a válaszokat, hogy szerintetek túléptünk-e már a posztmodernen?
1: Megaszoltam.
3: De látom, hogy jó indulatú vagy, ne a speedlight-ba telefonál.
1: Viszont a kedves hallgatókat, Illós Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
3: Mese fog következni.
1: Skifi nap van, úgyhogy még lehet egész évfélig hallgatni különböző érdekes témákat. És jövő héten lesz magas lesz.
0: És fél óra kezdődik a moziban az Orion egész estés mozifilm, csak úgy mondjuk.
2: Pont ide lehet
3: ilyen.
0: Bizony.
1: Akkor sziasztok.
2: Ciao.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama az ajtóban toporgók várakozásteli hangulatát tükrözi.

Kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

0: Ötödik fejezet. Búcsú Koppenhágától. Másnap délben Külc volt az első, aki megérkezett a pályaudvarra. Valóságos őrjáratot tartott az előcsarnokban, úgy leste Trauri kisasszony, illetve Storm úr felbukkanását. Ráadásul az a fajta szomjúság gyötörte, amelyről oly találóan mondják, hogy ég a pokol, és csak egyetlen vágya volt, beugrani a vasúti restibe és lehajtani egy pohár sört. Ha többet nem is, csak egyet. De nem mert egy pillanatra sem tágítani posztjáról, sőt, valósággal oda plántálta magát a négyes számú kijárat elé, akár egy valódi őrszem. A főbejáraton bőröndökkel, úti takarókkal, táskákkal felszerelt úriemberek népes csoportja tódult be. Micsak? A Tirolink már itt van, állapította meg Karsten úr, aki szintén részt vett a társas utazásban. A csoportból kivált néhány utas, és Külc hentesmester előtt elhaladva kísért át a peronra. Külc papa mindebből mit sem vett észre, bár ez érthető. Csupán annyit észlelt, hogy eddig még sem Storm nem érkezett meg, sem Trauri kisasszony. Még csak ez hiányzott nekem, morfondírozott. Végül mehetek haza Berlinbe egyedül. Így jár az ember, ha jó szívű. És voltaképpen miért kell nekem már is hazamennem? Hiszen Emily meg a gyerekek már tudják, hogy nem Bernauban vagyok Zelmanéknál, hanem Dániában. Vajon mikor kaphatták meg azt a szép kikötő látképet? Ebben a pillanatban jutott eszébe, hogy a lapot be sem dobta a postaládába, hanem ott felejtette az Hotel Douglas terasztalán. Na hát, hogy én hogy elfuserálok mindent, gondolta elkeseredve. Ez már az agyér elmeszesedés. Hiába az ember nem élhet örökké. Ekkor azonban nagy hirtelen abba hagyta az elmélkedést. A bejáratnál ugyanis felbukkant Rauri kisasszony. Mégpedig nem is egyedül, hanem két jól megtermett markos férfiú fogta közre, akik fekete kemény kalapot viseltek, de meg úgy egyébként is tökéletesen megfeleltek a bűnügyi rendőrség civil ruhás tagjairól alkotott általános elképzelésnek. Oszkár Külc görcsösen iparkodott, hogy a megbeszéléshez híven ne ismerje fel Trauri kisasszonyt. Ez azonban olyannyira nehezére esett, hogy az egyszerűség kedvéért úgy döntött, rá se hederít. Másrészt viszont okvetlenül szemmel kell tartania az ifjú hölgyet, hiszen különben hogyan is haladhatta át vele egy időben a peron kijáratán. Felkapta bőröngyét, jó erősen megmarkolta sétabotját, menetkész állapotba helyezkedett, és a lehető legkevésbé feltűnően hátra sandított a válla fölött. A lány éppen barátságos biccentéssel búcsúzott kísérőitől. Külc papa tehát oda terpeszkedett a kijárat elé, és időnyerés céljából letette a földre bőröngyét. Egy másodperc, ellenőr úr, szólt oda a jegyszedőnek, csak előkeresem a jegyemet. S noha a jegyet a kezében szorongatta, sorra kikotorta minden zsebét, s ez alatt septében hátra nézett. Na végre, gondolta, csak hogy jön. Trauri kisasszony ekkor már mögötte állt. Külc átnyújtotta a jegyet az ellenőrnek, közben érezte, hogy a másik kezébe egy kis csomagot nyomnak. Ez sután öklébe szorította, átvette a kiukasztott jegyet, felkapta bőröngyét, lepottyantotta a sétabotját, lehajolt érte, s végül nagy nehezen kinyomakodott a forgóajtón. Karsten úr, aki közvetlenül kettőjük mögött állt, csak üggyel-bajjal tudott elfojtani egy sátáni vigyort. A negyedik vágány mellett igencsak élénk volt a forgalom. Külc papa elrejtette a bőröngyébe a suttyomban átvett csomagot, és gondosan rázárta a lakatot. S bár a kis csomag pejkönnyű volt, a bőrönd egyszerűen mázsás súlyú lett. Külc végig bandukolt a vonat mentén, s egy harmadosztályú kocsit keresett. Halló! Kiáltott valaki mögötte. Storm úr jelentkezett. Na végre! Esett le a kő Külc papa szívéről. Már attól féltem, hogy nem ébredt fel idejében. Aztán jajga te nagyon az a macska! Storm, aki még ekkor is zöld volt, mint a lapulevél, legyintett. Aztán köszönetet mondott utitársának, amiért hazafuvarozta a Curtius panzióba. Csak ma reggel értesültem erről, mentegetőzött. Ugyan, kedves barátom, igazán semmiség. Mint hallottam, a házigazdák nem is voltak otthon. Nem bizony, csupán egy sötét szemüveges öregurral találkoztam. Olyat nem is ismerek. Azt mondta, csak egy napja lakik ott. Akkor biztosan azért. Kürc megállt egy harmadosztályú kocsi előtt. Itt van még hely. Ám Stormul tiltakozott. Ki nem állhatom a vénasszonyokat? Rogta. Arra az őszhajú hölgyre célzott, aki éppen az ablaknál ült. A vénasszonyok szerencsétlenséget hoznak rám. Tovább mentek. Storm váratlanul megállt és felnézett egy úrra, aki éppen kitekintett a fülke ablakán. Bocsánat, nincs véletlenül még két szabad hely az ön szakaszában? Az úriember, aki egyébként módfelett emlékeztetett egy kivénhet hőstenorra, amellett bámulatosan vörös orra volt, hátranézett a fülkébe, majd ismét kitekintett a peronra és leszólt. Azt hiszem megoldható. Storm felszállt a kocsiba, visszafordult és átvette utitársától a bőröndöt. Vigyázat! Rúgmogta aggodalmasan Kürc. Aztán maga is felmászott a lépcsőn, nyögve, sóhajtozva. A vörösorú úriember segédkezet nyújtott neki, különben is csupa végtelenül rokonszenves ember ült a fülkében, már amúgy első pillantásra. És merő véletlenségből csupa férfi verődött össze. Készségesen összép húzódtak, szívélyes megjegyzések közepette. Storm megkérdezte a vörösorú úriembert, vajon ő is Berlinbe utazik-e? Nem, csak Warnemünde-ig megyek, válaszolta udvarjasan az úriember. Tudnélik, ott üdül a mejem a gyerekekkel.
1: Az aranyos kicsikék,
0: szólalt meg a sarokban ülő úr, és bárgyon vihogott. A többi utas megbotránkozva berett rá, az úr erősen zavarba jött, és elrejtőzött az újságja mögé.
1: Lehet, hogy én is elüdőzöm néhány napig Warnemünde-ben,
0: tűnődött a vörös orrú utas, bár igen sürgős üzleti ügyek szólítanak Berlinbe. Egy másik utas megjegyezte, hogy a maga részéről jobban kedveli az északi tengert. Valahogy keményebb a vize. A levegő sótartalma is magasabb, kiváltképp zült férkőzött a szívébe. Kürc szivarra gyújtott és megnézte, hogy bőröndje ott van-e a podgyásztartóban. A bőrönd változatlanul ott hevert. Kis idő múltával az utasok olyan meghitten csevegtek, mintha valamennyien ismerősök lettek volna. Ami azt illeti, azok is voltak. Irene Traurig talált egy csak nem üres másodosztályú fülkét. Mindössze két hely volt foglalt az ablak mellett. Egy rendkívül ifjú amerikai házaspár ült ott fülig újságokba és képes lapokba bújva, amelyeket olykor kicseréltek egymással. Irene az ajtó mellett ült le az egyik sarokba, és igencsak sűrűn nézegette a karóráját. Kinn a folyosón utasok hajoltak ki az ablakon, s Kopenhágában maradó hozzátartozóikkal, ismerőseikkel beszélgettek. Néhányan már a zsebkendőjüket is előkészítették. Aztán megrándult a vonat, a zsebkendők vadul lobogtak. Az amerikai házaspár felmerült a betűtengerből, egymásra mosolyogtak, majd gépiesen lehervadt róluk a mosoly, és folytatták az olvasást. Irene úgy érezte, figyelik. Körülnézett. Odakinn a folyosón az a bizonyos magas, karcsú fiatalember állt, akit Rudinak hívtak. Piccentett Irene felé, sőt kalapot emelt. Aztán belépett a fülkébe, és letelepedett a szemközti ülésre. Mit gondol, elviselnénk egymást még egyszer? Érdeklődött. Irene hallgatásba burkolózott. Ó, kiáltott fel a fiatalember, már felvette az új cipőt. Remekül áll. Elképesztően kicsi a lába benne. Traurig kisasszony tovább hallgatott. Nem tudom, a sarka kissé alacsonyabb lehetne, folytatta a fiatalember a kritikát. Az alacsony sarok egészségesebb. Maga ortopéd cipész? Kérdezte Irene. Nem. De van egy unokabátyám, aki orvos. Lipcsében? Miért éppen Lipcsében? Irene gúnyosan elhúzta a száját. Erős a gyanúm ugyanis, hogy Irene nevezeti unoka húgának valamelyik fivéréről beszél. A fiatalember elnevette magát. Igazán lefegyverző nevetése volt, mintha egy egész osztályról való gimnazista nevetett volna egyszerre. Maga lebecsüli a Struve családot, szólalt meg aztán.
1: nem mintha hencegni akarnék, de nem is képzel, milyen szorgalmas és szapora az én familiám. Érdekes. Említett unokabátyám például Hannoverben él, orrfül és gégeszakorvos. Aha, és ettől ért olyan kitűnően a cipősarkokhoz. Világos. A fiatalember hátradőlt, kényelmesen keresztbe vetette a lábát, elővett egy újságot, majd közölte. Most merő szégyenlőségből szünetet tartok. Viszont hallásra egy óra múlva. És megfeszített erővel olvasni kezdett. A vonat éppen Zéland szigetén futott keresztül, délnek. Csupa kert között vitt az út. Traurik kisasszony energikusan hóna alászorította jókora kézitáskáját, és az amerikai nászutasok feje fölött kinézett az ablakon. Kültz, hentes és mészáros, szintén kinézett fülkéje ablakán, legalábbis fél szemmel. A másikkal bőröngyét s a bőrön titkát vigyázta. Kutya nehéz soromban, gondolta, és csak egy hajszálon múlt, hogy nem bökte ki ezt hangosan is. Megtörölkedte a homlokát. Melege van? Tudakolta aggódostól. Mielőtt Kültz válaszolhatott volna, egy másik utitársa már fel is pattant és leengedte az ablakot. Igazán nagyon kedves. Állálkodott Kültz és szemügyre vette a társaságot. Ennyi rokonszenves, bizalomgerjesztő embert igazán ritkán látott még együtt. Ez egyszer disznó szerencséje volt. Kimutatott az ablakon. Már idefelé jövet is feltűnt nekem, fordult utitársaihoz, micsoda elsőrangú marhát nevelnek itt Dániában. Világ életemben nem láttam még ilyet. Az egyik barna tehéncsorta szinte megérezte, hogy róluk esik szó. Az állatok figyelmesen néztek a vonat felé, sőt, néhány boci még futott is pár lépést mellette. Önt érdekli az állattenyésztés? Kérdezte a tulipiros orr tulajdonosa.
2: Hát persze,
1: válaszolt Kültz. Utóvégre hentes és mészáros vagyok, idestova 30 esztendeje.
2: Vagy úgy, akkor természetes,
1: udvariaskodott az úriember. Pillanatilag azonban nem rajongok túlságosan a foglalkozásomért, magyarázta tovább Kültz. Az embernek egy szép napon mégis csak az idegeire megy, hogy folyton folyvást ökrök veszik körül. Hosszadalmasan nevetett. Utitársai fagyarkásan mosolyogtak.
2: Remélem, ezt nem célzásnak szánta, kérdezte szerényen Storm.
1: Az idős hentes mester enyhén szólva kétségbe esett, amikor végre megértette a kérdést. De hát hogyan is képzelhet rólam ilyesmit? Kiáltotta magán kívül. De hogy is céloztam önökre, urai? Én igazán csak valódi ökrökről beszéltem, nem önökről. Ha sejtenék, milyen kínos számomra ez a félreértés. Én soha nem vetemednék ilyesmire. Teljesen kijött a sodrából, hiszen csak tréfáltam, jelentette ki Storm úr. Igazán, könnyebbült meg Kültz. A többiek bólogattak. Hála Istennek, sóhajtott a hentes mester. Kő esett le a szívemről. Higgyék el, én soha nem volnék képes hangosan kimondani ilyet. A Rudi nevezető fiatalember hátra dőlt az ülésen, szemét lehúnyta, és egyenletesen szuszogott. Irene Traurig az arcát nézte. Aprólékosan, figyelmesen vizsgálgatta, és közben eltűnődött. Valószínű, hogy hazugság volt eddig minden egyes szava. Vajon miért jár a sarkamban tegnap óta? És ha már követ, miért töm hazugságokkal?
2: Az ember. Pedig az arca olyan, mint Mihály Arkangyalé. Nekem aztán mesélhetnek az arc meg a jellem összefüggéséről.
1: Hirtelen az ablak felé fordult, és néhány percig mereven bámult kifelé. De aztán akaratlanul is visszafordította a fejét.
2: Milyen gyönyörű kezem van,
1: gondolta önfeledten.
2: De akkor is csak csirkefogó.
1: Na hát velem próbáljon meg kikötni ez a Rudi.
2: De rögtön helyesbített Struve úr. Ez a hétalvó.
1: Ez utóbbi ponton azonban tévedett. Struve úr korán sem aludt. Csak aludni látszott. Leeresztett szempillái alól figyelte a lányt, és a lelke mélyéig fel volt háborodva. A fene vinné ezt az Irene Traurigot, gondolta, hogy éppen ez legyen ilyen csinos. Miért nem lehet az eféle valami bányarém? Az ember évek óta másra sem vágyik, mint hogy egy ilyen lányra találjon.
0: aztán mikor végre a karjába fut, csak bajt okoz. A fene vinne el az ifjabb Holbeint, 8. Henrik minden lefejezett és lefejezetlen nejével egyetemben. Jaj, te bonyolult is az élet! Iréne egészen előrehajult, és furcsa tekintettel nézte a fiatalembert. A fiatalember úgy látta, hogy a lány szeme egyre tűnődőbb, egyre nagyobbra tágul. Ugyan mi nézni valót talál rajta, gondolta. De aztán Iréne hirtelen lesütött a szemét, és elpirult, mint egy iskolás lány. Ettől a fiatalember is elvesztette önuralmát, és felébredt. Letelt az óra? Kérdezte. A lány összerezzent, és megigazgatta a haját. Miféle óra? Az előirányzott beszédszünet, világosította fel a fiatalember. Ennyivel tartozom a rokonságomnak. Vagy úgy? Iréne az órájára pillantott. Még van ideje. Szép álmokat. Csak nem aludtam. Remélhetőleg jól. Hortyogtam is? Nem. Micsoda feledékenység? Ebben a pillanatban egy úr haladt végig a folyosón. Egy fehér szakállú, sötét szemüveges úr. Benézett a fülkébe, és lassan tovább csoszogott. Ismeri ezt az urat? Kérdezte Iréne. Nem, felelte Struve úr. De valami azt súgja, hogy a közeljövőben lesz hozzá szerencsém. A sors igazolta Struve úr sejtelmeit. Zéland és Láland között a kompon leszállt a kocsiból, hogy megmozgassa kicsit a lábát. És ekkor ismét találkozott az öreg úrral. Éppen tüzet kért az egyik utastól. Gyanakvóbb szemlélőnek fel is tűnhetett, hogy az égő cigarettát odanyújtó férfi suttog valamit a fehér körszakálónak. Idegenek általában nem szokták suttogva közölni egymással megjegyzéseiket. A túlzott óvatosság és könnyelműség. Az öreg úr tovább csoszogott. Rudi Struve utána zarándokolt. Az öreg úr a kocsik ablakait vizsgálgatta. Struve követte tekintetét, és észrevette, hogy egy harmadosztályú szakaszból kinéző férfi az alatta tova haladó öreg úrra hunyorít. A hunyorgó szem alatt feltűnően vörös orr tündökölt. Struvénak, mintha rém lett volna valahonnan ez az orr. A komp korlátjához lépett, és 5 teljes percig szemlélte a keleti tengert, az ezüst sirályokat, meg a komp útvonalát jelölő bójákat. Aztán visszafordult, és figyelni kezdte a harmadosztályú szakaszt, amely szinte igézően hatott rá. A vörös orr tulajdonosa mellett felfedezte a túlságosan magasra sikeredett fülű, kis növésű úriembert is, valamint azt a harmadik egyént, akit az Amalienborg előtt látott. És szemközt velük csupa kötnivaló gazember között ott gubbasztott az a derék lódenruhás turista behemót, aki Iréne Trauringgal üldögélt a Dagleter előtt. Rudi Struve sehogyan sem értette a csapat felállítást. Mi keresni valója van ennek az atléta termetű jóra való polgárnak ennyi lókötő között? Vagy talán nem is olyan jóra való ez a polgár? Struve sürgősen visszavonulót fújt, a legjobb távfutó stílusban vágtatott a saját kocsia felé. Remélhetőleg nem történt semmi meglepő a távol léte alatt. Egyetlen ugrással fenntermett a kocsi lépcsőjén, és végig loholt a folyosón. Valamivel a fülke előtt lefékezett, és kényszerítette magát, hogy kedélyes léptekkel lejtsen be az ajtón. Traurik kisasszony változatlanul a helyén ült és merengett. Struve úr is visszatelepedett a maga zugába. A lány feléje fordította arcát, majd hirtelen a feje fölé nézett. A fiatal ember követte a lány tekintetét, és szemügyre vette a csomagtartót. Nem, a bőrön nem tűnt el. Mondja maga, önmagával játszik csőpostát? Struve nem értette, mire céloz a lány. A kalapjáról beszélek, világosította fel Iréne. A fiatal ember lekapta a kalapot. A szalag mellé egy borítékot tűztek. Uris, jegyezte meg, kivette és felbontotta a levelet. Hatalmas nyomtatott betűkkel ez állt a papíron. Aki tűzzel játszik, megégeti magát. Struve összehajtogatta a papírt, zsebre vágta, közben ráncba futott a szemöldöke. Valami kellemetlenség érte? Kérdezte a lány. Ugyan már, vetette oda a fiatalember, és iparkodott ártatlan mosolyt ölteni. Csak egy régi ismerősön viccelődik.
3: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 6. fejezet. Ó, azok a vámtisztviselők! Mielőtt a vonat a kompra futott volna, átestek a vám és útlevélvizsgálaton. A mozdonyt meg a vasúti kocsikat már lenn a komphajó gyomrában ringatták a keleti tenger hullámai, s a dámpart lassan elhalványodott. Külc papa felkászálódott, és a bőröngye után nyúlt. Hová készül? Érdeklődő Storm. Fel az étterembe. Éhes vagyok. Velem tart, Storm úr. Szívesen vendégül látom egy-két runt kis üstire. Külc atyai hangon nevetett. Néhány percig türelemmel kell lennünk, uraim. Jegyezte meg egyik utitársuk. Még nem jártak itt a hajóvámosok. Na nézd csak, cillelt mélységes meglepetés Storm. Tehát a vámvizsgálatot már elvégezték, bámult el az idős hentes. A kompon újabb ellenőrzést tartanak, magyarázta a jól értesült utitárs. Nem értem, ebegett Külc. Odafelé nem volt ilyesmi. Ön a német komppal ment át? Kérdezte egy másik utas. Igen, a némettel. Na, itt van a kutya elásva, jelentette ki a jól értesült egyén. Mert most a dánokén vagyunk, azok pedig sokkal alaposabbak. Ó, ez az átkozott bürokrácia, háborgott Philipp Achtel. Ráadásul a kettős könyvelés, gúnyolodott egy másik utas. Na jó, törődött bele Külc, és rezignáltan visszatelepedett a zöld nadrágra. Türelem, rózsát teröm. Achtel úr már is leemelte bőröngyét a csomagtartóból, az ülésre helyezte és kinyitotta. Remélhetőleg gyorsan elintézik a dolgot, szomjas vagyok. Karsten úr kinézett az ablakon és kisvártatva jelentette. Amott jön valaki egyenruhában, alig hanem ő lesz az illetékes. A fülke ajtaja kinyílt, belépett egy férfi. Aranyzsinóros, kék matrós sapkát és bő körgallért viselt. Tisztelgett, és valamilyen idegen nyelven hosszabb előadást tartott. Philipp Achtel válaszolt neki, a fejét rázta, és hívogatóan mutogatott bőröngye felé. A vámtisztviselő beleturkált, meglehetősen ádász képet vágott, és ismét szalutált. A többi utas is sorra kinyitott a táskáját, bőröngyét. Az egyenruhás buzgón végezte hivatalos feladatát. Nem csempészett át véletlenül cigarettát vagy csokoládét? Suttogta Külc fülébe Storm. Nem én? Felelte Külc, és szorongó szívvel kinyitotta a bőröngyét. A vámtisztviselő odalépett hozzá, és a maga nyelvén mindenfélét kérdezgetett. Achtel úr önfeláldozóan közbevetette magát, és élénkkel igyekezett a tisztviselő lelkére beszélni. Közben fél karjával átölelte Külc vállát. A vámos benyúlt a bőröndbe, kihúzott egy hatalmas fehér vászongöngyöleget, és kérdezett valamit. Arra kíváncsi, hogy ez micsoda, tolmácsolt Philipp Achtel. Ha nincs ellene kifogása, a hálóingem, tudatta az őzdalia kisé inkerülten. A többiek nevettek. Achtel elmagyarázta a hivatalnoknak a vitorlányi vászon nemű rendeltetését. A vámos visszagyömöszölte az intim ruhadarabot a kofferbe, rácsapta a fedelet, szigorúan végigmért az utasokat, kurtán tisztelgett és elvonult. Külc fellélegzett. Megkönnyebbülten bezárta a bőröndöt, s a kulcsot gondosan elrejtette pénztárcájába. Kellemetlen egy pofa volt. Nyilvánította ki a véleményét. Rendkívül hálás vagyok önöknek, uraim, hogy így mellém álltak. Már azt hittem, elkopozza a háló neműmet. Most már felmehet az étterembe, kedves barátom. Jegyezte meg a kisnövésű Storm. Én inkább idelen maradok. Ma látni sem bírok más, csak vizet. Pálinkát? Végképp nem. Nyugodt lehet, fenntartjuk a helyét, szólt Karsten. Hálás köszönetem, rebegte Külc. Önök borzasztóan rendesek hozzám. Már úgy érzem magam, mint a valósággal a nagypapájuk lennék. Felkapta bőröngyét és kinyitotta a kocsi ajtaját. Mielőtt azonban kiszállt volna, benyúlt a mellény zsebébe, elővett egy dobozt, és kármérrendő mosolyogott. Nézzék csak, szólt vissza. Azért is átcsempésztem egy doboz cigarettát. Hű, micsoda fene gyerek! Rikkantotta elismerően Storm úr. És Külc papa büszkeségtől dagadó kebellel lekecmergett a hajó deszkáira. A komphajó elegáns, fényes éttermében csak úgy hemzsegtek az első és másodosztály utasai, akik részben már üldögéltek, részben korántsem passzív ámulattal, a végtelen benyúló büféasztalok előtt álltak, amelyeken a homártól a tejszínhabos gyümölcsrizsik mindent megtalálhattak, mis szem szájnak ingere. A vendégek megpúpozták tányérjukat a pompás csemegékkel, és kéjes gyönyörrel telepedtek le az asztalokhoz. Sokan többször is megjárták ezt az utat, hiszen akár semmit nem evett az ember, akár egy egész kocsi rakományra valót, ugyanannyiba került. A keleti tenger erősen hullámzott, az ablak keretében hol az ég tűnt fel, hol a tenger. A némes érzékenyebb utasok elnyetten hullajtották ki kezükből a kést, villát, és erősen összeszorították szájukat. Minő keserv! De nagyobb baj általában nem történt. Struve úr Iréne mellett foglalt helyet, bár nem mondhatni, hogy a lány különösebben hivogató pillantást vetett volna rá, amikor asztalához közeledett. Struve úr szorgosan evett. Iréne csak villahegyjel piszkálgatta a különféle salátákat. Fél, hogy elhízik? Kérdezte a fiatalember. Nem, vetette oda a lány. Én nem félek egyáltalán semmitől. Az a legfontosabb, helyeselt a fiatalember. Némán fürkészték egymást, és tovább ettek. Ekkor lépett a színre Küld, Szentes és Mészáros mester, Sétabottya, valamint Bőröngye társaságában, és kutatóan körülnézett. Amint felfedezte Iréne Traurigot, arca felragyogott. A tükörsima parketten elóvakodott az asztaláig. Ott meghajolt, és megkérdezte, szabad-e leülnie. A lány óvatosan mosolygott, és biccentett. Külc mutatkozott be a vén Tiroli, és meglengette velúr kalapját. Struve, közölte a fiatalember. Az őszmester letelepedett, és helyszíni szemlét tartott. Aha! Itt önkiszolgálás folyik, akár a népkonyhán. Ismét felállt. Megkérhetném kegyedet, hogy szíveskedjék alaposan szemmel tartani a kofferomat? Fordult az ifjú hölgyhöz, és jelentőség teljesen kacsintott egyet. Majd tovakocogott. Maga ismeri ezt a bácsit? Kérdezte Struve. Tegnap óta. Ritka becsületes ember. Engem bezzeg nem méltat ennyi bizalomra. Irének kiúszta magát. Mindent a maga idejében. Jelentette ki királynői fenséggel. A fiatal ember ezúttal nem felesert, mert fölöttébb lekötötte a sült csirke. Ekkor tért vissza Külc papa. Tenyerén többszörösen túlterhelt tányért egyensúlyozott, odasandított Bőröngyére, aztán kimerülten leroskadt. Kész csemege boltot rendeztek be itt? Áradozott. Én már attól féltem, hogy egy falathoz sem jutok, amiatt a nyavajás második vámvizsgálat miatt. Micsoda miatt? Ökkent meg a fiatal ember. Hát a második vámvizsgálat miatt, magyarázta Külc. A német kompon nincs ilyesmi, csak a dánokén. Hiába, ez a bürokrácia. A kettős könyveléstől jön az egész. Derűsen nevetgélt, aztán nekiveselkedett a tányérnak. Másodszor is végeztek vámvizsgálatot. Tartott ki a témánál Struve. Mikor? Külc papa csak rágott és rágott.
1: Nincs persze. Mondhatom, ocsmányképe volt a pasasnak. Valami malaclopót viselt. Miért? Önöknél nem járt?
0: Nem, susogta Trauli kisasszony. Nálunk senki se járt, Külc úr. Úgy látszik, itt mindenki egyéni kezelésbe részesül, állapította meg Rudi Struve. Kezdem gyanítani, hogy az a bizonyos második vámvizsgálat mindössze egyetlen fülkére korlátozódott. Az akhentes szájában megállt a libamáj pástétom. Nagy nehezen sikerült csak legyűrnie a falatot.
1: Mit akar ezzel mondani?
0: Hogy az ön fülkéjében található podgyász nagyobb érdeklődést keltett, mint az összes többi utasé együttvéve, fejtette ki a fiatalember. Persze nem is sejtem miért, de valamilyen oka bizonyára volt a dolognak. Külc Traurig kisasszonyra merett, és hangtalanul mozgott a szája. Bozontos őszbajusza remegett, mint a nyárfa levél. Hirtelen felkapta Bőröngyét, térdére fektette, előkotort a pénztárcáját, és kivette belőle a kulcsot. Ne itt, mondta Iréne. A hangja parancsolóan csengett. Struve úr idegesen pillantott hol egyikre, hol a másikra. Megőrülök, mondta Külszpapa. Ha az úrnak igaza van, akár fel is köthetem magam. Ne veszíts el a fejét, kedves Külcz úr, állt fel Iréne Traorik. Én most kimegyek a fedélzetre, és lefekszem egy nyugágyba. Maga pedig vonuljon félre valahová, ahol nem figyelheti meg senki. És győződjék meg, hogy ezt a második vámvizsgálatot rendesen végezték el. Aztán pedig kérem, jöjjön fel rögtön a fedélzetre hozzám. Az ősz hentesmester felemelkedett, fogta bőröngyét, és rogyadozó léptekkel távozott a pazarétteremből. Ízletes fogásokkal meglakott tányérja ott maradt, mint egy apátlan, anyátlan árva. Iréne Traurig a séta fedélzetre vezető mellékajtón ment ki. A Rudin nevezetű fiatalember Külcz urat követte némi távolságban, lecövekelt a férfi mosdó elé, és várakozott. Iréne helyet foglalt a fedélzetön. Körülötte senki sem ült a székeken. Fütyült a szél, s a felhőknek szemlátomást sürgős dolguk akadt. A láthatár szélén egy halászhajó imbolygott. Máskor a hullámok hátukra kapták és felemelték fel egészen az égig. Súlyos léptek közeledtek. Iréne arra fordította fejét. Külcz és Struve urak jöttek feléje. A fiatal ember úgy támogatta az öreget, mint aki beteget vezet. Ráadásul a koffert is ő cipelte. A bőröndből egy fehér vászon csücsök kandikált ki. Külcz lehuppant az ifjú hölgy mellé. Eltűnt. Csak ennyit tudott kinyögni. Eltűnt. Azonnal értesíteni kell a kapitányt, követelte erélyesen Struve úr. A második vámvizsgálat csalás volt. Külcz urat meglopták. Várneműndében senki sem hagyhatja el a hajót, míg a rendőrség meg nem motozza. Kérem, ne avatkozzék a dolgomba, intette le fagyosan Traurik kisasszony. Hogy a maga dolgába? Háborodott fel a fiatalember. Utóvégre Külcz urat fosztották ki, nem magát. De bizony őt, motyogta az őszentes mester. Éppen, hogy a kisasszony, hiszen övé volt a miniatűr. A miniatűr? 600 000 koronát ért, tatogta kétségbe esetten az öreg. Ezt soha nem tudom megtéríteni kegyednek, soha az életbe, kisasszony. Tehát ilyesmi szóba sem kerülhet, vigasztalta a lány. A felelősség egyedül engem terhel. Nagyszerű, üledeze Struve úr, és mégis megtiltja, hogy értesítsem a kapitányt. Külcz papa kezébe tevette arcát, és a fejét ingatta. Jaj, milyen gonoszak az emberek, nyögdécselt. Így becsapni engem. Nem volt valódi a vámtisztviselő, és nem volt valódi az utas, aki a második vámvizsgálatot emlegette. Nyugodjék meg végre, drága Külcz úr, szólalt meg Irére. Nem volt valódi a miniatűr sem.

Hetedik fejezet. A bőrönd meg a szivarok. Hármasban könyököltek ki a hajó korlátján. Iréne a két férfi közt állt. Külcs papa levetette barna velúr kalapját, átengedte ősz haját a viharos szélnek, és hitetlenkedő mosollyal nézte a tengert. Olyasformán érezte magát, mintha valami nagy betegség után épp az imént közölte volna vele az orvos: na most már felkelhet az ágyból, mester. A Rudi nevezetű fiatalember a mellette könyöklő lányt nézegette, és sejtelmesen volt, hogy voltaképpen is általában hogyan is vélekedjék erről az egészről. Bocsásson meg, kisasszony, szólalt meg az öreg. Még most is kicsit kótyagos vagyok. Az előbb a rémülettől, most meg az örömtől. De valami végképp nem megy a fejembe. Ha a miniatűr, amelyet ezek az átokfajzatok elcsaklisztak tőlem, hamis volt, igazán nem kellett volna elhitetnie velem, hogy valódi. De igen, Külcs papa, akár tetszik, akár nem, el kellett hitetnem magával, bizonykodott a lány. Haragszik rám emiatt? Még álmomban sem, jelentette ki az öreg, pedig kegyed alaposan felültetett. De haragudni? Igazán nem haragszom, hiszen kegyedre nem is lehet. Mégis mondja meg, aggatta tovább a lányt, miért kellett elhitetnie velem, hogy a hamis miniatűr valódi? Roppant egyszerű okból. Mert két miniatűr van, egy hamis és egy valódi. A két férfi hajszál híján egyensúlyát vesztette. Úgy bizony, folytatta Iréne Traurig. Az amerikai gyűjtő, az eredeti példány tulajdonosa, már évekkel ezelőtt készítetett egy másolatot egy amerikai Holbein másolóval. Ezt vitték kiállításokra az eredeti helyett, mégpedig anélkül, hogy bárki is sejtette volna. Túlságosan nagy kockázatot jelentett volna kiállítani az eredetit. A titokról csak a gyűjtő és múzeumának gondnoka tudott. Most legutóbb az aukció rendezője is értesült róla, Steinhöfer úr a másolatot természetesen megvette az eredetivel együtt, és mindkettőt egy koppenhágaiban páncélszekrényében helyezte el. És a férfiak, akik kikísérték a vonathoz kegyedet, kérdezte Külcs papa. A bank detektívjei voltak. Most már világos minden? Nem éppen, felelte Struve úr. Igaz, hogy semmi közöm a dologhoz, de mégiscsak szeretném tudni, hogy voltaképpen miért a másolatot adta át Külcs úrnak, és ha már igen, miért hitette el vele, hogy az az eredeti? Nekem ugyan elég sok közöm van a dologhoz, dörmögte Külcs papa, de azért én is szeretném tudni. Traurig kisasszony bizalmatlan oldalpillantást vetett Struvéra. Tegnap óta ugyanis tévedhetetlenül éreztem, hogy figyelnek, és minden lépésemet nyomon követik. Ám bár Külcs úr úgy vélte, hogy ez csupán idegesség. Ami szépen elmúlik majd az első gyerek után, huncogott Külcs papa. De Traurig kisasszony véleménye az volt, hogy nem ér rá várni addig. Ez a vélemény tökéletesen megfelel a valóság, helyesett a fiatalember. Iréne Traurig elsiklott a megjegyzés felett, és folytatta. A délutáni lapok közölték, hogy elloptak 1 millió korona értékű műtárgyat. Semmi kétségem nem maradt, csapdába kerültem. Nem találtam kiutat. Végül az az ötletem támadt, hogy Külcs úrtól kérek segítséget. Állásan megsimogatta az öreg, lótemburkolatos karját. Hosszasan elüldögéltünk a szálloda előtt. Ha valóban figyeltek, mint feltételeztem, akkor ez okvetlenül szemet szúrt. Aztán kisétáltunk az Amalienborgba, és egy padra telepettünk, ahol kihallgatni ugyan nem lehetett bennünket, de megfigyelni megfigyelhettek, hiszen alkalmasint oda is követtek. De még mennyire? Szólt el magás Struve úr. Ám amikor társai kíváncsian rámeredtek, gyorsan helyesbített. Hol biztos, hogy követték magukat? Ez egyértelműen kiderül abból is, hogy elrabolták a másolatot. Ha viszont követnek, folytatta Iréne, akkor nyilvánvaló, hogy a legközelebbi találkozásunkat kétszerte jobban megfigyelik. Emiatt mondtam, hogy találkozunk a pályaudvaron. Ott akár egy tucat spicli is ellődöröghet feltűnés nélkül. Ezek mind látták, hogy úgy teszek, mintha nem ismerném Külcs urat.
és látniuk kellett azt is, hogy szembeötlő titokzatossággal egy kis csomagot nyomok a kezébe. Mi mást gondolhattak volna, mint azt, hogy ez csak is a miniatűr lehet? Így hát külcurat kellett meglopniuk. Nos, a számításom bevált, külcurat meglopták. A miniatűr eltűnt. Szerencsére a hamis. De legalább nekem elárulhatta volna az igazságot, méltatlankodott az őszdalja, akkor az előbb nem ijedtem volna meg olyan borzalmasan. Drága külcúr, vallotta be az ifjú hölgy, ha előre elárulom az igazságot, az egész tervem füstbe megy, hiszen maga túlságosan becsületes, sehogy színlelni tudna. A tolvajok már az orráról leolvasták volna, hogy be akarjuk ugratni őket. Megtisztelő, nyilatkozott a hentes. Folytassa csak. Most mi következik? A banda egyelőre szentül meg van győződve arról, hogy az eredeti miniatűrt szerezte meg, és Berlinig senki sem veszi észre a turpisságot. Bocsásson meg, hogy beleártom magam, szólalt meg Struve úr, de szerintem maguknak úgy kellene viselkedniük, mintha nem is sejtenének semmit a lopásról. Igen, ez a legfontosabb, erősítette meg a lány. Különben minden hiába volt. Struve úr elgondolkodott. Így hát külcúr szempontjából ezután jön majd a feladat nehezebbik része. Iréne bólintott. De nekem már elegem van, kiáltott fel az akhentes mester. Tény, hogy én csak egy jóindulatú vén szamár vagyok, elismerem. De az indiános dival átmenetileg torkig laktam. Ráadásul még éhes is vagyok. Enni természetesen ehet, mielőtt, mit csináljak? Tudakolt a külcpapa. Ragasszak talán hosszú, fekete álszakát? Esetleg ugorjak a tengerbe, és úszva kövessem a hajót? A feladat lényegesen nehezebb, világosította fel kíméletesen a fiatalember. Külcs úrnak ugyanis

0: mégpedig minél többet. Letöröm a derekát. Drága aranyos külcúr, könyörgött Iréne, kérem, ne hagyjon cserben. Nagyon-nagyon szépen kérem, hiszen másként hasztalan minden, amit elértünk. Külc papa tétován állt, és csendesen vívódott egy darabig, aztán sarkon fordult, és elindult a lépcső felé. Külc úr! Kiáltott utána Rudi Struve. A bánatos hentes megállt. A bőröngyéből kilóg valaminek a csücske. Azt vissza kell dugni, mielőtt beszáll a vonatba, különben rájönnek, hogy mindent tud. Külc lenézett a bőröndre. Ja, persze, legyintett. A hálóingem. És mélabúsan leporoszkált a lépcsőn. Philipp Achtel visszaugrott a fülke ablakától. Vigyázat, jön! Suttogta. A többiek fesztelen pózba helyezkedtek, és nagy erőfeszítéssel iparkodtak ártatlan képet ölteni.
1: Mit csináljunk, ha észrevett valamit?
0: Kérdezte Karsten.
1: Ez ugyan nem vesz észre semmit,
0: állított a Storm a kis növésű. Ahhoz nehéz a feje.
2: És ha történetesen csak úgy véletlenül vette észre?
0: Makacskodott Karsten.
2: Utóvégre megtörténhet, hogy az ember keres valamit a kofferjában, még ha nem is hiányzik belőle semmi.
1: Majd kiderül,
0: bizakodott Achtel. Az a pasas nem tud színlelni, és ha netán észrevett volna valamit, végrehajtjuk a főnök parancsát.
1: Vedelni tud,
0: morogta Storm, hanem a tengervíz nem kisüsti. Ekkor kinyílt az ajtó, és nagy szuszogással belépett a fülkébe az illető, akiről így elbűvölő szavakat ejtettek.
1: Isten oszta szerény körünkben,
0: rikkantott fel Achtel úr. Jól belakmározott?
1: Ragyogó hideg büfé van odafenn,
0: jelentette a hentesmester.
1: Akár előről végigenném az egészet.
0: Szájába összefutott a nyál. Megtört szívvel gondolt az étteremben maradt árva előételekre, és harsányon krákogott, nehogy meghallják, amint korog a gyomra. Aztán óvatosan felemelte bőröngyét, és oly gyengéden helyezte el a csomagtartó hálójában, mintha vadonatfriss dán tojással volna teli. A többiek összeröhögtek.
1: Ha tudná,
0: gondolták. Storm, a kis növésű, sátánian vigyorgott. Külc papa letelepedett, lábát kényelmesen kinyújtotta, és benyúlt a belső zsebébe. Töprengbe húzta vissza a kezét, aztán mérgesen megrázta a fejét, és körülményesen felállt.
1: Keres valamit?
0: Kérdezte idegesen Storm.
2: Ó, csak a szivartárcámat,
0: felelte Külc papa. A bőröndömben maradt. A többiek úgy ültek, mint a beléjük csapott volna a mennykő.
2: Most kezdődik a balhé,
0: gondolták. Az őszhentes előkotort a zsebéből pénztárcáját, és kivette belőle a bőrönt kulcsát. Achtel úr volt az első, aki összeszedte magát.
2: Minek ennyi, teketória?
0: Kurjantotta kedélyesen. Oda kínálta a saját szivartárcáját. Parancsoljon egyet az enyémből.
2: Vagy az enyémből?
0: Vágott a szavába Karsten.
1: Cigarettázni nem szokott soha? Nem óhatja meggóstolni ezt a Lucky Strike-ot?
0: Külc papa megindultan nézte a feléje nyújtott tárcákat és dobozokat.
1: Önök rendkívül kedvesek, uraim.
0: De hát ezt igazán nem fogadhatom el. Philipp Achtel úr láthatólag vérig sértődött.
1: Csak nem akar minket megbántani?
0: Isten őriz, rebegte az öreg ilyetten, és a pénztárcát kulcsostul visszatette a helyére. Egy cigaretta nálam is van, igaz, hogy azt a gyerekeim számára csempésztem át. Achtel tárcája felé sandított, és némi habozás után kivett belőle egy szivart. Akkor hát bátorkodom. Az utasok versengbe adtak tüzet neki. Külc visszaült a helyére, és lelke mélyig megindultan szemlélte a társaságot. Illetve nem az egészet, mert arra a bitangra, aki a második vámvizsgálattal beugratta, rá sem nézett.
1: Na hát, ennyi kedves ember egy rakáson, álmélkodott, és kedélyesen eregetni kezdte a füstgomolyokat.
0: A többiek fellélegeztek, és igyekeztek megnyerően vigyorogni.
2: Kitűnő ez a szivar,
0: jegyezte meg a dariás hentes.
2: Nem túl erős, de nem is túl gyenge.

0: ha szabad megkérdeznem, mibe került? Achtel úr megmondta, Storm úr pedig kutyafuttában kiszámította, hogy 30 dán őre hány német felig. Hát én ezt életemben nem tanulom meg, úsult Krüczpapa. Tegnap Kopenhágában például minden áron egy 6 feliges bélyeget akartam venni. A Storm barátom lemelt volna, ott simán kihajítanak. Jól mulatott a dolgon, a többiek is vele nevettek. A levelező lapot egyébként a szállóasztalán felejtettem, hallotta bebecsületesen. Szegény Emily már biztosan azt hiszi, hogy meghaltam.
1: Nem megy az olyan gyorsan, vélte Philipp Achtel.
0: Na-na, jegyezte meg Storm úr, néha nagyon is gyorsan megy. Elhallgatott és összekulcsolta két kezét, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Ismertem egyszer valakit, egy nagy bankház pénzbeszedője volt, Krüczpapa tág szemekkel bámul Storm barátjára. És? Noszogatta aggodalmasan. A kisnövésű Storm lemondóan legyintett. Miért bolygassuk a régi sebeket? Sóhajtott. Barátom volt az illető. Érelmesesedés? Firtatta Krüczpapa. Nem. Miközben a bank pénzét vitte, megszólították az utcán. Ha nem tévedek, tüzet kértek tőle. És aztán összeesett.
2: Szívroham?
0: Szörnyettel Krüczpapa. Ne. Kötőtű. Jó hegyesre kiköszörülve. Egyenesen a bardái közé. Krüczpapa hátára hideg futkározott. Hogy mi meg nem esik manapság? Háborgott Achtel úr, mint aki felfogni sem képes ilyesmit. Rémes, milyen rossz emberek vannak a világon.
1: Bizony, bizony,
0: helyeselt az őszhentes mester. Ebben igaza is van. És megsemmisítő pillantást vetett a sarokba, ahol ellensége ült. Aztán észbe kapott. De szerencsére az emberek többsége mégiscsak becsületes. A társaság serényen bólogatott. Kétségtelenül, szólták te úr. Különben mi lenne velünk? A többiek megvető pillantással méregették. Krüczpapa kinézett az ablakon, és összerezzent. A hajó korlátjánál ugyanis a Curtius Panzio fehér szakálló öreg ura állt, és éppen feléjük nézett.
3: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

Nyolcadik fejezet. Mese a jó emberről. A nap, mint egy szárnyas ajtót, széttolta a fellegeket, és beragyogta a kombhajót, valamint a világ többi részét. Régi szokásához híven egyaránt ragyogott igazakra és hamisakra. Nem tett közöttük semmi különbséget. Vajon valóban pusztán nagylelkűségből süt mindnyájunkra egyformán? Elmélkedett a Rudi nevezetű fiatalember. Szerintem inkább csak kényelemből. Képzeljük el, hogy csupán a jó emberekre világít, a rosszakra nem. Micsoda vesződtség, mennyi bonyodalom származnék ebből. Szemét lehúnyta és elterpeszkedett a fedélzet egyik nyugágyán. A rend hű őreinek szempontjából ez a fölötti praktikus volna így. Derült napokon egyszerűen kivonulnának az utcára, és lóhalálában letartóztatnának minden embert, akire nem süt a nap. Ez kérdéses, hogy ilyen körülmények között a bűnözők kijárnának-e egyáltalán sétálgatni a napfényre. Kinyújtott a karját, és kényelembe helyezkedett. Tovább meditált. Valószínűleg csak éjszaka közlekednének, meg zuhogó esőben. Ennek folytán azokban az országokban, ahol 6 hónapig tart az esős évszak, óriási fellendülés következnék be a növekvő idegenforgalom eredményeként. Virágzó korszak köszöntene azokra a tájakra is, ahol hónapokig tart az éjszaka. Mert vajon hány ember akad manapság, aki minden megfontolás nélkül kimerészkedhetnék a fényre? Csibészesen elmosolyodott, és aprólékosan elmélyülten színezgette a butuska tételről fakadó logikus következtetést. Irene Traurig, aki mellette ült, kritikus szemmel méregette. Homlokán a ráncok bájos kis kalapjának széléig szaladtak. Vajon baj lesz-e abból, hogy a fiatal ember megtudja a titkot? De ha csak a féle sötét figura, akkor miért adott neki meg külcpapának hasznos tanácsokat? Irene titka már kiderült. Ám de mi lehet a fiatalember titka? Struveul váratlanul harsány kacajra fakadt, és kinyitotta a szemét. Úgy látom, szerv fölött jó hangulatban van, jegyezte meg Irene. Őszintén szóval nem értem, de elképzeltem, milyen volna a világ, ha a nap csak az igazakra sütne, és a gazembereket kihagyná. Hogy milyen lenne a világ? Sokkal jobban érdekel, hogy ebben az esetben milyen lenne maga. Nos, mit gondol? Milyen? Fehéren tündöklő, vagy sötét, mint a napfogyatkozás? Esetleg kockás, találgatta a lány. Forduljon az ösztöneihez, javasolta a fiatalember, és patetikusan hozzáfűzte. A szív szava a sors szava. Engedje meg, hogy kacagjak, mondta ridegen a lány. Isten őriz! A fiatal ember más témára ugrott át. Remélem, hogy a maga napsütötte külcapója nem követel valami nagyobb baklövést odalenn a fülkében. Külc úron első pillantásra látni, hogy talpig becsületes ember. Szállt síkra Irénes, közben szemrehányó pillantást vetett szomszédjára. Nagy kunszt, mondhatom. Mire 30 évvel öregebb leszek, az én kiváló jellemvonásaim is megtalálják lassacskán az utat a lelkemtől az arcomig. Rudikám! Mondja majd akkor maga. Én annak idején rútul igazságtalan voltam hozzád. Meg tudsz bocsátani nekem? És kérdés, hogy hajlandó leszek-e? Maga csak ugyanazt hiszi, hogy az öreg valami bajt csinál? Nyugtalankodott a lány. Nagyon megszerettem a véddaliát, de hát a balgaság útjai kiszámíthatatlanok, felelte lemondóan a fiatalember. Irene Traurig arcát elsötétítette az aggodalom. Ne búsuljon, vigasztalta a fiatalember. Lesz ez még pocsékabbul is. Azzal ismét lehúnyt a szemét, és átadta magát a napsugárnak, mely nem tesz különbséget igazak és hamisak között. Ettől aztán el is aludt. Arra riadt fel, hogy valaki ráncigálja. Irene volt. Bocsásson meg, susogta, de Külc úr azt állítja, hogy azzal a fehér szakálú, fekete szemüveges öreg úrral tegnap este Koppenhágában találkozott. Oszkár Külc leült az egyik üres székre,
a bőröndöt lelkiismeretesen maga mellé helyezte, és nehézkesen bólogatott. Úgy bizony, a Curtius panzióban. Az Oster brigád, vagy minek híják utcában. Utóvégre laknia csak kell valahol mindenkinek, állította határozottan Strube. Miért ne lakhatott volna ő is ugyanabban a panzióban, ahol maga lakott? Én nem laktam a Curtius panzióban, csak azért mentem oda, hogy leszállítsam Storm urat. Ki fia borja ez a Storm úr? Értetlenkedett a fiatal ember. Egy ismerősöm, nagyon bájos ember. Tegnap ismerkedtem meg vele a szállodában, nem sokkal azután, hogy Traoré kisasszonyhoz szerencsém volt. Segített nekem bélyeget vásárolni, bár azután elfelejtettem feladni a levelező lapot. Menj, Béli atyám, sóhajtott Iréne, az a szegény asszony. Rudi Struve kíváncsian felült. És ezzel a Storm úrral megint összeakadt, Kürz úr? Igen, este felé, tisztára véletlenül. Éppen egy régiségbolt előtt ácsorgott, én pedig megszólítottam. Azt állította, hogy Kopenhágában jobb kisüstit mérnek, mint bárhol a világon. Meg is hívott egy kupicára. Aztán meg az asztal alá itta magát, ugye? Hát, ha őszinte akarok lenni, a végén Stormul került az asztal alá. Éppen kocintani akartam vele. Néztem, hát sehol. A szék mellett ült a földön, és valahogy nem volt egészen eszén. A címét is csak akkor tudta megmondani, amikor a pincér egy kis hideg vizet csurgatott a fejére. Ez volt az a bizonyos Curtius penzió. Pontosan, borintott Kürz. Ott adtam le a fuvart. A házigazdáik éppen távol tartózkodtak. Csak egy magányos urat találtam, az egyik lakót. Fehér körszakálla volt és sötét szemüvege. Még csak egy napja lakott ott, és ezért nem tudta, hogy Storm valóban a panzióban bérelte szobát. Így aztán az ebédlőben raktároztam el a kanapén, és hazamentem a szállodába. És most voltak éppen mi bántja? Kérdezte Struve. Miért ne utazhatna a körszakálla szemüveges úr Berlinben, ha éppen kedves adja? Hogy magában hirtelen, hogy dúl a jóhűszeműség? Mérgelődött Iréne. Szeretnék a kegyeibe férkőzni, vágta rá Rudi Struve. Tudom, milyen nagyra becsüli az ilyesmit. Adja már abba a butáskodást, könyörgött a lány. Na jó. Struve Kürz papához fordult. És Storm úrral ma feltehetőleg ismét találkozott a pályaudvaron. Ahogy előre megbeszéltük, büszkélkedett az öreg. Örültem, hogy nem kell egyedül utaznom, hanem egy ismerős társaságában lehetek. Főként a bőröndbe dugott miniatűr miatt. Erről is beszélt neki? Már megbocsásson, ha az a pasas az ablaknál nem tálalja fel a második vámvizsgálat históriáját, minden a legnagyobb rendben ment volna. Tehát ennek a szélhámosságnak bedőlt az egész szakaszban minden utas. Csupa bájos ember, mi? Tudakolt a Struve. Rettentően rokos szemvesek, bizonygatta az őzdalia. Na persze, bólogat a Struve. Még egy kérdésem volna, kedves Kürz úr. Végeredményben hogyan került abba a kellemes fülkébe? Maga választotta ki? Vagy az utitársa? Én tulajdonképpen először egy másik szakaszba akartam felszállni, de ott már egy öreg hölgy is ült, és Storm úr kicsit babonás. Az éltes hölgyek állítólag szerencsétlenséget hoznak rá. Erre igazán tekintettel kellett lennem. Mi sem természetesebb, ismerte Struve. A fülkét aztán Storm úr fedezte fel. Megkérdezett egy urat, aki éppen kinézett az ablakon, hogy van-e náluk hely. És csodák csodájára még éppen kettő volt szabad, nem de? Pontosan. És annak az úrnak, aki kinézett az ablakon, olyan furcsa rézvörös orra van, gyanakodott Struve. Igaz? Traoré kisasszony csak hüledezett. De még milyen? Kiáltotta Kürz papa. Akár egy trombita. De azért az is elragadó ember. Várnebündébe utazik, meglátogatja a nejét meg a gyerekeit. Ó, az aranyos kicsikék, ihogott Rudi Struve. Ennyire érdekes, bámult el az őszhentes. Szó szerint ezt mondta az a nyavajás is, aki a bánvizsgálattal beugratott. Úgy látszik, ezen az útvonalon senki sem veszi valami komolyan a vörös orrú emberek jellegzetes családiasságát. Megenged még egy utolsó szerény kérdést, kedves Kürz úr. Parancsoljon! Az ön fülkéjében utazunk.
Feltehetőleg még sosem látták egymást, ugye? Persze, hogy nem. Amolyan igazi, innen-onnan összeverődött utitársaság. De mint már említettem, valamennyien nagyon rokonszenvesek, és milyen szívélyesek. Az imént például ki akarta venni a bőröndömből a szivartárcámat. Mit gondolhatták? Szó sincs róla. Mintha vezényszóra történt volna, úgy kínálták mindnyájan a legjobb szivarokat, cigarettákat. Kár, hogy ezt nem láthatta. Valósággal megostromoltak a szivartárcákkal, cigarettás dobozokkal. Könnyekig meghatottam. Rudi Struve képtelen volt megőrizni komolyságát. Szinte kicsattant belőle az a bizonyos csengő, bosszantóan vidám diákos nevetés. Fülc papa mélyen megkotránkozott. Nem értem, mi van ezen nevetni való. Hogy vadidegen emberek is lehetnek egymáshoz udvariasak és előzékenyek? Ez igazán nem szép viselkedés, fiatalember? Csak ugyan nem, látta be Struve úr. Szépnek nem szép, de érthető. Ismét elkomolyodott. Kedves kisasszony, elengedhetetlenül szükségesnek vélem, hogy Külc urat felvilágosítsuk. Különben csak az ég tudja, mi minden történik még. Iréne Traurig alig észrevehetően bólintott. Kedves Külc úr, kezdte Struve, szeretnék elmesélni egy történetet, amelyet még bizonyára nem ismer. Nosza, hadd hallom. Nos, nem. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy ember, aki tetőtől talpig becsületes volt. És éppen ezért azt hitte, hogy a többi ember is kivétel nélkül ugyanolyan becsületes. Egyszer volt? Kérdezte az öreg hentes. Hisz ez úgy hangzik, mint egy mese. Az is? Válaszolta barátságosan a fiatal ember. A mi derék emberünk tehát, akiről a mese szól, egy szép napon megérkezett egy idegen város ismeretlen szállodájába, és ott megismerkedett a világszép királykisasszonnyal, aki a segítségét kérte. És mert a mi emberünk igazán jó ember volt, természetesen azonnal beleegyezett mindenbe. A világszép királykisasszonyt egy rablóbanda üldözte, mert egy borzasztóan értékes ékszert akartak megkaparintani tőle. Néhány rabló távolról megleste a világszép királykisasszony és a mi jó emberünk beszélgetését. Tervet kovácsoltak és elhatározták, hogy összebarátkoznak a jó emberrel. Ezért az egyik rabló megszólította. Az illetőnek jellegzetes ismertetőjele is volt. Sajátságosan átlátszó, túlságosan magasra sikeredett füle. A mi derék emberünk úgy vélte, hogy a másik szintén derék ember. Hanem amikor a valódi jó ember meg az üldözött királykisasszony kimentek a szállodából, a gazfickó két cinkosával nyomukba szegődött. Érdekli a mese? De még mennyire? Jelentette ki az ősz Dalia. Világ életemben gyengény voltak a szépséges királykisasszonyok. Nagyon helyes. Egy szóval, amikor a mi derék emberünk elbúcsúzott a királykisasszonytól, a kisnövésű jómadár elhatározta, hogy leitatja. A rablók ugyanis azt remélték, hogy ha a derék ember lerészegedik, kifecsegi nekik a királykisasszony terveit. A felsikeredett fülű lókötő tehát amúgy véletlenül a derék ember útjába tévedt, és aztán kettesben elbandukoltak egy vendéglőbe. Csak hogy ott kiderült, hogy a mi jó emberünk sokkal jobban bírja a pálinkát, mint a kisnövésű kapcabetyár. És így esett, hogy a mi csupa szív jó emberünk hazaszállította a rablót. A házigazdák nem tartózkodtak otthon, főként azért, mert házigazda egyáltalán nem is volt, lévén az egész lakás egy rablóbarlang. A fehér szakálló, sötét szemüveges öreg úr pedig, aki ajtót nyitott, maga a rabló vezér volt személyesen. És a szobákban ott rejtőzködtek a cinkosai. A mi jó emberünk átszolgáltatta az elázott banditát, és szépen hazament. Hogy épp bőrrel, egészségben megúszta, azt részben annak köszönhette, hogy a bandának még szüksége volt rá, részben pedig, hogy az ilyen mesebeli jó embereknek egészen különlegesen befolyásos őrangyalai vannak.
Fülcpapa némán koronyadozott a széken, száját elég tisztesen eltátotta, sűrű őszbajusza remegett. Másnap, mesélte Struve, a világszép királykisasszony átadta a mi derék emberünknek az ékszert, amelyre a rablóbanda fente a fogát. Néhány rabló látta is ezt. A jó ember nem sokára találkozott a furcsa fülű tolvajjal, és együtt kerestek megfelelő fülkét a vonaton. Természetesen nem abba a szakaszba ültek, amelyet a mi derék emberünk választott ki, hanem oda, ahonnan egy vörös orrú úriember nézett ki. Nem volt ebben semmi varázslat. Tudnélik, a rézorú úriember meg a felsikeredett fül Lator egy és ugyanaz a bandához tartoztak. Sőt, nem csak ők, hanem oda tartozott abban a bizonyos fülkében egytől egyig minden utas. Csak éppen úgy tettek, mintha nem ismernék egymást. Hogy szabad ilyesmit mondani? Az öreg ezt már csak suttogni merte, de amikor a fiatalember baráti sajnálkozással hosszan rátekintett, lehargasztott a fejét, mintha őt martosná a szégyen a szóban forgók helyett is. A fiatalember tovább szőtte a mesét. A martalócok kiagyaltak egy tervet, mégpedig nem is rosszat, hiszen jó erős alapra építették a mi derék emberük hiszékenységére. A banda egyik tagja vámtisztviselőnek öltözve állított be a fülkébe. Mindenki kinyitotta a bőröngyét, ő pedig elcsente a miniatűrt anélkül, hogy a mi jó emberünk gyanút fogott volna. A banda csak akkor kezdett nyugtalankodni, amikor áldozatuk kiszállt a szakaszból, mert megéhezett. Igaz, az ékszert sikerült megkaparintaniuk, de mi lesz, ha a derék ember távol létükben véletlenül kinyitja a bőröndöt és észreveszi a lopást? Mint az ilyesfajta emberek általában, ők is felkészültek a legvégsőkre. A rablás, meg a gyilkosság édes testvérek. De hát a mi emberünk visszatért közéjük, és ugyanolyan nyájasan bánt velük, mint előzőleg. Vagyis, gondolták, nyilvánvalóan nem tud semmiről. Hanem amikor felállt, hogy szivart vegyen ki a bőröngyéből, akkor bizony iszonyú rémületbe estek. Minden áron meg kellett akadályozni, hogy kinyissa a koffert. Ezért aztán buzgón iparkodtak rátukmálni a saját szivarjukat, cigarettájukat. Ő pedig, mivel olyan derék ember volt, könnyekig hatódott a nagy szívélyességtől. Struve úr kisebb szünetet tartott. Az ősz berlini hentesmester két rét görnyedt a széken. Arca vérvörös volt, két ökle, mint két hatalmas kalapács feküdt a térdén. Eddig tart a mese, fejezte be Struve. Csak hogy még nincs itt a vége. De igen. Az agdalja teljes magasságában kiegyenesedett. A mesének vége. Felmarkolta a göcsörtös sétabotját, s anélkül, hogy tovább vesztegette volna a szót, komor léptekkel elindult a lépcső felé. Iréne és Rudi döbbenten bámult a görnyet vén óriás után. Aztán szinte egyazon pillanatban ugrottak fel mindketten, és hanyat homlok rohantak a nyomába. Hova megy Külcpapa? Kérdezte hihetten Iréne. Az öreg erélyesen lerázta a lány kezét. Vissza, a fülkébe. És mit akarod csinálni? Tudakolta Struve. Leszámolok velük, hozta tudomására Külcpapa. Agyon verem a bitangokat. Puszt a kézzel! Ereszene! Nem én, mondta a fiatalember, még akkor sem, ha itt helyben a fedélzeten kell eltángálnom magát, pedig igazán nagyon rokonszenves nekem. Sőt, akkor sem, ha utána esetleg mindkettőnket kórházba kell szállítani. Nem vagyok hajlandó ilyen állapotban visszaengedni a fülkébe. Külc úr a csupaszív hentes felemelte öklét, hogy lesújtson a Rudi nevezetű fiatalemberre. Iréne közéjük vetette magát. Külc, papa, mi jut eszébe? Hiszen én azt hittem, segíteni akar nekem. Mindennek van határa, fortyogott az őzdalia. Kivéve persze az én ütődöttségemet. Aztán csendesen leeresztette öklét a magasból, és a fiatalemberhez fordult. Nagyon kérem, bocsásson meg. Szívből? Szívesen? Traoré kisasszony karon fogta a pulyka mérgű behemótot, és szép lassan visszaterelte a nyugágyakhoz.
minden rablót úgysem verhetne agyon. Mindet nem, de nekem elég a hány a fülkében ül. Rudi Struve elnevette magát. Nem mondom, 10 ujjal is lehet 10 revolver ellen harcolni, bár ez ízlés dolga. És lenyomta derék emberünket egy nyugágyra. Hosszú ideig szótlanul üldögéltek. Iréne a láthatár szélére mutatott. Eltűnt a német part. Nem megy. Nyögött fel Kültz papa egy kis idő múltán. Képtelen volnék együtt maradni azokkal a 7 próbásokkal. Becsület szavamra nem megy. Inkább kiszállok Várnemündében. Különben még valami szerencsétlenség történik. A lehető legsürgősebben le kell jutnom a hajóról.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 9 percig. És a jövő héten fogjuk befejezni. Most volt a második része, Erik Kästner, az Eltűnt miniatűr című novellájának, vagy regényének, vagy hangjátékának, Benedek Miklós hangján. További jó tilosozást!

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns, az állatok farsangja.
1: A farsang a húsvét előtti mulatozásait.

a 7 tonnás elefántnak a légies szilfek tánca tetszett. Hatalmas fülével magához intette a nagy bőgőt és a zongorát. Huncutó rájuk hunyorított, és a lelkükre kötötte, hogy a lírai középrésznél, amikor majd az ormányát is meglengeti, különösen ügyeljenek a páratlan ritmus lüktetésére.

Az Ausztráliában otthonos erszényesek, a kenguruk, itt a karneválon kisé nyugtalanok voltak. Éppen ezért rövidre is fogták a bemutatkozást. A két hátsó lábukra és jól kifejlett farkukra támaszkodva neki-neki lódultak, aztán egy pillanatra megállva körülnéztek. A két zongora nagy-nagy igyekezettel próbálta követni az erszényesek furcsa, bukdácsoló menetelését.

karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára, csillámló uszonyaikat szétterítve, suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

Let a big goat, let a hen go, cluck, cluck, let a rooster.

Tilos Rádió FM 90.3, benne pedig ez már a telibe viszonyzott vágyakozás, Skifi napi külön száma, várjuk ide a stúdióba DJ Bodót, és hogyha minden jó megy, Igor Lazint is, és Skifi képregényekről, meg mindenféle ilyesmiről lesz szó, de addig zene DJ Lingammal, 215 37 73, ez a telefonszámunk, Tilos Rádió.

One more kiss, dear. One more sigh. Only this time.

0: Jó estét kívánunk!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Teliben viszonzott vágyakozás. Attila Sávjó csütörtök esti műsor. A lemez játsszuk meg a DJ Lingam.
2: Szervuszt!
0: Velünk van Péro.
1: Én csak egy UFO vagyok itt.
0: Edith, műsorkészítő társa. És az előzetes programmal ellentétben nincs velünk Igor.
3: De nem tudjuk, hogy miért. Tehát lehet, hogy elvitték.
0: A rajzolt UFO képregény figurák. Most ez csak azért probléma, mert hogy ő volt az, aki a ma esti adásban értett volna a science fiction képregényekhez. Úgyhogy azt hiszem, kénytelenek vagyunk az előttünk álló másfél órában valami más témát találni, mert hát egyikünk sem egy science fiction képregény rajongó. Te igen?
1: Kicsit, de nem tudnék róla beszélni. Szeretem a science fiction képregényeket, és szerintem itt el is veszne a fonát.
2: Innen jött nyilván az apropó, hogy ez a műsor a science fiction képregényekről szóljon.
0: Igen.
2: Eszünkbe jutott, hogy mi ezt szeretjük.
0: Szeretjük.
1: Csak nem tudunk róla beszélni.
0: Igen. Ezzel szemben vannak olyan dolgok, amiket nem szeretünk, de tudunk róla beszélni. Úgyhogy a ma esti adásunk témájául inkább azt választottuk, hogy némileg elrugaszkodva a science fiction témájától, megnézzük azt, hogy az, amiben itt és most élünk, vajon mennyire tekinthető science fictionnek.
1: Úr Jézus, erre nem volt szó.
0: De, hiszen...
1: Jó, akkor mondok egy példát. Tegnap volt az internet napja.
0: Igen.
1: Szerintem ez science fiction.
0: Hát egyáltalán, amikor ugye azt az internettel foglalkozók nyilván tudják, hogy a Vannevar Bushnak az As We May Think című 49-es tanulmány, amelyikben ugye lefektette az internet...
1: Feltalálta
0: az internetet, igen. Anélkül, hogy ennek bármiféle technológiai realitása lett volna akkor és ott. Gyakorlatilag hát nehezen meghatározható műfajú írásmű. Akkor sokan science fiction kategóriába sorolták azt, amit végül is így effektíve ma átélünk a hétköznapokban, és ez ugye 49 és 89 vagy 99, mondjuk egy ilyen 40-50 év az, ami vé összecsúszott a science fiction és a valóság közötti távolság, és szerintem az elmúlt 40-50 évben ez a 40-50 év, ez még tovább rövidült. És hogy ma a science fiction sokkal kevésbé elrugaszkodott a valóságtól, mint amennyire volt Verne Gyula valósága egy valóságtól elrugaszkodott valami. És mondok egy példát is. A William Gibson, vagy Gibson...
1: Szerintem
0: Gibson. ...nek a legutolsó műve, a Pattern Recognition, amit talán még itthon nem is fordítottak be a magyarra, de az egész egyszerűen arról szól már, hogy még annyi science fiction elem sincsen benne, mint a korábbi műveiben, hanem egy teljesen jelen való marketingesnek az életét írja le, aki semmi másban nem jó, mint ilyen emergens kulturális mintázatok felismerésében. Divat, vagy mém, vagy nevezd bárhogy pletyka képes képes kulturális jelenségeket beazonosítani, még mielőtt azok ugye szélesen elterjedtek lennének, hogy alkalmas-e válnak-e, vagy válhatnak-e egyáltalán széles körű terjedésre. És e köré bonyolít egy egyébként nagyon szép technológiával fűszerezett történetet.
1: De hát a korábbi Gibsonok se, tehát a Mona Lisa Overdrive, vagy a bármelyik többi sem volt. Tehát én azokat sose úgy hívtam, hogy, mert ugye a többi szifit, ez mindig úgy, apámnak nagy szifi gyűjteménye volt, és akkor azt én szépen lassan elolvasgattam. Tessék csak.
0: Köszönöm.
1: És akkor azokat mindig úgy éreztem, hogy tényleg, hogy így előrefelé kivetünk egy horgot, és aztán úgy magunkat hozzáhúzzuk annak fényében, hogy a szerző elég okos, és lát szociológiai, meg technikai, meg társadalmi, mindenféle tendenciákat. És ehhez képest a izével kapcsolatban, amit ugye nem is sci-fi-nek nevez az irodalmár, talán cyberpunknak mer nevezni az irodalmár, vagy van olyan irodalmár, aki kimondja ezt a szót, na mindig. Tehát, hogy abban mindig csak azt éreztem, hogy így mellé van csak csúsztatva. Tehát, hogy így van a mi világunk, és egy kicsit párhuzamosan, egy kicsit előbbre van csúsztatva. Tehát, hogy ez már, és azok azért a 80-as évek vége, azok a regények, tehát azok sem voltak annyira elrugaszkodottak szerintem.
0: Igen, de mondjuk lehet, hogy annak köszönhető, hogy úgy írunk science fiction-t, hogy gyakorlatilag hátat fordítunk a jövőnek, tekintetünket a múltra vetjük, és így, mint egy rák, így hátrafelé lépdelve óvatosan keressük a jövőbe vezető lépéseket. Tehát nagyon kevés olyan szerzőt tudnék mondani, amit fogok mondani, aki képes lenne ezt az általad említett forgalmat olyan messzire eldobni, hogy az már így ne legyen levezethető a jelen tengyeiből az a világ, amit ő
1: Ez egy politikai ízének is jó lett volna, a politikára vetített párhuzamnak ez a rákos menés a múltra vetett szemekkel, de én nem így közbe.
0: Nem tudom, onnan emelte a tüköt.
1: Fúj.
0: Szóval, hogy az a szerző viszont, aki szintén science fiction szerzőként kanonizálódott az irodalomban, aki ezt csinálja.
1: Jaj.
0: Az egy Philip Dick nevű ember, mindjárt felveszük a telefont. Jöjjön, a telefon.
1: Nem, sajnos az enyém.
0: Jaj. Szóval az, aki science fiction szerzőként kanonizálódott, az egy Philip Dick nevű ember, aki úgy írt science fiction-t, hogy gyakorlatilag a trippen maradt rajta, tehát ő egy ilyen flower power hippie kaliforniai emberke, aki rajta maradt az LSD-n elég csúnyán, és hát ettől aztán egy folyamatos olyan világban volt, aminek nagyon sok ponton ugyan van még kapcsolata a jelen valóval, de hát ezek a kapcsolatok, ezek nagyon szürreálisak, és hát sokkal lazábbak, és sokkal kevésbé következik az az alternatív párhuzamos világ, az, amit ő fölvázol, vagy leír a műveiben, mint mondjuk egy normál science fictionben, mert hogy a science fiction megpróbálja legitimálni magát talán azzal, hogy hihetővé teszi magát, egy trippes látomás meg nem kell legitimálni.
1: Van, aki Sith ír inkább, mint Fit, az biztos, tehát a C. Clarke az mindig science-t ír valami iroda, vagyis ilyen lírával, uh-huh. Tehát ilyen poézis az egész, és hát a Lemnek az utolsó pár regénye most jelent meg, vagyis nem regénye, hanem két írás jelent meg, ami volt ugye régen az a technológia, hát igen, ha erre készültünk volna, de mindesetre most megjelent két Lem, ami már csak szív, vagy szinte szív az egész, tehát hogy csak előrevetített tudomány is, kevés irodalom van benne, tehát vannak azért más szerzők is, ezért meg mindig megbolondul kicsit. De hát mondjuk a történelembe visszatekintésre ugye a szép példa, ez az ember a fellegvárban. Ahogy felvetetted még, mielőtt bekapcsolódtunk volna az éterbe ezt a topikot, hogy mi volt? Akarat és... hogy volt?
0: A science fiction, mint akarat és képzet.
1: Című rövid eszé, így van. Szóval, hogy ott azért az akarat és képzet szerintem nagyon szépen összekapcsolódik, bár tudomány ilyen kevés van benne. Tehát, hogy ott egyszerűen csak ugye az a felvetés abban a regényben, hogy mi lett volna, ha a nácik megnyerik a második világháborút. Majd egy szép fordulattal van benne egy szerző, aki ugye, de vagy el akarják olvasni, elmondjam nekik, hogy mi a csavar benne, mi a szépség, elmondjam.
2: Hát légy szíves már.
1: Mert az a csavar, hogy van benne egy író, aki azt a regényt írja, hogy mi lenne, hogyha nem a nácik nyerték volna meg a második világháborút, és őt keressük egyébként, ő az ember a fellegvárban, tehát a quest az a szereplőink, mindenki hozzáigyekszik, oda visznek a fonalak.
0: De Goebbels, mint a New York város kormányzója szerepel benne, tehát egy ilyen Amerikát is elfoglalták a németek és a japánok közösen, és akkor a keleti parton meg a nyugati parton osztozkodnak a németek és a japánok. Egy szép történet. Mondjuk egyébként innentől viszont már egyáltalán nem tudom, hogy mit jelent az, hogy science fiction, tehát ebben még nem igazán gondoltam bele. Azt hittem, hogy amiben lézer van meg robotok, akkor a science fiction. De most ugye a science, mint life sciences, vagy társadalomtudomány, vagy természettudomány, vagy technológia, tehát mit a science fiction, ne egy fiction. És hogyha egy társadalomtudományi utópia fikciós megfogalmazása.
1: Akkor jó, hogyha a társadalom tudom, vagyis én mindig azt szerettem lévén, hogy a normális, amit a BM-en tanítanak, ahhoz mindig keveset értettem, illetve az rögtön elmúlt az általános iskola után, mert akkor még valami ment, de utána így az elmúlt. Én mindig azt tekintettem jónak, ami egy társadalomtudományi halucináció a jövőbe vetítve.
0: De hát ezt meg irodalomnak hívják, nem? Vagy ez a jövőorientáltság az, ami science fiction, ez egy science fiction.
1: Hát nem feltétlenül jövő, de szinte a jövőnek annak, persze az pont nincs benne a nevében.
0: Igen.
1: Hát nem tudom, hogy kell a jövő hozzá, de mondjuk példát, hogy ami nem jövőorientáz, és akkor meg is lennénk, de nem tudok.
0: Hát Verne Gyula utazása föld belsejébe.
1: Ja, igen, az igaz. De hát Gyula. Gyula.
0: Tehát, hogy igazából nagy bajban vagyok, hogy ha most a könyves polcomot el kellene kezdeni osztályozni, és nem nagyság és szín szerint, és létrehoznék egy ilyen science fiction polcot, mint ahogy van, akkor oda valójában mi mindent raknék bele.
1: Na?
0: Hát például benne van a sertéstenyésztő kézikönyve, mert az is tehát számomra pontosan ugyanabban
1: a makramékönyv.
0: De ez nekem egy ilyen régi projektem, hogy a könyvespolcba tematikus blokkokba elrejtek egy hibát. És végül is kiderül, hogy hát az, amit én hibának gondoltam, az egy másik rendszerben, viszont egy teljesen egységes rendszer, tehát a sertéstenyésztő kézikönyve. Illetve szerintem kis polckit otthon együtt.
1: Az autó úgy fekvésegi fogástelen.
0: Igen, azok mind beértek, összeértek Philip Dickkel és Asimovval és Lemmel, és nem tudom. Nem tudom, hát azt azért így már ugye volt szó az Orion űrhajós kalandokról. Ha bemegy bárki a Jaffa című szórakozó erre nem kocsmába, étterembe, akkor ott lehet kapni régi ilyen élet és filmszínház muzsika újságok hevernek ott szerteszét, és akkor az egyikben szerepel Kucka Péternek egy olyan cikke, konstatálja azt, hogy a Magyar Televízió a műsorára tűzte az Orion űrhajót, bocsánat a dadogásért, és hát leírja, hogy hát még egy ilyen ernyes sorozatot, hogy hát bazd meg, pont tényleg ezt kellett kiválasztani, hát ez a legszürreálisabb hülyeség, amit itt ki lehetett választani az egész kínálatból, és hát tényleg hát szedjük már össze magunkat, hogy ezzel etetjük a magyar népet. Tehát az ember tényleg arra tette fel az életét, hogy ezt a tudományos fantasztikus irodalmat, a minőségét azt így behozza az országba, és akkor ehhez képest itt tényleg ez
1: a vasaló és a porszívó csövvel összehegesztett díszletek. Mondjuk szerintem is rémálom. Tehát, hogy így megnéztem, sajnos ezt kell mondjam, megnéztem ezt a magát a játékfilmet, amit összehegesztettek a sorozatból, és hogy mondjuk vicces volt egy 10 percig, de tényleg, tehát hogy így tényleg jókat lehetett nevetni abból, hogy miből csinálták a díszletet, tehát hogyha, mint hogyha adtak volna 5000 forintot, hogy most akkor sci-fi díszletet kell csinálnom, és akkor így még megnéztem, mi van még anyámnak a súfniában, de utána ez, tehát azért egy erős rémálom ez a film, tehát teljesen jogos szerintem, én egyetértek ezzel a úriemberrel, aki föltette erre életét.
0: Hát igen, mert ugye az, ami a, tehát hogyha a science fiction az a díszletekben fejeződik ki, és egyébként meg tényleg egy ilyen német 60-as évek bűró szex vonalat visznek egyébként mondani valóban, akkor onnantól ez érdektelenné válik. És ilyen szempontból most pont a Kubricknak a 2001 űrodüsszeia az, ami nagyon szép párhuzam, hogy annak a belső terei, meg bútor dizájnja, meg tér dizájnja, meg öltözködés, ez egy mennyire szépen összerakott valami, de hát ugyanaz a 60-as évek retro dizájn. Tehát, hogy nem...
1: De mondjuk ott azért elképest a költségvetéssel dolgozhatott az ember. Jó, mondjuk az nem csak azon múlik, mert a Tarkovskit nézel, ott nincsen semmi, aztán, de pont azért, mert hogyha mondjuk nem volt büdzsé, akkor nem kell próbálkozni valami nagyon rossz idézőjelbe tett dolgot csinálni. De mondjuk én annak láttam a díszlet, a Kubricknak, a 2001-nek a díszletterveit. Ott az fel volt építve egy kis makett, egy ilyen konzervdoboz, képzeljünk el, ami inkább ilyen löncshús konzerv, tehát inkább ilyen lapos és széles, csak ez a konzervdoboz föl van állítva, és ez a konzervdoboz maga a díszlete, a belseje az űrhajónak, az mondjuk egy olyan 20 méter magas konzervdoboz volt, ami mint a Vidán Parkban mechanika forgatott. És bent a térben meg egy olyan kamerát használtak, hogy ezt ki tudják használni, ezt a hengerességét. A kamera pedig be volt téve egy olyanban, mint ami szokott lenni ez a szigeten is, az a belekapaszkodsz egy több karikát. Tehát bekötnek ilyen több karikába, és te így forogsz ezekkel a karikákon össze-vissza, és maga a kamera is egy ilyen több karikás rendszerbe bekötve, hogy minden tengelyen teljesen surlódásmentesen, dinamikusan tudjon forogni. Elég csodaszép volt, ja. Hát meg úgy hagyták dolgozni az embert. Jó, hát tudok egy science fiction képregényt, nagyon jó. Láttam a Kubrick Múzeumban, volt egy képregény, ugye a film akkor született. Berlinben van egy egész Kubrick, az összes filmjének, az összes minden, ami megmaradt. Igen, igen.
0: És miért van Berlinben?
1: Szerintem ki lehet, hogy kicsit a izé miatt, ami hogy a Potsdameren megépített, nem tudom konkrétan, csak tippelgetni tudok, hogy egyrészt ugye megépült ez a nagy mozicentrum a Potsdameren, plusz a Sir Kenedem, aki a Doctor Strange-nak is a díszlettervezője volt, meg még szerintem A 2001-nek nem tudom, hogy ő volt, de ő nagyon sokáig a Kubricknak volt a házastársa ilyen értelemben. Ő Sörken Edem egy rendes német polgár volt, mielőtt Sör lett, csak 17 éves korában ő már jött visszabombázni a németeket, és ezért lett Sör később. Tehát, hogy apukáik elmentek időben, és csak jött visszabombázni, és akkor mondták Sör. Tehát, hogy szerintem ez ilyen összefüggése is van, hogy így ez a visszahívás, vagy ilyen értelme így kerültet vissza. Ha. Mert domináns nagyon a díszlet a múzeumban.
0: Ha. És ez ott van a Potsdamer placon?
1: Hát a Potsdamer mellett.
2: Bauhaus. Ez a filmmúzeum része, nem?
1: Tehát, a filmmúzeum az egy külön dolog. Aha, a filmmúzeum a Potsdamerrel van.
2: Igen.
1: Ott benne az a Sony üveg.
2: Igen, a Sony tudva.
1: Csodába. Nem, ez egy ilyen klasszikus, kicsit lejjebb visszafelé van egy ilyen valami... Nem tudom, majd így megkeresed az internetes világáron. Uh-huh. És mit akartam mesélni még erről a 2001-ről?
3: Képregény.
1: Ja igen, képregény. Hogy ugye maga a 2001 russza az a szép, hogy az abban az évben születik, amikor ember a holdra teszi lábát. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit így kapcsolódunk is a valósághoz, tehát mármint, hogy Kubrick aktuális nagyon. És... miután ugye megszületik ez a film, aminek több megnézés után is szokták kérdezni, hogy mégiscsak mi ez a fekete monolit, és hogy egyáltalán mi a vége. Tehát így többen kiszoktak ezen akadni, és erről van egy képregény, kortárs képregény. Szépen az utolsó kockáim fel vannak plánozva benne a képregény kockákba, lerajzolva, majd a legvégén ott a monolit, vagy minden, és a legvégén pedig van egy kis borító, egy magának a forgatókönyvnek a borítója, hogyan keressünk nagyon sok pénzt egy teljesen érthetetlen szifivel. Ez a kortárs képregényben így kritizálja az alkotó. Meg abban a múzeumban még kint vannak egyébként az AI-nak a díszlet tervei is, mert azt valahogy még együtt, mert azt még a Kubrick kezdte el. Vagy a Minority Reportot kezdte el a Kubrick?
0: Nem, az AI-t.
1: Az AI-t, és akkor ott az, annak vannak ilyen még a sketchei. Uh-huh. De hát ugye az ott máshogy fejeződött be.
0: Hát végül. El kell menni akkor sajnos Berlinbe, és akkor meg kell ezt nézni. Én nem tudtam, hogy ez...
1: Nem Belgium, Berlin.
0: Berlin.
1: Berlinbe, abszolút végig.
0: Iszki.
1: A minden. Majmos rész is mutatják, hogy vették fel a majmos részt. Majmos részhez van építve egy viszonylag kis díszlet, ugye az elején a születéses történet, és ott egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult technikát használnak, mert ugye 69-ben még nem cégézünk, meg nem tudunk lukasztani, meg tehát a Blue Box is így, és ott egy nagyon bonyolult háttérvetítési technikával, ezt mondjuk a VJ-nek szívesen ajánlanám, mert egy elég bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg több vetítőn keresztül. Egy épített díszlet, és a maga ez a naplementés história, ami mögötte van, ezt egy ilyen borzasztó bonyolult háttérvetítési technikával oldják meg.
0: Azt hittem, hogy ezt helyszínen vették fel.
1: Nem, az épített volt az egész. És lehet nézegetni magadat a múzeumban a díszletben. Én például engem kirögtek, mert a hajamat csináltam meg benne.
0: Science fiction. Van magyar jó science fiction? Ez, ami nem...
1: Film?
0: Aha. De ami mondjuk nem a Mézga Gézáéknak a kalandjai.
1: Feature? Tehát nagy film?
0: Feature, aha.
2: És nem a Pérusz kapitány kalandjai.
0: De az sem magyar.
1: Nem magyar a Pérusz, szerintem.
2: De a Pirx az magyar, de hogy nem, Lukács Sándor játsza.
1: Mindusszul
2: le. Abban van ott konkrétan a kávédaráló.
0: Meteó? Ide sorolható?
1: Hát a meteó drogos hallucinációhoz sorolható, az kétségtelen, de hogy science fiction lenne, azt nem jutott eszembe róla sose.
0: Sose.
1: Esetleg a fürdőkádat, mint időgép, vagy mire gondolsz?
0: Nem, sose, hát
1: ez nekem sose jutott eszembe.
0: Ez a mindenből kiemelt
1: térés
0: idő. Tehát, hogy...
1: a magyar filmekre jellemző ez a végtelen absztrakt, tehát ez egy gyakori magyar művész színbetegség, hogy végtelen abstrakcióban menekülünk, ahelyett, hogy foglalkoznánk a körülöttünk lévő valósággal. Vagy ez magyar művész filmes betegség, de nem
0: a science fiction jellemző. Dolog, hogy egy
1: nem, a science fiction nem menekül. Nem, az nem menekülés.
0: Hát miért, de hogy nem, hát az egész hagyomány az Swift-tel elkezdődött, aki elkezdte a társadalom kritikáját.
1: Igen, egyrészt társadalom kritika, az nem menekülés például. A kritika az semmiképpen nem jelent menekülést.
0: Hát, de kérdés az, hogy honnan kiabálsz. Tehát, hogy érted, lehet, hogy el kell menni a Lilliputba, hogy onnan fogalmazhass meg egy érvényes társadalom kritikát. Vagy el kell menned egy épülőbős nagymarosi erőmű beton falai közé, hogy aztán onnan tudjál kibeszélni, nem?
1: És?
0: Így értem a menekülést, hogy...
1: Ja, értem, de hát... És szerintem inkább érzékletessé tevő eszköz az, hogy kiemeled a kontextusból, nem menekülés. Mm. Én azt gondolom erről, tehát Bős Nagymarosról akár, vagy a lovakról, vagy a nem tudom, a törpékről.
0: Kijelenthetjük, hogy science fiction már pedig nincs. Nem, és én szeretnék haladni a műsorban, és most a 9 óra 5 perc van, és így járjuk körbe ezt a témát, és hát már itt már reggel is hallgattam az adást, és ott is tényleg Orion Alpha holdbázis volt, minden tényleg űrkutatás, és az egész tényleg pattogtunk faltól falig, hogy mi ez a science fiction, és hát így most estére igazából így ez érett meg bennem, hogy...
1: Nincs science fiction, pedig lenn nincsen.
0: Igen, az már pedig az irodalmároknak egy ilyen konspiratív.
2: Igen, és leáldozott az időszaka valamikor. Tehát, hogy már nincs.
0: Igen, van most CG van, számítógépes grafika van. Az se science fiction.
1: Nem, a CG az egy alkalmazott eszköz, amit szerintem sokkal szebb ráadásul úgy alkalmazni, hogy így csak összecsúszik nagyon finoman a valósággal. Tehát, hogy csak így éppen, hogy csak átalakítasz dolgokat, egy kicsi csalásokat eszközölsz, nem ilyen nagy robbanásokat, meg ilyen, nem tudom.
0: Mert lehet az onnantól képregény. Tehát a CG az innentől tényleg rajzolt dolog. Tehát én igazából nem látok különbséget Enki Bilal munkássága és Star Wars utolsó 3 része között, ugyanúgy egy számítógéppel vagy kézzel rajzolt furcsa világ.
1: Milyen értelemben nem látsz különbséget a Star Wars és az Enki Bilal között? Kérdezném felhangon. Hogy értem tényleg? Először mondja, hogy milyen értelemben aztán?
0: Hát olyan értelemben, hogy mind a kettő ugyanabban a hagyományban, a képregény hagyományban gyökerezik, és nem a science fictionnek van nem létező, most kimondottan nem létező hagyományában. Tehát, hogy van egy történetünk, amelyikben lehet, hogy ezzel kardoznak,
1: hát az a
0: lehet,
1: különbség...
0: hogy furcsa autók mennek benne New Yorkban a 27. emelet magasságában, és akkor szépen megrajzoltatjuk távol-keleti cégi artistákkal.
1: Hát ha a lényegről beszélünk, a Star Wars az nem egy sci-fi, az egy fantasy, ami sci-fi köntösbe van öltöztetve.
0: Na tessék, még egy ezért ismeretlen fogalmat.
1: Úristen, és telik az idő. Szóval, hogy igen, és az más szerintem a fantasy sci-fi köntösben, mint...
0: Miért? És akkor mi a fantasy? Most már én megrögzött pozitivista leszek, és mindenre definíciót fogok
1: Jézus
0: kérni.
1: Jézus szíve. De könnyebb lett volna felkészülök, de...
0: Fantasy az ilyen szerepjátékos ruhákban kardozó furcsa emberek, akik sárkányokkal küzdenek.
1: Igen, végül is, hogy akarjuk, igen.
2: Mint a Csillagok háborújában.
1: Igen, csak ott van egy ilyen cifoid köntös rajtuk még. Tehát, hogy ez a, mondjuk a Darth Vader sapja, az mondjuk nem egy klasszikus. Tehát a klasszikus fantasy, az tényleg inkább ez a, ugye ez a Tolkieni világ. Mármint az a köntös, vagy az a körítés, vagy az a szett. De hogy ez inkább, tehát ez egy szaga, ez egy családregény, ugye, ez egy, mert a fantasyben szerintem az is fontos, hogy az alapvetően szaga és nem társadalomkritika. Ahogy a sci-fi jelentésében inkább egy ilyen társadalomkritika, meg nagyobb mozgások, históriák. Itt meg mindig valami apu, anyu, egy család, így elfeküdt, és akkor inkább a szagából jön.
0: Mert ugye azt azért sok helyen is nagyon sokszor leírták, hogy például a Star Trek, amelyik egy ilyen nagy alapszifi műnek számít, ugye az semmi más nem csinál, mint fogja a régi klasszikusok, klasszikus filozófiai, etikai, erkölcsi, morális problémákat, amiket már megírt Platón, és akkor azt belehelyezi egy idegen bolygó környezetébe, és közben vannak emberek, akik néha mellükre csapva távoli emberekkel kommunikálnak.
1: Ki van hegyezve a fülük.
0: Meg ki van hegyezve a fülük, de hogy igazából ennyi a science fiction része. És hogy ugyanazokat a dilemmákat járják körbe, mint egyébként amiket körbe jár most kicsit sarkítva, de a Vészhelyzet című sorozat, csak ők egy másik fikciós vagy non-fiction környezetben teszik ugyanezt. És hát igazából tematikájában tényleg csak a díszlet változik.
1: Na jó, és a Ghost in the Shell-ről mit gondolsz, hogyha azt gondolod, hogy a Star Wars meg a Bilal azok ilyen kis japánok szorgos kezeinek munkája, eredménye? Bár szerintem lehangol, hogy ezt gondolod azért főleg a Biláról csak, de mindegy, tehát hogy mit gondolsz a Ghost in the Shell? Ilyen értelemben, mint sci-fi lét, az-e? Vagy a cyberpunk? Ott a lényeg a...
0: Na hát az is, tehát hogy nekem ott is az a Ghost in the Shell-el is az volt az élményem, hogy az a lépés, amit megtesz a jelenhez képest, az a lépés, az, tehát, hogy ő már lerakta a lábát, miközben nekünk még a levegőben van a lábunk, tehát pont ennyi a kettő között a különbség, amikor ő elkezd azon molyolni, hogy mi van, ha összeér a gépesedő ember, meg az emberesedő gép, és akkor ezek ketten tudnak párosodni, és boldogan élni a cibertérben, amíg meg nem halnak. Ezeket a lépéseket már Magyarországon informatikus mérnök hallgatók megteszik, akkor, amikor kifejlesztik azt a chatbotot, Igloo kapitányt, aki chatbotként csetelő iskolás lányok telefonszámait képes kiszedni a lányokból. Tehát ez a lépés már megvan, még a párosodásig nem jutottak el, de hát ez már nem
2: de dolgoznak.
1: Van azt hiszem, a Vuk Csosziknak volt még a 90-es években egy ilyen genitális hardware-e, azóta azt hiszem, talán még mindig fenn van a hálón, Fuck You, Fuck Me, az volt a címe, és ott lehetett ugye a különböző részeibe behatolni az eszköznek, de hát az mondjuk egy rendes komputerdoboz volt, tehát semmi izgalmas igazándiból.
0: Tehát, hogy ezeket nem, hogy mondjam, tehát, hogy nem látom őket nagyobb távolságra, a Ghost in the Shell-t, mint mondjuk látom nagyobb távolságra az iskola határont. Tehát most itt körbenézek, és akkor az iskola határon ez pontosan ugyanilyen távolságra van tőlem, mint a Ghost in the Shell.
1: Hát az iskola határon ez visszafelé van.
0: Igen.
1: Na és?
0: Hát egy epsilon sugarú körben.
1: Jó, ezt oké. Epsilon rendben van, de hogy így az miért probléma, hogy valakik annyival előtted járnak, hogy ők már letették a lábukat egy valamiféle ingományos tanulra, és azon egy elég szilárd egységes történetet, mint lélek a kaszniban megcsináltak, és ezt nevezhetjük science fictionnek.
0: Hát itt én csupán csak az elnevezés önkényességét vitatom, de
1: ezzel
0: nem
1: jobbat
0: veszünk össze. Rajzfilm.
1: Aj, de buta vagy. Úristen! A műfaj és a műnem és a mód, azok nem ugyanazok a
0: dolgok. Közgazdász vagyok, nekem nem mondja ilyeneket, de vagy magyarázd el legalábbis, hogy mi az.
1: Balázs, valami szifi zene.
0: De most komolyan, magyarázd el szépen.
1: A rajzfilm, érted? Igen. A rajzfilm az abban különbözik, hogy vannak olyan filmek, amikben élő emberek vannak, a rajzfilmek pedig rajzol van. Tehát ez egy ilyen...
0: Igen. Ez de ez nem már egy, a Star Wars esetében sem ilyen nagyon egyszerűen meghatározható
1: valami. Jó, ott van egy, igen, ugye? Egy
0: mix-up. Tehát vége van.
1: Igen, de attól még az nem a, tehát nem a műfaj kategóriája, hogy dráma, thriller, nem tudom.
0: Én egyre inkább úgy látom, hogy a filmgyártás, most lehet, hogy megint nagyon leegyszerűsített szerre megyek rá, hogy van a dokumentumfilm, azt még értem, hogy micsoda, mert ezt ilyen low budget VHS kamerával furcsa emberek felveszik, és van a rajzfilm.
1: Ez a kettő van. Van az, amikor Jani kimegy a izével a VHS-re az utcára, meg van a rajzfilm. Ez a kettő létezik?
2: Meg a minden máskor.
1: A borderline esetben a film.
2: De az Istennek se férnek bele ebbe a kategóriába, az a többi, nem?
0: Belátom, hogy egyszerűen némileg leegyszerűsített tipológia, de hát mondjuk tehát azt azért fönntartom azt az állítást, és megkövettem a magyar filmgyártókat azért, mert hogy egyikbe se férnek bele, mert a rajzfilmre nincs elég pénzük, és a dokumentumfilmet fog valamire annyira nem szeretik, de hogy azért...
1: Nem ismer a dokumentumfilmeket, ez inkább arról teszel tanúbizonságot megint. Na, gyerünk, go on. De mondjuk tényleg a Tarkovszkijnál nincs szifoid köntöst, és nem rajzfilm, de...
0: De most a mostani filmgyártásra
2: beszélek a Tarkovszkijról. De mondjuk a Solaris az egy skifi, nem?
1: Igen. De én a izéről beszélek a másikról.
0: De az miért skifi? Most azt mondd már el nekem, hogy ez miért science fiction, mert idegen bolygón rá játszódik.
2: Igen, tehát nyilván a maga módján, de szerintem teljesen komolyan skifi, és ráadásul nyilván a mostról szól, mint ahogy a skifi. Ami nem a fantasy. Mint.
1: Igen.
2: Jó, de tehát ilyen szempontból az, és ráadásul tudományosan megalapozott egy csomó minden benne.
0: Azt értem, csak az iránt berzenkedem, de nem fogok többet
1: elzagaszkodni.
0: De kicsit berzenkedek, csak azért, mert egy régen egy távoli galaxisban ez az invokáció.
2: De filmet, nem, de onnan indulunk ki, hogy a skifi az irodalom, nem? Tehát, hogy azért az irodalom része, tehát, hogy nem a ponyvához tartozik, nem a kalandregényekhez, és ilyen értelemben a Solaris.
1: Van olyan része a skifinek, ami az irodalomhoz tartozik, a szép irodalomhoz.
2: Igen, tehát ami... elfogadott a szép irodalom számára is.
0: De ezek sincsenek már, ezek a kategóriák sincsenek, ki kell, hogy benneteket
1: nem ábrán. Lehet, hát ennyire posztmodern, a mindennel összefügg hullámos útján.
2: Figyelj, az biztos, hogy az kifi retro, tehát, hogy most...
0: Nem, most megnézitek, ezért szedtem elő a nagy könyv top 100-as listájában mik vannak, akkor az 1984 az mi a lófasz?
1: Az egy utópia. Fölötti,
0: az egy utópia. És mi a különbség az utópia és a science fiction között? Tehát van értelme, hogy a könyvtárosoknak muszáj belerakni egy etújelzés alá ezeket a dolgokat, és a
1: szénak... Le a sci-fi nappal!
0: És hogy nem ugyanott van a fantasy, érte. A science fiction, meg a szép irodalom, mint ahol a költészet, meg a nem tudom micsoda, de hát nem, mi nem könyvtárosok vagyunk, hogy a másik polcra kell felraknunk csak azért, mert hogy ott van egy külön doboz a...
2: De te oda rakod, ahova akarod, tehát oda rakod a sertéstenyésztés mellé, tehát érted? De valahogy muszáj szerencsétlen könyvtárosnak
4: szerintem
2: mondjuk például
4: ebben. Szerintem szifi az, amiben idegen bolygók vannak, és lehet fénysebességgel utazni. És Edith lefordult az
1: rossz.
0: Miért? Ez a fénysebességgel utazás, ez jó, ezt én megveszem. Tehát ez a fizikai képtelenség. Tehát
1: fizikai képtelenség.
0: A nyilvánvaló fizikai képtelenség.
1: Melyik szerintem azok a legjobb szifik, amiben olyanok vannak, amik lehetnek, vagy lehetnének. Vagy csak egy kicsit, tehát nem evidens, hogy nem lehetnek. Tehát a Dick az azért nagyszerű. Nem? A C. Clarke azért nagyszerű. Mert meg a Lem is, mert olyanok vannak benne, amik így már csak kicsike, tehát hogy lehet, hogy még nem hordta alájuk a technológia azt, ami hogy megvalósuljon, de már mindjárt biztos fel fogják találni típusú dolgok, hogy mindjárt össze fog jönni a technológia. Én jobban szeretem azt, ami tehát mit is.
0: Jó, csak szóval ezzel kezdtem el mondani ezt a nagykönyves dolgot, mert az ember beleveri a gépbe, hogy anagykönyv.hu, és nem azt veri be a gépbe, hogy www.nagykönyv.hu, mert ez egy nagyon rejtélyes szájtra vezet el. Tehát, hogyha anagykönyv.hu megnézi a top 100-at, akkor ott egymás mellett van az 1984, a Da Vinci kód, ami ugye megint mi a lófasz, a galaxis úti kalus toposoknak, amelyik az egyetlen echte science fiction ebben a kategóriában.
1: De az meg egy science fiction paródia ráadásul.
0: Meg a gyűrűk ura,
1: ami fantasy,
0: meg a két Lotti.
4: Ez egy kategória?
1: Nem, ez egy nagy zsák.
0: Ez az első. És a Rózsa neve. Vagy de ezt nem is nagyon is néztem, hogy a Foucault inga benne van, ha nincs akkor mondjuk.
1: Vagy a Pendragon legenda.
2: Igen, tessék.
1: Azt nem olvastam a két Lottit.
0: Szóval, hogy nehéz lenne ezt így szétszortírozni, úgyhogy egyet tudjunk benne érteni, hogy melyik mű miért került pont abba a dobozba, ahol belekerült. És akkor innentől én tényleg
1: eldobnád a dobozokat. Hogy eldobnád a dobozokat.
0: Igen, mert egyébként tehát abban a valóságban, ahol én már letettem a lábamat, ugye, és amelyik mondjuk de a könyvtárosok még nem tenném hozzá, az már arról szól, hogy nincs ez az osztályozási rendszer, ahol disznyú csoportokat tudunk lerakni egymás mellé, és azt tudjuk mondani, hogy na, az a polc az a science fiction, és ez a polc meg a költészet.
1: Ez tehát
0: pont az interneten, ahol a hiperlinkek ott vannak egymás mellett, ez a fajta hülyeség, ez nincsen.
1: Jó, nincs ilyen hierarchikus kategorizálás, de fel lehet úgy őket teggelni, ahogy én azt mondtam, hogy szifoid köntösbe öltözött fantasy, tehát vannak azért teggek, amiket így hozzá ragasztasz egy tárgyhoz, hogy megbírja találni valaki az interneten.
0: Robot van benne.
1: Robotos.
0: Üres.
1: Üres.
0: Üres. Hát akkor a háború és békét.
4: Szerintem Balázs ragd ABC sorrendben a könyveidet. És...
0: Hát egyébként van egy ilyen történet, nem a sajátom, tehát nem az én könyvteremmel történt meg, de hogy a takarítónél egyszer csak rendet rakott a könyvtárban, és méret szerint rendett el.
1: Úr Jézus!
0: És egyébként, hogyha tényleg nagyon posztmodern akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy neki is igaza van, tehát a bölcsabbi, hogy neked is igazad van.
4: Színek
0: szerint is. Tehát, hogy nem rosszabb az a rendezési áv sem.
1: Book. A science fiction akkor, nem? Ha a rajzfilm.
0: A beszélő rókák. Kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádió Teliben Viszonzott Vágyakozás című science fiction különkiadás, amivel hát hallhatóan bajban vagyunk, hogy hogyan is tudnánk végül is a sajátos szkepticizmusunkat science fiction mezbe öltöztetni. 9 óra. 16 perc van, kicsit zenélünk, a telefonszámunk 215-37-73, maradjatok velünk, vagy menjetek moziba, mi itt leszünk, az biztos. Este 10-től űrzenék lesznek, ugye, ha jól tudom, a Barázdán és Csomódban.
2: Igen, és már hamarabb lesz Pantelejós, igen, Hősöm tere.
0: Hogy ne?
2: Beom.
0: Akkor már nem sok időnk van.
2: Nem sok, negyed óránk van, úgyhogy nagyon akarsz valamit most mondani, mondd el.
0: Hát még egy végső atakra összeszedem az erőmet.
2: Jó. Egy rövid szám.
0: Oké. Okay.

0: a szifiről?
1: Nem is néztem meg, hogy mit mond a szifiről. Ha addig bekapcsolódsz, akkor kiderül, hogy a Wikipedia mit mond a szifiről. Én azt tudom mondani, hogy végül is az, amit itt a zene alatt össze legúztam a fejemben a science fictionről, az az, hogy hát az a szomorú helyzet, hogy a science fictiont azt, hogy úgy mondjam, föléltük. Tehát bekajáltuk, komercializáltuk, megfestettük.
2: Igen, és így minden napjainkkal.
1: De ez ugye a mesékre is általában igaz, azt gondolom. Tehát, hogy hogy a mesékkel is így jártunk. Egész egyszerűen. Tehát, hogy az a fajta távolság, ami, hogy van az egyik világ, ami itt van, de van egy másik, amelyik viszont ez, ott van valahol az operencián túl, az a dolog az így.
0: Azt nem érzem igaznak.
1: Nem?
0: Nem, szerintem nem elég szép ez, hogy mi élünk.
1: Nem gondolod azt, hogy mondjuk nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen utolsó menedék lehetett volna mondjuk a Tolkiennek a Gyűrűk ura, de az, hogy tényleg Orlando Bloom szembe jön velem, és megkapom arany 10 doborozos csomagolásban, Zsákos Frodó megnyitja a, nem tudom, Xbox bemutatóját, ez innentől meg lett éve. És akkor ez lehet, hogy milyen a médiaváltással is valamilyen rejtett összefüggésben van, hogy amíg olvasol, addig az a tied. Amikor már együtt nézitek másik 20 millió emberrel a bemutatón, akkor azonnantól valaki másé. Na, és akkor, hogy a mesékkel mennyire

0: jól együtt lehet élni. Itt ugye 9:30-tól a Parti Nagy Lajos és a Hősöm tere egy részlete lesz, amelyik szintén egy, ha akarom, science fiction, ha akarom, társadalomkritika, ha akarom, egy gyanúsan, gyanúsan reálisnak tűnő dokumentumjáték.
1: VHS-re.
0: VHS-re, így van. Aminek a teljes verziója?
2: Nem, hát az egész könyv sokkal hosszabb. A teljes verziója majd talán később lesz valamikor a Tilos Rádióban, különböző részletekben. De 25-én egy 2 órás kis eszenciát ad belőle elő.
0: Ja, 6 órakor a Közgáz Központi Könyvtárban, a Közraktár úton.
2: Igen, de azt hiszem, hogy a Zsíl utca felől van a bejárat. Ravasz dolog ez.
0: Igen?
2: Igen. Nagy ravasság. De szerintem mind a 2 oldalról be lehet menni a könyvtárba. Tehát ez benne lesz a könyvtár területén.
0: Amíg arra jártam, addig a Közraktár útra voltam. Aha. Na, majd megtaláljátok, szóval, hogy jövő szerdán 6 órától Parti Nagy Lajos, és a Balázs és Iris Lemonade vetít. Azt mindenképpen jól szokott sikerülni, Sanyi és Atesz csinálja a hangot alá, és hát Parti Nagy Lajos élőben
1: MC-zik,
0: így van.
2: MC-zik, slammel.
0: És hát aki viszont a science fiction másik megvalósulását szeretné látni, az ballogjon el szépen a BBC honlapjára, ahol a brit állami vagy közszolgálati csatorna hoztolja a Hitchhiker's Guide to the Galaxy kollaboratív tudástárat, amelyik hát ezerrel dübörög, és az, ami ott mint science fiction paródia le volt írva, az bizony egy létező valóság. Lásd, internet kellett hozzá, hogy azért ez megvalósulhasson. És azt hiszem, hogy amikor ez így először megszületett, mármint hogy a mű, akkor még az internet ez sehol nem volt ilyen szempontból, tehát van Ebert Bush és Douglas Adams az internet két kitalálója, ha úgy tetszik.
1: Nem, ott van még a Nam June Paik, aki megmondta, hogy meg kell csinálni a Superhighway-t, és ugyanezt a mondatot kimondja hogy hívták a szökembert, aki az Amerikai Egyesült Államokat vezette nemrégiben?
2: Clinton,
1: így van. És akkor a Clinton Stole My Idea című projektet később megcsinálta, tehát hogy ő is részt vett abban, hogy ő kitalálta, de hát vannak még egy páran, akik ezt szerintem szignálják maguknak az internetet. Én is. És ha nem hiszitek, akkor letöltöm az egészet, és nem maradt fönn semmi.
0: Hát igen. Úgyhogy a legközelebb valamilyen nihilista napot tartsunk, én azt javaslom.
1: Szerintem lesznek támogatói a rádióban.
0: Ugye?
1: Megszervezett?
0: Meg, abszolút. Ahol egy ilyen borzalmas posztmodern.
2: Nem? Hogy tehát az annyira posztmodern lesz, hogy...
0: Dekonstruáljuk.
2: Igen.
0: Azt fogjuk mondani, hogy kedves hallgatóink, az aj is jel. Az adott most lekapcsoljuk halmesen.
2: De ha jól emlékszem, ezt volt már nekünk ilyen. Szóval
1: csinálta nekem ezt a nihilista adást. Legutóbb.
0: Jól van. 2 hét múlva szerintem el fogunk tudni kezdeni egy jelentősebb projektet, amelyik egy visszatérve már a nem science fiction, ez egy nagy remix verseny lesz, de egyelőre csak ennyit árulnék el.
1: Már itt járunk.
0: Valahogy így megpróbáljuk a nemzeti identitást újra kreálni a jövőben. Ez is egy science fiction, nem a magyar nemzeti identitás az internet korában.
1: A jövőben.
0: Így van, egy lehetséges értelmezés most jön 9:30-tól a Hősöm tere formájában. Maradjatok velünk, éjfélig tart a science fiction nap. 10-től a Barázdán is csomót űrzenek, külön kiadással lesz a Kultiplexben. 6-tól a Doni Darko ment, este 8-tól az Oriona visszatérés, úgyhogy mind a kettőről már lemaradtatok. Szerintem vegyetek elő egy olyan könyvet, amit még nem filmesítettek meg, és szórakozzatok jól.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!

0: jótékonysági felhívás következik. Adj, hogy adhassunk. Kérünk, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának a felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54 2-43. Jótékonysági felhívást hallottatok, kedves testvéreim.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
2: Holdvilágos éjjel. Az egész világon, ahol kápolna vagy templom van, ott plébános is van. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember a plébános. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember van a plébánián, aki tud latinul és bírja az anyanyelvét. És anyanyelvén hat a gondjaira bízott polgárokra, s latin nyelven küldi Rómába a híreket, amelyeket az egyházközségében a hívőktől szerzett. Úgyhogy Rómában minden évben az egész világból beérkeznek az összefoglaló jelentések, hogy hány gyilkosság történt a keresztény világban, hány házasságtörés, hány rablás és lopás, és hány ember kezdett el kételkedni a Szentegyház tanításában, és hányan leledzenek a hitehagyottság vagy a vallási lagymatagság állapotában. Úgyhogy én, aki rendőrparancsnok vagyok a gondjaimra bízott járásban, látom, hogy nincs egyetemi műveltségem, hogy a járási tanács tagjainak sincsen, és így egyelőre azt kell tennem, amit teszek. Éberen figyelek minden rendőrségi ügyet, ami a körzetemben történt. És nem csak ezt csinálom. Igyekszem egyéni szolgálati buzgalomból tájékoztatni magamat és a járást, a megyét és a minisztériumunkat, hogy mit gondolnak az emberek, hogyan élnek, és hogyan követik el sorra az apróbb kiágásokat, melyektől csak egy lépés a főben járó bűn. De a legszívesebben a Kerszkói erdőségben teljesítek szolgálatot. Ez a táj már kisgyerekkoromtól a szívemhez nőtt. Itt mindenkit ismerek. Itt kölyökként háborúsdit játszottam és csatákat vívtam. Fiatal emberként lányok után jártam. Ütéseket osztogattam és kapogattam. Ököllel az orba és boxerrel a bordák közé. Úgyhogy én itt nem szolgálatban vagyok, hanem valamiféle szabadságon. Olyan kellemes a hivatali kötelességteljesítés a szülőföldemen, így aztán sajnálom, hogy napközben rohan az idő, és mert estére még nincs elegem a szolgálatból, és aludni vétek volna, hát éjjelente fel alá sétálok a Kerszkói erdőn átvezető betonúton, a Volgát valamelyik mellékfasorban nagyon, és fülelek a sötétben, hogy ki jön, és kivel hogyan diskurál. Néha megmutatom magam, máskor csak áldogálok csendben, szolgálati Volgám sárhányójának támaszkodva, és boldog vagyok, hogy milyen szép a természet, és milyen kalandokat kínál nekem az éjszakai főút a fényárban úszó erdészet mellett kivilágított vagy kivilágítatlan kerékpárjaikon csöndben elkerekező biciklisták képében. És az autókból ítélve kikövetkeztetem, ki lehet benne. És sofőr létére kiiszik fekete kávé. És ki sört. Vagy netán. Ó, borzalom. Töménye. De amikor az új réten felkel a hol, és a légáramlat mindenféle illatot hoz a mezőről, akkor annyira boldog vagyok, hogy szolgálatban lehetek, és csak ámulok, hogy a kormány még fizet is nekem azért, hogy egyenruhát hordok és parancsnok vagyok. Hiszen mindezt a szépséget a saját zsebemből kellene fizetnem, hiszen mintha csak szabadságon lennék, mintha csak fürdőben lennék, olyan gyönyörű az éjszaka a kerszkói erdőben. De én tudom, őrködni kell. Éberen őrködni. Mert senki sem tudja, hogy a bűn nem alszik. És egyszerre csak dur neki egy lövés, s vérben fekszik a rendőrséget tagja. Hányan estek már el közülünk, 436 halottunk van, és akkor aztán nem bámulja többé az ember a felkelő gyönyörűségesen vörös vagy sárga holdat. És az én sorstól való küldetésem itt az, hogy őrizzem és vigyázzam a mi fiatal államunk, a pártunk vívmányait. Így aztán két központ van bekötve az agyamba. Az egyik, mint a szeme fényét, úgy őrzi és vigyázza mindazt, ami szép a társadalmunkban. És egy másik központ, amely megörvendeztet az erdei fasorok és tisztások. Az egyik kiserdőből a másikba vezető utak látványával. És ott vannak még a szántóföldek. Ezeket úgy szeretem, mintha paraszt lennék. Mert én is bár szolgálatban vagyok, kiszállok a Volgából. És egyszerűen olyan vágy fog el, hogy indulok a határba, tavasszal felmarkolok egy kis földet, és megszagolom, amikor érik a gabona. Ellenőrzés ürügyén végig megyek a gabonatábláink mentén, és megsimogatom az érő árpát és búzát, néha leszakítok egy kalászt, és gazda módjára szétmorzsolom a szemet a teremben, és megszagolom, körbe szimatolom, és mint az agronómus az orromban érzem, hogy ezen a héten beérett már a gabona, és itt az ideje az aratásnak. De a legszebb mégis az, amikor az erdőben világít a hold. Az a hold elragadtatással tölt el. Az a felkelő hold, az a felkelő hold. De a vendéglő világosságából kilépett egy alak. Felülről permetezett rá a kandeláber fénye. És kitolta a bicikliét, és felült rá, és nekilendült. Újra és újra belehajtott a saját alakja sziluettjébe, ahogyan hátulról tolta, nyomta a hold. És én rögtön felismertem, hogy Pepa az. Gyerekkori barátom. Jelenleg viszont mértéktelen sör és fekete kávé és rum fogyasztó. Néha csodás vele. Egyszer úgy berúgott délben, hogy egy idegen telekre biciklizett be, akkoriban még útkaparó munkás volt a Pepa, és az unokahúgom elszunnyadt ebéd után. Melege volt. S búdulatában, mintha sör és kávé és rumszagot érzett volna, és az útkaparó Pepa hajolt föléje, és a fülébe súgta, szépségem, majdnem megcsókoltalak. Egy másik alkalommal meg Pepa már délelőtt más telkére kerekezett be, behajtott a kiásott árokba, mert a nyaraló tulajdonosok elektromos vezetéket fektettek a földbe, szaltót vetett, és nyomban ordítani kezdett. Kiengedte meg, hogy felássák az országutat. Na, ez sokba fog kerülni maguknak, feltúrni a közutat, van rá engedélyük, én útkarbantartó vagyok. És így lámpa nélkül biciklizett a Pepa, és akárcsak én gyönyörködött, élvezkedett, már nem is taposta a pedált, ahogyan a hold hátulról tolta, meg aztán az új rétig végig lejt a betonút. Kevesen tudják, hogy a főúton 185 méter a tengerszint feletti magasság, és itt az új réten csak 177, úgyhogy érezhető a lejtő. A kerszkói erdőség voltaképpen egy olyan lapos tányér, mert azután az új réttől megint emelkedik a betonút, és a Hradzsisztkó-Szemice közti országúton ismét 185 méter tengerszint feletti magasságot ér el. De a Pepa cikcakban biciklizett. Egyszer az út egyik oldalán, aztán nyomban át a másikra. Tehát még mindig úgy ízlik neki a pia. Még mindig úgy a fejébe száll. És kiléptem a fasorból, és a Pepa közeledett. Zseblámpámmal megvilágítottam a zubbonyom mellrészén levő érdemrendeket, de a Pepában alig, ha nem nagy volt a nyomás, rám kiáltott, ez volt a szokása, csengő vagy elemlámpa helyett mindig belehordított a sötétbe, félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De én 2 villantottam a szolgálati elemlámpával, és a Pepa leugrott, és azt mondta, jó estét, pajtás! Mondom neki, hol a lámpája? A holdra mutatott. És úgy mondta, ott mi? Mondom, hol az előírás szerinti lámpája, polgártárs? Az akta táskámban, mondta Pepa, és a holdfényben kinyitotta a táskáját, és a táskában megvillant egy ácsszekerce. És Pepa elővette a nikkelezett zseblámpáját, és felgyújtotta, és visszatette a táskába, és azt mondta, és akkor kell világítóeszközzel rendelkeznem, ha más forrásból nincsen biztosítva a kellő fény, és világít a hold, de még hogy világít, az a hold veszettő szépen ragyog, ugye? Olda! Mondom, igazolja magát, kérem a személyiét. És megint végig tapogatta magát. És oda nyújtotta igazolványát a zseblámpám fényébe, és én fellapoztam, s megkérdeztem, neve? Pepa szemrehányóan kérdezte, mi az nem ismersz volna? Mondom neki, mi a neve? Ravaszul azt felelte, ott van beírva. És ettől már begurultam. Mert éreztem, micsoda sör és rumszag árad belőle. Mondom, ivott, polgártárs. És ő meghajolt, és azt mondta, ittam, iszok, és inni fogok, ahogy világéletemben ittam. Emlékszel, hogy egyszer itt a kanyarban legurult egy sörös hordó? És ahogy befettem gajakkal, és aztán este elcipeltem egy vikendházba, amihez volt kulcsom? És ahogy ketten egy álló hétig ittuk azt a hektói sört, és egy hétig már kora reggeltől be voltunk állítva? És ahogy a feleségem ki akart rúgni, mondván most már elég, ez így nem mehet tovább? Visszaadtam Pepának a személyi igazolványát. Azt mondtam. Lehet? Nem a szolgálatban vagyok, értjük? És minek az az ácsszekerce? Pepa azt mondta. De hát jól tudod, hogy ács vagyok, maszekolni járok, tudod? És én azt mondtam, és van rá engedélyed, és fizetsz adót? És Pepa felelt. Fizetek? Persze, hogy fizetek. És megtántorodott, és azt mondta, na, eleget tudsz már, mehetek? És én láttam, hogy megint bele fog bukfencezni valahol az árokba, így hát lehajoltam, kicsavaroztam a szelepét, és a kerítésen át behajítottam a vízelvezető árokba. És az abroncs leeresztett, és én döntöttem. Nézd, Pepa, még leesel, nem vagy már mai gyerek, menj csak szépen gyalog. És Pepa megnémulva álltott. Láttam, hogy legszívesebben azt mondaná, s lélekben mondja is, te szemét, te rohadt szemét, hát így bánsz, te szarházi a cimboráddal, hát így bánsz a gyerekkori barátoddal, hát így bánsz velem, munkás a munkása. De nem szól semmi. Tolta a biciklit, s a haragtól kidagadt a homlokán az ér, és én álltam. Néztem utána. Néztem, hogy a hold már olyan magasra emelkedett, hogy most a Pepa vállát tolta. Pepa árnyéka aprócska volt, mint amikor az ember felülről néz le egy nagy bőgőre vagy csellóra. És én azon töprengtem, vajon helyesen tettem-e, hogy elhajítottam azt a szerepet? Végül arra jutottam. Jól tettem! Hogy leeresztettem a kerekét, mert nekem, mint gondos apának, meg kell előznöm az esetleges balesetet. Így hát nem csodálkoztam, amikor hallottam, ahogy Pepa oda kiáltja nekem a forrástól, hogy nem szégyelled magad, munkás a munkást! És akkor neki íramodtam, vállon ragadtam Pepát, és azt mondtam, és mivel nincs lámpád, 50 korona büntetést fizetsz, és ezzel lezártuk az ügyet, megértetted? és Pepa csak nézett rám. Most megint olyan helyzetben láttam, mint egyszer régen biciklivel mentem valahová még zászlós koromban, és ahogy az országút alatti vízzel vezető árokhoz érek, hát, mintha kiabálna valaki, segítség, segítség, olyan öblössel, mintha egy házból jönne a hang. Leugrottam hát a bicikliről, és berohantam az erdőbe, és az a hang megint, mintha az országút felől jött volna. Keresztül nyargaltam az országúton, és át a túloldalra, és az a hang ismét, mintha az országúton kiabált volna. Rohantam hát, és egyre közelebb értem az országúthoz, és szüntelenül az a rémes óbégatás, segítség, jó emberek, segítség! Már hallottam, hogy az út kellős közepéről jön a kiabálás. Megyek az árokhoz. Hát a málna és szederbokrok között egy bicikli hevet. És a csatornacsőből két láb kandikált elő. Megfogtam azokat a lábakat, és megrántottam, és kirántottam Pepát. Az út karban tartót. Aki olyan gyönyörűségesen részeg volt, hogy csak úgy döngött. Felült. És megdörgölte a szemét.
3: Hát, nem én jel van. Köszönöm, pajtás. Megmentetted az életemet.
2: Van nálam 50 söröd és egy adag disznótorosod. És most világítottam neki, és tudtam, hogy miközben azt az 50 koronát számolja le a kezembe, arra gondol, akárcsak én, ahogyan az országút alatt 50 sör fejében megmentettem az életét. De én le akartam törni a gőgjét. Meg akartam leckésztetni, hogy kivilágított biciklivel közlekedjen, mert az előírás az előírás. És aztán tolta el a bicikliét, megtörve és alázatosan. Nem csak az abroncsát eresztettem le, de a lelkét is. És ez így van ennyit. Mert amikor szolgálatban vagyok, nem ismerek se Isten, se embert. A tulajdon fiamat is megbírságoltam, mert tiltott helyen parkolt, még ha azóta nem is beszél velem. Én a legszívesebben saját magammal beszélgetek, és a holddal, amikor fölragyog az égen. Az illatozó fenyőkkel beszélgetek. Ezekkel barátkozom én. Látom, hogy a csermelyek és a patakok és a halastavak is a barátaim. Többi meg már nem érdekel. A többiről már nem akarok tudni. Emberkerülő vagyok. Letelepedtem hát a földre. A hold fiatal lányként ült a térdemem. Kinyújtottam a kezem, és a holdfény macska kölyökként rendőr kutyaként nyaldosta. A vendéglőben régen kialudtak már a fények, biciklisták kerekeztek el mellettem beszélgetésbe merülve, amely nem volt túlságosan az ínyemre. Ugye, mikor a pedáltapossák hát hangoskodnak, nem éppen államellenes üzelmekről, nem is összeesküvésekről diskurálnak, de azért a féle hazaáruló beszédekkel traktálják egymást. Hogyha csak egy kicsit is akarnám, hát... bíróság elé börtönbe juttathatnám őket. De a hangszínből és a hangárnyalatból ítélve ezek a sör utózöngéi voltak. És végre hallom, mint a gyóntató, hogy mit gondolnak az emberek. Hallom, miért szitkozódnak magukban. Amikor magammal beszélgetek, én is szitkozódni szoktam, de sohasem fennhangon. És felálltam, és nekimentem a holdfénynek. Az étterem a kertvendéglő felé tartottam. Már mindenki aludt ott. Fogtam egy széket, azt az összecsukható pirosat, az út szélére állítottam, és kis ideig saját magamra gondoltam. De aztán erőnek erejével elhessentettem a feleségem képét, aki elment tőlem. A fiam képét, aki elhagyott. És láttam magam, ahogy magányosan ülök az összecsukható kerti széken. Láttam magam, hogy micsoda hatalmam van. De magányos vagyok. És ha nem lenne a hold, és ha nem szeretném a csermelyeket, és a fenyőket, és az érőmezőket, és a szántóföld jószagú barázdáit, hát voltak éppen semmi okom sem volna a boldogságra, épp ellenkezőleg, de én mind annyiszor, valahányszor elcsüggettem egy kicsit. Az érdemrendjeimre tettem a kezem, a kitüntetésekre, amiket kaptam. És ez erőt öntött belém. Azt mondogattam magamban, hogy voltak éppen mindazok, akiknek a legmagasabb kitüntetésük van, hogy ők sem boldogok. Talán őket is elhagyta a feleségük, és a fiúk. De amikor azokra az érdemrendekre néznek, ezt a boldogságot érzik, ezt a boldogsággal felérő elismerést, így hát mosolyogni kezdtem, és büszke voltam magamra, és elégedett önmagammal. És aztán a fasorból ott lenn kihajtott egy autó. Megismertem. Fehér Trabant volt. Láttam, hogy az az autó senki másé, mint Kimla drogistáé. Így hát felgyújtottam az elemlámpát, és integettem vele fölle, és amikor aztán az autó fékezett, a lámpával megvilágítottam az érdemrendjeimet, hogy a vezető lássa, hogy maga a parancsnok vár rá. Egészen közel jött hozzám, és megállt. Letekerte az ablakot, és bűnbánóan azt mondta, kiszálljak, vagy ne, mondom neki, Kimla úr, maradjon csak ülve. Szóval, hány pohár bort ivott? Na, hányat? Kimla úr felélénkült kettőt, két pohárkával, és én azt mondtam, nem többet. Szorongva felelte, többet nem. Vártam. Hagytam gyötrődni. Kínoztam. Csend volt. A tölgyek lombja közt átcsorgott az éjszaka, s a földön holdfoltok fröccsentek szét, fehérek, mint a kókusztej. Azt mondtam. És milyen bor volt az? Fehér vagy vörös? És a drogista gyötrődött, vörös. És sokat ettem, és ásványvizet is ittam, mondta. És én láttam, hogy többet ivott. De láttam azt is, milyen szép az éjszaka, és milyen szép a hold. Így hát elnéző, nagyvonalú voltam. Mint a Pepával. Keresztbe vetettem csizmás lábamat, és azt mondtam. Az nem sok igaz. És a drogista megörült, kevés, borzasztó kevés, és én kiegyenesedtem, és azt mondtam. A jogosítvány bevonásához azért elég lenne. De ma jó kedvem van, úgyhogy 500 korona bírsággal jóvá tehető a dolog. És szálljon ki az autóból! És láttam, hogy felállni sem bírt az ülésre. Nem mit a hibott volna, hanem mert az elképzelés, hogy ki kell fizetnie 500 koronát, gyötrelmet okozott neki, úgy gyötörte, hogy reumát kapott tőle, és tántorgott. És én élvezkedtem. Nem állhattam, ha valaki összeomlott a büntetéstől, és mondom neki, zárja be a kocsit, van magánál pénz? Fogta a tárcáját, és azután felemelte, nincsen, csak egy 100-as. Felém nyújtotta a bankot, és én azt mondtam, és oda-haza van pénze? Bólintott. Van. És én azt mondtam, itt a tölgyesen túl a fasorban áll a Volgám, elmegyünk szépen a pénzért. És előre mentem. És az, hogy a drogista ott sompolygott a nyomomban, bátorsággal és osztályöntudattal töltött el. Aztán beültünk az autóba, és a drogista nyöszörgött és csukladozott, hogy neki milyen kevés pénze van, hogy 300-zal nem lehetne jóvá tenni a dolgot. De én reményt öntöttem belé. Azt mondtam, hogy majd meglátjuk, és így értünk oda hozzá. Hát ilyen nyaralója csak egy gazdag drogistának lehet. Csupa értékes festmény és kovácsolt kancsok. És a drogista fel alá járkált, és magyarázta nekem, hogy ezek a darabok Olaszországból valók, és beszélt, és beszélt. De én azt mondtam, hogy hozza azt a pénzt, a bírságot. Egyenként húzta elő a százasokat, mintha mélyen a tenyerébe fúródott töviseket húzgálna ki. 300-at szurkolt le, elvettem a pénzt, letéptem az elismerőjét, letettem az asztalra. A drogista visszadugta a tárcát a mellén zsebébe, és mosolygott, és megkérdezte.
3: Hozhatok egy pohárkával? Mondtam, nem.
2: És letéptem egy újabb 200 koronáról szóló elismervét, és a drogista elsápadt, és belebetegedett a dologba, és remegett a keze, amikor 50 koronásokban leszulkolta azt a 200-at.
3: Felálltam, megcsörgettem a trabantja kulcsait, és döntöttem. Így né, és most szépen elgyalogol a trabantjáért, útközben majd kellőképp kijózanodik, elszáll a fejéből az a két pohár vörösbor. Lamentálni kezdett. Vigyen el a Volgával, parancsnok elvtárs, de én nem engedtem. Fogtam az ajtókirincset, ahogy mondtam. 3 kilométer az egész, lassan menjen, hogy kijózanodjon, hogy a friss levegőn magához térjen, a forrásnál pedig igyon egy kis vizet. És kimentem, leszaladtam a lépcsőn, és a palack zölden ragyogó szikrázó Volgán felé tartottam, amelynek az élein a zöld szín ezüstösen csillogott, és fantasztikus vízfényekkel vonta, burkolta be az autó. Útközben arra gondoltam, milyen szép is lesz majd, ha szerte a világon minden járási tanácsnak egyetemi műveltségű elnöke lesz, aki tud majd az anyanyelvén, s még oroszul is. És ez az elnök jelentéseket küld majd a járásnak, és a járás a megyének, és a megye a központi bizottságnak, és a központi bizottság Moszkvába küldi majd a jelentéseket, ahová minden évben az egész világból beérkeznek a jelentések, hogy szerte a világban hány rablás és betörés történt, és hány gyilkosság, és hány erőszakos nemi közösülés, és hány államellenes bűncselekmény, és ott már tudni fogják az elvtársak, mint ahogy a katolikus egyház 1000 éve tudja, mit kell tenni, hogy csökkenjen a bűnözés, és növekedjen a humánum, amit én, bár nincs egyetemi végzettségem, már most alkalmazok. Amit éppen ma alkalmaztam a kerszkói erdőben, amikor leeresztettem a Pepa Prohászkának a kerekét, és döntést hoztam, és visszaadtam a kocsi kulcsot az ittas vezetőnek, hogy gyalogoljon 3 kilométert, és így kihozanodjon, és autóval menjem haza.
4: Gubernátorov Kerszko.
3: Gubernátorov Kerszko, suttogtam magamban. De ezt az ellenségeim és az állam ellenségei ragasztották rám. De azért van benne valami. Nincs. Egyetemi végzettségem. És mégis kormányzónak titulálnak. Ez szép. Ez kellemes. Gondoltam magamban. És megérintettem a melkosomat, az érdemrendeket, amelyek elfedték vörös szívem dobbanásait. Holnap visszaadom Pepának, a barátomnak a bírságot, és veszek neki egy szelepet az abroncshoz, amit ma leeresztettem.
5: Csoda almák. Frank úr a virágba borult kert közepén ült a kispadon, és gyönyörűséggel szemlélte a virágzó almafákat. És amikor látta, hogy őt nézem a drótkerítésen át, nyújtózott egyet, és dicsérőn mondta. Csodálatos, ugye? Nézze csak meg fölöttem ezeket a rózsaszín kis virágokat, ahogy záporoznak rám. Ez a mama kedvence, valóságos csoda alma. Itt meg... Állt fel, és az enyhe szellőben alápermetező almaszírom esőbe lépett. Ez itt a zöld cronceli. Amikor a káposztát gyalulják, a legjobb néhány ilyen almát beletenni, mondta. És kezes lábasba bújtatott gumicsizmás hatalmas alakja az egyik nyitott almafa napernyő alól a másik alá huppant. És ahogy lépkedett sorra, megsimogatta a fatörzseket, olyan szépen, mintha élő eleven lánytestek volnának, mint ahogy a munkás simítja végig a falat, amikor befejezi a fürdőszoba csempézését. Ő is ilyen szép simogatással értékeli a munkáját. Akárcsak az asztalos. Aki megsimogatja az asztalt és a széket, mindent, ami a szerszáma is a keze alól kikerül. Olyan szép lenne itt, mondta Frank úr, és odajött a kerítéshez, és megkapaszkodott a drótban. Úgy függeszkedett rajta egyre arrébb és arrébb, ahogy én lépkedtem. Olyan lassan, mintha az ag Dávid király pengetné a hárfát, és kísérné gyönyörűséges zsoltárát. Még szebb lenne, ha nem zúdulna rám a bárányözön. Már 3. éve számolom fel a juhaimat, tavasszal mégis mindig 6-tal több van.
3: annak az én kosomnak, Bombónak és a legöregebb anyajuhomnak, Volyandának talán csak egymásra kell néznie, és a Volyanda már is fel van csinálva. Látja, ez itt a nyári asztrakáni szíromlevele, olyan szép rózsaszínű, mint a kisgyerekek fülecskéje. De azok a juhok nem hagynak engem nyugodni. Tavaly elláttak tanáccsal, ezért aztán, hogy megzabolázzam a kost, egy fémlemezt, egy 50-70 kilós lemezt trótoztam a homlokára, hogy ne tudja meghágni és telerakni a Volyandát. De a kost természetesen nem lehet kifogni. Azt a lemezt a Bombó egész éjjel a vasalt vájúhoz verdeste az istállóban, nem aludtunk egész éjjel, és a rákövetkezőkön sem, vagy minduntalan felriadtunk, az istállóból, mintha szüntelenül harangzúgott volna, bim-bam, bim-bam, kongatta azt a lemezt, és én azt hajtogattam, nyugodjatok meg, gyerekek, nyugodj meg, hűséges hitvesem, el kell, hogy hagyja az ereje, a Bombónak el kell gyengülnie, össze kell roskadnia. De ez itt a málna ízű nyári alma, amikor virágzik, a lélegzete is eláll az embernek. Látja, mondta az óriás Frank úr, és előre csücsörítette a száját, és ahogy lépkedett, gyöngét szirmok cirógatták húsos ajkát, és ő beszívta illatukat, és megérintve a virágtakarót, gyönyörűséggel élvezte a nap melengette gajakat és virágokat. És tudja, vonított fel panaszosan, és ismét megpengette a drótkerítést. A harmadik héten, amikor a fémlemeznek már csak a csilingelését lehetett hallani, és azt is alig-alig, hát a Bombó lemezestül felugrott a Volyandára, és meghágta, és a tetejébe még azt a kis juhot is. Én meg Balgán azt hittem, már túl van a búgatás időszakán. De két hónap múltán a juhoknak dobként feszült a hasuk, és én levágtam két juhocskát, de hat született. Így aztán a helyet, hogy sikerült volna megtizedelnem a nyájat, hát csak gyarapodott. És akkor azt tanácsolta a Vorlícsek sógor, de hát ez gyönyörűséges, nézze. Megtorpant, mint a fürjésző kutya, mint a vadász ebb. És Mancsa ott maradt a drótkerítésen, a lába behajlítva, úgy, ahogy elkapta a lelkesedés. Ez meg a másik mama kedvence, ezt a fát én magam oltottam, látja, milyen kegyes a természet, milyen szerelmetes bűbájjal virul. De persze a kosok is. A Vorlícsek sógor azt tanácsolta, hogy a Bombónak, mármint a kosomnak, húzzak a fejére meg a melső lábára egy kisebb fajta gumiabroncsot. Hogy ez a berendezés majd megbénítja a nemi gerjedelmét, technikailag lehetetlenné teszi, hogy felhuppanjon a Volyandára, és így gátat vethetek annak a birka és bárány áradatnak. Arra a kosra ránézni is borzalom volt. Három lábon kellett sántikálnia, állandóan orra bukott. A végén már megsajnáltam. Na, és? Látja? Három hónap múlva hat birkával több volt. A Bombókos még így abroncsal megnyomorítva is meghágta az összes juhot. Hát ebbe én belebolondulok. Szeretném már egy kicsit élvezni az életet, szeretném 12-re apasztani a juhok számát, és már megint 21 van belőlük, és ez így megy vég nélkül. Jaj, veszékelt az óriás Frank úr. És mint a hárfán felváltva, hol az egyik, hol a másik kezét csúsztatta be a kerítés drótfonata közé, spengette a drótokat. Szíromlevelek permeteztek roppant alakjára, máskor meg húsos arcára hult a virágok sűrű konfetti esője. És Frank úr becézgette őket, na, szirmocskák, szíromlevélkék, na, mi van, riadt meg, és lerázta arcáról azt a májusi virágmalasztot. És én elnéztem Frank úr házát ott az erdőben. Körös körül csupa fenyő, de a tisztás közepén kert, virágzó gyümölcsös terült el. Látni lehetett, hogy a trágyától milyen jól táplált a pázsitja, milyen szép dundik az almafák törzsei, de Frank úr szenvedett és gyötrődött, egyre gyötrődött. Milyen szép lenne, ha nem volnának ezek a beste darazsak és dongók, látja azt? Mutatta. És csak most vettem észre, hogy minden fatörzsön, mint a bicikli versenyzők kormányán, két teljes üveg volt. És Frank úr nagyban magyarázott. Látni se bírom ezeket a darazsakat, mindegyik üvegben egy kis sör van. És csak kínlódjatok, kínlódjatok, gyötörtök engem, darazsak, de most rátok vár gyötrelem, kiabálta. És láttam, hogy mindegyik flaska alján egy sereg döglött darázs és dongó van.
5: A többiek meg iparkodnának kifelé, de minduntalan visszapogyognak a sörbe, utána kikecmeregnek, és ez így megy körbe karikába, míg el nem gyengülnek, és aztán el nem pusztulnak. Mert egy ilyen palackból senki sem jut ki élve. Frank úr hirtelen megállt, és el volt kápráztatva. Már a kerten kívülre nézett, a fuldokló darazsakkal teli teljes üvegen túlra, mint egy próféta. Az égre nézett, ahol bizonyára nem a Szent Háromságot látta, hanem harsogó orgonák karéját, vagy azt, hogy a mennyből letekint rá, s kezét nyújtja felé egy szent, és felhúzza egyenest magához, a bárányfelhőcskék és a fellegek közé az égbe. Húsos ajkára tette az ujját, és elragadtatással mondta. Megvan. Megvan, rájöttem végre. Nincs több kosra kötözött fémlemez, nincs több abroncs, a juhok felől kell megközelítenem a dolgot. Bugyogót varrok nekik, mint ahogy a gazdag kutyusoknak, a szukáknak is árulnak ilyet. Valami efféle holmit varrok a juhoknak, bugyit. Zsákvászomból, dupla zsákvászomból kis nadrágot, fogamzásgátló bikinit, izélés ellen valót, mondta elkápráztatva. És ahogy feltámadt egy kis szél, Frank úr a sárga üvegalma szirmainak szépséges förgetegében találta magát. Úgy állt ott, mint aki megnyitotta a zuhanyt, ott állt a sűrű zuhatagban, kezes lábasában, sáros gumicsizmájában, és a házból telt újjongó női kiáltás harsant. Hülye kölyök, már megint becsináltál! És egy testes, fiatal nő rontott elő, egy fiúcskát rázva, és cibálta róla a kis nadrágot, és a nadrágot nyomban öblögetni kezdte a dézsában, és utálkozva szedegette ki belőle a hurkácskákat, és Frank úr halkan feljajdult. Milyen szép is volna itt, ha ez az én kis unokám nem kakálna be percenként, ha nem csinálna a nadrágjába, milyen szép is volna itt, ha ezek az én kosaim nem hágnák meg sorra a juhaimat, ha nem lennének ezek a rémséges darazsak. És a fiatal nő oda kiáltott Frank úrnak. Papus, mit bámészkodsz ott, szedelőzködj és indulj a legelőre, hogy ne kelljen megint sötétben hazajönnöd, hallod? Hangja lobogóként szelte át az erdei levegőt. És ez a hang épp oly szép volt, mint maga a fiatal nő. Frank úr erős és göndör, telt és rózsás lánya. Nagy szeme fölött gyűrűkbe bodoródó fürtökkel, ám ez a hang cérna vékony hangocska volt ahhoz képest, amely most harsant fel a küszöbről, és förgetekként zúgott, dörgött a fekete fenyők és lucok között, hogy hallhatóan belenyögtek az ágak, és ennek a hangnak olyan húzata volt, hogy bár nem fújt a szél, az almáskertben sűrű pászmákban hullottak a szilomlevelek, mint valami hóviharban. Járina! Hasított bele a levegőbe a hang, és a küszöbön megjelent a hatalmas termetű Franková asszony, a hang tulajdonosa. Hol vagy? Mennydörgött tovább a hang. Itt, sipította Frank úr. Mit locsogsz ott, miért nem mész már a legelőre? Dübörgött a hang, és haragos volt, de ugyanakkor nyájas is. Ezen a félreeső magányos helyen itt az erdőben alig, hanem így kell kiabálniuk egymással az embereknek, mert a kiáltozással adnak bizonyságot arról, hogy vannak, hogy léteznek, hogy szeretik egymást. De hát csak egy pillanatra ugrottam el ide gyönyörködni, mondta Frank úr, és homlokát nekiszorította a mama kedvence törzsén. Micsoda! Kiabálta Franková asszony a küszöbről. Egy fél órája ott vagy! Frank úr védekezett. Negyed órája! De Frank úr lánya és felesége roppant élvezettel kiabálták. Fél órája oda vagy! És Frank úr homlokát könnyedén az almafa törzsébe verte. És ezt csuttogta. De hát csak egy pillanatra ugrottam el. Olyan szép lenne itt, ha nem volnának azok a kosok, ha nem volnának azok a darazsak, ha nem volna ez a kiabálás. És ment. És legyintett, és a két nő kiabált a küszöbön, hogy a fenyők törzsei meghajoltak, és koronájukban recsegtek, ropogtak az ágak. Fél órája oda vagy! És Franková asszony eltűnt. És egy ébresztő órával jelent meg újra a küszöbön, és az osztrák vekkel számlapjára mutatott, és az óra most elkezdett csörögni. Olyan szörnyűségesen csörömbölt, hogy Frankova asszonynak viaskodnia kellett a Weckerrel, mintha valami állat lenne, mintha a kezében egy rabul ejtett és áldázul ellenszegülő ezüstös ragadozó madár volna. És a két nő kiáltozott örömében is körülfogták Frank urat. Na, hazudik a Wecker, beszélj, beszélj! És Frank úr fejével neki támaszkodott a házafalának, s homlokát finoman a máradozó vakolatba verte, amely ráragadt a nyírkos homlokára, és Frank úr megadta magát. Elismerem, elismerem, el voltam, eltűntem egy fél órára. De a gyümölcsös kertben gyönyörködtem a mama kedvencében, a nyári asztrakámban. És a nők harsogva nevettek. És Frankova asszony egy fokkal lejjebb lépett, és hatalmasan álltott, hatalmas keblével, és ahogy könnyedén előrehajolt, keble súlypontja az első lépcsőfok alá került, és Frankova asszony épp hogy csak meg tudott kapaszkodni az elszáradt petúniával, tölcsérkével beültetett virágos ládába. Aztán beköszöntött a nyár. Frank úr a birkákkal, egy zsákkal és a tranzisztoros rádióval kijárt az erdei tisztásokra a legelőre. Kényelmesen elhelyezkedett a zsákon, bekapcsolta a rádiót és élvezkedett. Túljárt a bombókos eszén. A juhok zsákokba voltak bugyolálva. A jutomporokon körös körül szépen felvart zsák. A bombókos azonban néhányszor úgy rátámadt Frank úrra, hogy egyszer a mezőn a lajtos szekér tetején kellett pucorognia, és akkor nem akarta leengedni, felöklelte, megölte volna. És Frank úr tudta ezt. Így hát segítségért kiabált, még nem jöttek a birkák, és hazavezették a kiéhezett Frank urat. Egy másik alkalommal a bombókos megrohamozta Frank urat, csak úgy repkedett a fenyőkéreg, és Frank úrnak, bár a legelő fél órányira van, 3,5 óráig tartott, mire fenyőtől fenyőig ugrálva hazaért a legelőről. De Frank úr csak nevetett. Mert azt gondolta, ez a kostól kijáró igazságos büntetés azért, hogy a fogamzásgátló bugyogók betöltötték hivatásukat. Ám 3 hónap múltán a zsákok gyanúsan gömbölyödni kezdtek. Pattanásig feszültek. És Frank úr ráeszmélt, hogy a bombókos, a bikinik és a fogamzásgátló zsákok dacára jobban tette a dolgát, mint előtte. Megint lassan lépkedtem a kerítés mellett, és Frank úr ujjaival a kerítés ujjait pengette, mint a boldogtalan Dávid király. És sirámait és zsoltárait énekelte nekem. Olyan szép volna itt, micsoda bőtermés van, nézze csak, a nyári üvegalmából biztos lesz, vagy 2 dézsányi, az asztrakániról nem is szólva, a birkákat is ezzel etettem, de lefogadom, hogy abból a 21 juhból 6 megint vemhes lesz nekem. 3 évvel ezelőtt 12-re akartam csökkenteni a számukat, és most lassan már vagy 30 lesz belőlük. Amikor otthon rajtam kívül senki sem eszi a birka húst. De amilyen sok az alma, lamentált, hát olyan sok a darázs is, nézze csak! Az üvegek folyton tele vannak, minden másnap utána töltöm a sört, de az Istennek sem sikerül megtizedelnem a dögöket, mint ahogy a juhokat sem siránkozott és zenélt. És gumicsizmája a zsoltár ritmusában lassan lépkedett a kerítés mentén, és ujjai a húrokat pengették. Jarina, Jarina, panaszolkodott, mint az Agg király. Csőstül zúdul rád az áldás, minden, amit nem akarsz, egyre gyarapszik a nyáj és darás sereg. És ez itt látja, jól jegyezze, megderült fel Frank úr, ez itt a mama kedvence. Az egyiken 5 dézsányi alma is megterem, hanem ez, amit egy öreg törzsbe oltottam, ez megfázott valahogy. Egyetlen egy alma van rajta. De milyen szép, látja, hogyan mosolyog rám, mint a kisunokám, mint egy szép lány pofikája, látja, ez az én egyetlen örömöm. De ez meg mi? Kiáltott fel elborzadva, és mind a 10 ujjával belemarkolt a drótfonat húrjaiba. Mit nem látnak szemeim, vagy talán csak álmodom? És hozta a létrát, és oda támasztotta az öreg törzshöz, és felmászott a lombkoronába az ágak és gajak közé, és kiabált. A mama kedvencében darázs van benne, szörnyette Frank úr, és csizmája sebesen ereszkedett lefelé a létrán. És Frank úr elnémult, és kisvártatva már rohant is vissza, és egy olyan nagy ollót hozott, akkorát, mint a kaszanyél.
3: mint két szegecsen mozgó osztrák kasza. És csendesen mosolygott. És aztán gyűlölettel és haraggal eltelve felkapaszkodott az ágas-bogas koronába, szétnyitotta az ollót, és lesben állt, hogy mikor mászik elő a darázs az almából, amelybe már akkora lyukat rágott, amekkora ő maga volt, sőt, még nagyobbat. És amikor a darázs kihátrált az édes gyümölcshúsból, Frank úr összezárta az ollót, és ketté nyisszantotta a darazsat. Diadalmasan nézett rám, és megkönnyebbültem, mondta. A bestia megkapta a magáét azért, mert gyötört. Most gyötrődjön ő! Élvezkedett? Ám az almából hirtelen egy másik, megvadult darázs bukkant elő, mint egy a darázsbosszú kettős fogatának tengelyéhez kapcsolva, és megrohamozta Frank úr arcát. Aki csak magasba emelte az ollót, mint két kasza villant meg az olló a szikrázó nyári napfényben, és Frank úr, akárha vallásos hevületben széttárná a karját, az ég felé emelte. Az olló tétovázott egy pillanatig, aztán súlyánál fogva a fűbe zuhant, és markolatig fúródott a porhanyós földbe. És Frank úr leszánkázott a létrán a pázsitra, és hanyat zuhant, most félkönyékre támaszkodott, és megtapogatta a szeme alatt az egyre terjedő darázsméreg okozta kék foltot és duzzanatot, és visszahanyatlott, és élettelenül hevert. És a küszöbön zsarnoki női hang harsant, Jarina! És duzzogott az a hang, valamiféle gyönyörűséges gyűlölettel táplálva maga magát, amely egyszerre volt kiabálás, a szép hang a hangkészlet birtoklása felett érzett öröm is.

most feleszmélt? Félkézzel megtámaszkodott a nedves pázsiton. A Wecker csörgött, Frank úr mondott valamit, de az óra túl csörömpölte, és amikor abba hagyta a csörgést, Frankova asszony a férje fölé hajolt, és azt mondta: ajjaj, megcsípte a darázs. Mentőt! Mentőt! Kiáltozta, és minduntalan kövér arcához kapott, és Frank úr úgy feküdt ott, mint akit letaglóztak, szörnyű sápadtan. És aztán arra jött valaki autóval, és odarohant, és letérdelt a mama kedvence alá, és letette a földre a vakítóan fehér mentőládát, tetején a vakítóan piros keresztel. Még a részkulcs is egészen valószerűtlenül csillogott-villogott. És odaszaladt Frank úr lánya, a szemébe göndörödő fürtös hajú szépség, és kiabált: mit tettél, apus? És rázni kezdte Frank urat. Megpróbálta talpra állítani hihetetlen erővel, mint egy kisgyereket, újra és újra felhúzta a földről mázsás apját. De amint gumicsizmás lábára állította, azon nyomban ismét összerogyott, mintha nem volnának csontjai csak hússal, mintha az a hús sem volna, csupán a pálcikákra aggatott melegítő, nadrág és felső rész. De azért csak magához tért, és amikor be akarták tenni az autóba, kicsit felemelkedett a földön, haldokló keze haldokló mozdulatával csendet kért, és haldokló hangon mondta: Isten veletek, galambjaim! Isten veletek, kosaim! Isten veletek, báránykáim! Isten veled, ranett almám! Isten veled, én csoda almám! Isten veled, hű kutyusom! És Frankova asszony előre nyújtotta az osztrák Weckert, s már-már pozdorjává akarta törni a Frank úr fején, és kiabált, már halkan beszélt: te kurafi, és én, velem mi lesz? A lánya meg: apus, és mi, velünk mi lesz? És lögdöste előre a fiacskáját, hogy őt is áldja meg Frank úr, és Frank úr hozzátette: és Isten veletek, galambjaim, Isten veled, én csodám, Isten veled, hű hitvesem. Na azért, ordított fel szeretett teljesen Frankova asszony. És a lánya azt mondta: apus nem bírja a tarázs mérget, ez itt a baj, tudja, kiabálta. És Frank úr elájul. Jumbo. Pehjünk volt a kocsmárosokkal, vagy szerencsénk? Zbornyik kocsmáros úr annyira fázós volt, hogy a Filákovó márkájú kályha nyáron is izzott. De Zbornyik kocsmáros hosszú irhabundában hordta ki a sört, és vacogott. Míg rólunk, a féktelen sörívása arányosan szakadt a verejték. Azok a vége nincs sörözések. Egy másik kocsmáros viszont folyton lázban égett, mert féltékeny volt a feleségére, így aztán ő télen se fűtött. Ha valaki csak ránézett, vagy ránevetett a feleségére, a kocsmáros már is fenyegetőzött, hogy kasszírozni fog, és aznapra bezárja a kocsmát, és előfordult, hogy be is zárta. Ezt a kocsmárost Regulának hívták, és ezért az volt a rögeszméje, hogy meg kell nevelnie vendégeit. Ha mondjuk kihozta a sört, és a vendég nem úgy ült, mint Nebuló az iskolapadban, nem adta oda neki a sört. És még rá is ripakodott: illik így ülni a kocsmában, illik így elterpeszkedni, és maga még a lábát is keresztbe veti, nem kap tőlem sört, amíg nem ül tisztességesen. És a vendégnevelés mellett Regula kocsmáros még arra is tudott figyelni, hogy nem néze valaki sokat mondóan a feleségére. Nem vált e vele titkos jelt? Vagy nem külde neki a szemével csókot? Különben a legjobb kocsmárosunk Romána asszony volt. Ő diabetikus konyakkal vagy viszkivel kúrálta az epéjét, pöttöm és gyönyörű kislányát pedig esténként a mosogató dézsában füröztötte, mert egészségügyi berendezés ebben a mi erdészlakunkban nem volt. Ha ilyenkor valamelyik vendég teát vagy kávét rendelt, a kislány tányérok és csészék közt ült a mosogatótálban, és Romána asszony elmosogatta a szappanabban a csészét, és utána finom, pazar buborékoktól pezsgő kávét hozott ki, olyan zamatosat, ami ennek a jó konyaknak kell lennie. Minden vendégéhez kedves volt, odaült az asztalához, és a vendégek konyakkal vagy viszkivel gyógyították az epéjét.

0: Csak Beloch Lávek urat, a repülőgép szerelőt nem szívelte, ő ritkán jött, de ha beállított, akkor jó napunk volt. Ez a Beloch Lávek mindig buskomoran ült az asztalhoz, aztán 4 sör és 4 rumos fekete után buskomosság elszállt, és Beloch Lávek egyszerre csak megkérdezte tőlem, mit csinálok január 6-án, és amikor megmondtam, hogy aznap szabad vagyok, meghívott, hogy uzsonnázzunk együtt Voronyesben, lelkendezve magyarázta, hogy Mazura főpilótával fogunk felszállni, az estét Poprádban töltjük, ahol cigányzene vár ránk, és másnap reggel elrepülünk Voronyesbe, ott megjavít egy összetört 134-est, délután meguzsonnázunk, kaviát meg pezsgőt, és estére ismét Prágában leszünk. De nem ezért orrolt meg Romána asszony Beloch Lávek úrra a repülőgép szerelőre. Egyszer, 5 sör után, Beloch Lávek úrnak megerett a szava, és elragadtatva magyarázta az egész kocsmának. Szóval az nem úgy van ám, hogy bárkiből pilóta lehet, a repülés lényege a matematika meg a geometria királysága, és ez a királyság itt, ezen a vidéken, csakis rám és húbkamérnök úrra van bízva, kiabálta lelkesen Beloch Lávek úr, és kifényesedett, és lángész volt. És Romána asszony hörpintett a konyakból, és azt mondta, és mi a helyzet a geometriával és velem? Rám is rám bíznák? De Beloch Lávek úr felpattant, és még lelkesebben kiabálta, nem, hölgyem, azt csak férfiakra bízzák, magára nem! Mire Romána asszony, ugyan miért nem? És Beloch Lávek úr megvilágosodása felett érzett elragadtatásában ökrével az asztalra csapott, és úgy harsogta, nem, mert maga hölgyem! Eleve hülye! Romána asszony elvörösödött, és azt mondta, na, ezt köszönöm szépen. És Beloch Lávek úr azóta volt lángész, hogy egyszer traktoron szállított szendvicset. És a TS kapujánál zsaruk várták a traktort, és Beloch Lávek úr 50 szendvicssel a kezében megparancsolta, irány a kerítés, törd át a kerítést, és menj be a TS-be hátulról. És a traktoros áttörte a kerítést, és utána tovább lakmároztak és ittak az istállóban, mi alatt a zsaruk hiába dörzsölték kezüket, és vártak a szondával a kapuban. Amikor Beloch Lávek elmesélte az esetet, sarkalatos kérdést tettem fel neki. Hogy tudta ezt megcsinálni? És hogy jutott ilyesmi az eszébe, Beloch Lávek úr? És ő diadalmasan felkiáltott, miért 6 sör és 6 rum volt bennem, és lángész voltam. Így aztán attól fogva lángész volt. Nem mindig, csak néha, mert máskülönben józan állapotban félszeg volt. Szükszavú, bátortalan és gyakran elpirult. De mint említettem, Romána regula előtt kocsmároskodott. Márpedig én arról akarok mesélni, ami a regula idejében történt. Kemény tér volt akkoriban, de regula csak a konyhát meg a kisszobát fűtötte, ahová feleségét meg gyerekét száműzte. Ha valaki bejött a kocsmába, összerázkodott a hidegtől, és aki kívánta, és perceken belül mindenki kívánta, annak regula kocsmáros fehér abroszt terített a vállára. Így aztán fehér abroszba burkolva ültek a vendégek, fehér abrosz volt az asztalokon, fehér hó borította kint a tájat. Hogy felmelegedjünk, Beloch Lávek úr azt tanácsolta, toljunk össze 3 hamutartót, és melengessük a kezünket égő csikkek és papírgalacsinok fölött. Később regula kocsmáros behozott egy fazekat, egy zsíros bödönt, a féle nagy barna füles kondért, rátette a 3 hamutartóra, amelyben papíros, újság és végül aprófa égett, és regula úr behozta karon ülő csemetéjét, és becsúsztatta abba a zsíros bödönbe, így aztán a kocsmában fagyott, de a gyereknek a zsíros bödönben melege volt, és a felmelegedett kezek mégiscsak emelték a hangulatot. Ekkor nyílt az ajtó, és a fehérbe burkolt vendégek és fehér abroszok közé bejött egy kéményseprő, a falu kéményseprője. Seprőstül. Lógatta az orrát, annyira el volt keseredve, hogy abroszt se kért, hanem úgy, ahogy volt, kormosan leült az asztalhoz, fejét a tenyerébe hajtotta, és erős grogot rendelt. és aztán üres tekintettel bámulta a mennyezetet, és azt mondta, hát, ez az évem szörnyű volt, a következő meg iszonyú lesz. Most kaptam készhez a keresett levelet, hogy megerőszakoltam a feleségemet. Igen, a feleségemet. És a vendégek szörnyűködtek. Micsoda! És Regula úr határozottan kijelentette, az lehetetlen. És a kéményseprő elővette a tárcáját, és ahogy felállt, a fehér abroszon útmaradt könyökének és kezének lenyomata, és akkor a kéményseprő elindult, sorra rátenyerelt a tiszta abroszokra, és mutogatta a megyei bíróság iratát, melyben felesége megerőszakolásával vádolják. És a vendégek egymás kezéből kapkodva olvasták a keresetet, és a kéményseprő körbejárt, tenyerével, mint cipőtalppal végig sétált az abroszokon, a kocsmáros úr rákiáltott állj, és újságpapírt teregetett szét, és rendre utasította a kéményseprőt, hogy csak újságpapírosra üljön meg, tenyereljen, és nem maszatolja össze az abroszait, mert különben nem főz neki grogot. És a kéményseprő elmesélte, hogy a feleségének van valakije, hogy a felesége szereti azt a pasast, és hogy már ügyvédet is fogadott, és válni akar. Ezért aztán egyszer a kéményseprő, mint a szabin nőket elrabló régi rómaiak, fenyegetéssel kényszerítette, hogy a kedvére tegyen. A vendégek hüledeztek, újra és újra elolvasták a keresetet. És Regula kocsmáros az öklét rázta a konyha felé, a feleségét fenyegette a falon át, ezt a félénk szépséget, aki igaz, 78 kilót nyomott, de a haja fehér volt, mint a szalma, vagy ársfaforgács. Kék szeme pedig annyira meghökkentően hatott itt az erdőben, hogy a vendégek nem tudták levenni róla a szemüket. És Regula kocsmáros örjöngött. Regula úr vészjósul azt mondta, próbálna csak velem csinálni ilyesmit. Az asszony, szláv háztartásban ne legyen szem előtt a balta, de nálam szem előtt van. És a kéményseprő feltápászkodott, bánatától alig, ha nem részeg volt már, megkapaszkodott az asztalokban, letenyerelt, és a kocsmárost követve így lépkedtek a tenyerek asztalról asztalra, és a kéményseprő azt mondta, ne bántsa az asszony, szomszéd, ne ölje meg, hiszen ember. Micsoda, süvöltött a Regula, és én mi vagyok, férjé mi voltomban, az asszony engedelmeskedjen az urának. És a kéményseprő a pultnak dőlt, és bejött a csodaszép kocsmárosné. Haja szikrázott, mint a nap, és felizzította a vendégek szemét, letette a dupla grogot, és mindenki őt nézte. Regula úr vizslatva, hogy képes volna-e ez a perszóna szeretőt tartani, és ügyvéddel bepereltetni őt, a férjet nem ilyenről szakért. És hirtelen olyan szépnek, olyan kívánatosnak látta feleségét, annyira elhitte róla, hogy képes rá, hogy hajlik rá, hogy egy harmadikat szeressen, hogy Regula úr felnyerít. És a feleségére rivalt. Mától fogva pedig kendőt fogsz hordani, vagy kopaszra nyírlak, elhíreztelem, hogy tetves vagy, és volt haj, nincs haj. És Regula a székre rogyott, és olyan remegés fogta el, hogy egy abroszt terített a vállára, egy fehér stólát az abroszkupacból, és leült. És eközben a kéményseprő mohón hörpölte a grogot, és kikiabált a konyhába, hogy még egyet! És uraim, ez még nem minden! A bíróság azzal is vádol, hogy akadályozom egy új boldog házasság létrejöttét. És csönd volt. A gyerek fejecskéje édesen móbiskolt a bödönben, az edény fűtött, és olyan meleget árasztott, mint az öntött vaskályha, kellemes meleget. Mindannyiunk tenyere a bödönre tapadt, és néztük az alvó gyereket. A kicsi édesen felcsuklott, és csend volt. és egyszerre csak Beloklávek úr rendelt egy egész üveg fáradt olajat. Vagyis Fernet Blancát. A kocsmáros szédelegve elindult az üvegért meg a poharakért, mi pedig azon elmélkedtünk, azt találgattuk, miféle előírás lehet az, amely a szeretőket pártolja és védi, és ezzel a férj ellenében veszi oltalmába az újonnan keletkező boldog házasságot. Amikor Regula úr kitöltötte a poharakba a fáradt olajat, ismét felállt. És miután meggyőződött róla, hogy a kisbalta ott áll az ajtófélfának támasztva, elégedetten elterült a széken, és révetten nézett a falakon át a leglényegébe annak, ami a kéményseprővel történt. És a kéményseprő megint körbejárta az asztalokat, tenyerével végig sétált a fehér immár keresztül kasú foltos abroszokon, és könnyét hullajtotta a szutykos kormos vászonra. Hogy mondta? Kérdezte tőle Regula úr. És a kéményseprő elővette degeszre tömött tárcáját. Fekete kezével kihúzott belőle egy iratot, nem az volt, visszatette hát kormostul, és aztán megtalálta a megfelelőt. És odaadta a kocsmárosnak, és ő fennhangon olvasta: tárgy, újonnan keletkező házasság akadályoztatása. Elolvasta, odaadta a többieknek, hogy köröztessék, és kijelentette: veszek még két baltát, s csak álljon elém valaki, hogy akadályoztatom az újonnan keletkező boldogságot. És nyílt az ajtó, és szalmafényű göndör hajözön jött ki a konyhából, és a kocsmárosné olyan szép volt, mintha a tengerhabjából született volna, sörtengerből és sörhabból. Hozta a gőzölgő dupla grogot, és mindenki felállt. Felemelkedtek a fejeket is takaró abroszok, és minden szem ezt a gyönyörűséget nézte. És volt a kocsmárosnénak egy szerencsétlen szokása, mely szerint mosolygás közben icipicit kancsított. És ez a kancsítás mindennél szebb volt. Ez a kancsalítás, melytől minden férfi úgy érezte, hogy a kocsmárosné megpillantotta a végtelen. Hogy verset ír, hogy titkokat hordoz a szívébe. A kocsmáros azt mondta: vadászjegyet fogok kérni, beállok a vadászó erdészek közé. És a kéményseprő átvette a bögrét a dupla groggal, és remegett a keze, és a kiskanál a fogánál is hangosabban kocogott. Utána leült, és akkor a keze volt, hogy a bögre az üdvözlet Hlinckóból feliratta együtt eltűnt benne, és a kéményseprő hideg tenyerével hűtötte az italt. Uraim! Kiáltott fel vidáman, és felszabadult a Beloklávek úr, végezvén a hatodik sörrel. Uraim! Lapozzunk tovább! Tudják-e, hol voltam tegnap? Afrikában. És elrepültem a Kilimandzsáró felett. A vendégek kapva kaptak a Kilimandzsáron, és vitatkozni kezdtek, hol is van a Kilimandzsáró. Valahol a Fehér Nílus forrásánál, mondta Kuzmik úr, ugyan már Dél-Afrikában, mondta Gromusz úr, az erdész. De hogy is Kuvaitban van, ott összesen 30 fa nő, és abból 20 a sejké, mondta Frank úr. Én pedig azt mondtam: a Kilimandzsáró valahol ott van, ahol régebben német gyarmatok voltak. És utolsóként Prohászka úr, az útkaparó, emelte fel a fejét, mélyen aludt, de mint máskor is, mindent hallott, felébredt, és azt mondta: jól figyeljenek arra, amit most mondok. Ha az ember részek, Keszkóban is itt van a Kilimandzsáró. Elég ennyi? Mondta, és már megint bóbiskolt, aztán feje a mellére bukott, és ő mély álomba merült. És megint csend volt. És hogy ne kelljen gondolnia a saját felesége megerőszakolására, meg a házastársi boldogság megrontására tett kísérletre, Kuzmik úr azt mondta: uraim, a régi Oroszországban a legfinomabb szerszám a szekerce volt. A kocsmáros felélénkült: azám! És Kuzmik úr folytatta: régen minden orosz férfi vállán ott lógott a kabátja alatt egy olyan Hozentrágerre, Hevederre akasztva, a kisbalta. Ha hiszik, ha nem, egy ilyen kisbaltával a régi oroszok mindent meg tudtak csinálni, még kakukkos órát is azzal faragtak. És Beloklávek úr öklével az asztalra csapott, és üdvözülten elbődült. Még egy üveg fáradt olajat, uraim! És a kocsmáros felállt, hozta az üveget, és amikor felbontotta és kitöltötte a poharakba az italt, sört is hozott. És a vendégek már nem fáztak, sőt, melegük volt. Odébb ültek az izzó papírfecniktől, a hamutartóktól és a meleg zsíros bödöntől. A kocsmáros kihúzta belőle a nyafogó kicsit és a szobába vitte. Mire visszajött a kéményseprő, már megint a helyiségben kóvájgott, és a sarokban is összejárta tenyerével az abroszokat. A kocsmáros a tokban lógó bikacsökre nézett, de aztán legyintett, és Beloklávek úr harsogva kérdezte. Mit csinálok, uraim, ez év július 26-án? És a vendége, miután bátorságot merítettek egymásból, mind azt mondták, hogy aznap szabadok, vagy szabaddá teszik magukat. Akkor mindnyájukat meghívom a repülőtérre, kiabálta Beloklávek úr. Az én leszálló pályámon ér földet Prágában először egy dzsambó. És akik nem tudták, micsoda az a dzsambó, meghökkenve kiáltozták. Micsoda egy dzsambó? És Beloklávek úr felállt, és fehér abroszba burkolt alakja a haladás alakja volt. Igen, egy dzsambó. A dzsambó 727-es, uraim! Olyan óriás, amiben 360 utas fér el. Ennek az óriásnak mindkét szárnyában 25 000 liter benzin van. Csak hogy én, akire a leszállást bízták. Mi lesz velem, ha az a beton nincs 60 centi mély? Mi lesz, ha a dzsambó leszáll és tolni kezdi maga előtt azokat a betonlapokat, és mint a jégtáblákat elhaigálja őket egészen Kladnóig, és a dzsambó Prágában darabokra törik? Ordította lelkendezve Beloklávek úr, és a haját tépte. Hogy felelek ezért a hadbíróság előtt? Uraim, én a hadsereg szolgálatában állok, és az amerikai Pan American repülőtársaság szolgálatában is. Én dollárban kapom a fizetést? Igen, dollárban. Tavasszal megveszem a valutás üzletben a szimkámat, elég ennyi. Még ha tudom is, hogy elárultam, amit szolgálati titokként kellene kezelnem. Regula kocsmáros megkérdezte. És mekkora az a szörny? Beloklávek úr nagyot kortyolt az italból, legurította a fáradt olajat, jócskán meghúzta a flaskát, és elragadtatva bömbölte. 78 méter a hossza, 28 a magassága, a szárnyak fesztávolsága majdnem 30 méter. Csak a mi kabinunk, a légi személyzeté meg a kapitányé akkora, mint ez a kocsma, üvöltött fel, és karjával félkört írt le, belefoglalva az erdészlak vendéglőt. Frank úr azt mondta, nem tudom képzelni, hogy ekkora lehet. De uram, a dzsambó, ha ez a dzsambó állna, és én, meg a kocsváros úr a szárnyába kapaszkodna, ugye nem szállna fel az a dzsambó? És Beloklávek úr a homlokára csapott. Micsoda! Elseperné magukat, Rómában a kifutópályán felejtettek egy teherautót, és a dzsambó leseperte, mint valami játékszert, mint egy macska kölyköt, csicsát, nyávogta. De Frank úr megkötötte magát, hogyha mindannyian a szárnyába kapaszkodnánk, és jól megvetnék a lábunkat, nem szállna fel. És Beloklávek úr azt mondta, egy ilyen dzsambó húzó koeficiense 58 tonna. Egyintett. Hisz ez egy iszonyú gépmadár, két emeletnyi étterem van benne, az 10 óriási pajta, 10 kamion vontatóstúl, van maguknál zseblámpa? És mert este volt, már sötét téli éjszaka, a fogason lógó kabátjából mindenki elővette zseblámpáját. Dzsambó úr azt mondta, ki tud távolságot lelépni? Frank úr jelentkezett, hogy ő. És a felvidult és izzadt vendégek, hogy ne kelljen a tulajdon feleségükkel való erőszakos nemi közösülésre, a házasságkötés meghiúsítására tett kísérletre gondolniuk. Kimentek a nyírkos hideg éjszakába. Csak Prohászka úr aludt mélyen és integetett álmában, és azt mondta, de jelentsz, Szeszkazán. És tovább húzta a lóbőt. és világos és hideg éjszaka volt. A vendéglő épületének éleit körülrajzolta a hó, és a fehér nyírfák világítottak, mint a neonfény bocsátanának ki, és a tölgyek törzse feketén lett, mint a kéményseprő. Jumbo úr dülöngélt, mindenki megtántorodott a friss levegőn, de Jumbo úr lángész volt. Leszűkítette a magyar zseblámpa fénynyalábját, és egy nyírfára irányította. Olyan magas volt az a nyírfa, hogy veszői az egész vendéglőt beborították.
1: Na már most!
0: Kiabálta Jumbo úr.
1: Hány méteres az a nyírfa?
2: 20,
0: mondta Frank úr.
1: Akkor képzeljék a tetejébe a nyírfa felét,
0: recsegte Jumbo úr,
1: és megvan a Jumbo magassága. Így. És ez itt a kabinom, mármint a kapitányé meg a személyzeté, 13-an vannak, mint a faszisták, partjelzőstül. Úgy. És most lépjen le a betonút mentén 80 métert.
0: És Frank úr megnyújtotta a léptét, és ment, és számolta a métereket, 11, 12, és 53, és 54, és zseblámpája távolodott, és aztán a fény megállt, megemelkedett, és Frank úr jelentette, 80 méter!
1: És most induljanak ketten egymással ellentétes irányban,
0: adta ki az utasítást Jumbo úr,
1: és lépjenek le 15 métert az erdészlaktól.
0: És a két vendég tántorgott, igen erős a levegő ezen a vidéken, különösen, ha fáradt olajat isznak hozzá. Kuzmik úr kétszer is elvágódott, amíg megtette azt a 15 egyméteres lépést, de végül ott világított a zseblámpa a távolban. A Jumbo farka végén. A kitárt szárnyakon úgy szintén. Így azután kedvünkre elképzelhettük, mekkora lehet az a Jumbo. És Jumbo úr elragadtatva sorolta nekünk a Boeing 727-es további részleteit és adatait, és aztán beleharsogott az éjszakába.
1: Na, mi van, Frank úr? Vissza tudná tartani a szárnyánál fogva? Hiszen el sem érni a szárnyát, hiszen a Jumbo-ba úgy kell beszállni, mintha második emeletről másztánk bele, és olyan magasan van a szárnya.
0: És egyszerre csak a vendéglő melvédjén ott a kis teraszon apró fények gyúltak ki, mintha a kabin világítana ott, és a műszerfalon piros és aranyzöld lámpácskák villantak föl, és mindannyian elbizonytalanodtunk, és a szemünket dörzsöltük, mert azt hittük, az egészséges levegőtől van az egész, de egy hang megnyugtatott bennünket.
1: Mit csináltok ott, madaraim?
0: Kiabálta a helyi rendőrparancsnok, és mint mindig most is a mellkasára irányította zseblámpáját. Megvilágította az összes érdemrendet meg kitüntetést, amit pártunktól és kormányunktól kapott, és mentem magához rendelt bennünket. Így aztán odadülöngéltünk, és a parancsnok az arcunkba világított, és mindannyian megrémültünk, hogy a kéményseprő nem csak az abroszokat taposta összetenyerével, de azzal a kormos kezével többször is az arcunkba mászott, mert a parancsnok azt kiabálta.
1: Mit csináltok itt, madárkáim? És miért álcázzátok magatokat?
0: És Jumbo úr azt mondta.
1: Mi itt, főúr, kérem, azt szemléltetjük, mekkora egy Jumbo? Egy Boeing 727-es? Az az utasszállító, amely nyáron le fog szállni Prágában?
0: De a parancsnok jó hangulatban volt, és azt kiabálta.
1: Ezt higgyem is el nektek. Én inkább úgy látom, hogy azon mesterkedtetek, hogy az a Jumbo itt szálljon le. Főúr, kérem!
0: Nyálaszta meg két ujját Jumbo úr, majd esküre emelte.
1: Hiszen én félholt vagyok az aggodalomtól, hogy kibírja-e a ruzinei repülőtér a leszálló Jumbo nyomását. Jó, jó,
0: fordult sarkon álmodozva és elrévedve a parancsnok.
1: Játszatok csak, madárkáim! Ha nem volnék szolgálatban, én is veletek játszanék. De jaj nektek, ha az a Jumbo mégis így szállna le,
0: mondta. És ismét megvilágította összes érdemrendét meg kitüntetését, és elballagott valahová a hatodik fasorba. a Volgájához. És mint mindig, zavar és meglepődés maradt utána. Néztünk, pislogtunk, aztán visszamentünk a vendéglő felé, voltunk néhányan, akik már csak négy kézláb tudtunk felmenni a lépcsőn, olyan erős szél fújt, mintha orkán lenne, holott szélcsend volt. Így mentünk vissza a melegbe. A levegő felfrissített, de a fáradt olaj letaglózott bennünket. A kocsmáros Regula úr, amikor látta, milyen fertelmes nyomokat hagyott az abroszokon a kéményseprő tenyere, a bikacsokra sandított, de aztán legyintett. Prohászka úr felébredt, és azt mondta, kocsmáros úr, ő mindenütt ezt csinálja, a novákéknál úgy összemocskolta az abroszokat, hogy a vendéglős, aki hentes, és ráadásul egy rétért meg egy körtefáért pereskedik, fogta a bikacsököt, és úgy eltángálta, hogy attól koldult. Azóta a kéményseprő elkerüli a novák vendéglőt. Elég ennyi? A kocsmáros felvillanyozva kérdezte, nagyon megverte a kéményseprőt? És Prohászka úr félálomban motyogta, hogy nagyon És aludt tovább. A kocsmáros újabb söröket csapolt. De a rendőrparancsnok a megvilágított kitüntetéseivel továbbra is ott lebegett a vendégek szeme előtt. Így aztán a kocsmáros hozott még egy üveg Fernet Brancát, fáradt olajat, és miután ittunk belőle, csak még élesebben láttuk a parancsnokot, ahogy zseblámpájával a mellére világít, integet, és ujjával fenyeget bennünket. Csak játszatok, madaraim!
1: Szóval, ahogy megbeszéltük, mondta Jumbo úr, július 26-án a repülőtéren csak keressék a parancsnokot, azonnal értem jönnek, hiszen tudják, hogy van. A szerelők a hetesükkel a Cari utcában isznak. De én a nyolcasommal mindenért felelek, és utolsónak távozom, minden az én vállamon van, mondta.
0: És mindenki felemelte poharát. A likőrt gyorsan és jó ízűen leüblítettük sörrel. Prohászka úr az útkaparó is felébredt, ivott ő is, majd elbólintott és aludt tovább, de lélekben virrasztott, és vagy elégedetten bólogatott, hogy egyetért a hallottakkal, vagy tiltakozzon rázta a fejét. És amikor úgy találta, közbe kell avatkoznia, megtartotta előadását, és megint álomba merült. Frank úr, hogy elterelje a kéményseprő gondolatait a bíróságról meg ítéletről, azt mondta. Még szerencse, hogy a sok bajod mellett kedvedre politizálhatsz a tanácsnál. De a kéményseprő megcsóválta a fejét, fogott egy újságot, szétteregette a koromtól maszatos abroszon, óvatosan rákönyökölt, hogy az abrosz benne piszkolja ruháját, és azt mondta, annak is már lőttek. Annyira örültem, annyira készültem a beszédre, amit a vándorzászló átadásakor kellett volna elmondanom a tanács ünnepi közgyűlésén, de éhes voltam, és amikor rám került a sor, és felálltam, és fogtam a mikrofont, éppen akkor hoztak nekem egy pár virslit. És láttam, hogy jobbról a Basztecki és balról a Horina, hogy mind a ketten elvettek a tányéromról egy-egy virslit, és akkor a mikrofonba kiabáltam, marhák! És mindenki megijedt. És én csak akkor vettem észre a mikrofont, így aztán magyarázatul belekiabáltam, felfalták a virslimet. És az elnök megköszönte hozzászólásomat, és azt mondta, hogy ennyi elég, hogy ebből kiderül az álláspontom, mert ugye az ünnepi beszéd helyett a kaján jár az eszem. És a Fernet Brancás üveg üres volt, és a vendégek szedelőzködtek. A kéményseprő már egyenesen járt, nem érintette többé mancsával az abroszokat. Mint mondta, attól félt, hogy összepiszkolja magát. Amikor kimentünk a vendéglő elé, fagyott. Kiszaladtunk hát az országútra, és a fáradt olaj az országútról a túlsó árokba söpölt bennünket, oda estünk halomba. Ahogy kikászálódtunk, az a Fernet Branka megint átlódított bennünket a másik oldalra, neki a drótkerítésnek. Prohászka úr az útkaparó biciklire pattant, beletaposolt a pedálba, és a sötétségbe üvöltött. Félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De láttuk a lámpáját, ahogy az árokba csúszik, elnémul, és eltartott egy ideig, amíg a fény előkecmergett, és megpihent az országút szélén, aztán felemelkedett, megkapaszkodott a fényes kormányban. Az a fény csinált néhány cikcakot, mint amikor cipőnket fűzzük, és már megint az országúton száguldott, és mi feküdtünk az áromban, és fejünknél elhúzott Prohászka úr is kiabált. Félre az útból, jó ember! És megint távolodott tőlünk, mi ki nem ért az autóútra, és ott a fény egy hókupacba csúszott. Csak Jumbo úr ment elegánsan, egyenesen. Kontárok! Sziszegte. És ment haza a kisházába, hogy megetesse még kutyáját, és aztán hajnalban 4-kor az erdei ösvényeken elbiciklizzen a Liszái állomásra, és onnan kimenjen a repülőtérre, az imádott repülőterére, melyet életénél is jobban szeretett. Hanyat feküdtem az árokban, amikor könnyű kék műszálas átmeneti kabátjában Jumbo úr elkarikázott mellettem. A kabát szárnyait, hogy a küllők közé ne kerüljenek, szépen a kormányhoz fogta, fején kackiás svájci sapka, távolodott. Míg Prohászka úr az útkaparó megint ide-oda cikázott az autóúton, és amikor rájött, hogy nem ért haza, hogy jól ment ugyan, de 180 fokkal más irányba, ismét felém száguldott. És mert rossz volt a csengője, messziről kiabálta, félre az útból, jó emberek! Kuzmik úr a kerítés tövénél feküdt, nem mozdult, és a kerítés túloldalán ugató farkaskutya felébresztette a tulajdonost, az fogta a bikacsököt, hogy ellássa vele a kocsmáros baját, amiért a vendégei randalíroznak, a kutya ugat, ő pedig nem tud aludni, és így talált rá Kuzmik úrra. És oda kiáltott neki. Segíthetek valamiben, polgártárs? És Kuzmik úr hanyat fekve kiabálta.
1: Hát kértelek én valamire, te vén bestia! Hagyj békén!
0: Így aztán reggelig ott feküdt, aztán elvonszolta magát a transformátorhoz, ott talált rá a teljes ember, és törött lábbal hazaszállította. És Prohászka úr végül mégiscsak hazatalált, de ahogy elel esett, s lehorzsolta a képét, és a bicikli kormányra szerelt csengő karja az arcába fúródott, 5 óra múlva ért haza. Akárcsak én. Holott fáradt olaj nélkül gyalog 1/2 óra az út. Frank úr csak 4 órát biciklizett, és csendesen lefeküdt. De reggel a felesége kiáltozására ébredt. Mi történt? Ijedezett Frank úr. Már megint leittad magad tegnap. És Frank úr azt mondta, még hogy én leittam magam? És felesége fülön csípte, kirángatta az ágyból, az ablakhoz cipelte, és azt mondta, nézz oda, te bitang! És Frank úr odanézett, és mindent látott. A hófettek is tisztáson, mint a kémény seprő tenyere az abroszon, ott volt a lábnyoma. Mintha 20 ember várt volna a buszra. És fel alá járkált, meg toporgott volna a hidegben, és mindehhez, mint 10 szemüveg, legalább 10 bicikli lenyomat. Ahogy Frank úr elterült a hóban, mintha egy kerékpárossal készült interjút lapozgatott volna az ember egy képes újságban. És míg Jumbo úr réges-rég ellenanyákat és végelzárókat csavargatott a repülőtéren, és a repülőtér húzatában józanodott, Prohászka úr az útkaparó ágyban feküdt. A kemény hó lenyúzta ábrázatáról a bőrt, és ráadásul arcába fúródva ott volt a csengő kis nyomókarának lenyomata, és bejött az unokája, csilingelt egyet azzal a lenyomattal, és megkérdezte, ugye te berúgtál tegnap, nagypapa? És Prohászka útkaparó úr, az igazságbajnoka, szláv szokás szerint fektében meghajult unokája előtt, és azt mondta, be. És mostanra megszámoltam, hogy összesen 28 zúzódásom van, és ezt nagy sikernek tartom, mert semmim se tört el, és agyrázkódást csak kaptam, pedig többször is hanyat vágottam, és bevertem a fejem az áthűlt fagyos betonútba. A kéményseprő úr azzal tetézte gyötrelmeit és balszerencsés évét, hogy mikor reggel ruhástul és seprőstül felébredt a párnák között, megszomjazott. És csak úgy lement a pincébe, hogy a korsóból aludtejet igyon. És ahogy jó ízűen kortyolgatott, látta, hogy 2 szem úszik és közeledik hozzá, arra gondolt, a fáradt olaj teszi. De a szempár mind nagyobb és nagyobb volt, végül elérte mohó, szonyos ajkát, és valami eleven kis dög csusszant a szájába, és a kéményseprő, amikor azt a rángó valamit lábánál fogva kihúzta, látta, hogy egy kis varangyos béka, amely nyilván a tejbe esett. Regula kocsmáros úr reggel elszörnyedt, amikor meglátta az abroszokat. Megpróbálta fonákjára fordítani őket, de a korom, meg a kéményseprő izzadságtól és bánattól nyirkos tenyere a túloldalon is átütött. Így nem tehetett mást, összehajtotta az abroszokat és tisztát hozott. Délután lepihent. És ahogy ágyából kinézett az ablakon, a kocsmáros úrnak úgy rémlett fel, hogy berregést hall, hogy egy Jumbo Boeing 727-es kabinjában ül, és éppen leszáll vagy felszállni készül vele ez az óriás repülőgép. Bejött felesége, göndörödő aranyüstöke, és Regula úr az asszonyra mosolygott, megsimogatta és megkérdezte. Te, ugye nem tudod, mi az az erőszakos nemi közösülés? A megerőszakolás. És az aranyhajú szépség a fejét rázta, és kancsalító szemétől titokzatos lett, elfelejtett kultúrát sugárzott. És Regula úr megint kérdezett. És nincs senki, aki boldog házasságunkat veszélyeztetné. És a kocsmárosné elpirult, és fejcsóválva behunta a szemét. És nincs senki, aki feljelentene, hogy egy boldog házasságot veszélyeztetek. És a kocsmárosné az urához simult, és megcsókolta magától, ahogy évek óta nem tette. És Regula úr tüzet rakott a kályhában, melyben egy éve nem fűtöttek utoljára. És amikor vitte ki a hamut, az átfagyott Belohlávek úr biciklizett arra. A kocsmáros oda kiáltott neki.
1: Kellemes délután, Jumbo úr, benéz hozzák egy szóra? Egy pohárkára? Már begyújtottam a kályhába.
0: És Jumbo úr bólintott, de már megint félszeg, elfogódott, zavart volt, elvörösödött, és tovább karikázott, befordult a fasorba, és megetette a kutyáját, és a Jumbo-ról ábrándozott, meg a házasságáról, mely épp úgy zátonyra futott, mint a kéményseprőjé.

0: Ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Pillanatokon belül folytatjuk a múlt héten elkezdett hangoskönyv feldolgozást Závada Pál, Jadviga párnája lesz most a következő másfél órában. Jó hallgatást!

és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam tenyérrel, de úgy, hogy bele is csaptam az arcába. És akkor, mintha helyettem szégyelte volna el magát, elfordított a fejét, és csak ölét szorító combjával préselt már, de nem küzdött tovább, hanem tűrte, hogy én, aki ugyanoly erőszakkal ostromoltam tovább, mint amíg védte volt magát, térddel rúgva túrjak magamnak utat combjas satujában, s hogy az előző pillanatban még pofozó kezemmel, magamat igazítva már az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha villant az agyamba, ahogy szétáradtam benne. Hogy oda nyúlt? És honnan ismerő ilyen praktikát? És én érjem be annyival, de másnak bezzeg, és evel tiportam még belé. Na most aztán végül. Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól, és hogy magamban miket mondok, honnan veszem én ezt? Így már is az arcára hajoltam, engeszteltem volna, hiszen testi elégültségemet a lélek gyönyöre is átjárta, meg a hála, hogy végre valahára. De ő ekkor meggörnyedt, az öléhez szorította csomóba gyűrt ingét, és fölzokott. Tudtam, hogy ma akarni fogja, de így mit csinált vele? És teli holdkor sírta. Épp a bajom napján, és így? Majd fölkelt, és előre hajolva sietett ki a mostóhoz. Ahogy fölültem, nedvesbe nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam, én is, az ágy is, minden merül lucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel, kérlelésre se szól. Nem zaklatom. Ha kijön, rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésinél. És nem is dúdol az én Jadvigám. Mi szokása máskor, kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak daszolt. Bocsánatot kértem reggel, früstök után is, amihez ő nem nyúlt, és ebédnél szint úgy, mintha ott se volnék, nézett az ablakon kifelé. Délután már, mint dörmögő kis medve, bököttem orrommal a vállát, hogy na, ne nehezteljen szánom, bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát, de szavamat szegte fölszikrázó pillantása. Az istállóban, förmett rám, s lángolt az orcája. Ott természetes, tudja? Utóvégre is. A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt! Sziszegte ki résre húzott száján, míg elsiklott mellettem, s magára csapta az ajtót.
a teremtését ültem el tőle. Azért ez már, hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Megragadtam a kilincset, de már nem nyílt. Ott var! Kiáltottam, hogy nyissa ki. Odonknyi, pocsújes! Ráztam az ajtót, de hiába. Odonknyi, nyissad már ki, már hogy kulcsra kihallod. Hú, doki baszott rozjebani hozsivata. Itt ugyanazt írja tótul is, mint magyarul, hogy kibaszott életbe, vagy szétbe. A podrbani zsivot káromkodás is azt jelenti különben, szlovákul így is szokták, és trágárnak nem annyira csúnya. Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt? Kirontottam a tornácra, és egyéb hián a sepréshez föltámasztott lábtörlőt rúgtam le a kertbe. No csoje, csauzsieto, hallottam meg mamovkát a hátam mögött. Vagyis, no mi az már? De ezt inkább hallani kéne, ahogy mamovka rákiáltásától a megfenyített delikvensben megfagy a vér lábjegyzet vége. Csak ő hiányzott már. Meg se állok be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és utóvégre, amit kerülgetek itt a sorok közt, vagyis a kételj kérdését, mely rozmaringom ekkénti megtiprásából következhet, mire jutottam végül? Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, tojev porjatku, az rendjén való. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz ha serkent is, az öl szűzi fátyla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradás. Az a tengervér. Hogy krvavá poljovka, ez az átkozódó fenyegetésből való véres leves ötlik most eszembe süttyókoromból. Nyelvöltögetve csúfoltuk végig a piacon azt a hibbant öregasszonyt. Szesztől volt fölpuffadva céklapenész arca, fekete kaftánforma göncöt hordott és sétabotott. Aminek szökhegyes végit marokra kapta, hirtelen megfordult, s rész kutyafej fogantyújával állam alá nyúlva szorított a palánkhoz, hogy lássam, ilyen vérebbel harapatja el a torkom. Že zalejetja krvavá poljovka, hogy elönt a vérleves. Vér, vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyém így mondják a vért. Állatvérben, mondhatom, gyermekkoromtól könnyékig fürdök. Mióta a tanyán öléskor minden disznó farkát, lábát, utóbb a vérfogó edényt volt muszáj fogni. A hagymán resztelt vér ízes csemegeranyájkánk ma is minden zabíjacskán. Lábjegyzet, hogy reggelire minden disznóvágáskor hagymás vér szokott lenni sütve. Különben szótárban nem is krú van, hanem krv. Lábjegyzet az ár. Ahogy a kansüldők herélésekor, az a jó kis herepörkölt is, amit Krasjak bácsi azon mód a herélő késével fogyaszt. De ha kell, bontok sertést, nyúzok nyulat vagy birkát, ahogy beálltam lakodalmamkor is henteskedő béreseim közé. Apácskám követelte meg, hogy ami embereim dolga, mindenre álljon rá magamnak is a kezem. Nem tűrte, hogy nekem derogáljon bármi parasztmunka is. Noha úgy, hogy mint kis cselédnek is hasznomat vegye, nem dolgoztatott, de meg kellett fogni, ha mondta. És Gregor is utasítva volt, hogy megtanítson a lóval bánni, fejni, kaszát kalapálni, vagy kővel fenni. Szlovákul mondta,
verd a kaszát, mert ha nem, akkor ő ver meg téged. Muszáj volt tudnom aratni, cséplőgépet etetni, a magánjáró kazánját tüzelni, indítani, a vetőgép szemáteresztését nézni, maglevezető tölcsért beállítani. De ismerni kellett a módját, miként vigyázza az ember az eget, hogy esőt, fagyot vagy aszályt jövendőlhessen. Érteni kellett a tehén elletéshez is, legalább a Krsiak bácsi mellett, s hogy tudja az ember, mihez kell fogni teszem, ha fölfúvódik a marha. Minek különben ez a módja, Gregor elmondása után, nemrég bejegyeztem le, most ide teszem a cetlit. Ha a szarvas marhát fölfúvasztja a takarmány, lehet segíteni rajta, de csak ha tüstént hozzákezdünk. Zablát kell vetni rá, s bevezetni meleg helyiségbe, napríklad a hátsó kis konyhába, hová erősen befűtjük. Napríklad, az például. Fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adjam meg magyarul, mert elég kevés van, vagy más odajegyzéseket is később, ahol van hely. Mert eddig is volt bőven olyasmi, amit lehetett volna jegyezni, viszont apró betűvel is elég keskeny a lapalja. Lábjegyzet vége. Az állatot kikötve jól be kell takarni bundával, rongyokkal, s ha már jó forró és izzad, az a jó, és jobbra fordul neki. Ám de ha a szíve erősen verne, és mind jobban hidegedő lehelés jönne az orrán, akkor már ezt a végső segítséget kell megpróbálni. Ha van trokár, akkor avval, ha nincsen, hosszú bicska is megteszi, bele kell bökni a bal véknyába a bordák közé, s így aztán kiereszt. Jó büdös különben. Igaz, hogy ez a trokárolás állítólag csak akkor használ, ha zöld takarmánytól van fölfújódva, de ha száraztól, akkor nem igen. Ám bár próbálni lehet, mert ha a fölfújódott állat a földhöz vágja magát, akkor a bendőhártyája szétrepett, és már csak minél gyorsabban le kell szúrni. De húzzuk ki az udvarra, mert odabent összefrecskel mindent. Egy araszra föl kell vágni a szívnél, és megemelni a hátulját, hogy jó lefolyása legyen a vérinek. Na még az, hogy

s erősen rögösett, hörgött, és öklendett föl patyolat hálóin mellére. Utóbb óránként már-már. Hát, azt feledni nem lehet. S a fiúi tehetetlenséget sem. Irigyelvén szinte közben a sürgő asszonyi tisztogató, öltöny s ágyruhaváltó buzgalmat. Ezen újabb és újabb keselyű mohó lecsapást a tennivalóra. Női vérrel pedig egyáltalán nem volt mindez ideig dolgom. Az ilyesmit dugdosság, szégyellik. Hinni sem akartam, mikor cimboráimtól először hallottam, hogy a nőknek minden hónapban vér ömlik a lábuk közül. Tetejében nem is tarthatják vissza úgy, mint a szükséget. Hogy az én Zsofka nővérem már pedig soha nem véres, mert én azt látnám. Ki is kacagta. Na, majd alá lesünk, aztán majd láthatod. Arról pedig, hogy miként repett első ízben a szűzlány, Gregor árult el ezt-azt félszókkal, legyintve, kacsintva csak, hogy majd meglátod. Hát nem láttam meg, és nem is hiányzott eddig. Jobban mondva, ha buzgolkodhatnékom, kiütközött is jókorán, az nem hiányzott, hogy a tűzkeresztségen bárki fehér népet is én vigyek majd által. Hogy egy leány ölnek a trokárja legyek. E gondolat egészen Jadvigáig visszalohasztott mindig. S akadt is aztán oly szerencsém egyben, hogy férfi testemnek nőivel tehettem kedvére, de nem ám szűz tiprás fejében. Apácskámmal és Winkler Francival utaztunk el 12-ben az érettségi egzámen után Felgázba, Ludwig Winklerékhez, de apám egy hét után ott hagyott náluk. Franci már jártas volt akkor a környéken. A nyarakat többször az Ostsee parton töltötte addig is. Na, hogy kerekedjünk föl megnézni a tengert. Egy szigetre hajóztunk át, Rügennek hívták, széles, meleg fövenye és szelíden nyaldosó türkisz tengere volt. És ez a Stralsunddal szemközti partja is, ahol letanyáztunk a gyógyfogadóban, ritkásan népesült. Nem tudtam, hogy gyermekálmaim Jadvigájától úgy szólván egy kőhajításnyira vagyok. Bár korábban is emlegették Winkler Alfonzékat, de hogy azok Stralsundban laknak, és hogy mi annak tornyait látnánk most innen, és hogy ezért Jadviga is itt volna közel, hát én ezt mind nem tudtam akkor. Mert Franci nem kívánta volna a Stralsundiak családi felügyelete alá helyezni magunkat, meg is láttam hamarosan miért. Amúgy ő perfekt volt németül, nem úgy, mint én. Aki megszólalni sem mertem, hiába kínzattam vele magamat 8 évig, apovkám biztatása mellett, hogy hiszen neki sincs egy makulátlan mondata, s csak fül után tanult, mégis öngátolás nélkül folyékonyan mondja. Hát így rögtön az első ebéd után szóba elegyedett Franci a szomszéd asztaloknál söröző kompániával. 7 voltak, s közülük nő 3. Egyik kis csucsoriszájú, cukorhableány, a másik egy alabástrombőrű fekete, a harmadik nevetős, bűvös, bogjas hajú vörös, koruk szerint úgy köztem és Franci közt. Azon mód a politikáról indult el a diskurálás, már hogy a férfiakkal. Érteni csak felibe harmadába értettem, mifajta ideák hirdetői, de oly hevesen ám, hogy Franci nevette is őket. Valamilyen isták voltak, nem tudom, liberálisták, szociál vagy anarchisták-e, avagy egyéb istentagadók, pedig Franci utóbb mondott valamit róluk. Amikor meg már az egyiket kérdezhettem volna erről, nem effélére forgott a nyelvem. Hát az pedig a 3 az egyik nő személy volt persze, a borzas vöröshajú. S habár csak másnap este elegyedtünk szóba,

és egybe másba. Én nekem ő a szemembe nézett már az első éjszakán is. Napnyugtakor tüzet gyújtottak a parton, ahová invitálták Francit is, bár nem is igen lehetett nem hívni, hisz ott csündörgött, és ragadt rájuk, mint a bogáncs. De hogy én akkor se fogok oda tolakodni, morogtam, pedig csak a nyelvtudatlanság szégyene gátolt. Franci nem sokáig unszolt, hanem visszatérvén a tűznél vigadókhoz mondhatott rám valamit, mert kacagás támadt. Kivált persze női. Na, ezt már távolabbról se lehetett tűrni, így fölhajtván a söntésnél egy pohárik erőset, elindultam egyet járni. Húny szemmel látom most is, ahogy lábamnál a sötétedő tenger hol kivetette hullámainak bársony abroszát a fövenyasztalra, hol lehúzta róla, s mint ezernyi tótul lapatyoló, kuncogó cselédlányka, csobugye, csobugye, mi lesz, terítsünk, vagy ne terítsünk, akárha így csobogott volna. Jó messzire fölsétáltam, s már a sötétben vissza. A tűz akkor parázslott már csak, de ezek nem mellette ültek, hanem a közelébb húzott strandkorbokba bújtak, s onnan folyt a nevetés, italkínálás, átkiabálás egyik kosárkaibából a másikba. Most sem mentem oda, arrébb álltam meg. Ezeknek a vesszőből font, hajlott hátú öltöző kosaraknak a mélyén, a kerevet padon még fekve is össze lehetett ucorodni. S ha bár egyiket másikat, összehajtván deszkáit, a gazdája éjszakára lelakatolta, most én is találtam olyat, ami nyitva volt. Hát beleültem. A fölém boruló ellenző árnyékban tartott a holdvilág elől. Amott kisvártatva mozgolódást támadt, egy-két fiatalember fölugrált, biztatták valamire egymást, még egyszer körbeadták az üveget, aztán nekiiramodtak a víz felé. Először ketten, két férfi, kik futás közben hányták le ruháikat magukról, de ahogy a holdfényben látszódott, egészen pucérra, és úgy gázoltak a hullámok közé. Kúrjongva csapták a vizet, majd visszaszaladtak, hogy hívják befelé a többieket is. Akkor már a másik két férfi is fölkelt, meg a Franci, és húzták a nőket kifelé a korbokból, már is vetköztetve őket. A vér is elhűlt bennem, ilyet még képzelni se tudtam volna. Anya szültre mesztelenítették magukat mind, s akár a visító malacok a pocsolyába, be a tenger hullámokba. A lányok is minden szégyennék. Sőt, egyik másik, ahelyett, hogy rögtön a sötét habok közé rejtette volna, megtorpanva kérettes mutogatta magát, beledugdosva lábacskáját a vízbe, s jújgatva, hogy hideg. A fürdőzés nem tartott hosszan, s kivált azok, akik a lányokat fröcskölték és kacérolták, hamar kifutottak törülköző lepedőkért. Lám, gondoltam, ezek készültek is erre. Négyen két párba burkolóztak, s tapadtak rá vacogva egymásra, visszabújván gyorsan a strand kosarakba. A harmadikkal, a csucsori szájú szőkével meg Franci incselkedett. Erre a kis nimfa lepedőjével a vállán futásnak eredt, hanem hát éppen leshelyem felé. Az én kosaram előtt vagy 10 lépésre érte Franci utol, azon mód föl is döntötte, és a szemem láttára hemperegtek egymáson, mint két nedves homok tapadta bőrű csupasz hüllő, és mintha sose akarnák kapni. De ezt olyannyira ám, hogy én lábamat is fölhúzván a padra, az árnyékba, sokáig moccanni sem merve, nem tűrtőztethettem már akkor magam, hanem septibe kigombolózva kezemet a nadrág hasítékba eresztettem. Utóbb összeszedelőztek, és a többiekkel együtt a kúrhaus felé indultak. Egy pár maradt még, hallottam szóváltásukat a strandkosárból,
hanem a lány egyszer csak fölpattant, kiabálva hagyta ott a férfit, és alig összegombolt, zilált ruháiban, dacos léptekkel közeledett. Az a bizonyos borzas vörös volt. Karnyújtásra tőlem állt meg, visszaszóljon. Ne is lássalak! Megfordult, és akkor meglátott. Kicsit felsikoltott, majd elmosolyodott, fejét csóválta, és eltűnt. Másnál is el, délután pedig kalapemelésemre nevetve kérdezte, vigéc, de társnőjébe fogódva tovább lengett tengerzöld ruhájában, virágos paraplé alatt, habár egyszer visszakukkantott még, és intett. Később, hogy láttam, a partra készülődnek, megelőzvén őket lefutottam, és kifeküdtem a helyükre. Ám együtt jött az egész népség, és az én mostan veres csipkés, fürdőkosztümös kisasszonyom észre se vett. Egy másik gavallérjával szaladt be a vízbe, kinek aztán napozásnál is viháncolva tűrte fogdosásait. El is kotródtam onnan hamar. S noha este a kurhaus teraszán odahúztam végül magamnak egy széket az asztalukhoz, ám ahogy összefogózva, himbálva énekelni kezdtek, bogjas vörösömnek a legduhajabbik férfi hóna alól küldött csúfondáros pillantása kedvemet szegte, és megint ott hagytam őket. Akkor már biztos voltam a viselkedésükből, hogy a nyalka uracsok édes kis ringyókat hoztak az Ausflugra magukkal. Ülve hallgattam a tengert. Egyszer csak odaült mellé. Nem is hallottam, hogy jön. Csak lehuppant, s a térdére fektetve arcát nézett engem. Én kérdezni kezdtem volna, hogy elunta-e a kompánia murit, de ő kapta, s befogta kis rózsaszirom tenyerével a számat, mondván ne fáradjak, fölment a társalgási kötelesség alól. Színezni nem akarom itt, hogy utána mi történt, mert ha fizetett szerető lehetett is amúgy ez a Lotti, utóbbi így mondta a nevét, egyszerűen és szép tisztán esett meg köztünk minden. Hallgattunk egy sort, majd kézen fogva levezetett a vízhez. Láttam, buta fiú, hogy tegnap nem merte. Levetkőztetett, aztán maga is kibontogatta magát, behúzott a hullámok közé, és ott kulcsolta össze végre karjait a nyakamon, leereszkedvén meg lábait a derekam körül. Bízza csak rám magát. Ezt mondta többször is aznap éjjel, mert utána fönt a szobámban maradt velem reggelig. Szégyen és kapkodó igyekvés nélkül adhattam át magam valóban az ő avató vezetéseinek. Langzám, nur langzám, hogy van idő, csak lassan. Ki ráhibázott ugyan, hogy először vagyok nővel, mégis megdicsér. Lábjegyzet, hát nem mondom, elég jó dolga volt az idősebb nemzedéknek, és nekem borzasztó érdekes ez a fenti nyári kis eset, hogy az idézőjelben két jó barát milyen kalandozásban volt karöltve. Egészen még elértek majd 8 év múlva én hozzám is. Különben én nem voltam külföldön se. Csak 69-ben Szlovákia. Lábjegyzet vége. 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadviga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem a kis erdőn keresztül, mint irányt a leereszkedő napkorongot véve célba. Egy éppen nyugatra futó melindai dűlőmre kiérve megbögtem hátasó véknyát, s az értette, mint rég, hogy akkor most vágta. Nyakára hajoltam, mint Jadvigának a nász éjszakán,
és ez nem húzódozott, s hogy repülni akarnék, abban sem fékezett. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolt. Az addig vágtatna velem, ha akarnám, amíg meg nem szakad. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A régi ösvényen járunk, ismertem rá fölpillantva, ahogy magamat, szédülvén is az italtól, a szellőre fekve vitettem. Mert arra felé mozdult a lába, amelyre 2 éve sokszor, a 3. táblasor után átvágva a réten ereszkedett le az érpartra velem, s a gyüledező halászkaiba felé tartott. Lábjegyzet azóta már a tagosítási és TS összeszántások miatt teljesen össze-vissza vannak a táblák. Meg nem csak a táblák, mert a legtöbb dolog nincsen, ami volt. Jó lenne mondjuk lovagolni. De amikor lehetett volna, én marha a bátyámnak a cündap motorját favorizáltam, míg azt is el nem zabrálták. Meg a hajtányozást, lábjegyzet vége. Nem, lovacskám, ne erre felé. Hú, húztam meg az ablát. Curik, léptettem átra, és aval megfordítottam. Szellő a marha legelőn át, visszaállt a hazavívő útra, de a csorda kútnál leugrottam róla. Legalább ne igyekezzünk, annyira mondom neki, s vizet húztam, hadd igyék. Lefektetve a vájú mellé dőltem a hasára, hiszen a puszta föld hűvös volt még erre, s az eget bámulva pergettem magam előtt utóbbi heteink történéseit. Nem vagyok ártatlan. Na de én ezért folyton megkövetem, s ő pedig miért nem kéri az én bocsánatomat, legalább az utóbbi megsértésekért. Ehelyett hideg szemvillanásaival sújt engesztelhetetlenül. Nem szólva az ő hajdani, Isten tudja mekkora bűneiről. Állok föl, sóhajt. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga háromszorosára dagadt. Megérinti a földet, s most öl nyílik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt a világ legsímább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszerűen sóvárogni kezdtek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról nézem a verandára szóló ablakot, hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. Sebesen vetkezek, mosdok, benyitok, s halkan köszönök. Nem válaszol. Tetteti az alvás. Lefekszem. Várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem. Jadviga! Súgom. Nem felel. Érinteni nem merem. Aztán így mondom, Jadviga, nyilá, oda se hederít. Föltolul, aztán mind jobban fölhergel valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább, vadkertis juhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott, molyos fekete bundában a ládán. Mi tagadás, eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, s ki a tanyára. Gregor már nincs otthon. Lábjegyzetbe, hogy ezért a tanya csak Gregor tanyának lett hívva. Gregorszki szállás. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú
és sárga-fehér bajuszú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt. Ezért Starinak is nevezték. Tanya mellett itt még nem volt répaszállító lórésin, csak később. Akkor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak a zelenákkal. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás agátszalonnát, kenyeret. Veszem az ingalól a jegyzetkönyvemet, különben abban a ládában tartom, amelyiken az éjszakát kihúztam. És nekiállok írni azt, hogy Jadviga bezárkózott, és utána miként átkozott a sértéseivel, aztán meg a vérről. Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, és éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk, ahogy 2-3 éve. A mamovkám hámjából támad kirúgni kedvem, amikor úgy mondtam mindig, hogy kint alszok a Gregornál, mert hajnalban kezdünk, aztán csak Gregor indult pirkadatkor, mert én rendre olyankor tájt tértem meg görbe útjaimra. A kamarási kocsmába jártam, vagy a szőlősibe. S noha utóbb már itt is, ott is tudták, hogy ki vagyok, mégse voltam úgy szem előtt, mintha otthon, a főtéri szálában húzatom a cigánnyal, minek hírét mamovka hamarébb vette volna, mint ahogy magam hazaérek. S emitt a kamarási kertek meg a szőlők alatt titokban maradhatott az is, amin a kocsmárosok elébb csak nevettek, de aztán vállat vontak rá, hogy hát a környék legtehetősebb kújtorgó legényének a zsebében egy fillér sincse, mert azt az anyjától hiába kérne. Hanem ezért magtárból cseng gabonát esténként a zsákba, azt veti lovanyakába, hamulatni szökik, s a borért búzával fizet. Meg az ölelésért. Ezt tán senki se tudja. Mert ahogy megtapasztaltam a Lottiéban a női testet, hát aztán én tettem róla, hogy itthon se kelljen rá hiába sóvárognom, mégpedig az Erzsi által, kivel a találkák gyakorta ott estek meg, az érparti halászkunyóban, amit még a pofkám emelt, és ahová a szellő vitt el épp előző este. Lábjegyzet már rég nincs meg. Kikérdeztem, tudnélik, annak idején a szöllősi söntésnél egy ismerőst, hogy tudna-e a faluban arra kapható szemre való nőszemét. De se olyan ne legyen, akihez már más is jár, se pedig len olyan, ki a férfi tekintetre elrösteli magát, ha érti. Hát, akarja üstökét az illető, de aztán földerül, tudod, mit mondok én neked? Próbáljad ezt és ezt az Erzsit. Bitangul áhítni való egy menyecske. Már özvegy, és elég rátarti, de igen, hegykén válaszolgat, és csiklandósan néz. Jó, hát meg is üzentem én ezzel az emberrel a menyecskének, hogy másnap sötétedéskor a szőlősi kápolna kert sarkán leszek, ugyan sétáljon el már arra. Erre azt válaszolta vissza, neki ugyan ne üzengessen senki, jöjjön illendően maga, hogyha valamit akar. Ez már mindjárt tetszett. Oda mentem, és egy órácska múltán már valóban igen csillogtatta rám az asztal túlfeléről a szemét. Ám ahogy a kezéért nyúltam, elvontam. És utána olyat mondott, hogy az állam is leesett. Hogy érti szándékomat, de ő benne, hajlam én irántam különösebb nincsen, hogy is lenne csak így ripsz-rapszra. De ha volna is, hiába, mert én nekem csak szórakozásnak kéne. Márpedig ő így könnyen nem adja prédának magát. Ízelegbe próbáltam csábítani tovább, mire ő fölkelt az asztaltól, hogy látja, én nem értem, ajándékul ő oda nem veti olcsó szerelemnek magát. Elkerekítettem a szemét. Hogy? Rábólintott úgy.
Egyszer még leánykoromban egy intéző, fesember volt különben, azt mondta, hogy ami nekem van, azt soha ne adjam olcsón. Az uram is megadta az árát. Hagyott maga után. Pedig nem sokáig kapott. De jól nézek én ki. Mikor pénzért való lányba botlottam, az ingyér adta magát, most meg, hogy szeretőt keresek, ez itt fizetséget szabna. Hitetlenül, nevetve csóváltam a fejem, zavar feszélyezett, és kívánság fűtött, mert akkor elbódultam már, és éreztem, hogy kigyúl az ábrázatom, mint egy süldőlánynak. Hogy hát akkor, hogy mennyire tartaná? Ide hallgasson, teszi már csípőre a kezét, mint egy disznó piaci kupecné. Én nekem nem kenyérre kell. Nem vagyok én ezért bárkinek a bözsije. Hogy magamra kiterisztek, azt én igen megválogatom. Maga nem szegény ember, és nekem maga, ha akarom, bármennyit megadna. De nem akarom becsapni. Próbálás után maga is mit mond, meg én is, megalkuszunk. Az izgalom hév hullámai úgy ömlettek akkor már lefelé az ingem alól, hogy azon mód kóstolni akartam volna, de akkor ő teketória nélkül elküldött. Hogy csituljak már, fejtette le magáról fogdosásomat, eridjek és jöjjek holnap, de sötétben, mert a hírére vigyáznia kell. Hát ehhez az Erzsihez jártam én, már ahogy fizetni bírtam, mert pénzem az alig volt. Hát így ő hozzá is hol búzát vittem, hol kukoricát, hol egy pár csirkét vagy kacsát, egyszer még bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Először malacot akartam, de az nagyon visított. Ám bár minfúr felé kerültem, és ott hagytam egyet. De mind rettegni kellett, hogy a cselédek észreveszik tolvajkodásomat, és beárulnak anyámnak. Erzsi pedig nem tágított. Jól van, hagyta rám nógatásomra, hogy ugye ő neki is telik öröme én bennem. Jó, hát ő is, na, hogy örül nekem, de hogy egymásnak ne hányhassunk semmit a szemére, elszámolunk pontosan mindent. Szóval fölírta, mit adnak három pár kolbászért a piacon mostan. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat, és még ki se nagyon tudód. A kamarási csárdában így jártottam az eszemet most az Erzsin, és megint a Jadvigán. Éjfélig ittam, enni is adtak, de nem csitult az oda benti lélekháborúság. Magamba gunnyasztottam. Tűnődvén, hogy benézzek Erzsihez, vagy ne, amíg megvan, és ha be is enged, és hogy mitévő legyek máskülönben. Aztán berúgtam csak csöndbe. Lábjegyzet. Egyszer, csak úgy viccből, megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból Erzsik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai, hocinesze dolgokat el se lehetett képzelni, legalábbis tetszhető nővel. Lábjegyzet vége. Öntudatlan mámorban kapaszkodtam már a szellőre, ha ő akkor nincsen, hát az árokban alszok. Máskülönben majd, hogy nem hazavitt, úgy rántottam el jobbra az abláját, hogy most nem haza, hanem a Gregorhoz megyünk. Levackoltam a konyhán, az öreg gatyában, ágyból kelve nézett ki, és kérdezés nélkül hozott rám egy dunyát. Délfele ébredtem, Gregor éppen hazanézett akkor, ennem adott, utána lediktálta nekem, hogyan állapodott meg Medovarskival az istálló csináltatásról. Majd aláíratom a mesterrel a papírt, ha látom. Délután is ott maradtam, s éhes disznó makkal álmodik, leírtam, hogy volt a Lottéval. Én, Osztatni András, 1915. április 3-án mesterrel megegyeztem,
egy istálló csináltatásában, vinicai tanyámon, kőműves és famunkákra. Hossza 10 öl, szélessége 4 öl az építménynek. A vállalkozó mester neve Medovárszki Mihály, ki a munkát 110 koronáért vállalta. Az aljától 4 hüvelykre, a földben 1,5-re égetett téglából. A tégla alatt 2 hüvelyket kiásni alapnak és visszadöngölni. A falazás fölött a vert falnak 9 hüvelyk magasnak kell lenni. Úgy, hogy a nagy gerenda 10 hüvelykre essen a földtől. A keresztgerendák között vályokból és sárcsömpölyekből padlást csinálni, betapasztani 1/2 col vastagon. Az ajtót a legmegfelelőbben, ahogy szükségesnek látszik, kell csinálni 2 szárnyasra. A jászolt egyiket keresztbe, másik 2-t a végére. Alájuk pedig az alsó ágyazat fákat az oszlopokhoz szegezve és a falba eresztve. 2 ablakot, továbbá oszlopocskát és fogast készre készíteni. A padlásra 2 ajtót, homlokzatára meg lyukakat vágni galamboknak. Galambházat lécekkel vagy náddal elkeríteni, betapasztani. Az istálló közepét élére állított égetett téglákkal kirakni. A rudakat, hol az állások lesznek, beágyazni. A jászórudakat, még ha akácból lesznek is, egyenesre lefaragni és rendesen beépíteni a falba. És mindent egy szóval, ami a kőműves és ágy munkához tartozik. A fizetség a munka alapján porciónként jár. Foglalónak kap 15 koronát. Medovárszki Mihály, SK. Máma a Václavszki gróf megérkezése a szála elé. Ettől a már javakorabeli úrtól az a virtus, mely bár taszít, mégis bámulom, hogy ő maga ül a bakra, s prád és kocsisát küldi az atyafi tagadóra hátra, hol egy hely van csak, a grófnak és senki másnak, most mégis a kocsis veszít benne, hogy a gróf hergeli vágtára az ezüst szeges hámba befogott 5 korom fekete telivér kancát, melyekkel mondják számtalan hajtóparádét is nyert már. Ahogy futó örvényként verve föl a port, beviharzik a főúton, s végül már föláll, hogy bal kézre fogva a 10 ágra futó hajtószárat, jobbjába kapja hosszú, bojcdíszes ustorát, s úgy ütlegelje vele paripáit, hogy maga is íbe hajoljék előre-hátra, mint lesújtáskor az a félkarikába görbülő ustornyél. És ahogy a templomnál végezetül jobbra rántja a gyeplőt, hogy a fogat a főtérről a nagy utcára forduljon, de ő maga ezen közben menetből, s úgy ugrik le pont a szála elé a bakról, hogy ugyanazon lendületből hajítja a kocsisnak a hajtószárat hátra. Meg hogy földet érvén meg se nyekken, épp csak megigazítja kivarrott kabátját, s belép a fogadói kávéház középső nagy ajtaján, és utána se néz a pompás fogatnak, amely aztán rendre 1/2 napokat rostukol a téren, hogy megvárja mulatókedvű urát. Hogy ez azért akárhogy, de mégiscsak valami. Mesélik, mikor egy folyamodványát hosszasan fektették a mamelukok, és neki ezt már komoly pénzei bánták. Egy ízben, ahelyett, hogy kivárta volna a megyeházán, míg visszatérnek a tintanyalók az ebédről, a nemzeti megterített teraszára hajtott be közéjük ebből a fogatával. Talán nem árt, ha olykor megemlegetik az embert. Lábjegyzetben sok mendemonda terjengett Václavszki grófról később a kocsmában uradalmi népektől. Főleg mikor már nem élt, és mivel magszakadás miatt örökösen nem volt, majorja csak romlott szét, mert a városi villaházában nem szeretett, hanem épített egy Karolina majort, és főleg csak azt élvezte. Habár 20-30 házas kis telep, de létesült ott neki
nagy udvarház, melynek feltörő ártízi hévize bebírta fűteni is, és csináltak udvari gyógymedencét, melyet második világháborútól kezdve aztán gyomöl a mai napig. Barátja által a feltörő forrás hajtó heve belet kötve lapátkerék áttétellel a régi szélmalomba, mely szél által is újból forgott, és generátori beiktatással kis erőműszerűen adott az egész telepnek áramot. Cseléd házikokba és kunyhókba villanykörték lettek ingyért lógatva. Dacára, hogy supuknál, a nyomorgás eléggé megmaradt. Ilyen mániái voltak. Gazdálkodási hanyagolások rovására persze. Megállítólag, hogy szeretett orgiázni odakint. Hogy volt neki intéző fölhajtója és leányszállítója, fürdős ivászati helye hulyákra mesztelen nőkkel. Fene se tudja, mert pusmoráztak az emberek mindenféléket irdatlan nagy természetéről. Még hogy a hátára fölkötött farkú, díjazott kancáját is, a magas hokedliről. De hát ez nyilván, hogy az alja nép mocskos túlzó fantáziája. Jadviga beleír Ondris naplójába. Először. Most már ide a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigószín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszoret, még olvasni, zacsínan tudtok nyizsecsku, én Osztatni András 1915. február 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Magát simogatom, és követem ujjammal a halovány lila vonalkák között. Jó darab ideig a szememmel siklottam be csupán sorai közé, de most már úgy érzem, engedi, hogy kézzel tapintsam, sőt, tollal karistoljam testét, naplókönyvét. Ha a bőrén nem hagytam meg hajdan, a most is eleven percek köröm jeleit megteszem így. S ha becsukom a könyvet, ráhajtom a fejem, akár a keblére valamikor. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához. Ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát, vagy az elapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjú alakját, azt se bánom, amikor más nők karjában, ölében, s magunkat kettőnket, ahogy akkor maga látott minket. Mennyire bánom, hogy nem hamarébb adta kezembe ezt a könyvet. Hogy csak akkor bízta rám titkát, amikor meghallotta a szólítást, amit én mindig egy hajókürt riadó jelének képzelek. Miért csak azután vehettem elő naplóját a nagy dikó aljából, hogy maga már elment? Hisz annyiszor segíthetett volna rá minket az egymás felé visszavezető útra az, ha felfoghattunk és befogadhattunk volna egymásból még több olyat is, ami a teljességgel soha meg nem ismerhető másik ember mélyén búvik, amit erővel rángatni ki lehetetlen, s ami, ha lopva akarnánk kilesni, torzképet mutatna, amellett becstelenség volna. El is rösteltem magam, amikor elég régen már, keresvén valamit abban a ládában, ráleltem erre a könyvecskére, és a szemembe ötlött, hogy végre máma oltár elé vezethetem Jadvigát, és nem csuktam össze rögtön, hanem végigfutottam az első lap aljáig. Amint, hogy maga pedig hányszor kérte, röstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén, amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül rám támadott,
kivele, mikor, hogyan, kivel, nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakad bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most ide írva lennék képes ezekről is szólni. És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem. Ám az pedig az én szégyenem marad már örökre, hogy maga hiába vezekelt, soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára, mi egyéb iránt, ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. Talán segített volna nekünk, ha olyan tájakra merészkedünk, melyekre maga ifján kezdett járni, amikor elapokra írt, és én nem csak most vetődnék titkai mezejére. Mert így találkoznunk, s együtt laknunk e belső tájainkon nem sikerült soha. Jegyzet eredetileg nem ez következett, csak ide lett téve. Misu ma már délelőtt kimozdult, végre nem gubbaszt fájdalmában, egész nap itthon, átment a vasutasokhoz. Talán Marciékhoz is kinéz a tanyára? Közbevetett lábjegyzet, zárójel, hát elég ritkán volt ilyen. Ez kb. 1937 május lehetett, zárójel bezárva. S én magamra maradtam nyugodtan magával. Hol vágjak hát bele? Drága Moi Mili, azt a réges-régi titkomat bízom először magára, és nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit, gyámomat, a maga édesapját, Osztatni Györgyöt. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném örök időktől fogva, s lelkem szívem minden ízében. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, erre maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához, én is így hívtam őt. Szeretet és hála, mint egy érzelmeket szomjazó bakfis magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelem. Eleinte biztosan így is volt, de talán sohasem csak így. Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk, és nem tudtam, tényleg nem tudtam, drágám, hogy maga mit tud róluk. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát, édesanyámat. Vagyis, hogy választhatták volna egymást. Ha nem éppen az volna rejtélyesebben, hogy került-e akadály e választások szabadságának útjába, vagy sem. Mert látom, hogy amiként előttem, úgy maga előtt is titok maradt. Hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia. Hisz egyfelől György apácska hirtelen eljegyzése és lakodalma Racskó Mamovkával nagyon is dacbólinak látszik a magas soraiból, ugyanúgy, mint abból a pár elharapott szóból, amit gyámapám nekem erről mondott. Hogy a másik oldalon, apám és anyám közt mi történt, erről pedig semmit nem tudhatok. Nem számolhatok így sem egymáshoz törekvéssel, se kénytelen belenyugvással, semmi tudomásom nincs arról, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp csak hogy kicsirázhattam, és már végük is volt. Minek örült, és miben csalódott vajon e négy ember, a maga szülei és az enyém,
mit érezhettek, amikor ugyanaz napon fogadtak párjuknak hűséget, és nem esküdötte meg abban a percben valami másra is a maga édesapja és az én édesanyám. Egymástól távol, mégis egymásnak. Hisz amikor elárultam, hogy lett volna különben György apácska, hívebb apám én nekem, mint saját édeslányának? És hogy foglalhatta el szívének legkedvesebb zugát, hisz ezt előttem nem is titkodza, de az én anyám tudna maga felelni erre? Megnevezni nem tudom, csak az erejét sejtem annak az érzésnek, mely egyszerre áldás és átok, amely egymástól elválasztott szüleinkben vert gyökeret, majd apácskának a velem s a bennem megtestesülő anyámmal való újból csak tiltotta, ő pedig végzetesen körbenült bennünket is, magát és engem, soha el nem eresztve, de örökre szét is választva minket. Apácskát, tudja, iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapám. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám Judit mama tiszteletes név ugyanis, egészen kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. És hogy tudjam azt is, hogyan kaptam tőlük a nevemet, mert Jadvigának anyácskám akart hívni. Apám állítólag mégis az ő nevét, a Máriát jegyeztette be nekem első. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni, és utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, s ahogy maga tudja, őrzök is három fotográfiát. Lábjegyzett már csak kettő van meg. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak, és nem csak én tartottam annak. Rám maradt egy-két kendője, terítője, megkaptam az ágyneműjét, és gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hincvéssel. És meséltek nekem néhány buta kis történetet a lánykorából, mert pótanyáim szerencsére ismerték őt. Mamicska Anka, mielőtt édesanyám megbetegedésekor a dajkámmá lett volna, cselédeskedett is náluk néhány évig a tanítói házban, Judit mama pedig karvezetője volt az evangélikus leánykórusban, ahol édesanyám mandolinozott is. Elalváskor anyám dúdolását véltem hallani, álmomban ajkával simogatott. Máskor főzni láttam, egyszer pedig szoknyát próbált rám. Az asztalon álltam, és onnan zuhantam a karjába. De legtöbbször azt álmodtam róla, hogy a paplakbeli ágyam szélén ülök, szólítom, ő pisszentve teszi szájamra mutatóujját, nyakába akasztja, majd hátára veti kék-fehér sodor dzsinóron a mandolint, és lábujjhegyen a nyitott ablakhoz óvakodik, fölül a párkányra, s azon mód hálóinkben mezítláb kilép, és a gyepes udvaron átsétálva, mit én már az ablakhoz szaladva nézek, leereszkedik lassan a patakvölgybe, és én kiáltozok utána, de hang nem hagyja el a torkom. Később sem értettem, hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá. Pedig láttam, egyévesen is láttam és hallottam. Egy ízben, a Szentpölteni kápolnában, egy éjszakai meditációs gyakorlaton, ájulásos révületbe esve, sikoltozást hallottam. Talán egy ajtón túlról, és tudtam, hogy ez az anyám. Aztán a jelenésben valaki fölemelt, melléhez szorított, és sokáig rohant velem. A vakáción elmentem Mamicska Ankához, és elmondtam ezt neki. És ő azt felelte, hogy így történhetett. Amikor édesanyám meghalt,
Előtte ő valamiért hazament éppen, engem pedig a délonyra bíz felkához szaladt én velem. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon nem önkezével vetette véget életének, mamicska Anka határozottan tagadta. Holott a fülembe jutott, hogy ezt repesgeti. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni. Bakfis koromban volt idő, amikor újra és újra megkérdeztem tőle, hogyan haltak meg a szüleim. Apád vérmérgezésben, édesanyád valami gyermekágyi lázban, de ne beszéljünk többet már erről. És hiába vetettem ellene, úgy hiszen akkor már egy éves voltam, és addig nem tarthat el a szülési láz. Édesanyámról a legtöbbet mégis apácskától hallottam. Kislánykoromban is beszélt róla, el nem mulasztotta volna, hogy szóba hozza, ahányszor meglátogatott, akárha csak így is, anyát hogy örülne, ha most látna, vagy hogy szép a hajad, mint édesanyádé. De legjobban az rendített meg, hogy amikor Sankt-Pöltenben lematuráltam, elvitt vacsorázni, és elbeszélt valami lelket emelően és szorongatóan szépet. Egy parkra néző teraszon ültünk, ő pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről édesanyámmal. Történetük, mintha hájogot rántott volna le szememből, és megindultan éreztem, hogy vágyaim, melyek addig is lelkem zavaros mélyén lappangtak, most föltámadnak bennem. Egyfelől a sóvárgó kívánsággá, hogy nélkülözött anyácskámra úgy találjak rá, hogy szinte már én lehessek ő is, és egyszerre élhessem mindkettőnk életét. És ebből is következve a másik vágy, most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Mert azt már akkor is tudtam, hogy Mamovka kezdettől fogva sértetten, szeretetlenül bánt apácskával. Egyre tisztábban kirajzolódó érzésemről semmit sem árulhattam el neki. Rajonghattam érte ugyanúgy, mint szeles, cserfes növendékkoromban, megpillantásakor nyakát karolva, és arcom mellére fektetve összecsókolhattam orcáját, ha valami szépet vagy kacagtatót mondott, és kitárhattam neki a lelkem ezután is, csak most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött. Abba kellett hagynom, mert Marcikám jött a Markájával együtt. Lábjegyzet Osztat Niemárton, született 1916. október 9. Házasodott Rocskár Máriával 1936. április 23-án. Habár csak benéztek hozzám kifelé menet a tanyára, mégis rossz kedvem lett, és nem írtam tovább. Lábjegyzet nem nagyon meglepő, hogy Markának nem örült. De most ott folytatom már is, ahol elhagytam tegnap. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvigyen Sankt-Pöltenből, és Stralsundba utazzunk, ahol Alfonz Winkleréknél kívánt elhelyezni. Lábjegyzet. Ez pedig még 1906 nyarán volt. Hogy össze lehessen a dolgokat rakni, mert nem ír évszámokat. Jadviga született 1887. március 1. Apukája, Palkovics Endre, ugyanazon évben halt meg. Az anyukája, Ponyicki Mária pedig a következőben, 1888-ban. Körülbelül 1889-től volt ő mamicska Ankával Spevács tisztelendőjéknél, Judit mamánál. Körülbelül 1898 Pest angol kisasszonyok, és körülbelül 1902-től 6-ig Sankt-Pölteni zárda. Tehát
1906-ban került a Stralsundi Winkler családhoz, ahol egészen 1915. februári férjhez menéséig volt, mikor már szokás felfogás szerint úgy mondva, hogy vénylány volt, majdnem 28 éves. Míg férje, Ondris, ekkor 22 múlt, született 1892. november 21, mert 5 év, 8 hónap és 20 nappal fiatalabb a feleségénél. Apácska Winkleréknél kívánt elhelyezni, mert tudtam, gondot okoz neki, hogy mihez kezdjen most már velem. És én legszívesebben hazautaztam volna ővele, hogy mind többet lehessek a közelében, de nem mertem mondani. Egyébként is otthon hová tehetett volna? Hozzájuk nem vihet, a paplakban én már csak látogató lehetek, és még nehezebben találkozhattunk volna. Hát belenyugodtam, hogy még messzebbre viszel, úgy reméltem átmenetileg. Reméltem-e valójában is, hogy az átmenet után összefonódhat végül a sorsunk, erre meg nem esküdhetek. Talán csak reméltem, hogy remélhetek majd. Vártam rá akkor, ahogy majd annyiszor aztán. És ez egészen más várakozás volt, mint bakfiskoromban, amikor még nem ez a szívdobogás vert oda bentről. És készültem, mert 2 hetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk. Talán ő is megérezte, hogy most már az egymás közti hang, a szó, a tekintet és mozdulatbeszéd más lesz, mint eddig. És valóban, én miattam ő rajta is zavar lett, gyakorta úrrá, nem szólva az én kedélyem heves változásairól, szokatlan elnémulásaimról, a szinte egyszerre nevetni és zokogni, vagy megbántódni és kiengesztelődni vágyó szeszélyes kedvemről véges végig utunk során. Hogy olyan történik velünk, amit nem ismertünk addig, és amiről nem beszélünk, ezt tudtam, hogy ő is érzi. De abban nem voltam biztos, hogy ugyanazt kerülgetjük-e. Avagy ő csupán azért neveti el magát zavarodottan, azért felejti rajtam a szemét, azért néz rám kezét széttárva, hogy most mi is legyen, és a sétán azért nem kapaszkodhatok támaszul belé, hiszen hol elvonja karját, hol a kézfejével vagy tenyerével érinti a hátam, hol akárha véletlenül akadna össze az ujjunk, holott kislánykoromban ilyenkor szorosan belé karoltam, s ő mindig oly biztonságosan volt határozott, és összes félelmeimet egyetlen szavával eloszlatóan szilárd, vagyis hogy talán csak azért jön zavarba, mert egyszeriben felnőtt leánya lett, akivel ő most már hogy is viselkedje. Habár utazásunk emlékezetesen szép volt, én bennem mégis bolondul, vagyis olykor gyönyörűn, olykor meg kínzón kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem, hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle, hol megértette vergődő lelkemet, hol pedig még inkább összezavart benne mindent. Sose tudtam a következő percben, mi fog történni velünk. Pedig apácska úti tervet készített, s azt rendre früstöknél tárta elében. De hát a jövő pillanat titka számomra nem az úti programban rejlett. És várakozóan, izgatottan szálltam ővele vonatra, indultam városi sétára, parkok, kastélykertek felé, bérkocsizásra, s tértem meg vele vendégfogadókba, de mert kiváltképp ő ráfigyeltem, nem bizonyultam eléggé igyekvő városlátogatónak, s esténként tréfás vizsgáztatásai során egymás kezéből kapkodva ki az úti könyvet, elégtelenül felelgettem arra, hogy mit is láttunk Dresdában, Lipcsében, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztán pedig végképpen összekevertem mindent. Itt ismétlődött meg a fogadóban ugyanaz,
ami már Weimarban is egyszer, nem kaptunk külön szobát. Akkor weimari szállásunkon apácska, miután a vacsorától előre küldött lefeküdni, hajnal felé tért csak meg.

Rálegyintett, hogy megteszi így is. Akkor fölültem, s a takaró alatt magam alá húzott lábbal, nyújtózkodva mondtam, hogy kiszállt az álom a szememből. Ő az italtól is bódultan hosszasan bámult, és én, ha másképpen nem, hát akkor úgy, mint a hajdani kislány borultam nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Ő pedig oly drágán morgott, hogy jól van, na, jól van, te vadóc, és csitítva lapogatta hosszan a hátam. Utána anyámról beszéltettem, hogy hol szoktak találkozni. Eljárt-e hozzájuk, vagy másút is. Hát kettesben adódott-e lenniük. Erre elnevette magát, hogy hát bizony ilyen paplanos fogadói szoba nem juthatott ki, de itt már kinézett az ablakon. Jaj, miket beszél, apácska, szóltam rá, hát hogy nem keltek egybe, van a közös paplan. Szájaltam, tréfának szánt korholással, ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbe véve arcomat simogatta meg a hajam, majd jó éjszakát kívánva ledőlt. Lábjegyzetbe, hogy Jadviga beleír részből ide ennyi került. Mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad a mese cérnája. Második fejezet. Húsvéti engesztelés. Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvíz ár ez, a téli nagy havak s a bőven zuhogó esők után. Lábjegyzet. Na, erre a belvízre ment rá utána, sok millió meliorációba elpisálva hiába. Az ér pedig kiszáradt ráadásul majdnem. Amiként mocsár vagy sivatag, minden sérelmes szív is. Lábjegyzet vége. Vert falak süppednek, nátkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele, rossz szavak korbácsa alatt. Tizedik hete vagyunk férj és feleség. Akkor ezt olyan 1915. április 8-10-e körül írhatta. Szólhatnék-e most nőmhöz úgy, ahogyan tavaly? Mint a hajda neki áradó leveleimben példának okáért, amiknek hangját se tudom már fölidézni, csak annak a végtelen éjszakába beleíró bódulatnak az illata, íze rémlik föl nekem. Most is éjjel, de keservesen. Keserűn e naplókönyv felett. Tiszta, s magától értődő volt abban az időben valahány történés, tűnődés, elhatározás, és a papíron mind az érzelem szó. A Mecklenburgerhof teraszán elköltött ebéd, és az utána való séta óta csak is az ő orcájával sütött be a nap gomolygó, ködös gondolataim közé, mert ott egy pillanat alatt értettem meg mindent. Attól fogva csak arra állt rá a szám és a tollam, ami abból a megvilágosodásból éreztem, láttam, hogy következik mi ránk. Oly boldogító elszánással kéne készülni láthatására most is, mint 13. augusztusában. Aznap, mikor apókám Stralsundból hazautazott. Túl a két viziten velem Alfonz Winkleréknél, és önnáluk Jadvigánál. Közben jegyzett, hogy a Winkler retyerutyák ezen ágára később, NDK oldal dacára vagy miatt, nem fonódott külkapcsolat. Jegyzet vége. Meghagyván nékem, hogy magam pedig felgázba vonatozzak vissza. Gazda tanonszkodni. De én nem engedelmeskedtem neki. Visszaszöktem az

állomásról. Kopertába zártam a képes kártyára írt rögtöni találkakérő sorokat, és egy szolgáló leánnyal, épp a Finkler ház előtt szólítottam meg, fölküldtem a levelet. Azzal, hogy csak is Fräulein Jadwigának az saját kezeibe adja. Jadwiga ilyetten sietett le, s riadozott láttomat. Hogy miért jöttem vissza? Ezen csóvált a fejét. Mert maradnék még ebben a városban. De hogy őt láthassam, csak azért. Nem lehet, felelte rá rögtön. S Herr Alfonzéknál sem szállásolhat, s nem is vizitelhet, édesatyával elköszöntek már. Nem is a Winklerékkel volna nekem dolgom. Erre nem szólt, csak sóhajtott. A szemét kerestem tekintetemmel, de nem állta. Jöhetne én velem kicsit sétálni, kezdtem kérlelni. Megvárom, míg elkészül. Nem lehet, felelte. Semmiképp se lehet. És hogy asszonyával ruhaneműt válogatnak alakítatásra, és varratni is fognak. Ide van rendelve már a varrónő, toldotta hozzá bizonykodásul. Utána vendégek jönnek. Hát ha amúgy is vizitáló idő lesz, nevettem rá, de persze csak tréfából mondtam, akkor tiszteletemet teszem. Csak nem dobnak ki, eszébe ne jusson, Andrisko, tette hirtelen ajkamra mutató ujját Jadwiga. Érintésétől megremegtem, fölvillámlott bennem a ráismerés régi szelebordi Jadwiga csitre, melyel nem csak engem hallgattatott el sokszor, de még apácskámat is. Lábjegyzetbe, de hisz én ugyanerre ismerek rá, a csittes régi élményre, hogy egyszer bekaptam az ujját. Nem eresztve, szopva, tövig, fulladozva. Jó nagy tasli nyaklevesbe került. Jegyzet vége. És ráismerek, hogy úgy szólít, mint gyerekkoromban. Csak most persze már magáz. És oly szemrehányon, kicsit duzzogva korhol is, mint rég. Nem makacskodjék, utazzon szépen vissza Felgázdba. Fogadjon nekem szót. Én ugyan nem, amíg nem beszélhetünk, vágtam a szavába. Magamat is meglepve, hogy így vakmerően. És most már mosoly nélkül néztem az arcába. Konok elszánással. Láthatja és értheti, ha akarja. Ez nem gyermeki szeszély. Elkapta tekintetet. Menjen most, könyörgök, meglátják. Ez már a férfinak szólt, és bár még mindig küldött, hangjában már a kedves elrejtésének óvása és cinkossága is elegyedett. S hogy csak most menjek, és akkor láthatom majd. Ezt értettem ki még. És mikor várhatom? 5 óra után, ott len a tóparton, suttogta gyorsan, és az utca vége felé mutatott, amin túl az ide látszó fűszvák mögött azt a tavat sejteni lehetett. Akkor majd átszaladok a cégirodára, de előre mondom, emelte föl az ujját, nem lesz sok időm. Már is oda megyek, mosolyodtam el, és csókra emeltem föl a kezét, de számmal alig érintettem, már is elkapta, jöhessen hamarabb is, ahogyan tud. Ő intett és elsietett. Annak az utcának a végén terecske nyílt, és ahogy kiléptem rá, kisütött a nap. A teret innen felől házak övezték. Az enyémen kívül még 2 utcatorkolattal. Túlnáról pedig a most élénk zöldre kigyúlt tópart határolta, s a tekeregve szegélyező sétány. A füzes lombja közt épp velem szemben villant fel a víztükör, s mint mágnes húzott engem magához, a macska kövezett utca öblön át, az imént mutatott találkahely. Leérve padot néztem ki magunknak, lefoglaltam tekintetemmel, majd visszamentem a túloldalra, ahonnan Jadwiga érkezendő lesz. Csak nem 2,5 óra múlva, sóhajtottam. Előhúzott zsebórámmal a tenyeremen.
Balra egy pékség volt, festett széktáblával, jobbra két emeletes fogadó, szűk homlokzatát faltól falig kitöltő fekete betűs írással, Mecklenburger Hof. Fönt zöld ablakkeretes szobák, odalent a kocsma, kitárt szárnyú tölgyfa ajtó, a teraszon néhány söröző vendég. A sétányra levezető lépcső mellett fehérkötényes suhanc, füstölgő, bádog alkalmatossággal bajlódik a gesztenyefa árnyékában. Közelebb jövve látom, hogy kolbászkákat sütne rostélyon, faszénparás felett, ha jól fölizzana neki, amiért most oly igyekezettel fúj kidagadt pofával rács alá, hogy már az arca is kormos. A péküzlet kirakatában előre billentett tepsiken porcukrozott töltött sütemények pompáznak, és vagy nyolcféle gyümölcsel hintve lepényes tálcák. Ezek becsábítanak. Benyitok, és amelyik pitét nem ismerem, arra bökök rá rögtön. Aminek mintha tök indákat aprítottak volna sülni a tetejére. Wie heißt das bitte? Kérdezem a péknét. Azt feleli Rebarbara lepény. Jól van, rábólintok. No, te kostúj me toto rebarbarovnyíka, harapok bele kilépve. Lábjegyzetbe, no akkor kóstoljuk, de nem tudom, mi az a rebarbara. De úgy írja, mint a tvarozsnyíkát, ami túrós lepény, vagy a mákos makovnyíkát, meg a jablkovnyíkát, ami almás. De még ezeken kívül is széles körű a nyíkafélék családja. Jegyzet vége. Ilyet se ettem még, de sem ez nem baj, sem az, hogy most mégis. Kellemesen savanykás ugyan, de a jó otthoni jablkovnyíkának a nyomába se érhet. Most érzem csak, hogy milyen éhes vagyok. A kevéske reggelin kívül máma nem is ettem. Ebédre nem akarok betérni a fogadóba, mert még elhúzódna, és spórolni se ártana. Lássuk akkor, megpirult-e az a pomerán debreceni. Piros-barnára sült portékáját a legényke már szurkálja pálcákra, s én tőle is megkérdem, was ist das? Bratwurst, azt mondja, egyszerűen csak sült kolbász. Semmi Bajor Csabai, alsó szász gyulai, vagy más innen, vagy onnan féle. Na, ide vele, intek neki, lássuk. Hiszen csak próbálgasson, kóstolgasson az ember, ha már messzi földön jár. Hát, lehetné behető. Friss, jól roppan a fogalat, s borsos, fűszeres levet ereszt az ember csuklójára, de amúgy sápat a kolbászka, mert paprikátlan persze. Akár csak minden más étel is itten. Hiszen egy nyemec. Lábjegyzetbe. Német, szlovákul. De kár, hogy nem tudok németül. Egy nyemec, ha paprikába csak beleér a nyelve, már szentsége. Felgázban is láthattuk, amikor Apovka kiporciózta nekik a vörös fényű korongokba szelt vastag kolbászunkat. A fogadói terasz asztalához ülve sört hozattam, s ahogy tette az óber, mert akad-e kiadó szobája, és mennyiért? Van, natürlich, mondta az árát, nem is oly sokat. S hogy hány éjszakára kéne? Az majd még elválik, mondtam, s hogy vigye föl akkor az úti táskámat, és majd én jövök. Jawohl, bitte, és már meg is voltunk. Holott nem kellett sietni, elüldök éltem még ott egy órát, egy másikat pedig végig toporogtam a parton, azon elmélkedve, hogy Jadvigának mit mondjak, és mit ne. Nem ronthatok rá mindjárt avval, hogy jöjjön velem, legyen a párom, hisz eddig az ő szemében a kisöccse voltam csak. El kell, hogy tudja képzelni még velem azt az egészen mást.
és utána magát ezen ideához szoktatnia kéne. Értettem én. És hogy ez mind csak úgy volna lehetséges, ha az én érzéseim ő benne is feltámadnának. És lehet-e így csodát remélni? Avagy rólam ő rá is átragadnának? Először nem kell hát ezekről beszélni, csak derűsnek, szellemdúsnak lenni, hisz azt akarni nem lehet, hogy elragadónak és vonzónak látszódjunk. Sietős találkánkon tervemhez tartottam is magam. Virággal vártam, de szándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza, és a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, és ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgászti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedvem, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lette belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondrisko nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem vágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszki Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőris, 84 darab akác és 59 darab nyárfa deszka. Kint vagyok, már megint a tanyán.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

napszállat, nyugat. Egy asszony rőtegér kalapban, és görbe tű van szúrval abban, akár egy képes régi labban léptet fakón a rőt kalapban. Szalagja kis csokorra jár még, habár a végső bogra vár rég, két szemében két kurta nyárvég, zalámi végben szalmiák ég. Mint villanyújság erbetűje, kigyullad olcsó görbetűje az elefántláb alkonyatban, menet mani, sőt pedikűrre, egy vérlak cukrászdába ül be habra, te ólom úszik abban. Hold banán. Banánon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Zakója ujja kréta volt, a szíve héj, száraz lucsok. Tűzoltó volt egy hajnalon, sivatag volt és Flórián. Törődj velem, mert hajlanom nincs ki elé és ki után, mondta, és zárvány lett megint. Átnézni rajtam semmi ok, és már önnünk is lupéja volt. Én így végződöm rendszerint, a héjon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Gesztenyeméz. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ikrásodás a május, ikrásodik a veszteség. De ne félj, báróvá juss, meg vagy már, mint a lomb, az ég sormintája a bőrön, vedlik az árnyék, semmiség, ne félj, elrendeződöm. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ne kérdezd, hogy mi végre. Lemertük habját és tejét, tehát jó vég a vége, és ne sajnálj semmit, kedvesem. Mi műméz volt, ma mézmű. Arcvíz. Ellib bennünk, s a dolgokon mit fog az ónus égi máz? Állnak a lázas dobrokon, állnak, mint mázsaház. Zavart és nyírkos miért belül, kérded? S nem lenne hazádnak rendületlenül jobb nyelve, s mérlege, kérded? Miért a vértusok? A lábtapost a kása fölött a szentelt arclucsok, az arcvíz elragadtatása. Ellib bennünk, s a dolgokon nagy jégpuhány futos. Bagatell. Makábr. Ülök csak itt. A számban nagy lapát toll, akárha már a szárnyait, bár épp e meghányattatástól félek kicsit. De csit. Papír jött a haláltól, köszöni jól van, küld sínes kocsit, zenekarostól, paripástól, várjak csak itt, nincs félni mit. A lényeg megy magától, barackot nyom fejemre, ad pacsit, gurítójára szépen zízú, rátol, s a megtaszít a mélyvasút sikong a kacagástól, hogy ösztökélem paripájait, a mókás nyalka bambit, tolboástól, és a mocit.

Nocturne KM oldalvizén. A szája árva, két morás, ab óvó csönd és elvonás, vízmélyi hosszú pá. Ezzel kezdődik el a néma hal. A két szeme Pirichius, pici, sebes és kisfiús. Pikkelyt pipál lejjebb a síkos boltú, hengergő fújtató kopoltyú, és így tovább, a hát, cipeli öt molosszusát, s mert andalgó, mert éjszaka, á ezt át mond. Mit mondana? Megállhatnék, de hát úszok, proceleuzmatikuszok röpítenek hajót adi, sok színezüst futamodi négy szám szerint. Ha legyen, s mert be kell fejeződnie, a farkán is van két szeme, mely farka ismét két morás búcsúszkodás, vízmélyi hosszú pá. Szabó Lőrinc. Ó, sebes andalgót, alamuszi hengergőt, futamodi ókat mond, de a szeme nem mozdul, didereg a varsában sebes ó. Ó, puha félholdnál öleli az árnyékát, tovasot a lakbőrönd, utazik a szív mélyén teli-teli ikrával, puha ó. Ó, picit ússzunk hát a fasot a félmúltban, futamodi gyepposztó, babakori klotnadrág göbődik almuskán picit. Ó, ó, mama, szálkából fakanala megfúlunk, kiveszik torkunkból, bereped a sírástól, kenyeret a héjáért, mama, ó. Ó, suhogásából kirohad a beltartam, kiveszik a bordákból, mi az, ami konkávex seleli a formáját, suhog, ó. Ó, mozi, alvat vér, csupaluk a gyöngyvászon, krimi van a mellényén, megölik az ikráért, lehetele cápává, mozi, ó. Ó, morajos halk hang, zavaros a tenger mély, mit iszik a Müllerné, futamodi sebb benzint, hova fut a torkán át, moraj, ó. Ó, gumiszáj padlás, de a szíve száraz jég, mi marad a nyelvhúsból, ha a fog a rákcsapdák, ha az agya kaucsukká, gumi, ó. Ó, soha nem lesz már nyugalom ez orkesztben, szükületi karmester vezeti a főpróbát, bikula a trombussal, soha. Ó. Ó, stora halszíból viszi haza mátkáját, nyaka füle véres csík, iszamos a holdfénytől, püföli a nászasztalt, stora. Ó. Ostoba nokturzás kikerekül éjjévé, vízizene szájzárból, ide-oda bádok tű botorog a túltükrén, stova, ó. Ó, lik a hálóból, kifolyik a belkántó, de a szeme rajtad van, de a szeme szájállás meregeti csillagként, likacs, ó. Ó, hova tűnt el hát ön, aki a ókat mond, ez a fura pontyornú, kireped a burkából, hova, hova, Morgenstern, hova, ó. A csorba kert. A kertből vers lett, s még a vers él, e kert erősebb lesz a kertnél. Csorba győző. A csorba kertben bolyhos délután volt. Aludt talán a gazda, és a fák valamit éppen tárgyaltak az éggel, ősz volt, hiány, és nem híja semminek. Nem volt kerítés. Bárki kompilátor bejuthatott, ha éppen kedve volt egy versre való kertet lopni tőle,
hisz nem kifosztható, mi adva van. És mégis, mint a slaug vagy körte tolvaj, úgy ácsorogtam ott. Kölcsön veszek, gondoltam néhány szétszórt kerti holmit, mitől lett vers a kertből, megtudom, és mitől erősebb hát e kert a kertnél. Leskiccelem magamnak pontosan, a mintázat hogyan lesz szerkezetté, a vadméz napsütésben lomb és ág miként vetül kavicsra, földre, őrá, formája így és terjedelme úgy, területéhez képest mennyiszer több. És akkor lesz egy prima raszterem, a többi zsákmányt belegöngyölöm, majd hazalopom, és belőlük lesz a mű. Egy nagy ponyvára kiterítem őket, elbíbelődöm vérük napra nap, addig pászingatom, csoportosítom, mi tartozik, hogyan, miért s mihez, míg átdereng a napsütötte formán az a kert itt, és versé összeáll. Vagyis, gondoltam, nyűvöm szépen addig, míg új széltéhez ismét mélyen nő. De nem nőtt. Semmi sem nőtt. Kirakózni kis kompilátum, tisztes plágium hevert előttem, bármi olvasattá, ezer másikká összerakható, de műanyag csak. Zizgő pálca mágia, nem kert, csak kérgek, rostok halmaza. Még ha egész hét, mindjét ide lopnám, ha minden színét is, csak színtelen makett maradna, pontos és idétlen, idő nem volna benne, telt idő, a titka nem, a belső nap sütése, a tér, a távlat, az a 75 duplája épp saját időmnek év nem, mit ünnepelni alkalmamban áll. E kertet el nem tanulhatni tőle, a többiét, még egy alkalomra sem. Az ember érik, s rájön, hogy hiába, a telt anyag mögött a szerkezet nem lesz övé, a kölcsönt vette kölcsön, hát jobb, ha mindent szépen visszavisz, s egy cédulát ír, gazda, Isten áldjon, a több te vagy, és több nem mondható. Utánzatok. Bertók Lászlónak a hatodikon. Tologatok egy vonatot, te raktad le a sínjeit, s ha épp az izgő sín vagyok, te futsz át rajtam, mint ez itt, e kattogás, iram, ez itt. Utánzatos tél, ablakok homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok. Nyolc szótagos viszonylatok érdes, heges térképeit tapogatom, mint a vakuk a kintornadok bütykeit. És mire a vers megérkezik, bőrrel hallom a dallamot. A dallam síkos rácsai, ahogy az új begy körbe jár, mint a szúrós karácsonyi halacskákat pattintanál. A mindig egyszer is talán körkörös irányai, a struktúrák mélyén a nyál egymássá föl tud oldani, de önmagát forogja ki, mikor a nyelvigér a száj, a beszéd buborékjai a szájpadon mind elszivár, és ott van a vers az asztalán, kívüle nincs mit mondani. Parte cédula, Pákulic István emlékére. Emléke nyelvíz, versorok kátrányi szívpor illata, apró képekben otthonos derű szorongás, egy szoba, megdobbanó vörösborok, egy füstös mézes délután, mint a dió, csörög, morog pár kézirat az asztalán. Emléke hosszú alkonyat, vízállás Pécs és Paks alatt, a túlvilágon a Duna, úgy aznapi, hogy végleges, akár egy parte cédula.
Ikebana a túlvilágra. Az ihlet megbocsátja a verset. Koncz István. Nagy házban nagy iroda, por, amolyan nadrágbarna por, sejem sakál álomból hátravetve. Áttetsző kvarcbogarak, opsitos törpe tolongás a szusszanásnyi léghuzatban. A fotelekből kilóg az idő áthuzatlan. Talajt akartam írni címnek. A lomaföldi felrőg, fel sínautók és sönkutyák. Valami hakófélét visszakiált, széltalan idegen a nyár, a végtelen párhuzamosokról, ha-ha-ha, mondja, ha-ha-ha, délután 3 órakor. Nagy házban nagy iroda, por, valami érdes ködlikőr, üvegpupilla, mentafű, puskagolyókék poharak, elszáradt angyalok műszemei kéken a szürke likőrben. Fényes simítású tája pamlog, a zsíros hajdanán szatén. Kies vidék, visszafogott ütem. Plébánia vagy osztályterem, valami szőke, tájszomorú bor és szikvíz jár dünnyögve fölle. Az egyik csígerül papol, a másik szénsavával oktat. Lepke és bánat úgy kopogtat, mint aki hazatért. Kopog egy öregasszony lepke tapsa, akkor a taps, mint a két toll, pihekarambol kék kupolában. Látom a fán a baglyot, papagáj szerep csak a visszhang. Halott medrek közt vérzik a fogam, dadog az álom, száraz virágzat. Ikebana a túlvilágra. Egy lopott kádé, Magos Györgynek szívből. Ha 50 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz erre, s eltűnődöl, hogy 40 év vagy 50 áll a versben, és hogy bármi álljon, Jézusom, kiírta, mint akkor pont nem volna mindegy. De épp mert mindegy, fölkelsz és mezítláb átmész, ahogy a csillag megy az égen a könyvespolchoz. Persze, Kosztolányi, s naná, hogy 40, bár mi az a 10 év? Az idő tömblekvárja oly drabális. Egy frém az sokszor hosszabb, mint egy év. És ha erre gondolsz, rögtön arra gondolsz, hogy el kell szívnod még egy cigarettát. 40 körül jársz, vagy volt 50 is. De ez most fontos, hogy mi az a 10 év, ha percben számolsz, persze sokszor annyi, vagy pláne frémben. Ez izgatni kezd. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán, kigyúrt kozákok lágy debilje pittyeg. A szeles Bartók Béla rossz bazaltján, vagy átnevezték, egy taxi épp bedübben. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. 3 sem múlt, mint hogy a stúdióból mennél volt épp haza, s még átsorognál a föld, s a csillagok közt egy parázsnyit. Tehát a frém. A frém, hogy osztható-e, s hány másodfrémet ver egy porszem szíve, s a másodfrém, ha már a frém a másod, szóval mi az, mi osztogatható? Talán a frémség. Itt kicsit megállnál, eszedbe jutna egymás semmiség is, hogy miért a mértek ott, hol frém a mérték, hogy miért szöszöl az ember eltökélten szénás szekérnyi magnószalagok közt valami furcsa gombos tűzaért, hogy oka van bár, s ez van céljaképpen, mégis mi végre?
s mi értelme van. És más ilyesmik. Kissé vág a szélük, babrálsz velük, megunod és elejted. Még bús se vagy, csak józan és figyelmes, már-már nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz és visszafekszel. Majd megint előről. Ha 60 éves elmúltál egy éjjel, ha 70 éves elmúltál egy éjjel, ha 80 éves elmúltál egy éjjel, bár végig kell majd gondolni egy éjjel, hogy egy éjjelbe hol fér ennyi év. Tandor írt vers. Kedves Dezső, ki mindent Tandor írtál, amire szó volt és lett volna rá, erdőnyi fát ki nyelvvé géppapírtál, ahogy a nagy Reimerling mondaná. Kedves Dezső, ki ennyit írni bírtál, a mesterünk vagy így és úgy, naná. Te Isten büféjében dús papírtál, el sem bírná, ki körbeordaná. Hát körbeállunk kiskanálni szépen, kedves Dezső, hisz áll a mű középen az ismerős és titkos tandarab. Felnőttünk rajtad, mintha nyelvkovászon, lobogjon néked 60 rőfnyi vászon, ki egymagad vagy nálad tandoribb. Köszöntjű. Egy hanva hulló februári est, mely holdas is, sőt lesz még több manír, s ha hív, mert felhív Szigeti Laci, az ember, itt én, naná, hogy megír, ja, nem lesz versezetre rest, s mint 50 tagú fúvós katonák, e köszöntjűvel szépen fölmasír. Mert ez esetben mondjuk mondatot meggondol az, ki, s meg hatán idéz. Jön a tavasz, e kosztolányi déz, a nyak körül a szél elsálladoz. Sejmelj hazám, te, tömpe ormokon, kinek ajánlom szirt tetőn delel, 50 tavasz déríti föl legott, de baj talán, ha ősz egy üstökös. A nyelv, mely benne művelőre lel, csontig emelhet néki kalpagot. Eszterházi Péternek. He, a fán körül, hol elprusztozgatunk, es, majd egyre több a morzsa és a tunk, té, mely átaranylik rajtunk, általunk, e, míg meghalunk, R, majd egyre többször hallgatunk belénk, H, szívszaggatásunk, fonnyat kebelénk, A, a múlt, amit már mind kizsebelénk, Z, reánk tehénk, Y, s még halk konyakkal futtatott teánk, P, tükrén az égből bámulunk le ránk, E, hogy ott ülünk, T, hogy sívó porcukorral eltelünk, E, s a lomhafelhők elszállnak velünk, R, mint könnyű fánk. Réz a Duna fölött. Sokáig nézze Réz Pál a Dunát, hogy hallgathassunk Réz Páli Dumát. R. Efrén. Ki vízre lát, az jó sokáig él. Egy víz fölötti hosszú nyári dél lassabban hajlik farkas rétre át. Vígan tűnődjön rajta százig el, hogy 70 év az sok, netán kevés, s hogy bizonyosság versus kétkedés az égvizében egyként ázik el. Plafonján este fények fussanak, ha lába fáj, ölükben fürdessék meg a szirén barbi villanyhirdetések, e rakpart szert ez izgő hussanat. S ha bár kívánja mind pokorra tán,
ne fogjon el a rézi asztalon a flotta képes kézirat halom, papírhajókat gyártson holmi szám, ki vízre lát, az tartson armadát, s ha már nem ír, hát legalább beszéljen, s egy szó mint 70, jó sokáig éljen. Alaplap. Mészöly Miklós halálakor. Csak mint egy táj, mely belém olvasódott. Csak mint alaplap, granulált egész. Egy húsvér térkép, földabrosz, vigasz, csirketoll, hószag, nyelvszag, puskaporszag, vérsült vadászok, melltartók, egy ország, mint éltető is szép reménytelenség. Azt kéne megköszönni, hogy volt, s csak úgy lehet, lehetne, hogy leszünk. Rókatárgy alkonyatkor. A róka az róka, az róka, az róka. A rókatárgy, hogy menekülsz, a luftod és a laufod, zsombékra ülsz, vagy lóra ülsz. A rókatárgy az az, hogy egy rókatárgyban mennyi vér, egy rókatárgyban meghalok. Mit ér a nyurga, könnyű prém, mit ér a bordalok? A rókatárgy egy fragzakó, nehéz étrend a mellén. A rókatárgy fagyas, fakó felhők egy őszi kelmén. A rókatárgy szivarhamu, hanyag lukaktól ékes, eléggé rongyolt állagú, éppen úgy partiképes. Egy rókatárgy mit is mutat, mellén zsebében óra, méri a szőlőpartokat, és vér csorog le róla. A rókatárgy az őszi nap, idő és tér tudója, a pontos lomha alkonyat órása és szabója. A rókatárgy az őszi ég lomposka lobbanása csak, kopott reverje zsírral ég, mikor a szőlő lángra kap. A rókatárgy egy szélcsiszolt, szélseprett sonkanadrág, mint durrezüst, csizmára tolt üleppel rogy le majd rád. A rókatárgy alant repül, kötésig csizmaszárba, s a éjj vad vértóba gyűl, vértóba lóg a szárnya. A rókatárgy egy kürti nyál, köhögve és zokogva a csókos száj két oldalán lecsorgó részborotva. A rókatárgy, hogy frakkot ölt, és ritka már ha nyelvet, hogy fél, ahányszor újra tölt, sűrűn kér engedelmet. A rókatárgy a mellkasán kárpáló körme, karma, a frakk alól kinő a mál, akarja, nem akarja. A rókatárgyban mennyi bor, és mennyi másnapos vörös. A rókatárgy a férfikor, s hogy éjszakára eltörök. A rókatárgy, hogy elnehéz, mikorra könnyű volna. Hiába némi elme méz, ha lomha, lomha, lomha. A rókatárgy apró kacsók csontroppanása mufban, hogy már a lusta puskacső elől is földre puffan. A rókatárgy egy rókacsók a föld meleg hasára, a rókatárgy szőlőkacsok szempilla vakkanása. A rókatárgy, hogy megvakul, csarlóból sajttá már sose, szembogara a ravaszul kiképzett új hold hűvöse. A rókatárgy egy villanás, egy puskacsővel írt tükör, a látványt rakja össze más, a szél söpörje föl. A rókatárgy a csönd, a must, gerezna és vidéke, bor és hamu, muslinca füst, a lőpor könnyű béke. A rókatárgy az alkonyat, a dolga végez lóra száll, porban a gyöngy, piros fogak, vércsík, és rókaszáj.
kis őszi rádióvers. Balassa Péternek. A rádióban nincs adás, reggelre vers kell, hát legyen. Fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. Húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mi támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít, ott belül vak van, békalencse. Öngyulladásig préseli, s a kegyelem ezentúl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját, a tollat, húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen, 39, az néha szinte 70, egy szonettet talán megír, teli az ősz vizes szonettel, egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünetjel. Irokéz, űrlap csupán, nem távirat, s a kottalap sem én, uram. A tollazat sürgönyve drót, és adnotam göcögteti a távirót egy fecskeraj, s bár fogvacok, hisz néha szúr a fecskemész, és félrever, nyerskodta még. Morzsárium, nem én iram, csak morzejel, ügybuzgalom, hogy félrenyel. A türkiz ég, mint könnyű nyál az indián partedlién, elmúlt a nyár, nem sírok én, de írokéz. A sok fecsér szleng nem suhan, az őszi ég már extra lights, s elmúlti field prompt 40 év, mint kotta még, csak drótozat és némi toll, nem én írom, de távirat. Kevés, uram, duplázható. Őszi Hedvigek, Trágyali. Hedvig napján a szélre, holdra volhatna, még sincs szép szavam. Ki a disznószart viszi, hordja, annak nehéz árnyéka van. Szívében vagy sertések ülnek, s a caplat Wiepersdorf felé. Csizmája orrán úgy vegyülnek az égi fény és a trágya lé. Mint útban elhányt modoros hangzatkám, egyrészt csiganyája, másrészről múzsám tündesája, s midőn a durva traktoros, a körmös éjféllel reája. Engem folyt meg a rátapos. Vadászhímzés. A blondel, erre hírhet dúska hely, mind bűre sziszen tükrében beretvád, az őszi ében vértolult kehely, hol minden nyikhő londinér eretvág. A kaffád gróf és bárók főzetik, kepednek ott a nadrák és zekék, merre szíván a hús vad gőzeit sikolytoznak a szobaőzikék. A pisszoárban bazdű vadkanok, bár sliccükön csak véres szőr ragyog, egy lepkeért a holdat felverik, s elvircsolódván fényes reggelig, nyakuk körül a foncsor zúz nyakörve, ott lógnak fejjel a törött tükörbe. Faul. Magát, ha olykor összetuszkolá, miért kér engedelmet, Istenem, e porhüvely, ha csálén engedem egy maszk alól, egy másik maszk alá, s miért reszket, mint a nyírkos halk faol mélyén a mérges húsú állatok. Akit legyűrnek fütykös bánatok, vagy bugykosába gyűr az alkohol,
az birkamód miért engedelmekeg? Hisz így vagy úgy, de egyként meglakol, ha alkohol, ha mélakor beteg. Rossz önrugó, kit önrugója nyom, egy elsovárgó, lelkedő barom. Bocsásd, Reá, fertőtlen felleged. Hula hopp. Hallom, mondád, a halnak nincs hazája, nem köti könyv, veranda, szilvalekvár, hogy élethosszan zérót mond a szája, s hogy nincs is szabadabb a halaknál, hogy siklik, ám nem ősi rögbe siklik, s nagy hulahop, csak éji éneke, bikkelyzetén a küllők, fisbiciglik merő hideg vér, oxigén zene. Holott a halban nyári szív telel, nem árul ponyván szívszódát darabra, hanem béfordul dobbanásival a fennezüst alá, a mély iszabba, hol pontosan, mert némán énekel, itt élned hal. Teremőröm, sziasztok kályhám, propán és bután börög, s ott gubbad bennem dőre hév sóhajokkal őszi délután múzeum lelkem buzgó teremőre. Rángad bévüle bősz oráng után, zablátlan kedve kicsorog a kőre, s még én legyek a lupanárja tán, bennem ugorjék septén rá a nőre, a blondelben is pucérban levőre, mely lóg a húsban természet után, fél homályomban, hájban és keretben, épp nem rikoltja bennem, hogy előre, sziaszt a közben, míg én hőg után alatt guborgok, őre áll meretten. Oldas kisolló. Látományimra semmi ok, falam vad tölgyfák mancsa pedzi, hiába párba és birok, e morfi rém elmém kikezdi. Ó, árnyak istennéje, Hedvig! A szurtos őszmély papírok alól a lélek nyirka meddig fölér ma, játszódván nyírok belőle medvé, cisszen éles, holdas kisollóm. Úgy bírok csak ó, nedih meglenni édes, mint árnyátéki mártírok. Vám, ennyi kell a szenvedéshez. Ár, olló, játék. Ősz, nyirok. A hattyú és a szú. Az ember végül, kövér vagy sovány, pucája jégbe hűl vagy fönlobog, előnyereg a Szent Mihály lován, felejtés ellen szemfedőn a bog. A hattyú, mely tán benne barcogott, ki sem köhint a kormos szárny alól, s mi rózsafényben hév tüzet fogott, a szent poézis fészke már csak ól, peshet odó, mely régtől tart lakót, s nem elvert grófot, űzött herceget, hanem a szút, ki buzgón perceget, s egy nap föláll a gyászos satnya porból, leporol térdet, könyököt, zakót, s kikéri majd legfő részét a torból. A vaddohány. Harisnya barna gyapjas csónakok Hedvig napján a réteken. A vaddohányok, vad kisasszonyok, eveznek vőlegénytelen. Befurcsa hely egy vaddohányi sajka, betelve van harappal, szenvedéllyel, miképp az angyalok nagy ajka, kik holdas kacabákban rínak éjjel. Elülnek pudvás őszi ágtövén, szép sejmük délrel eldidergetik,
és téli vőlegényük megjövén, mint birka ollót, halkan szétteszik.

hűs gázolajban feldereng, mint vadlibák szakálla leng, ölednek csípős kendere. Ártány és szerelem. Ahol a hibban titkok égnek, száj arról úgyse szólhatik, minek kell nékem több elégnek, mintha a sertés jól lakik. Sötét likán a rongyos égnek nem látok csak az ólakig, mi végre akkor szenvelegnem, miért tiszta alsó, tiszta rím? A hedvig napi fellegekben körülvesznek a disznaim, mondsájn azt meg nem perzseli, körmöm törött, szívem süket. Egy brandenburgi berzsenyi, vakargatom a szőrüket. Egy hosszú kávé. Ma ősz van és vasárnap, avarszag és dohányzom, az asztalkán fajanszban még gőzölök az égbolt, egy öntött vas fotelben ülök a cifra balkon, kavarva hosszú kávét, míg végre lusta tükrén eloszlik, és bedrappul, mint kondenzált ökörnyál, a kedvem égi mása. Pedig szép itt a herbsztág, ahogy körülkeríti, mint birtokát a gazda, a parkot és a kertet, hogy majd planíroz ásat, és térre házat épít, zöldből és vörösből, ahonnan úgy hiányzó. Hisz csak neked, ha egyszer még, neked csak, valami házat, allé, napórát lusta tűvel, hová a hosszú árnyék magát befűzni boldog, s szakadt zakom zsebébe a forró őszi holdat bevarja éjszakára. Tejút. Öt égtáj sarka gyúl ki épp a tankok tompa homlokán, mikor a restiből kilép egy kisgyerek. Loncsos medvék a síneken, a békeharcnak menni kell, talpából dől a gázolaj, hernyúja bők. Az üllő esti táj fölé a holtsarló és kalapát csordítja fáján és vasán rőt tej fölét. Lábára lehajtja tehén, egy kanna sputnikot cipel, habzó égel a tetején, a sör, a tej. A füles kanna kék acél, két kézre fogja, s szárnya van, lóbálja varjú Vilmosan, kis Bajkon úr. Mint egy lakatban, alkonyul, csörömpölnek az estikék, róló zörög, a restié, és lezuhan. Az állomáson vasra vas, folyik a sürgős bevagon, a helyőrségi zenekar Kubát nagyon. Taszáron túl ott van Kuba, szájsarkában rakétagöb, USA-nak meg kell halnia, áldott a rög. Tud-e a vasút eszpanyol, páncélvonat hét éjen át, a tenger lábához hajol, Ruscsovnak úsznia? Tűzoltó leszel, vasutas, Lenin, ki csak népének élt, a szabadság nem alja nép, és Kossuth is. Nehézkedik a bamba lé, forgatja körbe óriás kerék gyanánt a kisfiú, hogy zúg a plé. Pörög a csillagmiriád, pattognak fent a nitszegek, úgy szédül, mint a részegek, horgany, te bád. Forog vele a nyárfasor, jó sputnikom, repülj, repülj, s a jő az éj, se tej, se sör.

csak épp a fül. Három bárzong, két trotli kéz, s bár mannikűrre futja, elmúlt a múlt, hol tíz sovány agár, ma már az új, csak lusta póni kutya, és csak tapirgál holdas éjszakán. Még szebb jövőbe szágult Vink Mariska, ágyő, ágyő, kis traktorista lány. Ha ráz a vasbak, büszkén rázza vissza, és élvez még a traktorista lán. Mert bár zsebében másfél munkaegység, a kis szíve az mindig mást akar, hisz ifjú még, és benne a sebesség, a száguldással sétál karba kar. A Montmartre-on abszinttal, kalvadosszal tölthettem volna még hány éjszakát, de eljöttem a négyes villamossal, hogy bámuljam a hajnali blahát, és leéljek itt. Rossz presszó, rossz zenésze, ahol az ősz, e tonnaszám avar, e könnyű árva trágya tengerésze meg annyiszor pöhölyként felkavar. Megforgat, és levág a sárga földre, ma erre rángat, holnap arra lök. Elhullott lombok rácsát járja föl le, mint kotta rácsot részek dallamok. Rutinglitang, egy zenemasinista, protkói gája füstben nyekteti, a köhögését kátrány veri vissza, s két keshet hangfalkon rázgat neki. Szép Pink Mariskánk szájjel hattyú szárnyan, öntött vas hattyúnk űri hamutal, mint falka csikk az öblös éjszakában, ugat, szorít, és piszkosul kapar, és így tovább a szív elszorulásig. Taknyába fúlít minden dalszöveg, egymásra csúsznak máslik és a fáslik, és ez így lesz már, míg meg nem halsz, öreg. Notesz. József Attila öregkori versei, firkák, keltezetlen töredékek feltehetően 1960-ból. A Notesz Acél György hagyatékából került elő. Fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen. Az illatos tejából száll a gőz, szegény J.A. most hátulról előz. Rosszog, törik, ha kaparom, csak áll, és fáj, és nem csorog, mint teli tölgyű, vérbarom, farom, öklelet, mi lehúz a karom. Aranyból csörgő aranyrögelet, a púpozott kanál, a mézre nézve annyi, hogy megöregedett. E március középi este nagyon öreg a teste. Egyszer kilestem, tehette volna, és nem hagyott el engem. Most már minek? Többé magam nem rombolom, és mint amolyan haszonállat hisz, enni, inni, azon átkap, az ólajtót rám gombolom. A nadrágomra nem kell szíj, s papucs cipőmre sem kell fürge pertli. Bent megyek ki, ha ki kell menni, hisz nincs hova fuss. Úgy élek itt a jó külön szobába, hány éve annak, mint akit itt vett ki a bába, és itt rakott hűlő, meleg hasára szép, véres édesanyámnak.
maguktól eltartanak itten. E szanatóriumban szépen lakom. Gondolom, hogy jó legyek. Körben a budai hegyek, s nincs rács az ablakon. Mint nyakkendő tükörbe kéz, a ujja görbe is nehéz, köréje hurkolja korát, kucsinozzák a vacsorát. Kisnénikék a sírokat, mint a moslék elsírogat, s úgy hull alá, mint rácsai közül a virsli húsba lőtt csacsi. Tetőt mutattam nékik, és rühött, dühöngtem is. Mondták, megbölcsülök. Ha még az elvtárs, bár a trágár, mégse erősebb a pártnál. Eretter ügy, ribanc legyél, ne légy, csecs, eredj virág, szalonna légy, ne mécses. Kemény dikód, e dúsan bőrözött, nem keres, mégis rád talál az oltalmazó, gondos őrizet. Hát miért remegsz, mint tejben a halál? Fekszem, mint arcára borított éjjeli szekrény. Jaj, ma ne sok! Meg miért naftalinoztatok engem? Ha eljön néha a Gyuri, van kaviár, Ramazuri, kezet fog, dr. Rámpai közöl, s kihez közöl. Jó lenne néha taxival a Svábhegyre, hol Bambival öblítném Bamba délután a nyálam és a szám. Talán egy elvtársnő is jönne. Szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám 10 ujjamat, s a pizsamám halkan szájába tömném. Talán egy elvtársnő is jönne, szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám a homlokom, és még a szám zsávoly mellén leföl karistol, megoldozná övén a pisztolyt, s úri kedvében beleölne a forró főhadnagyi ölbe. Íme hát végül újra Pista, egy karbolszagú kicsi kommunista. Nézem az öcsöm. Nem nézem. Szőrös ősz avar, reterált nyár kertvégi mása. Köpet, tükör, már nem zavar. Borotva surranása. Itt az örök rend, keserű mandula. Gyomromban mind a kínóin, ne neves szegény kínain. Hajlong és ökrend, saját át hull ki a. Teli tüdővel vagyok itt, ugye? S ez mindannyiunk ügye, a nyugalom. Azt mondta dr. Rámpai, nem fog velem ordítani. Nekem jobban fájt az a csönd, ami. Szegény csöre, mint pöfögő zsuzsi vonat falucska állomásán, széles farával betolat, húzza a kását. Piros szemébe tűzve mesztelen, míg brosúrákat böngész és makog, ötújú sírós csillagom világol. E villakertben
hol kísértet a mosdánov allé szontyolt havasán. Elkél ma még a sapka és a sál, míg nyúlt kabátban sétámat teszem. Tapsi fülemmel takarom a szám, s a nő a fogam, magamhoz fenem, de kurta farkam, édes Istenem, felé csóválom népünk tavaszán. Fölém s alám, tarfáid marka nyúl, fehér a törzsük, hogy ne rágjon nyúl, jaj, nagyon könnyű, engedelmesen, és nem kell többet villanyozni sem. Önnön, meszemmel, engem óv az állam, hogy kérgét el ne rágjon. Ma lágy tojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen, kenyérrel és ketchuppal. Szép ifjúság, ha távolról felött lesz, csak úgy, mint kócos fuldokló a mélyből, ki nem tudja még, hogy az oxigén öl, s hogy jobb egy kája, benne lom, ha széngáz, és jobb, ha békén lábat lógáz, mikor az ember ül, és 55 lesz. Mint a szamárnak, hogyha bőg és szürke bőre, nyilván budánul, lombok közt gugol, s nincs gondja nőre, kinyújtja érdes, dallamos, a sváb egyik a villamos. Hány még árva jéha, ha mind a halál foajéja. Nyikorgó kocsikán csöre bebetolja a vacsorát, hogyha ennéd, és térdeire rácsorogna gyengét, de azért csőre. Miért gördül kicsikém a szád? Mint a folyam, ne tanfolyam, legyen olyan, ne aktatáska, bő, de sás, ne sáska. Esténként molyból és gyapjúból van a testem, ágyékomban a vágy csak lappat, zsák, puha korpa. Épp rebbennek a molylepkék, ha kinyílik az ajtó, s remegős tejbedaráthoz lópörkölt el az asszony. Megmondták, ilyen állatot elvtársnő sose lát már, vérbirkát sose lát. Hát van riadalma szegénynek, odaóvakodik mellém, Csécsi szalonna az arca, lomha pucája kigyullad, cöcöget, hát ha nem alszom, pedig én alszom, mint holtak, téli kabátok. Ekkor halkan, vérveresen bekotor pizsamámba, s megmarkolja a húsom, mint etetéskor a korpát markolt, aki nemrég Orpad falujában az ólnál. S bambán, jóhiszeműen pergeti ujjai közt, míg felcsap a rongypuha árnyék, szétmálló szövedékem, s mint a kicsin gyerekének merne vasárnap, a kondér legsűrűjéből méri ki nékem ilyen korakoztot. De ha visszaölelném, belelőne. A szelíd szürke pobjedából az én kihízott disznó szeme bámul. Mától nem ér el az összes rója fel hibámul. Töpörtyű tesz töpörtyű, már megértem szépen belülről. Mióta itt vagyok, nem jönnek értem. Bár
Nem hagytam fel még a húsevéssel. Kanálla leszek, nem villával késsel. Mint vérmedve, kit rágnak a molyok. A vénségemre megkomolyodok. Oda hagyom csupán, de nem vetem le. Nézzetek loncsos régi szvetteremre. Szemem helyén a gomb vidáman ül még. Hát mi elől is menekülnék? Ó, kicsikéim, rövid életük, majd moly leszek, és elszállok velük, mintha cseresznyefa hamuban repülnék. Kitéptem, elfogyott. Tárcsalomb. Képleírás krumpliért, egy Szécsi Magda képre. Akár egy mozgó képregény gyufásdoboznyi házai, kattog a vásznon fényre fény, teher, személy vagy kertmozi. Futnak a fülke ablakok, pereg a filmragyás sötét, filcpuha holdak, laknapok, szurok mezőben tarka rét. Tenyérnyi földek és egek, világ, mely folyton elgurul, textil mintán a rétegek, széjjel választhatatlanul. A képen számos tarka jel, hajlat, hurok, fog és kerék, ha van közép, tán így terel közép felé a tarka kép, s ha nincs, hát nincs, a hűlt helyén a tárcsalomb elforog, egykedvű, forró tengelyén futnak le tarka jelsorok. Aviatikus vers Kej és Aranka Máriához. E szöveg hitelességéért nem szavatolhatok, talán valódi, talán nem. Alig, hanem a legjobb Csúszó Sándor terminusával valódisítványnak nevezni. Az idős hölgy, akitől a versmásolat származik, a következő levelet írta. Kedves Parti Nagy Lajos, önnek írok Jelenkor című laphoz, kivel több levelezésben állottam, ha emlékszik, mikre egy vagy kétszer írott választ, többször nem, melyekben inkább lebeszélt vers írásáról, mint biztatott. Ezt én nem vettem rossz néven, ezért is fordulok önhöz más, bár vers írással kapcsolatos ügyben. Ezúton nem egy saját költeményemet küldöm el önnek, hogy legyen segítségére publikálásban, hanem egy élő irodalom tudományi személyét, kiről véletlen folytán hallottam Magyar Rádióban. Az illető neve, ha ez önnek mond valamit, Csúszó Sándor, kiről jóleső érzéssel hallottam, hogy a magyar irodalom egyik jelese és elfeledettje lett. Szeretném közölni, hogy ezt a személyt, amennyiben nem tévedek, én, illetve családom egyik tagja futólag ismerte. Szegény és azóta bőven elhalálozott édesanyám féltestvéréről van szó, ki született 1916. március 4-én Sárbogárdon, és háztartásbeliként 4 polgárival a háta mögött halt meg 1961 évben. Én hajlamaimat az amatőr művészethez aligha nem tőle örököltem, ki lelkes pártolója volt művészetnek, s hozzám hasonlóan ismert írók, szerkesztők egy vagy több soros leveleit őrizhette tarsójában, kikre most nem térek ki. Ez az én nagynéném, Kej és Aranka Mária, kinek hajadonsága fölötti bánata otthonunkra rányomta bélyegét, hol vélünk lakott édesapám, ki postatisztviselős önkéntes tűzoltó volt kegyelméből. Ő rá, kire inkább nem sütött nap, mint igen, érthetően nagy hatást tett egy rendkívüli esemény. Egyszer, talán a véletlen folytán, talán nem, meglátogatta őt egy budapestiesen öltözött, kissé palócosan beszélő fiatal személy, bizonyos Sándor, ki egy csalló közbe elcsatolt ismerősünknek hozta üdvözletét és kézcsókjait, és kivel majdnem tüstént irodalmi témákra terelődött a szó, mi nem volt idegen házunktól,
s kivel utóbb édesanyám beleegyezésével sétát s uzsonnát tettek. Én 1933-ban a történtek során 11 esztendős voltam, s határozottan emlékszem ennek a bizonyos híres Csúszó Sándornak sárga cipőjére és égnek emelt kútfúró tekintetére. Továbbá hegyes álla volt, kutatóknak ez talán mond valamit. Hogy mi történt felnőtt nagynéném és ő közötte, az csak részben tudom, övezze egyelőre homá és három pont, amivel nagynéném titkos füzetét bőven teleszúrta. Annak dacára, hogy ezt az esetet sem a követő napokban, sem további életében előttünk szóba nem hozta, és rá a feledés, mondhatom, fájdalmas ténye borult. A rádióadás vételekor az ismerős név hatására vettem kézbe nevezett Kej és Aranka Mária emlékkönyvét, és benne meg is leltem egy szép és igenis hagyományista költeményt, Csé Sándor aláírásút, mely kék tintával, valamint kifogástalan betűkkel íródott. Ennek másolatát küldöm el ez úton önnek. Az eredetit, mely birtokomban van, őrzöm, válasza és főleg irodalomkutatás reakciója esetén megtekintésre bocsátom. Ezennel zárom soraim, mit önnek is szívből kívánva üdvözli, özvegy Kanalas Béláné Puszta Szabolcs Damjanics utca 43. Melléklet, egy darab versmásolat küldemény. Ah, mely homály borul a lankatáj, láng fallosával szertek a szabolja, mint varrógép, amely nyugodni tér a dús szívet, mi balja hajlatán röpül az útporában, mint a vér. Feledve szűk, kinőtt artériát, kiárad, mint ártéri rét, és spriccel az, ha kell, ha nem. Ha mosdótája nem leszel kebel, a vándornak ki jobbodon honol, hanem csak mély és hanveder. A kárpitot a pusztai kutyák már mélabúsan megszaggattaták foguknak nyálzó tűivel. Miáltal nékem ő üzen, így szaggat engem meg a szép, mi vetkezék és öltözék. Én eltűnök, midőn vagyok, nyomomba bottal verhetel, habzó vörös propellerel, mint napfény, amely áthatol és ütlegeli felhő kuvaszát. Bennem dugattyú sűrül és higul, és minden fekhely műtő asztalom, és sebesség a vacsorám, bárhol vessem ki horgonyom. Belém egy aviatikán operáltak B robbanó motort, egy aeroplán sétál jobbodon, akibe röpke lány, belé karolsz, siszed, telész a szárny. A sétanékem nem kenyér, vadabb tempó a falatom, nem kuglóf, aztán kakaó, kit látok Párizs, Makaó, annak bár földig ér a láb, az folyton légi útra vágy. Hazudhatok, de csókom nem hazug, azt vágyak acél öntödéje öntötte súlyosra és nehézre, hogy lassan el se bírja pillám, ha rád néz két kokillám. Ki voltam, aztán újra nincsek, hadd szakítok egy kósza tincset, hogy aztán végső búcsút intsek, mert embert ember meg nem érti, csak békjózza és nehezéki. Én elrontolja semmi jónak, hadd fussak inkább néki, néki, s röppenjek el, mint lebukó nap. Kezét csókolja, s köszöni a szép ozsonnát és eszmecserét 1933 pünkösd vasárnapján Csé Sándor Pozsonyból. Emlékmű. Mint Háncs papucs, hogy mégse kőre lépne, oly elhagyott,
oly megmozdíthatatlan. Égnek mered már szúrós, bőre lépte a bőrkemény, kórtermi alkonyatban. Két rüszt, egy orr, egy ágyék műemléke. Test, ágy, kanül, a gyűrött ágyhozat van hűlő helyén, az exit pár kelléke, a léten túlról áramló húzatban meglebbenő, a körmök fésűjébe a kurta sóhajtáskor benszakadt haj. Mintha még ott is, most is nőni kéne, hogy gyűrűt vett, és elsimul a léte, hol fut tovább, s ő elvegyülni abban, már siklik át az űrön, mint a szappan. Kacat, bajadzó, részletek egy szőnyegverstamból, daktilikus sorok, hexameter, surrog a lába körül csupa daktilikus kacat és rongy, úgy töredék, ahogyan töredékes a téli vasárnap, ormótlan csalogányként csattog a gépben a metrum, készül a hexameter, kicsomóz, becsomóz, vacakolgat. Sorról-sorra merőleg fűzi a húrba a textust, táncol a téli szövőszék, dünnyög a hárfa kabátban. Pentameter áll, s piperézett, mintha a bamba idő konfettie volna, hullik alá ez a vers, szín pentameterből, mind a középfele lejt fél spondeuszokkal. Öt lábán fut a tél, szárnyas bicebóca, rejti a talpa szívét, és tánca a lúdé, mert hideg itt ez a kő, hogy megfagy a lélek, fut le a földig a húr, kóc, árva, zsinórzat. Azt hiszi, ver maga át, látom a sánta kutyát, hánya a hót, nem metert, ötlete oly kitekert, s bent a meterje, ha minc, nézd be szobámba, kazinc. Csorran a tolból a tint, hullik az égből a pent, ül a sötét idebent, gyűl a fehér odakint. Az, mit az úr idekent, orfacsaró piperent, az kutya kölni megint, mondja a költ és a vint, szárnya alól kitekint, vén, dühösen bucsutint. Áll, disz, tihon, nak, riadó, leánya. Gombolyog íme a rongy belezúzni a versbe harisnyám, síkba teríteni szét, és mégse vacogni. Ennyi a trükkje talán. No, az úzdai disztihonokkal fűteni télen a padló drága mulatság. Forralt bornak aszút a balon tölcsak fazekába. Lángott a lőre is át, s fánál jobb a fahéj. Adóneusz. Felleg az égen, tónaludátusz, esteledik már, páva is tátusz, holdliba csúszkál, gágog a jégel. Vajba a kés megy, daktilusz és egy spondeusz alkot kólon adóniszt, mint ez a strófa, büszke adótiszt, egy kutya strófra jár kell a lába, gágog a jégen, tramplik a páva, illik-e jó kis téli vasárnap hangulatában. Jambikus sorok, jambikus trimeter, hatan vagyunk mi, jambikus triméterek, a cél, a terh, az út, ha volt is elmaradt, úgy nyiktatunk a tompa téli ég alatt akár lovatlan és kocsitlan féderek. Befagyva mind a vadfolyók, sötét erek, kenőcs a lőcs, miért, kiért, nem vetve latt rabog velünk a tonna súlyú alkonyat perpétum, debil, a did van, és dereg, és mind megfagyunk, hat jambikus triméterek a menny alatt, a
puszta téli menny alatt. Jambikus tetrameter. 6:20. Sajnáltatom magam, pedig csak ültem itt, zenet se leltem, némi port szitáltam át 6:20. Mi szaggat így a kar talán, akár a megnyúlt tetramét? Fáradt vagyok, de zsákolók fáradnak így el. Este van, 6:20. A téli ég már tinta hal, s a vér alá futásukat lomhán viselve mind a 8 szenes tevék terpezben áll. Szájukon borosta nől, nem csillagok, de színaranyként 8 sugára fölbuzó nem semmi az, bár elkonyul, hisz minden el, s akár egy csonka 8-as. A satnya hóban sós perec, világol árva húgyuk. Anakreoni 7-es, hogy hát, ha megvigasztal, negyed felest meg itt áll, Anakreon, te bamba. A csonka vers meg itt áll. A 3 is feles jamb busul a kocsma asztal piroska műanyagján. Akár a könnyes orcsöpp, kis árvasági taknyod. Se súly, se terjedelme. Letörli majd az asztal. Anakreoni 8-as. Hol az ősz a tiszta égkék, belehult az űrbe végképp, ami régi kékje volt csak, szmogalomban áll a város. Ez a furcsa szürke lejtés, ez is ím Anakreoni. Sor előn akár tehénkék, anapesztusok legelnek, ma napestig állt a szél, és kutya hulla szállt fölébünk. Fehér tetőkre lassan, Budapestre, lomhasz mok szállt. Jambikus szeptenárius. A hullahó szemedre hull, ne félj, fehér sötét lesz. Tetőkre számolatlanul, ne félj, ha végre fény lesz. A tűzfalak ma mind fehér, a jégcukor galambok, kubusban áll a tél, ne félj, a licht, a hóf, a gangok. A hold az udvar 4 szögén éjfélre átevickél. Fehér, akár az egyszer egy. A négyzet Málevicsnél. Jambikus oktonárius. Akárha régi levlapon a kása szürke oktogon s a volt sugárút bágyatak találkozása éjszaka. Hókövérje, mint slicet, bacon, pehely, szalonna száll. Fiakkerünk, el sem hiszed, bakon beburkolózva ül az oktonárius, derék tokály holt puhán dereng, lapátnyi lószar gőzölög, felizzik némi szénafény az oktogon 8 szögletén, de forma ez csak posztromant, akár a régi levlapon csókolja önt Kovács Hugó. Alexandrin. 6 lábú vers. Adzsib kutyák liegnek így. 6 gázolaj titán, 6 nyelve lángal ég. A szót felől az út, akár a szót felé. Titá, titá, titán. A téli éjszakán benzinkutak tanyák. Egy tántorgó személy. A hold besüt kicsint, s a lanyha fülke fényben ül Petuskinunk. A rángatás titán, eltűritek? Vonat sosem cibálhat úgy a sors, ahogy cibál. A Komszomolszka könnye rángatósdi tól lébe szétkurul. Titán, titán. Titán, a téli éjszakán nem sírtok így. A szót, akár a gázolaj. Na és mi van, ha 7 a láb? Elúszni épp elég. A talp alá a gondolát fel van szerelve rég. Velence híres útja, itt te púpozott kanál. Magad mögéje gondolod, a lényeg abban áll. Ahány kanálon elsuhansz, ablak ki annyi nyíl,
s ha épp elég a nonchalance, repülsz, akár a nyíl. Nibelungizált Alexandrin. De mára itt bevégzem. A Nibelungi nyers. Már fáradtnak se érzem. És már a vers se vers. Amit megjambizáltam, megjambizáltam más. De furcsa forma számtan, csak abszolválatás. Igyekvő szurrogátum. Tán annak is sekély. Most kattan át a dátum. Lefekszem, téli éj, hanvába hull a hold is, de ez csak ráadás. Löncsölő kislány, négy strandard évszak Balla Zsófiának. Az élet úgyis szívószál. Ha végre itt a vasz, és rügyre rügy tapos, s az ajkunk föl lejár, mint Barbie villamos. Ne légy oly Bambi már, ma lájt a pep szívem, a feelingemre nincs szavam, csak fújom és megszívem. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira vas and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a nyár, az vadi háj nekem, ölej magadhoz, ó, hatalmas Big Mac-em, s míg fullig ér a száj, a boldogság lecsöpp, I love-tól égsz az ajkamon, te extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én az élet, minden annyira fessen, jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt az ősz, a nagy pizzériás, deres fején halas, meg csonkás és tojás, az elmúlás szele már épp beten neki, de Red Bull mindig csúcs szuper, és vígan megkergeti. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira fresh and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a tél, az tiszta, beautiful, popcornunk, mint a hó, mely szájról szájra hull, és tökre úgy ropog, hogy más se hallani. Hát így lehet koncert alatt mindvégig csak tapslani. Jaj, úgy élvezem én Vivaldit, ottan annyira szépen jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Parapet. A Szív utcában minden este fát vág egy asszony hitvány, tarka pongyolájában semmi teste, egy kés, egy bárd, egy tompa balta végén sikong, se kora, se neme, csak ez a tűz, mi eluralta, és csak a házak parapet szeme, mintha az Isten nézne rajta, nézné bárányát és a fát, ahogy cibálja, hasogatja a bárda, kés, a tél, a balta, a tarka pongyolát, s magát, még egy halom lesz, asszony és fa, s így mindegyik determinált.

0: Bocsánat, csak. Szervusztok, kedves hallgatók, itt a Bádog Dob rendkívüli adása, ami nem azt jelenti, hogy holnap nem lesz adás, hanem gyakorlatilag mára is bevállaltunk egy órát. Ma ilyen környezetvédelme kapcsolatos nap van a Tiloson, és annak az egyik etapja, ez egy egyórás műsor. Hát vendégünk, és aki majdnem, hogy műsorszerkesztőként is részt vesz a műsorban, rég ismerősen Fidusz. És Fidusz hívott még két vendéget, meg a témát is igazából ő hozta, úgyhogy szerintem inkább te mutasd be a két vendéget, akit megint viteltál.
1: Tehát sziasztok, Fidusz vagyok, Magyar Természetvédők Szövetségétől. A mai beszélgetésünk témája az EU és az Egyesült Államok között készülődő szabadkereskedelmi egyezmény.
0: És a vendégeinket is mutasd be.
1: Amelyet trójai egyezménynek is hívhatunk akár. Két vendégünk van, dr. Darvas Béla, a GMO kerekasztal elnöke, és Kupi László, aki a Latin Amerika Társaság ügyvivője. Egy EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény, ez hogy kapcsolódik a Latin Amerikai Társasághoz? Később megbeszéljük, de azt hiszem, hogy azért a műsor gazdáját, Lacit is fogja érdekelni ez a téma, mert többek között ennek a készülő egyezménynek egyfajta befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság is majd a része lenne, de erre majd szerintem később fogunk rátérni.
0: De a Bádog Dob azért nem csak jövő műsor szokott lenni, azért hasonló témákat is fel szoktunk dolgozni, úgyhogy de egy próbálom akkor azért moderálni. Na, beszélj akkor erről az egyezményről. Ennek ez már egy megkötött egyezmény, vagy a terben lévő egyezmény?
1: Tavaly júniusban kezdtek el tárgyalni erről az egyezményről az EU és az Egyesült Államok képviselői, amely hát eléggé ilyen titokzatos, vagy titokban folynak egyelőre a tárgyalások, zárt ajtók mögött, meg egyebek, de az eddig kiszivárgott hírek alapján az itt eléggé egész komoly aggodalomra van, ami véleményünk szerint ok, hogyha ez az egyezmény tető alá kerülne, akkor az lényegében visszavethetné kvázi elsöpörni mindazokat a vívmányokat, amelyeket mondjuk környezetvédelem vagy szociális emberjogi téren az elmúlt évtizedek során elértünk. És hát ami miatt mondjuk például a Darvas Bélát is elhívtuk, az, hogy véleményünk szerint többek között ez Magyarország génmódosítás mentességét is veszélybe sodorná, és hát erről a témáról június 25-én a Fehérházban, tehát a országgyűlési képviselő irodaházban a GMO kerekasztal tagja is beszéltek erről a témáról.
0: Darvas, arról azt kérdezném, hogy miért veszélyesek ezek a génmanipulált növények? Gyakorlatilag itt hosszas viták vannak ebben kapcsolatban, én ismerem, és az egyik fél azt mondja, hogy ennek igazából semmi fajta veszélye nincsen az emberi szervezetre, még azért van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ez komoly veszélyeket rejt magában minden téren, itt nem csak az emberekre, hanem akár a vegetációra nézve is.
2: Hát ez sokkal szélesebb körű, és ebben a relációban nem is az jelenik meg elsősorban, hogy környezet biztonság és élelmiszerbiztonság szempontjából milyen problematikája van, hanem az európai és az Egyesült Államoknak a élelmiszer és környezetbiztonsággal kapcsolatos elképesztően eltérő álláspontjáról van szó. Tehát még az európai élelmiszerbiztonságot az elővigyázatosság elve jellemzi, addig az Egyesült Államok élelmiszerbiztonságát nála tudománynak igazolni kell valamiről azt, hogy káros hatású, abban az esetben tiltják. Na most az az érdekesség, hogy a világon az élelmiszerbiztonság és környezetbiztonság az Egyesült Államok két nagy irodájához fűződik. Az egyik a Food and Drug Administration, ami gyakorlatilag az élelmiszerbiztonságnak a letéteményese, a környezetbiztonság pedig a EPA-hoz, amely felállította azokat a szigorú standardeket, amik például lehetetlenné tették azt, hogy kódrendszer tüntesse fel az élelmiszerekben az összetevőket, tehát például hogy e-jelöléssel lehessen ezeket használni, hanem konkrétan ki kellett írni. Mikor aztán az Európai Unióban az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos iroda létrejött, ez az EFSA, akkor elsősorban skandináv és német kezdeményezésre, az elővigyázatosság elvére alapítva egy sokkal szigorúbb elvárást tűzött ki céljául, és így szól a szabályozás, ami viszont az Egyesült Államoknak mára már nagyon nem tetszik.
0: Közben Gégé szerzett mikrofont, őt is üdvözlöm a pultnál.
3: Engem is megkérdezel?
0: Valamire? Igen, nem csak azért, hogy itt vagy, azért, hogy nem jeleztük a hallgatót felé, mert be se tudtam volna köszönni eddig. És akkor visszatérve erre az egyezményre, akkor itt látok egy ilyen nagyon szép trólói falovat, itt azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag az európai gyakorlatot valamilyen szinten megpróbálja felhigítani. Erről szól ez az egyezmény, vagy vannak benne olyan rejtett...
1: Ez a készülő egyezmény, ez mondjuk ellentétben korábbi ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem azt a tűzi ki célú, vagy nem az a fő cél kitűzése, hogy még tovább csökkentsék a vámokat az EU és az Egyesült Államok között, mert már most is elég alacsonyak a vámoknak ezek a szintje, hanem alapvetően két fő eleme van, ami miatt szerintünk problémás. Az egyik az, hogy az egyik fő eleme az úgynevezett szabályozási koherencia megteremtése az EU és az Egyesült Államok között, ami azt jelenti, hogy megpróbálják harmonizálni az EU-ban és az Egyesült Államokban a különféle vegyi anyagokkal, génmódosítással, stb. Környezetvédelemmel, stb. Kapcsolatos szabályozásokat.
3: Idáig ez nem hangzik rosszul.
1: Igen, csak az a probléma, hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy ahol hatékonyabb és erősebb a környezetvédelmi szabályozás, arra a szintre majd felemelik, tehát mondjuk mivel Európában szigorúbb a szabályozás, ezért majd az Egyesült Államokban is szigorúbb lesz a szabályozás, hiszen többek között ugye az elmúlt másfél évben, meg a korábbi években is számos alkalommal elhangzott, hogy hát többek között a szigorú európai génmódosítása kapcsolatos szabályozást az amerikai multinacionális cégek a kereskedelem akadályoztatásaként tekintik. Tehát már a kívánságlistákból, meg az amerikai kormány megnyilatkozásából is az látszik, hogy nekik azok fő céljuk, hogy az európai szabályozást lehetőleg eltöröljék, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben lazítsák. Legyen ez génmódosításra, vagy vegyi anyagokra, vagy egyéb más területre vonatkozóan. Tehát ennek következtében ez az úgynevezett szabályozási koherencia, ez lényegében egyfajta ilyen lefele irányuló spirált indítana meg. Tehát tulajdonképpen veszélybe sodor mindent, ami korábban mondjuk itt elértünk Európában, akár a génmódosításra, vagy akár vegyi anyagokra, stb. Területen. Ez az egyik.
3: Mivel érvelnek?
1: Hát abban érvelnek, és ezért is használjuk tulajdonképpen ezt a trójai faló szimbólumot, hogy hát ez az új egyezmény majd felpörgeti a kereskedelmét az Atlanti-óceán két oldala között, és a GDP növekedni fog, munkahelyeket teremt ez az egész, és hasonló.
3: Én úgy képzelem, hogy ha két ilyen különböző álláspont ütközik, vagy egy asztal mellé ül, akkor megpróbálnak valamiféle középső konszenzust kialakítani. Oké, lehet behozni, de előtte 600 évig vizsgálgatjuk, vagy mit tudom én, plusz eredetvizsgálatot kérünk, tehát nincs valami olyan kompromisszum, nem rajzolódik, egyszerűen csak azt mondják az európaiak, hogy jaj, hát eddig is Amerikának volt igaza.
1: Na hát ennél a helyzet sokkal bonyolultabb. Ugye az egyik fő probléma az, hogy az egész tárgyalás sorozat abszolút zárt ajtók mögött zajlik, tehát igazából az, hogy konkrétan mi fog történni, azt például korábbi más szabadkereskedelmi megállapodások alapján sejthetjük. Tehát ugye például itt van a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, egyezmény, amely keretében szintén annak idén azzal hitegettek minket, hogy ez majd pontosabban az amerikaiakat, meg a kanadaiakat, stb., hogy mennyire jó lesz nekik, mennyi munkahelyet fog teremteni, stb. És ehhez képest igazából legfeljebb az amerikai-mexikói határ környékén az különféle izzasztó műhelyek létrejöttéhez járult hozzá, és amerikai gazdaságnak meg viszonylag kevésbé hozott hasznot. Tehát itt azért komoly problémák vannak. Tehát mondjuk vannak olyan hatásvizsgálatok, amely amelyek azt mondják, vagy elemzések, amelyek azt mondják, hogy ez a készülő megállapodás az EU, illetve az Atlanti-óceán két partján körülbelül 1 millió munkahely megszűnéséhez fog vezetni.
3: De nem mindegy, hogy melyik parton.
1: Igen, tehát ha bejönnek az amerikai hormonkezelt marhahús, meg egyéb termékek, meg akkor itt, tehát Magyarországgal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ez igazából a Magyarországnak az Európai Uniós piaci pozícióit veszélyezteti, de ami miatt mi mégis inkább foglalkozunk, azok a környezetvédelmi szempontból leselkedő veszélyek. Tehát az, hogy felhigul az engedélyezési rendszer meg. Tehát, hogy konkrétan mi fog történni, ezt nehéz egyelőre megjósolni, mert zárt ajtók között zajlanak ezek a történések. Ugyanakkor a eddigi kiszivárgott anyagok elég komoly aggodalommal töltenek el minket. A másik fele a történetnek, hogy ennek az egyezménynek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmus, ez az úgynevezett Investor State Dispute Settlement, ISDS, amely lehetővé tenni, hogy különféle multinacionális cégek bepereljék például Magyarországot azért, mert mi tiltjuk a monyosz és kukorica termesztését, vagy például román kormányt beperelhetik azért, mert nem engedélyezi esetleg a verespataki cianidos aranybánya beruházást.
3: De inkább a parlamentet kéne perelni, az is lehetséges?
1: Hát országokat tudnak beperelni, de itt az a lényeg, hogy innentől kezdve multinacionális cégek perelhetnek be országokat. Tehát ez vagy egy olyan kvázi demokratikus, vagy antidemokratikus irány, ami ilyenkor, tehát ezzel tulajdonképpen a multikat felemelik egy nemzetállami szintre jogilag, ami egyszerűen nonsense. És hogy ez milyen problémákat jelenthet, hát szerintem a Kupilaci barátunk tudna mesélni, hogy pont ilyen mechanizmust felhasználva mi történt mondjuk Ecuador kormánya és a Chevron kőolajcég között.
4: Igen, tehát, hogy amiről a Fidusz beszélt, van már ilyen történet a világon, és nem is most kezdődött. A történet kiindulási pontja az, hogy 1964 és 1992 között az akkor még Texaco néven futó amerikai kőolajvállalat kőolaj kitermelést végzett az ecuadori őserdőben, és ennek nyomán, mint később kiderült, 64 millió liter nyersolajat és 71 millió liter toxikus egyéb vegyi anyagot, vizet folyatott ki, illetve hagyott ott az ecuadori dzsungelben. Tehát ennek az az oka egyébként, hogy akkoriban már létezett ugyan biztonságos technológia ezeknek az anyagoknak a földbe való visszafecskendezésére, amit a Chevron ugyanebben az időben, illetve Texaco még akkor az amerikai, tehát az Egyesült Államokbeli kitermelésekkor alkalmazott is. Ecuadorban nem. Ott ilyen medencékben tárolták, amik nem voltak megfelelően lefedve, ezeket a vegyi anyagokat, illetve folyókba, patakokba engedték vissza, aminek következtében az ott élő, főleg őslakosok, hát értelemszerűen komoly egészségkárosodást szenvedtek, sőt egyes hírek szerint annak idején még szegény őslakosokat azzal is hidegették, hogy ezeknek a ásványi anyagokkal feldúsított víz, ez majd jó lesz az ő egészségükre. 1993-ban megalakult, 92-ben kivonult a Texaco Ecuadorból, és 93-ban az őslakosok megalapították az Amazonia Védelmi Front nevezetű szervezetet, és beperelték a Texacót ezek miatt, a környezeti károk miatt. Ez húzódott ez az ügy, és közben 1997-8-ban nem az Egyesült Államok, hanem a Texaco aláírt az ecuadori kormánnyal egy egyezményt.
0: Közben telefonálunk van.

0: perc vagy 15 perc, mondtátok.
1: De mivel kapcsolatban?
0: Hát ez az eljárásról, módokról, hogy szedik ki a energiahordozókat a földből.
1: Igen, de mi nem mondtuk semmit meg, szerintem.
0: Hogy mennyire szar az
2: az lehet, hogy még az előző
1: műsorban volt, szerintem igen.
3: Szerintem valami másik rádiót hallgattál.
2: Nem, az előző műsorban
0: nem. Ugyanaz.
2: Pont te pont ott voltál. Nem volt ott?
3: Atomenergiáról nem beszéltünk.
1: Foszilis energiáról van szó.
0: Nem, hát a foszilis energiákról.
3: Arról sem beszéltünk.
0: Volt a szó az át.
2: Húha.
0: Hát meg egyik fülem se jobb.
2: Aha. Eltérült az adás.
1: Jó, köszönjük szépen.
3: Élelmiszerről, rendelkezésről, mezőgazdaságról beszéltünk.
1: Köszönjük.
3: Az előző műsorban.
2: Kérünk vissza a
4: Texacóval. Igen, jó, tehát hogy rövidre zárva, az lett az ügy vége, hogy beperelték az ecuadori állam, vagy a Texacót az őslakosok, és amit egyébként közben 2001-ben megvásárolt a Chevron. És a Chevron ragaszkodott hozzá, hogy ezt a pert Ecuadorban folytassák le, és ne az Egyesült Államokban, és ezt végül is helyben is hagyták, és 2011-ben született erről ítélet, 9,5 milliárd dollárra megbüntette egy ecuadori megyei bíróság a Chevront emiatt az ügy miatt. És nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a vállalatot, aminek nem tett eleget, ezért duplájára emelték a kártérítési összeget. A Chevron ezt nem hagyta annyiban, és innen jön vagy itt jön az érdekes történet számunkra, hogy több pert is indított az Egyesült Ecuador ellen, igen, Hágában is, illetve az Egyesült Államokban is. Többek között arra hivatkozik, hogy ő 97-ben aláírta az akkori ecuadori kormánnyal azt a szerződést, amelynek értelmében ő eltakarított minden kárt, és hogy őt nem lehet ezért felelősségre vonni. Igen, ám csak az eredeti per az 93-ban kezdődött, és ja, és így, bocsánat, tehát ennek az egyezménynek az értelmében az is benne volt, hogy Ecuador nem perelheti a Chevront. De nem is Ecuador perelte be, hanem az őslakosok, és hát úgy nem hajlandó fizetni. Sőt, hát több pert is indított, az egyik az most hirdette ítéletet 2014 márciusában egy New York-i bíróságon, ahol az volt a per tárgya, hogy az ecuadori ítélet, az ottani bírósági eljárás a Chevron szerint manipulált volt, csalás eredménye volt, és ezért ez nem tekinthető érvényes ítéletnek. És az a New York-i bíróság márciusban ennek helyt adott, tehát a Chevron mellett ítélt. Ezen kívül Hágában is folyik, választott bíróságnál per, ahol a Chevron szintén az ecuadori, ja, és ez a New York-i per is az ecuadori államot perelte, az ecuadori közigaz, vagy igazságszolgáltatást, és a Hágában folyó perek is Ecuador államot perelik. Többek között azért, mert volt egy kétoldalú Egyesült Államok-Ecuador közti kétoldalú megállapodás is, amelynek értelmű befektetési megállapodás, amelynek értelmű befektetőt nem lehet perelni, de ezt is később írták alá, mint hogy 92-ben
1: nem, még most nem a foszilis energiák nyerésével kapcsolatban telefonálnak.
2: Halló,
1: szervusz, kedves hallgató!
0: Sziasztok! Ez egy mekkora egy szemétség, hogy még az szerel vissza, aki a fölbújtó. Hát ez valami bőrűségesen szemétség, nem?
3: Hát igen, pont ez a problémánk ezzel a történettel.
0: Akkor értitek.
3: Tehát ki akar bújni a szennyezés miatt, ja, a kártérítés alól, és ez egy kereskedelmi egyezményt használ fel.
0: Még az indiánokról elpereli azt, hogy elvettük a földeteket, és aztán még egy pertanyagokban kaptunk. Nem? Tehát ez valami gyönyörűséget.
4: Igen, hát ugye itt mindent megpróbáltak, tehát hogy a Texaco egyébként az Ecuador...
0: Amilyen mondom, mit csináljak? Hát... önmagam nyakát átharapnám, csak nem érem el, már nem fordul vissza úgy a fejembe az engem. Most erre ezt tudom mondani csak.
1: Jó, köszönjük szépen az észrevételt, így folytatnám egy rövid a műsor most, jó? Köszönjük szépen. Folytatnák a műsort, mert most rövid a műsor időnk, jó? Köszönjük szépen az észrevételt. Semmi, nem kell elnézést kérni. Szóval igazából akkor itt arról van szó, hogy attól tartotok, hogyha esetleg mondjuk Magyarország nem hajlandó mondjuk befogadni a génmódosított kukoricát, vagy

0: bármilyen gabonát, akkor egy amerikai nagy multi beperelheti Magyarországot emiatt.
1: Igen, és, pontosan. Tehát, ugye,
0: és kényszerítheti bírósági úton.
1: Hát itt ugye többféle következmény lehet. Ugye az egyik az, és szerintem erről Béla tudna jobban beszélni múltkor, nagyon érdekesek mondat, hogy akár független attól, hogy ő most ténylegesen akar a Magyarországon ilyen game módosított fajtákat használni, beperelheti, és az elmaradt haszont kikövetelheti Magyarországról, vagy például a verespatiki beruházás esetében is, vagy egyszerűen ki is kényszerítheti mondjuk azt, hogy Románia engedélyezze a verespatiki beruházást, a cianidos technológiájú verespatiki beruházást.
0: Ismerem így a nemzetállamok működését, akár magyar, akár Romániát, azért szerintem, hogy ilyen ítéletnek hűrően nagyon tudnának érvényt szerezni, szóval lehetséges, hogy megvan a esély, de azért ez elég elett ezt így
2: levonják az EU támogatást.
3: Hát igen, ugye egyébként a Chevron esetében is ugye úgy próbálják, ugye nincsen már tulajdon a Chevronnak Ecuadorba, Ecuador külső argentin, illetve kanadai, brazil érdekeltségeken keresztül próbálja ezt az összeget ennek érvényt szerezni.
1: Ugye az előző műsorban a Lőrinc hivatkozott itt arra, hogy a José Bové pár évvel ezelőtt egy kicsit megrongálta az egyik épülő McDonald's létesítményt. Ugye abban az esetben is egy ilyen hasonló ügy volt, annak az előzménye az volt, hogy a WTO egy olyan döntést hozott, hogy az EU nem lett volna jogosult arra, hogy betiltsa a hormonkezelt marhahús importját. És ezért, mivel az EU nem volt hajlandó a WTO döntés után sem ezt az álláspontját megmásítani és az ezzel kapcsolatos szabályokat, ezért a WTO lehetővé tette az Egyesült Államokra, hogy büntető szankciókat, kereskedelmi szankciókat vessen be különféle európai termékekkel szemben, és többeket ennek az volt az egyik következménye, hogy itt hormonkezelt marhahúsról beszélünk, hogy például a francia Roquefort sajtra 100%-os büntetővámot vetett ki, és hát ez bőszítette fel a francia paraszt azért, hogy itt a hormonkezelt marhahús miatt a WTO lehetővé teszi, hogy az amerikaiak büntetővámot vessenek ki a francia Roquefort sajtra.
0: De Béla volt megszólítva, hogy van valamilyen jó példája, akkor
4: még mielőtt erre válaszolnék, úgy átsiklottunk ennek az esetleges pozitív várakozásai fölött, amit ez a megállapodás hozhat, arról azt szokták mondani, hogy 0,27%-os GDP növekedést érhető el így EU szinten. Ugye az Agronaplóban megjelent egy nagyon jó tanulmány az Akitól, amit azt is lehet mondani, hogy mivel ez a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézete kvázi ilyen kormány álláspontot is tükröz, ugyanis politikailag már látszik, hogy eléggé szertágazó ez a dolog. Szijjártó úr július 11-én arról beszélt, hogy jelen pillanatban is az Egyesült Államok 90 000 embernek ad munkát Magyarország területén. Ugyanezen a nap Schiffer András az tiltakozott tehát mindenképpen ellenezni kell, vagy Jávor Benedeknek a nekünk írt egy kétoldalas írásában is úgy tűnik, hogy kifejezetten ellenzi ezt a dolgot. Szóval azt lehet, vagy azt mindenképpen látni kell, hogy Magyarország mezőgazdasági szempontjából, hogy az Egyesült Államok a legkihasználatlanabb mezőgazdasági piac, tehát nem nagyon irányul oda a mezőgazdasági terméktől, tollat és csebege kukoricát szállítunk. Ez az, amit ahogy a kukorica piacot veszélyezteti leginkább az Egyesült
2: Államoknak. Ilyen téli szalámi, azt nem játszik?
4: Nem igazán, tehát Magyarország szempontjából, tehát hogyha üzletlátságot nézünk, akkor nem. Tehát nem igazából.
2: Tokaji a szó, az sem?
4: Az sem, nem igazán. Ezek a területek. Pár szóval a lényeg az, hogy Magyarországot még a nagyon pozitív előrejelzések sem hozzák ki ebből a szempontból nagyon pozitívan, tehát nagyon nem változik a magyar, legalábbis a mezőgazdaság helyzete. Hogy aztán az ipari, meg a foglalkoztatottsági szempontból ez mit jelent, az már egy másik dolog. Egyébként például a franciák nagyon hezitatívek ennek a dolognak a gazdasági részét tekintve. a francia külügyminiszter azt mondta, hogy az európai közbeszerzési piacok már most is 80%-ban nyitottak, míg, tehát az egyesült amerikaiak számára még az amerikai közbeszerzési piacok csak 25%-a nyitott az Európai Unió számára, tehát nagyon egyenlőtlen ami.
2: Tehát, hogy ők egy kicsit lezárják a piacokat?
4: Jelen pillanatban lezárják. Nyilván Franciaország abban reménykedik, hogy ez az egyezmény felnyitja valóban ezt a piacot. Ennek ezzel teljesen paradox, ami a mérleget jellemzi. 2012-ben közel 13 milliárd eurós többlet jellemezte, tehát az uniónak volt pozitívuma ebből a szempontból. Ezt sokan úgy gondolják, hogyha felnyílnak ezek a gátak, akkor ez el fog tűnni, ez a 13 milliárd forint, hiszen az Egyesült Államokban egy csomó terméket olcsóbban állítanak elő, rosszabb minőségben. Ezt azért mondom, mert visszatérve a Fidusznak a rám való utalására, ez nem igazán csak a GMO dolgokról szól, hanem kémiai biztonságról elsősorban. Tehát tudni kell azt, hogy az élelmiszerpiacon az Egyesült Államoknak az élelmiszerbiztonsága egyáltalán nem jó reputációjú a világpiacon.
0: Úgyhogy olyan tartósítókat, meg olyan adalékanyagokat használnak, amely...
4: Igen, mindjárt elmondom, az európai riasztási rendszer gyakorlatilag Kína, Törökország és India után a leggyengébb, tehát a legtöbbet kifogásolt piac jelzővel az Egyesült Államok piacát érinti. Ennek egyik dolga, vagy egyik összetevője, hogy olyan jellegű növényvédőszer maradékok és műanyag lágyítószerek fordulnak elő a élelmiszerekbe, vagy szennyeződnek át ezek az élelmiszerek, amelynek hormonmodulás hatása van. Ugye mindenki hallott például a kóros elhízásról, amit nagyon sokan ezzel hoznak összefüggésbe.
2: És Amerikában tényleg van látható egy erősebb kóros elhízás?
0: Igen, látható, ezt is mondom.
4: Igen, az egyértelmű. Tehát sokfajta oka...
2: Akkor szóljunk már nekik, hogy azért figyeljenek oda erre.
4: Sokfajta oka, tehát az egyik dolog, amit ugye amiután az Európai Unió a szarvasmarha hús beszállítását megtiltotta a 15 évvel ezelőtt, annak az volt az oka, hogy növekedési hormon adtak a szarvasmarhának. Na most ennek cserébe meg az Egyesült Államok megtiltotta az Európai Unióból való marhahús kiszállítását az Egyesült Államokba, mert ők meg ugye a kerge marha kórtól féltek, és ez a bizonyos egymásnak a kereskedelmi tiltás, ez 15 éve fent áll. Tehát,
2: hát a kerge marha kór az egy lehetőség volt, még az ő nevetőség.
4: Az egy lehetőség, az egy év, igen, egy év alatt lecsöngett, de 15 év óta megvan ez a tiltás.
2: Hát, hogy... Halló, tessék!
5: Annyira igazat adok a vendégnek, hogy nem igaz. Biztos, hogy ez folyik.
2: Tehát?
5: Hát, amit a vendég mondott, hogy a marhahúsa, hogy manipulálnak, a sertéshúsa, stb.
2: Az amerikai.
5: Ez valami félelmetes. Ez összeesküvés elméletet kíván.
0: Igen, köszönjük szépen a készrevételtel. De mindig az jut eszembe, hogy az egyiken gasztro barátomat hívtam disznót ölni, és akkor kérdezte, hogy csak akkor száll be a disznóba, hogyha tudom bizonyítani, hogy a leülés előtt 3 hónapig makkot evett. Azt nem evett, de komoly zenét hallgattattak a disznóba, ez nem volt elég, hogy jól érezze magát az oda, bocsánat. Egy
2: kis labdákat is kell neki.
4: A mak megváltoztatja játszom. Egyébként a zsírösszetételt, és ilyen gyakorlatilag ízben valóban igen. Komolyan befolyásolja.
0: Ezt én sem kétlem, csak hát nem egy tűzfa. Erdő mellől szereztük a aranyt, úgyhogy...
2: Hát ez téged minősít, Bodi.
0: Hát igen. Jó, csak egy kicsit visszatérve, akkor ez a hormonkezelt marhahús is oka lehet annak, a növekedési hormon, hogyha ebből eszik valaki, akkor is jobban elkezd növekedni, vagy...
4: Hát sokan azt gondolják, de azért azt is lehet mondani, hogy a környezet és élelmiszer biztonság eredményeinek, sejtéseinek, elővigyázatosságának a politikai célra való kihasználása az mindkét részről létezik, de mondom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Európai Unióban az elővigyázatosság elve, ugye, ami nagyon fontos, magyarul itt a termőföldtől az asztalig, én szívesebben mondom azt, hogy a házi orvosig, körben vizsgálódnak az emberek, ugye az Egyesült Államokban pedig tudományos bizonyítékok kellenek arra, hogy valamit ugye ne kerüljön az asztalunkra. Ez nagyon nagy koncepcionális eltérés. Más problémák is vannak, tehát például a csirkék esetében a fertőtlenítéshez használt klórtartalmú vegyületeknek a használata Európában nem engedélyezett, és ez az Egyesült Államoknak a beszállítási lehetőségét csökkenti. Árban sokan egyébként úgy gondolják, hogy a tájföld és brazil csirke, amelyik nem akarom mondani milyen minőségű, azt gyakorlatilag nem veri. Tehát nem valószínű, hogy például a magyar piacon Egyesült Államok beli csirkék fognak megjelenni, de tény az, hogy vannak európai országok, amik viszont tartanak ettől. Magyarul, hogy az egyik oldalon Európa próbál minőségi élelmiszereket előállítani, ez többe kerül. A másik oldalon van egy olcsóbb, de sok tekintetben gyanúval szemlélt élelmiszer csoport, ami a mezőgazdasági területen való szabadkereskedelemben, mintha Európa számára nem feltétlenül kedvező végeredményt adna.
0: Azért ezt mondják gyakorlatilag az Egyiptomba termelt görögdénye meg paradicsomra, hogy annyira fel van fújva, hogy gyakorlatilag ehetetlen, szóval itt meg az EPR-rel kapcsolatban, hogy olyan szennyezett, hogy igazából nem is nagyon lehet venni. Ezek között így felbukkannak ezek a, akár hoax-szerűen is ezek a hírek, hogy ezek mennyire igazak, hogy...
4: Hát az Európai Uniónak van egy gyors riasztási rendszer, ez a RASF 2F-el a végén, bárki megnézheti az interneten. Ott vannak gyakorlatilag napra készen azok a riasztási esetek Európában, ahol a beszállított élelmiszereknek a durván normát sértő termékei vannak. Tehát rajta van, hogy kiszállítja be, meg ki a forgalmazó, és ebből lehet felállítani egy listát, hát meg rizikós termékeket, ugye például az Egyesült Államok beli földi eper, az nagyon hosszú ideje vezeti a szermaradékok listáját az Egyesült Államokban is. Érdekes módon az Európai Unió úgy látszik másképpen kemizálja ezt a kultúrát, és hát persze a fejlődő országok ebből a szempontból magukon hordozzák azt a növényvédőszer használatot, vagy higiéniai standardet, ami abban az országban megvalósul. Tehát nyilván, ha valahonnan beszállítanak az országba, akkor az ottani higiénia az megjelenik itt is, tehát nem véletlenül a dél-ázsiai országokból behozott élelmiszerekben jelentősebbek a szalmonella találatok.
0: Többek között nagyon sok támadás éri ezt a Pangasius nevezetű halfajtának a
4: Igen, hát az sem véletlen, az részben összefügg a vietnámi, ugye ez nagy rész vietnámi eredetű, ugye a vietnámi háború idején az Egyesült Államok ugye az Agent Orange nevezetű keveréket használta, és ez egy kellően ki nem tisztított gyomítószer volt a dzsungel lontalanítására, és nagy mennyiségű dioxin került be a mocsárerdőkbe. Na most a mocsárerdők ugye a vízben lévő, vagy az élő vizeket, hát ökológusok szerint több mint egy évszázadra szennyezte el, tehát az onnan kifogott halak, vagy hogyha tenyésztőhelyekre, nyilván ennek egy része még most is megjelenik, mint maradék, de ezen túlvenően a korszerűtlen vegyszerezés, az úgy szintén szermaradékokat eredményez ebben az esetben. Hát az EFSA működése után több mint 100 hatóanyagot vontak ki az Európai Unió területéről. El lehet képzelni azt a feszültséget ebből a szempontból, hogy mekkora a feszültség az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Dél-Amerika növényvédőszer használata, és az Európai Unió által ma elfogadott minőség között. Tehát Magyarországon is több mint 100 hatóanyagot nem lehet ma már használni.
0: És itt Amerikában, vagy az Egyesült Államokban ez gyakorlatilag a méltyű, ez a gyakorlat, tehát ott, mint ahogy hallott, a pereskedés hazája, azért gyakorlatilag, hogyha kiderül valamilyen szerről, később tudományos kutatások során, hogy az káros, akkor perek hát, tudatjait lehet akkor igen, indítani.
4: Ha kiderül, de volt például egy felmérés a módosított növényekkel szemben, egy nagy fogyasztói csoportot kérdeztek arról, hogy mi a véleménye, vagy evette már módosított növényeket, és azt válaszolta, hogy soha. Hát nem is tudja, mert nincs jelölés. Tehát például ennek a bizonyos tárgyalássorozatnak az egyik lényeges pontja, hogy Európa törölje el a jelölési kötelezettséget, ami jelen pillanatban Európa, az Európai Unió minden országában kötelező. Tehát ez a 0,9% fölötti GMO tartalom elérésekor jelezni kell. Igazából, hogyha a előállító tudja, hogy belekevert és alacsonyabb ennél, akkor is jelölni kell. Most az Egyesült Államoknak ebben a szabadkereskedelmi dologban az egyik fő célja, hogy ezt az európai jelölést ezt eltörölje, hiszen náluk ez
1: nem szükséges. Tényleg nem kötelező, tehát a fogyasztók nem tudnak róla, hogy génmódosított élelmiszert tesznek. Pár évvel ezelőtt, amikor az előző elnökválasztás idején, mert a Kaliforniában volt egy népszavazási kezdemény, és akkor összegyűjtöttek 1 millió aláírást, és az volt a cél, hogy szerették volna, hogy ebben az államban ott kötelező legyen jelölni, hogyha egy élelmiszer génmódosított összetevőt tartalmaz. És ekkor a Monsanto és a különféle élelmiszeripari cégek, a Pepsi Cola-t, a Coca, mint egy csomó élelmiszeripari cég, kb. 50 millió dollárnyi összeget költött agymosásra, hogy megakadályozzák, hogy ez a népszavazás keresztül menjen sikeresen, és végül csak 47%-a a lakosságnak szavazott igennel, és több más államban is ez volt. Tehát egyszerűen az Egyesült Államokban egyrészt nem tudják a lakosság, vagy fogyasztók, hogy génmódosított élelmiszereket esznek, a másik meg az, hogy olyan szabályozás van az Egyesült Államokban, hogy a génmódosított élelmiszereket például azt mondják, hogy ezek lényegileg azonosak, ezért nem is szükséges megvizsgálni engedélyezés előtt, hogy ezek most károsak vagy sem az egészségre.
0: Az a kérdésem lenne azért, hogy most beszélünk a jelölésről, de ennek az élettani hatásairól vannak-e már kutatások, hogy most én mondjuk egy génmódosított kukoricából főzött patogat, vagy sötött patogat kukoricát elfogyasztok, akkor az valamilyen szinten van rám hatással, erre vannak már bizonyított eredmények, hogy...
3: Annyiból hadd szóljak bele, hogy ugye én Latin-Amerikával foglalkozom, és hát ugye ez a génmódosítás, a Monsantónak a jelenléte az Latin-Amerikában is elég erőteljes, és ott például létezett, hogy amennyire én érzékeltem, nem értek hozzá, de hogy itt csak egy része az, hogy maga a növény génmódosított. Miért van az génmódosítva? A Monsantónak van egy Roundup Ready nevezetű kukoricája, amit azért génmódosítanak, hogy aztán ezzel a Roundup nevezetű vegyszerrel le tudják permetezni, ami körülötte kiírt mindenféle kártevőt, növényeket főleg, vagy lehet, hogy rovarokat is, és viszont a kukoricában nem tesz kárt. Tehát, hogy azért van génmódosítva, hogy ezt az elég durva vegyszernek ellenálljon, de hát tehát, hogy ez a vegyszer is hozzájárul hozzá, hogy...
0: És ő magában, hogyha génmódosított kukoricát teszünk, maradjunk a kukoricánál, mert általában mindig a kukorica kerül legjobban elő ebbe a történetben.
1: Én, ami tökotoxikológus.
4: Ez volt az első kérdésed, és amielől kitettem, annyira szétágazik, hogy erről azt hiszem, hogy én kétszer voltam itt 2 órát beszélni, de megpróbálhatjuk, hogy megpróbáltak erre válaszolni. Az egyik dolog, ami a módosított növényekkel kapcsolatban felvetődik, ez a környezetbiztonságra való hatása, aminek egyik összetevője például a glifozát maradékoknak a feldúsulása a talajvízben. De sok minden egyéb és a védett lepkékkel kapcsolatos probléma. Ezeket nem vitatják már. Igazából még a legkritikusabbak és már pontosabban a leginkább a technológiáit lelkesedők is azt mondják, hogy hát a veszély létezik, azon folyik, hogy ez milyen, mennyire súlyos. Most az egészségügyi területen szabályos állóháború áll, vagy állóháború van jelen pillanatban a tudományos területen, ugye egy francia kutatócsoport ebből a szempontból a legfrekventáltabb az eredményeivel, aki azt találta például, hogy az ilyen glifozát toleráns kukoricákat fogyasztó patkányoknál egy élettartam alatt kialakult, megnőtt az emlőrák valószínűsége. Most azóta ebben a labban visszavonták, most ugyanez a cikk kicsit módosított tartalommal megjelenik egy másik labban. Rengeteg pro és kontra dolog látott napvilágot. Na most az egyik legfontosabb kérdés, hogy állatkísérletek modellezik az embert. Magyarul igazából rengeteget tudunk az egerek és patkányokon gyakorolt hatásokról, és nem tudunk szinte semmit az emberen elérhető hatásokról. Tehát, hogyha még patkányon azt is mondják, bár azt mondhatom, hogy a tudás, toxikológiai tudásunk jó része patkányról származik egyébként, hogyha tudunk is valamit, az még mindig nem biztos, tehát irtózatos lassúsággal kerül ki a biztos, vagy születik meg a végső tudás, hát dohányzásról is nem tudom, évtizedek teltek el, amíg aztán a dobozokra rákerültek azok a bizonyos dolgok. Itt is oda tudok visszatérni, hogy az Európai Uniós elővigyázatosság elvű engedélyezés, élelmiszerengedélyezés, az pontosan ezért alakul ki, mert a tudomány irtózatosan bizonytalan, az eredményei nagyon labilisak, szinte ugyanabban a pillanatban jelenik meg egy támogató és egy ellenző cikk különböző módszerekkel, szóval ezek egymással szembeállnak, úgyhogy a fogyasztónak vagy egy hatósági embernek nagyon komoly problémája van azzal, hogy mit tegyen. És Magyarország őt tökéletesen elővigyázatosság alapú döntést hozott a MON-810-es kukorica tiltásával, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Magyarország ugyanúgy nem tiltja ezeknek a termékeknek a behozatalát, tehát módosított terméknek a behozatalát, tehát igen sok genetikai esemény, amit az Európai Unió engedélyezett, az beszállítható Magyarországra, például a glifozát rezisztens szójából készült pép vagy dara, és ez takarmányokba keverhető. Tehát nem olyan egyszerű és világos ez a kép, mint ahogy gondolnánk. Vetni nem lehet Magyarországon, de beszállítható, mint ahogy Dél-Amerikából veszünk is ilyen szóját, és azt takarmányokba keverik.
1: Én egy picit visszakanyarodnék azért ez a szabadkereskedelmi egyezményhez. Tehát tavaly júliusban kezdték el ezt tárgyalni, zárt ajtók mögött tárgyalnak. Néhány dolog már kiszivárgott, ami elég komoly aggodalommal tölt el minket. Ugye ennek az egyezménynek része lenne ez a befektető állam vita rendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság, hogy a multik beperelhetik az egyes államokat. Úgyis ez mennyire nem csak egy tényleges elméleti lehetőség, ugye erre egyik példa volt ez a Chevron versus Ecuador ügy, amiről ugye Kupi László is beszélt az elmúlt fél órában, de ugyanúgy, tehát mondjuk egy Hongkong és egy Ausztrália közötti két oldalú szabadkereskedelmi megállapodást használt ki pár évvel ezelőtt a Philip Morris, és hongkongi leányvállalatán keresztül például beperelte Ausztráliát azért, mert pont említette itt a dohányzás egészségügyi hatását, azért, mert az ausztrál kormány egyfajta egyencsomagolás módon próbált előírni, tehát, hogy ne lehessen mindenféle színes, szagos cigarettás dobozokban forgalmazni a dohánytermékeket, és tehát ezt a mechanizmus használva perelte be az amerikai cég egy hongkongi lányváltón köröztem Ausztráliát, és számos más egyéb példa van, többek között a NAFTA Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményben is. Szóval ez az egyik legvitatottabb pontja egyébként ennek a készülő megállapodásnak. Nagyon sok civil szervezet is tiltakozott már, voltak tüntetések is az elmúlt egy év során, és de nem véletlen az, hogy az Európai Bizottság a végén arra kényszerült, hogy a tárgyalásoknak ezzel foglalkozó részét, tehát ez a vita, ez a magánbíróság mondjuk így, az ISDS, ezt a részt felfüggesztett az Egyesült Államokkal, és most március és július között egyfajta társadalmi vitát indítottak ebben a témakörben. 150 ezer ember mondott véleményt. Tehát eddig példanélküli módon ennyi európai polgár még nem vett részt ilyen jellegű társadalmi vitában. Túlnyomó többségük egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ebből, hogy a multicégek csak úgy simán beperelsenek demokratikus döntések miatt egyes államokat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt azért megpróbálja tovább erőltetni, és a Kanadával nemrég lezárt szabadkereskedelmi tárgyalásokban abszolút ugyanúgy benne lesz ez a vitarendezési mechanizmus, épp jövő pénteken, nem, bocsánat, mi van ma kedd? Hétfő. Most pénteken fogják bemutatni, vagy csütörtökön, vagy pénteken fogják ott továbban kvázi bemutatni ezt az egyezményt. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt azért továbbra is próbálja erőltetni. Noha próbálják a közvéleményt megnyugtatni azzal, hogy élelmiszerbiztonság, meg génmódosítás nem lesz, nincs napirenden, a kiszivárgott anyagok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Tehát ezért is szervezünk mi most egy akciósorozatot, egy 8 méteres trójai faló jön el ma este Magyarországra, és holnap Győrben, Szerdán, a Kossuth téren, és aztán később Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon is szervezünk
0: akciókat.
1: Budapesten a Kossuth téren a parlament előtt, tehát egy ilyen 8 méteres felfújható szimbolikus trójai falóval próbáljuk felhívni azt a figyelmet, hogy a véleményünk szerint ez a készülő meg egy egyezmény, ez bizony komoly veszélyeket jelenthet a társadalomra.
0: Honnan veszélytek adóvat?
1: Hát ez a földbarátai Európa
0: legyártott ló vagy?
1: Kampányának a része. Tehát ez ilyen műanyag felfújható, tehát levegőt fújunk bele, és ezt fogjuk majd úgy felállítani. Hát ezt szerintem valahol Németországban állították elő, talán nem tudom pontosan.
0: Biztos.
1: Lehetséges, nem tudom. De egyébként van Magyarországon is olyan cég, akik ilyen felfújható cuccokat gyártanak. Ugye nekünk is van egy ilyen 3-4 méteres óriás kukoricánk, amivel a Génpiszka kampányunkban a kampányultunk régebben, illetve a kedvencünk a Szilaj Béla, amely egy kb. 3 méteres óriási szürke marha. Ezt is nagyon szeretik egyébként. Tehát ilyenjeink voltak.
2: És hát most ezek nem génmódosítottak.
1: Tessék?
2: Nem génmódosítottak.
1: Hát ezek csak fel vannak fújva levegővel, tehát abszolút génmódosításmentes, de viszont látványos akció, és hát ezért is hozzuk el Magyarországra ezt a trójai falat.
0: Magyarországon hogy látjátok, mennyire tudatosult az emberekbe ez a probléma? Vagy nem hát, úgy nézek, hogy van most egy
1: igazából
0: ilyen
1: igazából nagyon kevesen tudnak erről, tehát alig létezik ebben az ügyben bármiféle párbeszéd Magyarországon. Ezért is jöttünk el ezzel a trójai falóval, hogy egyetlen felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ahogy én tudom, egy-két újságcikk jelent meg erről a témáról, talán a Magyar Nemzetben, a Kettős Mérce blogon, Magyar Hírlap egyszer közölt egy sajtóközleményünkből egy részletet. Volt néhány az egyezmény inkább népszerűsítő pártoló hír. Hát baloldali lap nem tudom, hogy nagyon foglalkozott ezzel a témával. A Napi Gazdaság. Amikor szerveztünk egy viszonylag zárt kerekasztal beszélgetést, ahol elhívtuk a kormány egyes képviselőit, meg másokat, akkor a Napi Gazdaság érdeklődött a témáról, és készített egy rövid interjút.
4: Világgazdaság, HVG, Figyelő, Lánchíd Rádió. Én szerintem egyre növekszik azoknak a hangulatok a száma, amelyik...
0: Hát olyan ez volt, egy kicsit hasonlít, hogy annak idején a különböző ilyen hormonkészítmények, amit a testépítők használtak, és annak is az elején abszolút tagadták a hatását, és a később nagyon durva eredménnyel zárult egy-két embernek az élete. Ez ügyben, úgyhogy vannak erre azért példák a piacon. A
1: ugyanakkor piacon viszont azért az interneten azért egyre több hírt próbálunk terjedni, tehát mi közösségi portálokon keresztül, és amikor volt a finise ennek a társadalmi vitának erről a magánbíróság történetről, akkor nagyon sokan megosztották ezzel kapcsolatos felhívásunkat.
0: Hát ez nem magánbíróság szerintem, csak hogy pontosan mondjuk, hát ez egy választott
1: hivatalosan választott bíróságnak hívjuk.
0: És egy önkéntes alávetettséget biztosít, gondolom, a illetékességének.
1: Igen, de itt a lényeg az, hogy itt a multinacionális cégek simán beperelhetnek kormányokat, és ez a lényeg. És hát ebben az ügyben, ha jól tudom, visszajelzés alapján körülbelül 1000 ember Magyarországról is véleményt mondott, hogy nem kér ebből az ISDS-ből.
0: Jó, szerintem véget ért a műsoridőnk, ahogy látom. Nagyon szépen köszönjük a vendégeknek a részvételt. Én is sokat okosodtam most ez alatt a műsor alatt, és hát remélem, hogy ez egy sikerrel. Mert hogyha mikor lesz ennek a letárgyalása, vagy mikor lesz ennek valami
1: hát ez egy jó kérdés, valószínűleg még több évig el fog tartani. Tehát hallottunk olyan híreket, hogy szerették volna még az idei évben lezárni ezt a tárgyalás sorozatot. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság nem fogja már ennyire támogatni. Tehát már hallottunk olyan véleményeket, hogy az új biztos jelölt legalább ezt a vitarendezési folyamatot nem szívesen látná ebben az egyezményben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minisztere úgy tűnik, hogy egyre többen tiltakoznak ellene. Igen, még egy dolog, amit elfelejtettem, de felírtam magamnak, hogy nem, a nyár folyamán indult egy nagy európai polgári kezdeményezés, amely ugye EU-s szabályok alapján lehetővé tette volna, hogy 1 millió aláírást, ha összegyűjtünk, akkor az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel. Na most ezt néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság elutasította, tehát még az aláírás gyűjtés sem kezdődhet el hivatalosan. Úgyhogy most egy kvázi alulról jövő, úgymond valódi aláírásgyűjtési kezdeményezés fog indul a következő hetekben, csak épp nem a hivatalos EU-s keretek között, hanem úgy csinálunk, minthogyha ez tényleg egy hivatalos európai polgári kezdeményezés lenne. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem szeretné, hogy az állampolgárok véleményt mondjanak erről a készülő egyezményről, ami szintén sejtett valamit a szándékokat.
4: Én olvastam két határidőt, az egyik az Európai Uniós 2015-ös dátum, míg az Egyesült Államok részéről az Obama elnöksége, tehát 2016.
1: Hát mindenképpen szeretnék minél hamarabb végighajtani ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy lehet, hogy elég jól lelassulnak a tárgyalások.
0: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a vendégeknek, és hát akkor holnap újra várunk, dobjuk a műsor, nem tudom, mivel folytatódik ez majd, és a mai kampány. Majd, nem tudom, biztos, hogy meg van hirdetve valahol a honlapon, úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő műsor.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Köszönjük! Köszönjük a lehetőséget!
6: Élhetőbb világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabadkereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.

0: Magas Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön legelőre?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet. Minden nap talál az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy nem tudom, tavi liliomot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe, akkoriban zeropollution.com volt a címe, az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
3: Bocsánat, hogy szülök hozzá. Sziasztok, papu! Én is a
1: műsorban. Akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
3: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzem, vagy a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat adatnak. Jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülő kényel, fajlagosan kényelhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növénnyel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
6: Jó.
5: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
5: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
5: Jó.
4: Ez nagyon jó.
7: FM 90.3, hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: 17. fejezet. Először is minden másként van. A pincér, aki pontosabb értesülések véget átszaladt az utca másik oldalára, visszajött, és a pult felé sietett, hogy feltállalhassa az újdonságokat. A zeneszerző elkapta a frakját.
1: Mi történt ott szemközt, főúr?
0: Egy betörő banda kibontotta a 178. számú ház pincéjének a falát, hogy átbújjon a 177-esbe. A házmester gyanús zajt hallott és riasztotta a rendőrséget, és amikor a betörők nagyban másztak át a lyukon, megjelent a riadókészültség, és szépen sorjában lefülelte őket.
1: De hát mit akartak a 177-esben?
0: Kérdezősködött Struve. Ha én azt tudnám, sóhajtott a pincér. Joachim Zeiler felnevetett. Talán néhány üdvözőlapot szándékoztak venni a papírkereskedésben.
1: Nem értem az egészet.
0: Lázogatta meg Struve a művész sörény.
1: Mi a fenének kellett az egyik pincéből lyukat ásniuk a másikba? Utóvégre ennyi erővel bemehettek volna egyenesen a 177-esbe is. Mire volt jó előbb a szomszédba behatolni?
0: Talán túlságosan egyszerűnek találták az egyenes utat. Mérlegelte Zeiler.
1: Vannak ám ilyen megátalkotott alakok?
0: A pincér mindenkinél okosabb volt.
2: Ha egyenesen a 177-esbe mennek, rögtön felfedezik őket.
0: Így ellenben idejekorán el tudtak szökni a rendőrség elől, állapította meg Zeiler.
2: Hát persze, vágta rá a pincér, aztán meghökkent. Csak hogy így is elcsípték őket.
0: Egy darabig elmorfondírozott ezen.
2: Ki tud eligazodni, hanem abban a pincelőben mégiscsak kell lennie valaminek.
0: Miért gondolja?
2: Mert a betörők nagyon ramagy állapotban voltak. Csupa mész volt a ruhájuk, tisztára, mint a szobafestőké. Biztos, hogy ennek volt valami oka.
0: A fiatal embert nem fogta el kitörő öröm a hírtől.
2: Képzelem, mi van a lakásomban, gondolta lemondóan. Kész szerencse, hogy most úgysem nézhetek utána.
0: A pincér besietett a kávéházba, de nyomban vissza is jött.
2: Levelet hoztak Zeiler úrnak. Ebben a pillanatban adták le.
0: Zeiler feltépte a borítékot. A levél így szólt. Nekünk hamarabb kellett volna találkoznunk. És nem vetély, hanem üzlettársként. Talán egy más alkalommal. Ezúttal ön kerekedett felül. Fogadja őszinte elismerésemet.
2: A fiatalember zsebre vágta a levelet és körülnézett.
0: Egy fehér szakállú, sötét szemüveges öreg urat keresett. Asztalon. Besietett a kávéházba.
2: Kisasszony!
0: Kiáltott a pultnál. Ki adta át a levelet?
2: Egy magas, idősebb úriember.
0: Fehér szakállal?
2: Nem, borotvált arca volt.
0: Hát, persze, csapott a homlokára Zeiler.
2: Igazi tudósnak látszott,
0: magyarázta a püféslány.
2: Látta volna, amikor még szakálla is volt. Azt hitte volna róla egész egyetem.
0: Zeiler visszarohant a teraszra és leült Struve mellé, aki éppen komponálni kezdett a márványasztalkán. Egy körömfeketényi ceruzával 5 párhuzamos vonalat húzott, és szorgosan pötyögtette rájuk a kotta fejeket. Zeiler rossz kedvűen bámult ki az utcára. Hirtelen megrándult, mint akit áramütés ért, és görcsösen megragadta Struve karját.
1: Ne háborgass!
0: Vicsorgott a komponista. Halkan, finoman elfütyült a márványra jegyzett témát. Szakasztott olyan volt, mint egy gyerek a játszótéren.
1: Ember!
0: Rázta meg Zeiler a zeneköltőt. Látod azt a jól öltözött urat ott a taxiban?
1: A bútorszállító kocsi mögött, a villamos mellett?
2: Igen.
0: A taxi nem tud tovább menni. Állati mászlink van.
1: Ide figyelj, öregem!
0: Ha azt az urat épségben eljuttatod a rendőrfőkapitányságra, csókot lehelek a homlokodra.
1: Nem vonz.
2: Tedd meg nekem ezt a szívességet, Rudi.
1: Csak nem képzeled, hogy őrizetbe vétetek egy úriembert, akit egyáltalán nem is ismerek.
0: Ez az ember egy rablóbanda vezére.
1: Ha téged érdekel ilyesmi, kegyeskedj elcsípni magad.
0: De én most nem érek rá, mondta Zeiler. Rajta, Rudi. Utána azt is elmesélem neked, ki volt az, aki Struve néven bitangolt Kopenhágában.
2: A komponista megelevenedett.
1: Aki az én becsületes nevem alatt lopott.
0: Igen, igen.
2: Zeiler imára kulcsolta a kezét. De most szedd a lábat, könyörgök.
0: A bútorszállító kocsi bármely pillanatban kitérhet, és akkor bottal üthetjük a pasas nyomát.
1: Honnan ismerette az Struvét?
0: Zeiler barátja füléhez hajolt és súgott neki valamit. Azért súgdolózott, hogy az olvasó egyelőre ne értesülhessen arról, amit mondott.
1: Vagy úgy? És akkor csak ugyan megmutatod a hasonmásomat?
0: Strube szinte ficánkolt a gyönyörtől.
1: Meg hát? Olyan közelről, hogy lekeverhetek neki egyet?
0: Még közelebbről. De most már lódulj végre, és jegyezd meg a kocsi rendszámát.
1: Oktávfutam, furiózó!
0: Harsogta a zeneszerző, sörényére csapta kalapját, odaintott egy üres taxit, és nekivágott a féktelen hajszának. Zeiler fizetett, és elsétált a sarki taxiállomásig. Beült az első kocsiba.
3: Jörgstrasse és Bell Allianzstrasse sarok. Sürgős, a kerülőket megtakaríthatja. Ismerem az utat.
0: Irene Traurig befejezte elbeszélését. Nem toltotta meg semmivel, és elhallgatni is csak keveset hallgatott el. Némán ült a kalapos király karszékében, és várta az ítéletet.
4: Ilyen, szólalt meg Stenhöfer úr. Derék, kitűnően viselkedett. Arra az ötletére pedig, hogy Külc úrnak a másolatot adta át az eredeti helyett, egyenesen büszke lehet. És miért tesz magának szemrehányást a várneműndei támadás miatt? Drága gyermekem, abban a vaksötét helységben mindenképpen elrabolták volna magától a miniatűrt. Vagy így, vagy úgy. Ha nem az Alstruve, akkor a banda, ami még valószínűbb. Eltűnt a Holbein, hát eltűnt. Ennek ellenére elégedett vagyok magával.
0: Ön igazán jó indulatú hozzám, Steinhöfer úr.
4: Jó indulatú?
0: Képett el a törékeny öreg úr.
4: Én csak azon iparkodom, hogy igazságos legyek.
0: Magamfajta vénembennek ez már nem is esik nagyon nehezére. Megszólalt a telefon. Steinhöfer úr felállt és a készülékhez lépett. Felemelte a kagylót. Ráncos arca lassan felderült.
4: Csak ugyan?
0: Kiáltotta.
4: De hisz ez csodálatos. Megyünk!
0: Visszatette a kagylót és megfordult.
4: Mit szól hozzá? A miniatűr a főkapitányságon van.
0: És Struve úr? Fulladt el Irene hangja.
4: Úgy értem az Ál Struve? Ő is?
0: Nem.
4: Csak a banda van ott.
0: De hát nem ők lopták el a Holbeint?
4: Hát ha mégis. Hamarosan többet tudunk.
0: Bizakodott az öreg gyűjtő és tapsolt egyet.
1: Gyerünk, gyerünk!
0: Jöjjön, gyermekem! Kinyitotta a halba vezető ajtót. Megjelent az inas.
4: Kérem a kalapomat és a kabátomat, szólt Steinhöfer úr.
0: Külc hentes és mészáros mester még alig szállt fel a házuk előtt megálló autóbuszra, amikor egy karcsú fiatalember lépett be az üzletbe. Emily asszony kijött a csengő hangjára.
5: Mivel szolgálhatok?
0: A karcsú fiatalember udvariasan kalapot emelt, és a mester felől érdeklődött.
5: Nem veszünk semmit,
0: jelentette ki határozottan Emily asszony.
5: De én nem is akarok eladni önöknek semmit,
0: nevetett a fiatalember.
5: Ne haragudjon, kérem,
0: mentegetőzött Emily asszony. Tudja, ha valaki a mesterrel akar beszélni, arról rendszerint kiderül, hogy ügynök. Én nem vagyok az. Legyen olyan kedves, és szóljon a férjének. Régi ismerősök vagyunk. Megint meglengette a kalapját, és bemutatkozott. De olyan halkan, hogy még maga sem értette.
5: Ennyede kár,
0: sajnálkozott Emily asszony. Az uram éppen ebben a percben ment el hazúról. Nem üzen neki valamit? A fiatal ember tétován ingatta a fejét.

javasolta Emily asszony. Az Alexanderplatzon van, a főkapitányságon. A telefon a szobában van, az üzlet mögött. A hüvelykujjával hátrafelé bökött. Jaj, nem, ellenkezett a fiatalember. A telefonnak olykor füle van. Legokosabb a dél körül megint benézek. Mint hogy Emily asszony szemlátomás nem igen sietett tiltakozni, aggodalmas hangon hozzáfűzte. Remélem nem lesz még késő. A hentesné meggondolta magát. Tudja mit? Ha nem átalja, itt megvárhatná az uramat. Már amennyiben ráér. A fiatal ember elővette zsebóráját, és töprengve nézegette a számlapot. Ami azt illeti, elég sok még az elintéznivalom, de mondjuk egy órácskát rászállhatok. Remek! Örült meg Emily asszony. A pult mögé kormányozta a fiatalembert, és bevezette a hátsó szobába. Ez bizony szedett-vedett egy kicsit, de tudja, az igazi lakásunk voltak éppen az emeleten van. Szerintem nagyon takarosít minden, állította a fiatalember. Na, megjárja, de hát mit csináljunk? Mégsem lehet folyton forvást a boltban ácsorogni és lesni a vevőt, aki nem jön. Kivált mióta a lábammal is baj van. A fiatalember helyet foglalt és részletes tájékoztatásban részesült Emily asszony lábpanaszait illetően. A hentesné nem fukarkodott a felvilágosítással, de amikor már kicsit túlságosan elmerült a részletekben, a fiatalember a szavába vágott és megkérdezte, születésnapja van-e a családban valakinek. De csodálatos sütemény illatot érzek ugyanis. Á, csak Oscar miatt van az egész, mosolygott elégedetten Emily asszony. Sütöttem neki septében egy kis meggyes rétest, hogy megint itthon van köztünk. És este eljönnek vacsorára a gyerekek is, mindnyájan, persze a vőimmel meg a menyeimmel, sőt hozzák az összes unokámat is. De tudja, csak amolyan kisebb családi ünnep lesz, cirka 20 személyes. Egy szűk körben honol a boldogság, öcselkedett a fiatalember, és körülnézett a szobában. Milyen otthonos itt minden. Tekintete megállt a bőrkanapé fölött. Ezt a micsodát Oscar hozta nekem Kopenhágából, mesélte Emily asszony. Szerintem elég ocsmánykép. Tisztességes az, hogy nem viseli ilyen ruhát. Annyira azért nem drága a szövet, hogy így takarékoskodjon vele valaki. Ráadásul még csak nem is valódi a festmény. A fiatal ember láthatólag sokkal jobban érdekelték a Balein annak körül sorakozó, szépen bekeretezett családi fényképek. A hentesné keresztnevek valóságos tüzérségi ösztüzét zúdította rá. A fiatalember feje fölött menthetetlenül összecsaptak a külc rokonság hullámai. Ekkor megszólalt az üzletben a csengő. Kuncsaft jött, állt fel Emily asszony, ki kell mennem, remélem nem unja halára magát. A fiatalember felkapott egy újságot az asztalról. A hentesek és mészárosok lapja volt. Ezzel majd elszórakozom. Érezze addig is otthon magát, tanácsolta Emily asszony. Iparkodni fogok. Emily asszony lesimította frissen keményített fehér kötényét, és átment az üzletbe. Steinhő felurat, Irénet Raurigot, valamint Külc hentes és mészáros mestert egy törzsörmester a főfelügyelő szobájába vezette. A helyiség zsúfolásig teli volt emberekkel. Közel 200 rendkívül komor tekintetű férfiú áldogált a fal mellett. Az urak párosával voltak összebilincselve. A főfelügyelő üdvözölte a három új vendéget. Csak úgy ragyogott a jókedvtől. Elnézésükért esedezem, mondta vidáman. Sajnos nem vagyok egyedül, de gondoltam nem küldöm el ezeket az urakat, míg be nem mutattam őket önöknek. Trauri kisasszonyhoz és Külc úrhoz fordult. Oly kicsiny a világ. Szinte csodálnám, ha nem találkoznának itt néhány ismerőssel. Iréne tartózkodóan hátra húzódott. Az ősz Dalia viszont peckesen oda terpeszkedett a banditák elé, és tüzetes szemlét tartott. Először is Filip Achtel úr borvirágos ábrázatát fedezte fel, tündöklően vöröslő orráról. Ott látta továbbá a kisnövésű Storm urat, felsikeredett elálló füleivel. Jelen volt az a kellemetlen fráter is a vasúti fülke sarkából, aki azt állította, hogy a dán komphajón másodszor is tartanak vámvizsgálatot. Sőt, nem hiányzott a család vám tisztviselő sem, és viszont látta Külc úr

Még jó néhány más utitársát is. Az íróasztal felé fordult. Valóban kicsiny a világ, főfelügyelő úr? Csak azt sajnálom, hogy éppen itt kellett találkoznom ezzel a siserehabbal. Jobban szerettem volna, ha inkább valami erdőben akadok össze velük. Ott valahogy kötetlenebbül viselkedhet az ember. De kedves barátom, szólalt meg Storm, hogyan is beszélhet így rólunk? Ne járass a száját, ripakodott rá az őrmester. Külcz papa hátrált egy lépést. Már miért ne járatnám? Kérdezte felháborodottan. Ön járathatja, jegyezte meg Philip Achtel. A hatósági közeg intelme nekünk szólt. Elvezetni őket, rendelkezett a főfelügyelő. Éppen ideje, méltatlankodott Castell. Elvégre nem vagyunk a panoptikumban. Takarodjatok, ordított fel a főfelügyelő. Az ajtó kitárult, és a rostoki ultitársaság vizsgálati fogságba vonult testületileg. A főfelügyelő ablakot nyitott, és mélyen beszívta a friss levegőt. Aztán visszalépett az íróasztalhoz, és átnyújtott egy kis csomagot Steinhöfer úrnak. Mélységes örömömre szolgál, szónokolt ünnepélyesen, hogy így hamar sikerült visszajuttatnom önnek az elrabolt miniatűrt. Kétszer ad, aki gyorsan ad. Az öreg műgyűjtő meghatottan vette át az értékes tárgyat. Hálás köszönetem, főfelügyelő úr. Kibontogatta a kis csomagot. Egy faládikó került napvilágra. Meg tudná magyarázni egyébként, hogyan került a Holbein a banda kezére? Mi azt véltük ugyanis, hogy a csomagot az a fiatal ember lopta el, aki jogtalanul Struve-nek adta ki magát. A főfelügyelő zavartan vállat vont. Körülbelül másfél órával ezelőtt kihívta valaki a riadó készültséget a Kantstrasséra. Az illető világosan megjelölte a lakást, és a bandát valóban ott is találtuk. A főbérlő azonban, aki bezárta őket az egyik szobába, nyomtalanul eltűnt. Hát ez nagyszerű, állapította meg Steinhöfer úr. Az agyafurt főbérlő pedig valószínűleg azonos az Alstruvéval, nem de? Vagy tévedek? Közben kinyitotta a falátikót. Elképzelhető, hogy önnek igaza van, felelt a főfelügyelő. Annyi már bizonyos, hogy Joachim Zeilernek hívják. De azt még nem tudjuk, hogy azonos-e az Alstruvéval. Minden esetre már folyik a nyomozás. Nem értem a dolgot, szólalt meg Iréne. Amennyiben ez a Zeiler a tolvaj, nyugodtan elvihette volna miniatűrt a lakásából, miután bezárta a bandát. Ha viszont a mi Struvénk azonos a maguk Zeilerével, szögezte le Oszkár Külcentes és mészárosmester, akkor megismétlem, amit már a rostoki rendőrfőnöknek is kijelentettem, a mi Struvénk nem tolvaj. A nem micsoda? Tudakolta a berlini főfelügyelő. Az öreg műgyűjtő ez alatt nagyítót vett ki a zsebéből, és úgy vizsgálta a miniatűrt, mint házi orvos a betegét. A főfelügyelő felállt. Nos, Steinhöfer úr, kérdezte, elégedett a munkánkkal? Steinhöfer úr hátradőlt a széken. Nem egészen, főfelügyelő úr. A miniatűr, amelyet ön oly baráti módon és gyorsan kezemhez juttatott, sajnos nem a valódi Holbein, hanem a másolat.

0: 18. fejezet. Gépesített hajtóvadászat. A főfelügyelő és vendégei percekig csak ültek, és egy hang sem jött ki a torkukon. Tanácstalanul meredtek egymásra, szinte megbénította őket az ijegység. Elsőnek a főfelügyelő szedte össze magát. Másolat? Bizonyos, hogy nem téved, Steinhöfel úr?
1: Nem tévedek, válaszolta a gyűjtő. És nem túlzásra azt állítom, hogy rajtam kívül egész Európában nincs senki, aki az adott esetben így kevéssé tévedhetne.
0: Visszahelyezte a Holbein másolatot a bársonnyal bélelt faládikába, a ládikát pedig az íróasztalra tette. Az ősz hentes izgatottan ráncigált a bozontos kandúrbajuszát.
1: Ebben az ördög keze van. Mi, meg az egész rendőrség egy rablóbandát hajszolunk. A rablóbanda pedig teljes létszámban egy fiatal embert hajszol. A fiatal emberről viszont kiderül, hogy a valódi miniatűr helyett a hamis a csakliszta el.
0: Nem értem és nem értem, hajtogatta Iréne. A miniatűrt végtére is az én táskámból lopták ki. Hiszen amikor a mulatóban megint kigyulladt a villany, a táskám már üres volt. Könnyen elképzelhető, hogy a kisasszony tévedett. Tűnődött a rendőrtiszt. Talán nem az eredeti, hanem a másolat volt a táskájában a támadás előtt? Kizárt dolog, állította Iréne. Lehetetlen, hiszen a banda épp akkor szállította vissza a másolatot. Amikor sötét lett, még ott hevert Kürz úr előtt az asztalon. Úgy van, erősítette meg az idős hentes. Azzal az arcátlan levéllel egyetemben.
1: Ez valóságos rejtély, mondta a főfelügyelő.
0: Kérem, Steinhöfel úr, lehetséges, hogy a képnek több másolata is létezik?
1: Nem, ez lehetetlen.
0: Akkor csak egy megoldás van, vonta le végkövetkeztetéseit a főfelügyelő. Nevezetesen pedig az, hogy amennyiben a miniatűr, amelyet egy pillanatig valódinak véltünk, csak másolat, akkor szükségképpen az az eredeti, amelyet önök eddig másolatnak tekintettek. Kedves Trauri kisasszony, megmondaná, hol van jelenleg a másik példány? A lánynak még az ajka is elsápadt és remegett. Kürz úrnak ajándékoztam, amiért olyan kedves volt hozzám. Úgy gondoltam, Steinhöfel úrnak sem volna ez ellen kifogása. Steinhöfel úr az asztalon heverő faládikára mutatott. Az eredeti hamisítványt boldogan ajánlom fel Kürz úrnak. Sőt, megtisztel, ha elfogadja emlékül. De mondja, Kürz úr, mi lett közben azzal a képpel, amelyel a titkárnőm ajándékozta meg tegnap, és amely, mint kiderült, a valódi Holbein? Az őszhentes mester a térdét csapkodta.
1: Hát ez kész őrület!
0: És dörgő kacajra fakadt. Hol a miniatűr? Idegeskedett a főfelügyelő.
1: Az üzlet mögött, a szobában, kiáltotta elégedetten Kürz papa, az ócska bőrkanapé fölött, a családi fényképek között.
0: A többiek megkönnyebbülten sóhajtottak fel.
1: Az asszony megtudja, hogy egy 500 000 lóg nálunk a kanapé fölött egyszerűen betilizik. Tudják, mit mondott, amikor meglátta a miniatűrt?
0: Kürz papa hatásszünetet tartott.
1: Azt mondta, jobban örült volna egy tábla csokoládénak.
0: A többiek udvariasan mosolyogtak.
1: Na, állapította meg a főfelügyelő. Most az egyszer mégis szerencsénk volt. Már attól féltem, hogy Kürz úr esetleg a vonatban felejtette a 500 000-t.
0: Már megbocsásson, bántódott meg Kürz papa. Csak nem hagyom el Iréne kisasszony ajándékát, udvarjatlanság lett volna.
1: Kedves Kürz úr, legyen szíves, hívja fel a kedves nejét, kérte a főfelügyelő. Mondja meg neki, hogy elküldjük hozzá néhány emberünket, kérjük szolgáltassa át nekik a kis utazási emléket. Készséggel küldünk cserébe néhány tábla csokoládét.
0: Áll az alkú, vágta rá Kürz papa. A telefonhoz lépett. De ha szabad kérnem, küldjön civil ruhás rendőröket, különben még azt hinnék a Jorstrasszén, hogy Külcék a becstelenség útjára tértek. Ahogy kívánja.
1: Az idős hentes tárcsázott, és miközben kapcsolásra várt, Irénére kacsintott.
0: Bizony, hentszeged erősen, ugye jó néha az öreg a háznál.
1: A hívott szám felelt.
0: Hello?
1: Kiabált a kajtlóba Krücz papa.
0: Te vagy az Emily?
1: Igen, még a főkapitányságról beszélek. Figyelj jól ide!
0: De nehogy berezelj!
1: Az a helyzet ugyanis, hogy el akarunk küldeni hozzád néhány rendőrt.
0: Nem, nem, nem téged akarnak elvinni, hanem a miniátűrt. A miniátűrt. Érted?
1: Micsoda?
0: Te jó szagú úristen! Hát azt a picurka képet, amit az utazásról hoztam neked. Ott lóg a kanapé fölött. Megértettél végre? Na hát.
1: Egy kis ideig semmi sem hallatszott a készülékből, de aztán valóságos szó áradat következett. Külcz papa váratlanul az íróasztalra támaszkodott teljes súlyával, majd szinte aléltan letette a kagylót, vakon rámerett a főfelügyelőre, meg a többiekre, és lassan végig simított a homlokán. Nehézkesen eltámolygott a székig, és leroskadt. Mi történt magával, Külcz papa? Kérdezte aggódva Iréne.
2: Az én miniatűröm is eltűnt, dadogta halkan az öreg.
1: A főfelügyelő felpattant.
0: Mit jelentsen ez, Külcz úr?
2: Ha én azt tudnám, dünnyögte a megrendült hentes.
0: Egy fiatal ember járt nálunk, és sürgősen beszélni akart velem. Emily bevezette az üzlet mögé a szobába. Azt mondta neki, ott megvárhat. Közben betoppant egy vevő. A feleségemnek ki kellett mennie a boltba. És mire visszatért a szobába, a fiatal ember már nem volt. Az asszony persze azt gondolta, hogy a fiatal ember sokallotta a várakozást. Ezért nem is törte miatta különösebben a fejét. És csak most, amikor felhívtam, vette észre, hogy a miniatűr már nem lóg a kanapé fölött. Az illető egyszerűen leakasztotta a szögről, és a folyosóra nyíló ajtón elillant vele.
1: Már megint ez a fiatalember! Rikoltotta magán kívül a főfelügyelő, és a hatalmas ácsceruzát dühötten a papírkosárba vágta. Steinhöfer úr mélabúsan mosolygott.
2: Ami engem illet, általában nagyon kedvelem a talpra esett fiatalembereket. De be kell vallanom, ez az egy kissé túlságosan talpra esett még nekem is.
1: A főfelügyelő felkapta fejét. Az illető alig, hanem már a várneműndei rajtaütés után észrevette, hogy tévedésből a másolatot lopta el, és ezért hagyta ott mindjárt a miniatűrt is, amikor a bandát bezárta a lakásba. Így kétszeres sikert aratott. Először is megszabadult a vetétársaktól, ráadásul számíthatott arra, hogy egy darabig mi is eredetinek fogjuk tekinteni a másolatot. Ezzel megint időt nyert, amit úgy használt fel, hogy elment Külcné asszonyhoz, és teljes lelki nyugalommal ellopta az eredetit, amely mint értéktelen holmi őrizetlenül lógott a falon.
2: És honnan tudhatta ez a fiatalember, hogy a másodpéldány Külcz úrnál van? Kérdezte Iréne.
1: Hiszen már rég nem volt várneműndében, amikor én Külcz úrnak ajándékoztam az állítólagos utánzatot. Nekem ez az egész nagyon hihetetlen.
0: A főfelügyelő kivédte az ellenvetést. Egyszerűen próbát tett. Végeredményben a másik miniatűrnek is csak lennie kellett valahol. Azon kívül ne felejts el, kisasszony. A gazfickóknak rendszerint nagyobb szerencséjük van, mint a becsületes embereknek.
1: Örökké csak ezek a teóriák. Dünnyögte Külcz hentes és mészáros. Aztán újfent elmerült bánatában.
2: Titkárnőm ellenvetésének kétségtelenül van némi alapja, jelentette ki Steinhöfer úr. Úgy érzem, ebben az ügyben még nem látunk mindent tisztán.
1: Ez is csak teória, motyogta Külcz papa. Csupa teória az egész. Váratlanul felugrott, és a gyűjtő elé állt. Csak egy biztos. A miniatűr eltűnt, Steinhöfer úr. Én 500 000 tartozom önnek. Ne is ellenkezzék. 6000 márkám van a bankban. Az az öné. Ráadásul öné az üzletem is. Nem megy rosszul. Jó helyen van. Az asszony meg én, majd a gyerekekhez költözünk.
2: Az Isten szerelmére!
1: Kiáltott fel a törékeny agműgyűjtő, és védekezve emelte fel a kezét. Nem mondaná meg, mit kezdjek én egy mészár székkel?
0: Az már az ön dolga, felelte az ősdalia. Felőlem el is adhatja. Én ehhez kötöm magam. Nem lesz nyugtom, míg akad egy nadrág gombom, amire nincs okvetlenül szükségem. Mától kezdve az öné mindenem, amim csak van.
1: Legfeljebb néhány öltönyt tartok meg, ha megengedi. Amúgy sem illenék önre. Később majd írásba foglaljuk az ügyet. Visszaült a helyére, és reszkető ujjakkal egy cigarettát kotort elő a tárcájából. Kedves öcsém, ön nincs eszénél. Védekezett Steinhöfel úr. Először is ön szentül hitte, hogy a másolat van a birtokában. Másodszor pedig úgyis visszakapjuk az eredetit. Nem, de főfelügyelő úr. Mi sem természetesebb. Állította némelyest bizonytalanul a rendőrtiszt. Ezt maguk sem hiszik. Dacoskodott az őszhentes. Ha az a fiatalember csak ugyan igazi zsivány, akkor soha az életben nem látja viszont a holmennyét, Steinhöfel úr. Erre akár mérget is vehet. Mintha nem volna túlzottan jó véleménye a rendőrségről, sértődött meg a főfelügyelő. Kürz papa meg sem hallotta a közbeszólást, elgondolkozva intett az öreg műgyűjtő felé. Később majd írásba foglaljuk az ügyet, ismételgette komolyan. Struve zeneszerző már több mint egy órája száguldott a simára borotvált úriember nyomában. A két sofőr meglepően hamar felfogta, hogy itt korán sem holmi sétakocsikázásról van szó. Kivált az egyik döbbent rá világosan. Amikor ugyanis meg akart állni és megérdeklődni, miért hajszolja őt utasa céltalanul főútvonalak és mellékutcák tömegén át, a visszapillantó tükörben meglátta, hogy az előkelő úr pisztolyt ránt, kibiztosítja a fegyvert, és félreérthetetlen módon odaszorítja az ő bőrzekéjéhez. Az élet döntő pillanataiban nincs szükség szavakra. A sofőr el is határozta, hogy egy szóval sem kérdezősködik tovább, és főként nem áll meg semmi pénzért. Rátaposott a gázra, és száguldó iramban befordult a következő sarkon. Az üldöző taxiában valamelyest oldottabb hangulat uralkodott. A zeneszerző tüzetes kutatás után találta zsebében egy ív kottapapírt. Ez darabokra tépte, és az így módon előre gyártott cédulákra üzeneteket firkantott a köröm feketényi ceruza véggel. Minden cédulát azonos szöveggel látott el, amely így hangzott. Az IA 32875-ös rendszámú taxit azonnal tartóztassák fel. Utasa körözött bűnöző. A Holbein ügyben. Struve minden útjába kerülő közlekedési rendőrnek kidobott egy ilyen cédulát. A Steinplatz forgalmát irányító közeg az arra kerékpározó járőr kezébe nyomta a kottapapírt. A járőr értesítette őrsét. Az őrsparancsnok kérdést intézett a főkapitányhoz. Az illetékes főfelügyelő kiadta a megfelelő utasításokat. Nem telt sok időbe, már is motoros rendőrök serege robogott Berlin utcáin szertecét, és keresték az IA 32875-ös rendszámú taxit. Horn professzor a Gedächtniskirche mellett figyelt fel az első motoros rendőr járőrre. A motoros éppen a Ranke Strasse-nál állt, és az oldalkocsi utasa a taxira mutatott.
3: Tovább!
1: Rikoltott Horn professzor. Piros a lámpa! Feleselt a sofőr. Horn professzor megemelte kicsit a revolvert, és a taxi a piros lámpa ellenére átszáguldott a kereszteződésen. Rudi Struve csak úgy ugrált az ülésen.
3: Utána!
1: Üvöltötte szinte önkívületben. Utána! A hajtóvadászat hova tovább jelentős méreteket öltött. Közvetlenül a két taxi mögött motorbiciklis rendőrök robogtak. Bőgtek a dudák. A járókelők bámészan nézték a tíz felvonulást. A magánautók kélyesen gyorsítottak, és megpróbáltak bekapcsolódni az üldözésbe. Az utcán mámorosan borult fel a rend. Az első taxi váratlanul fékezett a nagy áruház előtt. Az utas kiugrott, és 7 mérföldes léptekkel berohant az áruház ajtaján. A második sofőr szintén megállt.
3: Várjon meg itt!
1: Rendelkezett Rudi Struve, és a szökevény nyomába eredt. A bejáratnál összeütközött a rendőrökkel, akik épp akkor pattantak le a motorkerékpárról.
3: Jöjjenek velem!
1: Hasonázta feléjük a komponista, és temperamentumosan belevetette magát a vásárlóközönség hullámzó tömegébe. Horn professzornak azonban nyoma veszett.
3: Azonnal zárjanak le minden kijáratot!
1: Beszélnye Struve, és feliramodott a lépcsőn. A A vendégek éppen el akartak búcsúzni a főfelügyelőtől, amikor a Steinplatzon székelő rendőrös jelentkezett és beolvasta az IA32875-ös rendszámú taxira vonatkozó cédula szövegét. A főfelügyelő megtette a szükséges intézkedéseket. Elindultak a motoros járőrök. Haladéktalanul megszállták a városból kivezető utakat. Ennél többet egyelőre nem tehettek. A vendégek visszaültek a helyükre, és valósággal csüktek a telefonon. Most talán szerencsénk lesz, reménykedett a főfelügyelő, és mégis sikerül elcsípni ezt a fiatalembert. De az ég szerelmére, ki az ördög ülhet a másik taxiban? Tűnődött kissé szkeptikusan az agműgyűjtő. Ki az ördög rendezi ezt a fura hajtóvadászatot? A rendőr tiszta bálát vanogatta. Halvány sejtelmem sincs. Elképzelhető, hogy valamelyik versenytársa akarja a kezünkre játszani. De ugyanígy lehet az egyik cinkosa is, aki hamis nyomra kíván vezetni minket. Ezt csak az Isten tudja. Ahogy én azt a fiatalembert ismerem, ő maga osztogatja a cédulákat. Nyilvánította ki véleményét Külcpapa. Megint bolondot csinál belőlünk egész egyszerűen. És ha elkapják a taxit, figyeljék meg, hogy vagy üres lesz, vagy valami tökéletesen ártatlan pacák ül majd benne. Bár ami azt illeti, úgy kell nekünk. Hittünk annak a becsületes ábrázatának, ő pedig behajtja rajtunk szarvas ökrökön a számlát. Roppant tenyerébe temette ősz fejét.
4: Micsoda akasztófa virág! Miatta fogytam le 2 nap alatt 2,5 kilót. Ezt nézzék meg!
1: Megráncigált a pacakján a mellényt.
4: Legalább 2,5 kiló.
1: Ráadásul még csődbe is juttatott. És ezek után változatlanul rám akarja hagyni a boltját, mosolygott Steinhöfel úr. Az üzletem változatlanul az öné, tacaskodott Külcpapa. Meg a bankbetétem is. Csináljon vele, amit akar. Én a magam részéről befejeztem. Elköltözöm az asszonya a gyerekekhez, és majd kisegítek náluk a boltban. Megszólalt a telefon. Feszült izgalommal esték a főfelügyelőt, aki felvette a kagylót. Lehet, hogy megtalálták a taxit? Talán már a tolvajt is elfogták? Önt keresik, Külcs úr, szólalt meg a főfelügyelő. Tessék, vette át a hallgatót Külcspapa. Hirtelen elvörösödött, mint akit a guta kerülget.
4: Nem!
1: Ordította bele a telefonba, és levágta a kagylót. A többiek kíváncsian meredtek rá.
4: Ilyen marhaságot!
1: Mérgelődött az öreg.
4: Itt 500 000 forog kockán. A feleségem meg azért nyaggat, hogy megyek-e már végre ebédelni.
1: Kopogtak. Egy őrmester lépett be, és feszes vigyázba állt. Levél Steinhöfel úrnak, most hozták. A műgyűjtő átvette. Az őrmester távozott. Steinhöfel úr kinyitotta a borítékot, elolvasta a levelet, és szótlanul a főfelügyelőnek nyújtotta. Ő is elolvasta, majd továbbadta Irénének és Külcpapának.
4: Hűha,
1: kurjantott fel az őzdalja. Ezt az írást ismerem. Ez a mancs írta a banda levelét is a fiatalembernek. A komphajón. Később pedig nekem, amikor visszahozták a hamis miniátűrt Várdemündében. A rendőrtiszthez fordult. De hogy lehet az, hogy a pajtik még most is leveleket firkálnak? Azt hittem, lakat alá tették őket. E szerint nyilván nem került horogra az egész banda, hanem csak egy része. Csüggett el a főfelügyelő. Iréne bólintott. A levél feltehetőleg a fehér szakállú, sötét szemüveges öreg úrtól származik. Mindig is úgy éreztem, az a vezérük. És most mit tegyünk? Kérdezte Steinhöfel úr. A főfelügyelő csengetett. Természetesen oda megyünk. Polgári ruhás nyomozókat fogok előre küldeni. Mielőtt odaérünk, feltűnés nélkül körülveszik a házat. Belépett az őrmester. A főfelügyelő kiadta a megfelelő parancsokat. Aztán vendégeihez fordult. Jöjjenek! Keressük fel az oroszlánt a barlangjában! A levél az íróasztalon maradt. Így szólt. Mindazok, akik érdekeltek a Holbein miniatűr elrablásában, ezúton kéretnek fel, hogy szíveskedjenek elfáradni a Bajstrasse 12/A számú házba. A nagyáruház valamennyi be- és kijáratát lezárták. A kapuk előtt rendőrkordon állt a hősiesen a kíváncsiak rohamát. A kapukon belül szintén rendőrök örködtek. Ők az áruházból kitörni vágyó tömeget csillapították. Akkor a ricsaj volt, mint egy nagyobb állatkertben, közvetlenül etetés előtt. Struve, a zeneköltő, végigviharzott az összes létező lépcsőn, átjáron, folyosón és raktáron, mindvégig hű csapatának élén. A részlegvezetők, valamint beosztottjaik átkutattak minden szekrényt, minden zugot. Zseblámpával világítottak be minden pult alá, bekukkantottak minden függöny mögé, leállították a felvonókat. A liftes fiúk és a csomagolók testületileg vonultak le a pincébe, és elmozdítottak minden deszkaszálat. De Horn professzor eltűnt, és nem is került elő. Az áruházba zárt tömeg nyugtalansága nőttön nőtt. A Struvét követő rendőrközegek lassan kimerültek, és egyre gyanakvók pillantásokkal méregették alacsony, köpcös vezérüket. Ki tudja, mi minden nem történt volna, ha az áruház előtt tolongó tömegben nincs egy alig 6 éves kislány. Marichen, mert így hívták a gyermeket, édesanyjával ácsorgott egy kirakat előtt. A mama éppen a többi lézengővel cserélte ki észrevételeit. Marichen viszont, akit nem terhelt semmiféle gond, a kirakatot nézegette.
5: Anyu, oda néz!
1: Sikkantott fel váratlanul, és igen hangosan.
5: Az a nagy baba, pislog!
1: Ahányan csak hallották Marichen megjegyzését, mint egy vezényszóra, a szomszédos nagy kirakat felé kapták a fejüket. A kirakat közepén, kabátok, sálak, pizsamák és ingek közepette egy rendkívül elegánsan felöltöztetett bábú ült. Egy előkelő, simára borotvált öreg úr.
6: De hiszen ez ember!
1: Süvöltött fel valaki fültépő hangon.

0: 19. fejezet. Kühlevány úr megtudja, mi a félelem. Amikor a rendőrautó megállt a Weissstrasse 12-ben alszámú ház előtt, az utasok először csak a szemüket meresztették. Nem is tudtam, hogy a betörők manapság biztosító társaságok palotáiba székelnek, ámultozott a főfelügyelő. Kiszállt a kocsiból, kisegítette az ifjú hölgyet és a két öreg urat. Ez a legújabb módszerük, jegyezte meg higgadtan Kültz papa. Steinhöfer úr tétovázott. Nem lehet, hogy eltévesztettük a házszámot? Iréne oda sietett főnökéhez. De hiszen mi ennek a társaságnak a képviseleténél biztosítottuk a miniatűrt pár nappal ezelőtt Kopenhágában. A főfelügyelő már az egyik, talpig felpaszományozott portással beszélt. Gyorsan visszatért. A vezérigazgató úr vár bennünket. A portás utasítást kapott, hogy vezessen fel minket az első emeletre. Elmosolyodott. E szerint talán haza is küldhetném az embereimet, akik körülzárták az épületet, nem de bár? Eszébe ne jusson, imánkodott Kültz papa. Isten tudja, miféle szélhámosság rejlik már megint e mögött. Az is lehet, hogy törbe akarnak csalni bennünket, és a vezérigazgató, sőt maga a portás is álruhás rabló. Hagyja csak nyugodtan áldogálni még egy kicsit az őrszemeit. Na jó, törődött bele a főfelügyelő, és elindult előre, a többiek pedig, ha némi vanakodással is, követték. Egy altiszt felkísérte őket az első emeletre, s kitárta előttük egy fényűzően berendezett fogadóterem ajtaját. Kisvártatva belépett a Berolina Biztosító Társaság vezérigazgatója, Kühlevány úr. Délceg reprezentatív megjelenési úriember bemutatkozott, s mint többször is hangsúlyozta, rendkívüli örömére szolgált, hogy irodájában tisztelheti a világhírű műgyűjtőt, Steinhöfer urat. Kielégítő mennyiségű bájcsevegés után helyet foglalt, és erélyesen megnyomott egy csengőt, majd ismét a műgyűjtőhöz fordult. Én csupán körvonalaiban ismerem a megállapodást, amelyet ön társaságunkkal kötött. Szolgáljon mentségem, hogy tömélnek más irányú elfoglaltságom is van. Mindazonáltal, mintha úgy érlesültem volna, hogy a miniatűr miatt, amelyet Kopenhágában 600 000 kornáért vásárolt, és Hösztenzennél, dániai vezérképviselőknél 500 000 márkára biztosított, önt bizonyos átmeneti kellemetlenségek érték. A jelenlévők csak hüledeztek, és elképet pillantásokat váltottak. Törékeny Aksteinhöfer úr tért magához először. Hogy bizonyos átmeneti kellemetlenségek értek? Már megbocsásson, Kühlevány úr, ezek a kellemetlenségek korán sem átmenetiek. És nagyon is súlyos kellemetlenségek. A vezérigazgató értetlenül nézett. Hogy igedizne Steinhöfer úr? Közben belépett egy tisztviselő és meghajolt.
1: Az égvezetőnk,
0: mutatta be Kühlevány.
1: Kedves Krabhó, itt a páncélszekrény kulcsa. Legyen szíves, hozzá be nekünk a kopenhágai miniatűr tartalmazó kis csomagot.
0: Klapró cégvezető átvette a páncélszekrény kulcsát és távozott.
2: Ezt még egy vágó marha sem bírná ki,
0: fakadt ki az őszhentes. Steinhöfer úr idegesen ráncigált a kézelőjét. Ne haragudjék, Kühlevány úr, hogy egy kicsit kijöttünk a sodrunkból, de a miniatűrt, amelyet az ön állítása szerint a társaság páncélszekrényében őriznek, alig egy órája lopták el Kültz úr lakásából.
2: Úgy bizony,
0: büszkélkedett Kültz papa.
2: Ott lógott a kanapé fölött az üzlet mögötti szobában.
0: Mert azt hittük, az a másolat. Egészítette ki Iréne, csak hogy tévedtünk. Kühlevány vezérigazgató úgy méregette vendégeit, ahogy az állatszelidítő méregetheti oroszlányait, ha merő feledékenységből korbács és pisztoly nélkül lép be közéjük a ketrecbe. A rendőrtiszt is megszólalt. Ez idő szerint 200 motoros járőr fésüli át Berlint egy taxi után, mint hogy a kocsiban állítólag a miniatűr tolvajjal menekül az eredeti Holbeinnel.
3: De hát ez maga a téboly,
0: kiáltott fel a vezérigazgató.
3: Biztosíthatom önöket,
0: ez a szava járása még ügynök korából eredt,
3: biztosíthatom önöket, hogy a miniatűrt egyáltalán nem lopták el, hanem teljes épségben és biztonságban van, mégpedig a mi páncélszekrényünk mélyén, ahonnan most veszik ki, hogy néhány másodpercen belül átnyújtsák Steinhöfer úrnak.
0: tévedésre nincs lehetőség, gyanakodott Külcpapa.
3: Kizárt dolog.
0: De a vezérigazgató úr hirtelen elbizonytalanodott. A kisasszony az imént valami másolatot emlegetett. Lehet, hogy a másolat van nálunk?
2: Ne,
0: nyugtatta meg Steinhöfer úr, és kivett a zsebéből egy kis csomagot. A másolat már a mi kezünkben van. Ebben a pillanatban jött vissza Klapró cégvezető úr, és átnyújtott a főnökének a páncélszekrény kulcsát, valamint a kis csomagot, amiért elküldték. A vendégek csak ültek, mint akiket megbabonáztak, és lenyűgözve meredtek a titokzatos kis csomagra.
2: Ha megengedi.
0: Kühlewein úr lendületes mozdulattal nyújtotta át a csomagot az öreg gyűjtőnek. Steinhöfer úr gyorsan kibontotta a sineget, levette a papírt, és kinyitotta a faládikót.
3: A miniatűr,
0: suttogta Iréne.
3: Csak ugyan a miniatűr?
0: A műgyűjtő előrántotta a nagyítót, septében megvizsgálta a miniatűrt, majd hátradőlt a széken.
3: Szinte hihetetlen.
0: A valódi, mormolta dermedten.
3: Íme,
0: szólt öntudatosan a vezérigazgató. Mosolyogva odafordult a cégvezetőhöz.
3: Ügyfeleink ugyanis kételkedtek, és azt állították, hogy ezt a kis csomagot egy óhával ezelőtt ellopták, és a tolva jelenleg taxim hová menekülni.
0: Derűsen mondta fel a szemöltökét.
3: Kedves Klapró, mondja csak meg, mióta is vágja gazdáját ez a kis csomag, ami betörés biztos páncélszekrényünkben érintetlenül?
0: A cégvezető előrehajolt, és halkan felelte. Mint egy fél órája.
3: Mit beszél?
0: Ugrott fel szörnyűködve a Berolina vezérigazgatója.
3: Mindössze fél órája? Küldje ide azonnal a tisztviselőt, aki az üggyel foglalkozott.
0: Klapró cégvezető úr iszkolt kifelé. Kühlewein úr kábultan kovájgott ide-oda a padlót borító hatalmas, puha szőnyegen, és fenyegető pillantásokat vetett az ajtó felé.
3: Bocsássanak meg, kérem, kezdtem, hogy ennyire kiesett a nadrágjából.
0: Sietett segítségére szolgálatkészen a hentes mester. A vezérigazgató úr fanyarkásan mosolygott.
3: Pontosan. Alig 20 perce értesültem csak, hogy Steinhöfer úr elindult a miniatűrért. Mikor egy rendőr tisztásoságában jelent meg kisé, elcsodálkoztam. De úgy látszik, a mai nap folyamán még bőven lesz alkalmam a csodálkodásra.
0: Ez volt Isten rendelése, sóhajtott az őzdalia. Mi sem maradunk el etéren.
2: Minden esetre üljön le idejében, vezérigazgató úr. Ártani nem árthat.
0: Traoré kisasszonyhoz fordult.
2: Úgy érzem magam, mint akit fejbe kólintottak.
0: Egészen biztos, hogy ez a valódi miniatűr? Vagy ez is csak a féle teória?
2: Igen, az eredeti,
0: állította Steinhöfer úr.
2: És pillanatnyilag ez az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk.
0: Az ajtó kinyílt. Egy fiatal ember lépett a szobába.
2: Egyik aligazgatónk,
0: mutatta be Kühlewein úr kissé idegen. Ő foglalkozott az anyaggal. A fiatal ember, aki az anyaggal foglalkozott, meghajolt és közelebb lépett.
2: Joachim Zeiler úr volt, személyesen.
0: Iréne Traurigon kívül senki sem értette eleinte, miért ugrik fel az öreg Külc, és miért lejt valóságos indián haditáncot a fiatalember körül. Egy szék fel is borult.
3: Hurrá!
0: Bömbölte az ősz Dalia, és keblére rántotta a Berolina aligazgatóját.
3: Bravo, fiam!
0: Ordította lelkesen.
3: Így áthejteni minket, micsoda fele gyerek!
0: Csak úgy rázta a féktelen nevetés. Én rögtön megmondtam, hogy maga nem igazi Perna Heider.
2: Büszkén hátrafordult, és ünnepélyesen Zeilerre mutatott.
3: Ő az, uraim! Ő az!
0: Kicsoda, micsoda ő? Tudakolt a Kühlewein vezérigazgató. Mind gyanítom, arról az illetőről van szó, aki alig egy órával ezelőtt elemelte Külcs úr lakásából a miniatűrt, magyarázta a főfelügyelő.
3: Mindenható, atyám!
0: Örökte a vezérigazgató. Jó szerint hallani lehetett, amint testét lassan belepi a lipapőr.
3: Zeiler úr, lopott?
0: A fiatal ember zavartan vállat vont. Mi más tehettem volna? Kedves Kürtz úr, tisztelettel kérném utólagos hozzájárulását, hogy lophassak öntől. Ahányszor csak óhajt, kedves fiam, egyezett bele Kürtz? Hiszen a bőrömből ugra ki örömömben, hogy maga nem betörő, hát csak beszokott törni. Meglehetősen bonyodalmas volt a dolog, magyarázkodott a fiatalember. Arra gyanakodtam, hogy a rendőrség a bandának csak egy töredékét fogta el a lakásomon. Voltaképpen pusztán az óvatosság kedvéért látogattam el a hurkagyárába a Kürtz papa. A miniatűr természetesen épp úgy megérkezhetett volna már Stenhöfel úr villájába is, csak hogy nem érkezett meg. Ott lógott az ön bőrkanapéja fölött. Az öreg műgyűjtő elgondolkodott. Mondja, ön már Várneműndében tudta, hogy nem az eredetit, hanem a másolatot lopta el? Vagy ez puszta tévedésből történt? Küllebány vezérigazgató észrevehetően fuldoklott. Micsoda? A mi zellerünk már Várneműndében is lopott? Ó, igen, vallotta be szerényen a fiatalember. Kényszerűségből. Az ember nem mindig teheti azt, amit szeretne. Amikor a mulatóban elaludt a villany, klasszékesztűs kézzel már nem lehetett rendbehozni semmit. Felszakítottam Traoré kisasszony táskáját, gyorsan belenyúltam, és elraboltam a miniatűrt. A főfelügyelő bizalmatlanul pislogott a bűnözőre. A viszont maga, mint állítja, Várneműndében az eredetit rabolta el, akkor mivel magyarázza, hogy a lakásán a másolatot találtuk meg? Egyéb iránt fogadja köszönetemet, hogy segítséget nyújtott a banda letartóztatásában. Szívesen, máskor is, mondta a fiatalember. Ami pedig a miniatűrt illeti, pofon egyszerű volt a hadművelet. A villany kialvásakor a másolat még az asztalon hevert, hiszen a banda éppen akkor csempészte vissza Kürtz úrhoz. A sötétben kiloptam Traoré kisasszony táskájából az eredetit. Aztán letettem az asztalra, mintha az volna a másolat. A másolatot meg elloptam. És szép nyugodtan olajra léptem vele. Elmerengett, és derűsen elmosolyodott emlékei. Hát igen, ilyen körülmények között az érdekeltek nyilvánvalóan nem is hihettek egyebet csak azt, hogy az eredetivel illantam el. Következésképpen Traoré kisasszony és Kürtz úr a továbbiakban már egyáltalán nem foglalkoztatta a rablókat. Ettől kezdve egyedül engem követtek, illetve az eredetinek vélt miniatűrt. Sikerült is Várneműndéből Berlinig csalogatnom a bestéket, aztán úgy intéztem, hogy a lakásomon letartóztassák őket. Mint látják, aránylag egyszerű volt az egész. Az eredeti példány pedig átmenetileg biztonságba került. Traoré kisasszony és Kürtz úr nem különben.
2: Nagyszerű, tüzelt az ős dalia, bámulatos. Ha ilyesmit hallok, egyenesen irigykedem.
0: Az agműgyűjtő megfontoltan helyeselt. Küllebány vezérigazgató úrbezzeg ribigyára tört lelkileg. Számára még újak és ismeretlenek voltak a biztosítási szakma ilyetén módszerei. Joachim Zeiler folytatta beszámolóját. Mialatt a törzs kávéházamból figyeltem, hogyan hurcolja ki a riadó készültség a bandát a lakásomból, levelet kaptam a banda vezértől, aki egyébként még most is szabadlábon van. Nem sokkal azután meg is láttam, amint egy taxiba elhaladt előttem. Ráismertem. Noha már leborotváltott a pompás fehér körszakállát. És akkor megint elfogott az ijegység. Sürgősen kocsiba ültem, és mentem a Jörgstrasszéra meglátogatni Kürtzné asszonyt. Úgy gondoltam, ha netán ott van a miniatűr, feltétlenül biztonságba kell helyeznem. Így esett, hogy miután Várneműndében elraboltam a másolatot, Berlinben sikeresen eloroztam az eredetit is.
2: Hiába, ha az ember egyszer megindult a lejtőn, többé nincs megállás.
0: Eszerint az az ember, akit a motoros járőrök üldöznek, maga a banda főnöke? Tudakolt a főfelügyelő. Szeretném remélni, mondta a fiatal ember kissé szórakozottan. A szeme sarkából Iréne Traorégot leste, aki álmatagon bámult ki az ablakon.
2: Mondja, boszorkánymester maga?
0: Kérdezte a főfelügyelő. Hogyan jutott még arra is ideje, hogy a röpcédulákon közölje a közlekedési rendőrökkel a taxi rendszámát, amelyben a maga borotvált képű rabló vezére ül?
2: A boszorkánymester éppenséggel nem vagyok.
0: szerénykedett a fiatalember. És a röpcédulákhoz nincs semmi közöm. Azokat alig, hanem Struve barátom osztogatta.
2: Az a kis köpces Bauxendol a maga barátja?
0: Robbant ki Külc papából a nevetés.
2: Na ja, hogy az micsoda arénát rendezett, amire egy kicsit őrizetbe vették?
0: Tudom, mondta Zeiler. Találkoztunk a kávéházban. Én meg azon mód utána szalajtottam a rabló vezérnek. Ki tudja, hol lehet most szegény? Remélem, nem történt semmi baja. A főfelügyelő elmagyarázta a vezérigazgatónak, hogyan került sor egy bizonyos Struve nevezetű zeneszerző letartóztatására.
2: Iszonyat, ájuldozott Küllewein úr. Cégünk aligazgatója hamis név használatára vetemedett.
0: Kényszerűségből, állította Joachim Zeiler. Kopenhágában tanulja voltam ugyanis, hogy Raurik kisasszonyt és Külc urat figyeli, sőt követi a banda néhány tagja. Épp ezért iparkodtam mondva csinált ürüggyel, és persze álnév alatt megismerkedni velük. Úgy gondoltam, mindenképpen a közelükbe kell lennem, ha esetleg komolyra fordul a dolog. Zeller úr még egy lipcsei unokahúgot is szíveskedett kiagyalni a kedvemért, akit szintén Irénének hívnak. Ráadásul egy unoka fívért, aki Hannoverben fülorvosként engeti életét. Szólalt meg Iréne. Az unokahúg valóban koholmány volt, ismerte el a fiatalember. De a fülorvos igenis él. Küllewein vezérigazgató a kezét tördelte.
2: Végátményben melyek azok a bűncselekmények, amelyeket nem követett el az utóbbi napokban, mondja?
0: Ragaszkodik vezérigazgatóra részletes felsoroláshoz, érdeklődött udvariasan Zeiler.
2: Nem! Ordított fel Küllewein úr. Nem! És üljön le már vége maga havot múltú!
0: Joachim Zeiler helyet foglalt. Pedig csak úgy mardosta az éjség. A legszívesebben hanyatt homlok rohant volna a legközelebbi vendéglőbe. Miközben a főfelügyelő a két Holbein miniatűr kalandos históriáját boncolgatta a vezérigazgatónak és a műgyűjtőnek, különös tekintettel a történet logikai és időbeli menetére, a fiatalember az ifjú hölgyet szemlélte, és attól félt, hogy korogni talál a gyomra. A főfelügyelő magyarázatának végén a törékeny Akstein hőfelül felállt, és kezet nyújtott a fiatalembernek. Fogadja szívből jövő köszönetemet, és engedje meg, hogy gratuláljak az elnyert jutalomhoz, mondta.
2: Miféle jutalomhoz? Lepődött meg Joachim Zeiler.
0: Steinhöfer úr 10 000 márka jutalmat tűzött ki annak, aki visszaszerzi számára a miniatűrt, világosította fel a főfelügyelő.
2: Hiszen ezt az összes mai újság közölte.
0: Ma még nem is láttam a lapokat.
2: Hiába, itt semmihez sincs érkezése az embernek,
0: panaszkodott a fiatalember. De persze 10 000 márkával mindig lehet kezdeni valamit.

0: 20. fejezet. De most aztán végképp rendben van minden. Küllevány vezérigazgató gondolataiba mélyedt. Agya megemésztette már a hallottakat, azt azonban még nem tudta eldönteni, örüljön-e, avagy dühöngjön. Bizony, olykor csak ugyan nehéz a helyes utat választani. Kivált az afféle józanul száraz embereknek, akiknek bánat is, öröm is, súlyos megerőltetés. Joachim Zeiler azonban felmentette a töprengés terhe alól. Benyomásom szerint ön többé-kevésbé helyteleníti az én szükség követelte eljárásomat. Ahogy mondja, jelentette ki a vezérigazgató. Sőt, folytatta Zeiler, egyenesen erkölcstelennek tartja, hogy én mindezért még 10 000 márka jutalomban is részesüljek. Szó szerint, hagyta helyben a vezérigazgató. A fiatal ember dühösen felállt, csak úgy villogott a szeme. Ilyen körülmények között kénytelen vagyok Stenhöfel úr tudomására hozni, hogy lemondok az engem illető jutalomról. Indítványozom továbbá, hogy amennyiben léteznék valamilyen alapítvány inséges vezérigazgatók segélyezésére, úgy a 10 000 márkát utalják át annak. Küllevány vezérigazgató úrtól pedig kérem azonnali elbocsátásomat. Alászolgálja. Kurtán meghajolt és elindult az ajtó felé. De az őszhentes fürgép volt. Az ajtó elé plántálta magát, elzárván az utat. Na nézd csak, micsoda méregzsák! Harsogta. Csak hogy én ebben nem megyek bele? Hol vagyunk voltaképpen? Biztosító társaságnál vagy az óvodában? Stenhöfel úr visszakapta holbennyét. A biztosító megsporolt 500 000 forintot. A rendőrség fülön csípett egy egész rablóbandát. Voltaképpen mi az ördögöt kíván még az alkalmazottjaitól, vezérbürokrata úr? Ilyen, ilyen, tapsolt hangtalanul Stenhöfel úr. Ha Küllevány úr elfogadná netán a felmondást, én itt helyben szerződtetem a fiatalembert. És a jutalom jár önnek, kedves Zeiler úr. Akár tetszik, akár nem. Csak nem akar megsérteni. Külcpapa karon fogta a fiatalembert, és gyengéd erőszakkal visszavezette a helyére. Küllevány úr felemelkedett, kissé feszélyezetten. Zeileu felmondását természetesen nem fogadom el. Remélem, tisztelt ügyfeleink megbocsátanak most nekem. Ez a rendkívüli érdekezet rendkívül sok időmet vette igénybe. Sajnos vissza kell térnem az irodámba. A csöppet sem rendkívüli ügyletekhez. Majd Zeilerhez fordult. Mielőtt ebédelni megy, szeretnék még beszélni önnel, kedves igazgató. És távozott. Délcegem és reprezentatívan szokása szerint. Hiába gyakorla teszi a mestert. Miután túljutottak az újdonsült igazgatónak szóló jó kívánságok áradatán, külcpapa elégedetten krákogott. Ez a vezérigazgató ravaszabb, mint gondoltam. Okult az ügyből, ami az ő korában egyenesen emberfeletti teljesítmény, mondta. A főfelügyelő az órájára pillantott, és egészen elképedt. Sajnos nekem is búcsúznom kell, engem is vár a hivatal. A banda, amelyet Zeiler igazgató szíveskedett tárolni számunkra a lakásán, már bizonyára ég a vágytól, hogy hosszabb eszmecserét folytathasson velem. Csak a lakásomra ne emlékeztessen, kérem, sóhajtott fel a fiatalember. Attól félek, hogy a riadó készültség közelettére a banda barikádnak dolgozta át szerény lakberendezésemet. A műgyűjtő egy csekket nyújtott át a fiatalembernek. Íme a jutalom, igazgató úr. A lakásában keletkezett károkat természetesen szintén megtérítem. Kezet ráztak. Zeiler köszönetet mondott. A műgyűjtő legyintett. Ez a holbein, mutatott a faládikóra, nekem bénbolomnak többet jelent, semhogy számjegyekben kifejezhetném. Egyébként megkérem Trauri kisasszony, hogy legyen szíves segíteni magának az új bútorok beszerzésénél. Óriási, lelkesedett Zeiler. Rendkívül nagyra értékelem Trauri kisasszony ízlését. Kopogtak. Egy rendőr lépett be és összevágta a sarkát. Főfelügyelő úr, Krüger felügyelő úr küldött ide bennünket. Azt mondta, vezessük elő önnek azt az egyént, akit a nagyáruház egyik kirakatából vettünk őrizetbe. Nem zavarunk? A felügyelő úr úgy gondolta, hogy itt olyan személyek vannak jelen, akik esetleg meg tudják állapítani az egyén személyazonosságát, és egyéb célirányos adatokkal is szolgálhatnak. Miért nem cipelitek ide mindjárt az egész vizsgálati fogajállományt? Kámpi sorodott el a főfelügyelő. Na nem bánom, lássuk a medvét! Az őrmester kiszólt a folyosóra és félrehúzódott. Éltesebb, választékosan öltözött úriember lépett be, több rendőr kíséretében. Simára borotvált arca volt. Fesztelenül tekintett körül. Csak Joachim Zeyrel láttá ráncolta össze kissé homlokát. A hatósági közegek mögött a köpcös kis zeneszerző ügetett be a szobába. Szőke sörénye csapzott csimbókokban lógott az arcába. Nyakkendője illetlenül félrecsúszott.
1: Pedig milyen erősen reméltem, hogy többi az életben nem fogom viszont látni önt,
0: vetette oda szigorúan a főfelügyelőnek, aztán üdvözölte a többieket is. Utoljára barátját, Zeylert.
1: Bízom benne, hogy a megfelelőt kajtattam fel neked, öregem.
0: A legmegfelelőbbet, nyugtatta meg Zeyler. Igaz, a fehér szakál már nincs meg, és oda a szemüveg is. De ami a fő, megmaradt az úr, aki annyira szeret levelezni. Csak ugyan, suttogta Iréne. Most már én is felismerem.
2: Az öreg úr a Curtius panzióból,
0: állapította meg hökkenten Külcpapa.
1: Hát így kell önt viszont látnom.
0: A magam részéről igazán szívesen eltekintette volna a találkozástól, udvariaskodott az őrizetes.
3: Hogy hívják?
0: Kérdezte a főfelügyelő.
3: Horn professzor vagyok.
0: Biztos, hogy nem téved ebben, érdeklődött a főfelügyelő. Nem lehetséges például, hogy egyáltalán nem is tanár? Sőt, hogy Klotz a neve?
3: Már hogy ne volna lehetséges, felelte a bandavezér. Különben is neveletlenség volna ellent mondani önnek.
0: Micsoda sajátos véletleneket produkál az élet, merengedte a főfelügyelő.
3: Hányszor, de hányszor fordult már elő, hogy az ön cége betöréses lopást hajtott végre? Mi azonban nem tudtunk elfogni senkit. De hogy a cégnek ne sikerüljön egy lopás, és mi mégis nyakon csípjük valamennyi tagját, ez újdonság.
0: De még mennyire? Ismerte el a professzor.
3: Páratlan újdonság.
0: És az egésznek ez a fiatalember az oka. Zeylerre mutatott. Míg be nem léptem ebbe a szobába, szentül meg voltam győződve, hogy egyszerűen betétársunk. És most legnagyobb sajnálatomra kénytelen vagyok megállapítani, hogy mint az úgynevezett emberi társadalom úgynevezett hasznos tagja pecsérli el kimagasló tehetségét. Búnyosan végigmérte Zeylert. Őszinte fájdalmamra szolgál, hogy ebben a környezetben látom önt. Tömérdek szebbnél szebb kalandtól fosztja így meg magát, s egy igazán nagy jövő kilátásait játsza el. Vállat vont. Ha megengedik, volna egy indítványom. Ne pazaroljuk itt tovább egymás drága idejét. Vezessenek el. Az indítvány valóban megfontolásra méltó. Hagyta helyben a főfelügyelő, és intett a rendőröknek. A rendőrök távoztak is, Klotz úrral egyetemben. A főfelügyelő ezután Struve úr dicséretébe fogott, s valósággal égig magasztalta eredményes nyomozói munkásságát. A zeneszerző elhárította a bókokat.
1: Pusztán azért csináltam az egészet, mert Zeyler szabát adta, hogy utána megmutatja nekem azt az alávalót, aki gyalázatos módon felhasználta az én becsületes nevemet, és akkor végre megszabadulhatok a bennem szunnyadó pofonoktól.
0: Maga nem tudja, ki volt az Ál Struve? Hűlt el Iréne Traurig.
1: Gőzöm sincs,

0: Sajnáld, vegy szavamra, nem ütök vissza. Struve zavartan vigyorgott, aztán alaposan oldalba vágta Zeilert.
1: Ne hűj, haverok közt, még mit nem. Most aztán állhatok itt a Bajstrasszén azon a tegyeremben lappankó két pofonnal, és azt se tudom, hová a fenébe menjek velük.
0: Csak ugyan lehangoló lelki állapot lehet, sajnálkozott a törékeny öreg úr. A főfelügyelő kiment, hogy hazaküldje végre a polgári ruhás közegeket, akik még akkor is a biztosító társaság palotáját őrizték árgus szemekkel. Stenhöfel úr telefonáltatott a kocsijáért. Üldögéltek és várakoztak. Külcpapa megragadta az alkalmat, és élénk színekkel ecsetelte a komponistának Zeiler kalandjait Kopenhága és Berlin között. Beszéd közben két kézzel hadonászott, és a legnagyobb szavakkal sem érte be. Az ifjú hős kalandjai már most, alig néhány órával az események után, túlnőttek az életnagyságon. Az agműgyűjtő mosolyogva hallgatta, és közben elgondolkodott. Íme, megnyílik a nép ajka, és láss csodát, kereken 64 foga van. Hajdanában sárkányokat öltek, manapság szélhámosokat terítenek le. Csupán a mellékkörülmények változnak. A mítosz alkotás képessége túléli a technikát. És minél erősebben monyolódott bele a történet filozófiai feltevésekbe, annál kevésbé hallgatta a mesét. Sőt, Zeiler sem figyelt oda. Iréne mellé ült és újra feltette neki a kérdést, amelyet már 24 órával ezelőtt is feltett. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? A lány kitért a válasz elől. Ma este elmegyek a lakására, igazgató úr, és megtekintem a károkat. Holnap megvásárolhatjuk az új bútort. Egész csomó üzletet ismerek, ahol jó és olcsó áruhoz lehet jutni. A fiatalember hallgatott. Megfelel önnek, ha ma este 7 óra tájt megyek? Folytatta a lány. Hiszen csak egy macska ugrással lakik tőlünk. A Holzendorf Strasszén, nem de? Mi is a házszám, ha szabad kérdeznem? A fiatalember ellenséges pillantásokkal méregette a lányt. A szeme izzott, mint a parázs. Ó, persze, szólalt meg újra a lány, hiszen ön nem is a Holzendorf Strasszén lakik. Az csak a féle kis lódítás volt, ugye, igazgató úr? Ha megengedi, kérném a valódi lakcímét. De ha lehet, ne csak úgy hozzá betőlegesen. A fiatalember odébb húzta a székét. Tudja mit? Lemondok szíves közreműködéséről. Egy szál asztalt, meg néhány széket magam is tudok venni. A főnököm utasított, hogy legyek segítségére önnek. 7 órakor érkezem. Üzleti ügyekben roppant megbízható vagyok. A fiatalember úgy csúszkált ide-oda a széken, mintha egy jól működő spiritus főzőn üldögélne. Úgy sem nyitok ajtót. Kár is feljönnie. Fütyülök a segítségére. Inkább lakom életfogytiglan egy baromfiolban. Tehát 7 órakor, fejezte be rendíthetetlenül a lány, ahogy megegyeztünk. Zeiler türelme elfogyott, felpattant. Oda nem erészeljen jönni, ordította. Ha mégis beállítana, lehajítom a lépcsőn. Megéri, a negyedike lakom. Azzal kirobogott a szobából, és bevágta az ajtót. De jó szagú úristen, riadozott külcpapa. Mi történt itt? Semmi a világon, nyugtatta meg Iréne.
1: Na, tudja a fene?
0: Elmélkedett a kis köpces muzsikus.
1: Ha teszem, azt nekem mondta volna valaki, hogy lehajít a lépcsőn, én azért valahogy mégiscsak komolyabban venném a dolgot.
0: De hát nem magának mondták, hanem nekem. Jegyezte meg Iréne. Micsoda különbség. Főnöke, a műgyűjtő, a kezét dörzsölte. S jól lehet, ez vérkeringési zavaraival függött össze valamiféleképpen, mégis mindig úgy hatott, mint a különlegesen jól érezné magát. Márpedig, ha ez a kijelentés nem fenyegetés volt, állapította meg bámulatos elmeillel, akkor csak is szerelmi vallomás lehetett.
1: Igazán?
0: Álmélkodott külcpapa. Gratulálok, gyermekem, szívből gratulálok. Úgyis rég voltam már keresztpapa. És noha nem általánosan elterjedt szokás szerencse kívánatokat fogadni, mikor az embert éppen le akarják hajítani a lépcsőn, Iréne Traurig mégis biccentett bájos kis fejével. Köszönöm, uraim, lebegte Hála.

Egy altiszt jelentette, hogy Steinhöfer úrkocsia előállt. A társaság felkerekedett. A műgyűjtő megállította hentesmestert, és átnyújtott neki egy faládikót. Majd elfelejtettem. Megengedi, hogy még egyszer is ezúttal mindörökre önnek ajándékozzam a Holbein másolatot, amely már amúgy is rég az öné. Külcz kezet rázott az öreg úrral, és zsebre vágta a ládikót. Maradandó emlék lesz ez számomra, Emily pedig kap tőlem egy tábla csokoládét. A szoba legfeljebb fél percre maradt üres. Irene Traurig ugyanis visszasurrant, felemelte a telefonkagylót, és kérte Zeiler igazgató urat. Halló? Az igazgató úr hangja kisé érdes volt és rekett. Irene nem válaszolt, csak a száját csücsörgette. Halló! Kiabált dühösen a fiatalember. A fene vinnél, ki az? Irene, mondta halkan a lány. Mit gondol? Elviselnénk egymást még egyszer? Steinhöfer úr beült a kocsiba. Hová tűnt a titkárnőm? Kérdezte. Rudi Struven némán rámutatott a biztosítótársaság épületének kapujára. A három férfi vigyorgott. Külcz papa a kocsihoz lépett. Kedves Steinhöfer úr, megtenne nekem egy igen nagy szívességet? Kérdezte. Boldogan. Az ősz Dalia kihúzta zsebéből a ládikót, és átnyújtotta a gyűjtőnek. Kérem, nézze már meg még egyszer, de jó alaposan, hogy ez itt most csak ugyan a valódi miniatűre. Mert ha ez megint a hamis, biztos, hogy a hamis, nevetett Steinhöfer úr. De a hamison én most az igazit értem, magyarázta Külcz papa. Jó, megnézem. A gyűjtő ismét elővette a nagyítót, felkattintotta a ládikót, megvizsgálta az elajándékozott miniatűrt, és szinte hanyat vágódott rémületében. Igaza van? Kiáltotta. Csak ugyanaz eredetit adtam oda. Barzadály! Motyogta Külcz papa. Kezdődhetett volna előről az egész cirkusz. Még rá gondolni is iszonyú. Steinhöfer úr lelkiismeredesen a belső zsebébe helyezte az eredeti Holbeint, és átadta Külcz papának a másik ládikót. De most aztán végképp rendben van. Minden, mondta. Ebben a pillanatban lépett ki az épületből Irene Traurig, és boldogan intett a három úriembernek.

0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek, visított Margó. Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyullad, üssétek le egy könyvvel.
1: Gerald Darrell, Családom és egyéb állatfajták. Részletek. A költözés. Az olmos augusztusi eget jövendőlő csípős szél elfújta a júliust, mint a gyertyát. Éles, szúrós dara hullott, mely opálos szürke lepedőként lebegett, valahányszor belekapott a szél. A Bournemouth-i tengerpart mentén a kabinok kifejezéstelen farccal bámultak a tajtékos, zöldes szürke tengerre, mely vadfröccsenéssel csapódott a part betongátjának. A sirályokat a város fölé sodorta a szél, és most ott lebegtek a háztetők fölött, kifeszített szárnyal ingerülten víjogva. Olyan időjárás volt, amely végsőkig próbára teszi az ember türelmét. A családom így együtt nem volt éppen megnyerő látvány ezen a délutánon, mert az időjárás kinek-kinek meghozta szokásos betegségét, amelyre hajlamos volt. Nekem, aki a földön feküdtem és kagylógyűjteményemet rendezgettem, hörkurutot hozott, és úgy eltömte a fejemet, mint a cement. Csak nyitott szájjal hörögve tudtam lélegezni. Ami Leslie bátyámat illeti, sötéten és mogorván kuporgott a tűznél. Neki a füljárata gyulladt be, és finoman, de kitartóan vérzett. Margó nővérem arcát újabb pattanásokkal tarkította ez az idő, bár amúgy is olyan pörsenéses volt, mint valami pöttyös fátyol. Anyámat erős orfacsaró náthája gyötörte, csipetnyi reumával fűszerezve. Csak Larry, legidősebb bátyám volt egészséges, őt meg a mi bajaink hozták ki a sodrából. Persze Larry kezdte. Mi valamennyien fásultak voltunk, s a betegségünkön kívül semmire sem gondoltunk. De Larryt az isteni gondviselés arra teremtette, hogy úgy haladjon az életen át, mint egy kicsi szőke rakéta, mely ötleteket robbant mások fejébe, hogy azután összegömbölyödjön, mint a macska, és elhárítson, visszautasítson minden szemrehányást a következményekért. Ahogy a délután előre haladt, egyre ingerültebb lett. Végül mogorván körülnézett a szobába, és elhatározta, hogy neki támad a mamának, aki nyilvánvalóan minden bajok okozója. Minek kínlódunk ezen a ronda éghajlaton? Kérdezte hirtelen, és az esőverte ablakra mutatott. Nézz oda! És ha már itt tartunk, nézd meg minket is. Margó csupa hólyag, mint a forró piroskása. Leslie egymás a vattát töm a fülébe, úgy mászkál. Jerry olyan hangokat ad ki, mintha farkastorokkal jött volna a világra. És nézd meg magadat. Napról napra ványadtabb és elgyötörtebb vagy. Mama kikukkantott egy hatalmas könyv mögül, melyen ez volt olvasható: Egyszerű receptek Rajputanából. Ugyan, szó sincs róla, mondta méltatlankodva. De bizony, erősködött Larry. Már-már olyan vagy, mint egy ír mosónő, a családod pedig akár egy sor illusztráció valami orvosi enciklopédiából. Mamának nem jutott eszébe megsemmisítő válasz, beért tehát egy lesújtó pillantással, mielőtt visszavonult a könyve mögé. Napsütés kell nekünk, folytatta Larry. Nincs igazam, lesz? Lesz! Lesz! Leslie nagy csomó vattát kotort ki a füléből. Mit mondtál? Na tessék, fordult Larry diadalmason mamához. Valóságos operációra van szükség, hogy az ember társalogni tudjon vele. Kérdezlek, micsoda helyzet ez? Az egyik nem hallja, mit mondanak neki, a másikat meg nem lehet megérteni. Igazán ideje, hogy cselekedjünk. Senki sem várhatja tőlem, hogy halhatatlan műveket írjak ebben a rideg, eukaliptus szagú légkörben. Igen, drágám, mondta mama bizonytalanul. Nekünk napsütés kell, mondta Larry, és újra lendületbe jött. Egy olyan ország, ahol élni tudunk. Igen, drágám, ez remek volna, helyeselt mama, aki valójában oda sem figyelt. Ma levelet kaptam George-tól. Korfu csodálatos. Miért nem csomagolunk és indulunk Görögországba? Helyes, drágám, ha kedved van, mondta mama meggondolatlanul. Ha Larryről volt szó, általában óvakodott kötelező erejű kijelentéseket tenni. Mikor? Kérdezte Larry, akit kissé meglepett ez a készséges beleegyezés. Mama csak most vette észre, hogy taktikai hibát követett el, és óvatosan lejjebb eresztette az egyszerű recepteket Rasputanából. Azt hiszem, legokosabb volna, ha előre mennél, és elrendeznéd a dolgokat, drágám. Azután megírod, hogy kellemes-e a hely, akkor utánad mehetnénk, mondta ravaszul. Larry megsemmisítő pillantást vetett rá. Ugyanezt mondtad, amikor azt ajánlottam, hogy költözzünk Spanyolországba, emlékeztette mamát. Ott ültem Sevillában 2 keserves hónapig, és vártam rátok, és te nem tettél egyebet, mint hogy vaskos leveleket írtál csatornázásról és ivóvízről, mintha én lettem volna a polgármester, vagy mi. Nem. Ha Görögországba megyünk, menjünk mind együtt. Túlzol, Larry, mondta mama panaszosan, és különben sem tudok csak úgy elindulni. Intézkednem kell a házunk felől. Intézkedni? Mit akarsz intézkedni az Istenért? Add el! Azt nem tehetem, drágám, mondta mama megbotránkozva. Miért nem? Hiszen csak nemrég vettem. Hát akkor add el, amíg még új. Ne nevettesd ki magad, drágám, mondta mama. Szó sem lehet róla. Őrültség volna. Így hát eladtuk a házat, és elmenekültünk a borús angol nyárból, mint költöző fecskecsapat. A téglafal világa. Egy napon egy kövér nőstény skorpiót találtam, mely első látásra, mintha világos őszbarna szörme bundát viselt volna. Közelebbi vizsgálatra kiderült, hogy a furcsa öltözék nem más, mint egy csomó csecsemő, mely a mama hátába kapaszkodik. El voltam ragadtatva a családtól, és elhatároztam, hogy becsempészem őket a házba, a hálószobába, hogy egy darabig figyelhessem növekedésüket. Végtelenül óvatosan betereltem az anyát és családját egy gyufás katujába, és siettem a villába. Szerencsétlenségemre éppen akkor tálalták az ebédet, mikor beléptem az ajtón. Dobozomat gondosan úgy helyeztem el a kandalló párkányán, hogy a skorpiók elég levegőt kapjanak. Azután mentem az ebédlőbe, és asztalhoz ültem a családdal. Elüldögéltem az ebédnél, titokban etettem Rogert az asztal alatt, és hallgattam a családi vitákat. Tökéletesen megfeledkeztem új zsákmányomról. Végül Larry, aki befejezte az ebédet, kihozta cigarettáit a nappali szobából, hátradőlt székében, szájába dugott egy cigarettát, és fogta a gyufáskatuját, melyet ugyancsak magával hozott. Teljesen megfeledkeztem a fenyegető veszélyről, és érdeklődve néztem, amint könnyedén társalogva kinyitotta a dobozt. Nos, én mindmáig állítom, hogy a nőstény skorpió nem akart semmi rosszat. Izgatott volt és némileg bosszus, hogy ennyi időre bezárták egy gyufáskatujába, és megragadta az első adódó alkalmat a menekülésre. Villámgyorsan kiemelkedett a dobozból, és végigfutott Larry kezefején. Ott megpihent, kicsit tanakodott, hogy mit is tegyen, fullánkját tetrekészen a magasba görbítve. Larry megérezte a karbainak mozgását, és lenézett, hogy mi lehet az. Ettől fogva a dolgok egyre jobban összezavarodtak. Larry felüvöltött félelmében, Roger pedig vadugatással kiugrott az asztal alól. Larry egy kézmozdulattal az asztalra röpítette a szerencsétlen skorpiót, amely Margo és Leslie között kötött ki, konfetti módjára szórva mindenfelé a kisbabáit, amint az asztalra pottyant. A végsőkig feldődve a bánás módon futott Leslie felé, és fullánkját remegtette izgalmában. Leslie felugrott, felborított egy széket, és kétségbeesetten csapkodott az asztalkendőjével, ellódította a skorpiót az asztalterítőn Margo felé, aki akkorát visított, hogy egy mozdonynak is becsületére vált volna. Mamát teljesen kioszta sodrából ez a hirtelen átváltás, békéből káoszba, feltette szemüvegét, és az asztalra merett, a pokoli lárma okát kutatva. Ebben a percben Margó sikertelen kísérletet tett a skorpió feltartóztatására, egy pohár vizet zúdított rá. A zuhany elkerülte az állatot, de sikeresen nyakon találta mamát. Aki sohasem állhatta a hideg vizet, most is nyomban kifulladt, és levegő után kapkodva ült az asztal végében, minden tiltakozásra képtelenül. A skorpió közben Leslie tányérja alá bújt, csecsemői pedig vadul rajzottak szaracét az asztalon. Roger nem értette ugyan, miért ez a nagy ijedelem, de elszánta magát, hogy kiveszi részét az eseményekből, és eszelősen ugatva nyargalt körbe-körbe a szobába.
0: Már megint ez a nyavajás kölyök, üvöltött Larry. Vigyázz, vigyázz, jönnek, visított Margó. Egy könyvet adjatok, bömbölte Leslie. Nem kell begyullad, üssétek le egy könyvvel. Mi van veletek az Istenért? Könyörgött mama szemüvegét törölgetve. Ez a nyavajás kölyök még elpusztít mindnyájunkat. Nézz az asztalra, térdig járunk skorpiókban. Gyorsan-gyorsan csinálj valamit, csinálj, vigyázz, vigyázz. Ne visíts hozzá egy könyvet, az Isten áldjon meg. Rosszabb vagy, mint a kutya. Csönd, Roger!
1: Úristen, csak nem harapott meg.
0: Vigyázz, ott is van egy! Gyorsan, gyorsan! De hogy kerültek skorpiók az asztalra, drágám? Az a nyavajás kölyök ebben a házban minden gyufás katuja életveszélyes. Vigyázz, felém jön, gyorsan, gyorsan! Csinálj valamit! Üsd le a késeddel! Gyorsan, üsd!
1: Közben némileg helyreállt a rend, a skorpió bébik elbújtak a tányérok és evőeszközök alá. Szenvedélyes könyörgésemre, melyet mama is támogatott, Leslie lemondott arról a tervéről, hogy az egész skorpió nemzetséget halomra gyilkolja. A család még mindig remegve a dűtől és az ijegységtől bevonult a szalomba, én pedig egy fél órát töltöttem azzal, hogy kávéskanállal összeszedegessem a bébiket, és egyenként visszaraktam őket az anyjuk hátára. Azután fájó szívvel kivittem őket egy tányérkán, és elengedtem a kertfalon. Roger meg én ezek után a domboldalon töltöttük a délutánt, mert úgy gondoltam, jó lesz, ha a család pihen egyet, mielőtt viszontlát.

0: Hát Beát, Ecéa, János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecéosz nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogotta János, az mennek. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajt a János arra a járása. Mikor odaérnek a kanászhó, a kan búgja a disznót. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordához, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsót sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az mondja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Egyszer azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő széliből. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőként.
2: Volt egy király, annak volt 3 lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van, hát neked édes legkisebb lányom. Mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazajön. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis jányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiá csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behívják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd átagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát, ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
1: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kinennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak, te János, nagyon rendbe hozdám azokat a lovakat, úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipuszolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem sokáig itt is. Leszáll az ezredes a vonatról, meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbája, nyerít veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mi csináltatok avval lóval, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mi csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát körözte. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás, reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkával. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony. tudom. Az úgy történt. Hé, hogy ez az ember föl van fegyverkezve. Kardja van, lőfegyvere van. Öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem? Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta. És megtette velem.
3: Megtette?
2: Meg. Ha nem.
3: Azt mondja.
2: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
3: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön. Itthon marad.
2: Igen, ám. De a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt a kút. Csak gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
3: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott,
2: az asszony meg sietett.
3: Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
2: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
3: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány. Amúgy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
2: Ha ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Ha bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
3: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal. És mélygyakta az asszony. Az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt. Síránkozott.
2: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
3: Elemeli a lepedőt az asszony.
2: Hé, itt vagy?
3: Itt vagyok.
2: Ha a gyereki már elment,
3: kibújik az ember.
2: Ha,
3: azt mondja.
2: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős?
3: Há, nem fétél az ágya? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
2: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elő?
3: Dehogy nem.
2: Hát, azt mit csináltál?
3: Azt mondja az ember. Volt itt ész asszony.
2: Ha mit csináltam, mondjad már.
3: Egy kézláb álltam, az anyja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így?

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanába, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy pritse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na azt az egyik nagy lányka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édesanyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Ejnye, tán a pindzsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édesanyám.
0: Dehon nem, mánó.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodba a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén, én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátyám, ha úgy van.
0: Peti bácsi szépen behívta nagylány, pricsre főfektette, azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylány hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegi. Hát édesanyám, mién bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette-e a vőlegény, hogy? Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki.
4: Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor, de azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincseimát. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az érsek.
3: Hát mi az? Az a szűzesség.
4: Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na, majd egy suhanc odáll. Te kisjár, mit csinál?
3: Mit csinálok?
4: mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem.
3: Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma, bírsz táncolni.
4: Valóban. Rá is áll. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe, elkezdte varni a szabólegény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta, azt mondja neki a szabólegény. No, kislány, most már nem kőfognod, biztos fő van varva.
5: Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem?
4: Azt mondja, meg.
5: Varjá, azt mondja, még egy sort rajta, hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak ki rajta lopcik.
4: Hát, mit volt mit tenni? A fickó nem bírt neki állni, azt mondja, ide figyelj, kisjám. Nem készültem most erre, csupa véletlenül gyűjtem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van, azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szudikál.
5: Édesanyám, nincs több baj, nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
4: Hogy gondolod eztet? Üdv fel az anyja.
5: Hát tudja, az anyja, találkoztam én egy szabólegénnyel, és az fővarta.
4: Ha hogy varta fő? Mondja, hogy varta.
5: Fővarta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája.
4: Pedig a hódvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lánya. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljuk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz. Ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, nem, majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát azt meg is csinálták. Addig Mia csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, míg ó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a szűz hártyát. Gyűn a lakodon, elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka, lefekszel. Elkezdi a János csinálni, egyszer valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozt, ez a lány mikómán belegyütt az időbe, egyszer amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe. Rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elébe. Mi van, lányom? Miért nem esőd? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam közt.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudnék?
1: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
6: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a király lánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
6: Osz meg vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
6: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Lereszeljük.
6: Osz nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül. Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyűjt, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a király lány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, nyitta, pedig alig ebédeltem, az milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csinálta a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonynak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőm vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyújják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: De mennének engem is?
0: Méne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát, én játszhatnék el.
6: Hát, mi ne?
0: Csak meg ne tudja a felesége.
6: Oda se neki, Bára úr. Hát a felesége már 6 hónapja kijár. Ő a legjobb játékosuk.
0: Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kéne róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőr. Azt mutassa neki, hogy hogy tűn. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt olyan 77-szer. 2 koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja. Hát majd valahogy, azt mondja.
6: Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög.
0: Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy mirű van szó. Egyszer azt lefekszene.
6: Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja.
2: De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja, ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el.
0: Elkezdte azt az asszony mondani, hanem mikor megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt.
6: Jaj, hékám, azt mondja, egyszer is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög.
0: Aztán együtt mond.
4: Kimén a parasz tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kell ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, meg akarja a feje búját. Ej, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép. Ha-ha! Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd, mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Ha-ha! Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nost, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd, odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej, azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új, azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta megen. Az ám, csak nem a tiéd. Ma méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd. Mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez ma az ördögé, ezt pedig én fogom learatni. Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide? Hát én rendeztem a búzádat, azt mondta neked, nem kő, emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés. Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja, tudod mit? Még úgy is kő vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűn ki, azé lesz a gabona. Hát, forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi forgolódik kent? Adjad, azt mondja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem? Hát mégis, hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt? Arról van szó, hogy hónap, amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azért lesz a termés. Hát, azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hittű az asszonynak. Reggel korán, még fő se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony, Báriken, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak. Látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony, fölcsapta a szoknyát a hátára, üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordíja fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordíja, jobbra nem bír ki, balra nem bír ki. Összeének. Na komám, milyen lovon gyűjtél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, ahogy kő. A tiédnek meg arra körözve. A szakála meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a

Új ember, de akkor mondnám szó semmi. Ecé, ma a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a hának, meg tapogassa. Ha, azon nő. Neked nincsen? Azon nő. Nincs. Lelőtt. Bancsanő. Hát most egy ilyen nyomorék emberre mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődön van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűsz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrod a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meg lássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött. Vissza. Hozta aranyalmát. Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettől a nyomorult embertől. Este lefekszenek, hát az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Ecé, hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, asszonyja. Bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyon van. Járt egy kislány hú egy koma. Ecé azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, hogy lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Megyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja, ecé csak a menyecske. Te! Próbáljuk meg a középsőt. Akkor megyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúszta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem az fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkán, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyütt az idő, csak mekeg minden vinni kellene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedöztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fához, ő meg bement, az gyorsan megint. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztette ezt a kecskét. No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöbbent. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, hossáhon semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűjt azt ki,
hogy az ember mind a három szó elitta a födöztetési pénzt, a baknál meg

0: Nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony, elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásrajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, Héma! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! Mert majd én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlánt kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac. Fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindig fej, jós vádájú gyerek volt. Egy célhozt elkapja egyik komár. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Hely, tudod, komár, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ami? Tudod. Nagyon nagy a csili bunkó. Egyet már tönkretette. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad, tudod mit? Eredj le a Tiszára! Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok, mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva, válasz ki egy jó vastaglábút, azoknak jó nagyak, micsodájuk. Válasz ki egyet, most vedd el nyugodtan. Oda se babrálj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát őnek is sem volt. Lement a kifolyós kútó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki voltak hajóba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lányt. Megkérte, el is vette. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nácécaka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd hó. Gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János. Sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben. De mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél-e, hogy most csak főzzek rád? Mi? Már itt van harmadnapja múlt. Azt te még hozzám se nyúltál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hogy? Hát tudod, azt mondja. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
1: Marad belőle?
0: Marad.
1: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
0: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt ennyire várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál? Csak megkérdezi a János. Most nem volt kicsi. Minden rendben volt. Tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
2: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Téter atya megkérdezi. No, testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez mána, Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
3: Korsolya mindjó járó. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindzsó volna, amit döfigél. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbő lyukban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rád soha senkit az ég szeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolya nincs. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elő. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Castort, s álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsú s kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apollo ismeri már, Tithiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plutó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjárt, félig sem lenne.

Krisztus urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tarsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus urunk